A Stresszlabda című novella eleje és vége következik. Stresszlabda. Mikor elkérdezett, azt mondtam, reklámajándék. Egy konferencián kaptam. Stresszlabda. Nem voltam felkészülve, hogy tovább faggat. Melyik cégtől? Kérdezte Kriszti. Nekem pedig torkomon akadt a szó. Coca-Cola. Nyögtem ki némi gondolkodás után. Náluk sok a stressz, folyton versengenek a Pepsivel. Próbáltam megalapozottan hazudni. De az egyik oldal tele harcolással. Tényleg akadt néhány rajta, bár egyáltalán nem volt zavaró. Lejtettem a villamoson, ráléptek. Miért nem piros? Ekkor vesztettem el a türelmemet, mint általában, ha sarokba szorítanak. Honnan tudjam? Kérdezd meg a marketingesüket. Nem firtatta tovább. Előbb megtűrte, később megszerette. Tényleg szép volt. Áttetsző, akár egy hatalmas borostyán, puha és formázható, kellemes tapintású, mint a telt női mellek. Mindketten vonzottunk a telt női mellekhez. Én férfiként természetszerűen, ő pedig az első találkozásunk óta hasonlókat szeretett volna magának, teli tejjel és egy szoptatós kisbabával a végén. Itt következik egy szünet a szövegben. Közben elkezdtek rendbe jönni a dolgaim Krisztával. Beadandóim is akadtak a levelezőn, hosszabb ideig nem kerestem Nikolt. Egy házi buliból tartottam épp hazafelé, amikor észrevettem, hogy a giroszos srácok körbeállnak valamit. A távolból hallani lehetett egy mentőt. A járda szélén feküdt, véres duzzanat volt a fél arca, a ruhája szafatokban lógott, a mellkasa egy sállal volt átkötve, mindene csupa vér. Egy rendőr hangosan kérdezgette, ismeri-e valaki, tud-e róla bárki bármit, ment a telefonját és a pénztárcáját is elvitték a kopaszok. Meglátott, bár nem voltam biztos benne, hogy felismert. Talán mondani akart valamit, mintha a keze is mozdult volna felém, de pár méterre voltak a török srácok, akiktől minden este a kaját vásároltam, nem mertem bevállalni. Rájuk köszöntem, s megszaporáztam a léptemet, mikor az egyikük megszólított. Jossz éjjel, vették szomszéd. Jelentetes török akcentussal mondta, és többnyire vidám arcát most szomorúnak láttam. Idáig bugdácsolt, itt esett össze. Ja, durva, mondtam, és sietve megindultam az utca túloldalára. Azt éreztem, hogy mind le akarnak buktatni, hogy csak is azért gyűltek ott össze, hogy rám húzzák a vizes lepedőt, hogy én is egy nyomorult, homokos vagyok. Menekülni akartam, épp hogy nem rúgtam bele Nikolba. Miközben átfurakodtam a tömegen, le sem vette rólam a szemét. Ahogy az úttesthez értem, két parkolóautó között hirtelen ott hevert előttem. Egy óriási, véres, elasztikus borostyán. Visszanéztem. Mindenki őt vagy az érkező mentőket figyelte. A felső lépcsőfordulóban van egy magas fémszekrény, vastagon áll rajta a por. Annak a tetejére rejtettem, betoltam, amennyire bírtam, és a következő konferencia után hazavittem. Krisztivel azóta egész jó lett. Nemrég megszületett a baba, neki is ilyen szép tejmellei lettek, mostanában azokat gyurmázom inkább. Néha azért a szilikongömböt is használjuk, masszírozni például csodásan lehet vele. Sosem mondtam el neki, hogy mi az valójában, honnan van és mennyit ér. Hogy egy ember napi 8 órában élvezett többször egymás utánban úgy, ahogy szalagmunkások illesztik egybe a gép alkatrészeket. Bár tulajdonképp alkatrészeket rakott össze ő is, csak nem a gyári útmutató szerint.

0: Mert mi lesz ezután?
1: Keltakaró.
2: Jó.
1: Keltakaró.
3: Sanyi, Atesz és Valek.
1: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
0: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3, hallgass.
1: Na kelt a karó. And sound.

Tilos Rádió. A Keltakarót halljátok, és ezzel a fordulattal áttérünk angolra. Üdvözöljük a stúdióban Samantha Thornhillt és Bob Holment, akik a tegnapi Budapest Slam díszvendégei, és itt van még velünk Gyukics Gábor és a szervező Blyworks. Mivel már nagyon sok interjút adtak itt a napokban, úgy döntöttünk, hogy tilosos szokás szerint, illetve keltakarós szerint felolvasás lesz inkább. Ha van kérdésetek, cseten kérdezhettek, aztán lehet, hogy a végén beszélgetünk. De most elmerülünk a Slam Poetry-ben.

0: Last night, just as I was passing into sleep, one final thought began to race me to the dream, intercepting the sweet powers of Morpheus, pressing me to wakefulness and purpose.
1: Múlt éjjel, útban alvás felé, egy végső gondolat álomba üzve metszette ketté Morpheus édes hatalmát, éberré és céltudatossá téve.
0: I drew my pen and prepared to set down this marvel, final thought of my existence, so it seemed, the thought itself panting near death as I retrieved it, it called itself a másik gondolat.
1: Elővettem tollamat, felkészültem elkövetni egy csodát. Létemnek végső gondolata úgy tűnt, a gondolat halálos közeli állapotban liegett. Onnan hoztam vissza, szólt magának, the other thought.
0: What? A thought appearing in my mind that's not of my thinking. A thought I thought I'd exiled that thought, banished it as not of me, not me enough, then urging me to please shut up. The other thought continued.
1: Me? Saját gondolataim kívüli gondolat válik sajátommá, egy gondolat, amire azt gondoltam száműzött gondolat, elűztem, nem belőlem való, nem elég nekem, de sürget, hogy kérlek, fogd be, folytatta a másik gondolat.
0: Do not dwell upon the political implications inherent in your own inability to entertain any but your own precious thoughts, buddy. Rather, amend your ways to allow other thoughts existence. Write not the poem, write the other.
1: Ne nézz a tehetetlenségből fakadó politikai következtetéseken, hogy ne időzz a tehetetlenségből fakadó politikai következtetéseken, hogy mindenkit szórakoztass csupán önön értékes gondolataidat, ne haver! Inkább engedd a másik gondolat létezését. Ne a verset írd meg, hanem a másik verset.
0: Tis impossible, I countered, for by so doing, by giving vent to the other, am I precluding the very basis of my own existence, the essence of me? And at that, the shiver became a thought that coursed my spine. And I find myself engaged in application.
1: Ez lehetetlen. Ellenálltam is mégis a másik vonzás körébe kerültem. Talán nem saját létemet és lényegem gátolom. Ekkor a gondolat remegésként szalad gerincem útján, és íme... Please, Bob. Alkalmazásában találtam.
0: That's a perfect translation.
1: Thank you.
0: To wrap the rap with the truest groove, there's no stop gap from the first remove.
1: A legtisztább kéje rappelni a rappet, nincs megállás az első elmozdulástól.
0: This either or thing is just one more thing.
1: Ez vagy az, vagy nem ez az, ez csak egyel több cucc.
0: A touch too much.
1: A picivel több.
0: A tad too bad.
1: Picivel rosszabb.
0: A bit too wit. Am I too tight?
1: Lehet, hogy szoros.
0: Explode in your mind a tiny grenade.
1: Apró gránát robban az agyadban.
0: Leaving the impression the other thought made.
1: Az agya a másik gondolat lenyitál.
0: I never thought the other thought.
1: Nem gondoltam soha
0: a másik gondolatot. I never thought the other thought.
1: Soha nem gondoltam a másik gondolatot.
0: Wait a second.
1: Állj meg egy percre.
0: Wait a second.
1: Állj meg egy percre.
0: This is impossible.
1: Ez lehetetlen.
0: The impossible rap is ready to appear. Is it possible that you are ready to hear?
1: Kész a berobbanás. Valószínűleg te is készülsz meghallgatásra. Valamit biztosan csinálni akar. Amit az előbb mondtál, a gondolat, mire nem emlékszel.
0: It's a dream you don't surrender when you get out of bed.
1: Just
0: return the sender. Think the other thoughts.
1: The other thoughts gonna get you. The other thoughts gonna get you. A másik gondolat veled is kikezd. Azt mondom, a rap csupán karc a felületen. Azt hiszem, tudom miért vagy ideges.
0: And if you say rapping is just scratching on the surface.
1: Azt mondod, nem érted a ritmust? Ted.
0: I think I know what's making you so nervous.
1: Hallgasd a taktust.
0: You say you don't understand the beat?
1: Nem érted a ritmust?
0: Put your ears to the ground.
1: Tedd füled a földre.
0: Listen to your feet.
1: Hallgasd a taktust.
0: It's impossible.
1: Ez lehetetlen.
0: But undeniable.
1: De dagadhatatlan.
0: It's ubiquitous.
1: Mindenhol ott van.
0: Don't hold me liable.
1: Nem, nem, nem,
0: it's always behind you when you turn around.
1: Hátra nézze.
0: It's just out of sight.
1: Éppen elmozdul, épp.
0: Just underground. Oh well, I might as well go to bed. Chill that hot thought head. Good night. Sleep tight. Twixt waking and sleeping, the other thought is seeping, creeping and leaping into place.
1: Másik gondolat beszivárog, becsúszik, beugrik. Right.
0: Before your face.
1: Pont a szemed előtt.
0: With a certain grace.
1: Elegánsan, kecsesen.
0: Well, in that case.
1: Na, ebben az esetben.
0: Is it impossible?
1: Ez most lehetetlen.
0: Sine qua non.
1: Sine qua non.
0: It's a schizo.
1: It's a pizza schizo.
0: Oh, other thoughts on the phone.
1: Telefonál a másik gondolat.
0: It's so humiliating when your brain is uncooperating. It's so humiliating when your brain is uncooperating. It's so humiliating when your brain is uncooperating. Back, back, back. Back before you said it.
1: Vissza, mielőtt mondanád.
0: Back, back, back. Back before you thought.
1: Vissza, vissza.
0: You were there too. How do you do? Is your thinking on the blink? What is it to you? You can't tell what from what not?
1: Nem tudsz különbséget tenni ez és az között?
0: That's what the other thoughts thought.
1: Ez az, amit a másik gondolat gondolta, hogy gondolt.
0: That's real clear.
1: Egyértelmű.
0: You can take your tongue out of my ear.
1: Vedd ki a füled.
0: Another other thought is servicing.
1: Egy másik gondolatom felbukkanó.
0: The service disappeared.
1: De eltűnt a felbukkanó.
0: Karamba, take a number. Karamba, take a number.
1: Karamba,
0: take a number.
1: Karamba, húzzon egy számot.
0: Get in line with your mind.
1: Elsorba az
0: agyat. I'm in with the outcrowd.
1: Én a kinti tömeggel bent.
0: The other thoughts crying out loud.
1: A másik gondolat károm.
0: Take the alternate. Take the alternate. Take the alternate. Take the alternate. Take the alternate. Take the alternate. Rush to resolution is not a solution.
1: Az elsértett döntés, klotyóba kijöntés.
0: The impossible rap is ready to appear.
1: Kész a berobbanás.
0: Is it possible that you are ready to hear?
1: Valószínűleg te is készen állsz meghallgatására.
0: It has something to do with what you just said.
1: Valami biztosan csinálni akar, amit épp az előbb mondtál.
0: It's a thought you can't remember in the back of your head.
1: Ez az a gondolat, amire nem emlékszel ott hátul az elmédben.
0: It's the dream you won't surrender when you get out of bed.
1: Egy álom, nem osztogatsz el, amikor reggel az ágyból kikelsz.
0: Just return to sender.
1: Küld vissza a feladónak.
0: Think the other thought.
1: Jusson ezekre a másik gondolat.
0: In order to
1: azért, hogy
0: transcend the

0: Wine to the horse.
1: No, môžeme buraliť to do lovaty.
0: Why did I ever ask you for directions?
1: Miért is kértem útba igazítást?
0: You ask me why I asked you?
1: Miért kezdett tőlem, hogy miért tőled kértem?
0: Hey, who's the guide around here anyway?
1: Különben ki is a vezető erre?
0: Surely we're not lost.
1: Tudod, nem tévedtünk el.
0: Are we lost?
1: Eltévedtünk.
0: We're lost.
1: Eltévedtünk.
0: Let us never go back.
1: Soha ne menjünk többé vissza.
0: May we never be found.
1: Lehet, hogy nem találnak ránk soha.
2: Lice. First day in an American school. First day.

Peace.

0: Jó reggelt, benne vagyunk? Jaj, elfejtettem elvenni a sapkámat. Hogy nem miben hallom a mikrofont. Nem a mikrofont. Hallatszunk? A mikrofont nem lehet hallani.
1: Én nem hallatszom.
0: A fülhallgatót lehet hallani.
1: A fülhallgató? Én a fülhallgatót nem hallom.
0: Én sem hallom a fülhallgatót. Te hallasz, Ozi, valamit? Kizajjuk az adásba, akkor beszélgessünk az adásba, csak egymást nem halljuk. Jó.
1: Az adást halljuk?
0: Most hallok valamit.
1: Valaki. Én is hallok.
2: Jó.
1: Most nem, tök jó.
0: Köszönjük, ez így egész más.
1: Most az így, te is hallasz minket?
0: Igen, de hát itt van tőlünk egy méterre, mire hallanak?
1: Mert hogyha most föltette a keszon most fülvédőjét, most is hall, akkor már a hallgató is hall, nem?
0: Kedves hallgatók, ez a technikai 5 percet ő a
1: sárgóban. Egyszer ígérte valaki, hogy csinál egy kis mixet a Skype-os, hogy haló, ki van, itt van. És azt gondolta, hogy ez vicces, pedig szerintem tényleg vicces, de tök jó.
0: Tök jó.
1: Nem?
0: Jó reggelt kívánunk!
1: November 13-a
0: van.
1: És most itt vagy?
0: Én itt vagyok.
1: Skype-on vagy?
0: Skype-on vagyok, no. Igen. Tök jól hallok titeket. November 13 van szerte a világon, csak ez valahol zavaró, valahol kevésbé. 13-as szám az rosszat jelent, ugye? Babonásak vagyunk.
1: Nem. Attól függ, hogy hol.
0: Mindenütt rosszat jelent.
1: Kínában a 4-es, nem?
0: Hát 4-es, de a 13-as is van, mint ilyen nyugati, tudod, mint a a McDonald's, ugye?
1: Meg a kari.
0: Az is kari, meg a húsvét. A húsvéti nyugszik Kínában, az is jól néz ki.
1: Az is van, mert?
0: Aha.
3: Dehogy szerte a világon, az iszlám ilyen 1500 körül, zsidóiknál 5776, tarap, jó híreket,
0: ha-ho. Ez jó hír, gondoltam, hogy ez jó hír.
1: Sok jó hír van, nincs már gyerek étkezni, vagy éhezés Magyarországon.
0: Ja, de majd erről fogunk beszélni.
1: Legyőztük a norvégokat, biztos.
0: Szerintem ma beszélni fog, biztos az egész Tilos Rádió ilyen hírekről fog beszélni, egész nap, tematikus nap van.
1: Hát legalábbis sok okos ember jön ide, és akkor megosztja velünk az okosságát, az jó, nem?
0: Hát akkor mi is okosodunk majd.
1: Persze, tanulni, lifelong learning.
0: Szóval ma a hírnapja van a Tilos Rádióban, ami azt jelenti, hogy tematikus nap, ami azt jelenti, hogy különböző vendégek jönnek a különböző műsorsávokba is.
1: Lehet, hogy az közös bennük, hogy mindegyiknek volt már köze, vagy van köze a valamilyen médiához, vagy valamihez.
0: Igen.
1: Aminek a hírhez is van köze.
0: Ja, például lehet, hogy a vendégek egy részének például van FB oldala. És már az is média, nem? Hát neked van?
1: Nekem?
0: Uh-huh.
1: Hát hogy ne lenne?
0: Na, de akkor te hát is egy média tényező vagy.
1: Ilyen alter izé vagyok, közszereplő.
0: Na, de te is média tényező vagy akkor, ha van FB oldalad.
1: Erre nem szeretnék nagy, csak olyan kicsi.
0: Na, de akinek van FB oldala, az tényező.
1: Az, igen.
0: Mert hogyha te leírsz valamit az FB oldaladra, akkor tulajdonképpen meg kell fontolnod, hogy mit írsz le, mert a bíróság elítélhet, hogyha csúnya dolgokat írsz oda.
1: Hát ez jogos, nem?
0: Hát igen, csak hogy ez már...
1: A csúnya dolgot csinálsz.
0: A csúnya dolgot. Jó, de úgy értem, hogy az lehet, hogy te a lakásodba félrevonulsz a konyhába, és mondasz egy csúnyát. Hogy azt a kutyafáját, vagy valamit.
1: És azért nem...
0: Azért nem, de azt kiírod, hogy azt a kutyafáját a Facebook oldaladra, akkor már felelős vagy, nem?
1: Ja.
0: Ez tényleg tök érdekes, mert ha jól értem, akkor már arra most nem is beszélve, hogy mi most itt társalgunk egy üres szobába, és ezt mások hallják.
1: Te is hallod? Halló?
4: Én is hallom, szóval szentesen.
0: Szia!
1: Halló!
4: Egy gyors kérdés, hogy a Facebookon, amár a Facebooknál tartottatok, meg annál, hogy
0: ki szabad mondani, hogy Facebook?
4: Nem szabad.
1: Hát kérdés.
4: Kék felső csíkos közösségi oldalon.
0: Aha.
4: Ott az média?
0: Az média. Bizonyos esetekben média.
4: De milyen? Mert azt látom, hogy a régen ugye voltak a levezőlisták, amik úgy többé-kevésbé zártak voltak, abban a szempontból, hogy az vett részt a a diszkuszióban, aki ott volt, feliratkozott rá és kapta a leveleket. Most meg azt láttam, hogy átvette ezt a Facebook, csak annyival másképpen, hogy ez nyitott.
0: Hát ez egy...
4: valahová, és akkor és az olyan poszt, amit láthat a félvilág, vagy az egész, akkor oda olyanok is bekommentelhetnek, akik, és akkor elindul egy nagy csevely, jellemzően politikai tárgyban, teszem hozzá.
1: Na azért a kismacskák különféle...
4: Jó, igazad van, a kismacskák és politika utána közvetlenül.
0: Így van, de amúgy esetben az FB az a médiumnak minősül.
4: Aha.
0: Bizonyos esetekben, mert például, hogyha...
4: Oké, hello.
1: Hello.
0: Nekem van egy is közel ismerősöm, aki egyszer nyilvánult meg az FB-n, valami, most tök mindegy, hogy milyen ügyben, akkor volt itt nagyon határozott véleménye valamiről, nem volt bántó, csak határozott véleményt, korrekt határozott véleményt közölt, és erre, mivel az ismeretségi körében voltak nyilván újságírók, ezért elkezdték őt megkeresni. Hogy, és akkor ő elzárkózott a további média szerepléstől, de különböző sajtóorgánumok Magyarországon és külföldön is idézték az ő FB bejegyzését.
1: Tehát tulajdonképpen... tehát megjelölve konkrétan.
0: Konkrétan megjelölve, és aztán ő nem adott senkinek, szóval nem beszélt a sajtómunkatársokkal többet erről, de adott esetben hát ő egy média, egy rövid időre, egy napra mondjuk bekerült a reflektorfénybe. Bekerülhetett volna a reflektorfénybe. Azzal, hogy ő az ismerőseinek azt írta, hogy... De hát volt ugye ez a híres, ez az Ungár Klára FB bejegyzés is, mostanában, ami viszont perrel végződött.
1: És el is vesztette.
0: El is vesztette. Tehát, hogyha te írsz valami hülyeséget, első fokon, írsz valami hülyeséget a Facebookra, vagy véleményt, vagy indulatos, vagy kevésbé, vagy tök mindegy dolgot, az gyakorlatilag olyan, mint hogyha a New York Times írta volna, nem?
1: Hát lehet hivatkozni, mint...
0: De a bíróság el is ítélhet. Tehát ezek szerint akkor te azért vállod a felelősséget, tehát akkor tulajdonképpen már vagy, mint egy médium.
1: És hogyha mondjuk Kelman Béla néven írok valamit?
0: Hát Kelman Béla néven írsz valamit, akkor is azt lehet tudni, hogy ki a Kelman Béla, tehát ez ugyanaz.
1: Hát beazonosítható, mert kell hozzá e-mail cím.
0: Igen, de hát ezt be lehet azonosítani szerintem, aki akarja.
1: Ja. Csak akkor én értem, hogy be lehet azonosítani, hát nyilván...
0: Hát ezt elég könnyű kimutatni, hogy ki
1: van. Valószínűleg a titkosszolgálatoknak most már a legtöbb felderítési terepük.
0: Igen, az FB. Haló?
1: FB.
4: Kettő, a második. Csak hogy volt a továbbra is a kék felső sávcsíkos oldalnál tartva, hogy volt olyan, hogy a nyugodtan szerintem ki lehet mondani, a Mandiner szokássává tette, hogy különböző embereknek a posztjait, vagy nagy isten kommentjeit rakta be, és hogy jól emlékszem, ebből is volt, hát nem tudom, végül is volt-e per, vagy nem, de hogy ez úgy az biztos, hogy volt. És most, ha azt mondjuk, hogy a Facebook média, akkor gondolom, ez minden további nélkül megteheti. De akkor ez így van?
1: Én is sokszor a 444 egy csomó helyről Szíves látom azt, hogy akkor ezt...
0: Blogokat.
1: Igen. Meg, ja. De hát én a Magyar Királyi Rádióban hallottam ilyet, a Déli Krónikában, hogy mint Ormán Viktor, a miniszterelnök úr, a FB posztja...
4: Az FB kommentelt, hogy...
1: Igen, az FB izére, mint azt mondta, hogy én egy olyan országot szeretnék, hogy, és szóval, hogy mint vezető hír, hogy valaki kiírt valamit.
4: Igen, de az ő esetében azt hiszem, hogy egy kicsit más, mert
0: közszereplő
4: és az ő oldala, Magyarország miniszterelnöke .hu, az azért mégiscsak egy közfelé.
0: Ja, közszereplő, tehát...
4: Vagy akkor te, mint Szabán Kolbász, akkor te most ott fönt Szabán Kolbászként, közszereplőként vagy ott, vagy magánszereplőként vagy is.
0: Praktikusan mindegy.
1: Ez egy jó kérdés.
0: Praktikusan mindegy egyébként.
4: Hát akkor de miről beszélünk, hogyha mindegy.
1: Azért nem, ezért, tehát hogy lehet ezen az oldalon olyat csinálni, hogy zárt csak a ízélása. De tehát én föltehetek valamit, és azt mondom, hogy csak te láthatod, Gyuri.
4: De mondom, azoknál a posztoknál, amik mondjuk nyilvánosak, és te bekommentelsz oda, azt viszont nem tudod megmondani, hogy ezt kilássa vagy csinálom, az nyilvános. Hát onnantól kezdve viszont...
1: Igen.
4: Jó, de ha... Azt csinálsz, amit akarsz, de a kommentekkel nem.
2: Nagyon sok butaságot hordotok össze, ez az igazság.
0: Hello.
1: Hello. Hát kicsit fölhangosítanád magad.
2: Oké.
0: Okay. De még nem ébredt föl.
2: De felébredtem, csak figyeltem, hogy miről van szó.
0: Na,
2: mert lemaradtam egy picit, mert késtem, ezért majd lógok kávéval.
0: Igen. Mi a butaság?
2: Hát ez az egész, hogy álltok hozzá. Alapvetően minden ilyen Web2 alapú médium azon az alapfeltételen nyugszik, hogy ők csak egy felület, a tartalom szolgáltató az maga a felhasználó. Ő alkotó is, nem csak olvasó. De.
1: Igen.
0: Igen, de ezzel most nem értem.
1: Ugyanezt mondtuk.
0: Mi a kérdés?
2: Az a kérdés, hogy a tartalomszolgáltató, az a te, én, meg még néhány millióan, akik használják ezt az oldalt, bármilyen befolyással vannak-e a saját megosztott tartalmuk terjesztésével kapcsolatban, úgy, mint ahogy mi, mint a rádió, mi befolyással vagyunk rá, mert az antennát valamire beállítottuk a hegyen, és az lefel itt Budapesten nem tudom én hány embert. Ez az interneten nem így van, és a szabad internet, meg vannak ilyen jelmondatok, az ezt meggátolja.
0: Na jó, de én akármilyen, tehát én tartom előállító vagyok, én csak ennyit állítottam, tehát ilyen értelemben úgy viselkedem, mint egy bármilyen médium.
2: Úgy, csak miért lennél akkor felelősségre vonható, hát hogy a tartalmad ide-oda eljutott?
0: Nem, a felelősségre vonnak a tartalomért magáért.
1: Hello!
5: Sziasztok, ember vagyok!
0: Szia!
1: Hello!
5: Majdnem kimondtátok, amit én akarok most mondani, hogy az alapvető kérdés még az is, hogy mitől, vagy mikortól számít nyilvánosságnak a nyilvánosság. Tehát létszámfüggő ez, vagy hallgatottság, tehát hogy mikor leszel véleményformáló, vagy mikor figyelnek oda arra, amit mondasz, vagy mikor leszel közszereplő.
0: Akkor, hogyha pekjedre olyan barátaid vannak, akik esetleg a nagyobb médiumok felé is közvetítik a véleményedet.
5: És akkor te már közszereplő vagy, hogyha...
0: Akkor közszereplő nem leszel, de véleményforváló, ilyen pici véleményforválóvá avanzsálhatsz.
5: Mert én nagyon nem tudom ezt meghatározni, hogy mikortól lesz...
0: Na mondj egy markáns véleményt, de jó, hogy ma november 13 péntek van, mondjuk.
5: Hát...
1: Kenny Markáns...
5: Ma reggel nem markáns véleményel keltem föl, sajnos.
0: Na, tehát ma reggel nincs markáns véleményed, ez a te állásfoglalásod, és ezt fölkapja a médium, mondjuk például egy rádió ezt felkapja, ezt a hírt.
5: Majd gondolkodom.
2: Embernek nincs markáns véleménye.
0: Igen, embernek ma sincs.
2: Ma sincs.
5: Ma sincs, igen.
0: Ma sincs markáns véleménye, embernek soha nincs.
1: 120-szor elmondjuk.
0: Igen.
5: De azért van, de most már nem tudom, tehát ma nem tudom. Na család, sziasztok!
0: Hello. Tehát például embert most teljesen tönkretesszük idegileg a nap
1: folyamán. Csinálunk belőle egy kis gifet és lupot, és a százszor lehet.
0: És azt látjuk, hogy tényleg nincs markáns véleménye.
1: Tényleg?
2: Igen. Szóval miért lenne bárki is felelősségre vonható azért, mert locsi fecsizik egy chatportálon?
0: Azért, mert például mondjuk, most ne arra gondolj, hogy embernek van-e markáns véleménye, hanem mondasz egy hülyeség, egy nyilvánvaló hülyeséget.
2: Jó.
0: Mondjuk azt mondom, hogy én egész nap egy radioaktív bombával sétálok a körúton, ha mondjuk ezt mondanám. Egyébként nincs nálam rádióaktív bomba, és nem fogok a körúton sétálni.
1: Gyuri, mi óvatosan.
0: Az? Azért mondom. Na, ezt, hogyha én publikálom ezt a hírt, akkor szerinted ez egyenértékű azzal, hogy a kis cicámmal milyen édesen mosolygott rám?
2: Abszolút. El kell vonatkoztatni a Facebookhoz nagyon hasonló oldalak léteznek, hogyha valaki csinál egy blogot a valamelyik blog csináló blog weboldalon, azt nem fogja olvasni senki, csak ő, a anyukája, a barátnője, és ennyi.
0: De hát és akkor, neked hány ismerősöd van az FB-n?
2: Nem tudom.
0: Valamelyik felkapja a hírt.
2: Nem kapja.
1: Megosztja. És aztán megosztja XY hírportál is ilyen
2: hír. Ja, de ez veszélyes.
0: De tudod, hogy hány lépcső az amerikai elnök tőled?
2: 5.
0: Na.
2: Mindenki
0: jött. Fél órán belül az amerikai elnök fogja olvasni a posztodat.
1: Ó, a Gyuri sétál a körúton egy táskával.
0: De egyébként nem sétálok.
2: De hogyha gonosz vagyok, akkor megosztom azt a videót, hogyha egy ceruza elemet cikszalagozol a USB kábeled végére, akkor háromszor olyan gyors lesz az interneted.
0: Ez
2: már 26 milliónál jár, mert mindenki azt gondolja, hogy ez így van.
0: Igen.
2: Most akkor felelősségre kéne vonni azt a gyereket, hogy átvert 26 millió ember.
0: Nem, hogyha bármi történik, ha bármi tumultus alakul ki a körúton, mert mindenki ki akarja üríteni a körutat.
1: Vagy oda akarja szikszolazni a szikszolat.
0: És pánik tör ki, és a villamosok kisiklanak, és a kutyák felszaladnak a háztetőkre, és a... Érted, akkor...
1: Hanuska kijönti az olajat.
0: Kijönti az olajat, hát arról nem is beszél, vagy az írószövetség pedig nem tartja meg az ülését.
1: Ugye, ki tudja, hogy mi történik.
0: Abszolút.
1: Jön a villamos, karszalagban a villamos vezetőn,
0: vagy például
1: és akkor azt mondják, hogy itt miért is van.
0: 20 ezresek repülnek az égből.
1: Miért is van, és akkor azt mondják, hát mert itt megjelent egy ilyen kis
0: poszt.
1: Helyes vicces.
0: Ja, te miért abszolút felelős vagy?
2: Mindegy. Az emberek hiszékenyek és buták.
1: Túlsó.
2: Szerintem.
1: Hát figyelj, de ezzel nem mondtál semmit.
2: Ja. Nekünk se kell hinni. Ami az MT-n meg van írva, csak azt. Mert az a hitele.
0: És az MT megírja azt, hogy Annuska kiöntötte az olajat?
1: Nem, ki fogja önteni.
2: Halló?
6: Három, elnézést. Persze, butaság vagy nem butaság, valószínűleg azért beszélünk róla, mert a jelenlegi technológiai szint, vagy változás az némileg eltér a korábbi technológiai szintől és változástól, más lehetőségeket ad. És ezeknek a lehetőségeknek a tekintése és felfogása az befolyásolhat.
1: Hát felvet új kérdéseket.
6: Tehát, hogy a Mari néni, aki eddig nem szerepelt médiában, soha büdös életben, csak az én a néha kiült a barátnőivel kicsit beszélgetni.
2: Most nagyon élvezi, hogy megoszthatja most a horoszkópját.
6: Nem, azt hanem, hogy
2: de te még nem lesz tartalomszolgáltató.
6: Meglepődve tapasztalhatja azt, hogy amit ő gondolt, hogy továbbra is ugyanazt csinálja, csak éppen nem a háza előtt, hanem a Facebook komment folyamban, az lehet, hogy többen látják, és hogy annak más következményei lehetnek, vagy hatása lehet, mint annak, hogy ő leül és beszélget a barátnőivel. Tehát itt a hatásról, pontosabban az elérés kiszélesedése miatti hatás vagy miatt beszélünk erről az egészről, semmi más miatt. Szavaztok!
1: Hello!
0: Igen, mit ott eszembe, hogy a tömegír.
1: Tömegír.
0: Nem, az jutott eszembe, hogy a nemzeti együttműködés, de mindegy, a tömegír.
1: Jó. Nemzeti tömegír.
0: Nemzeti tömegír, jó.
1: A túlsót.
0: Jó reggelt, kívánunk. Hallunk.
7: Jó reggelt.
0: Kilos Rádió, Haza és Haladás, 2.15.37.73, a hír napja van ma, november 13. péntek, és a vendégünk, Láng Júlia.
7: Igen, én vagyok az.
0: Író, utazó, hírcsináló. Mi vagy?
7: Filmeket nem csinálok.
0: Hírt csináló.
7: Ja, hírt. Híreket se, én a színes műsorokat szeretem.
1: A színes híreket.
7: Igen.
1: Kis színes.
0: És az apropója ennek a mai napnak, csak amit én tudok az egészről, lehet, hogy nem tudok eleget, hogy a Tilos Rádió, most ezt nem tudom pontosan, hogy mint médium, vagy mint Tilos Rádió, vagy így alakult, vagy hogy van ez, de lényegében híreket kell mondania egy másik rendes médiumhoz hasonlóan. Óránként kell híreket mondania, és akkor súlyos elgondolkozás történt a rádióban, hogy hírnek tekintjük-e azt, hogy a Gyuri most vizet tölt.
7: A Szabad Európában mindig azt mondták, hogy folyik már a vér, halott van, mert addig nincs hír.
0: Hát akkor Ádám, ne arra, hogy akkor most te vagy a legfiatalabb.
1: Föláldozzuk?
0: Hát mi? Persze, hát most ő neki, most még nem.
7: Csinálunk halottat?
0: Hát vér. Tehát vér, az kell a hírhez?
7: Semmi, ez egy ilyen...
0: Tudom, de hogy az ilyen...
7: Hát, hogy kellőképpen súlyos legyen.
0: Na, de mitől súlyos valami?
7: Hát mondom, attól, hogyha folyik a vér.
1: Jó, hát ez is egy...
7: Persze, hülyeség, persze.
1: De tök jó.
2: Egész nap háborúról.
7: Szimbolódnak.
0: Ugye, onnan indítottunk.
7: Meg hát végül is tényleg arról szólnak a hírek, nem?
0: Igen, de most onnan indítottunk, és az Ádám iszonyatosan a másik párton volt természetesen, mint fiatal generation, hogy azt mondta, hogy marhasága erről gondolkozni, hogy mi zajlik a közösségi médiában. Hogy szoktad mondani? Web 2? Ezt így kell mondani?
2: Igen, ezt úgy kell mondani.
0: Jó, a Web 2-n mi zajlik, hiszen, de hát tulajdonképpen a Tilos Rádió is egy közösségi felület, ugye? Ahol mi egymás között végül is arról kellene, hogy beszéljünk, amiről beszélünk, de mi is kötelezve de vagyunk hírmondásra.
2: Minket törvények szabályoznak, törvények, illetve egy törvény, a média törvény határozza meg a mi a beszélünknek. Tudatot. Nem a tudatot, hanem hogy a mi adásszórásunk mettől meddig terjed.
1: Na, de hát az interneten ez ugye meg az archív, tehát nincs határ.
2: Nincs határ. Értem, de a rádióban megvan.
0: De rádió, de az is lehet, hogy én otthon ülök a szobámban, és csinálok egy webrádiót, nem? Egy Web 14-et.
2: Igen.
0: Hát akkor mi a különbség?
2: Hamar korlátokba fogsz ütközni.
7: Milyen korlátokba?
2: Hogyha azt akarod, hogy 100-an hallgassanak, akkor már a zsebedbe kell nyúlni, hogy...
0: Hát de most is a zsebünkbe kell nyúlni.
1: Júlia, mesélj a Szabad Európáról. Én nagyjából megnéztem, ami a Web 2-n található rólad, és ki is raktam egy interjút a Hazai Saladás Facebook oldalára, aki ezt meg szeretné tenni, az
2: ezt gyorsan megtenni. Ezt pereljen be minket.
7: Fogalmam sincs, mi található meg rólam a Web 2-n.
1: Mindegy, nekem van. Tehát én beütöttem a Google-ba, és akkor kiad dolgokat, és akkor ott lehetett látni, hogy nem tudom, óvónő voltál Afrikában, meg nem tudom, poszthippi Párizsban, vagy nem tudom, hogy kell ezt mondani.
7: Valahogy így.
1: És aztán a Szabad Európánál dolgoztál.
7: Így van, de ott főleg műsorszerkesztést csináltam, vagy előbb a nemzetközi, aztán a magyar hírműsoroknak. Nem híreket, azt nem szerettem, nem is tudom, nem értek hozzá, annak valahogy túl pontosnak kell lennie, hanem...
1: Ez egy definíció, hogy pontosnak
7: hát
1: kell.
7: Hát persze.
0: De többének is pontosnak kell lennie.
7: Igen, de az más, amikor, hát amiket én csináltam, kivéve amikor a Forgó színpad műsorának dolgoztam, meg amikor volt saját félórás műsorom olyan fontos témákról, mint oktatásügy, egészségügy, nők, stb. Egyébként pedig rabszolgaként a napi híradós műsorba a napi aktualitásokat, az ember bement a telekszobába, és akkor megmondták, hogy most fú, Nicaraguába, most éppen pucs van, szedd össze 3,5 percbe. És akkor összeszedtem a hírügynökségi jelentéseket, meg hogy mit írt róla a New York Times, meg a Le Monde, és akkor 8 hírből, illetve hát igen, hírmagyarázatból csináltam egy 9-et. Ez volt. Hírügyben viszont egyszer egy igen remek dolog történt. A Kovács Kristóf, akit mindenki ismer, utána a Narancsnál dolgozott, és most valahol vidéken egy színház, nem is vidéken, mindegy, Pesten színházban van, és egy remek srác, és egy időben beosztották a hírosztályra. És fogta magát, és egy szép nap nagyon unatkozott, és beírt a hírekbe egy teljesen hasraütött szöveget, valahol a déltengeri óceánokon valami horrorisztikus hajótörésről, és hát természetesen néhány órán belül kiderült, hogy ennek nincs alapja, mert azért az amerikaiak ellenőrizték a műsorokat, nem előzetesen, tehát ez tényleg nem cenzúra volt, hanem utólag, hogy minden rendben van-e, úgyhogy minden hírhez meg híranyaghoz mellékelni kellett az eredet.
1: A forrást.
7: Tehát a forrást, igen.
1: Ráadásul.
7: És kiderült, hogy semmi forrás, és az egészet a kis ujjából szopta, mert unatkozott. Úgyhogy óriási botrány volt, mi meg nagyot röhögtünk, akkoriban Kristófa szobatársam volt.
0: És előléptették ezután?
7: És nem engedték többet a hírosztályhoz.
1: Ezt ezért csinálta.
7: Szerintem is, mert hogy még arról volt nevezetes a Kristóf, hogy a Szabad Európa teljes élethosszában, ami nem tudom hány évtized volt, ő volt az egyetlen, aki magától ott hagyta, egyszerűen nem bírta tovább, és 90-ben ott hagyta. Én mondtam neki, hogy figyelj, hát most már úgyis mindjárt bezárják, és ha bezárják, akkor kapunk egy nagy nyaláb végkielégítést, ne csináld. Nem bírom tovább. Elhúzott, elment haza, jött Magyarországra. Utána az ő helyén a szobatársam a Kovácsi Tibi lett, akitől nagyon szépen búcsúzott különben a narancs, úgyhogy én nekem így emberileg kellemes volt a környezetem.
1: A szobatárs az, hogy egy ilyen hírt csinált, ugye?
7: Hírosztályon is volt, és aztán a hírosztályon néhány fix emberen kívül sokakat úgy megforgattak. Engem is akartak oda rakni, de kézzel lábbal tiltakoztam. Valahogy úgy éreztem, hogy az nekem nem megy.
1: Mondtad nekik, hogy ha ide beelőltettek, akkor csinálok álhíreket.
7: Például.
0: Ez egy közösség volt, ez a Szabad Európa, vagy ez egy munkahely volt?
7: Ez egy munkahely volt. Nagyon sok belső feszültséggel, és mihelyt még úgy 88-89-ig, illetve inkább 88-ig valahogy úgy elment a dolog, de amikor már világos volt, hogy itten szabadság lesz, akkor ugyanúgy ketté vált a szerkesztőség, ahogy Magyarországon, és hogy egyszerűsítve mondjam, voltak a komcsik meg a fasiszták. Most tőle, hogy értjük. Igen, úgyhogy nem volt jó, de nem volt jó, úgyhogy mentem a folyosón, és ott állt 2-3. Ez egy kicsit életkorhoz is kötött. Úriember, és akkor olyan ellenségesen elhallgattak, és én majdnem, hogy tűszúrásszerűen éreztem az oldalamba, hogy ezek engem ennyire utálnak.
0: Ez mikor kezdődött, ez az elhidegülés, vagy szóval ez a szembenállás?
7: Hát eleve meg volt.
0: De világos csak, hogy mikor lett ilyen nyilvánvaló.
7: Fokozatosan alakult ki a sajtószabadság és a szabadság egyáltalán Magyarországon. De eleve meg volt. Én először Párizsba éltem, és akkor onnan párizsi tudósító voltam. Az nagyon jó volt, kis színeseket kellett küldeni. Hát a forgószínpadnak, bármint egy héten 4-szer.
0: De mondjál kis híreket.
7: Ezek nem hírek, ezek ilyen kis történetek, semmi az aktuális divatról, a szomszéd utcában lévő kutya-macska kényeztető játékszerekről, a szomszéd házban lakó afrikai házaspár különféle anekdotáiról, a piaci történetekről, akármiről. Csupa kis színencs, az nagyon jó volt. És aztán utána átmentem Münchenbe, mert hogy hívtak, és addigra a két gyerekem, akiket ottan próbáltam nevelgetni, de kicsit nehéz körülmények között, mert elég szegények voltunk, és akkor ők mondták, akkor ők már 17 és 19 évesek voltak, hogy akkor menjek, elkeresek pénzt. Úgyhogy ott hagytam őket Párizsba, és elmentem Münchenbe. És hát akkortól már én éreztem, bennem is volt ellenállás, mert ott is generációk voltak, hát aki 44-45-ben diszidált, és aki 56-ban diszidált, az már más generáció volt, és aztán az volt a szöveg, hogy hát én 77-ig Magyarországon éltem, 77 januárban kezdtem, nem is voltam sose diszidens. Nem is se a diszidens, se az emigráns szót nem tudtam magamra érvényesnek tekinteni.
0: De praktikusan diszidens voltál, nem?
7: Nem, elintéztem, lett egy francia férjem, lett egy francia állampolgárságom, a gyerekeim hazajárhattak nyugodtan.
0: Ja, hogy te teljesen legális voltál.
7: Igen, igen, és én, ha már meg kellett határozni, akkor azt úgy mondtam, hogy pszichológiai menekült vagyok. A házasságomból akartam kilépni, de olyan remek férjem volt, hogy több országhatárt kellett közénk rakni, hogy pont bírjam
0: ez
7: hagyni.
0: Ez nagyon jó, ez a pszichológiai menekült.
7: Igen, ez létezik egyébként. Létezik? Ez egy valódi, hát saját magam, tudom, nem voltam se gazdasági, se politikai, bár azért voltak. Konrád György volt a férjem és a gyerekeim apja, úgyhogy volt azért itt politikai háttér is. Na mindegy, és akkor ezek a vén urak a Szabad Európánál, ott az volt a vélemény, hogy hát ez is a Kádár neveltje. Szóval ezek azt hitték, hogy attól, hogy én Magyarországon éltem, attól én szükségképpen abszolút Kádár befolyás alá kerültem, és hát én ettől megőrültem. Nem bírtam velük szóba állni, nem is nagyon barátkoztam ott senkivel. És aztán, amikor már jött a Kovácsi Tibi, meg a Kovács Kristóf, meg még egy-két, túlságosan sok nem is, ez a két ember volt, aki nagyon emberszabású volt, és akivel jóba tudtam lenni, és aztán még néhány ilyen fölületesebb kapcsolat, akik ugye elvesztek
1: a buszában. Mert ők is Kádár neveltjei
7: hát
1: voltak.
7: Persze,
0: én voltam többféle ilyen külföldi országban, ilyen magyar környezetben, és azt nagyon érdekes megfigyelni, hogy tényleg ez a ki mikor ment el, az egy demarkációs vonal, mert az, aki elmegy Magyarországról valamikor, akkor megőriz egy képet, és ott leragad.
7: És az úgy marad, igen.
0: Ez állatok is így volt,
7: igen,
0: akkor.
7: Persze, abszolút. Volt például egyszer egy olyan eset, már nem is emlékszem, milyen vettem föl valamilyen műsort, és ugye az üvegablak mögött ült a elben rendezőnek hívják, de hát nagyon sokan nem kellett rendezni ezeket a műsorokat, és valamit Egyesült Államok kapcsán, hát úgy fogalmaztam, hogy Magyarországon szokták mondani, hogy és az USA-ban is, amire megállította, és azt mondta, hát maga hogy beszél? Mondtam, így nem lehet beszélni. Tessék kimondani, hogy United States. De micsoda a magyar szövegben én azt mondjam, hogy és a United... Hát igen, de hát ezt én nem engedem át. Ezt nem mondhatja, hogy USA. De mondom, egész Magyarországon így mondják. Az Magyarország, mi itt viszont amerikai rádió vagyunk. És akkor öltöztünk egymással, a végén hát nem voltam hajlandó United States.
0: De ez a dialógus magyarul folyt le.
7: Persze.
0: Ez az jó.
7: A technikusok azok németek voltak, de a műsor rendezője hát az magyar volt. Ez is egy öreg faszi volt. Nagyon öreg volt, totyakosan járt, és azt hiszem 48-ban ment ki, és eleinte a rádió kezdeteiben ő is műsorokat csinált, és Fekete Hang néven szerepelt, és rettenetesen szájtépő volt, olyannyira, hogy 56 után, a forradalom után az amerikaiak alapos vizsgálatot tartottak, hogy mennyi marhaságot mondhatott a Szabad Európa, mert hogy mindenki arra hivatkozott, hogy a Szabad Európába bemondták, hogy mindjárt jönnek az amerikai csapatok. Soha nem fogom megtudni, hogy mi az igazság. Azzal érveltek, hogy ez nem igaz, hanem a hallgatók olyan, hogy mindig azt hallják meg, amit hallani szeretnének, és újság vagy sajtószemlében lehet, hogy elhangzott valami ilyesféle, de már csak mit is akartam ebből kihozni.
0: Az emigrációban élő, ugye sok magyar volt nyilván, igen, a magyar, igen, adásokban, igen, vagy akik valamikor elmentek, hogy ők, te gondoltál arra, hogy visszajössz Magyarországra egyszer? Vagy ők gondoltak arra, hogy ők egyszer visszajönnek?
7: Én pedig mondom, én nem tekintettem magam diszidensnek, és járhattam is volna vissza Magyarországra. de akkortól kezdve, hogy a Szabad Európánál, amikor külső tudósító voltam, az akkor szabad voltam. De akkor alá kellett írni, hogy amíg én a Szabad Európa Rádió tudósító dolgozója vagyok, addig nem mehetek haza, hiszen hát ez volt az ellenséges rádióadó.
0: De hogy a fejekben az volt, hogy majd egyszer vissza akarnak-e jönni ide az emberek, vagy sem?
7: Hát nem nagyon, nem nagyon. Szóval amíg az oroszok itt vannak, de közben azért tele voltak ilyen nagyon, nagyon, hogy is mondjam, tulipántos ládás honvágyakkal. Volt egy Piroska SCH-val nevű vendéglő, és oda jártak rendszeresen vacsorázni, ahol magyar nótákat énekeltek.
1: Pörköltek,
7: gulást.
1: Hát, ja, mondjuk gulásnak Németországban.
7: Igen, igen. Na most ez volt egy ilyen fix társaság, és soha oda a lábamat be nem tettem. Ebből is lehetett látni, hogy én egy komcsi vagyok.
1: A komcsi az, aki nem megy a Piroskába.
7: Így is lehet mondani, igen.
0: Ja, igen, igen. Nagyon, nagyon, nagyon érdekes az egész, igen. És minek körül az ember? Bocsánat, még egy milyen hírnek körül az ember így a emigrációban? Tehát mindenki egy igazolást keres a saját életére, nem? Tehát igen, valahogy igen. Mégiscsak olyan híreket gyárt, ami a saját habitusának a legjobban megfelel, nem?
7: Hát azért hírgyártásban rendesen be volt tartva a általában BBC-nek nevezett hírszerkesztési etika, úgyhogy ott nem volt hiba. Műsorokban és kommentárokban, hát persze, kommentárban azt mondja az ember, amit a szíve szerint gondol. Tudom már, hogy mire nem válaszoltam a kérdésedre, hogy gondoltak-e arra ott a kollégák, hogy egyszer majd hazamennek, de nem nagyon. Nem, mert rettegtek attól, hogy hogy meglássák a valóságot.
1: És nem is jöttek haza. A Kovácsi meg a Kovács Kristóf hazajött.
7: Persze, de néhányan hazajöttek, én nem tartom senkivel se a kapcsolatot. Ővelük tartottam, de nem sokat tudok. Aztán az egyik, ugye, amikor már bezárt a rádió, hát nagyon hosszú időbe telt, amíg az amerikaiak elfogadták azt, hogy most már tényleg be kell zárni, az már pocsék volt. Ugye 89-től tényleg mindent lehetett mondani nyilvánosság előtt, úgyhogy akkor már senki nem hallgatta a Szabad Európát, és nagyon nehéz volt így dolgozni, hogy az ember tudja, hogy nem, hát levegőbe beszélünk a szószoros értelmében.
1: Igen, az egy ilyen ritka pillanat volt, amikor mit tudom én, a magyar nemzetbe, vagy a bármilyen nézetben
0: marha sok
1: érdekes dolog
7: igen,
1: volt.
7: Igen, igen, igen.
0: Emlékszem, 88-tól kezdődött az, hogy minden nap valami érdekes volt a magyar, magyar hírlapban is volt egyébként. Még nem a mairól beszélünk, nem hanem a régiről.
7: Meg a Kossuth Rádióval 168 óra, hát az is egy remek műsor volt, és akkor mi már teljesen fölöslegesek voltunk. Alig vártam, hogy bezárjon a rádió, ezt a Kovácsival sisteregtünk, sustorogtunk erről, de azt mondta, hogy ne mondjam nagyon hangosan, mert gyűlölni fognak érte, mert a nagy többség viszont meg volt rémülve, ugye mi ott nagyon jó fizetést kaptunk, igazán nagyon, életem első és utolsó és egyetlen munkahelye volt, ahol rendesen megfizettek, mai napig is ebből élek, mert kapok nyugdíjat onnan, különben nem is tudom, mi lenne vele, úgyhogy nem is szidom ezt a rádiót. De mindenki rettegett a bezárástól. Hát pontosan. Pontosan. Mondjuk a nagy többség öreg volt, úgyhogy menjenek már nyugdíjba, nyughassanak. De volt néhány, én aztán mondhatom. Volt néhány viszonylag fiatal gyerekekkel, és azok tényleg rettegtek ettől. Az amcsik meg nekik el kellett határozni, de ezzel együtt ugye amerikaiak állását is be kellett fagyasztani, úgyhogy nehezen döntöttek, aztán végén 93 őszén akkor bezárták, és 6 hónap laufot kaptunk, hogy addig kapjuk a fizetést, lakhatunk a szolgálati lakásba, amíg kiki eldönti, hogy mit csináljon. És én akkor döntöttem, hogy ha, most jön Afrika.
2: Visszatértünk?
0: Ez a Haza és Haladás, a Tilos Rádióban ma a hírnapja van. Tulajdonképpen egész nap erről lesz szó valamilyen körben font módon. Most vendégünk Pángi Júlia, világutazó író,
1: rádiós.
0: Igazából mit nem csináltál? Vaskohászatban nem dolgoztál?
7: Azt nem, de voltam kövüvesegéd is. Meg prospektusokat hordozgattam ki, meg szakácsnő voltam.
0: Hol?
7: Debi gyerekek. Hát ez valahol Dél-Franciaországban. Egy ilyen nagyon alternatív nyaraltatás volt különféle problémás gyerekekkel, de nagyon vegyesek voltak dankórosak, azok iszonyú helyesek, remek humoruk van, azok nagyon jók.
0: Barátságosak.
7: Nagyon, igen.
0: Jöttek kommunikálni.
7: Jöttek be hozzám a konyhába, ekkora nagy késsel segítettek szeletelni, és egy percig sem féltem, mert tudtam, hogy minden rendben lesz. Uh-huh. Aztán voltak súlyosabb esetek is. Az nagyon jó munka volt. Én voltam a konyhafőnök, és két beosztottam volt, az egyik egy tunisi, és a másik egy algériai srác. És hát miközben dolgozott a kezünk, meg az agyunk, hogy mit főzünk a gyerekeknek finomat, rengeteg receptet is cseréltünk, és az csodálatos volt, hogy a tunisi meg az algériai véresen összeveszett a kuszkusz helyes receptjét.
0: Na de az jogos.
1: Ez egy komoly kérdés.
7: Abszolút jogos, és akkor jöttem rá, hogy a nacionalizmus olyan mélyen benne gyökerezik az emberekbe, hogy
0: na jó, de ha nem lennél komcsi, akkor tudnád azt, hogy a két magyar ember, hogyha gulyáslevest főz, akkor halászlé.
2: Vagy halászlé.
7: Hát a bajai meg a nem tudom melyik, hát az önre megy.
0: Tehát az, hogy egy tunézia, meg egy algériai összevész, hát az
1: Tiszai
0: normális.
1: Tiszai vagy Dunai halból.
7: Hát persze, nyilván
0: meg hogy van-e ikra,
1: passzírozni,
0: vagy nem mennyire passzírozni, milyen szűrőn.
1: És milyen tésztával, kocka, vagy nem kocka, gyufa, vagy nem gyufa.
7: Igen, ezek nagyon fontos kérdések szerintem is.
1: Vagy mondjuk két olasz, hogy az izét azt ilyen csavart tésztával, vagy milyen
7: milyen kevénységű legyen.
0: Ki lehetne már venni a lábasból a tésztát.
7: Igen.
0: Na, de hát akkor ez...
7: Persze, nagyon jól szórakoztam, az jó munka volt.
1: Viszont ezek szerint a kuszkuszhoz értesz.
7: Igen.
1: Az értesz.
7: Igen.
1: Akkor majd adáson kívül belézem, mert az egy nagyon

0: a csípős
1: kolbász.
0: És hogyha mindegyik van, akkor egy ekkora nagy, most nagyra tártam a karomat, kedves hallgatók, tálat hoznak elé,
2: de az meg van sütve. Ugye főzve van a lébe, és utána megsütik.
0: Igen.
1: A merguez.
0: A merguez az nem, az csak sütve van, a birka meg a marha főzve van, és a csirke az sütve.
2: És nincs megsütve a utána a főzve és sütve, nem?
0: Igen, azt hiszem.
2: Igen.
0: Azt hiszem.
1: Hát a royal az, hogy igen, hogy mindenből van egy pici. Mint a királyok, ugye? Ja.
0: Hát ez a
2: király. Smazsola, meg
0: király. És olyan pici, akkor nagy adagokat lehet belőle, és abba hagyhatatlan. De az én konyha művészeim, a tunisi meg az algériai, nem is a hús részen vesztek össze, hanem azon, hogy vajjal vagy olívaolajjal kenegetjük szét a gőz fölött órákon át párolt kuszkusz szemcséket.
1: Na most a franciás arabok nyilván azt mondják, hogy vajjal, nem?
0: Hát az az igazság, hogy én már elfelejtettem, hogy ki mit mondott.
1: Mert szerintem a franciás arabok inkább a vajjal esküsznek.
0: Én nem csinálok. Nagyon ritkán, mert nagyon nagy meló.
2: Meló, igen.
0: De akkor olívaolajjal. Viszont azt adás után azt, ha adtok e-mail címet, szívesen elküldöm a világ egyik legjobb receptje. Tabulénak hívják. Magyarul azt mondanám, hogy kuszkusz saláta. Az egy hideg.
1: Sok zöld petrezselyem.
0: Iszonyú jó.
1: Azt nagyon fülöm, azt szoktunk elni.
0: Igen, persze, jó van akkor. Persze. Akkor nem is küldöm el.
1: De
0: akkor
1: azért küldöm.
3: Ti reggeliztetek már csak zárójelben.
0: Éhes lettél.
3: Nem kicsit.
1: Nagyon sokat utaztál az életedben. Voltál Franciaországban mennyi ideig?
0: Én nem igazán utazó vagyok, hanem ha valahol valamilyen dolog vagy feladat van. Egyrészt, igen, nagyon helyes.
1: De most is?
0: Hát most aztán pláne. Most belső emigrációban élek. Szóval nem utazom, hanem oda megyek valahova, ahol dolgom van, és akkor ott vagyok egy ideig. Mert hát úgy sétálni az utcán, nézni a kiratokat, kiállításra menni, és a többi az valahogy kevésbé izgat, viszont ha ott vagyok valahol, akkor, és ott munkám van, akkor tudok a helyiekkel úgy ismerkedni, hogy elmegyek hozzájuk. Ezért volt jó ez az afrikai munka, ahol óvónő voltam.
1: Az mit jelent?
0: Az azt jelenti, hogy amikor a Szabad Európa bezárt, és tudtam, hogy hát most már nincs mese, most már 20. éve külföldön élek, Franciaország meg Németország volt, most már haza kéne jönni Magyarországra, de még nagyon nincs kedve, még valami hiányzik, szóval nem akarok hazavenni. És akkor lapozgattam a Liberation-t, a Németországba is megőriztem a franciaságomat, és ott egyszer csak tényleg, mint az Isten újja ilyen rávilágított egy apró hirdetésre, miszerint pedagógiai tapasztalattal rendelkező szemét keresnek egy évre Afrikába egy bozott faluba. És abba a pillanatban tudtam, hogy ez megvan.
2: És nem volt ilyen félelem benne?
0: Semmi, sőt.
2: Nem tudom, a kígyótól, vagy nem tudom.
1: De ez hol volt Afrikában?
0: Ez Nigerben, egy Ilela nevű faluban, 200 kilométerre a fővárostól, nem volt elektromosság, nem volt víz, nem volt semmi.
1: Ez egy francia-afrikai.
0: Igen, hát ezért tudtam menni.
2: Sőt, egy repülőre.
0: Igen, hát először jelentkeztem, előadtam, hogy ugyan óvónő sose voltam, viszont nagyon szeretnék Afrikába menni, különben is fölneveltem két remek gyereket, meg Párizsba dolgoztam bűnöző fiatalok mellett, és én ezt nagyon jól tudnám csinálni. És azt mondták, hogy jó, jöjjek. És akkor fölültem egy repülőre.
1: Oltást kaptál.
0: Persze. Amit kell, nem tudom.
1: De
0: nem féltem semmitől.
1: Miért?
0: Én általában se félek.
1: Miért?
0: A saját hülyeségemen kívül semmitől sem félek, nem tudom. Rámosolyogtak az őrangyalok születéskor.
1: De ez nem passzol ezzel a pszichológiai menekültel, ez a nem féles.
0: Aha, most nagyon megfogtál. Igen, de mondom, hogy a pszichológiai menekülés az a házasságból volt.
1: Ja, hogy ez csak ilyen...
0: Persze, kifejezetten személyes. Igen. Szóval nem akartam feleség lenni.
1: Aha.
0: Úgyhogy, és akkor akkortól kezdve már már én voltam

0: Én a volt férjem, hát 30-valahány évvel váltunk most, is nagyon jó barátságban vagyunk, teljesen rendben van a pasas, de mondta, hogy ne menj el, Juliskám, seggedbe harapnak az oroszlánok, ne menj el! De elmentem. Oroszlánt nem láttam, skorpióval találkoztam, de eltapostam. Nem volt
1: mit a félni. És a komfort hiány? Tehát, hogy a...
0: Hát az egy kicsit kényelmetlen, de hozzá lehet szokni. Igen. 40 fok fölötti hőmérséklet, vályok, falak, ami ugye lévén, hogy szerves anyag, tehát rengeteg rovar él benne. Hát az nem volt mindig kellemes. Viszont az élmény olyan fergetegesen hatalmas volt. Az ismeretség, a szomszédság, az afrikaiakkal való barátkozás, az egész élményanyag, hogy csodálatos volt.
2: Amikor Afrikában voltál, akkor mennyit tudtál a világ dolgairól?
0: Hát azért én mindig úgy odafigyeltem.
2: Jött újság.
0: Ja, vagy... hogy ott mennyit?
2: Tehát amikor ott voltál. Amikor ott voltál.
0: Párizsban, mielőtt elindultam, megkérdeztem egy kedves afrikai barátomat, aki kameruni, de már régóta Párizsban él, hogy mi az, amit nem szabad elfelejtenem, hogy vigyek magammal Afrikába, és rögtön rávágta, hogy rádiót. És vittem is egy kis rádiót, na, azt állandóan hallgattam, azt fantasztikus.
2: Mert francia rádiót.
0: Igen, a Radio France Internationalt volt egy African numero 1, kifejezetten afrikai rádió, és hát csavargattam. Hihetetlen élmény volt, egyszer csak erős kínai akcentussal magyarul hallottam beszélni. Képzeljétek el, a kínaiaknak volt magyar nyelvű adásuk.
1: Ne.
0: Teljesen elképesztő volt, nagyon nehezen jött be, de a fülemre tapasztva izgatottan figyelte, és a szöveg az olyan volt, mint nálunk a sztálinizmus éveiben, egészen elképesztő volt.
3: Ez mikor volt? A kínai szabad Európa.
0: Ez, igen. Ez 94-95-ös tanév.
3: Már nincs semmi.
2: Egyébként nincs. Azért én is hallgattam ezt a francia rádiót itt Budapesten, tehát akkor valószínűleg te Afrikában hallgattad.
0: Igen, a Radio France Internationalnak volt Magyarországon adása, sajnos már nincs.
2: Már nincsen, de az tényleg egy jó rádió
0: az
2: volt.
0: Az jó rádió. Jó
3: a hírek korrektek voltak.
2: Igen, meg hát egyrészt az egész nagyon korrekt volt.
0: Igen, és nagyon nyitott, ahogy azért én még mindig fönn vagyok akadva a francia dolgokon, nem akarok erről lejönni, hát van francia állampolgárságom is, az egyre jobb mai körülmények.
2: Hány állampolgárságod van?
0: Kettő, összesen csak kettő. De este 8:30-kor a TV5 Monde látható a világon, ez a franciaországi kettes tévének a nemzetközi ilyen sugárzott adása 8:30-kor. És az is nagyon jó. Nagyon jó. Például egy olyan apróság, ha már hír a témánk, hogy előtte is, a félórás híradó előtt is, és után is, nem is tudom, 10-15 másodpercben, nem tovább, csak egy kép van, mindig más, valami az olvadásról, vagy a szárazságról, és csak föl van írva, hogy globális fölmelegedés, készpassz. És utána meg megújuló energia, és akkor ahhoz való képek. Nem kell sok szöveg, de minden nap előtte és utána is. És azért ez hat. Szóval éveken át ezt látod, hat. Szóval én szeretem, amikor látom, hogy ilyen tökéletes nyitottsággal, tényleg öt földrészre figyelve, és akkor mindig úgy elszomorodok, hogy most én már nem bírom ezeket, én az ATV-t sem bírom, már a klubrádió is idegesít.
2: Nem, hát ugye egész más a de hát ez már tényleg ilyen szakmai diskurzus része lenne, hogy tényleg van egy jó minőségű, például Franciaországban, de szerintem Németországban is van.
0: Biztos,
2: meg
0: igen.
2: Most nem csak a BBC-ről beszélünk, igen, hanem hát jobb helyeken azért van egy teljesen korrekt közszolgálati hálózat, ami csak olyan hülyén hangzik most, mint hogy nyafognánk, vagy nem tudom miért.
0: Nyafogjuk nyugodtan, mert okunk van rá.
2: Tehát, hogy mintha nyafogás lenne, igen, marha érdekes sokszor a műsor. Képzeljétek el, például ezekben az országokban vannak társadalmi problémák.
0: Például.
2: Mert Magyarországon nincsen.
0: Hát nálunk semmi, hát is innen. Nagy... Magyarország jobban teljesít, hát mit akartok?
2: Tényleg, tehát Magyarországon
1: arányban vannak külföldi hírek. Tehát ha azt nézed, igen, akkor nagyjából tényleg azt tudod, hogy a világban vannak ilyen problémás gócok, ízek és arról. Magyarországon szintén nincsen.
2: De hogyha ha csak belső ügyekről van szó, mondjuk a német, vagy a francia, vagy az angol, vagy a holland, vagy a svéd, vagy nem tudom, akkor az, hogy vannak társadalmi belső feszültségek, és azok nem ilyen eldöntendő dolgok, hogy most te komcsi vagy, vagy fasiszta. Tehát ugye azt lehet, hogy árnyaltam, mert lehet, hogy valami szakmai indoka van, vagy valami, és nagyon érdekes, ahogy ez tehát nem hír van tálalva, hanem azt mondjuk, hogy hát vannak ilyen megoldandó feladatok, nem tudjuk a megoldást. Ez egy állítás, hogy nem tudjuk.
0: Igen.
2: Ez amit ugye, amikor te elmentél, akkor tudtuk a megoldást, és most, hogy visszajöttél, megint tudjuk a megoldást.
0: Igen.
2: Akkor tulajdonképpen...
0: Rosszul időzítettem.
2: Mikor jöttél vissza?
0: Hát Afrika után, mert akkor nagyon erős volt bennem a vágy, hogy állandóan jegyzeteltem, és óriási anyagom volt, és azzal jöttem, akkor már tudtam, hogy fú, letelt a 20 év csavargásom a világba, és haza kell mennem, mert el akarom mondani a magyaroknak, hogy milyen volt ez az egész Afrika, mert állandóan csak a köldöküket nézik, sírnak, rinnak, hogy milyen rettenetes sorsunk van, ugye, ahogy azt a himnuszban meg van írva.
2: Meg nincs is skorpió itt.
0: És például. Úgyhogy akkor hazajöttem, és megírtam ezt a könyvet, és aztán valahogy itt ragadtam, és azóta inkább könyveket írok, meg hát ilyen publicisztikákat.
2: És miért akarod a magyaroknak ezt elmondani?
0: Mert hülye vagyok, mert egy tanítónéni lelke maradt bennem. Tulajdonképpen az egész hosszú pályafutásomat gimnáziumi tanárként kezdtem, de 4 év után ott hagytam az oktatásügyet is. Sok munkám volt, sok pasim volt, sok életet éltem, sok foglalkozásom volt, és ezt kívánom mindenkinek, hogy minél több legyen, mert ez egy kicsit tudatos is volt, hogy valahogy olyan igazságtalan, hogy csak egyszer élünk, szóval olyan habzsolósan úgy gondoltam, hogy minél több legyen benne, minél több élmény. És most már az a veszedelem fenyeget, hogy azt mondom, hogy fú, hát megvan, most már elmegyek úszni, főzök finom vacsorákat az unokáknak, olvasok, remek könyvek jelennek meg.
1: Akkor te akkor ott hagytad Párizsba a két gyereket, akik igen, éppen a felnőtt.
0: Az egyik már egyetemista volt, a másik érettségi előtt.
1: És akkor rendbe lettek, lehet, hogy jót is tett nekik.
0: Igen, hát szokon vették nagyon, szóval nem esett jól nekik. Én meg azt mondtam, hogy gondoljatok arra, hogy milyen remek dolog ebbe az életkorba, hogy nincs fejetek fölött ellenőrző szülő, mondjuk sosem voltam ellenőrző típus. Úgyhogy az egy picit nehéz volt nekik, de hát én viszont akkor már Münchenben jól kerestem, úgyhogy küldtem nekik a pénzt, és úgy tudták mind a ketten az egyetemet, a lányom az orvos, itt a fiam történész lett végigcsinálni, hogy nem kellett mellette dolgozniuk, arany életük.
2: És ők hol vannak most helyileg?
0: Hát a Miklós itt van Magyarországon, és a Történettudományi Intézetben kutató, és nemrég jelent meg egy Zsidóságon innen és túl címmel egy egészen remek könyve, 700 oldal. A Anna Dóra leányom pedig Párizsban maradt, sose jött haza, pszichiáter lett, pszichoanalitikus. Ott is van két gyerek, itt is van két gyerek, mind a ketten jó házasságban élnek, és iszonyú helyesek, okosak, szépek. Úgyhogy semmi panaszom nincs az életre, kivéve a magyarországi politikát.
2: De hát azt követed?
0: Igen, nem bírom nem követni, ez a baj. Mert valahogy itt a gyomorszájamban ott van, hogy nagyon is számít, hogy mi történik. Én nem tudok úgy élni, hogy azt mondjam, hogy nem foglalkozom azzal, hogy mi folyik a világban.
1: Voltál azóta Afrikában?
0: Visszamentem egyszer, igen, Csádba, Dzsamenába. Mozgássérülteknek tanítottam rádiomisor készítést. Ez nagyon érdekes volt. Arról is írtam egy könyvet.
2: Mozgássérülteknek rádió?
0: Igen, azért, mert az a csaj, aki engem Nigerbe hívott, néhány év múlva szintén egy ilyen ONG-nél, egy ilyen civil európai civil szervezetnél Dzsamenába dolgozott, és szereztek pénzt arra, hogy a dzsamenai állami rádiót rávegyék pénzzel, hogy csináljon fogyatékosok számára műsort, mert nagyon-nagyon-nagyon sok fogyatékos él, hát a legtöbb afrikai országban, de most Csádról van szó. És akkor kaptam egy e-mailt, addigra már léteztek az e-mail kapcsolatok, hogy rémlik nekem, hogy te rádiós is voltál, nem akarod megtanítani az én mozgássérültjeimet rádiózni? Mert megkaptuk a műsort, de hát nagyon amatőrök, egyszerűen nem tudnak mit kezdeni a műsoridővel. Úgyhogy egy óra múlva már repülőn voltam, és mentem oda. Azért mozgássérültek, mert, és nehezen tudtam velük megértetni, hogy vannak még a gyengénlátók, a vakok, a süketek, egy csomó minden van még, mert hogy azokkal nehéz rádióműsort készíteni, csak a mozgássérültek, nekik meg csak ők vakok voltak a legfontosabbak. De nagyon helyes fiúk voltak, természetesen csak fiúk, egyetlen egy lány volt köztük, de azt állandóan kizavarták, hogy hozzá nekem vizet, törölt meg a nem tudom mit, borzalmas volt a férfinő viszony.
2: Épp mindig több férfi van, még mindig. A Szabad Európában hány férfi volt? Sokkal több férfi
0: volt. Sokkal több, persze, meg hát minden főnök az volt, meg minden felelősen gondolkodó emberi lény az csak férfi lehet.
2: Hát ez így van a Tilosban is.
3: Ez sajnos, de ott, ahol...
0: Milyen szép, hogy egyáltalán meghívtatok.
2: Hát nem ért rá a férfi, akit
0: elképtetek. Ja, értem, most már.
3: És oda nem jutottál vissza, ahol óvónő voltál először?
0: Nem.
3: Mert az nagyon érdekesen nagy emlékeznek rá, tehát hogy az fehér asszony.
0: Jó, hát azóta már felnőttek gyerekek, de azért valami szól, ennyi már. Azért valamit két tudnak magyarul is, ez meg belefér ez a történet, hogy valamelyik gyerek elesett és nagyon vérzett. Előkaptam a kis orvosi táskámat, ahol sebfertőtlenítésre ez a dermaforin nevű sárga por volt. És hát be volt szarva, a gyerek retteget, hogy fájni fog, és mondtam, hogy nem fog fájni, figyelj, hát ez varázspor, és van hozzá varázsige is, ugye franciául folytott a diskurzus, és elkezdtem a varázsigét mondani, miközben szóltam a dermafort, és így szólt a varázsige, őszi éjjel izzik a galagonya ruhája, teljesen el voltak bűvölve, minden gyerek mondta, hogy nekem is, attól kezdve állandóan a sepphelyükre kérték, és meg is tanulták magyarul, ízikó gulogonya.
2: Úgyhogy... És mit gondoltak, hogy ez kb. Miről szólhat, vagy elmondtad hát neki?
0: Nem, varázsige. Varázsige sebre, persze.
3: Ritmikus.
0: Nem, hát igen, persze.
2: Ja, teljesen. Ez szerintem adekvát. Szerintem a vörös ennek örült volna.
0: Szerintem is. Én is azt hiszem.
2: Szóval erre gondolt valószínűleg.
0: Igen, igen. Rendben is volt. Aha. Föl nem merült, hogy mit jelent. Hát a varázsige az varázsige.
2: Na, de akkor a magyar belpolitika helyzetre milyen varázsigét mondanál? Hát miért nem próbált ki magadon ezt az ízik a galvanyát?
0: Hogy felejtsem el, hogy ne azzal kezdjem a napot, hogy kinyitom a híreket.
2: Igen, igen. Miért nem kezded mással?
0: Igen. Nem tudom, mert akró, hogy mondják ezt, hogy akró. Hát amikor az ember függő, na, mint addikt, a kábítószer. Addikt, igen.
2: Na, de
0: igen. A dohányzásról leszoktam.
2: Na, de
0: nagyon nehezen.
2: Mondjuk, hogyha most dolgoznál egy független rádióban, vagy médiumban, akkor milyen hírt mondanál most? Ami téged. Tehát most hagyjuk a rendes nagy
0: híreket. Igen, egészségügyet és oktatást. Ezt nyomnám. Csak. De nagyon. Mert nem haragudj, ezt nem lehet nem tudomásul venni, hogy mi folyik itt. Hát tudatosan butítják az országot, butítják az embereket. Hát rettenetes, hogy mit csinálnak az oktatásügyel, meg az egészségügyel. És én most már abban se hiszek, hát te, hogy hatalom a média. francokat, semmit sem tud senki se csinálni, hogyha az ember hát, mégis...
2: A média is részt vesz ebben maximum.
0: Hát igen, igen, igen. Úgyhogy végül is szerintem a belső egyensúlyom és az egészségem kedvéért foglalkozom ezzel. Most már nem csak már, de még van azért a öreg szocik pompás lapja, nagyon jó folyóirat, a Mozgóvilág. Odaírok minden hónapban, és akkor legalább ott úgy ki. Környezetvédelem. Na, ezt se értem, hogy miért nem minden áldott újság címoldalán ez van. Hát beledöglünk, hát az unokáink már nem is tudnak majd életben maradni. Most, egyszerűen elképesztő, mondjad?
4: Most mondtad ki, hogy miért nem ez van a címlapon, mert az unokáink döglenek bele.
0: Igen, ez az. Szégyentelen az ember. Bocsánat?
3: De nem, én teljesen egyetértek.
4: Egyébként nagyon érdekes a környezetvédelemről visszatérve, ahol most te ülsz, ott Mérő László ült valamikor egy évvel ezelőtt, és a Tilosnak a környezetvédelmi műsorában beszélgettünk, és mikor a vigyázni kell a fűtésre, meg ne szelőztessünk ökörmódjára, meg itt van az ablak túloldalán Ági, akivel ezt az ominózus műsort csináljuk, akkor a Mérő rám nézett, és azt mondta, hogy hát én nem mondjam már meg neki, hogy ő hogy éljen.
0: Aha.
4: Mondtam, hogy akkor jó.
0: Ja.
4: Mert hogy ő szerint a környezetvédők azok ilyen agresszorok, és parancsokat osztanak ki.
0: Hát ez egy hülyeség. Meg különben is mondani lehet, aztán aki akarja, komolyan veszi, aki meg nem akarja, az legyen öngyilkos.
3: Hát igen, de tulajdonképpen ugyanez az oktatással is, hogy tehát, hogy most hát nem tudom, nekem is van diplomám, neked is, meg mindenkinek van diplomája, és hogy most még már ezt kihúzzuk ezt a keveset így, de a következő generáció katasztrófa.
0: Tehát abszolút.
3: A háromnegyed része nem fog tudni írni, olvasni, igen, szöveget érteni.
2: Hát illetve most
3: nyelvtanulás. Mi a jövő találáson ezeknek a
2: hát hihány? Meg most az elment Magyarországról egy súlyos réteg, aki majd fájni fog. Nem most, majd egy olyan 10 év múlva fog elkezdeni fájni a szaktudásom. A szaktudás. Tehát az, mert a képzettek, tehát ugyanúgy, ahogy hozzánk a képzettek.
4: Hát egyelőre még csak az fáj, hogy ezek az én koromban lévő haverok, és így nincsenek.
2: Hát neked ez fáj, de konkrétan így.
0: Elmentek a haverjaid.
2: Ja. Hát figyelj.
3: És az megy el, aki
2: mobilabb,
3: igen,
2: nyelvet
0: persze
2: beszél.
0: Persze, hát nyilvánvalóan a szellemi elit megy el.
2: Hát legalábbis is egy része a szellemi elit, egy része pedig az, aki nem
3: rugalmas,
2: autószerelő, de megtanul németül, angolul, franciául, adaptálódik az új világhoz. Tehát nyilván azok mennek el, akik mobilabbak, és azok a bevándorlók, vagy menekültek jönnek ide, akik mobilabbak. Tehát ugye ez egy...
3: Menjenek.
2: De azoktól megvédjük a...
3: Meg a munkaerőpiacot.
0: Jaj, na, hát ez az, hát nem lehet ezzel nem örjöngeni. Ti engem kinevettek.
2: De
0: nem,
2: ugye vettünk.
3: Mi is szóltunk erről.
2: Belső emigrációban vagyunk.
0: Hát az tímel, abban én is csak azért pofázok
2: csak
0: közben.
2: Csak ezt más is hallja.
0: Kifelé pofázok belőle.
2: Ja.
0: Na, mi van, lejárt az időnk?
2: Hát lassan lejár az időnk.
3: De egyébként van még olyan média Magyarországon, ahol, ami normális.
2: Például Tilos.
0: Na látjátok.
3: Lehet
0: mondom nektek.
2: Long life.
3: Az az egyetlen titka, hogy ez egy ilyen teljesen non-profit dolog, és nem kapnak, igen, pénzt a műsorkészítők se. Tehát érdek nélkül tudnak...
2: Hülyeségekről beszélgetni.
3: Korrektek lenni. Igen. Vagy akár lehetünk korrektek is. Tehát
0: miért, igen, nincs, igen.
3: A főszerkesztő úr, tényleg a Szabad Európában ott voltak ebből problémák, hogy a hír főszerkesztő, vagy az amerikaiak, hogy akkor ezt így, vagy ne úgy, vagy ez úgy magától értetődően ment a BBC kódex alapján.
0: Igen, ment.
3: Mert én például nem irigylem a kollégákat, ugye én is dolgoztam itt-ott valaha még a Magyar Televízióban, vagy ilyenek. rettenetes lehet. Tehát már aki egyáltalán tudja, hogy miről van szó, tehát aki híreket gyárt ma Magyarországon.
2: Hát aki híreket gyárt, az egyrészt kapja az ukázt a megrendelőtől.
3: De azért kurva szar lehet.
0: Hát
3: szóval te is dolgoztál az MTV-be is.
2: Igen, ottam, de hát hírbe soha. Mondják, csak hírbe
3: nem
2: soha.
3: Hírbe, de azért amikor föléd áll a főszerkesztő, és azt mondja,
2: szerencsére. Én egyébként megúsztam ezeket a helyzeteket, mert én az oktatással, csak oktatási ügyekben dolgoztam például az MTV-be, és ott az annyira nem érdekel senkit az oktatás.
0: Na, ez is jelentő. Pont a legfontosabb téma.
2: Volt.
0: Igen.
2: Ma már nem az.
3: Ja,
2: ma
3: az, az a bajuszos hülye, az csinál valamit.
2: De ma már nyilván ez egy politikai kérdés, az, hogy mi van a fizika órán, vagy a futball órán. Tehát ezek mind politikai kérdések ma már. Arról nem is beszélve, hogy arra tudom, kinek az engedélye kell ahhoz, hogy egyáltalán bemesse iskolába, tehát valószínűleg az ENSZ főtitkár engedélye kell, tehát senki nem nyilatkozhat, senki nem beszélhet, tehát tulajdonképpen minden olyan szinten átpolitizálódott, hogy nem is csinálkozott a semmit. Csak a tilosba itt hülyeségeket fecsegek.
0: Jól teszed.
3: Ez a Haza és Haladás című műsor volt, tematikus hírnap van, a vendégünk volt Láng Júlia. A könyveid kaphatóak?
0: A múltkor vettem a interneten keresztül egy példányt az Egy Budai Úri Lányból, mert valakinek adni akartam, és már nem is így derült ki, hogy még volt. Úgyhogy az a legegyszerűbb, hogy beütni, és aztán vagy a Bookline, vagy az antikvárium.hu, vagy a Libri.
3: Én beütöttem, de nagyon nem. Tehát én azt mániám, hogy nagyon szar a magyar könyv terjesztés forgalmat.
0: Az utolsó az még kapható, a Macskák és Férfiak.
3: Áj, ezt örömmel vettem tudomásul, hogy te is macskás vagy.
0: Ó, nagyon. Na, hát arról egy teljes órát tudnék megtenni.
3: Hány macskád van?
0: Egy, ajaj. De az aztán olyan. Ajaj.
2: Na jó, akkor én most kimegyek.
3: Én is macskás vagyok.
0: Ez meg a legyen.
2: Kutya, ne, macska, hát ez tényleg van, mint
0: a
2: kocsi.
0: Hát a kutya az olyan hűségesen bámul rád.
2: Ja,
0: a macska az meg autonóm.
2: Azért, mert a kutya az okos, felfedezi az igaz emberértéket.
3: Persze. Az, hogy megnyolja a kezedet, tudja. Leül a lábadhoz, és akkor elolvadsz, hogy van egy rendes izéd, aki
2: fölnéz rád. Hagy nekem helyet.
0: Hát a cica is ezt csinálja. De az enyém már 18 éves.
3: Azt tudtad, hogy a brit jogrendben a kutya tetteiért felelős a gazda, a macska tetteiért nem.
0: Hát mert ez mélységes állatlélektani ismeretekről tanúskodik.
2: Ja, mert saját jogán hülye igen. A macska.
0: Hát nem a... hülye, hanem autonóm.
2: Autonóm, úgy értem, igen.
0: Ezek a hülye kutyások.
3: Ja, na jó, nagyon örülök.
2: Ez a hírnapja a Tilos Rádióban, vendégünk volt Láng Júlia, Haza és Haladás.
3: És kétféle zene volt, az egyik Ahmad Jamal volt, és most a túlsó CD fog elindulni, amiben Cinematic Orchestra van, a The Man with Movie Camera című Ziga Vertó filmhez készült anyag. Köszönjük. Gyere más.
2: További sok sikert.
0: Mindenkinek minden jót.
3: Menjetek kirándulni, remek tavasz van.
2: Sziasztok.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

Marin Sorescu, Schweig. Mielőtt elragadná, a halál tüzetes orvosi vizitre szólítja újoncait. Fakalapáccsal megkopottatja térd ízületüket, kimondatja velük 33. Megkérdi, volt-e odvasfoguk, és hogyan óhajtanak meghalni. Kardáltal, rákban. Persze kérdez még egyebet is. A halál valamennyi kérdésére Schweig ezt válaszolta. Csókold meg a seggemet. Miután szerencsésen átestek az orvosi viziten, a halál parancsba adta az újoncoknak, hogy frissen borotváltan és 3 napi hidegelemózsiával jelentkezzenek a túlvilágon. Ott új mundért és fegyvereket oszt, és a holtak életbe vágó érdekeiről szónokol előttük, és harcra buzdítja őket. Csupán Schweig, a derék katona húzódik félre, első világháborús rozsdás mordájára támaszkodik, és a halál valamennyi nyomós érvére most is a szokott választ adja.

Zona here, 090 degrees, 090. Hurry up.

Bertolt Brecht, Sötét időkben. Bölöni Sándor fordítása. Senki sem mondja majd, mikor a diófa megrázta lombját a szélben, hanem mikor a mázoló letiporta a munkásokat. Senki sem mondja majd, mikor a gyermek kavicsot kacsáztatott sebes folyó fodrán, hanem mikor a hatalmas háborúkat előkészítették. Senki sem mondja majd, mikor az asszony itt benyitott a szobába, hanem mikor a munkások ellen szövetkeztek a nagyhatalmak. S azt sem mondja majd senki, sötétek voltak az idők, de megkérdezik, miért hallgattak ekkorban a költők?

0: honnan nem volt. Rofoica. Volt, honnan nem volt. Volt egyszer egy szegény cigányasszony. Ennek a cigányasszonynak annyi gyermeke volt, mint a rostalika, és olyan nagy nyomorúságban éltek, hogy emberi szóval azt még kimondani sem lehet. Napról napra csak az ínség látogatta őket, alig akadt a kunyhójukban egy betevő falat. Már-már meghalt a kéhen. És volt a gyermekek között egy gyönyörű szép leányka. Az apró népség rendjében ő volt a legkisebb, világszép Rofoicának nevezték. Bizony igazat szóltak, akik így nevezték, mert ez a leányka ékesebb volt a fakadó rózsánál, s még a községházán is ki volt téve hirdetménybe, hogy az ő szépségének nincsen párja az egész földkerekségen. Azt mondja egyszer a cigányasszony a gyermekeinek. Jaj, gyermekeim, nem tudok nektek mit főzni. Elmegyek most a faluba, kérek egy kis savanyú káposztát, hogy legalább azt tegyünk. Zárjátok be erősen az ajtót, és ügyeljetek magatokra, amíg haza nem jövök. Jól van, mamó, eredj csak nyugodtan, válaszolták a gyermekek. Bezárták erősen az ajtót, az anyjuk pedig elindult a faluba kéregetni. Járkált szegény cigányasszony házról házra. Adtak is neki bőven mindenféle eleséget. Savanyú káposztát, cipót, lisztet, krumplit. Ki ezt, ki azt? Nem sajnálták tőle, hiszen ismerte őt mindenki. Már nagy batyú volt a hátán. De az elátkozott szakállas farkas éppen ott ólálkodott a környéken, és meglátta, mikor a cigányasszony elment hazulról. Amíg az a falut járta, oda setenkedett a kunyhó ajtajához, s elkezdte zörgetni. És mondta elváltoztatott hangon. Nyissátok ki, drága gyermekeim, mert majdnem leszakad már a vállam a sok savanyú káposzta alatt. Én vagyok az anyácskátok. Fölfelelt erre a legkisebb leány, világszép Rofoica. Tedd csak be a lábad az ajtó résen, hadd lássuk milyen. Ha szürke prém borítja, nem nyitjuk ám ki, mert akkor te a farkas vagy. De ha olyan szép barna a bőröd, mint a miénk, be fogunk engedni, mert akkor valóban te vagy az anyánk. Az elátkozott szakállas ordas alig dugta be a mancsát az ajtórésen, hozzá fogott sikítozni a leány. Jaj, jaj, neked szürke prém van a lábadon, te nem a mi anyánk vagy. Akkor a farkas elfutott a kovácshoz. Hé, te kovács, gyere gyorsan, égesd le a szőrt az egyik lábamról. Úgy csináld, hogy még egy szál se maradjon rajta, és szép barna legyen majd a bőröm, ahol leperzseled. Amikor a kovács megcselekedte a parancsolatot, az ordasállat visszatért a kunyhóhoz. Megint zörög az ajtón. Nyissátok ki, gyermekeim! Kiszól neki a szép leány. Tedd csak be a lábad az ajtó résen, hadd lássuk milyen. Ha szürke prém borítja, nem nyitjuk ám ki, mert akkor te a farkas vagy. De ha olyan szép barna a bőröd, mint a miénk, be fogunk engedni, mert akkor valóban te vagy az anyánk. A farkas azt a lábát dugta be a résen, amelyiket leperzselte a kovács. Örvendezni, lármázni kezdtek odabent a gyermekek. Ez nem a farkas lába, nézzétek, nincsen rajta szürke prém. Hazajött a mamóka, hazajött a mamóka. Siettek, kikulcsolták a zárat, és megnyitották az ajtót. Ám a farkas abban a pillanatban berontott a házba, szájába kapta a legszebb leányt, és már vitte is. Elragadta, és fölfalta. Hazaér a cigányasszony, rögtön körülfogják a gyermekek, sírnak, rínak.
1: Jaj, mamóka, panaszolják. Amíg te a faluban voltál, itt járt az elátkozott szakállas farkas, és lenyelte a legszebb leányodat, közülünk a legkisebbet, világszép Rofoicát.
0: Feleli erre a cigányasszony. Nem baj, gyermekeim, Ha lenyelte, majd vissza is bocsájtja a torkán. Meglátjátok, hamarosan itt lesz köztetek újra a kis hugocskátok, és még szebben fog tündökölni, mint valaha.

Mivel a faluban nagyon sok lisztet kapott, kenyérsütéshez fogott a cigányasszony. Beleöntötte a lisztet a teknőbe, elkészítette a tésztát, és dagasztani kezdett. Amikor a kemence már úgy be volt fűtve, hogy kívül pirosabban izzott, mint belül, odaállított a farkas. Köszön a cigányasszonynak. Adjon Isten jó napot, cigányasszony! Légy szerencsés és ezüstös! Légy szerencsés és ezüstös te is, szakállas farkas! Mit csinálsz ilyen serényen, cigányasszony? Én bizony kenyeret sütök. Éppen most akarom berakni a kemencébe, de úgy megkelt ez a tészta, hogy nem tudom, nem törik el alatta a kenyérhányó lapátom, ha ráteszem. Gyere már, ülj rá a lapátra, hadd nézzem, milyen erős. Ha tégedet megbír, akkor a kenyeret is megbírja majd. Szót fogadott a farkas, oda ment a lapáthoz. Elhelyezkedett rajta szépen. A cigányasszony meg hirtelen belökte az izzó kemencébe. Ordított a farkas kegyetlenül. Jaj, vegyél ki ebből a kemencéből, mert rögtön hamuvá égek. Inkább visszabocsájtom a torkomon a legkisebb leányodat. Meglátod, még szebb lesz, mint valaha. A cigányasszony kihúzta a farkast a lángok közül, az meg visszabocsájtotta a torkán a gyönyörű leányt. Ahogyan lenyelte, ugyanolyan épségben eladó hajadonnál serdülten adta ki a földre. És Rofoica még százszor szebb volt, mint annak előtte. Jobb vállán a napsugár ült aranymadár képében, bal vállán a holdsugár ült ezüstmadár képében, és olyan hosszú fekete haja nőtt, mint a világvégi éjszaka. Akkor a cigányasszony megragadta a kenyérhányó lapátot, és a farkast megint bedobta a kemencébe. Végig várta, amíg parázsá szénné bernyévé válik oda bent, aztán kikotorta a hamut egy serpenyőbe, levitte a tóhoz, és ráhintette a vízre. Nem is sejtette, hogy az a víz az életvize, amely föltámaszt minden halálnak adott teremtményt. A tóban kezdett életre kelni a farkas is, aki valójában egy szépséges legény volt. Csak azt az átkot tette reá egy boszorkány, hogy mindaddig szakállas ordasként járja a világot, míg élő testét tűzzel meg nem égetik, haló porát tóvizébe nem vetik, és csak akkor szabadulhat meg végleg az átok alól, ha hamvaiból föltámadva Rofoica után kiállt, s az hátrafordul szavaira. Másnap a cigányasszony meg a leánya, világszép Rofoica, hazafelé jöttek a faluból két nagy batyúval a hátukon. Ott kellett elhaladniuk a tó mellett. Azt mondja a cigányasszony. Te Rofoica, mutatok neked valamit. Mit akarsz mutatni, mamókám? Nézd csak, ide hintettem bele tegnap a farkas hamvait, ebbe a nagy vízbe. Alig, hogy ezt kiejtette a száján, énekszó hangzott fel a közelükben. Rofoica, szép leányka, két szemeddel tekints vissza. Széjjel nézett a cigányasszony, forgatta a fejét erre is, arra is, de senki lélek nem akadt a szem elé. Nem tudta elgondolni, honnan jöhet az énekszó. Jaj, drága istenkém, mi ez, amit hallok? Suttogja ilyetten. Hátrafordul Rofoica is, és azt látja, hogy a tó mélyén éppen akkor veti le magáról szürke ordas bőrét a farkas, és válik belőle egy gyönyörű ifjú legény. És megint énekbe kezd. Rofoica, szép leányka, két szemeddel tekints vissza. A cigányasszony újra figyelgetni kezdett. Jobbra is, balra is, hát ha megpillantja, ki énekel, amikor nagy zúgással, morajlással feltornyosult a tóvize, hány torogtak a rettenetes hullámok, s vetették a tajtékokat az égig, mintha megrendült volna az egész világ. Rémület szállta meg a cigányasszonyt, ledobta hátáról a batyuját, s mindent odahagyva megfutamodott.
meg sem állt a rengeteg erdőig, ahol elbújt a bokrok között. A farkasból visszaváltozott legény pedig kijött a tóból, s odalépett Rofoicához, aki nem mozdult el a helyéről. Gyöngéden megölelte, megcsókolta, és arra kérte a leányt, legyen a felesége. Hazavitte az anyjához, s nagy lakodalmat állította. Amikor a cigányasszony hazamerészkedett az erdőből, a faluban már javában folyt a labzik. Úgy mulattak, hogy a világ végét lehetett gondolni, olyan óbégatás volt. A cigányasszony megszólított egy szembejövő embert. Mondd már, mi ez a nagy vigasság, mi ez a nagy mulatság? Feleli az ember. Elbeszélem neked, mert látom, nem tudod. Az elátkozott szakállas farkas lenyelte, aztán meg visszabocsájtotta a torkán világszép Rofoicát. De az a farkas valójában egy daliás legény volt, csak megátkozta egy boszorkány, hogy mindaddig szakállas ordasként járjon, míg élő test halóporát tóvizébe nem vetik. És csak akkor szabadulhatott meg végleg az átoktól, mikor hamvaiból föltámadva Rofoica után kiáltott, s az hátrafordult szavaira. Feleségül is kérte Rofoicát, amint letelt róla az átok. Ők csinálják ezt a nagy vigasságot, ország világ eljött a lakodalmukra. Fogja magát a cigányasszony, bemegy a mulatókhoz. Adjon Isten jó napot, legények! Jár kell a lakodalmas népek közt, keresi a leányt. De nem leli sehol. Jaj, hát hol lehet, hol lehet? Bizony éppen a vőlegénnyel van a szobában. Ott fekszenek az ágyon. Akkor a cigányasszony kiáltozni kezdte Rofoica nevét. Ahogy ezt a leány meghallotta, azon mód kiugrott a kedvesem elől az ágyból. Megijedt, hogy az anyja földig veri, amiért meg sem kérdezte, engedi-e neme, és a tudta nélkül férjhez ment. Nem felelt a kiáltásra. A cigányasszony bánatosan megfordult, indult volna kifelé. Amikor hirtelen megpillantotta a leányát. Látta, hogy világszép Rofoica mennyasszonyi ruhában szökik előle, és bebújik az ajtó mögött egy teknő alá, hogy ő ne vegye észre. Sírva szólt utána. Rofoica, szép leányom, két szemeddel tekints vissza. Ám a leány nem válaszol. A cigányasszony odament, megemelte a teknőt, de Rofoica rémülten fölugrott és kiszaladt az udvarra. Félelmében rózsatővé változott, és beleszökkent a kútba. Megsiratta szépen a cigányasszony, aztán szomorúan hazatért. És tódultak a népek a kúthoz, mert egy hét ország hírű szép rózsaág nőtt benne, amin olyan égő piros rózsavirágok nyíltak, mint a tűzláng. Sorakoztak a legények, szakították a rózsákat, tették a kalapjuk mellé. Minden legény megfordult már a kútnál, csak egy valaki nem volt még. És akkor énekelni kezdett Rofoica, hát ha azzal oda tudja csalni a kedvesét is. Oda is futott, mihelyst megütötte a fülét az énekszó, de leány helyett egy kútvizében gyökerező rózsaágat talált, tele égő piros rózsákkal, amelyek úgy tündököltek, mint az apró mágiácskák lángjai. Ahogy húzta a vizet, belehajolt a kútba, hogy szakítson egy szálat. Hát egy bimbós ág magától levált a bokrocskáról, és a vödrébe röppent. Fogta a legény a rózsaszálat, és felszúrta a kalapja mellé. Így toppant be az anyjához. Nézz ide, mamókám, mit hoztam neked! Honnan van ez a szép rózsavirág, édesfiam? Találtam, mamókám. És a mennyasszonyodat még nem találtad meg? Nem, őt még nem találtam meg. Nem szólt többet a legény, kiment az udvarra. Az anyja pedig fogta a virágot, beleállította egy pohár vízbe, és az asztal közepére tette. Egyszer csak azt látja, hogy a rózsabimbó szirma kinyílik, és előszökken belőle a fia mennyasszonya.
tündökölt, égett a gyönyörűségtől világszép profaica. Olyan ékes piros volt az orcája, hogy majd kicsattant. Jobb vállán a napsugár ült aranymadár képében, bal vállán a holdsugár ült ezüstmadár képében, és olyan hosszú fekete haja volt, mint a világvégi éjszaka. Az asszony rögtön hívta a fiát. Jaj, drága fiam, gyere csak, csoda történt! Soha ne legyen kegyelem az életemnek, ha nem jössz ide megnézni. Háljak meg, ha nem jössz! Jól van, mamó, megyek már, csak ne rikoltozz. Vissza is jön a legény, és azt látja, hogy az ő mátkája világszép profoica ülött a széken, és még gyönyörűbb, mint valaha. Oda futott hozzá, és boldogan a karjaiba kapta. Ebben a pillanatban kitárult az ajtó, belépett profoica anyja. Jaj, szépséges leányom! Kiáltja a cigányasszony. Hát te élsz! Profoica akkor odalépett az anyjához, megölelte és megcsókolta, és azt mondta. Bocsáss meg nekem, mamókám, de én úgy szeretem ezt a legényt, hogy mindent megtennék érte. Én szabadítottam őt föl a nehéz szó alól, amivel megátkozták, hogy farkasként járjon a világban, és most ismét visszaváltozott emberré. Kérlek, engedd meg, hogy együtt éljek vele. Feleli erre az anyja. Ó, szépséges leányom, hát már hogy ne engedném? Éljetek csak együtt, éljetek boldogan. És még egyszer megtartották a lakodalmat. Máig is élnek. Ahogyan hallottam, én is úgy mondtam.

0: Dolgozz, macska! Egy legény elvett feleségül egy dologtalan gazdag leány. Mégpedig azt fogadta, hogy sohasem veri meg. Az ifjú asszony sohasem dolgozott, gálkodni és egyéb hitvány dolgot követni. Nem is verte meg az ura egyszer sem, hanem egy reggel, mikor dologra ment, a macskához így szólott.
1: Azt parancsolom meg,
0: vette macska, hogy míg én oda leszek, te mindent dolgozz, amit kell. A házat szépen kitakarítsd, délre ételt készíts, s még egy orsó fonalat is fony, mert ha nem, mikor hazajövök, úgy megverlek, hogy megemlegetek. A macska a tűzhelyen szunyókálva végighallgatta a beszédet. De az asszony azt gondolta magában, hogy ez az én emberem megbolondult.

Mert megbolondult, és azt mondta. Miért parancsolójához nem ért? Ért, nem ért, nekem mindegy, feleség. Azt mondja az ember. Mindezt meg nem teszi, meglásd, úgy megverem, hogy sokért fel nem kéne venni. Azzal elment dolgára, az asszony pedig bíztatni kezdte a macskát. Dolgozz, macska, mert ma megver az uram. De a macska nem dolgozott. Elment az asszony több házhoz, és mikor hazament, a macska akkor is szúnyog, és még mondta.

sokért fel nem kéne venni. Azzal elment dolgára, az asszony pedig bíztatni kezdte a macskát. Dolgozz, macska, mert ma megver az uram! De a macska nem dolgozott. Elment az asszony több házhoz, s mikor hazament, a macska akkor is szunyókált, s a tűz is kialudt. Ismét mondta. Szíts fel a tüzet, macska, s dolgozz, mert ma megverődöl. De a macska nem dolgozott. Hazajő a gazda, széjjel néz, s hát minden rosszul van. Előrántja a macskát, felköti a felesége hátára, s addig veri, míg a felesége imádkozni kezd. Ne üsse azt a macskát, mert az nem hibás, az nem ért azokhoz a dolgokhoz. Fogadod-e hát, hogy helyette mindent véghez viszel? Kérdi az ura. Véghez viszek még többet is, mint amennyit neki parancsol, csak ne üsse többet szegényt, feleli az asszony. Az ifjú asszony hazafutott az anyjához, s elpanaszolta a dolgot, s azt mondta. Megfogadtam, hogy a macska helyett minden dolgot eligazítok, csak ne verje a hátamon olyan halálra. Hozzászólott az apja is. Ha megfogadtad, tedd is meg, mert ha nem, a macska holnap is megverődik. És ezzel hazaküldte az urához. Másnap reggel is megparancsolta a gazda a macskának, mit tegyen, de semmit sem tett meg most is. Azért hát a gazda ismét megverte a felesége hátán. Az ifjú asszony akkor is hazafutott panaszra, de az apja úgy visszakergette, hogy a lába sem érte a földet. Harmadnap reggel is elmondta a gazda a macskának a harmadik parancsolatot, de a macska nem tudta végighallgatni. Úgy meg volt ijedve, nem is dolgozott akkor sem semmit. Hanem most mindent eligazított helyette az ifjú asszony. Most nem felejtette el, hogy mit fogadott volt. Hozott, ételt készített, sepregetett, s mindent tett, amit kellett. Mert sajnálta lelkéből azt a szegény macskát, hogy amikor az ura veri, az ő hátába a körmét kinyába mind beleaggatja. Aztán még a kétrétű ostornak a vége a macskán túl az ő hátát is megjárkálta minden ütéssel. Mikor az ura hazajött, hát minden jól van. Mondogatta. Ne félj, macska, most nem bántlak. Az asszony örömmel terítette meg az asztalt, az ennivalót előtette, s jól laktak jó kedvel. Azután minden nap úgy volt. A macska többször nem verődött meg, s az ifjú asszonyból olyan gazdasszony lett, hogy ugyan helyben.

0: Vásott karom és enyves talp. Vásott karom és enyves talp hírhet macskapárnak számított.
1: Jó névnek örültek, mint vándorszínészek, zenészek, skötéltáncosok,
0: színeváltó klaunok és akrobaták. A Victoria Parkban ütöttek tanyát, de ez csak főhadiszállás volt, míg csavarogtak a városon át. Ismerték őket a Kertvárosban, a Launceston téren és a Kensingtonon. Mondom, akkora volt a hírnevük, hogy egy macskapárt ez már szinte nyom. Ha alaksori ablak tárva merett, csatatérre hasonlított a terep, vagy foghias lett fönn a tető, s beszivárgott résein át az eső, ha kihúzva találtál bármi fiókot, vagy téli pulóvered elkutyulódott, ha az egyik lány épp megvacsorázott, s öltözvény gyöngynyaklánca hiányzott, így szólt a család.
2: A bitangja, a macska!
0: Vásott karom volt!
2: Vagy enyves talp!
0: S a dolgot többnyire ennyibe hagyta. Vásott karom és enyves talp csúda könnyedséggel elelcsevegett, de macska betörőként is feltört, élményszám tört fel üzleteket. A Victoria Park sűrűjén laktak, nem volt állandó munkahelyük. Szívesen eldumcsiztak a rendőrrel, s oly jó pofa mód, hogy az is velük. Ha leült a család a vasárnap ebédhez, melytől nem bánja, de várja, kövér lesz, argentin marha szelet, s a köret. Ám nézd, a szakács jön, s megtöretett hangon szól, attól félek, ezúttal holnap délig kell várni a koszttal, eltűnt a sütőből a hús, így áll, hopsza. Így szól a család.
2: A bitangja, a macska.
0: Vásott karom volt.
2: Vagy enyves talp.
0: S a dolgot többnyire ennyibe hagyja. Vásott karom és enyves talp csuda szép összhangban működött. Hol az időjárást, hol a véletlen gyanítottad a történtek mögött. Hurikánként sűvítettek a házon át, s az esküdrán nem lesz-e hamis, hogy vásott karom volt.
2: Vagy enyves talp.
0: Kitagadhatná, hogy ez is, meg az is. S ha veszett robajoktól reng az ebédlő, vagy az éléskamrát tüzdeli ménykő, vagy a könyvtárból pendül fel a mingkori váza repedvén gyöngyszavú ping, így szól a család.
2: Melyik itt? Melyikük?
0: Vásott karom volt!
2: És enyves talp!
0: És nincs, aki bírna velük.

a macska cicó. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy király. Ennek a királynak volt három fia. Hát ezek a fiúk már mind házasodni valók voltak. Azt mondja az apjuk, hogy házasodjanak meg. Fellökött a levegőbe három pálcát, minden fiúnak a részére egyet, és azt mondta, kinek amerre esik a pálcája, arra kell menni nősülni. A nagyobbik fiúnak a gróf kisasszonyok felé hullott a pálcája, a középső fiúnak a báró kisasszonyok felé, a legkisebb fiújé pedig egy sűrű erdő felé hullott. El is indultak a fiúk, de a kisebbik nagyon búsult. Azon gondolkozott, hogyan tud ő menyasszonyt kapni az erdőbe. Ahogy ment, mendegélt az erdőben, talált egy kis macskacicót. A macskacicó folyton nyávogott utána. Azt mondja a királyfi. Felséges királyapám azt tanácsolta, hogy errefelé jöjjek házasodni, de én itt nem találok leányt. Azt mondja a macskacicó. Ne búsulj, én elmegyek te hozzád. Addig nem tudott a királyfi hazamenni, amíg meg nem ígérte, hogy feleségül veszi a cicót. A másik két testvére már otthon volt. Azok örültek, mert szép menyasszonyt kaptak. Az apjuk kérdezte sorra, hogy kinek milyen a menyasszonya. A legnagyobbik mondta, hogy az övé gróf kisasszony. Hogy az övé báró kisasszony, mondta a közbenső. A legkisebb azt mondta, hogy majd meglátják. Na, akkor a király azt parancsolta, hogy menjen el minden vőlegény a menyasszonyához, és hozzon egy szép virágcsokrot. A két nagyobbik fiú örömmel ment a menyasszonyához, de a kisebbik nagyon búsult. Mikor odaérkezett az erdő szélére, a cicó már várta. Látta, hogy nagyon búsult. Azt mondja neki. Édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám. Mondd meg, miért búsulsz? Hogy ne búsulnék, mikor felséges királyapám azt parancsolta, hogy mindenik vőlegény vigyen a menyasszonyától egy virágcsokrot. Hát én a macskacicótól hogy vigye? Ne búsulj, csak feküdj le és aludj, mondta a cicó. Akkor megkapart egy nagy odvas fát, és sok kis macskacicó jött elő. Egyik cicó ezüst virágot hozott, a másik aranyvirágot, a harmadik gyémántvirágot, s a menyasszony összeillesztgette mind egy csokorba. A másik két királyfi már otthon volt, a kicsi későre ért haza. A király azt mondta, hogy nagyon szép a csokor, mindeniké nagyon szép, de a legkisebbé a legszebb. Kérdezték, hogy mondja meg már ki a menyasszony, de csak azt felelte, hogy majd meglátja. Telt múlt az idő, egy hét múlva újra azt parancsolta a király, hogy menjen mindenik a menyasszonyához, és hozzon egy kendőt. Elmentek a királyfiak. A két nagyobb örömmel, de a kisebbik csak nagyon búsult. Mikor odaért az erdő szélére, a cicó már várta. Azt mondja, édes kicsi mátka, csak azt a szomorú arcodat ne látnám. Mondd meg, miért búsulsz. Hogy ne búsulnék, mikor most kendőt kell vigyek a menyasszonyomtól. Hát a cicó nem tud szőni. Ne búsulj, csak feküdj le és aludj. Megint megkaparta az odvas fát. Előjöttek a kis cicók. Az egyik aranyszálat, a másik ezüst szálat, a harmadik gyémánt szálat hozott. A menyasszony megszűnte. Amikor hazaérkeztek, a király megnézte a kendőt. A két nagyobbik fiúnak azt mondta, hogy hát szép, szép a kendő, amit hoztak, de a legkisebbnek azt mondta, hogy ez nagyon szép. Mondd meg, ki a menyasszonyod? Majd meglátjátok. Megint telt az idő. Nem sokára a király azt mondta, hogy most már hozza el mindenik a menyasszonyát. A két nagyobbik örvendezve ment a menyasszonyáért, de a legkisebb most már igazán nagyon búsult.
arra gondolt, hogyan vigye ő a macska cicót haza. Még eddig minden megvolt, ami szükséges, de most már nincs mit tenni, csak be kell mutatni. A macska cicó ott várta az erdő széle. Megint azt mondja neki: édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám. Mondd, miért búsulsz? Hogy ne búsulnék, mikor felséges királyapám azt parancsolta, hogy mindegyik vigye haza a menyasszonyát. Én téged, cicót, hogy vigyelek? Ne búsulj, csak feküdj le és aludj. A királyfi gondolta, hogy most nem alszik el, de csak nem tudott magának parancsolni, és csak elaludt. Amikor felébredt, egy gyönyörű szép királyi palotában ébredt fel, és egy nagyon szép királykisasszony volt mellette. Azt se tudta, hogy mit csináljon, nagyon meg volt ijedve. De a királykisasszony azt mondta neki, hogy ne búsuljon, mert ő az, akit macska cicó képében megkért. De ő el volt átkozva, hogy addig mindig macska cicó legyen, amíg valaki meg nem kéri macska cicó képében. Macska cicó voltam, most te megkértél, és visszaváltoztam királykisasszonynak. Voltak ott a királyi palotában inasok, kocsisok, szobalányok, gyönyörű szép hintó, lovak. Beült a királyfi a királykisasszonnyal a hintóba, 12 ló húzta. Így mentek hazafelé. Mikor hazaértek, már odahaza állott a lakodalom a legjavában. Mikor észrevették az őrök, hogy jönnek, a királynak hírt adtak, hogy jön más országból a király vendégségbe. Mikor odaérkeztek, akkor látta a király, hogy az az ő fia és a menyasszonya. Nagyon csodálkoztak, hogy soha nem mondta meg, hogy az ő menyasszonya kicsoda. De ez a menyasszony volt a legeslegszebb. Megtartották a lakodalmat. Incidától Boncidáig ért a vége. Itt a mese vége.

a macska meg az egér barátsága. Egy macska megismerkedett egyszer egy egérrel, s addig-addig mondogatta neki, hogy így meg úgy szereti, míg az egér rá nem állt, hogy egy házba költöznek, és közös háztartást vezetnek. Hanem télire készletet kell ám gyűjteni, különben felkopik az ágon, mondta a macska. Neked, egérke, különben is vigyáznod kell, hová dugod az orrodat, még utóbb beleesel valami csapdába. A jó tanácsot tekövettek. Vettek egy kis bödön zsírt, csak azt nem tudták, hová dugják. Hosszas töprengés után azt mondta a macska. Nem tudom, hol lehetne jobb helyen, mint a templomban. Onnét ugyan senki el nem meri lopni. Letesszük az oltár alá, s addig hozzá sem nyúlunk, míg a szükség rá nem kényszerül. Biztonságba helyezték hát a bödönt, de kis idő múlva nagy étvágya támadta macskának a zsírra, s így szólt az egérhez. Hallod-e, egérke? Néném asszony meghívott keresztkonának, gyönyörű cicája született, szép fehér zsemle foltos, azt kell keresztvíz alá tettem. Adj nekem kimenőt mára, viseld gondját a háznak. Csak menj Isten nevében, felelte az egér. S ha valami jót teszel, gondolj rám. Magam is innék egy gyűszűnyi áldomást abból a keresztelői asszonyból. Persze egy árva szó sem volt igaz az egészből. A macskának nem volt se nénye asszonya, se keresztapának nem hívták meg. Ment egyenest a templomba, odaosont a bödönhöz, nyelni kezdte a zsírt, mind lenyalta a fölét. Mikor jól lakott, sétált egyet a háztetőkön, nézelődött, szemlélődött, aztán leheveredett, elnyúlt a napon, s nyalta elégedetten a bajúszát, valahányszor eszébe jutott a zsíros bödön. Nem is ment haza előbb, csak este felé. Na, megjöttél, fogadta az egér. Biztosan jól mulattál. Megjárja, felelte a macska. Hát a kicsinek mi lett a neve? Tudakolta tovább az egér. Lefölét, vetette oda kurtán a macska. Lefölét, kiáltott fel ámulva az egér. Furcsa név, életemben ilyet nem hallottam még. Vagy a ti családotokban talán szokásos? Furcsa, nem furcsa, semmivel sem rosszabb holmi morzsa falónál, ahogy a te keresztkölykeidnél járja. Vágt el a vitát a macska. Nem sokkal ezután megint csiklandozni kezdte a macska ínyét az étvágy. Igazán megtehetnéd újra a kedvemért, hogy egyedül viseled gondját a háznak, mondta. Engem megint keresztkomának hívnak, nem utasíthatom vissza. Olyan szép fehér sáv van a cica nyakán. A jóságos egérke megint beleegyezett, a macska meg elosont a kertek alatt, belopódzott a templomba, és félig kinyalta a zsíros bödönt. Hiába, mindig az esik a legjobban, amit maga eszik az ember, mondta, és szer fölött elégedett volt a napi munkájával. Ahogy hazaért, kérdi az egér. Hát ennek a gyereknek ugyan mi lett a neve? Befelét, felelte a macska. Hogy mondod, Befelét? Életemben nem hallottam még ezt a nevet. Fogadjunk, hogy nincs is benne a kalendáriumban. Hanem a macskának összefutott a nyála szájában, valahányszor a bödönre gondolt. Három az igazság, mondta az egérnek. Megint keresztelőre hívnak. A kicsi fekete, mint a szurok, csak a mancsa fehér, de azon kívül aztán egy szál nem sok, annyi fehér szőre sincsen. Az ilyesmi nagy ritkaság, minden szent időben egyszer, ha megesik, ugye elengedsz? Lefölét, befelét, mormolta az egér. Olyan fura nevek, annyit tűnődöm rajtuk. Mert folyton itthon kuksolsz a szürke házi ruhádban. Hagyod, hogy a hajad a nyakadban őjön, és képzelődöl, felelte a macska. Így van az, ha valaki ki sem teszi a lábát a szobából. Míg a macska odajárt, az egér kitakarította, rendbe tette a házat.
A pákosztos macska meg ez alatt kinyalta mindegy cseppig a zsírt a bödömből. Addig úgy sincs nyugta tőle az embernek, amíg mindet meg nem ette, mondta magában, és csak késő este tért haza, kövéren, jól lakottan. Az egérnek az volt az első dolga, hogy a harmadik keresztfiú nevét tudakolta. Biztosra veszem, hogy ez sem fog tetszeni neked, felelte a macska. Úgy hívják, hogy Cseppetsen. Cseppetsen? Kiáltotta az egér. Ez a legmegtökkentőbb név valamennyi közt. Még sosem találkoztam vele nyomtatásban. Cseppetsen. Vajon mit jelent ez? Fejét csóválta, összegömbölyödött, és lefeküdt aludni. Ettől fogva senki nem hívta többé Keresztkomának a macskát. Beköszöntött a tél, odakint már nem akadt semmi ennivaló. Akkor az egérnek eszébe jutott a macska bölcs tanácsa. Gyerünk, barátom, mondta neki, keressük meg a bödönöket. Bezzeg, most jól esik majd neked, akárha az ablakot nyalogatnád. Útnak indultak, és ahogy odaértek a templomba, ott volt a bödön a helyén. Csak hogy üresen. Ó, most látom csak, mi történt. Most derül ki, milyen barátom vagy, kiáltotta az egér. Azzal, hogy keresztelőre még fölfaltad az egészet, előbb le a fölét, aztán be a felét, végül nem hagytál. Nem hallgatsz? Rivalt rá a macska. Ha még egy szót szólsz, bekaplak. Cseppet sem, mondta a szegény egér, mert már a nyelvén volt, akarta, nem akarta, kiszaladt a száján. A macska utána ugrott, de az egér gyorsabb volt, elszaladt. Azóta is vigyázz, hogy ne találkozzék a macska.

0: csiribí csiribá.
1: Ismered-e csiribí csiribát, a fő cica mágus urat? Mert nincs vita híres alak. Csiba hát idesüs, a sok új figurát maga ötli ki. Egy maga csak. Cica nem lakik erre furább. Alkotja magán monopóliumát, csupa kunszt, cseles és csalafinta, csupa zűr, csupa trükk, csupa hinta. Csalicselt soha nem vét, kavarint, keverint, s mire már kifigyelnéd, becsap újra, megint. Tanulhat a mester is épp eleget, ahol ő veti hányja a bősz cseleket. Fuscic, húskisic, hú, csodavic! Nézd, no nézd ezt a csibészt, ezt a nagyészt, ezt a cseles csiribí csiribát. Kicsi és puha az egész, feketélik akár a korom. Kapu néki a lyuk vagy a rés, alig unnyi palánkon oson. Bubit ászt emelinteni kész, napi csínje a kockavetés. Noha azt, aki nézi, csúnyán megigézi, bemesélve, hogy ő egerész. Kurikázza kerek fadugót, Jenny sült halad és kanalad, s ha a kést keresed, kutatod, s hiszed, újra kezedbe akad, hiszen épp ide tetted. Ágyő, odalőn, odakint van a késed a kerti füvön. Hú, buta vicc. Nézd, no nézd ezt a csibészt, ezt a nagy észt, ezt a cseles, csiribí csiribát. Gyarakodva oson, s remegőn, mint aki égtelenül fél. S fönt hallani, sír a tetőn, noha itt heverészik a tűznél. S itt hallani néha a tűznél, noha fönt kaparász a tetőn. Legalábbis ilyenkor a hang idelent szól. Se csodát, idelen odafönn, csak a bűvös erő magyarázza. Más példa. Kiállt a család, a cicát hívogatja a házba, noha rég odabent a galád. S az imént cselezett ez a mágusi macska. Hét szép cica kölyköt egy ócska kalapba. Hú, fura vicc. Nézd, na nézd, ezt a csibészt, ezt a nagy észt, ezt a cseles, Chiribí, chiribá.

Sziasztok! Ez a Tilos Rádió sportműsora Alma a pályától, rendkívüli kiadás. A tematikus napon eddig hallhattátok a Teszt és Léleknek a műsorát arról, hogy tehát leginkább arról beszélgettek, hogy milyen függés tulajdonképpen a gyűjtés, illetve aki nem hallotta, az vissza tudja majd hallgatni, biztos egyben kint lesz a tematikus nap műsora a rádió oldalán, ahogy szokott lenni. A mi vendégünk pedig Hahn Endre, aki a Mediánnak az igazgatója, és azért találtuk ki őt vendégnek, mert

0: Végül is minden ember gyűjtöget, minden ember, és szerintem adatot is minden ember gyűjtöget. Én mondjuk gyerekkoromtól elég nagy gyűjtögető voltam, és már akkor is nagyon érdekelt a politika, újság, cikkeket is gyűjtöttem, mert kicsit túlzásba is vittem szerintem, viszont nem vagyok képes igazán rendet tartani köztük. Úgyhogy erről most már leszokóban vagyok. Főleg, hogy az internet olyan fantasztikus lehetőséget kínál, hogy mindenhez hozzá lehet férni. Ez nagyon meg is változtatja szerintem az emberek információ feldolgozását. Te is biztos tudod, mint tanár, hogy a gyerekek egész másképp viszonyulnak már a világhoz, emiatt is.
1: Igen, teljesen más, hogy szerintem sokkal korszerűbbek nálunk egyébként.
0: Hát nem, hát persze, korszerű minden. Én is nagyon korszerű vagyok, mert egyre többször van, hogy akár egy beszélgetés közben, társaságban azt mondom, várjál, megnézem a Google-n, és akkor eszembe jut, hogy megtalálom azt a nevet, ami már nem jutott eszembe. Inkább az izgat, hogy a következő évtizedekben hogyan fognak tényleg átalakulni a, hát egyrészt a társadalmi elvárások a tanulással szemben, mert miért kényszerítsem én arra, hogy megtanuljon olyan információkat, amit egy gombnyomással a telefonján meg tud nézni, de ugyanakkor mégiscsak lehet, hogy abban van valami, hogy az agynak erre is szüksége van, nem tudom biztos.
1: Tényleg. És te nem vetted észre, hogy elkezdett megváltozni az agyad működése olyan szempontból, amióta a Google-t érzek egy ilyet.
0: Nem tudom, hogy ez össze. Én nem tudom eldönteni, hogy mi az, ami a korral jár, és mi az a Google-ival, de nem, én ennek rajongója vagyok. Szóval alapvetően én teljesen elégedett vagyok ezzel. Tehát kétségtelen, hogy nagyon, nagyon gyakran segíteni kell a memóriámat. Na de szóval nem akarok kitérni, vagy másról beszélni, valóban meglepően régen foglalkozom közvéleménykutatással, annyira, hogy sokan nem is tudják. Hát főleg a mostani generáció már biztos nem tudja, hogy ennek Magyarországon azért elég komoly előzménye volt, még abban a Tilos Rádióban, hogy nevezik a Kádár korszakot, szóval az átkos, meg sokféleképp csúfolják, szocializmus, igen. Akkor úgy mondták, az egy nagyon szép gondolat volt, hogy a létező szocializmus, mert az feltételezte, hogy volt valami annál sokkal nemesebb, tisztább és igazibb, de hát mi a létezőben éltünk, viszont Magyarország sok szempontból különleges volt, például abban is, az én kis szűk világomban, hogy volt egy nagyon jó társadalomkutatóintézet. Mégpedig egész korán, 68-ban, 69-ben alakult, úgy mondanám, hogy empirikus társadalomkutató. Angolul van egy szó, hogy survey research, erre magyarul nincs egyértelmű fordítás, szó szerint ugye felmérőkutatás. A survey az nagyon sok mindent jelent, a földméréstől kezdve, szóval az is, amit mi csinálunk, az is angolul survey, felmérés, és ennek egy ilyen alapú kutató intézet volt, ez a, amit úgy neveztek tömegkommunikációs kutatóközpont. Erről mondjuk tudnám a legtöbbet mesélni, de ez nyilván unalmas mindenkinek, aki nem kortárs. Annyiban érdekes, hogy Magyarországon ez tényleg különleges volt, nagyon korán megalakult annak a 60-as évekbeli reform szellemnek a jegyében, és az elvtársak a pártközpontban is már akkor úgy érezték, hogy talán nem elég az, amire ők addig építettek, főleg ilyen kicsit a besúgó jelentésekhez hasonló, de nem azonos politikai hangulatjelentéseknek, már nem hittek annyira ők sem. Ismerjük meg az igazi, a valóságot. És ezért és ez még egy jó volt, és ez is biztos érdekel bárkit, aki a rádióval egyáltalán még foglalkozik, hogy összekapcsolt ez az intézet a közvéleménykutatást a médiakutatással. Csak akkor még úgy nevezték, hogy tömegkommunikáció, ma már ezt kevésbé használjuk. És ez a kettő egymásra épül. Tehát mondjuk leegyszerűsítve, megkérdeztük az embereket, hogy mit tudnak a a világ dolgairól most nagyon tágan,

0: És közben meg fölmértük azt úgynevezett tartalomelemzéssel, hogy mit sugároz, akkor még persze nem volt ennyiféle rádió, mit sugároz a rádió, a Kossuth rádió, egyáltalán mi, tehát tartalomelemzés, hogy aprólékosan megszámoltuk, hogy mi hangzik el. Nekem az egyik kedvenc ifjúkori kutatásom az, nem egyedül csináltam teambe, de összehasonlítottuk 5 magyar nyelvű rádióállomás egy heti híreinek a tartalmát. Na, állatizgalmas volt. Képzeljétek el, ez az a világ, amikor még ugye ma is mindenki tudja talán, hogy mi volt a Szabad Európa Rádió, de a Szabad Európa Rádión kívül mondjuk magyarul sugárzott köztudottan a BBC, ennek is vége már, néha azt gondolom sajnos, azt nagyon szerettem. A BBC, a Deutsche Welle, amelyik egy német állami rádióállomás, és ez persze nem egész nap, de híreket rendesen sugárzott, meg kultúrprogramokat. Az Amerika hangja, Voice of America, és úristen, mi is volt az ötödik, most hirtelen bizonytalanodtam. Na, mindegy, majd eszembe jut. Az a lényeg, hogy ez hallatlan izgalmas volt, mert ezek akkor, ha nem is voltak üldözöttek, mármint a hallgatásuk, de mindenképpen valahogy a tilalmas kategóriába tartoztak. Az ember nyilvánosan nem feltétlenül vallotta be, hogy ilyen rádiókat hallgat, de ez nagyon sokat lazult az évek alatt, az 50-es évekhez már nem lehetett hasonlítani, és mi ezt hivatalosan, egy hivatalos és tulajdonképpen pártfelügyelet alatt álló intézetbe csinálhattuk, és ez még nyilvánosságra is került. Ha nem nagy nyilvánosságra, ilyen szakmai nyilvánosság. Szóval volt ilyen. Hát aztán 80-as évek végén már lehetett érezni a lazulást. Én egy pár kollégámmal egy ilyen hosszú konfliktus után, ami ott az intézetben volt, egy ilyen átszervezéses dolog, és én már akkor a TDDS-be harcoltam ellene, ha tudjátok, mi az a szakszervezet.
1: Én nem tudom, ez TDDS? A TDDS, ez micsoda.
0: Na hát, tényleg akkor már ez ilyen doberdós műsor lesz, a hőskorszakról beszélünk. A TDDS volt az első független magyar szakszervezet a rendszerváltás hajnalán, Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete, ami egy kicsit ilyen paradox dolog, mert hát szakszervezetet klasszikusan azért mégiscsak a munkásoknak kéne alapítani, de ez Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete, amelyik hát tényleg ott hordta magában már a pártok csiráit is, mert egy csomó olyan ember volt benne, aki később ilyen-olyan pártban, hát mit tudom én, még a Kisgazda pártból a szegény Prepelice István egy nagyon rokonszenves figurája volt ennek a TDDS-nek, de sorolhatnám, hát persze sok SDS-es, hát ugye ugyanaz a kultúrkör, de voltak olyanok, akik később a kereszténydemokratáknál kötöttek ki, és voltak MDF-esek is, szóval később aztán ez eléggé ugye szétvált, ezt tudják. Na és volt egy ilyen harc, én nagyon aktív voltam a TDDS-ben, és a mi intézetünkben, amit akkor már magyar közvéleménykutatónak neveztek, volt egy harc, egy konfliktus, aminek a végén olyan patthelyzet alakult ki, és akkor egy páran úgy döntöttük, hogy alapítunk egy ilyen független, piaci alapon működő piac és közvéleménykutató intézetet. Mert lehetett látni, hogy itt mindjárt több pártrendszer lesz, itt mindjárt piacgazdaság lesz, és azt hiszem tényleg elsőként nagyon holt versenyben, mert a Gallup is akkoriban alakult, az mondjuk amerikai fő tulajdonossal, de mi teljesen. Azt máig úgy szoktam mondani, hogyha ilyen önreklám vagy valami, hogy tényleg mi voltunk az első tisztán magyar cég, mert előbb-utóbb aztán jöttek a multik, és hát mondjuk akkor így mondhatom, hogy 89 óta gyűjtjük az adatokat, meg Meg szerénytelenül azt is mondom, hogy a babérokat is igyekszünk gyűjteni, mert minden választáson, ugye ez a mi szakmánk jellemzője, hogy ottan azért az egész szakma, meg az egyes cégek, intézetek is megméretnek. És elég jól szerepeltünk, azért mondom, hogy igyekszünk gyűjteni a babérokat, de azért nem akarok elégült lenni, mert elég kritikus ez a szakma önmagával is.
1: Hát teljesen, anélkül, hogy megkérdeztem volna, pont ezt erre akartalak kérni, hogy valamennyire egy ilyen történelmi áttekintőt adjál, és nagyon érdekes, ahogy elmesélted, hogy tulajdonképpen ebbe benne van az is, hogy a rendszerváltás előtti erők, ez nagyon érdekes volt ez a szakszervezeténnek, hogy akkoriban nagy részt ebből a társadalomtudományos körből, vagy szellemi csoportból nőttek ki érdembe, akik tevőleg ebben aztán részt vettek. Aztán nyilván nagyon sokan csatlakoztak, és persze nagyon sok minden más volt abban az időszakban, de hogy az egy ilyen darásfészek volt rendszerváltás előtt is, és ahogy tudom, rendszerváltás hát után is egyébként. Tehát, hogy azt hiszem, hogy talán életszerű is, hogy minden hatalomnak valamennyire ellenségei azok az emberek, akik társadalomtudománnyal foglalkoznak. Igen. Hiszen folyamatosan több minden konkrét dologgal vannak tisztában.
2: Inkább azok az ellenségek, akik sokat tudnak, meg sokat akarnak tudni.
1: Igen, ilyen értem.
0: Igen, és ragaszkodnak is ahhoz, hogy a tudás az...
2: És hogy mindenről tudni akarnak inkább az, nem?
0: Igen. Hát igen. Ma, ha most ezt valamiféle aktualizálási igényel mondjátok, akkor különösen fontosnak tartom, és ez nem mindig biztos, hogy nem mindig ugyanígy gondoltuk, de most valahogy nagyon fontos, hogy a tudás, hogy tényleg el is jusson, szóval, hogy és most akkor nem akarok nagyon belemenni, hogy mi van itt az oktatás körül, hogy tényleg fölmerülhet az a kérdés. Nem fogok nagyon határozott politikai mondatokat mondani, mert az a szakmai pozíciótól egy kicsit idegen, nem engedhetem meg magamnak. Esetleg majd erről is szívesen beszélek, hogy ez hogy van, de a lényeg az, hogy fölmerülhet az a kérdés, hogy egy hatalomnak tudatosan fölismert érdeke az, hogy ne képezzen igazán tömegesen fölkészült okos, művelt állampolgárokat. Ez nehéz elhinni, hogy ilyen lehetséges, de mégiscsak ez a gyanú mindenképp fölmerül, és ez állati fontos. Hát szóval tényleg volt egy, én inkább úgy mondanám, nem azt, hogy a minden hatalommal szemben áll, mert azért elképzelhető olyan fölállás, ahol ez inkább segítő, de nem akarom egyik korszakot sem idealizálni. A mostaninál mindenképpen voltak nyitottabb berendezkedések már az én életemben is, de az biztos, hogy kritikus. Hát alapvetően kritikai értelmiség, ez lényeges. Ez lényeges. És valóban, hát szerencsém volt, tényleg egy olyan korszakban voltam tudatos fiatal felnőtt, hogy úgy mondjam, amikor Magyarországon volt egy ilyen fajta pezsgés, ebbe teljesen igazad van, de hát olyannyira, hogy én például ott az intézetben, amelyik, még egyszer mondom, tényleg egész bizarr dolgok voltak, hogy pártirányítás alatt működött, de belül rendkívül liberális volt. Tényleg, az igazgatónk is, aki abszolút része volt a rendszernek, de mégis mindent elkövetett, hogy ezt az ő intézetét egy olyan szigetként tartsa, és nem volt például erőltetett pártszervezés, tehát nem volt elvárás, hogy itt sok pártag legyen. De hogy én ottan szamizdatot terjeszthettem.
1: Az igen.
0: Igen. Nem nevezném ezt valamilyen hősies, magány dolog volt, és jöttek a kutatók. Ez úgy 80-as években ez már nagyon ment. Ugye hát a beszélő volt a legfontosabb, és ezekkel kapcsolat is volt. Szóval az egyik személyesen az egyik számomra a legfontosabb kutatás egyike az volt, amikor a csernobili katasztrófa bekövetkezett, és azután volt felmérés, amiben azt vizsgáltuk, hogy mennyire tud erről, és mit gondol a magyar lakosság. Na most azért ezt fontos jelezni, hogy nem minden került nyilvánosságra. Ebben volt egy folyamat a 70-es évek elejétől a 80-as évek végéig, hogy mi kerülhet nyilvánosságra, és ez például egy bizalmas dolog volt. És
1: ez 86-ban volt, ugye?
0: Igen. És én eléggé lojális voltam azért, miközben kapcsolatom volt az ellenzékkel, meg szamizdatot terjesztettem, de akkor... egy párszor írtam is bele, és akkor erről írtam egy olyan cikket, ahol én tulajdonképpen itt a rendszernek a végét, ha nem is prognosztizáltam, de mindenképp úgy tekintettem, hogy itt valahogy az egész szovjet rendszernek ez egy nem is az Csernobil maga, az is egy szörnyű eredménye volt a szocialista kommunista slampereinek, ahogy mondtuk, tehát rendetlenségnek, de az, ahogy ezt kezelték, szóval akkor már a gorbacsovi úgynevezett glásznosz volt, ami tényleg nagyon ígéretesen a megtisztulást, a nyíltságot a médiában is ugye a sokkal szabadabb beszédet jelentette be, vagy azt ígérte, és ahogy egy ilyen katasztrófa, rögtön teljesen azok a reflexek, a eltitkolás, hazudozás, stb. És én ezt akkor én ezt a beszélőben állnéven erről írtam. Szóval voltak ilyen érdekes, ezért is fontos ez, mert én ezt a mai időknek néha teljesen bornírt antikommunizmusát ártalmasnak tartom. Mert én tényleg azt gondolom, hogy kis fiú koromtól az egész 56 minden abszolút antikommunista voltam, de ez nem jogosít föl senkit arra, hogy ma egy kalap alá vegyen abszolút tisztességes és jóra való embereket, intézményeket. Hát rengeteg aljasság volt, rengeteg visszóság volt, de együtt meg lehetett találni azokat a formákat, ahol az ember egyrészt a valóságot egy kicsit segítette föltárni, másrészt kritizálni. Hát jó sokat beszéltem,
1: nem
0: szerintem.
1: Nem baj, azért hívtunk ide. És akkor most egy kicsit majd zenéljünk, és azzal a kérdéssel akarok majd visszatérni, hogy meséljél arról, mert én úgy láttam a te felelhető, annyira én feleltem egy rövid életrajzodban, hogy te fokozatosan végigcsináltál mindent ebbe a szakmába, tehát így alulról elkezdted, és hogy azt majd meséld el a zene után, hogy mi volt ebben az érdekes, vagy revelatív.
3: I've seen you change the water and the wine. I've seen you change it back to water too. I sit at your table every night. I try, but I just don't get high with you. I wish there was a treaty we could sign. I do not care who takes this bloody hill. I'm angry and I'm tired all the time. I wish there was a treaty. I wish there was a treaty between your love and mine. Oh, they're dancing in the street, it's Jubilee. We sold ourselves for love, but now we're free. I'm so sorry for that ghost I made you be. Only one of us was real, and that was me. you've been gone, that any liar can say as well. I just can't believe the static coming on. You were my ground, my safe and sound. You were my aerial. All the fields are crying out, it's Jubilee. We sold ourselves for love, but now we're free. I'm so sorry for that ghost I made you be. Only one of us was real, and that was me. I heard the snake was baffled by his sin. He shed his scales to find the snake within. But born again is born without a skin. The poison enters into everything. And I wish there was a treaty we could sign. I do not care who takes this bloody hill. I'm angry and I'm tired all the time. I wish there was a treaty. I wish there was a treaty.

0: Sziasztok, visszajövünk a zeneutánalmapályától. Hanna Andrea a vendégünk, és arról kezdtünk el beszélgetni, hogy lólépésekbe az ő szakmai pályájának a története itt az idők során, és most arra kértem az ön előtt, hogy mesélj el azt, hogy milyen volt alulról megtanulni ezt a szakmát, és hogy milyen támpontjai voltak, kik voltak azok, akik ebben úgymond vezetők voltak, és egyáltalán hogyan alakult ez a szakma?
1: Hát először is tényleg nagyon távirati stílusban az igazi sztalinista időkben, tehát a 48 után Magyarországon sok tudományágat, például a társadalomtudományokat úgy egész évben beleértve a lélektant, a szociológiát, mindent. Gyakorlatilag betiltottak, felszámoltak, megszüntettek, nem volt ilyen képzés, nem voltak ilyen intézetek, ezek burzsoá áltudományok voltak, és akkor mondom, a 60-as években beindult valami változás, nekem olyan szerencsém volt, hogy tulajdonképpen egy teljesen véletlen, ilyen sorsszerű véletlen folytán én egy hirdetésre jelentkeztem, és felvettek ebbe az intézetbe, akkor alakulóba, szép szóval kérdező biztosnak. Ilyenek ma is vannak, de ez ma egy jellegzetesen alkalmi munka, és nagyon sok, szóval az országos hálózat van, és több intézetnek dolgoznak, és biztos, hogy minimum sok százas nagyságrendben vannak emberek, akik ebből legalább a mellékkeresetet szereznek. És akkor ez viszont valami nagyon nagy újdonság volt, hogy megalakult egy intézet, és fölvett körülbelül 20-25, már nem emlékszem a pontos számra, főállású kérdező biztos, tehát ez nagyon nagy élmény volt, mert jártuk az országot, általában ilyen bérelt autókkal mentünk mondjuk valahol egy megyeszékhelyre hárman, és akkor onnét még kirajzottunk a kis falvakba is, tehát teljesen szakszerű, reprezentatív mintákon a legkisebb településre is eljutva, és hát tényleg olyan helyekre jutottam el, ahova azelőtt soha, és találkoztam valódi húsvér, egyszerű kádár korszakbeli emberekkel. Ez nagyon különleges volt. Ilyen a világon nem sok volt szerintem, mint ez. Na hát szóval így indult, és aztán hát az már ilyen egyéni történet, hogy én ezt nagyon komolyan vettem, és közbe vettek föl az egyetemre, mert nekem az nem addig nem volt, mert elég zaklatott gimnázium évek után nem nagyon volt esélyem, de akkor már ilyen egyéni levelezőre mentem, ami nagyon kényelmes volt, mert csak egy igazolás kellett a cégtől, ahol dolgozom, hogy lehetővé teszik, hogy egy héten hány órát az egyetemen töltsek, és mivel ez egy kötetlen munkaidő volt, és viszonylag szabadon lehetett beállítani. Tehát ez elvégeztem. És akkor elvégeztem a pszichológiát, közben már ilyen kutató gyakornok is lettem. És aztán lett belőlem ilyen kutató. Ez mondjuk nagyon röviden. És hát az még fontos, hogy ezt, mivel nem volt előtte képzés, ahogy említettem, akik akkor ezt elkezdték, azok majdnem mind ilyen önképzett, illetve valamilyen más területről. Tehát a közgázon már beindult a 60-es évek közepén egy kicsit ilyen majdnem, hogy féllegális módon valamiféle szemináriumoknak a sorozata. És ez is paradox, ugye az előbb kicsit kommunistáztam, meg antikommunistáztam, hogy Hegedűs András, talán aki egy kicsit ismeri ezt a korszakot, tudja, hogy ő egy igazi sztalinista politikusként az 56-os forradalom idején is miniszterelnökként, ugye hát egyértelműen egy orosz vonalat vitt, és oda is emigrált, ugye sokan elmenekültek a forradalom alatt, vagy közvetlen utána Rákosival az élen, és Hegedűs András is, és ott képezte ki magát, nyilván azelőtt se volt egy műveletlen Fajankó, de ott kimondottan kiképezte magát szociológusnak és társadalomtudósnak, és hazajött, és egy igazi rendszerkritikus szociológus lett, és ő neki volt például, én nem jártam oda, nem volt szerencsém, de sok mindenben szerencsém volt, és mondhatnám még Szelény Ivánt, aki ma egy világszerte elismert szociológus professzor Amerikában, persze sokat hazalátogat, de ő is emigrációba kényszerült annak idején, amikor Konrád Györggyel együtt írtak egy nagyon fontos, és hát persze illegálisnak tekinthetek. Na szóval egyik szavamat a másikba öltöm, de volt egy ilyen képzés, önképzés elsősorban, és csupa fiatal ember, azért is volt jó ez az intézet, mert akik nekünk a főnökeink, vagy vezetőink voltak, mikor mi még kérdezők voltunk akkor is, ők még már kutatók, de ők is, hát valami közgáz tanultak, valaki jogot tanult, valaki bölcsészkarra járt, és valahogy ez az egész téma érdekelte. És egy remek társaság volt, remek társaság, miközben körülöttünk a kádárizmus a megdicsőülését élte, mert akkoriban volt ez a lazulás, ugye 60-as. De persze rögtön visszavágták, ugye, mert 68-ban Csehszlovákia megszállása után itthon is volt egy visszavágás. De ezt átvészeltük. Ezért mondtam azt, hogy az igazgató, akinek megvoltak a maga jellegzetes kádárista vonásai, ő mindent elkövetett, hogy ezt átmentse, és a nagyon változó, hát még mondok egy szép szót, agitprop. Hát mi fölöttünk a felügyeletet, ezt képzeljétek el, miközben én szamizdatot teljesztettem, a felügyeletet az agitprop osztály látta el. És tényleg nem minden került nyilvánosságra, de a vezetők kapták meg. Voltak, na hát ez is jobb, a színekkel különböztették meg a tanulmányköteteket, volt a ne röhögj.
2: Püspök lila volt biztos.
1: Nem, püspök lila egyáltalán nem volt. Halvány kék volt a számozott legbizalmasabb, az csak a pártközpontnak egy felső vezetői rétege, meg a kormánynak is, azt hiszem a szűk kormányzati körök kapták meg. Volt a rózsaszín, ami félnyilvános volt, azt már a média embere is, tehát a rádió vezető szerkesztői, a televízió főszerkesztők. Megkapták, és volt a piros, amit mindenki megkaphatott, mármint nem úgy az utcán, de aki bejött valaki mondjuk a könyvtárba, akkor ott elolvashatta, meg én is osztogathattam a barátaimnak. Szóval ilyen színek voltak. Azért mondom ezt, mert azért, tehát sok mindent kutathattunk, de keveset terjesztettünk az elején, és ez lazult. Hát röviden ennyi. Röviden ennyi.
0: Azt hiszem, amennyire beszélgettek társadalomkutatókkal, leginkább mostanában olyan emberekkel vagyok némi kapcsolatban, akik a művészetet, mint kutatási formát csinálják a gyakorlatban, mert azt mondják, hogy a szociológiának a fejlődése most odáig jutott, hogy hát egyre kérdőjelesebb azok a felmérések, amit korábban használtak, egyre kevésbé használhatók a régi formák, és ezen a módon dolgoznak, hogy egy folyamatban, egy művészeti munka folyamatban történteket elemzik, rögzítik, különböző módszerekkel dokumentálják, és abból dolgoznak. És amit mondtál, hogy tulajdonképpen egy ilyen önképző módon kezdtétek ezt a pályát, bizonyos értelemben most megint itt tart a tudománynak egy bizonyos ága, hogy már a kérdésfeltevést is úgy gondolják, hogy közösen kell azokkal együtt megalkotni, akiket kutatunk. Tehát nincs egy ilyen felülről lefelé pozíció.
1: Jó, azért bizonyos, most te elég szabadon asszociáltál arról, amit én mondtam, de nem, ebben nem azt mondom, hogy elutasítom, csak azt akarom még hozzáfűzni, ugyancsak szabadon asszociálva, hogy azért a klasszikus társadalomtudományban sem csak az a módszer van nyilvánvalóan, amiről én például beszéltem, vagy ami hozzám a legközelebb áll, ez részben mondhatom talán nagyképűen, hogy hivatás, de hát azért alapvetően megélhetés is. Tehát ehhez értek, az az intézet, amelyet vezettek, ott erre vagyunk, hogy úgy mondjam, specializálva. De csak egyet mondok, például a résztvevő megfigyelés. Ez nem tudom hány, lassan egy évszázada bevett fogalom, tehát, hogy nem csak megfigyelem, hogy mit csinálnak mások, mondjuk mint egy etnográfus, hanem belemegyek, hogy én is részévé válok, én is akár létre is hozok egy civil szervezetet, vagy csatlakozom hozzá, hogy belülről ismerjem meg, és értelmezzem, és elemezzem, és hozzá tegyek valamit. Szóval én inkább ezt, hogy pontosan a művészet eszközeivel hogyan lehet kutatni, az abba kevésbé vagyok jártas, miközben nagyon érdekelnek a újszerű vagy avantgárd művészeti irányzatok is. De és hát ja igen, egy másik oldal ennek, hogy valóban ez a mi eszköztárunk, vagy ez a mi módszertanunk, ez minthogyha valamilyen korszakhatárhoz ért volna, vagy még szebb idegen szóval paradigmaváltás, tehát hogy már nem egészen lehet azokkal a régi eszközökkel, vagy nem kell azokkal a régi eszközökkel, kiszorítják az új eszközök. Nagyon leegyszerűsítve a közvetett módszerek helyett a közvetlenek, amin azt értem, hogy közvetve egy embert megkérdezünk, hogy ő mit csinál, mit szokott csinálni. Ugye vannak ilyen kérdések, most is készítettünk, csak azért mondom, mert tudom, hogy érdekel egy nagy felmérést a média használatról, pontosabban, hogy a politikai tájékozódást milyen forrásokból szerzik meg az emberek. És akkor olyanokat kérdezünk, hogy ön mit szokott? Mikor, hányszor egy héten szokta? Szokott-e újságot olvasni? Stb. Ez nem egy pontos mérés. Nyilvánvaló. Viszont nagyon sok, nagyon gazdag információkat lehet begyűjteni közvetlenül az emberektől. Azért ennek nagyon nagy értéke van. Én nekem ez egészben ez nagyon fontos. És nem véletlenül beszéltem olyan lelkesen arról a pályakezdésemről, amikor közvetlenül eljutottam Hajdú-Bihar megyei paraszt emberekhez, és nem csak azért volt jó, mert rettentő vendégszeretőek, és mindig etettek, és fantasztikus jó kolbászok. Nem lehetett úgy eljönni. Szóval ez nem úgy van, hogy az ember valamiféle haszonleesésből megy oda, hanem muszáj volt elfogadni. Mert hogyha egyszerű, beengedett az otthonába, és hajlandó volt velem megosztani bizonyos dolgokat.
0: Ez is egy jelentős adat egyébként, amit mondasz.
1: Hát persze, hát minden lehet adat, hát végül is abból indultunk, hogy adatokat gyűjtünk, csak most már egyre inkább kiszorítja ezt a közvetett adatgyűjtést, ami most már az én szakmai életemben azért nekem mégiscsak a legfontosabb marad, azt hiszem, tehát ez, hogy beszélni az emberekkel, a kiszorítja az, hogy közvetlenül lehet a viselkedésüket mérni, regisztrálni. Én ezt nem tekintem, egyáltalán nem tekintem valami sötét mahinációnak. Nem, tehát megvannak ennek is a veszélyei, de ez alapvetően ez is jó dolog, hogy az iPhone-om az nem csak nem feltétlenül csak a lépéseim számát regisztrálja, mert mondjuk azt szoktam nézni, hanem esetleg azt is regisztrálni tudja, ha én megengedem, hogy én mit vásárolok. vagy hova megyek, milyen kulturális dolgokat fogyasztok. Na, van ez most már tényleg a legújabb technikák, amikor ilyen okos órák képesek a tévénézésemet, rádióhallgatásomat, egyébeket mérni, és eljutatni valamilyen feldolgozó központba. De ezt már megelőzte, ugye mindenki tudja, hogy, illetve pontosan nem tudják, legendák vannak, de hogy hogyan mérik mondjuk a tévénézést, az egy átmeneti dolog, mert ott is szükség van az emberre, hogy az ember valami műszeren beírja, hogy most benyomja, hogy én nézem a tévét, vagy már nem nézem a tévét. Itt is ugye elég komoly mérési hibák lehetnek, de azért ez mégis, szóval statisztikai értelemben ezek hasznos adatok. Az internet egy új világot hozott. Az ott volt először igazán közvetlen mérésre lehetőség. Persze, pontatlanságokkal, kisebb-nagyobb gyengeségekkel, de ebben mondjuk volt némi szerepem, mert még az ős internetos időkben elkezdtünk azzal a társasággal, amiben az Index kinőtt, azokkal elkezdtünk spekulálni azon, hogy lehetne ezt a közönséget is mérni, és ugye nem kérdőívesen, nem azt megkérdezve, hogy mit szokott csinálni, hanem direktbe. És ezért volt a Mediánnak egy ilyen webaudit szolgáltatása, amelyik sajnos nemrégiben aztán végül is kiszorult, ebben nem voltunk a versenyben, sok versenyben nem, de ebben alul maradtunk, ezt őszintén szembe kell nézni. A multicégekkel nem mindig könnyű versenyezni. De az internet volt az, ahol először lehetett akár valós időben tudni, hogy valamit hányan néznek, és hogyan használják. Ez óriási dolog. És ez minden tekintetben el fog terjedni. Ugye a televíziózás is nagyon megváltozott, és pontosan lehet tudni, ha akarjuk, és ha megengedik, hogy egy adott csatornát adott pillanatban hányan néznek. Csak persze bonyolultá vált, mert már nagyon sokan nem direktben nézik a tévét, hanem azt is az interneten nézik, vagy...
0: Meg nem reális időben.
1: Igen.
2: Csalnak állandóan, meg spórolnak az emberek az
0: Azt akartok kérdezni közben, hogy...
1: De a művészetről is szívesen beszélek, ha neked kedved van, csak nem egész...
2: A Barenboim koncertről mesélj, ami a zsinagógában volt, mert arról lecsúsztam, csak a dugóra értem oda a végén.
1: Hát az nagy élmény volt. De nem csak a Barenboim miatt, hanem ma nem lehet elégszer elmondani, hogy milyen fantasztikus jó ez a fesztivál zenekar. És egy gyönyörű környezetben, mert tényleg nem tudom, aki még nem járt, mondom a Tilos Rádió hallgatóinak, aki még nem járt a nagy budapesti zsinagógában, az Dohány utcában, ez egy fantasztikus épület, és persze szívbe markoló, azt is elmondom akkor már, én is egy akran jártam ott, de hogy mekkora zsinagógát tudott fölépíteni ez a Magyarország budapesti zsidó közösség, és mekkora férőhely volt abban, és hogy hova lett az a hatalmas budapesti zsidó közösség. Na, szóval szerencsére azért nem maradt is, de hát ez hatalmas volt. És gyönyörű koncert volt, persze, gyönyörű koncert volt.
0: Visszakanyarod. valaha felmerült-e, hogy azt valahogy vizsgáljátok, hogy például egy ilyen korábban használt kérdezési módszerrel, tehát, hogy ugye sokat foglalkozott azzal, aki ezzel foglalkozott, hogy ellenőrizhető is legyen. De pszichológusként végeztél. Nyilván te tudod a legjobban itt közülünk, hogy azokat a teszteket, amit a pszichológia is használ, ilyen körkörösen ellenőrző része is vannak például, hogy amit
1: Most akkor egyenesen azt akarod kérdezni, hogy mennyire őszintén válaszolnak, vagy mennyire
0: igaz, mert az emberekben van egy megfelelési vágy, és például szerintem, tehát amikor beszéltetek arról, amikor nem is tudom, hol volt egy ilyen éves rendezvényetek, amikor ismertettétek például ezeket a sajtómunkatársainak, ezeket a felméréseiteket, hogy honnan használják az emberek a híreket, vagy mit használnak, akkor ezen gondolkodtam végig, hogy hány ember lehet az, aki bevállalja azt, hogy hát én egyszerűen nem hallgatok híreket, vagy mert hogy ennek van egy, emellett van egy értékítélet, és az ember nem akar rossz színben feltűnni.
1: Igen, hát ezt én konkrétan ezt a témát, vagy ezt a kérdést nem érzem annyira kényesnek, hogy itt nagyon föl kéne tételezni, hogy nem mondanak igazat. De hát alapvetően van egy nagyfokú elvárásnak való megfelelés, és például, és ezt még pontosítanám, nem feltétlenül elvárásnak való megfelelés, hanem feltételezett elvárásnak való megfelelés, ugye? És ez mindig, ez tényleg nagyon izgalmas szociálpszichológiailag, hogy egy adott társadalomban mi tűnik, pontosan milyen rétegeknek tűnik micsoda úgy, hogy az elvárás. És például ez most napjainkban megint nagyon aktuális, mert megint téma az, hogy tévedtek-e a közvéleménykutatók, és ha igen, akkor mekkorát és miért. És ezt is már többször elmondtam, de ez nagyon igaz, és biztos nem vagyunk egyedülállóak, de azért elég különleges ez a szakma az önvizsgálatnak, az önmarcangolásnak a jelenléte miatt, szóval nagyon hajlamosak, nem csak nálunk, Amerikában érdemes. Ha valakit ez nagyon érdekel, és mivel már beszéltünk a Google-ról, amelyik ugye mindent meg lehet találni, hatalmas irodalma van napi sajtó szinten is annak, hogy miért különböznek a mérések, miért nem pontosak a mérések. És az egyik fő ok a manapság divatos magyarázatok közül az, hogy mondjuk a Trump átlagosnál mondjuk kevésbé jó társadalmi helyzetűek, deprivált, iskolázatlanabb, frusztrált, stb. Hívei egy része szembesülvén a mainstream médiának a sugallatával úgy érzi, hogy ő valami kisebbségben van, neki valami szégyelni valója van, és emiatt nem mondja meg. Én ezt nem tekintem egy olyan súlyú és tömeges jelenségnek, amivel meg lehetne mindent magyarázni, főleg mert olyan nagyot nem tévedtek szerintem az amerikai közvéleménykutatók. Ez szép lassan kiderült egyrészt, hogy a országos méretekben a teljes lakosságra vetítve Clinton simán nyert, csak hát egy bonyolult választási rendszerben, ahol államonként kellene pontosan megmondani, akár, és mivel olyan rendszer, hogy akár 10 szavazatos győzelem is az állam összes elektorának a szavazatait hozza, ezért hát ez nem olyan könnyű. Nem is irigylem az amerikai kollégákat, legfeljebb azért, mert viszont sokkal több forrás áll rendelkezésükre, mint nálunk. És azért még, ha már ilyen szép történelmi ívet rajzoltunk egy kicsit a máról is, szívesen beszélnék ilyen tágabb politikai értelemben. Csak azt akarom mondani, hogy ez az elvárás dolog, ez baromira ott van, és számos példát tudnék rá, de ezek legtöbbször ilyen hipotézisek. Egyrészt, mert nagyon nehéz bizonyítani, hiszen pontosan azt mondtam, hogy ilyen közvetített eszköz, hogy az embereket megkérdezzük, és arról nehéz őket, szóval nehéz tetten érni, hogy ők nem mondanak igazat. És ráadásul nem is biztos, hogy ez egy helyes megközelítés. Mert a közvéleménykutatás végül is azokra a véleményekre kíváncsi, amiket az emberek nyilvánosan vállalnak. Mert azok azok alakítják a társadalmi gondolkodást, akár a politikát is.
0: Ú, de ez során. Már megint egy csíasikamlós dolog, hogy melyik időszakban vállalnak mennyi részt abból, amit gondolnak.
1: Igen, na hát ez a legizgalmasabb, és ezért vagyok én egy kicsit borulátó, mert mostanában, és most akkor megint ne fogalmazunk feltétlenül nagyon élesen, tehát nem kell azt mondani, vagy gondolni, hogy tényleg félni kell egy országban. Ugye manapság divatos vita téma, hogy ez már egy diktatúra, vagy hol tartunk egy diktatúra felé vezető úton, vagy autokrata rendszer, stb. De elég az, és ezért nagyon kényes az én szakmám, mert elég az, hogyha elég sokan gondolják azt, hogy félni kell. Lehet, hogy nem kell félni, és ebben óriási persze a szerepe meg a felelőssége a médiának, hogy mit sugalmaz. Én azt szeretném, ha azt sugalmazná, hogy nem kell félni. Nem kell. Kedves polgártársak, legalább a közvéleménykutatóknak nyugodtan mondjátok meg, ezek rendes emberek, ezek nem fognak titeket följelenteni. Egyrészt én tényleg ezt gondolom magunkról. Na de mi van, ha ezzel is visszaél valaki? Tehát én nem szeretnék senkit félrevezetni, én csak azt szeretném mondani, hogy sajnos a mostani években ez egy nagyon jelenlévő probléma, és sugalmazzák. És sokszor a politikusok is önérdekből, és ez már megint tisztán szakmai alapon mondom, hogyha elhíresztelik az egyik intézetről, hogy ez egy hamis, teljesen megvásárolt cég, és hogy az ő eredményei azért ilyenek meg olyanok, az sajnos, most nem akarok állásfoglalni, hogy igaz vagy nem igaz, de ha nem is igaz, akkor is az egész szakmát hozza ilyen gyanú helyzetbe. Tehát ettől bonyolult egy kicsit, és nagyon nem szeretem ezt a elmúlt pár évnek ezt az irányzatát, vagy hangulatváltozását, de ez volt korábban is, és azért oda-vissza megy. Tehát amikor a MSZP a liberális MSZP SZDSZ kormány volt hatalmon, akkor is híreszteltek olyanokat, hogy a fideszesek biztos nem merik megmondani, vagy szégyelik. Mert ez két különböző dolog, társadalmi elvárás, pszichológiai nyomás feltételezése, vagy félelem egy esetleges következménytől. Hát én csak annyit mondhatok, hogy amit mi csinálunk, az tényleg tutira névtelen, és nem él vele vissza senki, de sajnos a mi szakmánkkal nem csak ilyen alapon lehet visszaélni, sajnos ez egy népszerű dolog, és például biztos tudjátok, mindenki hall ilyeneket, hogy közvéleménykutatásnak álcázott ilyen marketing fogásokkal jönnek, és ezek mind rontják a szakma hatékonyságát, mert az embereknek elege van az ilyenfajta zaklatásokból. Amerikában is ez probléma, ugyanúgy. Ott még sokkal több kutatás van, még sokkal több felmérés telefonon, és akkor föl se veszik, és így tovább. Szóval, hogy jutottunk ide? Ja, azt kérdezted, hogy vannak-e ilyen kontrollok? Vannak-e ilyen kontrollok? Hát nézd, vagy trükkös, hátulról, ha előről nem engedsz be, akkor bemászom az ablakon. Szóval nekem, már mondtam, már egyszer szóba hoztam a Szabad Európát, amikor ezt az összehasonlító hírelemzést meséltem, de volt egy másik nagyon izgalmas kutatásom, ami teljesen az én, ezért is jó intézet volt ez, mert az ember elérhette azt, hogy tényleg a saját érdeklődésének megfelelő dolgot csináljon, és mivel engem gyerekkorom óta nagyon érdekelt ez a külföldi rádiózás. Apám ott hallgatta a régi rádiókészüléken a standard volt, azt hiszem, amiből a Belolyan is lett. Na, szóval románul hallgatta az Amerika hangját, mert Erdély lévén jól tudott románul, És én gyerekkoromtól kezdve végig, és aztán csináltam egy kutatást pont erről, mert ez tabu volt. Ugye azt mondták, hogy a szabad Európát hallgatni se nagyon helyes, de beszélni róla, hát aztán végképp, és lehalkítva, hogy a szomszéd se hallja. Na hát ez mondjuk anekdotikus, mert anyám mindig mondta, hogy legalább ne bömböltesd. Ez persze ebben tínédzser parti, Cseke László, minden benne volt, de politikai. És mondom, hogy de hát most mit? A szomszéd. Mondom, de hát ha ebből fölismeri, hogy ez az, akkor ő is hallgatja. Anyám nagyon fölkész, szóval tudott érvelni, azt mondta erre, rögtön rávágta, hát ő hivatalból hallgatta. Szóval ilyen időkben azért ezek is lazultak, de lényeg az, hogy én csináltam egy olyan kutatást, hogy ténylegesen hányan hallgatják, és nem úgy, hogy hallgatja a Szabad Európát, hanem részletesen arról, hogy hogyan értesül a világban történt dolgokról, és előfordul-e, hogy ha valami fontos dolog történik, akkor a megbeszéli a munkahelyén, vagy a szomszédjával, vagy az üzletben, ahol vásárol, és egy csomó ilyen kérdés között, illetve ennek mintegy a betetőzéseket, előfordul-e, hogy valami külföldi rádió. Szóval annyira bemelegítette az a kérdéssor az embereket, hogy nem, hogy talán ez a reflexzerű védekezési mechanizmus. És akkor tényleg sikerült így kimutatni egy ilyen 20-30%-os. És nem az volt a lényeg, hogy ez pontosan mennyi, hanem az, hogy ez hogyan működik, és milyen fajta társadalmi helyzetű emberek inkább, és kik kevésbé. Szóval ez érdekes volt. Tehát vannak eszközök arra, még a hagyományos módszerekkel is, hogy a valóságot föltárjuk, de még egyszer mondom, a politikai közvéleményben az a döntő fontosságú, hogy mi az, amit az emberek nyíltan is vállalnak, amiért hajlandók fölállni, amiért hajlandók szerveződni, amiért hajlandók az utcára menni. Persze, mikor már igazán utcára mennek, akkor már nincs a jelentőség a közvéleménykutatásnak. Szóval ezt az előző rendszerben is sokszor mondogattuk.
0: Na most egy kicsit zenéljünk, és
1: az
0: akkor utána
1: jó lenne, mert már száraz.
0: Utána pedig jöjjünk vissza azzal, amit feldobtál itt, hogy mikor mozdulnak meg az emberek, vagy hogy tulajdonképpen amivel ti foglalkoztok közéleti kérdésekkel, te ezt csinálod nagyon régóta. Nyilván látsz folyamatokat, tendenciákat, nagyon sok olyasmivel is tisztában vagy, amit talán kifelé tudományos igényességgel nem lehetett megfogalmazni, de lehet érzékelni, vagy az irányokat látni, vagy az arányokat, és hogy mi mindenre lehet jó ezt folyamatában látni, illetve hogy egyetértesz-e azzal, majd megkérdezem, hogy ilyen iszonyatos apátia van itt most Magyarországon, miközben rengeteg ember, illetve rengeteg csoportnak komoly problémái vannak, illetve komoly sérelmei vannak folyamatosan. Na, akkor zenéljünk.

0: Paul Parker Smith and a beautiful interpretation of a hard.
1: Na hát ez nagyon megható. Megbeszéltük előre, mert ez most nagyon aktuális. Tegnap vette át Patti Smith a Nobel-díjat Bob Dylan képviseletében, és ezt énekelte.
2: Ez csak úgy.
1: Szerintem.
3: Ez csak úgy spontán kijött, gondolom. Nem?
1: Hát egy kicsit lehet, hogy már gyakorolta, de igazán jól, és hát olyan ideges volt, hogy elcsuklott a hangja, vagy mondhatom, hogy csuklott, szóval érdekes. Ideges, hát szóval nagy felelősség. És nem hiszem, hogy a Nobel-díj átvételénél volt sokszor ilyen hasonló fellépés. Na, köszönöm szépen, hogy ezt itt együtt meghallgattuk.
3: Nagyon szívesen. Ti jöttök.
4: És akkor a beszélgetésben most már elértünk oda, hogy beszélgessünk arról kicsit, hogy mi van most. Tehát, ahogy zene előtt kimentünk, próbáltam hosszasan és bonyolultan megfogalmazni, hogy beszéljünk arról, hogy te hogy látod, milyen tendenciák vannak. Folyamatosan ezzel foglalkoztok. Hogy nem csak országosan, hanem úgy általában, de hogy most konkrétan országosan. Milyen tendenciák látszanak? Én amatőr, hírfogyasztó, átlagember azt érzékelem, hogy nagyon nagy apátia van bármiféle aktivitásra. Nagyon sokszor jön az a mondat egy-egy baráti körös beszélgetésbe, hogy hát ha semmilyen reakció nincs bizonyos dolgokra, akkor megtehetik, és egyre több dolgot megtehet a hatalmi elit, és folyamatosan így ezt mondogatják egymásnak bizonyos körök, hogy de hát kéne csinálni valamit. Valamilyen módon persze szakmákban, civil közösségekben tevékenykednek emberek. Én azt érzékelem egyébként, hogy egyre többen. De hát ez még azt hiszem mindig nem egy határozott vagy érzékelhető válasz. Tehát például nagyon sok féleképpen olyan válaszok jönnek azokra a helyzetekre, amikben nagyon sok negatív dolog van, hogy például rászorulókon segítenek civilek szerveződve. Tehát odafordítják az energiákat. Nem tudom, bizonyos módon ez is egy kicsit elfordulás a fő problémáktól. Ugyanakkor hát emberiességi szempontból pedig nagyon elsődleges és nagyon lényeges, hogy azok az emberek, akik még képesek arra, hogy másokon segítsenek, és nagyon sokszor állami feladatot átvállalva tulajdonképpen, iszonyú erőlködéssel megoldanak dolgokat. Igen, tehát hogy te hogy látod, hogy tényleg van egy ilyen apátia, megtehetetlenség? Egy kicsit talán az is van-e mögött, hogy baromi ügyesen használnak minden létező és kézrehajtható eszközt azok, akik gyakorolják a hatalmat. Az az érzésem, hogy a fő, tehát a látható arcok mögött van egy nagyon felkészült

0: csapat, akik, hát csapat vagy nem csapat, teljesen mindegy, rendkívül manipulatív módon használják a médiát elsősorban, és ez nagyon meghatározó. Mit gondolsz te erről?
1: Hát egyrészt birtokba veszik a médiát, csak az utolsó mondatodra reagáljak. Hát nagyon szépen mondtad el azokat a részben azokat a dilemmákat, amelyek mindenkit foglalkoztatnak. Nem tudom, szóval, hogy mit is jelent ez az apátia? Ez részben azt is jelenti, hogy reménytelennek érzünk valamit. Szóval, hogy úgy sincs értelme. Ezt is kifejezi az apátia. Másrészt sajnos lehet, hogy erős szót használok, de hogy van egy intellektuális leépülés. Szóval durván azt is mondhatnám, hogy elbutulás, és ezzel nem akarok semmilyen konkrét társadalmi csoportot vagy réteget minősíteni, mert valószínűleg ez általános. Szóval ez az értelmiségi rétegekben is valószínűleg megjelenik, mert és szóval én nem tudom, azt előre bocsátom, hogy én biztosan nem tudok válaszolni a kérdésedre, tehát én sem látok egy csomó dolgot tisztán. Nagyon, nagyon változó korban élünk. Lehet, hogy tényleg a mi általunk átélt kultúrának valamilyen válsága ez. Gyakran mondják persze, hogy egy válság, ilyen válság, olyan válság, de minthogyha itt egy nagy távlatokban is átélhető válságról beszélnénk, aminek különböző jelei vannak. Az én számomra például az, hogy egy Trumpot megválasztottak Amerikában elnöknek, ez egy nagyon nagy megrázkódtatás, de én mindig rettentő optimista vagyok az amerikai megoldások tekintetében. Tehát, hogy mindig megtalálják a jó megoldást végül is. De ez csak egy példa arra, hogy valahogy mindenütt meginogni látszanak a klasszikus intézmények. Mindenütt, és az apátiát mondod, akkor én még ezt hozzátenném, hogy egy általános bizalomhiány mindennel szemben. Tehát a meglévő intézményekkel szemben, és a kiszolgáltatottság érzés, ami ezzel ugye teljesen karöltve jár, hogy bizalmatlan vagyok, félek, ettől az egész viselkedésem eltorzul. Soha nem volt ilyen fogékonysága az összeesküvés elméletek iránt, miközben a média révén hozzájuttunk olyan információkhoz, hogy tényleg összeesküdnek, szóval attól, hogy én összeesküvést föltételezek, attól még lehet. Attól, hogy azt hiszem, hogy üldöznek, lehet, hogy tényleg üldöznek. Csak az a vicc, hogy milyen információ feldolgozási móddal jutok el ehhez a feltételezéshez. De hogy ezekre van fogékonyság sokkal nagyobb, mint azt hiszem bármikor korábban. Részben ezeket mesterségesen táplálják, tehát egy bizonyos csoportokat megbélyegeznek, azt sugalmazzák, hogy azok ellenünkre törnek, és így tovább, és így tovább. És hát ebben az általam egyébként olyan nagyra tartott online világ is sajnos szerepet játszik, mert sokkal gyorsabban, sokkal szélesebb körben, és sokkal kisebb felelősséggel lehet eljutatni olyan híreket, információkat, feltételezéseket. Ez a másik, napjainknak ez egy másik ilyen húsba vágó témája. És ami ezzel összefügg, ugye egész konkrét nemzetközi politika, hogy ebben milyen már-már háborús célokra is lehet felhasználni, tehát olyan beavatkozásokra, támadásokra. Hát azért lehet erről ma már teljesen nyíltan beszélni, mert hogy Amerikában is hivatalos CIA jelentés szögezi le, hogy igenis volt valamiféle ilyen orosz beavatkozás az amerikai elnökválasztási folyamatban. Tehát ez, ahogy mondtam, hogy paradigmaváltás van a mi szakmánkban, hogy a közvetett mérésről áttér a szakma ezekre a közvetlen mérésekre, ami elsősorban az online robbanásszerű fejlődéssel jár. Ugyanakkor ezek a fenyegetések is ezzel járnak. Na most, hogy ez nálunk konkrétan hogyan nyilvánul meg, sok oka van, de nem tudok, ha már erről beszéltem, nem tudom azt kihagyni, hogy ebben, amit apátiának neveztél, és mondhatjuk, hogy bizalmatlanság, passzivitás, reménytelenség, azért ebben is szerepet játszik ez az újszerű kommunikációs lehetőség, tehát, hogy mindent ki lehet engedni a gőzt, például a Facebookon. Ugye? Ez mindenki átérzi, és ez nincs mérve, nincs kimutatva, hogy mennyire segít ez a feszültségek oldásában és a rendszer fenntartásában. Ugye? Ez is benne van ebben. És itt azért összefügg a szakmámmal, amit ugye kérdeztél is, hogy ki tudjuk-e mutatni a valódi folyamatokat, hogy észre tudjuk-e venni, hogy valami nagyon változik. Jelenleg inkább a megdöbbentő stabilitást tudjuk. Tehát nem is tudom, nem volt ebben a elmúlt 27 évben, vagy 26 évben, ami ez a mostani rendszer. Hát én azért egynek tekintem, bár ugye azt mondják, hogy ez már egy másik rendszer, ez a nemzeti együttműködési, de mindegy, az elmúlt 26 évben, amióta én ebben a demokráciában dolgozom, mert mondtam, azelőtt is dolgoztunk, nem volt ennyire tartósan stabil időszak. Tehát nagyobb ingadozások voltak, hol a Fidesz vezetett nagyon, de aztán mégis lehanyatlott, és nem nyerte meg a választást, hol a kisgazdák még az MSZP-t is megelőzték, csak aztán mégiscsak a Torján elhülyéskedte a dolgot, stb. Tehát rengeteg ilyen ingadozás volt, és mindig ettől kicsit unalmas is a szakmánk, mert várják az emberek, hogy na most már történjen valami, várják. És egy kicsit nem vicc, de viccesen, de a közvéleménykutatótól vagyok, nem tudom elképzelni, hányan mondják nekem, Bandikám, mikor mértek már valami jó? Tehát, minthogyha ez egy kicsit is rajtunk múlna, hogy most már úgy állítsuk be a műszert, hogy most már rendesen ki tudjuk mutatni. Nem így van. Sajnos semmi nem rajtunk múlik, de nagyon stabil a rendszer. És ezért aztán kicsi változásokra is túlérzékenyen reagálnak. Most mondjuk az tud lenni ilyenkor a téma, hogy na, a Jobbik megelőzi az MSZP-t, vagy az MSZP a Jobbikot, ami hát most nem csak abban az értelemben szomorú a tartalmát tekintve, hanem hogy tényleg ennyi a dinamika. Ennyi maddig.
0: Miért?
1: Hát egy-két dolgot pedzegettem belőle, de sajnos ott van ez, amiről szintén beszéltünk már, hogy hát te beszéltél főleg, hogy milyen olajozottan működik a propagandagépezet. Ez nem szokott azért feltétlenül nagyon sokáig tartani. Másrészt hát tényleg nagyon kicsi a hozzáférés a tömegmédiához. Tehát már mint az ellenzéknek. És hát azért egyáltalán nem szabad harmadrangú tényezőnek tekinteni azt, hogy milyen állapotban van az ellenzék. És most ebből a szempontból mindegy, hogy ebbe mekkora szerepe van például annak a általad vázolt propagandagépezetnek, és mennyi saját jogon kritizálható. Nagyon erős a kontraszelekció a politikában, részben azért is, mert ez egy, azt hiszem, szintén többé-kevésbé mindenütt a világon, de ebben a régióban és ebben az országban nagyon erős a megvetés ez iránt a foglalkozás, vagy minek nevezzem, iránt. És ugye egy ilyen beletörődés. Na, hát és én ebből a szempontból nagyon kártékonynak tartom azt a gondolatot, hogy a politikusok mindenütt a világon lopnak, és hogy ez természetesen, ez nagyon kártékony, hát ez ezt nem lehet elfogadni. Igen. Ezt nem lehet elfogadni. Igen, ez sugalmazott gondolat.
0: Igen. Akarok egyet kérdezni, még ami kicsit
1: szóval sok oka van. Na, én általában arra szoktam kiutatni, hogy nagyon impozáns, nagy gondolkodók ilyen egy alapvető okot föl tudnak mutatni, de én ezt biztosan nem tudom, mert azt érzem, hogy tényleg nagyon kavarog minden, és van egy ilyen elkésett századvégi világvége hangulat, és persze ez nem jó, hogy akkor még ezt elmondom, hogy ezt nagyon károsnak tartom ezt, hogy ezt erősítik. Magyar értelmiség, hogy itt most már tényleg olyan értelemben vége a világnak. Hát, hogyha ezt elfogadjuk, akkor tényleg már mit lehet tenni? Akkor még lehet egy kicsit élvezni az életet, lehet esetleg italhoz, drogos, ez folyamodni, ha világ vége van, hát akkor jöhet a szabad szerelem, a fogyasztás, egyszer élünk mindennek. Szóval ez egy kicsit, ez kártékony. Nem lehet sose feladni, szerintem. Na hát ez most ilyen patetikus végszó.
0: Egy dolgot még, na most ez ilyen, nagyon szépen le lenne kerekítve, de nem, most bele.
1: Nem is akartam, nem.
0: Még egyet, egy olyan kérdést akarok feltenni, hogy ugye itt a közelünkben más történet volt persze egészen, de hogy mégiscsak volt a közelünkben itt egy háború, nem olyan nagyon régen. Az már egy olyan korszak volt, amikor volt Jugoszláviában működtek ezek a nyilván hasonló intézetek, mérések voltak. Volt-e olyan, tehát ez nyilván tényleg speciális, hogy volt-e a szakmák közt olyan információcsere, vagy valamilyen diskurzus, ami foglalkozott ezzel, hogy ott milyen folyamatok történtek, amikor megtörtént, hogy azóta mi történik.
1: Hát előtte, hogy mi, hogy, uh-huh. hogyan alapozódik meg a gyűlölet. Hogyan uh-huh. a, hát kicsit túl direkt volt a kérdés, nem vagyok eléggé otthon ebben, uh-huh. hogy pontosan mi történt a volt Jugoszláviában ebben az értelemben. Hát azt tudom, hogy ugye a Milosevic rezsim hát nagyon-nagyon tudatosan uh-huh. és gátlást használt olyan eszközöket, amelyeket mi is ma is veszélyesnek tartunk, uh-huh. ugye? Hogy a gyűlölet. Ott adott volt egy mesterséges konstrukció, ugye? Uh-huh. Azért azt ne felejtsük el, ha már ezt konkrétan így föltetted. Ott adott volt egy mesterséges konstrukció, amit egy nagyon végső soron nagyon kártékony, karizmatikus vezér tartott össze. Egyszerűen szóval, biztos sok más is, meg a nemzetközi helyzet, de minden esetre ez egyszer csak szinte törvényszerűen széthullott. De hogy ott évszázados gyűlöleteket hogyan lehetett, vagy lappangó gyűlöleteket, hogyan lehetett, ezt én pontosan nem tudom, de nagyon hasonló eszközökkel. Ezek az eszközök mindig nagyon-nagyon hasonlók. És majdnem teljesen mindegy, hogy a migráns a célpont, vagy a zsidó a célpont, vagy a bosnyák a célpont. És az a rettenetes, hogy ma is előfordul, hogy megpróbálják, hogy vannak, akik megpróbálják bagatelizálni a szavak erejét, uh-huh. tehát, hogy, hogy ezek, hát Istenem, hát hadd mondja, hát, uh-huh. hát majd mi más mondunk. Nem, általában ezek nagyon ritkán állnak meg a tetlegesség előtt, és ezért, hát nem örülök, hogy ezzel zárjuk, de nem akarok feltétlenül ilyen pozitív, rózsaszínű, egyáltalán nem, mert semmi okom rá végszót, de találó volt a kérdésed. Találó.
0: Nagyon örülök, hogy eljöttél beszélgetni velünk.
1: Igen, nekem is jól esett, köszönöm szépen.
0: Köszönjük szépen.
2: És akkor mivel folytatódik? Jön most valaki utánunk?
0: Igen, Szabiek.
2: Aha, jó.
0: Köszi, indiai Bandi. Zene lesz.
2: Köszönjük szépen. Sziasztok, hallgatok, nyomunk egy kis zenét a végére.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

Szerb Antal, utas és holdvilág. Negyedik fejezet. Az osztály tisztelte Ervin szerelmeit, mert érezte az intenzitást és a költőiséget. De mikor katolizált, természetesen a szerelemről is lemondott. A fiúk akkor kezdtek nyilvános házakba járni. Ervin undorral fordult el tőlük. Pedig a többiek, azt hiszem, inkább csak hecből és dicsekvésből jártak a nőkhöz. Ervin volt az egyetlen, aki már igazán tudta, mi a testi vágy. Akkor ismerkedett meg Évával. Bizonyára Éva kezdett kivetni, mert Ervin nagyon szép volt, elefántcsontszínű arcával, magas homlokával, izzó szemével. És árad belőle a különösség, a dacalázadás. És amellett kedves és finom volt. Én az egészről már csak akkor vettem tudomást, amikor Ervin és János beállítottak az Ulpius házba. Az első délután rettenetes volt. Tamás tartózkodó és főhercegi volt, csak időnként mondott valami egyáltalán nem odavaló dolgot, hogy megdöbbentse a burzsoákat. De Ervin és János nem döbbentek meg, mert nem voltak burzsoák. János beszélt egész délután bálnavadászati tapasztalatairól és nagy üzleti terveiről a kókuszdió termelés ügyesebb felhasználása körül. Ervin hallgatott, cigarettázott, és nézte Évát. Éva pedig egészen más volt, mint egyébkor. Nyafogott, kényeskedett, nőies lett. A legrosszabbul én éreztem magam. Úgy éreztem magam, mint a kutya, aki azon veszi észre magát, hogy mától fogva két másik kutyával kell megosztania eddigi monopóliumát, hogy az asztal alatt ülhessen, mikor a család ebédel. Morogtam, de sírni szerettem volna. Akkor ritkább vendég is lettem. Igyekeztem olyankor jönni, amikor Ervin és János nincs. Különben is érettségi előtt álltunk. Komolyan neki kellett látnom, és azon kívül Tamásba is igyekeztem beleverni az elkerülhetetlen tudnivalókat. Valahogy meg is úsztuk az érettségit. Tamást sikerült erőszakkal odahurcolnom, pedig egyáltalán nem is akart aznap felkelni. És azután újra kezdődött a nagy élet az Ulpius házban. De eddigre minden jóra fordult. Az Ulpiusok voltak az erősebbek. Teljesen magukhoz asszimilálták Ervint és Jánost. Ervin engedett zordságából valami nagyon kedves, bár affektált modort vett magára. Úgy beszélt mindig, mintha idézőjelben beszélne. Hangsúlyozva, hogy nem azonosítja magát teljesen azzal, amit mond és tesz. János csendesebb és szentimentális lett. Lassanként a játékhoz is visszatértünk, de a játék sokkal kidolgozottabb lett. János kalandori és Ervin költői fantáziájával meggazdagodva. János természetesen kitűnő színésznek bizonyult. Állandóan túlszavalt és túlzokogott mindenkit, mert főképp reménytelen szerelmes szeretett játszani, úgyhogy meg kellett állni a játékban és bevárni, amíg lecsillapodik. Ervin kedvenc szerepe a vadállat volt. Kitűnően bevált, mint az a bölény, amelyet Ursus, én, legyőzök, és nagyon tehetséges unikorn is volt. Hatalmas egyszarvával minden akadályt, függönyöket, lepedőket mi egymás szét tudott hasítani. Ekkoriban az Ulpius ház határai lassanként kitágultak. Kezdtünk nagyokat sétálni a budai hegyek közt, fürödni is jártunk, és azután az ivásra is rákaptunk. Az ötlet Jánosé volt, aki már évek óta mesélt kocsmai kalandokat. Rajta kívül Éva volt a legjobb ivó közöttünk. Rajta szinte meg sem látszott, ha ívott, csak valahogy még Évább lett. Ervin az ivásba épp oly szenvedélyesen vetette bele magát, mint a dohányzásba. Nem akarok fajelméleti igazságokat mondani, de te is tudod, hogy furcsa dolog, ha egy zsidó sokat iszik. Ervin ivása épp olyan furcsa volt, mint katolicizmusa. Elkeseredett fejes ugrás, és mintha nem is egyszerű magyar boroktól részegedett volna meg, hanem valami sokkal szörnyű dologtól, hasistól vagy kokaintól. És egyúttal mindig, mintha búcsúzott volna, és mintha éppen utoljára ivott volna, és egyáltalán utoljára csinált volna mindent ezen a világon. Én hamar megszoktam a bort, és élet szükségletemmé vált az az érzelmi feloldódás, fegyelemlazulás, amit kivált belőlem, de szörnyen szégyeltem oda az a másnapi gatzeljámmerjeimet, és mindig megfogadtam, hogy többé nem iszom. És azután.
újra ittam, és egyre növekedett bennem az a tudat, hogy gyenge vagyok, és az a veszendőség érzés, ami a legfontosabb érzésem volt az Ulpius éveknek ebben a második felében. Úgy éreztem, hogy vesztembe rohanok, különösen olyankor, amikor ittam. Úgy éreztem, hogy véglegesen kihullok abból, ami a rendes emberek rendes élete, és amit apám elvárna tőlem. Ezt az érzést minden szörnyű lelkiismeret furdalásom tacára nagyon szerettem. Ebben az időben szinte bújdostam apám elől. Tamás keveset ivott, és egyre hallgatagabb lett. Ekkor kezdett hatni ránk Ervin vallásossága. Már kezdtük látni azt a világot, azt a realitást, ami elől mindez ideig elhúzódtunk, és megrendültük tőle. Éreztük, hogy az ember szükségképpen bepiszkolódik, és áhítattal hallgattunk Ervinre, aki azt mondta, hogy ennek nem szabad bekövetkeznie. Mi is épp olyan szigorúan és dogmatikusan kezdtünk ítélkezni az egész mai élet fölött, mint Ervin. Egyidőre ő lett közöttünk a hegemón, mindenben őrá hallgattunk, és János meg én igyekeztünk lefőzni egymást áhítatos cselekedetekben. Minden nap új szegény szerencsétleneket fedeztünk fel, akiket segíteni kellett, és újabb halhatatlan nagy katolikus írókat, akiket meg kellett mentenünk a méltatlan feledéstől. Szent Tamás és Jacques Maritain, Chesterton és Canterbury Szent Anselm úgy röpködtek a szobában, mint a legyek. Templomba jártunk, és Jánosnak természetesen jelenései volt. Egyszer Szent Domunkos benézett hajnal előtt az ablakán, és felemelt mutató ujjal mondta, Herát pedig egész különösen vigyázunk. Azt hiszem, János és én ellenállhatatlanul komikusak lehettünk ebben az attitűdben. A két Ulpius kevéssé vette ki részét a katolicizmusból. Ez a periódus talán egy évig tarthatott. Akkor következett be azután a dezintegráció. Nem lehetne pontosan megmondani, mivel kezdődött, de valahogy kezdett a mindennapi realitás beáradni, és ugyanakkor az enyészet is. Meghalt az Ulpius nagyobb. Hetekig szenvedett, fuldokolt és hörgött. Éva meglepő türelemmel ápolta. Ott virrasztott éjszakánként az ágya mellett. Mikor később egyszer mondtam neki, hogy ez szép volt tőle, szórakozottan mosolygott, és azt mondta, hogy nagyon érdekes nézni, mikor valaki meghal. Azután apjuk elhatározta, hogy valaminek történnie kell a gyermekeivel, ez így nem mehet tovább. Évát sürgősen férjhez akarta adni. Leküldte egy gazdag vidéki nagynényéhez, aki nagy házat vitt, hogy ott megyebálozzék, és nem tudom, mit csinál. Éva persze egy hét múlva visszajött nagyszerű történetekkel, és flegmatikusan vágta zsebre az apai pofonokat. Tamásnak nem volt ilyen szerencsés természete. Apja hivatalban hagyta. Rettenetesen rágondolok. Most is könnyes lesz a szemem, ha rágondolok, hogy szenvedhetett Tamás a hivatalban. A városházán dolgozott normális kispolgárok között, akik nem tartották épelméjűnek. A lehető legbutább, legsablonosabb munkákat bízták rá, mert nem tételezték fel róla, hogy meg tudna valamit csinálni, ami némi gondolkodást vagy önállóságot igényel. És talán igazuk is volt. A kollégák részéről rengeteg megaláztatásnak volt kitéve, nem mintha bántották volna, ellenkezőleg. Sajnálták és kímélték. Tamás sosem panaszkodott nekünk, csak Évának néha. Így tudom. Tamás csak elsápadt és elhallgatott, ha a hivatalát említettük. Ekkor történt Tamás második öngyilkossága. A második? Kérdezte Erzsi. Igen. Az elsőről már előbb kellett volna beszélni. Az tulajdonképpen fontosabb is volt, és sokkal rettenetesebb. Még 16 éves korunkban történt, tehát barátságunk elején. Egy nap szokásom szerint beállítottam hozzájuk. Évát egyedül találtam, szokatlan elmélyedéssel rajzolgatott valamit. Azt mondta, hogy Tamás felment a padlásra, várjon meg, mindjárt lejön. Tamás akkoriban gyakran ment fel a padlásra, kutató expedícióra, a régi ládák közt sok mindent talált, ami a régiség kedvelő fantáziáját foglalkoztatta, és amit játékainknál felhasználhattunk. Különben is egy ilyen régi ház padlása, nagyon romantikus hely. Nem voltam tehát meglepve, és türelmesen vártam. Éva, mondom,
Szokatlanul csendes volt. Egyszer csak elsápadt, felugrott, és sikítva hívott, hogy menjünk fel a padlásra, nézzük meg, mi van Tamással. Nem tudta, miről van szó, de rémülete rám is átragadt. A padláson már meglehetősen sötét volt. Mondom, zegzugos, óriási régi padlás volt. Mindenfele titokzatos deszka ajtók nyíltak, és a folyosón időnként ládák és deszkák álltak keresztbe. A fejemet is beütöttem alacsony gerendákba, és váratlan lépcsőkön kellett fel és lerohanni. De Éva habozás nélkül szaladt a sötétben, mint aki tudja, hogy hol lehet Tamás. A folyosó legvégén egy alacsony és nagyon hosszú fülke volt, és a végén egy kis kerek ablak világossága látszott. Éva megtorpant, és sikoltva kapaszkodott belém. Az én fogam is vacogott, de már akkor is olyan voltam, hogy éppen a legnagyobb félelem tesz váratlanul bátor rá. Bementem a sötét fülkébe, magam után vonva belém kapaszkodó Éva. A kis kerek ablak mellett ott lógott Tamás, vagy egy méter magasság. Felakasztotta magát. Még él, sikította Éva, és egy kés nyomott a kezembe. Úgy látszik, nagyon jól tudta, hogy Tamás mire készül. Egy láda állt, hogy nyilván Tamás erre állt fel, hogy a hurkot fent a gerendához erősítse. Felugrottam a ládára, elvágtam a kötelet, és a másik karommal átöleltem Tamást, és lassan leeresztettem Évának, aki kioldotta a nyakának. Tamás nem sokára magához tért. Csak pár perce lehetett, hogy felakasztotta magát. Nem történt semmi baja. Miért árultál el? Kérdezte Évától. Éva nagyon szégyelte magát, és nem felelt. Idővel azután óvatosan megkérdeztem, hogy miért tette ezt. Kíváncsi voltam, hogy milyen, mondta Tamás egykedvűen. És milyen? Kérdezte Éva tágra nyílt szemű kíváncsisággal. Nagyon jó volt. Sajnálod, hogy levágtunk? Kérdeztem most már én is némi lelkiismeret furdalással. Nem. Ráérek. Majd egyszer máskor. Tamás akkor még nem tudta elmagyarázni, hogy miről van szó. De nem is kellett, megértettem úgy is. Megértettem a játékainkból. Megjátszott tragédiáinkban állandóan öltünk és haltunk. Játékainkban csak erről volt szó. Tamást a meghalás állandóan foglalkoztatta. De értsd meg, ha ugyan meg lehet érteni. Nem a halál, az enyészet, a megsemmisülés, nem. Hanem a meghalás aktusa. Vannak emberek, akik ellenállhatatlan kényszerből új és új gyilkosságokat követnek el, hogy élvezzék a gyilkosság izzó gyönyörűségét. Ilyen ellenállhatatlan kényszer vonzotta Tamást saját meghalásának végső nagy extázisa felé. Valószínűleg nem tudom neked megmagyarázni, mint ahogy a botfülűnek hiába magyarázod a zenét. Én megértettem Tamást. Évekig nem beszéltünk többet erről a dologról, csak tudtuk egymásról, hogy megértjük egymást. Mikor 20 évesek voltunk, akkor következett be a másik kísérlet, amiben már én is részt vettem. Ne ijedj meg, hiszen látod, hogy élek. Akkoriban nagyon el voltam keseredve, főképp apám miatt. Az érettségi után beiratkoztam az egyetemre bölcsésznek. Apám több ízben megkérdezte, hogy mi akarok lenni, mire azt feleltem, hogy vallástörténész. És miből akarsz élni? Kérdezte apám. Erre a kérdésre nem tudtam felelni, és nem is akartam gondolkozni rajta. Tudtam, hogy apám azt akarja, hogy dolgozzam a vállalatnál. Egyetemi stúdiumaim ellen nem volt súlyosabb kifogása, mert úgy gondolta, hogy csak díszére fog válni a vállalatnak, ha az egyik beltag doktor lesz. Az egyetemet végeredményben én is csak úgy tekintettem, mint néhány évi haladékot. Időt nyerni, mielőtt felnőtt leszek. Az életkedve ebben az időben nem volt erős oldalam. A veszendőség érzés egyre erősebb lett bennem, és akkoriban már a katolicizmus sem vigasztalt, sőt, csak növelte bennem a gyengeségem tudatát.
Nem voltam szerepjátszó természet, és akkor már tisztán láttam, hogy életem és lényem mennyire gyógyíthatatlanul távol áll a katolikus életideáltól. Én voltam az első, aki elhagytam a társaság katolicizmusát. Ez is számos árulásaimnak egyike. Szóval egy délután beállítottam Ulpiuszékhoz, és hívtam Tamást, jöjjön sétálni. Szép tavaszias délután volt. Kijutottunk Óbudára, és beültünk egy üres kiskocsmába, egy Szent Florián szobor alá. Sokat ittam, és közben keseregtem apám miatt, kilátásaim miatt, az ifjúság egész rettenetes szomorúsága miatt. Miért iszol annyit? Kérdezte Tamás. Mert jó. Szeretsz szédülni? Hogyne? Szeretsz nem tudni magadról? Hogyne? Az egyetlen dolog, amit szeretek. Hát akkor? Nem értlek. Képzeld el, mennyivel nagyobb élvezet lehet egészen meghalni. Ezt én is beláttam. Részegen az ember sokkal logikusabban gondolkozik. Csak az az ellenvetésem volt, hogy nagyon irtózom minden fájdalomtól és erőszaktól. Nincs kedvem felakasztani, megölni magam, vagy beugrani a hideg Dunába. Nem is kell, mondta Tamás. Van nálam 30 centigram morfia. Úgy tudom, az kettőnknek is elég, bár egyedül is meg lehet halni tőle. Tudnélik, én úgy is meghalok a napokban, most már itt az ideje. De ha te is velem jössz, akkor még sokkal jobb. Természetesen nem akarnak befolyásolni, csak úgy mondom, ha éppen kedved van. Hol szerezted a morfiumot? Évától kaptam. Éva az orvostól hunyerálta ki. Azt mondta, hogy nem tud aludni. Mind a kettőnkre nézve végzetesen nagy jelentősége volt annak, hogy a mérget Évától kaptuk. Ez is hozzátartozott a játékunkhoz, azokhoz a beteg játékokhoz, amelyeket Ervin és János csatlakozása óta kénytelenek voltunk erősen módosítani. Az extázis mindig az volt, hogy Éva által vagy Éváért halunk meg. Hogy Éva adta a mérget, végleg meggyőzött arról, hogy be kell vennem. Meg is történt. Nem is tudom elmondani, milyen egyszerű és magától értetődő volt akkor egy gyilkosnak. Részek is voltam, és akkoriban az ital mindig valami, hiszen úgyis minden mindegy hangulatot váltott ki belőlem. És aznap délután felszabadította bennem azt a leláncolt démont, amely azt hiszem minden ember tudata mélyén ott alszik és a halál felé hívja. Gondold meg, meghalni sokkal könnyebb és természetesebb, mint életben maradni. Inkább meséld tovább, mondta Erzsi nyugtalanul. Kifizettük a bort, és sétálni mentünk nagy, meghatott derűvel. Elmondtuk, mennyire szerettük egymást, és hogy ez a barátság volt a legszebb az életben. Egy ideig a Duna partján ültünk, ott kint Óbudán a sinek mellett. A nap akkor ment le a Dunán, és vártuk a hatást. Egyelőre nem éreztünk semmit. Egyszerre csak ellenállhatatlan, sírós vágyat éreztem, hogy elbúcsúzzam Évától. Tamás először hallani sem akart róla, de azután győzött benne az az érzés, ami Évához fűzte. Villamosra ültünk, majd a kis lépcsőkön felrohantunk a várba. Most már tudom, hogy abban a pillanatban, amikor Évát látni akartam, már elárultam Tamást és az öngyilkosságot. Öntudatlanul arra számítottam, hogy ha visszamegyünk az emberek közé, majd már megmentenek valahogy. Tudat alatt nem volt kedvem meghalni. Fáradt voltam halálosan. Olyan fáradt, amilyen az ember csak 20 éves korában tud lenni. És én is vágyódtam a meghalás titkos, sötét mámora után, de amint a bor által okozott veszendőségérzés oszlani kezdett, meghalni mégsem volt kedvem. Az Ulpius házban ott ültek Ervin és János. Én jókedvűen előadtam nekik, hogy fejenként 15 centigram morfiumot vettünk be, és most rövidesen meg fogunk halni, de előbb még el akarunk búcsúzni. Tamás már egészen fehér volt és tántorgott. Rajtam nem látszott semmi más, mint hogy sok bort ittam, és sűrűn beszélek, mint a részegek.
János azonnal elrohant, telefonált a mentőknek, bejelentett, hogy itt van két fiatalember, akik fejenként 15 centigram morfiumot vettek be. Élnek még? Kérdezték a mentők. János igenlő válaszára azt mondták, hogy azonnal hozzanak be minket. János és Ervin taxiba dugtak minket, és elvittek a Markó utcába. Én még mindig nem éreztem semmit. Annál többet éreztem a mentőknél, akik irgalmatlanul kimosták a gyomromat, és elvették a kedvemet minden öngyilkosságtól. Egyébként nem tudok megszabadulni attól a gondolattal, hogy nem is volt az morfium, amivel megmérgeztük magunkat. Vagy Éva csapta be Tamást, vagy az orvos Évát. Tamás rosszul léte, lehet autószuggesszió is. Évának és a fiúknak egész éjjel fenn kellett maradniuk, és vigyázniuk, nehogy elaludjunk, mert a mentőknél azt mondták, hogy ha elalszunk, nem fogunk többet felébredni. Különös éjszaka volt. Nagyon nagy zavarban voltunk egymással szemben. Én boldog is voltam, mert öngyilkos lettem, ami nagy szenzáció, és boldog voltam, mert életben maradtam. Rendkívül kellemes fáradtságot éreztem. Mindnyájan nagyon szerettük egymást. Az ő virrasztásuk nagy, áldozatos baráti gesztus volt, és nagyszerűen illett akkori vallásos és baráti lelkesültségünkhöz. Meg voltunk mindnyájan rendül, és Dosztojevszki ízű beszélgetéseket folytattunk, és egyik fekete kávét a másik után ittunk. Jellegzetesen az az ifjúkori éjszaka volt, amire az ember felnőtt korában csak bizonyos émelygéssel tud visszatekinteni. De tudja Isten, úgy látszik, én már megöregedtem, mert nem érzek semmi émelygést, ha visszagondolok rá, csak nagy-nagy nosztalgiát. Csak Tamás nem szólt egy szót sem, és hagyta, hogy hideg vizet öntsünk rá, és csipkedjük, nehogy elaludjék. Tamás csak ugyan rosszul volt, és azon kívül összetörte az, hogy megint nem sikerült. Ha én szóltam hozzá, elfordult és nem felelt. Árulónak tartott. Azon túl nem is voltunk már igazán jó barátok. Ezt a történetet később sosem említett. Oly kedves és udvarias volt, mint azelőtt, de tudom, hogy sosem bocsátott meg nekem. Úgy halt meg, hogy én már nem tartoztam hozzá. Mihályt elhallgatott és tenyerébe hajtott a fejét. Aztán felkelt és kibámult az ablakon a sötétbe. Majd visszajött és szórakozott mosolyjal simogatta Erzsi kezét. Még most is ennyire bánt? Kérdezte csendesen Erzsi. Nekem azóta sem volt egy barátom sem, mondta Mihály. Megint hallgattak. Erzsi azon tűnődött, vajon Mihály csak boros szentimentalizmusból sajnálja így magát, vagy vajon csak ugyan akkor az Ulpius házban valami megszakadt Mihályban, és azóta ilyen közönyös és távoli az emberekkel szemben. És mi volt Évával? Kérdezte végre. Éva akkoriban szerelmes volt Ervinbe. És ti nem voltatok féltékenyek? Nem. Természetesnek találtuk. Ervin volt a hegemón. Őt tartottuk magunk közül a legkülönbnek. Úgy éreztük, az az igazság, hogy Éva őt szeresse. Én különben sem voltam szerelmes Évába. Jánosnál pedig igazán nem lehetett tudni. Akkoriban a társaság egy kicsit szét is hullott. Ervin és Éva mindinkább elegek voltak egymásnak, és keresték az alkalmat, hogy kettesben maradhassanak. Engem meg az egyetem és a vallás történet kezdtek őszintén érdekelni. Tudományos ambíciók töltöttek el. Az első találkozás a tudománnyal olyan részegítő, mint a szerelem. De hogy visszatérjek Ervinre és Évára. Éva akkoriban sokkal csendesebb lett. Templomba járt az angol kisasszonyokhoz, ahol valamikor iskolás lány volt. Már mondtam, hogy Ervinnek egészen különös diszpozíciója volt arra, hogy szerelmes legyen. A szerelem úgy hozzátartozott, mint szepet neki ez a kalandorság. Meg tudtam érteni, hogy még Éva sem maradt hideg mellette.
Megható szerelem volt. Költészettel, budai várral és 20 évességgel átitatott szerelem. Tudod, olyan, hogy mikor ketten végigmentek az utcán, szinte vártam, hogy az emberek tisztelettel félre fognak húzódni előlük, mint mikor a szentséget viszik. Mi legalábbis így tiszteltük, határtalanul tiszteltük kettejük szerelmét. Valahogy az egész társaság értelme ebben teljesedett. És milyen rövid ideig tartott. Hogy mi történt közöttük, pontosan sose tudtam meg. Úgy látszik, Ervin megkérte Éva kezét, és az öreg Ulpius kidobta. János úgy tudta, hogy meg is pofozta. De Éva csak annál jobban szerette Ervint, és bizonyára szívesen a kedvese lett volna, de Ervin számára a 6. parancs kérlelhetetlen valóság volt. Még sokkal sápadtabb és hallgatagabb lett, mint addig. Az Ulpius házhoz nem járt, én egyre ritkábban láttam. És Évában akkor mehetett végbe az a nagy változás, ami később olyan megmagyarázhatatlanná tette a számomra. És azután Ervin egy szép napon eltűnt. Tamástól tudta meg, hogy szerzetes lett. Tamás megsemmisítette a búcsúlevelet, amelyben Ervin tudatta vele elhatározását. Hogy ő tudta-e Ervin szerzetesi nevét, és hogy hol, melyik szerzetben van, az titok, amit magával vitt a sírba. Talán csak Évának árulta el. Ervin bizonyára nem azért lett szerzetes, mert Évát nem vehette feleségül. Hiszen előzőleg sokat beszélgettünk a szerzetesi életről, és tudom, hogy Ervin vallásossága sokkal mélyebb volt, sem hogy szerzetesnek ment volna a belső elhivatás valami határozott jele nélkül, pusztán kétségbeesésből és romantikából. Bizonyára magasabb új mutatást látott abban is, hogy Évát nem vehette feleségül. De hogy ilyen hirtelen és menekülésszerűen ment el, abban nagy része lehetett annak, hogy Éva elől akart elmenekülni, az elől a kísértés elől, amit Éva jelentett számára. Így, menekülve bár, és talán kissé József módjára, de mégis megtette, amiről annyit ábrándoztunk akkoriban. Ifjúságát töretlen áldozatként ajánlotta fel Istennek. Csak azt nem értem, mondta Erzsi, hogyha, amint mondod, annyira diszponálva volt a szerelemre, miért hozta meg ezt az áldozatot? Édes, a lélekben az ellentétek egymás mellett vannak. Nagy aszkéták nem hideg és szemtelen emberekből lesznek, hanem a legtüzesebbekből, azokból, akiknek van miről lemondani. Ezért nem engedi meg az egyház, hogy egy herélt pap legyen. És mit szólt mindehhez Éva? Éva magára maradt, és ettől kezdve nem lehetett vele bírni. Ebben az időben Budapest a Síberek és az Antant tisztek kezében volt. Éva, hogy nem, az Antant tisztek körébe került. Nyelveket tudott, és a viselkedésében volt valami nem magyaros vidéki, hanem igazán világvárosi. Úgy tudom, nagyon népszerű volt. Ekkor lett egyik napról a másikra kiskamaszlányból gyönyörű nővé. Ekkor került a szemébe az addigi pajtásos és nyílt kifejezés helyett az a másik tekintet. Mindig úgy nézett, mintha közben valami távoli, halk hangokra figyelne. Ebben az utolsó korszakban Tamás és Ervin hegemóniája után János hegemóniája következett. Évának ugyanis pénz kellett, hogy elegánsan jelenhessék meg az elegáns emberek között. Bár nagyon ügyesen tudott a semmiből eleganciát varni magának, azért ahhoz a semmihez is kell egy kis pénz. Itt következett szepet neki János szerepe. Mindig tudott Éva számára pénzt előteremteni. Hogy honnan, azt ő tudta. Sokszor éppen azokat az Antant tiszteket vágta meg, akikkel Éva táncol. Bekaszíroztam a társaság pénzt, mondta cinikusan. De akkor már mi is cinikusan beszéltünk, mert mindig a hegemón stílusához alkalmazkodtunk. János aggálytalan módszerei nekem nagyon nem tetszettek.
Nem tetszett például, hogy egy nap felkereste Reich urat, apám vállalatának öreg könyvelőjét, és egy borzasztó bonyolult mesével az én kártyaadósságomra és tervbe vett öngyilkosságomra hivatkozva egy elég komoly összeget vágott ki belőle. Később persze vállalnom kellett, hogy kártyaadósságot csináltam, holott soha életemben nem volt kártya a kezemben. És különösen az nem tetszett, hogy ellopta az aranyórámat. Ez egy nagy mulatság alkalmával történt, valahol kint egy akkor divatos nyári vendéglőben, a nevére már nem is emlékszem. Sokan voltunk. Éva társasága, két-három külföldi tiszt, inflációs gazdag fiatalemberek, furcsa nők az akkori évek rendkívül merész ruháiba és viselkedésébe öltözve. Veszendőség érzésemet már az is kiváltotta, hogy Tamás meg én ennyire nem nekünk való társaságba keveredtünk, emberek közé, akikkel semmi más közösségünk nem volt, mint éppen ez az érzés, hogy most már úgyis minden mindegy. Mert akkor a veszendőséget már nem csak én éreztem, hanem az egész város is. A levegőben volt. Az embereknek rengeteg pénzük volt, és tudták, hogy hiába egyik napról a másikra el fog veszni. A katasztrófa úgy lógott a kerthelyiség fölött, mint egy csillár. Apokaliptikus idők voltak. Nem is tudom, józanok voltunk-e, amikor leültünk inni. Az emlékemben úgy él, mintha az első pillanattól fogva részeg lettem volna. Tamás alig ivott, de ez az általános világvége hangulat annyira megfelelt lelki állapotának, hogy szokatlan otthonossággal mozgott az emberek és cigányok között. Tamással sokat beszéltem aznap éjjel, illetve szóban keveset, de iszonyú érzelmi perspektívája volt a szavaknak, amiket mondtunk. És újra nagyszerűen megértettük egymást. Megértettük egymást a veszendőségben. És a furcsa lányokkal is jól megértettük egymást. Legalábbis én úgy éreztem, hogy a keltákra és a halott szigetekre vonatkozó enyhe vallástörténeti fejtegetéseim élénk visszhangot váltanak ki abból a színi növendékből, aki nagyobb ára mellettem. Azután Évával félreültünk kettesben, és úgy udvaroltam neki, mintha nem is ismerném sovány és nagyszerű kamaszkora óta, és ő is teljes női komolysággal fogadta udvarlásomat, félmondatokkal és messzire nézve, akkori pózának teljes fényében. Mikor világosodni kezdett, nagyon rosszul lettem. És hogy utána kissé kiózanodtam, észrevettem, hogy az aranyórám eltűnt. Rettenetesen meg voltam döbbenve, kétségbeesésem extatikus volt. Meg kell értened, egy aranyóra elvesztése magában nem olyan nagy szerencsétlenség, még akkor sem, ha az ember 20 éves és más értéktárgya ezen a világon nincsen, mint az aranyórája. De mikor az ember 20 éves és hajnalban arra józanodik ki, hogy ellopták az aranyóráját, hajlandó arra, hogy a veszteségnek milyen szimbolikus jelentőséget tulajdonítson. Az aranyórát apámtól kaptam, aki egyébként nem nagyon ajándékozó természetű ember. Mondom, egyetlen értéktárgyam volt, egyetlen szóba jöhető magántulajdonom, és szememben éppen vaskos és közönséges, nagyképű nyárspolgárisága által képviseltem mindazt, amit annyira nem szerettem, de aminek az elvesztése most, hogy szimbolikus formában megjelent előttem, páni rémülettel töltött. Az volt az érzésem, hogy most már végleg el vagyok jegyezve az alsó hatalmaknak. Ellopták azt a lehetőséget, hogy valamikor mégis kiózanodjam, és visszatérjek a polgári világba. Oda tántorogtam Tamáshoz, közöltem vele, hogy ellopták az aranyórámat, mondtam, hogy telefonálok a rendőrségre, és szólok a vendéglősnek, zárják le a kapukat, minden vendéget meg kell mondozni. Tamás csillapította magam útján. Nem érdemes. Hagyd. Persze, hogy ellopták. Tőled mindent el fognak lopni. Mindig te leszel az áldozat. De azt szereted. Csodálkozva néztem rá. De csak ugyan nem szóltam senkinek sem az óra eltűnéséről. Mi alatt Tamásra bámultam, egyszerre tisztában voltam vele, hogy az órát csak Szepet neki János lophatta el. Az est folyamán volt valami átöltözési munka. Szepet neki meg én kicseréltük kabátunkat és nyakkendőket. Valószínűleg, mikor visszakaptam a kabátomat, az óra már nem volt benne. Keresni kezdtem Szepet neki Jánost, hogy

akkor ez is hozzátartozik a játékhoz. A régi játékhoz, az Ulpius házban. Attól kezdve szerelmes volt a félvállva. De hiszen mostanig a leghatározottabban tagadtad, hogy valaha is szerelmes voltál belé. Vetette közbe Erzsé. Persze. Igazam is van. Csak jobb szó hiány nevezem szerelemnek azt, amit Éva iránt éreztem. Ez az érzés semmiben sem hasonlított ahhoz, ahogy téged szeretlek, és ahogy egy-két elődödet szerettem. Ne haragudj. Valahogy egészen a negatívum annak. Téged azért szeretlek, mert hozzám tartozol. Őt azért, mert nem tartozott hozzá. Az, hogy téged szeretlek, önbizalmat és erőt ad. Az, hogy őt szerettem, megalázott és megsemmisített. Persze ezek szónokias antitézisek csak. Akkor úgy éreztem, hogy a régi játék valósággá válik, és én lassan elpusztulok a nagy beteljesedésben. Elpusztulok Éva miatt. Éva által, úgy, ahogy megjátszottuk kamaszkorunkban. Mihály felkelt és nyugtalanul járkált a szobában. Most bántani kezdte, hogy így kiadta magát Erzsének. Egy idegen nőnek. Erzsi megszólalt. Az előbb valami olyasmit mondtál, hogy azért nem lehettél szerelmes belé, mert túlságosan is ismertétek egymást. Nem volt meg köztetek a szerelemhez szükséges távolság. Jól van, nem érti, gondolta Mihály. Csak annyit ért belőle, amennyit egészen primer féltékenysége fel tud fogni. Jó, hogy ezt említed, mondta megnyugodva. Addig az emlékezetes éjszakáig nem is volt távolság. Akkor fedeztem fel, amikor kettesben ott ültünk, mint egy hölgy és egy úr, hogy Éva már egészen más nő. Idegen, nagyszerű és gyönyörű nő. Ugyanakkor, amikor még a régi Éva is elveszíthetetlenül hordja magában ifjúságom beteg és sötét édességét. Egyébként Éva fütyült rá. Ritkán sikerült látnom, és akkor sem törődött velem. Nyugtalansága már valahogy patológikus volt. Különösen amióta megjelent a komoly kérő. Egy híres, gazdag, nem egészen fiatal régiséggyűjtő, aki egyszer-kétszer megfordult az Ulpius házban az öregnél, látta néha Évát, és régóta foglalkozott azzal a tervvel, hogy feleségül veszi. Az öreg Ulpius kijelentette Évának, hogy semmiféle tiltakozást nem fogad el. Éva már eleget volt a nyakán. Menjen férjhez, vagy menjen a fenébe. Éva két hónapi haladékot kért. Az öreg, a vőlegény kérésére beleegyezett. Minél kevesebbet törődött velem Éva, annál erősebb lett bennem az az érzés, amire jobb híján azt mondtam, hogy szerelem. Úgy látszik, egészen különös hajlandóságom volt akkoriban a reménytelenségre. Ácsorok éjszakon kapuja előtt, hogy meglessem, amint nevető és hangos kísérettel hazajön. Elhanyagolni tanulmányaimat, minden pénzemet elkölteni hülye ajándékokra, amiket észre sem vesz jóformán. Nyálasan ellágyulni és férfiatlanul jelenetezni, ha találkozom vele, ez volt az én formám. Akkor éltem igazán. Semmi, ami öröm azóta jött, nem ment olyan igazi mélységekbe, mint az a fájdalom, az a boldog gyalázat, hogy el kell vesznem miatta, és öröm is törődik vele. Vajon úgy hívják ezt, hogy szerelem? Miért mondom el ezt? Miért mondom? Megint sokat ittam. De egyszer el kellett mondanom, és Erzsi úgysem érti. Közben végéhez közeledett az Évának adott haladék. Az öreg Ulpius néha bedobbant a szobába, és rettenetes jeleneteket csinált. Ekkoriban már sosem volt józan. A vőlegény is megjelent ősz hajjal és bocsánatkérőssel. Éva még hogy egy hétre nyugodtan elutazhassék Tamással, és elbúcsúzhassanak egymástól. Valahonnan pénze is volt az utazásra. El is utaztak. Hallstattban. Késő ősz volt. Nem volt ott rajtuk kívül egy lélek sem. Az ilyen régi történelmi fürdőhelyeknél semmi sem halálosabb. Mert hogy egy vár vagy egy székesegyház nagyon öreg, teljesen időszerűtlen és itt-ott omladozik, az természetes. Az a dolga. De mikor egy olyan hely mutatja mulandóságot, ami a pillanatnyi örömök számára készült, például egy kávéház vagy egy gyógysétány, annál nincs rettenetesebb. Jó, mondta Erzsé. Mesélt tovább. Mi történt az Ulpiusokkal?

0: édes. Azért haboztam és filozofáltam, mert innen kezdve nem tudom, hogy mi történt velem. Soha többé nem láttam őket. Ulpius Tamás Hallstattban megmérgezte volna. Ezúttal sikerült. És mi történt Évával? Hogy Évának mi része volt Tamás halálában? Talán semmi. Nem tudtam. Nem jött többet vissza. Azt mondják, Tamás halála után érte jött egy magas rangú idegen katonatiszt, és elmaradt. Talán találkozhattam volna még vele. A következő években egyszer-kétszer lett volna alkalma. János néha felbukkant, homályos célzásokat tett, hogy esetleg meg tudja csinálni, hogy láthassam Évát, és szívesen látná, ha szolgálatait honnan állnám. De én akkor már nem akartam találkozni Évával. Ezért mondta az előbb János, hogy én vagyok az oka, hogy elszakadtam a fiúságomtól, holott csak a kezemet kellett volna kinyújtani. Igazán. Mikor Tamás meghalt, azt hittem megvalósulok. És azután elhatároztam, hogy megváltozom. Kirántom magam ebből a bűvöletből. Nem akarok úgy járni, mint Tamás. Én rendes ember leszek. Ott hagytam az egyetemet, kitanultam az apám szakmáját, kimentem külföldre, hogy jobban értsek a dolgokhoz. Azután hazamentem, és igyekeztem olyan lenni, mint más ember. Ami pedig az Ulpius házhoz tartozott, nem hiába éreztem olyan veszendőnek. Minden elpusztult, nem maradt belőle semmi. Az öreg Ulpius nem élt azután soká. Agyonütötték, amint egyszer hazafelé tartott részegen egy külvárosi kocsmáról. A házat már előtt megvette egy Munk nevű gazdag ember, apámhoz nem látja. Voltam is egyszer náluk borzasztó. Gyönyörűen berendezték, úgyhogy sokkal régibb, mint igazából. Az udvar közepén egy valódi florenci kút áll. A nagyapa szobájából Alt-Deutsch ebédlőre töltve burkolattal, és a mi szobánk, Isten, valami ős magyar vendéglőnek, hogy micsodának rendezték be, tulipános ládákkal, göcsögökkel és műtyürkékkel. Tamás szobáját. Ez a mulandóság. Szent Isten, milyen késő van. Ne arra kérdés, de egyszer el kellett mondanom. Akármilyen szamhárság hangzik esetleg így kívülről. Na, most lefekszem. Mihály, azt ígérted, hogy elmondod, hogyan halt meg Ulpius Tamás. És nem mondtad el. Sem azt, hogy miért halt meg. Nem mondtam el, hogy hogyan halt meg, mert nem tudom. És hogy miért halt meg? Hát talán életút volt, nem? Az életet nagyon meg lehet tudni, nem? Nem. De aludjunk. Nagyon késő van már.
1: Irodalmi lépegető. Így hívják ezt a műsort.
0: Ötödik fejezet. Firenzével nem volt szerencséjük. Egész ott létük alatt esett. Áldogáltak esőköpenyben a dóm előtt, és Mihály egyszerre elnevette magát. Hirtelen megértette a dóm egész tragikumát. Hogy itt áll páratlan szépségében, és senki se veszi komolyan. Idegenforgalmi és műtörténeti nevezetesség lett, és senki sem gondolná róla, senki sem hiszi már el neki, hogy azért van itt, hogy Isten és a város dicsőségét hirdesse. Felmentek Fiesoléba, és nézték, amint egy zivatar fontoskodó gyorsasággal futólépésben jött a hegyeken át, hogy még idejében utolérje őket. Bemenekültek a kolostorba, és megnézték a sok keleti ócskaságot, amit a jámbor barátok a századok folyamán misszióikból hazahoztak. Mihály hosszasan elgyönyörködött egy kínai képsorozatban, amelyről csak egy idő múlva tudta megállapítani, hogy mit is ábrázol. Mindegyik kép felső részén egy dühös és riasztó kínai trónolt, előtt egy nagy könyv. Arcát különösen ijesztővé tette az, hogy haja két oldalt a halántéka fölött felfelé borzadott. A képek alsó részében pedig mindenféle hátborzongató dolog történt. Valami kellemetlen folyadékba dobáltak be embereket vasvillákkal, némelyiknek éppen a lábát fűrészelték, egyiknek nagy gonddal húzták ki éppen kötél alakú beleit, és egy helyt egy automobilszerű szerkezet, amelyet egy halántékán felfelé fésült szörnyetek hajtott, nekiment egy tömegnek, és a gépezett orrán elhelyezett forgóbárdok feltrancsírozták az embereket. Rá eszmélt, hogy ez az utolsó ítélet, ahogy egy kínai keresztény látja. Micsoda szakértelem és tárgyilagosság! Szédülni kezdett, és kiment a térbe. A táj, amely oly csodálatos volt a vonatból nézve Bologna és Firenze közt, most ázott és ellenszenves volt, mint egy nő, aki sírt és lemállott arcáról a festék. Mikor leértek, Mihály elment a főpostára. Ide címeztették leveleiket, amióta Velencét elhagyták. Az egyik neki címzett borítékon megismerte Pataki Zoltánnak, Erzsi első férjének az írását. Talán olyasmi van benne, amit Erzsinek nem kellene elolvasnia, gondolta, és leült a levéllel egy kávéház elé. Íme a férfi szolidaritás, gondolta mosolyogva. A levél így szól. Kedves Mihály! Jól tudom, kisé émelygős dolog, hogy hosszú és barátságos levelet írok neked, miután elcsábítottad és megszöktetted a feleségemet, de te sosem voltál a konvenciók embere, és ezért talán nem is fogsz megütődni rajta, ha én, bár mindig vén konformistának neveztél, ez egyszer szintén nem törődöm a viselkedésünket irányító szabályokkal. Írok neked, mert másképp nem volnék nyugodt. Írok neked, mert őszintén megvalva nem tudom, miért ne írnék, hiszen azzal mind a ketten tisztában vagyunk, hogy nem haragszom rád. A látszatot csak tartsuk meg a világ előtt, mert Erzsi önérzetének bizonyára jobban esik az a romantikus beállítás, hogy mi miatta halálos ellenségek vagyunk, de magunk közt, Mihályom, tudod jól, hogy mindig nagyra becsültelek, és ezen nem változtat az a tény, hogy elcsábítottad és megszöktetted a feleségemet. Nem mintha ez a tetted nem tört volna teljesen össze, hiszen azt sem kell tagadnom előtted, de persze ez is maradjon közöttünk, hogy mennyire imádom most is Erzsit. De tisztában vagyok vele, hogy te nem tehetsz semmiről. Általában nem hiszem, ne haragudj, hogy te tehetnél valamiről ezen a világon. És éppen ezért írok neked. Őszintén megvalva, egy kicsit aggódom Erzsért. Látod, annyi éven át megszoktam, hogy gondoskodjam róla, hogy állandóan evidenciában tartsam, hogy ellássam mindennel, amire szüksége van, és főképp amire nincs szüksége, hogy vigyázzak, vajon elég melegen öltözötte fel, ha elmegy este. Most nem tudok erről az aggódásról leszokni egyik napról a másikra. Ez az aggodalom, az a kapcsolat, ami annyira Erzséhez fűz. Bevallom neked, nemrég olyan hülye álmom. Azt álmodtam, hogy Erzsi nagyon is kihajolt az ablakon, és ha nem fogom meg, még kiesik. És akkor jutott eszembe, hogy nem vagyok biztos benne, vajon te észrevennéd-e, ha Erzsi nagyon kihajolna az ablakon. Hiszen olyan szórakozott és befelé fordult ember vagy. Ezért gondoltam, megkérlek néhány dologra, hogy különösen vigyázzál. Felírtam mindent egy cédulára, ahogy eszembe jutott. Ne haragudj, de letagadhatatlan tény, hogy sokkal régebben ismerem Erzsit, mint te, és ez bizonyos jogokat ad. Egy. Vigyázz, hogy Erzsi egyék. Erzsi, talán te is rájöttél már, nagyon fél a hízástól, ez a félelem néha pánikszerűen jön rá. Ilyenkor napokig nem eszik, és utána súlyos savbántalmai vannak, ami viszont az idegeinek tesz rosszat. Arra gondoltam, talán evésre fogja ihletni őt, hogy neked, Umberufen, olyan jó étvágyad van. Én sajnos öreg gyomorbajos vagyok, és nem tudtam jó példával előjárni. Kettő. Vigyázz a manikűrös nőkre. Ha utazás közben Erzsi manikűröztetni akar, vállald magadra, hogy gondoskodsz manikűrös nőről, és csak a legjobb céget vedd igénybe. A szállodaportásától kér információt. Erzsi rendkívül érzékeny ebben, és már többször előfordult, hogy a manikűrös nő ügyetlensége miatt meggyűlt az ujja, amit bizonyára te sem szeretnél. 3. Ne hagyd, hogy Erzsi korán keljen fel. Tudom, hogy utazás közben erős a kísértés az ilyesmire. Mikor utoljára Olaszországban voltunk, magam is beleestem ebbe a hibába, mert az olasz város közti autóbuszok nagyon korán indulnak. Hagyd a fenébe az autóbuszokat. Erzsi későn alszik el, és későn ébred. A korai felkelés nagyon rosszat tesz neki. Napokig nem tudja kiheverni. 4. Ne engedd, hogy Scampit, Frutti di Mare-t vagy más vízi szörnyet egyék, mert attól kiütést kap. 5. Nagyon kényes dolog, nem is tudom, hogy írjam meg. Talán fel kellene tételeznem, hogy te is tisztában vagy ezzel, de nem tudom, az ilyen elvont és filozófikus természetű ember tisztában szokott lenni ilyesmivel, a női természet mérhetetlen törékenységével, és hogy mennyire uralkodnak rajta bizonyos testi dolgok. Arra kérlek, jól jegyezd meg magadnak Erzsi dátumait. Egy héttel a dolog bekövetkezése előtt légy elnéző és türelmes a végletekig. Erzsi ilyenkor nem egészen beszámítható, keresi a civakodást. Legokosabb, ha csak ugyan civakodsz vele, az levezeti az ingerültségét, de ne veszek egy komolyan. Gondold meg, hogy csak egy fiziológiai folyamatról vagy miről van szó. Ne ragadtasd el magad. Ne mondj olyasmit, amit később megbánnál, és főképp ne engedd, hogy Erzsi mondjon olyant, mert később nagyon megbánja, és az rosszat tesz az idegeinek. Ne haragudj. Még 1000 dologról kellene írni, 1000 apróságról, amire vigyáznod kellene, ezek csak a legfontosabbak. De így nem jut eszembe, nekem nincs semmi fantáziám. Mégis, mit tagadjuk, nagyon aggódom. Nem csak azért, mert Erzsit ismerem, hanem elsősorban azért, mert téged ismerlek. Kérlek, ne érts félre. Ha én nő lennék, és kettőnk közül választanom kellett volna, habozás nélkül téged választottalak volna, és Erzsi bizonyára éppen azt szereti benned, hogy olyan vagy, amilyen vagy. Olyan végtelenül távoli és elvont, hogy senkihez és semmihez közöd nincs, és mintha egy átutazó idegen, egy marslakó lennél ezen a földön. Hogy semmit sem tudsz pontosan megjegyezni, hogy senkire nem tudsz komolyan haragudni, hogy nem tudsz odafigyelni, ha mások beszélnek, hogy inkább csak jó akaratból és udvariasságból csinálsz néha úgy, mintha te is ember volnál. Mondom, mindez igen szép, és én is nagyon tudnám értékelni, ha nő volnék, csak az aggaszt, hogy most mégis Erzsi férje is vagy. És Erzsi ahhoz szokott, hogy férje minden tekintetben gondoskodjék róla, a széltől is óvja, hogy neki semmire se kelljen gondolnia, csak a szellemi, a lelki életére, és nem utolsó sorban a testápolásra. Erzsi luxusnő természettől fogva, otthon annak nevelték, én annak tiszteltem, és nem tudom, te melletted nem kellem, hogy szembenéznie olyan realitásokkal, amelyeket apja meg én gondosan elleplesztünk el. Még egy kényes kérdést kell itt érintenem. Jól tudom, hogy te, illetve kedves édesapád, akinek a vállalatánál működsz, jómódú emberek vagytok, és feleséged nem fog semmiben sem hiányt szenvedni. Azért néha mégis aggódom, mert tudom, hogy Erzsi mennyire el van kényeztetve, és félek, hogy az ilyen elvont ember, mint te, nem számol kellőképpen Erzsi igényeivel. Te magad, tudom, kedvesen, bohémesen igénytelen természet vagy, mindig igen szolíd életet éltél, más életnívón, mint amihez Erzsi hozzászokott. Már most egyikteknek alkalmazkodni kell a másik élet standardjához. Ha Erzsi alkalmazkodik a tiédhez, az előbb-utóbb meg fogja bosszulni magát, mert déklasszénak fogja érezni magát abban a pillanatban, amint régi milliójével érintkezésbe jön. Mit tudom én, Olaszországban találkozhatok egy barátnőjével, aki felhúzza az orrát, amikor meghallja, hogy egy nem egészen első rangú hotel van laktok. A másik lehetőség az, hogy te alkalmazkodsz az ő standardjához. Ez meg előbb-utóbb anyagi következményekkel fog járni, mert ne haragudj, én valószínűleg jobban ismerem vállalatotok tehervírű képességét, mint te, aki olyan elmúlt ember vagy, és amellett 4 vagytok testvérek, és kedves édesapád is konzervatív, meglehetősen szigorú felfogású úriember, inkább a tartalékolásnak, mint a jövedelem felélésének a híve. Szóval, hogy rövid legyek, nem vagy abban a helyzetben, hogy Erzsi szokott élet standardját a te oldaladon fenntarthassa. Minthogy pedig nekem nagyon fekszik, hogy Erzsinek mindene meglegyen. Nagyon kérlek, ne vedd rossz néven, ha kijelentem neked, hogy szükség esetén feltétlenül rendelkezésedre állok, ha parancsolod hosszú lejáratú kölcsön formájában is. Bevallom őszintén, legszívesebben állandó havi összeget fizetnék, de tudom, hogy ez szemtelenség lenne, de ennyit minden esetre tudomásodra kell hoznom, ha bármikor szükséged volna, csak fordulj hozzám. Kérlek, ne haragudj rám. Egyszerű üzletember vagyok, más dolgom itt nincs, mint hogy pénzt keressek, és ezt hál' Istennek alaposan meg is teszem. Azt hiszem méltányos, ha szeretném a pénzemet azokra kiadni, akikre kedvem van. Hát nem? Tehát még egyszer, nichts für ungut, érezd jól magad. Szeretettel köszönt, igaz tisztelő, Zoltán. Mihályt a levél mélységesen kihozta a sodrából. Nagyon émeítette Pataki férfiatlan jósága, ami tulajdonképpen nem is jóság, csak férfiatlanság, de ha jóság, akkor sem sokkal rokonszenvesebb, mert Mihálynak nem volt valami nagy véleménye a jóságról. És ez az udvariasság. Hiába Pataki csak kereskedő segéd maradt, akárhogy meg is gazdagodott. De mindez Pataki Zoltán dolga, és az ő baja, ha még mindig szerelmes Erzsibe, aki igazán gyalázatosan viselkedett vele szemben. Nem ez hozta ki a sodrából, hanem a levélnek ő rá és Erzsire vonatkozó részei. Először is az anyagiak. Mihály a gazdasági szükségszerűséget mérhetetlenül tisztelte. Talán éppen azért, mert neki oly kevés érzéke volt hozzá. Ha valaki azt mondta neki, anyagi okok arra kényszerítenek, hogy így meg így cselekedjem, Mihály mindjárt elhallgatott és minden aljasságot igazolva látott. Éppen ezért rendkívül nyugtalanította a dolognak az az aspektusa, ami előtte már régebben is felmerült, de Erzsi mindig tréfásan elütötte, hogy tudnélik Erzsi anyagilag nagyon rosszul járt vele. Azelőtt egy gazdag ember felesége volt, most pedig egy polgári közepesé. Ez előbb-utóbb meg fogja bosszulni magát, amit a józan és anyagiakban oly otthonos Pataki Zoltán már is tisztán lát. Hirtelen egy csomó dolog jutott eszébe, ami már eddig is nászútjukon is kiélezte a kettejük élet standardja közt lévő különbséget. Itt volt mindjárt, hogy ne menjünk messzire a szálloda, amelyben most laktak. Mihály miután Velencében és Ravennában látta, hogy Erzsi mennyivel jobban tud olaszul, mint ő, és mennyivel ügyesebben beszél a portásokkal, akiktől ő úgy is iszonyodott, Firenzében már teljesen Erzsire bízta a szálloda és egyéb földi gondokat. Erre Erzsi minden további nélkül az Arnópart egyik régi, de igen drága kis szállodájában vett ki szobát, azzal a megokolással, hogy ha már az ember Firenzében van, akkor feltétlenül az Arnópartján kell lakni. A szoba ára Mihály homályosan érezte, mert lusta volt számolni, egyáltalán nem állt arányban az összeggel, amit olaszországi tartózkodásukra szántak, jóval drágább volt, mint velencei szobájuk, és ez egy pillanatra belenyilallott Mihály takarékossághoz szokott szívébe. De azután undorral űzte el magától ezt a kicsinyes érzést. Végre is nászúton vagyunk, mondta magában, és többet nem gondolt rá. De most, hogy elolvasta a Pataki levelét, ez is előtte állt, mint szimptóma. De a legnagyobb baj nem az anyagiak voltak, hanem az erkölcsiek. Mihály, amikor fél évi kínos töprengés után arra a határozatra jutott, hogy Erzsit, akivel akkor már egy éve viszonya volt, elválasztja az urától és feleségül veszi, azért szánta el magát erre a következmény teljes lépésre, hogy mindent jóvá tegyen továbbá, hogy komoly házassága révén végleg bevonuljon a felnőtt komoly emberek sorába, hogy egyenrangú fél legyen, értem éppen Pataki Zoltánnal. Éppen ezért megfogadta, hogy minden erejéből igyekezni fog jó férj lenni. El akarta felettetni Erzsivel, milyen jó férjet hagy el a kedvéért, és különben is mindent jóvá akart tenni, kamaszkorára visszamenőre. Pataki levele most meggyőzte vállalkozása reménytelenségéről. Olyan jó férj sohasem tud lenni, mint Pataki Zoltán, aki íme, hűtlen és távol levő feleségét is, a távolságon át is, több gonddal és hozzáértéssel tudja megvédelmezni, mint ő, aki itt van vele, és a védelmező szerepére annyira alkalmatlan, hogy még a szálloda és egyéb földi gondokat is Erzsi nyakába varja, azzal a nagyon is átlátszó ürüggyel, hogy Erzsi jobban tud olaszul. Talán igaza van Patokinak, gondolta. Hogy nagyon is elvont és befelé fordult természet vagyok. Persze, szimplifikáció, az ember sosem ilyen megfogalmazható, de annyi biztos, hogy rendkívül ügyetlen és inkompetens vagyok a világ dolgaiban. Egyáltalán nem vagyok az a férfi, akinek nyugodt felelősségében megbízhat egy asszony. Márpedig Erzsi az a nő, aki szereti teljesen rábízni magát valakire. Szereti tudni, hogy valakihez feltétlenül oda tartozik, nem az anyáskodó asszonyok közül van, talán ezért is nincs gyereke. hanem azok közül, akik a szeretőjű gyermeke szeretnének lenni. Istenem! Milyen szerencsétlen lesz előbb-utóbb mellettem, aki azt hiszem még tábornok is könnyebben lehetnék, mint hogy apa szerepet játszak. Ez az a humánum, ami teljesen hiányzik belőlem többek között. Nem bírom, ha valaki függ tőlem, akárha kiszolgáló személyzet formájában. Azért csináltam mindent egyedül legénykoromban. Nem bírom elviselni a felelősséget. És rendszerint meggyűlölöm azokat, akik várnak tőle valamit. Őrület ez az egész. Őrület Erzsi számára, hiszen 100 ember közül 99-en jobban járt volna, mint velem. Minden átlagos, normális ember jobb férj lett volna, mint én. És most nem a magam szempontjából nézem, hanem tisztán az övéből. Miért nem gondoltam mindenre, mielőtt megnősültem? Vagyis inkább, hogy lehet az, hogy Erzsi, aki olyan bölcs, nem gondolta meg jobban a dolgot? De Erzsi persze nem gondolta meg, mert Erzsi szerelmes volt Mihályba. És vele szemben nem volt bölcs, nem ismerte fel Mihály hibáit, úgy látszik, mindmáig nem ismerte fel. De ez csak az érzékek játéka. Erzsi egészen nyers, gátlástalan étvágyjal kívánja a szerelmi boldogságot, amit Pataki oldalán nem talált meg, de hát ha egyszer jól lakik. Mert az ilyen érzéki szenvedély nem szokott túlságosan sokáig tartani. Mikor hosszas bolyongás után visszatért a szállodába, már elkerülhetetlennek látta, hogy Erzsi egyszer elhagyja őt, mégpedig retteretes krízisek és gyötrelmek után, csúnya férfi ügyek után, a nevét is meghurcolva, ahogy az ilyesmit nevezik. Bizonyos fokig bele is nyugodott az elkerülhetetlenbe, és amikor vacsorához ültek, kissé már úgy nézett Erzsire, mint múltjának egy szép darabjára, és ünnepies meghatottság fogta el. Múlt és jelen mindig különös játékot játszottak Mihályban, egymás színezve, ízesítve. Szeretett képzeletben visszahelyezkedni múltjának egy pontjába, és annak a szemszögéből átcsoportosítani mostani életét. Például, mit szóltam volna Firenzéhez, ha 16 éves koromban járok itt. És ez a visszahelyezés a jelen pillanatnak mindig gazdagabb érzelmi tartalmat adott. De lehetett fordítva is, a jelenből múltat csinálni. Milyen szép emlék lesz 10 év múlva, hogy egyszer Firenzében jártam Erzsivel. Milyen tartalma lesz ennek az emléknek, érzelmi uszája, amit ma még nem is sejtek. Ünnepi érzését hatalmas ünnepi étrend összeállításában és drága bor rendelésében fejezte ki. Erzsi ismerte Mihályt, tudta, hogy a nagy vacsora nagy hangulatot jelent, és igyekezett ő is felemelkedni a szituációhoz. A beszélgetést ügyesen úgy irányította, egy-két kérdést téve fel Firenze történetére vonatkozólag, hogy Mihály gondolatait történelmi irányba terelje, mert tudta, hogy Mihályt a történelmi asszociációk a bornál is jobban és ünnepélyesebben átlelkesítik, sőt ez az egyetlen dolog, ami Mihályt közönyéből kiragadja. Mihály csak ugyan lelkes, színes és adataiban megbízhatatlan magyarázatokat adott, majd csillogó szemmel azt próbálta elemezni, mit jelent számára, mennyi csodát és extázist maga ez a szó Toszkána. Mert ennek a földnek nincs egy darabja sem, amit történelmi hadseregek, császárok és francia királyok nagyszerű, kosztümös csapatai ne tapostak volna. Itt minden ösvény valami nagyon fontos helyre vezet, és Firenze egy utcájára több történelem esik, mint odahaza hét vármegyére. Erzsi gyönyörködve hallgatta. Toszkána történelmisége ugyan pillanatnyilag egyáltalán nem érdekelte, de nagyon szerette Mihályt, amint így áttüzesedett. Szerette, hogy éppen ilyenkor történelmi révedezéseiben, tehát amikor a legtávolabb járt az emberek itteni és mostani világától, ilyenkor felengedett közönye, és ő is olyan volt, mint egy ember. A rokon szemv Erzsiben csak hamar erősebb érzésekbe ment át, és örömmel gondolt az este várható folytatására, annál is inkább, mert előző este Mihály rossz kedvű volt, és mihelyt lefeküdt, elaludt, vagy legalábbis úgy tett. Tudta, hogy Mihály áttüzesedett hangulatát a történelemről milyen könnyen magára irányíthatja. Elég volt, hogy rátette kezét Mihály kezére, és erősen Mihály szemébe nézett. Mihály elfelejtette Toszkánát, és bortól kipirult arca egészen elsápadt a hirtelen rátörő megkívánástól. Azután udvarolni és hízelegni kezdett, mint a most küzdenek először Erzsi szerelméért. Milyen különös, gondolta Erzsi. Egy évi intimitás után még mindig olyan hangon udvarol nekem olyan belső nyugtalansággal, mint hogyha egészen bizonytalan volna, hogy meghallgatom-e. Sőt, minél inkább megkíván, annál távolibban, annál választékosabb modorban udvarol, mint egy kidekorálja a vágyát ezzel, megadja neki a kellő tiszteletet. És a legnagyobb közelség a test közelsége sem hozza közelebb. Csak akkor tud szeretni, a távolságot érez közöttünk. Így is volt. Mihály vágya a távoli Erzsinek szól. Annak, akiről tudta, hogy majd eladja őt, és aki már inkább úgy élt benne, mint egy szép emlék. Azért is ivott annyit, hogy megőrizze magában ezt a hangulatot, hogy elhitesse magával, hogy nem Erzsivel van együtt, hanem Erzsi emlékével. Erzsivel, mint történelemmel. De közben Erzsi is ivott, és rá a bor mindig erősen hatott, hangos lett, jókedvű, és igen-igen türelmetlen. Mihálynak eléggé új volt ez az Erzsi, mert házasságuk előtt ritkán volt Erzsinek alkalma, hogy Mihály jelenlétében nyilvánosság előtt ennyire szabadon viselkedjék. Mihály ezt az Erzsit igen vonzónak találta, és mindketten siettek fel szobájukba. Ezen az éjszakán, amikor Erzsi új Erzsi volt, és egyben történelmi, emlék Erzsi is, és amikor Pataki Zoltán levele és az Ulpiuszok körülötte kerengő emléke mélyen megrendítette, Mihály megfeledkezett régebben tett fogadalmáról, és házas életébe olyan elemeket vitt bele, amiket Erzsitől mindig távol akart tartani. A szerelemnek bizonyos kamaszos, fiatal fiúk és szűzlányok közt divatozó módjára gondolunk, amellyel a gyönyört kerülő úton meg lehet szerezni, és minden felelősség nélkül. Vannak emberek, akik, mint Mihály, ezt a felelőtlen gyönyört jobban szeretik a teljes komolyságú és szinte hivatalos jellegű élvezeteknél. De Mihály önmaga előtt is mérhetetlenül szégyelte ezt a hajlandóságot, mert tisztában volt kamaszosságával, kamaszkori kötöttségével, és mikor Erzsivel, igazán komoly felnőtt szerelmével intimitásba került, elhatározta, hogy Erzsivel mindig csak a hivatalos szerelmi formák közt fog érintkezni, mint ahogy illik két komoly felnőtt szerelmeshez. Ez a firenzei éjszaka volt az első és egyetlen kivétel. Erzsi csodálkozva, de szívesen fogadta és viszonozta Mihály szokatlan gyengétségeit, nem értette a dolgot, és nem értette utána Mihály égtelen rossz kedvét és szégyenkezését sem. Miért? Kérdezte. Hiszen nagyon jó volt így is, és különben is szeretlek. És elaludt. Most Mihály volt az, aki nagyon sokáig nem tudott elaludni. Úgy érezte, most végleg és faktikusan beismerte házassága csődjét és összeomlását. Beismerte, hogy még a házasságában sem tud felnőtt lenni, és ami a legszörnyűbb, arra kellett ráeszmélnie, hogy Erzsi soha ekkora gyönyörűséget nem okozott neki, mint most, amikor nem úgy szerette, mint felnőtt és szenvedélyes szeretőjét, hanem mint egy fejletlen kamaszlányt, egy tavaszi kiránduláson. És ekkor Mihály kikelt az ágyából. Miután meggyőződött róla, hogy Erzsi alszik, a toalett asztalhoz lépett, amelyen Erzsi retikülje feküdt. Megkereste benne a csekkeket, mert Erzsi volt a pénztáros. Megtalálta a Nemzeti Bank 2 lira csekét, mindegyik egyforma összegről szólt, az egyik az ő nevére, a másik Erzsiére. Kivette a saját csekét, és helyébe egy ugyanolyan alakú papíros csempészetbe, a csekket pedig nagy gonddal eltette a tárcájába, és visszafeküdt. Hatodik fejezet. Másnap reggel tovább utaztak Róma felé. A vonat kiszaladt Firenzéből, és bent volt a Toszkán tájban, zöld és tavaszias dombok között. Lassan haladt, minden állomáson 10 percet állt, az utasok kiszálltak és délszaki kényelmességgel szállingóztak vissza, mikor indulni készült, és közben beszélgettek és nevettek. Nézd meg, mondta Mihály. mennyivel több dolgot lát az ember, ha itt kinéz az ablakon, mint a más országban nézik. Nem tudom, hogy csinálják. A horizont nagyobbit, vagy a tárgyak kisebbek, de fogadok, hogy az ember ötször annyi falut, várost, erdőt, folyót, eget és felhőt lát itt, mint a mondjuk Ausztriában néznek ki a vonatablakon. Igaz, mondta Herzsi. Álmos volt, és idegesítette már Mihály olasz rajongása. Ausztria mégis szem. Oda kellett volna menni. Ausztriába? Kiáltotta Mihály. Úgy megsértődött, hogy nem is folytatta. Tedd el a passzusodat, mondta Erzsi. Megint kint felejtetted az asztalon. A vonat megállt Kortonában. Mihály, mikor meglátta a kishegyi várost, úgy érezte, hogy valamikor már sok ilyent látott, és most a viszontlátás boldogságát élvezi. Miért érzem úgy, mintha ifjúkorom egy részét hegyi városokban töltöttem volna, mond? De Erzsi nem mondott semmit erre vonatkozólag. Unom már ezt a sok utazást, azt mondta. Szeretnék már Capriban lenni, ott majd kipihenem magam. Ugyan, Capri. Sokkal érdekesebb volna kiszállni itt Cortonába, vagy akárhol, programon kívül. A következő állomás például Arezzo. Arezzo. Fantasztikus, hogy Arezzo csak ugyan a világon van, és nem Dante találta ki, amikor tornászait összehasonlította az ördögökkel, akik trombitát csináltak alfelükből. Gyere, szálljunk ki Arezzóba! Jön eszembe! Szálljak ki, mert Dante ilyen disznóságokat ír. Arezzo poros kis fészek. Biztosan van benne egy dóm a 13. századból, egy Palazzo Comunale, a Duce arcképe minden sarkon és megfelelő nemzeti feliratok, sok kávéház és egy Stella d'Italia nevű szálloda. Nem vagyok rá kíváncsi, unom. Szeretnék már Capriban lenni. Érdekes. Talán azért, mert te már sokszor voltál Olaszországban, már nem álljulsz el, ha egy Frangélico képet vagy egy Bel Paese sarkot. Én meg úgy érzem, hogy halálos vétket követek el minden állomástál, ahol nem szállunk ki. Nincs frivolabb dolog, mint vonaton utazni. Gyalog kellene menni, vagy legalábbis postakocsi, mint Goethe. Hátborzongat, hogy voltam Toszkánában, meg nem is. Hogy íme elutaztam Arezzo mellett, és hogy arra van valahol Siena, és én nem mentem oda. Ki tudja, eljutok-e még valaha Sienába, ha most nem megyek el. Mondd már, otthon sosem árultad el, hogy ilyen sznob vagy. Mi baj lesz abból, hogy nem nézted meg a szénai primitíveket? Ki kíváncsi a szénai primitívekre? Hát mit akarsz csinálni Szénában? Mit tudom én? Ha tudnám, talán már nem is izgatna, de ha kimondom ezt a szót, Siena, az az érzésem, hogy ott megláthatnék valamit, amitől minden rendbe jönne. Bolond vagy, az a baj. Lehet. És éhes is vagyok, van nálad valami? Mia. Retteretes, mennyit eszel, amióta Olaszországban vagyunk, hiszen most reggeliztél. A vonat egy Terontóla nevű állomáshoz ért. Itt leszállok és megiszom egy kávét. Ne szállj le, te nem vagy olasz, még elmegy a vonat. De hogy megy el? Minden állomáson negyed órát áll. Szervusz, Isten veled! Szervusz, majom, aztán írjál! Mihály leszállt, megrendelte a kávét, és mialatt az eszpresszógép cseppekként kisisterekte magából a nagyszerű, forró italt, beszélgetni kezdett egy benszülöttel Perugia nevezetességeiről. Azután megitte a kávét. Jöjjön gyorsan, mondta a benszülött. A vonat már indul. Csak úgy, amire kiértek, a vonat fele már kint volt az állomásról. Csak éppen, hogy fel tudott kapaszkodni az utolsó kocsira. Ez régi módi harmadosztályos kocsi volt, nem volt rajta folyosó, minden kupé külön világ volt. Nem baj, majd a legközelebbi állomáson előre szaladok, gondolta. Most megy először Perugiába? Kérdezte a barátságos benszülött. Perugiába? Nem megyek én Perugiába, sajnos nem. Akkor bizonyára tovább utazik Ancónáig. Nem jól teszi. Szálljon ki Perugiába, nagyon régi város. De én Rómába utazom, mondta Mihály. Rómába? Az úr tréfál. Mit csinálok? Kérdezte Mihály abban a hiszemben, hogy rosszul érti az olasz szót. Tréfál, kiáltotta az olasz. Ez a vonat nem megy Rómába. Na-na, maga nagyon vicces ember, mondta megfelelő olasz kifejezéssel. Miért nem menne ez a vonat Rómába? Firenzében szálltam fel a feleségemmel, ki volt írva, hogy Rómába megy. De ez nem az a vonat, mondta az olasz olyan gyönyörűséggel, mint a élete legjobb tréfáját hallaná. A római vonat már előbb elment. Ez a Perugia-Anconai vonat. Terontólában van a szétágazás. Óriási. És a színyóra nyugodtan utazik a Róma felé. Szenzációs, mondta Mihály. És tanácstalanul nézett ki az ablakon a Trasimiran túra, hát ha ott valami megoldás Evesz felé. Mikor éjszaka magához vette csekét és passzusát, arra gondolt, persze nem egész komolyan, hogy útközben esetleg úgy alakulhat, hogy elszakadnak egymástól. Mikor Terontólában kiszállt, megint átfutott fején, hogy hagyja Erzsit tovább menni a vonattal. De most, csak ugyan megtörtént, meglepődött és zavarban volt. De minden esetre megtörtént. És most mit fog csinálni? Sürgette az olasz. Kiszállok a legközelebbi állomáson. De ez a gyors vonat Perugiáig nem áll meg. Hát majd Perugiában szállok ki. Ugye mindjárt mondtam, hogy Perugiába utazik? Nem baj, megéri, nagyon régi város, és nézze meg a környékét is. Jó, mondta Mihály. Én Perugiába utazom. Mit csinál majd Erzsi? Valószínűleg tovább utazik Rómába, és ott vár a következő vonatra, de az is lehet, hogy már a következő állomáson kiszáll. Esetleg visszamegy Terontólába. Akkor sem megtalál. Az nehezen fog eszébe jutni, hogy én a perugiai vonattal utaztam. Igen. Ez nehezen fog eszébe jutni. Ha most Perugiában kiszáll, egészen biztos, hogy egy-két napig senki sem fogja megtalálni. Tovább is eltart, nem marad Perugiában, hanem valami valószínűtlen útvonalon elutazik onnét is. Még szerencsé, hogy a passzusom nálam van. Hogy ez? Majd veszek magamnak inget és mi egymást. A fehér nemű Olaszországban jó és olcsó, úgy is akartam lenni. És a pénz. Hogy is állunk a pénzzel? Elővette tárcáját, és megtalálta benne a Nemzeti Bank líra csekét. Igaz, hiszen tegnap éjjel... Majd Perugiában eszkomt áltatom. Ott biztosan van olyan bank, ahol elfogadják. Behúzódott a sarokba, és mélyen elaludt. A barátságos olasz keltette fel, mikor megérkeztek Perugiába.

Az irodalmi lépegetőt hallottátok, és benne Szerb Antal Utas és Holdvilág feldolgozását, amit a jövő héten a Keltakaróban folytatunk.

A Tilos Rádió Antibulvár híreit halljátok hírességekről. Beyoncé is csatlakozik a flinti vízügyi válság megoldási erőfeszítéseit támogató sztárokhoz, Matt Damonhoz, Mark Wahlberghez és Big Showhoz. És a vízügyi válságban segítően fellépő hírességek névsora egyre nő, számol be az alternet.org oldalain Lorraine Chao. Az Egyesült Államokban a sztárok fontos ügyeket is támogatnak. Beyoncé a Super Bowl-os félidős fellépése közben új turnéja kihirdetése mellett azt is közölte, hogy segíteni fogja a vízvezetékekből folyó mérgező víztől szenvedő flinti lakosságot. Amint múlt heti speciális vasárnap délutáni híreinkben Matt Damon Water.org szervezetének tevékenysége kapcsán már arról beszámoltunk, a katasztrófa 2014 áprilisában kezdődött, amikor egy nem választások útján hatalomra került hivatalnok a Huron-tóról a Flint folyóra állította át a városi fővezetéket pénzsporolás céljából. Ez az eleve kudarcra ítélt lépés szétmarta a város öregedő vezetékcsövreit, és a 102 ezer lakosát, főként a gyerekeket, ólombérgezés bénító hatásának tette ki, és azóta kétszer kitört légiós betegség járvány már 10 ember halálát okozta. Az énekesnő a United Way of Genesee County szervezethez társul, akik szűrőkancsók, csaptelepre szerelhető szűrők, csereszűrők ezreit és több kamionnyi ivóvizet szállítottak Flintbe. Beyoncé a Community Foundation of Greater Flint nevű szervezettel is összefog egy olyan alap létrehozására, ami a flinti vízügyi válság által érintett gyerekek hosszú távú fejlesztési, oktatási, élelmezési és egészségügyi szükségleteivel foglalkozik. Aki a flinti válságban szenvedőkön szeretne segíteni, még Beyoncé Be Good című Twitter csatornáján is megtalálhatja az infókat. Beyoncé tehát nem csak maga segít, hanem rajongóit is erre buzdítja. Az énekesnő Be Good kezdeményezésével ugyanis a United Way programjait támogatják, nyilatkozta a koncerteket szervező Live Nation. Beyoncé a múlt héten említett Matt Damon mellett például a Pearl Jam mellé sorakozik fel, akik 100 ezer dollárt adományoztak a megoldás kezelésére. Jimmy Fallon, Madonna és az egykori Saturday Night Live-os Seth Meyers 10-10 ezer dollárt adtak. A detroiti rapper Big Sean a Beyoncé által is támogatott Community Foundation of Greater Flint online adománygyűjtésén keresztül adományozott, a gyűjtésben összegyűlt 58 ezer dollárból 10 ezret. Mark Wahlberg színész és Sean Diddy Combs hip-hopper 1 millió üveg Aqua Hydrate vizet adományoztak a városnak, míg Cher több mint 180 ezer üveget. Vagy flakont. A United Way egyébként egy közel 3 millió önkéntest és 10,3 millió adományozót összefogó nemzetközi szervezet, ami évente 5 milliárd dollár adományt gyűjt és oszt szét, ezáltal a világ legnagyobb magánadományokból gazdálkodó non-profit szervezeteként tartják számon. Több mint 40 országban 1800 közösséget támogatnak, közösségi összefogásban segítenek az oktatáson, bevételi forrásokon és az egészségügyön. Partnerei között nemzeti és helyi vállalkozások, non-profit szervezetek, kormányzati és civil szervezetek, hitközösségek, valamint tanítók, szakszervezeti vezetők, egészségügyi szolgáltatók, idősek és tanulók egyaránt szorgoskodnak. A Tilos Rádió Antibulvár.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk.

irodalmi lépegető. Csak is előre. Jó van.

milyen telünk volt, ráfáztunk, megírtam egy naplóba. Január 5-én kezdtem, amikor a hideg hullám először elérte hazánk. Gondok vannak a központi fűtéssel. Jégcsapok lógnak a könnyező pálmáinkról. Mi azért melegszünk. Kiosztottam a gyerekeknek a személyi fűtőtesteket. Kaptak egyet csillagszórót. Kigyulladt a karácsonyfánk is, így aztán két napra megoldottuk a lakás fűtését. Még szerencse, hogy dupla luccot vettünk. Egyelőre van szén az országban. Csupán 19 megyéből jelentettek gondokat. A Futapest mintájára megszervezik a Fagyapest akciót és a Vacogó mozgalmat. Rádai Mihály új sorozatot indít a tévében. Unokáink is fázni fognak, avagy Pallas Athéne kezéből soha többé nem lopják el a láncsát, mert odafagyok. Ma tüzet okozott a lakásában egy vízszerelő, aki nyílt lánggal próbálta fölmelegíteni a tőle elidegült feleségét. Állítólag az asszony az ágyban mellé bújt, 5 fokot esett a hőmérséklet. Az utakon sakmatt a helyzet. Futólada üti fehér gyalogot, aki közben rosál. A szénkészletek teljesen kimerültek. A lakosság még nem teljesen. A gázművek megnyugtató hírt közöl. 2 napja nem érkezett telefonos hiba bejelentés. Azóta van befagyva a vonalunk. Ma olyan jegesre fagytam, hogy este magától lecsúszott a nadrágot. Már a kártyában is így megy a sor. Jéger alsó, Jéger felső, Jéger király, Jéger ász. Ma, január 6-án jól befűtöttek a televízióba. Kigyulladt a székház. A tűzoltó parancsnok kijelentette, a tévében szilveszter este óta nem látta mekkora égést. Ma megittam egy liter bort, és nem borvirágos, hanem jégvirágos lett az orrom. Ebből is látszik, vizezik a bor. Ma sem volt fűtésünk, így aztán bebújtunk a hűtőszekrénybe, ott csak mínusz 10 fok. Áramszünetek is előfordulnak. A világítás megoldására Szent János bogarakat gyűjtünk, melyek kereszteződnek a szapora csótányokkal. 2 nap múlva fényárban úszik a lakótelep. Már csak 25-ös izzót használhatunk, azt is csak zoknis toppolás. Este bámultunk ki a feleségemmel az ablakon, és megszólal. Látod arra azt a sötét foltot? Mondom, látom. Na azok ott már új palota fények. Ma a szénrevárok betörték a debreceni tüzép kapuját. A tüzépesek kórusban kiabálták. Lieg nicht! Lieg nicht! Megjelenik egy korlátozó rendelet. Egyik nap a páros számra, másik nap a páratlan számra végződő gépkocsik tulajdonosai nem nézhetik a tévét. Nagyon várjuk a napi sajtót. Ilyenkor kis időre megoldódik a fűtésünk. Már csak annyi a különbség a lakás beli és a kinti hideg közén, hogy a bentiért fizetni kell. Ezek már megint célozgatnak. A tévében jégkunyhóban lakó eszkimókat mutattak. Sok a reklamáció a tüzépeken. Egyesek feketén kapták meg a barna szemet. Nincs gázpalack. A gázművek bejelenti, hogy nincs gáz. Erre a lakosság bejelenti, hogy gáz van. Végül kiosztanak 1-2 palackot, de gáz helyett vízzel vannak tele. Ezek azt hiszik, hogy szegény ember vízzel főz. Én patron csavartam a gázpalackba. Gáz nincs, de szóda van. Fogytán a szén. A bábolnai tüzépen, feketére festve, tojásbriketként árulják a megzápult tojásokat. Sokan várnak fűtőolajra. Aki otthon fel akar melegedni, annak előbb a kútnál meg kell fagyni. Hiába, aki a mínusz nem becsüli, a plusz nem érdemli.
akik olaj nélkül maradtak, az MK-nél és a Rákóczi téren próbafúrásokba kezdenek. Jolánka, a térkirálynője olyan kemény húsú, mint régen. Megfagyott. Ma, január 21-én újabb hideg zuhany ért bennünket. Az anyag- és árhivatal feltalálta a helyből felszálló árakat. A legnagyobb gond az áramellátásban és a gázszolgáltatásban, hogy a kínálat nem igazodik a keresethez. Egy illetékes kijelenti. Mi felkészültünk a térre, de be kell vallanunk, hidegre nem számoltunk. A vonatok szénhián a maguk mögött hagyott talpfákkal tüzelnek. Takarékosságra hivatkozva MÁV kikapcsolja a fénysorompókat. Fél óra múlva egy vonat belehajt egy áthaladó lovaskocsiba, az anyagi kár és a ló tetemes. A tévé már csak egy órányi műsort sugároz, egyedül a hétfői adásnapok változatlanul. A falusi tüzépeken nincs szén. A fűtés megoldására felmerül a kérdés. Szén, avagy szalma? Az iskolákban a derékszöget már csak így írják. Minusz 90 fok. A laktanyák falán táblák hirdetik, az áram kimaradáson van. A kormány bejelenti, a szénhiány oka az aszály. A tévé már csak a tornát közvetíti, de csak a bemelegítését. Fűtés terén az utolsókat rúgjuk, a fűtőtestbe. Új tulajdonságát fedeztük fel a radiátorunknak. A többen körülüljük, fölmelegszik. Éjszaka betörtek hozzánk. Elvittek néhány értékes tárgyat, például egy hősugárzót és 200 gyertyát, de mindez csekéség ahhoz képest, hogy nyitva hagyták az ablakot. Síkosak a járdák és fogytán a só. A házmester ma reggel szórta szét az utolsó adag heringet és sóspereccel. A földszinti kutyás szomszéd sírva jött haza. A tacskója lábát fölemelve odafagyott egy fához. Átalakítottuk a lakásunkat. Amíg fáztunk, addig parkettás volt. Sajtóban a tüzép mától kezdve a Merkur sorszámaival együtt közli a szénre várók sorszámát. Ez a tél számomra tiszta ráfizetés. Hogy ne fűtsünk kétfelé, hozzánk költözött a feleségem édesanyja. Szerencsére ritkán látom, mert gyakran van áramszünet. Ma olyan hideg volt, hogy a kanyarban eltört a szomszédunk macskája. Ismét rengeteg hó hullott, ráadásul olyan hirtelen, hogy néhány autó még behajtott az alagútba, de kijönni már nem tudott. Hómunkára hóembereket keresnek. Tipikus szervezési gondok vannak. Ahol hómunkás van, ott lapát nincs, ahol lapát van, ott hómunkás nincs, ahol mind a kettő van, ott meg hó nincs. Fennakadások vannak a vasútnál is. A keletiben bemondja a hangos beszélőt. Értesítjük az utazó közönséget, hogy a Debrecen felül érkező villanyvonat 8 órát késik, mert az utasok lassan tolják. Abszolút szénhiány van, pedig a fiúk a bányában dolgoznak. Ma már 9 meccset töröltek a totóban. A héten 3-an értek el 4 találatot, 5-en 3 találatot, 8-an 2 találatot. 5 találatos totószelvény nem akadt. Az Istenhegyi úton rendezték meg az Alpesi sívvilágkupa befejező fordulóját, melyen a magyar Tóth József elsőként szakított át Trabantjával a déli pályaudvar melletti szallagkorlát. Takarékossági okokból ma leszereltek 5000 villanyrendőrt. Élő rendőrök irányítják a forgalmat. Egy óra múlva megszűnt a keresztirányú forgalom az MK-nél. A Rákóczi út irányába kitárt karokkal megfagyott a forgalom irányító rendőr. Néhány perc múlva egy néni virágcsoprot tett a lába elé, keresztet vetett és továbbá. Továbbra sincs fűtésünk, azt hiszem be kell fejeznem a naplóm írását.
Most már föl kell tüzelnem a maradék lapokat. Azt azért még büszkén beírom, hogy ma váltam igazán takarékossá. Levágtam a macskánk farkát, hogyha ki kell engedni, ne kelljen sokáig nyitva tartani az ajtót.

0: sì.
1: Hát, hölgyeim és uraim, nem tudom, emlékeznek-e még a Rúzsa Sándorra. Ilyen furcsa, ilyen csobolyó, vagy csöbölyő, vagy miből ittak. Olyan volt, kérem, mint a lavor bedeszkázva. Olyan volt. Na, ebből itták a piát, épp a szőke iszik. Megy bele, piszkosú. Valahonnan megtudta, hogy potya. Na, így. Megy bele. Leteszi, azt mondja a szirtesnek, hogy bokfitty. Mondom, te, Manus, mit mondod? Azt mondja, nem értettem én, mit mondod? Nem értettem. Ekkor azt mondja a szirtes Ádám, hogy mit mondott kell nekem? Na, mondom, ő se érti, jó van. Ő. Pedig ő már ugye látta a próbákat is. Mi már csak így készen kapjuk, ugye? Ha ez már készen van. Na, minden. Megy tovább a móka, azt mondja a szirtes. Szóval azt mondta kán nekem, hogy bokfitty. Azt mondja el a szőke. Azt mondja a szirtes. Azt nehéz szöveg, jó. És aki ezt filmre írta, hú. Az írókámnak ezzel mi munkája volt? Amire el tudta adni, de tényleg ez... Ilyen szöveg. Hát nem! Hát, szerintem, amikor az író ezt írt a filmre, közben szedett ilyen fogalmazásgátlót, és... mert különben valami csak kijönne, hát biztos kijönne. Hát, egyszer nekem egy kocsisom, azt mondta, hogy bakfit. Hát, ráemeltem a karó. Azt mondja a szőke. Rá? Tudja a szövegét? Láttátok, milyen emberek vannak? Nem elég, hogy nézi, meg is tanulja, mert jó. Na szép! Jó. Érdekes, én nem tudtam megtanulni. Pedig figyeltem, piszkos úr, na minden. Szóval, ahogy mondta a hölgy, hogy rá. Aztán mi lett vele, mikor ráemelte a karó? Alatta maradt. Úgyhogy nekem többet senki nem erészelje azt mondani, hogy bakfit, mert ráemelem a karót. Azt mondja erre a mortusos anyó. Rá? Hát akkor bajuszpödré? Hát akkor bakfit. Jó van! Rendben van, gondoltam, most jön a cselekmény mindjárt, ugye? Veszi a karót, puff fejbe, kanyec filma. Kész. Ne örüljön, nem ez volt, ne örüljön. Azt mondja a morcos, bakfi, mire az? Azt mondja a szirtes. Hát jó van, akkor gyere, aludj nálunk. Hát ember az ilyen. Na szóval, volt kérem, másik rész, ez se kutya. Jön be a jány, nagy lány, hó, parasztlány, nagy parasztlány, jaj. Ilyen műszempillával, nem tudom, voltak-e már vidéken, kérem, minden tanyán van ilyen műszempilla. Ugye az igazi? Na kérem, ezt a betyárok hozták a műszempillát a csajoknak Bécsből. Azok betyárok már akkor kijártak Bécsbe, csak akkor még vissza is jöttek. Na gondolják, a lányok kinn áll a pusztában, fúj a szél, piszkosú, a szempilla meg csak úgy zizeg. Ott áll, jön ám a morcos. Ez kérem, jött, akkor, hanem ez mindig jött. Hogy is megérkezik, nem tudom, megfigyelték-e, ez a Sanyó tanyavilágban, akármerre ment, mindenhol volt neki egy-egy fix, beépített spinéje. Ezek nem ám ilyen könnyűvérű luvnyák voltak ezek. Hogyne, Isten őrizze! Ezek tisztességes, dolgozó nők voltak. Mindnek volt dolgozó, tisztességes dolgozó férje is. Csak amikor a Sanyó gyűjt, férje sose volt otthon. Hoppá! Hogy hol volt, de közben elment a másik csajhoz. Így járták körbe egymásét szépen, így. Ez volt, kérem, a korabeli vetésforgó. Bizony. Na mindegy. Bemennek a házikóba. Szép, romos házikó. Azt mondja a lelkem a fiúnak, hogy de így. Megágyaztam.
0: Azt mondja erre a morcos.
1: Azért. Ilyen hülye betyárt, ilyen még Istenem. Azért. Na nehogy beleesen a molymad, azért. Miért? Azért. Na mindegy, fölfogta, hogy azért. Megértette. Tudják, mi a borzasztó? Hogy ez a vezérbetyár. Akkor milyen, ha beosztod? Mi képzeljék el? Na szóval, bent vannak azért. Ágyikobban lefekszenek. Indul a lamú azért. Jó van. Szóval, mondanám, tudjátok, röhög nem kell aztán. Szóval, lefekszenek az ágyikóba. Indul a lamúr. Azt mondja a lelkem, ezt csak, hogy Szűz Mária, oda ég a lángosom. Erre iszkiri. Tényleg, nem tudom, emlékeznek rá, ez a lány a forró, tüzes kemencébe, így kis kezével így nyúlt.
0: Hát az meleg. Az nagyon meleg a alt.
1: Hát ő fütötte be, elfelejtette. Én kérem, nem vagyok egy pék típus, de van egy ilyen hosszú lapát, oda kell menni vele a lukhoz, hogy hoppá, nesze, tiéd, azért van, ugye? Hát meg így ment bele, mint a frigiderbe, így szépen nyújt bele. Ja, és a másik, milyen volt kérem, a lángos minősége? Hát ez a szék, ez ahhoz képest, kérem, gyerekpiskót ahhoz képest. Hát nem. És így kellett törni belőle, hogy így... Hát egy gyöngébb ember éhen halt volna. Na mindegy, vissza ágyikóba megy tovább a lamúr. Azt mondja a lány a fiúnak, hogy szerelmesen áll.
0: Ső.
1: Az azt jelenti, hogy Sándor, igen, csak hát... Úgy nem olyan szép, csak Söndör. Meg azért Söndör, mert egy lukon mindenki jön, úgyhogy... Söndör. Persze. Nem kell formát cserélni közben, hogy... Azt mondja, Söndör. Azt mondja erre a morcos. Megmondtam már, nem mond a nevemet, amikor dolgozunk. Hát, van ilyen. Nem szereti, van ilyen. Jaj, másik rész. A tanyán él a Bánhidi Laci bácsi, filmbeli nevét nem tudom, Laci bácsi ott él. Na, megy a morcos lovon. Megy. Ez a ló, ez nem a morcos, ez a... Odaér, azt mondja a Laci bácsinak, hogy ide azt a két tehenet. Azt mondja Laci bácsi, ne vigyék teket. Hát meddő az a két tehén. Hát tény. Miért viszitek el ezt a két meddő tehenet? Nem tudom, megfigyelték el, Laci bácsi mindig így szekérem beszél állandóan. Hát de egyszer engednék, hogy elmondja a földön, nem? Vagy nem baj, hát legyen szekér. De akkor meg legalább az út legyen beton, vagy valami. Na képzeljék el, itt a tévé képernyő, teljes nagyságban, a két meddő tehenet hajtják. Menenek, menedegélnek, állj! Mind a két meddő tehén ököl. Igen. Azért volt a két tehén meddő, mert ököl. Csak nem vették észre. Hát pedig kérem, így, olyan egyszerű a különbség a tehén meg az ököl között, elmagyarázom. Jaj, nem a szex miatt, nem. Csak így titt alapon, így terjesztőleg, persze. Na szóval, gondolják el, itt a tehénnek az első két lába, így, nem ám cipőbe, ilyen nyáriasan, frankon, persze. Mesztélláb, így, itt az első. Ott meg körülbelül ott az ajtónál, mondjuk, ott meg a hátsó két láb. Azt mondja, nagy, igen, ez egy ilyen tehén deluxe. Vagy két tehén, mit tudom én, na. És itt van közte a tehén. Így, na eddig egyforma. Most van a különbség. A tehénnél, ott a Cornellnál, ott a... Vagy hogy mondjam, nem tudom másképpen. Szóval, nagyon finoman kell fogalmazni, mert ugye mégis szalonképes, hátra fölveszik lemezre. Egyébként tudom gyorsan, higgyék el, csak így nem megy. Szóval a Cornellnál van egy ilyen ilyen, négy ujjú kesztyű, de jó felfújva, frankó, na ez a tehén. Az ökörnél kicsit előbbre van, ugye a 16-os tájékán, hogy de csak egy ujjú kesztyű, és ami a fontos, nincs felfújva. És kérem, ezt nem veszik észre. Jó, hogy nem akarták megfejni, mi? Hát, lemennél fogadni a filmet, a Jancsó rendezi, meg is fejik. Meg, hát biztos.
2: Egyik alkalommal nagy pesti vállalatnál nőnapi ünnepség volt. Trapéria, kisztát, világot. És most következik Hofi Géza. Mondom, akkor így következik. Be a színpadra. Ugye ilyen nőnapi ünnepségen akármilyen számot nem lehet előadni, mégiscsak ugye az ünnepnek megfelelőt kell. Ugye? Na, van nekem a színházban egy ilyen Majakovszki vers átírásom. Erre kaptam a Jászai díjat. Az nem, verte. Na, most bejött, jó van. Hát jó, mert ezért csinálom, hát. Hát de nem, hát csinálnám én ezt pénzért, úgy, amma. Ennyi, amma. Ennyiért meg pláne nem, nem érted. Ne, ez csak arra elég,

mondtam, hogy microscope. Mondom bent is, hogy a háta van külföldi, az is értsen valamit. Ne üljön úgy, mint a magyar lenne. Ajjaj, szépen vannak. Szóval visszatérve a tapsra, nálunk a taps, nekem 8 a norma. 8. Igen, eddig 5 volt. Csak a komlós, húsvétkor felemelte 8-ra. Ez hozta a nyuszi. Úgy megörültem. Igen, mert 10-et vártam. Elírhatta. Vagy meglöpték. Na, visszatérve a nagy vállalatra, kérem, hát van ez a Majakovszki vers, kezdeném mondani. Tudják, ilyenkor ilyen nagy vállalati ünnepségen elsősorban kikülnek. Na, hát azok ott ültek szépen, kirittyentve, kiöltözve minden. Kezdeném a verset mondani, és két kis gyerek, az is kiöltözködve, fut el a színpad meg a nézőtér között, futkos. Na, mondom, milyen ügyes, tényleg. Én magad Majakovszkival vívelődök. A gyerek meg csak fut. Nem mondom, csak el fog fáradni nem sokára, hát. Elég vérszegénynek látszik, ugye. Nem bírja ki, mert hosszú vers, ugye nem bírja ki a végéig. Na, kezdem. Gyerek fut vissza. Apukája elsősorban üldögélt. Nem Majakovszkit nézte, nem, a gyereket. Azt mondja, jaj, nézzék oda, hogy fut. Hát igen, én fiam, mi munka van ebbe? Na, elkezdem Majakovszkit mondani. Gyerek megint fut. Ha mondom, szépen kedvesen mondom, öcsike, ne futkossál, mert elesel. Apukája, nekem. Nem, ne... Nem esik el. Erre én mondom, de igen, mert elbuktatom. Hát én még ilyen. Na és végre a verset elkezdhettem. Mondom a verset. Akkor meg a közönséget, hogy nézem, hogy olyan furcsán úgy ültek, hogy így oldalra, így hajoltak mindig, így oldalra. Mondom, mi van itt? Ilyen billenő széken ülnek, vagy mi van itt? Csak mondom tovább a verset, megint csak így hajoltak itt. Tudják, mi volt ez? Mindig vették fel a kinizsit. Hát igen, hát a dolgozó, ugye a dolgozó mit szedjen fel a parkettát? Hát így még mindig jobban járunk, persze. Így van ez, kérem. Majakovszki meg kinizsi, úgy együtt. Úgy. Nagy szellemek, ha találkoznak. Na mindegy. Akkor másik alkalommal egy vidéki fellépésünk után kritika jelent meg, L.I. tollából. L.I. ez egy újságíró. Igen, ez a neve, L.I. Jó nevű újságíró. L.I. Ez egy L.I.-rás lehet. Na mindegy, azt írta, hogy én a közönségnek vidéken tücsköt, bogarat összehordtam. Milyen érdekes az élet. Ott is Majakovszki verset mondtam. Ő de zsenánd, mi? Hiába, lelkem nem ismerte Majakovszkit. Hát van olyan, persze. Szerintem ő is többet ír, mint olvas. El kellett volna küldeni neki egy Majakovszki összes kötetet, ráírni egy nyilat, hogy így tartandó. Én. Igen, mert nem mindegy, hogy fogja, ugye? Na most, hölgyeim és uraim, én elmondanám ezt a verset most itt önöknek, és kérem, döntsék el. Kicsit bogár, vagy esetleg valami más, mit lehet tudni? Na, indulnék. Nák. Né, mindegy, elindul. Hát kérem, nagyon sok probléma van nálunk a lakásokkal, a lakáshelyzettel. Olyan nagyon szép Majakovszki vers, a vers címe. Kíván, kozire. Jó van. Nyugodtan lehet nevetni bátrabban is, lehet. Azért, mert Iván Kozirev azért lehet, az... Persze, jó van. Engedj el magát, úgy. Szék tartja, azért van minden, persze. Na, tehát Iván Kozirev, öntőmunkás, elbeszélése arról, hogyan költözött új lakás. Ezt a verset én most elmondom úgy, mintha Majakovszki ma írta volna itt, nálunk Magyarországon. Na kérem.

0: Ez ilyen koncentrálásszerű ilyen izé. Láttam a televízió, amikor szavalnak, akkor mindig úgy elkomolyodnak, ha kő, ha nem, és úgy szenvedni. Most én is mindenhol szenvedni fogok, figyeljék meg. Mert nem tudom a szövegét. Na, azt mondja. Vers címe. Mondom, hogy a vers címe magyarul, mert le kell fordítani. Kovács! János!
1: Öntő munkás.
0: Jó van, látom a verset, nem csak hallották, olvasták is. Jó? Legyenek büszkék, jó van. Na, a vers itt kezd, ez az eleje, itt kezdődik. Proletár vagyok, mit szaporítsam a szót? Ez van, nagy dolog. Eddig ágról szakadt módon éltem, de most lakást kaptam. 3000 ide, 3000 oda, 3000 amada, 3000 ide. Kettő. Mondom, kettő a taps. Figyelek, ajjaj. Egyik alkalommal képzeljék el a színházban, mondom a szöveget. Poén nem volt. Van úgy. Majd csak figyeljen, van úgy, persze. Na és intettem, hogy na, tapsoljanak. Ez a Komlós levonta, hogy norma csalás. Képzeljék. Na, tehát ennyi résznél álltunk meg, mondom tovább. Lakást kaptam a dolgozók házépítő szövetkezetében. Levegős, világos és meleg. Levegős, nem zár az ablak. Világos, hát világos, hogy nem zár. Hát világos, egy ablak még zárjon, nem? Nem elég, hogy ablak még zárjon is? Röhely. És meleg lesz nyáron, olyan meleg lesz. Hé, majd figyeljék meg! Rekkenő lesz nyáron, rekkenő! Na! Ez jön most ez a rész. Egy szóval minden prima benne. Üres, mit csinál? De mégis egy dolog, amit szeretek, és ez holdfénynél fehérebb. Boldogítóbb, mint álmaink hona. Ez, de lám, mellé beszélek. Nem csak én, végszó, mellé beszélek. Ez a fürdőszoba. Víz van a csapban. Most nem érdekes, tényleg gondoljon bele. Víz van a csapban. Úgy, ahogy mondom, a csapban víz van. De nem jön ki, az Úristennek nem jön ki a csapból. Nem jön. Csak... Komolyan. Csak képzelj, csak azt mondja, hogy... Ez mondja, és nem jön. De legalább nem mondaná, ugye? Az ember akkor nem várja. Na mindegy. Most meg ez a részünk most. Tényleg nem mondanám, hát ez a részünk. Hosszú vers, persze. Egyik csapon H a jel, M a másikon. H azt jelenti, hogy hiába csavarod, akkor se folyik. Az. M meg azt jelenti, hogy ne rögtessenek már, ide. Hát így nem megy. Az, hogy a másik az emmek, hogy miért pont én folyak, hogyha a másik nem folyik? Jó. Na szóval, most jön ez, hogy... Megjövök fáradtan. Csak tudnám, mit tölni. Hát gyárból jöttem, én lennék fáradt. Megjövök fáradtan, meghalni szeretnék. Sem Scsi, sem Tea nem vidít, mint máskor. Hát máskor én akkorákat tudok röhögni a teján, hogy hát én a kamillán megszakadok, komolyan meg. Na mindegy, azt mondja, hogy... Igen. A Scsin van felakadva, az ugye. A teje az rendben van, mi csak a Scsi. Rendben. Tessék, Scsi törölve. Azon nem rögünk, csak a teján. Ahogy gondolja. Csak nem rokon a Scsi, hogy ennyire védi. Na. Azért beszélek, ha másról ilyen sokat, de nem tudom, mi következik a versben. És ami a röhely, hogy ez nem vicc. Na, komolyan szépen, mert komoly. Na. Majd sirálymód, kádba csobbanok. Nem volt benne víz. Az ember benne van a kádba, mit csinál? Levetkőzik, nem igaz? Na, drága székre! Kabát, kampó végre, elvégre, fogas nincs. A falon? Igen, mert nem lehet beverni a szeget. Csak belőni. Ez a szegbelövés. Ne javítson ki, nem vagyok pösze. Jó. Ez a rész jó most.

Oh, my God.

0: Szervusztok, kedves hallgatók, Tilos Rádió Budapest, FM 90.3. A adástelefonunk 215-37-73. Polkult műsorát halljátok Fekete Balázzsal, és vendégünk Körösi Koppány.
1: Sziasztok! Ma én vagyok egyedül, mert Zsolt egy családi vacsorán vesz részt, ezúton is gratulálunk neki a nagy pillanathoz. És a mai műsorunk egy picit leszáll a földre, talán így tudom a legjobban jelezni, ugye nagyon sokat foglalkoztunk már politikai filozófiával, történelemmel, ilyesmi, és a politikának van egy másik oldala, az úgynevezett szakpolitika. És talán az egyik, a minket legjobban érintő szakpolitikából hívtunk egy szakembert, ez pedig az EU-s támogatások kérdéskör, és abban bízunk, hogy a Koppány így eligazít majd minket ebben a témakörben, ami meglehetősen szertágazó. De van nekünk egy standard kérdésünk, és mindig ezzel kezdünk, hogy először szeretjük bemutatni az embert, aki beszél, és ezt úgy szoktuk tenni, hogy te mit mondanál el magadról a hallgatóknak? Aztán majd én is mondok egy pár dolgot, a lényeg, hogy mi már régóta ismerjük egymást.
2: Bocsánat. Igen, elnézést.
1: Ha mondhatok valamit, akkor ha jól tudom, te 2012-ben az év üzletembere voltál.
2: Év vállalkozója.
1: Vállalkozója.
2: Igen, nagyon szépen köszönöm. Jó estét kívánok mindenkinek. Elnézést kérek, valószínűleg én ilyen elég oldott hangulatban leszek, mert hogy, ahogy említetted is, Balázs, ismerjük egymást elég régóta, és mivel régóta nem találkoztunk, én és itt fel vagyok spanolva a viszontlátás
1: örömétől.
2: Így van, és ezért lehet, hogy egy kicsikét oldottabb leszek, úgyhogy elnézést.
1: De ez a műsor egy ilyen oldott hangulatú műsor, úgyhogy nem fogunk azon összeveszni, hogy 2%-kal kevesebbet mondtál, Koppány, mi lesz most?
2: Még ez a szerencse. Jó. Maga 2004-ben indult ugye a országuniós csatlakozás, és 2004-ben indult egy olyan Európai Uniós támogatási ciklus, amelynek már teljes jogú részvevője volt Magyarország, tehát nem erőcsatlakozási alapokból finanszírozott projektek voltak, és én azóta foglalkozom Európai Uniós pályázatokhoz.
1: Ha jól kalkulálok, akkor ez 12 év minimum.
2: Hát idén már 13, igen.
1: Igen. Igen, tehát mondhatjuk azt, hogy elég tapasztalt vagy, és a tapasztalatokat pedig az az érdekes szerintem, hogy úgy szerezted, hogy ugye bármennyire is fura ezt kimondani, de te egy független üzletember vagy és vállalkozó, van egy saját céged, ilyesmi, erről mesélsz egy kicsit?
2: Igen, hát én a Kessonban dolgozom, én ezt szoktam mondani mindig, hogy ugye mi vagyunk az utolsó, a fejlesztés politika egyik utolsó kapocsa, aki a fejlesztés politikának a célcsoportját, az alanyát közvetlenül érintjük. Úgyhogy nálunk csapódik le minden jó és minden rossz. Hozzánk jönnek be elsőként a jó ötletek, és hát hogyha a jó ötletek megvalósítására nincsen forrás, vagy nem egyezik a jó ötletek elképzeléseivel a kormányzati szándék, akkor pedig rajtunk veri le a haragját a potenciális pályázó. Igen, ezt egy saját cég keretében csinálom, nem tudom szabad megmondani a nevét.
1: Nyugodtan, persze.
2: Hungaro Consultingnak hívják, Hungaro Consulting projektfejlesztő. Nagyon érzékeny vagyok arra, hogy engem ne pályázatírozzon le senki. A pályázati írás ugyanis az, én szerintem az bárki által elvégezhető tevékenység, adatlapot kell kitölteni hozzá. A projektfejlesztés az, ami tulajdonképpen szakma, és ami kihívás. Ugye ez úgy néz ki, hogy legyen most szó egy kisvállalatról, legyen szó egy egyetemről, van valamilyen fejlesztési elképzelése, amely nagyjából a fejében van, jobb esetben mondjuk papíron is már, egy költségvetés formájában például, még jobb esetben mondjuk egy megvalósíthatósági tanulmány formájában, és akkor ehhez keres ugyebár valamilyen forrást. És általában a forrás az nem pont olyan, mint ami az illető fejében van, és az, hogy én azt a projektet azt úgy tudjam megfogalmazni, úgy tudjam összeállítani, hogy egyrésztről a lehető legteljesebben tükrözze a projekt gazdának az akaratát, másrésztről a lehető legnagyobb támogatást tudjam hozzá igénybe venni, az egy szép művészet, de ez még mindig csak a kreatív része a dolognak, mert hogy mindig a felhasználáson bukik el.
1: És ti követitek a projekteket a megvalósulásig? Tehát, hogy nem csak az van, hogy megnyertétek.
2: Nem, az a nehéz része, ennyi? Igen. Így van. Tehát a jó projektet találni, jó projektet kitalálni, az is egy meglehetősen nehéz feladat, de utána a lebonyolításban is van egy csomó buktató, és mi a kezetektől fogva, tehát ahogy elkezdtük, mi mindig csak úgy voltunk hajlandók szerződni, hogy a projekt legvégéig, tehát a úgynevezett fenntartási időszak végéig, majd erről beszéltünk később.
1: Hogy persze, persze, ezekre mind kitérünk, mondom a hallgatóknak, hogy megismerhetnek olyan mélységeket, amiket nem biztos, hogy láttak eddig, vagy hallottak róla.
2: Oké, akkor nem is szaporázom, inkább várom a kérdéseket.
1: Lenne még egy kérdésem, hogy jelenleg hány ilyen professzionális cég van Magyarországon? Mekkora ez a piac, ahol te is halászol?
2: Hát nem tudom. Tehát ez az őszinte válaszom, hogy nem tudom. A nagyokat lehet látni, akiket nem neveznék meg feltétlenül. Ilyen nagyon nagy cégből, tehát egy óriási van, egy gigacég van, és van, mit tudom én, ilyen 20-30 fősből még olyan 3-4, akkor ilyen közepes méretű, az enyém 10-15 fővel ez egy közepes méretűnek számít, ilyenből van egy olyan 20-30, és akkor van több száz ilyen 1-2 fős, meg magánvállalkozó, akik szintén pályázatokkal foglalkoznak.
1: És elnézést a kérdésért, de ezt mindig meg akartam kérdezni, hogy lehet az embernek egy olyan percepciója is, amikor ezeket a cégeket nézik, hogy igazából csak egy ilyen rafinált módja bizonyos százalékok meg értékek kitalicskázásának. Te mit gondolsz erről?
2: Már hogy hova kitalicskázásának?
1: Hát magánsebekbe, vagy olyan célokra, amikre nem lenne lehetséges.
2: Jó, én most próbálom érteni azt, amit te kérdezel, tehát, hogy a korrupciónak ezek a...
1: Nem, még nem, a korrupcióra se gondolok, hanem hogy így lehet rátelepülni forrásokra bizonyos módon, vagy lehet, hogy akkor ezt teljesen rosszul látom, de akár a korrupcióra is gondolhatok, hogy igazából
2: jó,
1: leesik bizonyos százalék, és akkor azok így mennek hát tovább.
2: Én az a helyzet, hogy másfél évvel viszonylag nehezen tudok gondolkozni, így a két évvel a sajátommal, az meg nem mindig elég. Tehát most például konkrétan nem pontosan értettem, hogy mire gondolsz, de el tudom mondani azt, hogy mi az, amit én látok, mi az én gyakorlatom. Tehát azért 13 év alatt már tényleg sok mindent láttam itt ezen a piacon. Ügyfél részéről, sok mindenki részéről hangzott el egy csomó minden. Én alapvetően azt látom, hogy tehát, ahogy mondtam is neked, ez egy szakma. Ezt lehet lelkiismeretesen meg jól csinálni, és lehet rosszul is. Itt az a lényeg, hogy van egy valamilyen távlati fejlesztéspolitikai cél, majd viccesen erről is fogunk részletesebben beszélni, aminek a leképeződése egy bizonyos pályázati kiírás. És ennek a pályázati kiírásnak kell azt a fejlesztési projektet, ami az ügyfélnél van, megfelelővé tenni. Na most persze, olyankor, amikor mondjuk ezek több milliárdos fejlesztések, akkor öldöklő harc van a potenciális beszállítók között, hogy ők vihessék az ügyet. És akkor ezek a beszállítók, ezek a potenciális megrendelőket hogyan veszik rá arra, hogy őket válasszák? Hát ugye ez a közbeszerzési eljárás, ahol rá lehet venni a megrendelőket, hogy valakit kiválasszanak, és a közbeszerzési eljárásoknak a befolyásolására, hát arra meg... hogy is mondjam, a törvény nem ad lehetőséget, a gyakorlat az azért látjuk különböző közbeszerzési botrányokból, most éppen 4-es metró környékén vannak
1: hírek. Igen, meg ebből mindig van terítéken egy pár, tehát hogy
2: igen,
1: személyre szabott közbeszerzés.
2: Csak azt mondom, hogy a két dolgot én nem szívesen keverném össze. Tehát van egyszer ez a projektfejlesztői szakma, ami ténylegesen egy szaktudás, mert ugye akkor, amikor az állam ingyenesen ad neked pénzt, amire azt mondja, hogy ezt vedd és vidd, és ne add vissza. Ellenben használd fel azért, hogy. Mert én nekem van egy olyan célom, például a kokáért mondjuk a munkanélküliség csökkentése, tehát én elvárom tőled, hogy te megkaptad a pénzt, de cserébe te létesítsél 2 új munkahelyet, és ezt a 2 új munkahelyet, ezt tartsd fenn még 5 évig. Egy ilyen helyzetben teljesen egyértelmű, hogy olyan részletes szabálydzsungelt dolgoz ki a pénznek az adója, hogy egyrészt elvegye a kedvét annak, aki mondjuk nem feltétlenül arra szeretné használni a pályázati pénzt, amire ki van írva, másrészt pedig, hogy nyomon tudja követni azt, hogy ténylegesen hasznosul-e. Na most ebben a szabálydzsungelben eligazodni, plusz ugye még akkor ráadásul megvalósítható projekteket össze is hozni, ez egy szakma. És én azt mondom, hogy ennek a szakmának akkor is lesz jövője, hogyha már nem feltétlenül Európai Uniós, hanem mondjuk hazai forrású pénzet lesznek, mert a pénz, legyen ez kedvezményes hitel is akár, ennek a megítélése, illetve aztán a támogatás felhasználása, az igényelni fogja ezt a fajta szaktudást.
1: Igen, ezt most már így értem, akkor az én fejemben is összeállt, tehát én valószínűleg ezekre a közbeszerzés körüli mutyikra, meg visszaosztás, meg ilyesmire gondoltam, de akkor ez ettől eltérő más játéktér.
2: Világosan kapcsolódik, mert ugye a projektciklus, bocsánatot kérek, hogy ilyen szakszavakat
1: nyugodtan, találkozom. Nyugodtan, hát próbálunk tanulni. Tehát.
2: Ugye a projektciklusnak egy nagyon fontos eleme az, hogy bizonyos értékhatárok fölött, most változott január 1-től megint a közbeszerzés, bizonyos értékhatárok fölött az elnyert pénzt azt nem használhatod fel úgy, ahogy akarod. Pláne, hogyha mondjuk állami szervezet vagy, akkor alapból már alanyként köteles vagy közbeszerzést lefolytatni. Gondolkoztam egyébként, ugye amikor szó volt csak arról, hogy fogok ide jönni, hogy belemegyünk-e majd ilyen mélyebb, ilyen antropológiai dolgokba, meg lélektanban, meg egyébként.
1: Hát ennek nagyon örülnénk, hogyha nyugodtan menjél.
2: Tényleg?
1: Bele. Igen, abszolút.
2: Mert én azon is gondolkoztam kicsikét, és láthatóan nagyon csapongunk egyébként, és ezért elnézést kérek mindenkitől, de hogy...
1: Nem csapongunk, ez majd a végén áll össze egy nagyobb egységbe, ezen ne aggódj.
2: Oké, meg vagyok nyugodva. Tehát, hogy ezek a szabályrendszerek, amik így körülvesznek minket ebben az uniós világban, ezek ugye feltételezik a jogszabálykövetést. Tehát azért is nagyon nehéz ugye mindig ezeket a... Tehát mindig próbálja a jogalkotó valahogy úgy húzni a csavarokat, hogy minél kevésbé lehessen kijátszani. De hát azért Balázs, hát te ugye pláne te jogtörténész vagy, tehát neked aztán különösebben nem kell, hogy
1: mondjam. Igen, hát jogszociológusként is azt mondom, hogy az emberben van némi hajlam arra, hogy a szabályoktól eltérjen.
2: Nem is erre gondoltam, hanem gondolj arra, hogy a szocialista jog, amiben azért mégiscsak lehúztunk egy bő 40 évet, és arra...
1: Igen, én még voltam kisdobos, ezt így mondom, hogy nem vagyok érintetlen.
2: Barátom, én még kis titkár is voltam, igaz, hogy csak kis szervező titkár, és azért 87-ben összetépni az osztályfőnök olyan fölállva nyilvánosan a kis tagkönyvet, akkor azt még azért nem díjazták annyira, de mindesetre arra voltunk szocializálva, hogy úgy épült fel ez a szocialista jogrendszer, hogy ez is... tulajdonképpen az elnyomó gépezet része volt. Mégpedig oly módon, hogy körülvett téged annyi sok jogszabállyal, ami gyakorlatilag ellehetetlenítette a te életedet. Azért te normális emberi módon akartál élni, akkor kénytelen voltál valamilyen úton módon jogszabályt szegni.
1: Igen, és abban úgy érzed, hogy...
2: És abban pillanatban, ahogy megszegted a jogszabályt, már is jött valaki, hogy na-na, Kovács elvtárs. Látom, de semmit, hogy tudok én hallgatni. Csak hát akkor itt kéne aláírni Kovács elvtárs. Jó? Tehát, hogy arra vagyunk szociálisan, hogy kikerüljük a jogszabályokat, hogy valahogy
1: és bármennyire is meglepő, 89 után ez az attitűd nem tűnt el.
2: Ugye egy tolvonással, pedig
3: élet van neki. Változott?
2: A környezet. Hát igen. Szóval
3: miért tűnt volna el?
2: Egy ilyen nagy erőteljes átmenetben vagyunk.
1: És akkor próbálom dekodolni, amit mondtál, hogy én is egy kicsit ebben próbálkozzak, hogy úgy érzed, hogy akkor bizonyos szempontból egyrészt érthető, hogy az állambácsi igyekszik mindenféle szabályokkal ezt körülbástyázni. Másrészt az is érthető, hogy mi felhasználók, szervezetek pedig idegenkednek ezektől a szabályoktól.
2: Nem feltétlenül.
1: És akkor ebben a feszültségmezőben
2: zajlik. Nagyon sok rétegű, tudod, mint a seregben, tudod, a hagyma, tehát sok, neked is kisgyereked van.
1: Igen.
2: Tehát megvan a
1: megvan.
2: Oké, jó. Tehát ez egy ilyen sok rétegű dolog, mert egyrészt persze, ahogy mondtad, jogszociológusként, hogy igen, az emberre megvan eleve a hajlam, hogy kicsikét rükkül kerüljük már ki, tehát nehogy már, hogy te megmondjad nekem, hogy én hogyan. Én azért mégiscsak okosabb vagyok, ugye magyarok is vagyunk, kurucosak is vagyunk, stb. Már úgy értem, hogy kicsikét ilyen rebellis, lázadó típusúak, meg ugye erre is vagyunk szocializálva, meg hát ott van nagyon sokszor a kényszer is, tehát én sosem felejtem el, hogy ez még talán az első, de nem, ez már a második ciklus volt, a 2007-13-as ciklus, sose felejtem, volt egyszer egy ilyen, hogy egyik ilyen állandó önkormányzati ügyfelem mondta, hogy hívott, hogy Körösi úr, baj van. Mi baj van, polgármester úr? Hát, a kutya vágja meg, az óvodának beszakadt a teteje. No, semmi gond, polgármester úr, most jött ki egy tök jó pályázat kerékpárútra, megcsináljuk az óvoda tetejét.
1: Kerékpárútból az óvoda tetejét?
2: Igen, mert hogy ugye akkoriban ez egy bevett gyakorlat volt, hogy mit pályáztunk erre, arra, amire lehetett. Tehát mindenki lőtt minden az ég adta a világon, és akkor világos, hogy úgy kalkulálták a költségvetést, hogy a kerékpárút építők még az óvoda tetejét is befejezzék. Most mondtam egy hasraütött példát.
1: Igen, értjük, tehát, hogy itt minden fikció természetesen. Tehát, hogy ilyen a valóságban sose történt, hanem nem, ez csak nem. Egy ilyen elképzelt, imaginárius.
2: Nem, tehát, hogy egyértelmű, hogy a fejlesztéspolitika nem tud a napi igényekre reagálni, mert nem is akar, nem is az a dolga. Tehát a fejlesztéspolitikának annak kétségtelenül az a dolga, hogy hosszú távú célokat lőjön ki, és a hosszú távú célok eléréséhez adjon eszközöket. Na most itt kerül ez ugye konfrontációba a napi problémával, hogy beszakadt az óvoda teteje, és nincsen pénz az önkormányzatnak. És akkor honnan lesz pénze? Hát onnan lesz pénze, hogy akkor okosan kicsikét túlárazza a kerékpárt.
1: Megoldjuk okosba. Értem. Azt hiszem, most már így megteremtettük a megalapozó hangulatot, úgyhogy akkor rátérünk a
2: most jön a keményebb kérdések.
1: Kicsit mondjuk így kopogósabb részére ennek a műsornak, amit elképzeltem. Uh-huh. Többször használtad már ezt a kifejezést, hogy fejlesztés politika. Uh-huh. És tudnád vázolni azt, hogy ennek körülbelül hol van a helye a közpolitikák rendszerében?
2: Ajaj.
1: Illetve mi az Európai Unió szerepe ebben most Magyarországon? Mert ugye, ahogy én látom laikusként, a helyzet azért különösen érdekes, mert az Európai Uniónak ezen a téren elég komoly kompetenciái vannak. Alapvetően nem hatáskör, hanem inkább ilyen előíró, konvergáltató módon. Ehhez ugye van neki egy csomó forrása, és akkor erre jön még rá az, hogy Magyarországnak is lehetnek céljai régióban és így tovább.
2: Világos. Értem, amit mondasz, és erre szerencsére tudok is válaszolni, de csak azért, mert készültem.
1: Hát ezt elvárjuk minden vendégünktől.
2: Ez az elmélet és a háttér ami ugye az egész ilyen idézőjelben hátul pénzosztás mögött van, ez egy úgynevezett kohéziós politika. Ennek az alapja, az a lényege, hogy amikor ez a európai egység elkezdett kialakulni, ugye szén és acélközösség, stb., akkor viszonylag hamar fölmerült az, tehát először 1957-ben esik szó regionális különbségekről.
1: Igen, ezt szeretném itt jelezni, hogy 57-ben vagyunk, tehát hogy ennek egy óriási története van, bizonyos értelem, és nem szabad azt gondolni, hogy most ez az EU-s pénzeső, ez egy ilyen hirtelen találmány, ami a 2004-es csatlakozással jött el, és így tovább, hanem nagyobb a története, jó, hosszabb.
2: Így van, 57-ben vagyunk, ahol felfedezik, hogy Európán belül az egyes régiók azok rendkívül eltérőek

0: esetében kiegyenlítse.
1: Felszednék tenni egy nagyon triviális kérdést, de szerintem ez fontos elmondani.
2: Igen.
1: Hogy miért kell a regionális különbségeket kiegyenlíteni?
2: Igen, ez egy jó kérdés egyébként. És erre
1: mert ugye van egy ilyen intuíció az emberben, hogy lehet, hogy a különbségeknek van oka, lehet ez például földrajzi, kulturális és ilyesmi, és egyáltalán nem biztos, hogy ezeket ki kell egyenlíteni.
2: Tökre egyetértünk egymással, saját szakmám alatt vágom a lábam, de ez volt a másik ilyen szerintem forrabontó gondolatom, hogy persze 50-es években, 60-as években, 80-as években, de akár még egyébként ma is van nagyon sok olyan politikai elképzelés, akik igen, ebben az egyenlősdiben gondolkoznak, de hogy én ezzel nem értek egyet. Alapvetően, de ez az én saját személyes...
1: De azzal nincsen semmi gond, ha valakinek véleménye van.
2: Nem csak azt mondom, hogy ez a szakmámtól különlévő értelmiségiként meglévő véleményem, ami nem azt jelenti, hogy ne lenne szükség fejlesztés politikára, csak hogy másképpen kellene ennek valahogy felállnia. Egyébként az Uniónak a jelenleg a 2014-20-as ciklusra vonatkozó fejlesztés politikája már egyébként lépett egyet, majd oda is elérünk, tehát már reflektált erre a helyzetre, de igen, figyelembe kell azt venni, hogy ezek a regionális különbségek, ezek nem feltétlenül rosszak. Mert hogy ezek alapvetően nem reáliákban, nem elsősorban reáliákban megjelenő különbségek, hanem bennünk emberekben megjelenő különbségek. Képzeld el azt, hogy egy olasz autógyári munkás majd úgy fog dolgozni, mint egy német autógyári munkás. Hát nem. Hát soha. Tehát ugye voltak erről még így a 80-as, 90-es években nagyon jó viccek, hogy ugye csak a keddi meg a csütörtöki Fiatot szabad átvenni, amit kedden vagy csütörtökön gyártottak, és egyébként volt olyan, hogy a autógyár az megadta, hogy melyik napon készült az autó, és árkülönbség volt a között, hogy melyik napon készült az autó, mert egész egyszerűen a Merosnak az volt a mentalitás, hogy hétfőn bement, nem volt annyira kedve dolgozni, nem figyelt oda annyira az autó összerakására.
1: De kedden már odafigyelt, mert...
2: De most ezt képzeld el Németországban a Mercedes gyárban.
1: Nem ugye? Tudom elképzelni.
2: Én sem. Tehát, hogy igenis tudomásul kell venni, hogy egy német ember másképpen gondolkozik, másképpen éri az életét, mint egy olasz ember. És ebből egyébként aztán jönnek reáliákban lévő különbségek is, amiben szerintem önmagában nincsen semmi probléma. Az már a bennünk lévő sóvárgó ember, aki ebből esetben úgy problémát tud csinálni, amikor azt mondja az olasz, hogy jó, én nem akarok olyan keményen dolgozni, mint egy német.
1: De miért nem keresek annyit, mint egy német?
2: De keresek már annyit, és akkor ugyanez megvan egyébként, bocsánatot kérek, semmiképpen nem szeretném a reálpolitikát érinteni, de amikor a magyar értelmiségi kiszalad Angliába tányért mosogatni, és akkor ott megismerkedik abból, hogy tányért mosogatásért egyébként nagyon sokat kap, az kétségtelen, de hogy azért rohadtul keményen kell dolgozni, és annál jóval keményebben, mint ahogy ő itthon valaha életében dolgozott, és amennyire hajlandó volt valaha életében dolgozni. Mert egész egyszerűen mások a szociális, kulturális körülmények.
1: És szóval ugye, akkor úgy érzed, hogy ez a fajta kiegyenlítősdi, ami egyébként a mai napig benne van az alapszerződésekben.
2: Nincs, tehát most már benne van, csak azt mondom, hogy most már a kohéziós politika alapvetően másra koncentrál.
1: Igen, és akkor elmesélnéd ezt a változást, hogy áll föl most a kohéziós politika ebből a szempontból?
2: Igen, most úgy néz ki, hogy az EU, kezdjük korábbról még egy picit, bocsánat. Tehát a korábbi időszakokban a tervezés az úgy nézett ki, hogy az EU-nak Isten igazából nem voltak különösebb elvárásai, vagy nem voltak konkrétan megfogalmazott elvárásai a kohéziós politikában az egyes tagállamokkal szemben, hanem azt mondta, hogy egyetlen egy mérőszámunk van, kérem szépen az EU átlagban meglévő GDP szintjét kell közelíteni.
1: Ez a 70% körüli játék?
2: Nem, tehát úgy van, hogy ugye van egy mérőszám az EU GDP, tehát az egyes ország GDP termelő képessége, ugye összeadjuk, vonunk egy átlagot. Ez az EU átlag. És ugye ehhez az átlaghoz képest határozzuk meg azt, hogy egy-egy ország, illetve egy-egy régió ebben hogyan teljesít. Tehát mit tudom én, Pozsony például Szlovákia uniós csatlakozása előtt már közel 100%-on volt, most olyan 130-140%-on van ilyen uniós GDP termelő képesség szintjén. Budapest is bőven egyébként, Budapest maga a város 100% fölött van jóval, Pest megye már ilyen 78-79% környékén, tehát jóval lejjebb, Borsod, Baranya.
1: Igen, és ha jól tudom, a leggyengébben teljesítő területek

0: azok Bulgáriában és Romániában találhatók.
1: Igen. Na mindegy, tehát annyi volt az elvárás az EU-nak, hogy emelkedjenek ezek, és lehetőség szerint ne úgy emelkedjenek, mint hogy például Szlovákiában emelkedtek, akkor van a pozsonyi vízfej, Pozsonyban és környékén, egyébként, hogyha elmész oda és látod, akkor tényleg tehát...
0: Nem voltam, de láttam fényképeket, és mint egy gomba úgy nő.
1: Igen, hajszá pontosan.
0: Tiszta Nyugat-Európa sokak szerint egyébként.
1: Az. Tehát én voltam is, meg képeket is láttam, meg közös barátunk Jani, most nem mondok el teljes nevét, de múltkor töltött fel a Facebookra egy egész sorozatot arról.
0: Azt láttam én is, azt én is láttam.
1: Igen. Na mindegy. És egyébként Szlovákiának a többi régiója az meg mélyen a béka feneke alatt, tehát van olyan is, ami 50-valahány%, tehát nem ez volt az EU-nak az elvárás, és akkor most itt a 2014-20-asnál itt 11 pontot lőttek ki, hogy mikben kell ilyenek, mint hogy kutatás, technológia, fejlesztés, innováció erősítése, információs és kommunikációs technológiák, most nem mondom el mind a 11-et, de kitűztek olyas jellegű az egész unió területére érvényes fejlesztési célokat, amikhez alkalmazkodnia kell a tagállamoknak. És most se mondja meg, hogy te hogyan érjed el azt, hogy a KKV-k versenyképessége az fejlődjön, az jobb legyen a te saját KKV-idnak, hanem azt mondja, hogy ez a cél, ezt érd el valahogy, ezt dolgozd ki, utána hozzá ide nekünk Brüsszelbe, jól megvitatjuk, jól megköpködjük, és akkor majd vagy elfogadjuk, vagy
0: borosítunk. Elmondod a legfontosabb célokat? Amik nem az összeset, csak ami ilyen hangsúlyos, meg érdekelhet minket.
1: Hát ugye alapvetően gazdasági és környezetvédelmi jellegű célok vannak, és ugye oktatás, társadalmi infrastruktúra fejlesztése.
0: Ez milyen szépen hangzik, társadalmi infrastruktúra fejlesztés.
1: Ez van ilyen operatív programunk is, vagy volt ilyen operatív program.
0: Imádom ezt a műnyelvet. Hogy ugye,
1: társadalmi infrastruktúra fejlesztési operatív program, ti jobb, gyönyörű.
0: És hogy kell a társadalmi infrastruktúrát fejleszteni?
1: Sok-sok befektetéssel.
0: Különböző. De nem, de mit tudom, ez például ilyen, hogy iskolákban okostábla, meg ilyesmi vagy?
1: Igen, ezek voltak azok, igen. Ez az előző ciklusnak volt konkrétan tényleg egy ilyen operatív programja, a TIOP-nak hívták, társadalmi infrastruktúra. Ez inkább az egészségügyi intézményeket érintette, az oktatásokat, a TÁMOP, amit most nagyon ciki, mert nem jut eszembe, hogy minek a rövidítése volt, de társadalmi megújulás, operatív
0: mobilitás,
1: program.
0: Mobilitás, nem tudom.
1: Nem
0: olyan fontos, mindegy, TÁMOP, minden, aki valaha utazott felső oktatási szférában, az hallotta már ezt a kifejezést.
1: Persze, de most azért is megkeresem, annyira ciki, hogy nem tudom.
0: Még egy dolgot szeretnék kérdezni, és akkor utána zenélünk is, hogy azt kb. Tudod nekünk vázolni nagyságrendileg nyilván, hogy
2: társadalmi megújulás,
1: köszönöm.
0: Hogy az Európai Unió költségvetésében hogy változott a fejlesztési források aránya? Mert én arra gondolnék, hogy dinamikusan nőtt.
1: Nem. Ez egy rendkívül érdekes dolog, hogy tulajdonképpen már, ha jól emlékszem, 95-ben, vagy 90... valamikor a 90-es évek közepén vagy végén már elérte a teljes Európai Uniós költségvetés 1/3-át a kohézióra fordított források nagysága, és ez azóta is ennyi. Tehát az Európai Unió a teljes költségvetésének az 1/3-át ezt erre fordítja.
0: Én azt gondolnám, hogy ez nominál értékben azért növekedés jelent, mert ugye több állam csatlakozik, nőnek a befizetések, stb. De és akkor a másik 2/3 az meg kb. Az agrárpolitika?
1: Balázs, most olyat kérdezett tőlem, amire nem tudom a választ, és akkor itt lebukok, hogy...
0: Akkor minden, szóval nagy,
1: ezt most nem is kérdez,
0: ebben a tortában szerintem nagy szerepe van az agrárpolitikának is. De
1: nem tudom.
0: Ez tényleg nagyon érdekes, mert azt gondolnánk, hogy ugye itt óriási összegek futnak, ami valóban igaz, azonban mégis csak egy 1/3-át teszik a költségvetésnek, tehát nem egy döntő.
1: Most a 2014-20-as ciklusban ez 351,8 milliárd euró.
0: Én ezt föl se tudom fogni, hogy mennyit. Itt tudjátok, aki tudja értelmezni, az telefonáljon.
1: 300-zal rettenetesen sok.
2: Nem akarom. Csillagházati az összeg.
1: Nagyon sok pénz, kétségtelen. Hogyha ezt elosztjuk így államokra, meg elosztjuk, hogy is mondjam, így megnézve azt, hogy milyen különbségeket kellene ezzel kiegyenlíteni ugye elviekben. Csak még egyszer mondom, én az egyenlőst itt nagyon másképpen képzelem el, tehát azt, hogy koncentráljunk arra, hogy mitől lesz jó egy olasz munkásnak, vagy mitől lesz jó a magyar munkásnak, mi vagyok, inkább arra koncentráljunk. És azt próbáljuk meg megtalálni, hogy ebben a 11 pontos célrendszerben ebben hogyan tudjuk a legjobban ezeket a célokat elérni, akkor ez nem annyira sok pénz. Nem annyira sok pénz. És egy mondat még, nem tudom, zene előtt még belefér.
0: Nyugodtan, és még valamit kérhetnék,
1: hogy ez a kiegyenlítés, tehát láthatjátok, tehát ez 88 óta ez megy. És hogyha azért megnézzük, hogy Görögország, jó, azt most hagyjuk, oké. Portugália, Spanyolország. Tehát mennyivel kerültek közelebb? Semennyivel. Tehát ez a kiegyenlítősdi, ez teljes mértékben megbukott.
0: Azt hiszem, ez egy ideális zárszó volt így a zene előtt, és akkor innen folytatjuk.
3: Rendben, és vendégünk Körösi Koppány.

0: Tilos Rádió Budapest, FM 90.3, Polkult műsorát halljátok. Adástelefonunk 2-15-37-73, és vendégünk Körösi Koppány.
1: És a mai nap a szakpolitika napja, ezen belül is támogatás és fejlesztéspolitika, és az előző blogban, vagy mondjuk 25 percben alapvetően így általános és európai uniós kérdésekről beszélgettünk, de akkor most megugorjunk bele a sűrűjébe, és nézzük a magyar helyzetet. Magyar fejlesztéspolitika, az európai uniós csatlakozást követően. Mit gondolsz erről, Koppány, hogy van itt egyáltalán még magyar önállóság meg szuverenitás? Mert ha én jól tudom, akkor ilyen fejlesztési pénz most jelenleg már csak uniós forrásokon keresztül érkezik az országba. Tehát a magyar állam maga nem tesz bele konkrétan, de lehet, hogy óriási butasságot mondtam.
2: Nem, butasságot semmiképpen sem, de azt azért nem szoktuk tudni, hogy minden uniós forrás mellé 15%-ot saját költségvetésből oda kell tenni. Tehát ez úgy van, hogyha te mondjuk egy 100%-osan támogatott projektet kaptál, például, tehát van egy 100 egységbe kerülő projekted, és ahhoz 100 egységnyi pénzt kapsz, abból 15 egységet a magyar állam fizet, akkor is, hogyha az uniós pályázatból van. Ez a kohéziós politika azért az úgy működik, hogy az államnak azért önrésztebben kell vállalnia mindig, minden egyes esetben. Ezen kívül egyébként nagyon sok olyan fejlesztést látok én, ami közvetlen magyar forrásból megy.
1: Na akkor itt most leszámolhatunk egy ilyen panellal, mert ezt tényleg nagyon gyakran halljuk, hogy nincs benne magyar pénz, meg így, meg úgy, de akkor ezek szerint a helyzet azért ennél bonyolultabb.
2: Persze.
1: Te hogy látod az elmúlt 13 évet ebből a szempontból? Tehát gondolom, megvoltak a gyerekbetegségei a dolgoknak, amikor fel kellett állni a rendszernek, és hogy mára fel tudott állni egy olyan intézményrendszer, ami képes ezt az irdatlan mennyiségű Magyarországra jutó pénzt többé-kevésbé hatékonyan koordinálni.
2: Érdekes, amit mondasz, mert ugye ennek a dolognak szerintem egy ilyen evolúciója van, és nem tehát ez olyasfajta, ugye ez már szervezett szociológia, nem jog, de ugye, tehát azt mondom, hogy igen, persze van egy intézményrendszerünk, ami egyébként sokkal jobban működik, mint ami így a látszat, vagy mint amit sokan gondolnak róla.
1: Igen, akkor egy újabb ilyen toposzt üthetünk agyon, mert ugye amit hagyományosan Magyarországon gondolunk mindenről, hogy ugye semmi nem működik, minden működésképtelen, hatékonytalan, de akkor te ezt nem így gondolod.
2: Nem. Vagy hát a kép az megint csak ugye sok rétegű, mint a hagyma. De nézzük az elejétől. Tehát ugye az volt, hogy pont azt mondja, mielőtt a műsor megkezdődött volna, azelőtt beszélgettünk a jogról, tehát hogy 90-ben azért nem az történt, hogy akkor mi itt így egyik pillanatban lefeküdtünk, és még a szocializmust építettük, és akkor másnap reggel fölkeltünk, és elkezdtük építeni a kapitalizmust.
1: És mindenki nézte a Dallast, ugye, tehát amiből így...
2: amiből ugye tanultam.
1: Megtanultuk a kapitalizmust. Ki az igazi vállalkozó?
2: Így van. Úgyhogy az Európai Unió egy úgynevezett FAR, most nem nagyon akarnék belemenni, hogy mit, volt egy ilyen FAR program, még FAR miniszterünk is volt, hogyha emlékeztek rá, Boros közgazdász úr személyében. Bizony.
0: Igen, ez abból finanszíroztak rengeteg egyetemi projektet, ez a 90-es évek elején, számítástechnikát, internet.
1: Amikor úgy nézett ki, hogy Magyarország minden. És Lengyelország fog csak belátható időn belül csatlakozni az EU-hoz.
2: Így van. És ez a FAR, ez 97-től kezdett el ilyen területfejlesztési és államigazgatási intézményeket felkészíteni az uniós tagságra. Most a FAR-ral az volt majd mindjárt kiderül, hogy miért mondom ezt, az volt a legnagyobb probléma ezekkel a FAR forrásokkal, ami irgalmatlan túl voltak bonyolítva, és borzalmasan nehéz volt az elszámolásuk. Tehát, hogy már eleve a támogatások benyújtása is ilyen több ezer oldalasra sikerült általában, és utána ezeket lehívni, elszámolni, projektet végrehajtani, ez ilyen pain in the ass volt tényleg, tehát borzalmasan nehezen ment. És ennek azért van kizárólag jelentősége, mert ugye 2004. január 1-től el lehetett kezdeni már beadni az első úgynevezett első nemzeti fejlesztési terv keretében a pályázatokat, és kik voltak az intézményrendszerben? Na kik? Volt fárosok. Ráadásul ugye ez az intézményrendszer ez úgy indult el, hogy ezt 2001. februárjától 2002. májusáig az Orbán, az első Orbán kormány készítette elő magát az, a nemzeti fejlesztési tervet is, meg az intézményrendszert is. Majd ugye 2002. májusában jöttek a megyesiek, és 2002. decemberben ezt már el kellett fogadni. Na most ugye a nyárral együtt, június, július, augusztus, volt a szeptember, október, november, amit dolgozni tudtak az első uniós ciklus fejlesztés politikáján és intézményrendszerén. Na olyan is volt az egész. Tehát egy ilyen koraszülött, szönszülött, kicsikét ilyen, ilyen nehezen értelmezhető. Hát én emlékszem, hogy, hogy mi csináltunk, csináltunk a ROP, regionális operatív program, akkoriban ezt így hívták, ilyen igazi jó kis borsodi, mély szegénység, 100%-os cigánylakosság, nagyon-nagyon jó, kifejezetten jó frankó projektet. Emlékszem, lefényképeztem, tehát én egy elég magas ember vagyok, 192 centi, nekem a csípőmig ért az a dokumentum halom, amit be kellett nyújtanunk, és tudjátok, hogy mivel utasították el formai hibára vonatkozva?
1: Nem volt áthúzva minden hátsó oldal, ugye erről tudnánk.
2: Igen, igen, ez nem volt. Ne,
1: de
2: nem
1: komolyan
2: volt,
1: most csak viccelek.
2: Nem viccelek, nem volt, csak a páros oldalak voltak megszámozva, a páratlanok nem. Tehát nem tettünk mind a kettőt, nem viccelek, ezzel lett elutasítva.
1: Na most, én csak poénkodtam, ezt hangsúlyozom.
2: És én most a saját tapasztalatomból beszélek, és ezért tudod, belőle az ember egy pár ezer munkaórát, vagy pár száz munkaórát egy ilyen dokumentumba. Emlékszem, hogy valami 5 vagy 6 önkormányzatnak a konzorciumát kellett összehozni, utazgattunk, stb. Jaj, Istenem, nagyon kemény volt. Na, de szóval így indult el, tehát ilyen nagyon nyögve, nagyon nehezen. Láthatóan egyébként az egész nem volt átgondolva, nem volt... Na mindegy. Ehhez képest egyébként maga a gazdaság, ami, bocsánat, ugye én alapvetően gazdaságfejlesztésben, KKV szektorban vagyok érdekelt, tehát viszonylag kevéssé tudok mondjuk ilyen egyetemi szférához, vagy ilyen nagy, gigaóriási állami multiberuházásokhoz hozzászólni, tehát mint autópályaépítések, stb. Tehát ezeket úgy én is csak így a sajtóból nézegetem, meg utazok rajta. De azt például kevesen tudják, hogy az első nemzeti fejlesztési tervben volt egy ilyen gazdasági versenyképesség operatív program, ahol a kiosztott forrásoknak, tehát ez a GVOP nevű program, ez a második helyen állt. Tehát akkor is azért ment a gazdaságba eléggé szépen pénz. Tehát azért sikerült valahogy úgy lebonyolítani, hogy a gazdaságba is ment pénz. Csak ugye hogyan ment a gazdaságba pénz? Tehát mitől nem sikerült az egyenlősdi? Attól nem sikerült az egyenlősdi, hogy mire költötte a jó ember, ugye? Nem feltétlenül és kizárólag csak a termelőeszköz megvásárlására, munkahely fenntartására, stb. Megvette az új nyaralót is, a csoda tudja, hogy mit. Mert ugye ahol lehetett jogszabályi kiskaput kihasználni, ott ugye...
1: Hát lehetett. A hagyományos magyar kreativitás, ugye, kereste az ugye, utat.
2: Most ugye benne vagyunk itt abban, hogy végigjárjuk azt az evolúciós utat itt ebben a rendelkezésünkre álló még 10 percben körülbelül.
1: Van az 15 is.
2: Van az 15 is, barátok között, látod? Látod? Ez a magyar kreativitás. hogy ezt az evolúciós utat végigjárjuk, és nézzük meg, hogy honnan indult. Tehát innen indult, volt egy alapvetően elrontott, de világos, hogy 3 hónap alatt nem lehet fejlesztési tervet csinálni, 3 hónap alatt nem lehet fejlesztési politikát csinálni. Én tudom, ugye hát szakember voltam már akkor is, voltak szakmai kapcsolataim, összejártunk, ismertük egymást azokkal az emberekkel, akik a Keszon, szintén ugye az állami intézményi oldalon a Keszonban dolgoztak, mondták, hogy a megyesiek totál meg voltak lepődve egy, hogy ők nyertek, emberük nem volt, újsághirdetésben vadásztak embereket, hogy gyertek, és a többi. Tehát, hogy egy ilyen módon összerakott, ugye egyik oldalon, másik oldalon egy ingyen pénzt, emlékszem, jöttek hozzám az ügyfelek, Körös úr, mondja meg, mire pályáz, bármire pályáz, csak jöjjön a pénz. Tehát, hogy volt egy ilyen mentalitás, és egy ilyen elvárás is. Ugye ebből a két borzalmasan fegyelmezetlen, irracionális, követhetetlen, irányíthatatlan irányból kellett valahogyan egy Brüsszel számára is elfogadható, auditokkal alátámasztott, transzparens, stb. Rendszert létrehozni. Úgyhogy amikor a ma rendszerét szidjuk, nem akarok még elérkezni a mához, akkor azért ne felejtsük el, hogy honnan jön ez az egész. Most függetlenül attól, hogy milyen kormányban éppen hatalmon, persze...
1: Igen, hát gondolom nem volt meg a szervezeti kultúra, ilyen kulturális sem, tudás sem mögött.
2: Így van, az sem nagyon volt meg, hajszál pontosan, de még egyszer mondom, a legfontosabb egyébként mindig mi vagyunk a végfelhasználók. Tehát most saját magamat is kritizálom, én az elején azért nagyon sokszor belementem abba, hogy látom az ügyfélt, ha viszonylag hamar kialakul, ma már, amikor bejön a járásán látom, most kicsikét kacsítottam.
1: Nem, ez nálam is így van, valaki hogy... bejön vizsgázni, kapcsolból meg tudom mondani 90%-os biztonsággal, hogy hányast fog kapni, pedig le se ült.
2: Na erről van szó, leül velem szembe a kedves jó Kuncsaft, elkezdi mondani, hogy miért jött, mit szeretne megvalósítani, és tudom, hogy ő most tulajdonképpen azt szeretné megcsinálni, vagy csak a családi házat szeretné bővíteni, és akkor most így sarkítom a példát.
1: Értjük, értjük.
2: És én nagyon sokáig, hát relatíve nagyon sokáig nem küldtem el ezeket, ma már elküldöm ezeket az ügyfeleket. És régen nem is volt annyira nagy baj, hogy nem küldtem el, mert mindent meg lehetett oldani. Tehát, hogy változásbejelentővel, meg nem tudom, semmit, nem a korrupcióról beszélek.
1: Lehetett kreatívkodni.
2: Igen, lehetett kreatívkodni, mert olyan volt a szabályrendszer. Csak ugye egyrésztről ugye kellett teljesíteni valamelyest az indikátorokat Brüsszel felé, hát nem nagyon sikerült. Másrésztről meg ugye itt is azért derültek ki dolgok, borultak ki bilik, stb. És ugye elkezdett itt szépen lassan szigorodni. Na most a második nemzeti fejlesztési terv, ami 2007-től jött, ott nagyon sok mindennel én személy szerint, mint egyébként értelmiségi és egy bizonyos világnézeti orientációval rendelkező ember nem értettem egyet. De hogy egy nagyon-nagyon szépen összerakott szabályos mestermunka volt, azt most is alá tudom írni. És persze lehet szidni a kutyakozmetikát, meg a kétméteres kilátót, meg hogy milyen egyéb ilyen kreatív dolgokra mentek el pénzek, meg hogy milyen egyéb városi legendák vannak, hogy ki hogyan vett ki politika közeliek, stb. Pénzeket az uniós támogatási rendszerből, de azért egy mellékvágára elmenve azért a korrupció, mint olyan, mindenhol jelen van, ahol állami pénzek vannak.
1: Igen, erről sokat beszélgettünk már itt korábbi adásokban, és a Lojko Miklóst idézném, hogy az emberi természet ilyen, tehát, hogy lehet itt szabályokat hozni meg minden, de valahogy ilyenek vagyunk.
2: Hát persze azért, ugye akkor, amikor mi megismerkedtünk egymással Balázs, akkor még azért javában Bécs város képviselet irodáját vezettem itt Budapesten.
1: Igen, ezt föl se fettük, hogy neked van egy ilyen nemzetközi múltad is.
2: Igen, igen, igen. És ugye hát azért Bécsben például az AKH, a nagy központi kormány, ugye Bécsben egy bazi nagy központi kórház van, és akkor van néhány ilyen kisebb ilyen filiále, amit ilyen szerzetes rendet tartanak fel, mindegy. Hát a világ egyik legnagyobb korrupciós botránya volt, de összegszerűen is, tehát, és az valamikor 90-es évek elején. Tehát hogy nem az van, hogy mi magyarok vagyunk a világ legkorruptabb nemzete, hanem nálunk is van korrupció, mint hogy minden.
1: Igen, erről megint csak a Miklós tudom idézni, aki legendás ilyen angol történeteket mesélt, szóval valóban, tehát hogy ilyen világos. Az ember.
2: Na azért is mondom, hogy azért sem szívesen megyek el ezekbe az irányokba, hogy ki és hogyan, mert hogy ebben nem lehet mit csinálni, tehát hogy a mézes bödön körül donganak a méhek, hát most mit csinálják a szerencsétlenek, ez a dolguk. De a visszatérve a második nemzeti fejlesztési tervre, az egy nagyon jól végig gondolt, nagyon szépen, szisztematikusan felépített rendszer volt. Ott igazából a végrehajtás, tehát, hogy is mondjam, az intézményrendszer nem volt képes utolérni saját magát. Ugye a kezdetektől megvolt a nemzeti fejlesztési ügynökség, mint olyan, ugye aki most, hogyha nem haraszolom túlságosan mélyen, nem...
1: Ne, szerintem nem menjünk bele, inkább csak így a fővonalat, mert az ami igazán érdekes
2: mindenki voltak, számára. Stb. Igen. De kezdetektől fogva meg volt a nemzeti fejlesztési ügynökség, ami egész egyszerűen egy túlterhelt intézmény volt. Tehát bár nagyon jól körül volt bástyázva maga a rendszer mindenfajta tanácsokkal, meg ezzel, azzal, amazzal, tehát volt nemzeti fejlesztési tanács, fejlesztéspolitika irányító testület, stb. Effektív az érdemi munkát mindig az NFÜ végezte. És ugye az NFÜ-nek az volt a legnagyobb nehézség, hogy ugye őnek is kellett kitalálnia effektív a projektet, jöttek a különböző minisztériumoktól a különböző megrendelések, de neki kellett kitalálnia, kiírnia, végrehajtania, elszámolnia, tehát egy ilyen borzalmasan frusztrált helyzetben volt, és akkor ugye ráadásul az a fejlesztési ciklus még úgy nézett ki, hogy voltak külön még regionális fejlesztési ügynökségek, meg regionális operatív programok, szóval egy kicsit ilyen káoszossá vált a történet.
1: Bonyolódott a helyzet, sokféle szálon futott.
2: És ugye 2010-ben jött az Orbán kormányzat, és szalasztott el sajnos egy kiváló lehetőséget, amikor azt mondhatta volna, hogy jó, akkor itt egy évre, mit most felfüggesztünk mindent, megállítunk mindent, és újra szabjuk a rendszert, ez elmaradt. Én nem tudom, hogy miért, mert nem igazán akarok ennek a tudója lenni, engem, hogy is mondjam, igazából nem érintett a dolog, de ezt a fajta káoszos rendszert, ezt vitte tovább, és próbálta ugye a saját maga által elképzelt fejlesztési politikai célokra átszabni. Tehát ott volt egyszer egy törés, egyébként ugyanúgy megvolt, hogy majdnem egy évig nem volt kiírva pályázat, viszont az intézményrendszerben maradt olyan, amilyen. És akkor ugye véget ért ez a ciklus tulajdonképpen 2013, ugye 2013 dec 31-ig lehetett egyáltalán itt pályázatokat kiírni ebben a ciklusban, és ugye a 2014-es ciklussal elkezdődött egy egészen másfajta gondolkodás, másfajta tervezés. Van itt egyébként egy hatalmi játszma is, az kétségtelen. Tehát ahogy
1: igen, gondolom, az fontos, hogy ki felügyeli ezeket a pénzeket, van, mert nem csak elvi, hanem gyakorlati jelentőség.
2: Így van, hajszál pontosan. Ugye van ez a nagyon híres 272/2014-es, bocsánat, többet ilyet nem fogok mondani. Ez
1: megbocsátjuk.
2: Egyetlen egy lényeges kormányrendelet, ami ugye a magáról a felhasználásról szól, és az intézményrendszert határolja be. Ezt is rengetegszer változtatták azóta. És ugye az első legjelentősebb változás az, hogy megszűnt az NFÜ, mint Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, és kitagolták az egyes szakminisztériumokhoz az egyes szakmai operatív programokat. És ugye innentől kezdve ez beemelődött, tehát ugye addig volt egyfajta független ügynökség tulajdonképpen, aki foglalkozott az uniós pályázatokkal, aminek a megszüntetését én értem, meg egyszer Orbán Viktor mondott ebben kapcsolatban egy nekem egyébként tetsző mondatot, vagy érthető mondatot, hogy ugye egyfajta párhuzamos államiság jött létre a magyar államon belül, mert hogy az Európai Unió által fizetett tisztségviselők Európai Uniós, azért annál szerényebb fizetésekért osztották a pénzt itt Magyarországon. És ezt a rendszert ezt meg kellett szüntetni, ebben egyébként magam részre egyetértek. De onnantól kezdve, hogy te ezt behúztad minisztériumi, apparátusi szintre.
1: Gondolom behúztál egy csomó konfliktust. Meg...
2: Egyrészt, másrészt, hogy behúztad a közigazgatásba.
1: Ja, igen, és akkor...
2: És ugye a közigazgatás, mint olyan, alapvetően egészen más metódus szerint működik, mint amit egy operatív feladat végrehajtás igényel. És ugye megindultak, tehát ugye eddig is terhelt volt a rendszer különböző konfliktusokkal, érdekkonfliktusokkal, de most megindultak különböző hatalmi konfliktusok is. És gyakorlatilag az, hogy 2014 óta itt folyamatosan így kicsit megindul, megáll, kicsit megindul, megáll, kicsit megindul,
1: megáll. Ez mindezeknek a hatalmi belső játszmáknak.
2: Igen, tehát egy ilyen dupla konfliktus réteg, vagy is mondjam, egy ilyen dupla vita lehetőség alakult ki. Nézzek például azt, hogyha megnézed most ezt a rendeletet, akkor ott van benne, nem másoltam ki magamnak sajnos, de hogy a miniszternek a feladata, koordináció, stb. És a vidékfejlesztési operatív program, mert azt már sikerült behúzni.
1: Aha, értem.
2: A vidékfejlesztési programot sikerült elvenni a vidékfejlesztési minisztériumtól. Egyébként, by the way, nagyon jól tették, tehát én nagyon nagy tisztelője vagyok a vidékfejlesztési miniszternek, de nagyon nem sikerült a vidékfejlesztési operatív programot csinálniuk.
1: Még van egy nagyon pici időnk.
2: Igen.
1: Ígértél nekünk mindenféle sztorikat így a hasznosás körében. Van-e valami, amit így 3 percben jól el tudsz mesélni, és sokat tudunk belőle tanulni? Ugye itt a hasznosuláson gondolkodunk, hogy... Mi az, amit viccesnek tartasz, vagy elgondolkodtató, vagy ilyesmi történt veletek? Vagy láttátok távolról akár?
2: Hát az igaz, hogy amit vicces, hát nem is annyira vicces sztorinak
1: tanulságos történetek is
2: gondoltam. És 3 percben mondjuk ezt mondanám leginkább, és akkor ez is szépen keretezni fogja majd a beszélgetésünket, mert a legelején mondtam, hogy kikérem magamnak, hogy pályázatíró vagyok. És szeretném is, hogyha a potenciális pályázók bárhonnan, bármilyen körből is jöjjenek, elkerülnék a pályázatírókat. És volt egy olyan mondatunk is, ugye, ahol arról beszéltünk, hogy a projektnek a végrehajtása
1: az, igen, ezt említettem, hogy egy különlegességként, hogy ugye ti viszitek
2: Volt egyszer egy olyan ügyem, hogy bejött hozzám Nógrád megyéből egy faipari, valamilyen fafeldolgozó telepnek a tulaja. Egy ilyen rendes, tekintetes cigányasszony. Az a fajta, tudod, aki melózik, mint a gép. 20 embernek munkát ad. Nem egy akadémikus.
1: Igen, de valószínűleg...
2: Nyertek neki egy pályázatot, gépbeszerzés, felújítás, stb. Volt egy komplex pályázat, és ugye pályázatíró megírta, megnyerte, lelépett a sikerdíjjal. Azt már nem mondta el neki senki, hogy ember, itt csak és kizárólag azt az épület részt újíthatod fel, amit beadtál a pályázatba, azt a gépet veheted, amit beadtál a pályázatba, ugye sorszám szerint azt a gépet veheted, oda kell beállítanod, stb. És szegény sajnos már akkor jött be hozzá, amikor már rendőrségi feljelentés volt ellene.
1: Ja, és akkor így valahogy úton-módon eljutott hozzátok, hogy megtudjátok, tudtok-e segíteni?
2: Tudunk-e segíteni? Neked annyit tudtunk segíteni, a rendőrségi feljelentés aztán vissza lett vonva, és ő szegény visszafizette a támogatást, mert hogy egyébként azért nagyon fontos dolog, hogy ez az egész intézményrendszer, ez tulajdonképpen segít. Tehát ez egy segítő szándékú intézményrendszer. Ha sikerül levívni a nagy harcokat, hogy kinek, mennyiért, milyen pályázatot lehet egyáltalán kiírni, és sikerül jó projektet találni, és ez a jó projekt ez egyébként megállja a kritériumokat, akkor hogyha meg sikerült nyerni ezt a pályázatot, az egész intézményrendszer segít. Tehát ennek a szegény faipari vállalkozónak semmi egyéb dolga nem lett volna, mint írni egy ilyen kérelmet, hogy kérem szépen, igen, valóban én ezt, de időközben beázott íz, és a többi azt a részt szeretném megcsinálni, költségnemenként ugyanaz a munka, ugyanabba fog kerülni, és a többi ehelyett a gép helyett ezt a gépet, tehát hogy egyébként viszont egy nagyon jó együttműködő intézményrendszerrel van dolgunk, csak használni kell tudni.
1: Értjük. Hát köszönjük szépen, Koppány, rendkívül sokat tanultunk, azt gondolom, hogy ebben nem árulok el nagy titkot, és nagyon örülök, hogy a vendégünk voltál. Reméljük a hallgatóknak is tanulságos volt. Ez volt a Polkult, Tilos Rádió, és nem lehetett volna műsor, ha nincs itt Max, aki a potmétereket tologatta.
0: Körösi Koppány volt a vendégünk. Az sokkal fontosabb.
2: Nagyon köszönöm. Köszönöm szépen. Viszont.
0: Két hét múlva találkozunk. Szervusztok.
1: Sziasztok.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk.

Meghaltál-e, vagy a kezedet görcs bántja, imádott Jankó? Vagy feledéd végképp, hogy létezem én is? Vagy mi az ördög lelt? Híret sem hallja az ember. Hogyha magába fogadt az öröklét bölcseje, a sír, akkor béke veled legyenek szép álmaidot len. Feddő kérdésem nem fogja zavarni nyugalmat, hogy mi okért hallgatsz, miért késel szólni levélben. Hogyha pedig görcsbán, menj a patikába, s iparkodj meggyógyulni, fiam, s aztán ír rögtön, azonnal. S ha feledél engem, ha barátod volna feledve, tejsz úgy, öcsém, vesz meg, kívánom tiszta szívem. Te, mikor a nevedet keblem mélyébe beírtad, mit tettél, tudod azt? Gránit sziklába acéllal vágtál életen át múlás nélküli betűket. Hát én nevemet karcoltam volna homokba, melyet névvel együtt egy hó szellője is elfújt. Megköszönöm, ha netán így van. No de elhiszem inkább, hogy rossz verseim is vannak, mint hogy te felettél. Lomha vagy, itt a bibé, restelsz, mint jó magam írni. Kérlek, hagyd nekem a restséget, légy te serényebb, lásd nekem úgy illik, s oly jól esik, ugye lemondasz róla, ha én kérlek. Aha, már is látlak ugorni, mint ragadod nyakon a tollat, mint vágod az orrát a tintába, miként húzod a sok hosszú barázdát a papíron, ringy-rongy eszméket vetve beléjük. Mert ne is írj inkább, hogy sem bölcs gondolatokkal terheld meg levelet s gyomrom, mert semmi bolondabb nincsen, mint az okos levelek, és én iszonyú képen irtózom tőlük. Tán mert én nem tudok olyat komponálni azért. Ez meg lehet. Ám de hogy úgy van, esküszöm erre neked túrós tésztára, dohányra és mindenfélére, ami csak szent s kedves előttem. Drága komámasszon, kegyedet kérem meg alással, üsse agyon férjét és szidja meg istenesen, ha még ezután sem fog nekem írni az ilyen amolya. Írjon mindenről hosszan, de kivált, ha kegyedről ír röviden, haragudni fogok majd hosszú haraggal. El ne feledje a barna Lacit, a szőke Julis, te kedves gyermekeket, hát a kert hogy van, amelynek rózsáin szemeim sokszor függének, ami a messze röpült lélek híveimhez vitte szerelmét. És a csonka torony, mely a harcoknak utána most szomorúan hallgat, gyér fű koszorúzta fejével, s várja jövendőjét, mely lábát rátesz is, akkor összeomol, mint a koldús, ha kikapja kezéből a mankót a halál. Áll még a gólya fölötte, méla merengéssel nézvén a messze vidéken. Mindenről akarok, mi nekem kedves vala tudni. Jártam azóta dicső szép tájakon, ám de tiétek mindig eszemben volt. Bár nincs mit rajta csodálni. A veletek töltött kort tette szívemben örökké. S jártam azóta magas, fényes paloták körül, ahol minden, minden nagy, gazdáik lelke kicsincsok. Akkor eszembe jutott alacsony hajlékotok. Ebben minden kicsinyecske, de a gazdának lelke nagy és szép. Ejnye, mi a fene lelt engem, hogy szembe dicsélek? Most veszem észre, ho-ho, mind, amit mondtam, hazugság, csúnya hazugság volt. Le akartam csak kenyerezni a nótáros urat, hogy majd beszerezzem bakternak vagy kondásnak falujába, ha e szép hivatalok valamelyike meg fog ürülni idővel. Jaj, nekem is hozzá kell látnom végre, barátom, házasodom, tudod azt, s tudod azt is, hogy jövedelmet, dús uradalmam nem hullad zsebeimbe, mióta századik édesapám eladába meg se szereztem. Így az éléshez nincs mód, nincs hivatal kell. Meghajtom fejemet, szépen mosolyogni tanulok, nyájas szófogadás, kígyó csúszású hízelgés lesz kenyerem, zsíros kenyerem. Ha lesz a kutyának, nem nekem,
Ó, pusztán a gondolat is már lángfelhőket idéz véres szemeimnek elébe, és szívem tombol, mint a harmadfű csikó, ha pányvás kötelet legelőször dobja nyakába a pásztor, hogy a ménesből kocsirút hó vezesse. Nem a tehertől fél, amelyet húzni kell majd, nem, hanem a hámtól, mely korlátozza futását, és amit így elveszt, azt nem pótolja sem abrak, sem pedig a ragyogó szerszám. Mit néki az étel, s a hiú fény, megelégszik ő a puszta gyeppel, bármi sovány, s a záporesők szabad égnek alatta verhetik oldalait, s a bozót hat tépje sörényét, csak szabadon járjon, csak kergetesse tüzében a sivatag viharácsa villám sárga kígyóit. Isten hozzátok lelke, mulatni szeretne még veletek, kedves híveim, de az elragadó szél képzeletem százrétű vitorlájába beléfújt, szétszakad a horgony, futgáján elmarad a part, s ringat habkarján a látkör nélküli tenger, és míg az orkán zúg a felhők dörögnek, én a lant idegébe kapok, vad tűzzel zengi el ajkam, harsány himnuszodat százszor szent égi szabad.

Üdvözlöm Önt! Ma olvastam Toldit, ma írtam-e verset, s még ma el is küldöm. Az életképekben ki fog ugyan jönni, de én minél hamarabb akarom Önnek tudtára adni azon meglepetést, azon örömöt, azon elragadtatást, melyet műve költött bennem. Hiába, a népköltészet az igazi költészet. Legyünk rajta, hogy ezt tegyük uralkodóvá. Ha a nép uralkodni fog a költészetben, közel áll ahhoz, hogy a politikában is uralkodjék. És ez a század feladata. Ezt kivívni célja minden nemes kebelnek, ki megsokalta már látni, mint mártírkodnak milliók, hogy egy pár ezeren henyélhessenek és élvezzenek. Égbe a népet, pokolba az arisztokráciát. Írjon Ön nekem, ha nem fogja restelni. Írjon magáról, akármit, mindent. Hány éves? Nőtlene vagy házas? Szőke vagy barna? Magos-e vagy alacsony? Minden érdekelni fog. Istenemmel. Istenemmel. Ab in visis, őszinte barátja, Petőfi Sándor.

lelkem aranyom. Nem veszettán rossz néven, ha elhagyom az önözést. Én olyan ember vagyok, hogy amely házba bemegyek, szeretem magamat hanyat vágni a ládán. Leveled csak ma került kezemhez, Isten tudja hányadik embertől, aminek magam vagyok az oka, mert elfelejtettem megírni szállásomat, annyira magamon kívül voltam akkor az elragadtatás miatt. Nagy, igen nagy örömömre volt leveled, s versedet már annyiszor elolvastam, hogy könyv nélkül tudom. Majd leírom és elküldöm Tompának, legényám még az is a talpán, általjában arany, Petőfi, Tompa. Isten Krisztus úgyse, szép triumvirátus. És a dicsőségünk nem lesz is oly nagy, mint a római triumvirátusé volt, de érdemünk úgy hiszem lesz annyi, ha több nem. És az érdemdíj? Egy falusi papság, egy falusi jegyzőség, és egy nagyvárosi sem. Bizony nyomorú mesterség ez a magyar íróság. Valami hivataltán csak magam is kaphatnék, de attól meg irtózatosan iszonyodom, s így nem marad más hátra, mint egyél öcsém. Ha van mit? A lelkem fáj, ha elgondolom, milyen beduin veszett el bennem. De hiszem az Istenemet, hogy itt nálunk is megjön még az ideje, mikor a szabadságimádó pogány emberek is megélhetnek, nem csak az egy igaz úr előtt alázatosan görnyedező jámbor keresztjének. Te új példa vagy azon régi állításomra, hogy a világon semmiféle tehetség el nem vesz. Nem olyan bolond a természet, hogy hiába teremtsen erőket, amit teremt, azért teremti, hogy hasznát vegye. Hanem hát álljon meg a jó is. És ha érdekli hitvesedet, idvezletem, mondd, hogy idvezlem őt melegen. Téged pedig ölel, igaz barátod, Petőfi Sándor. London, azaz, hogy Beje, július 5, 1847. Imádott Jankóm, amint látod ott fönn, nem Londonból írok, mint ígértem, hanem Bejéből, hanem hisz az mindegy. Kettőjük köz csak az a különbség, hogy London nagy város, Beje pedig kis falu. London Angliában fekszik, Beje pedig Antikűrában, vagy Krénvinkelben, vagy pláne Magyarországban. Denikve, megmondtam én még ott szalontán, hogy alig ha lengek én a tengereken tüneit, ha tovább is így tartanak a sóhajtozások, és tovább is úgy tartottak mind e napig. Veszedelmes is lett volna most nekem a tengeren járnom, mert ezek a sóhajtások orkánnak is beillenek. Harmadnapja, hogy Mr. Tompánál dégálok. Szivakodunk, mint az üstenyíró. Ismered az én szembe, békeszerető, angyali természetem, hanem ez a kapcáskodó, komis páter Tompa mindig dübehoz. Holnap után megyünk Sárospatakra, érjünk csak a Tiszához vagy Bodroghoz, majd belelököm ők elmét. Patakról én pedig Szatmárra, és illetőleg Erdődre vágtatok. Nagyon várnak ott. Hény. Hát sietek. Sietek pedig nem csak Erdődre, hanem ezen levelet bevégezni is, azonnal meg is teszek, mihelyt téged családostul, különösen komámasszonyt, Júcsát, Lacit, s magadat össze-vissza csókollak. Persze csak itt száraz. Ha megházasodom, tudósítlak, hogy a hányadik égbe röpültem, addig Isten velünk, hű, igaz, s a többi barátod, Petőfi Sándor.

Petőfi Sándor, dalaim. Elmerengek gondolkodva gyakran, és nem tudom, hogy mi gondolatom van. Átröpülök hosszában hazámon, át a földön az egész világ. Dalaim, mik ilyenkor teremnek, holtsugári ábrándos lelkemnek. Ahelyett, hogy ábrándoknak élek, tán jobb volna élnem a jövőnek, s gondoskodnom. Miért gondoskodnám? Jó az Isten, majd gondot visel rám. Dalaim, mik ilyenkor teremnek, pillangói könnyelmű lelkemnek. A szép jánnyal van találkozásom, gondomat még mélyebb sírba ásom. S mélyen nézek a szép jány szemébe, mint a csillag csendes tóvizébe.

De mi tűr a szolgaságnak népe? Miért nem kél föl, hogy láncát letépje? Arra vár, hogy Isten kegyelméből azt a rozsda rágja le kezéről? Dalaim, mik ilyenkor teremnek, villámlási haragos lelkemnek. Ady Endre, küldöm a Fridládát.

0: Sándor, hívás közben. Hányadik már a pohár?
1: Az ötödik. De nem tudsz-e becsülettel működni?
0: Máskor megfelelek két annyinak. Lábaim most már öttől is inganak. Ing a lábam, a nyelvem meg elakad. Torkom a perpomílei szorulat. Legyonász a borvei, lecsepegek gondolatim, Shakespeare! Rex! Szerpsze, sereg! Sehogy se tudom kifejezni magam. Azt hiszitek, hogy talán a bormi? Ne higgyétek, édesatyám! A bornököm nem szokott megártam. A bor, hogy nekem mi képviselt. Hiába voltam volna katona! Úgy bizaki fölmarszítom, mégpedig bakkancsos voltam volna valaha. Zöldhajtókás, sárga pikkés, közlegés, egész a közlegőségük fölvilés. Jó bakkancsom, hogy hamar lerúghatám, idővel degradáltak volna. Mert a katonai pálya fenesi, lekivált az olyférének, mint maga, kinek kisé akaratos vejel. Útmutatás nekem ne is adjatok! Szent Dávid hárfájára sem hallgatok! Ornál fogva engem senki nem cibál! Azt cselekszem, ami tetszik! Tudja, fár! Egy-egy, egyre mártam, míg malomtok, szomjazok. Adjatok ma! A malom sem vegyem, ha nincs nem, ami hajtsa bőmibe. Hadd igyam hát, hogy forogjon kerekem! Meg sem állok, csak a kancsó fene. Bárha mindjárt, mint Falstaff szólana, bárha mindjárt egy mérföldig tartan. Hol is hagytam? Tudja, gólya. Úgy igaz, a malom volt az utolsó. Vagy nem az? Mit is mondtam a malomról? Én bizony, ha présbe csavarítanak, se tudsz. Annyi szent, a szemem héja oly nehéz, mint a malomkő. Tán az álom környekez. Elég is ma a tivornya. Ágyba áll. Álmodozzuk folytatását. Jó éjszak.

0: Irodalmi lépegető. Csak is előre. Jó van.
1: Az energia nem vész el, csak átalakul, tanultuk valamely régi fizika órán. Érthető, logikus, egyszerű. Rakom habarba a téglát, energia plusz anyag egyenlő fa. Itt a bökkenünk. Rakjuk halottainkat a földbe, és hova száll az energia? Szeretteink energiája, prófétáink csóvás ereje hová röpül? A maradék energia hová kerül? Melyik központ oszt majd szét? És van ilyen központ? Hová szó? Hova oszt majd? És főleg kinek? Illetve kiknek? Kell egy kapocs múlt és jelen között, summa cum laude, hogy legyen jövő.

Csodálatos tudománya, hogy az anyagból egyszerre fiók lesz, komó, tabernákulum, téka vagy dikó, vagy csak polc, hokedli, konyhasztal, ahogy a durva felületből olajosan csillogó, fénylő, nap visszaverő tükörlap lesz, intarziás műalkotás, a semmiből valami. Csodálatos műhely, ahol véső igazgat elvadult anyagot, prések, fűrészek és gyaluk formálnak akaratot és dühöt, ahol a hibából vidám forgács tűz lesz a kályhában, a tűz melege felderít és ragaszt, ahol a remény biztos siker, a mozdulat nyugodt és egyenletes, a szenvedély állandóságot nem, az indulat bizonyosságot szeret ki az anyagból, ahol az egytömbű homogenitás heterogén bölcsességé szaporodik, ahol a kísérlet biztos tudáspilléreken alakul győzelem. Ahol mértani idomok biztosan ölelkező egységgé sajtolódnak. Ahol az eredmény több ember összmunkájából, ősi törvényeken épül, ahogy egy eszme társadalmat és közösséget kovácsol. A műhelyben, ahol elválaszthatatlan a mesterség a művészettől. Ahonnan az esetlegességet vasprések szorítják ki. Ahol minden és mindenki ugyanazt a célt szolgálja, ahol a munka szervez célt, a cél szervez embert és munkát. Hányszor vágytam vissza a handabandázó szervetlenségből, a művészi kötökből, a krisztusi műhelybe, az ősi C-be, ahol a tudás szab rangsort, ahol tiszta és emberséges minden, akár a cseresznyefa simogatása, a dió bőgőmébe, a dió bőgőmébe, a dió bőgőmébe, a dió bőgőmébe, a dió bőgőmébe. Minden nap tettünk valamit. Nyugodtan alszik az ember akár a bölcsőben, akár a koporsóban.

Georg Johannesen, nemzedék. Születtem a 33%-os munkanélküliség napjaiban, és kétharmad erővel kezdtem el kifejteni képességeimet, nehogy úgy lássék, mintha a napos oldalon jöttem volna a világra. Mielőtt Hitler az első 100 zsidót megölte volna, én már számolni tudtam 50-60-ig, és nagyobb hangon hódítottam meg az olvasás tudományát, mint Franco Madridot. Azon a napon, amikor az arénában Lorcát lelőtték 5000 ártatlan és bűnös emberrel együtt, mi épp Nérót és a keresztényeket tanultuk. És olvastunk tovább. 2 évre ráláttam 3 igazi hullát. Ledőlt falu házban, tűz nélküli füstben. Egy öreg asszonyt, 2 zöldruhás gyerekkel. De a gyújtogató nem mondta, hogy ő a tűzoltó. A háborúnak akkor háború volt a neve. Aztán megtanultam újságot olvasni, és már 6 millióig számoltam akkoriban. És 100 000-ig. És 0-ig. A béke első napján egy revolver találtam. Bevittem a történelem órára, kicsaptak, vissza sem mentem soha. Nem sokkal Hiroshima után pedig először lettem szerelmes. Amerikai dallamokat fújtunk a meghittség jegyében. A koreai háború idején feküdtem össze első ízben. Én szerettem őt, ő szeretett engem. Újságpapír volt az ágyunk. Amilyen igaz, hogy nem lesz háború, olyan igaz, hogy nem lesz béke. Sem lefegyverzés, olcsóbbodás. Ezt mondogattuk. Ki akartunk jelentkezni a világból, de nem találtunk űrlapot sehol. Azóta nem jut eszembe semmi felejthetetlen. Előlegekből és utólagokból élek. Így hódítom meg éveim. Már csak nem egyidős vagyok Jézussal, mikor meghalt. Kérem a véletlent, mentsen meg a keresztül.

Hát, amit se megházasodnak. De nézd, ez a nyomorú flegmatikus tinta nem válik rózsaszínűvé e szónál, mely rózsaszínűbb a rózsánál. Éppen ma egy hete, hogy a költői borostyánkoszorút lehúztam dicsugáros füleimről, akarom mondani fürtyeimről, s helyébe a házi sapkát ültetém, s a lant helyett égtelen hosszú szárú pipát tartok kezembe, s oly füstöt eresztek, hogy már mind a kilenc múzsa megkehesedett, és még Pegazusom is köhög tőle. Esküvőn középkori regényességgel ment végbe az erdődivár kápolnájában. Korán reggel. Szeretnénk volna én is menyasszonyom is helyhez és alkalomhoz illő, komoly és ünnepélyes arcot ölteni, de sehogy sem sikerült. Rövás, mosolyogtunk egymásra. És ha én olyan szépen mosolyogtam, mint menyasszonyom, úgy esküszöm neked, hogy egy angyalt festő képíró előtt a legtökéletesebb mintául szolgálhattam volna. Amint az esküvési hókusz-pókusznak vége lett, rögtön kocsira ültünk, s vágtattunk ide, Koltóra. Ez egy kis falu a Kővárvidékén, a Lápos völgyében. Nagybányától egy órányira délre. A táj olyan szép, mintha az én képzeletem után alkotta volna a természet. Hazugság, amit tartanak közönségesen, hogy a házasságban megszűnik a szerelem. Én most is oly forrón, oly lángolón szeretem feleségemet, mint hajdanában, nőtelen koromban. Pedig már egy hét múlva, két hete lesz, hogy megházasodtam. Még nyílnak a völgyben a kerti virágok.

évek óta reggeli és este imádságom. Mindennapi kenyerem a francia forradalmak története. A világnak ez új evangéliuma, melyben az emberiség második megváltója a szabadság hirdeti igény. Minden szavát, minden betűjét szívembe véstem, és ott benn a holt betűk megelevenedtek, és az élethez jutottaknak szűk lett a hely, és tomboltak, és örjöngtek bennem. Így vártam a jövendőt. Vártam azt a pillanatot, melyben szabadsági eszméim és érzelmeim, szívemnek ezen elkárhozott lelkei elhagyhatják a börtönt, kínszenvedések helyét. Nem okoskodás után, hanem azon prófétai ihletből, vagy ha úgy tetszik, nevezzük állati ösztönnek, mely a költőben van. Világosan láttam, hogy Európa naponként közeledik egy nagyszerű, erőszakos megrázkódáshoz. Ezt többször leírtam, még többeknek elmondottam. Senki sem hitte jövendőlésemet. Sokan kinevettek érte. Általjában ábrándos golyhónak neveztek. De azért folyvást élt bennem a ma hit. S úgy voltam, mint az állatok a földindulás, vagy napfogyatkozás előtt. És úgy élt. Ó, mikor én meghallottam, hogy Lajos Fülöpöt elűzték, s Franciaország Respublika. Egy Pesttől távol eső megyében utaztam, és ott egy fogadóban lepte, rohanta meg egy hír szívemet, fejemet, lelkemet, idegeimet. Vive la République! Vive la République! Kiállték föl. Aztán némán, merően álltam, de égve, mint egy lángoszlop. Amint eszméletemet visszanyertem, egy aggodalom kezdett bántani. A jelszó ki van kiáltva, gondolám, ki tudja, mi nem történt, vagy történik, még én hazaérek. Nélkülem kezdődjék a forradalom. Eszketve, lélegzet nélkül értem haza. Általános volt a lelkesedés, de még semmi sem történt. Nagyot lélegzettem, mint a búvár, midőn a víz alól fölmerül. Az éj nagy részét ébren töltöttem feleségemmel együtt. Azon tanácskoztunk, mit kell tenni, mert az határozottan állott előttünk, hogy tenni kell, és mindjárt holnap. Hát, ha holnap után már késő lesz. Korán reggel az ifjak kávéházába siettem. Az úton Vasvári Pállal találkoztam, mondtam neki, hogy menjen Jókaihoz, és ott várjanak meg együtt engemet. A kávéházban még csak néhány fiatalember volt, kik nagy búsan politizáltak. Bujovszky Gyulát ki közöttük volt, meghittam Jókaihoz, a többieknek meghagytam, hogy az érkezőket tartsák itt, míg vissza nem jövünk. Hazamenvén előadtam szándékomat a sajtó rögtöni felszabadításáról. Társaim beleegyeztek. Jókai és Bujovszky proklamációt szerkesztettek. Vasvári és én föl s alá jártunk a szobában. Vasvári az én botommal hadonászott, nem tudva, hogy szurony van benne. Egyszerre kiröpült a szurony egyenesen Bécs felé. Anélkül, hogy valamelyikünket megsértett volna. Jó jel! Kiálltánk föl egyhangulag, lelkesedéssel és a sors iránti bizalommal mentünk vissza a kávéházba, mely már tele volt ifjakkal. Jókai a proklamációt olvasta fel. Én nemzeti dalomat szavaltam el. Mindkettő riadó tetszéssel fogadtatok. Most menjünk egy cenzorhoz, és vele irassuk alá a proklamációt és a nemzeti dalt. Kiáltott valaki. Cenzorhoz nem megyünk. Feleltem.
nem ismerünk többé semmi cenzort. El, egyenesen a nyomdába! Landerer nyomdája legközelebb volt hozzánk. Oda mentünk. Jókait, Vasvárit, Vidácsot és engem neveztek, kiküldötteknek, hogy a sajtót lefoglaljuk. Mi megtettük azt a nép nevében. S a 12 pontot és a nemzeti dalt rögtön nyomni kezdték. Ez alatt kint lelkesítő beszédeket tartottak Egressy Gábor, Degré, Vasvári, Jókai, stb. Délfelé elkészültek a nyomtatványok, s ezrenként osztattak szét a nép között, mely azokat részeg örömmel kapkodta. Délután 3 órára gyűlés hirdettünk a múzeum terére, s a sokaság eloszlott. A szakadó eső dacára. Mint egy 10 000 ember gyűlt a múzeum elé. Honnan a közhatározat szerint a városházához mentünk, hogy a 12 pontot magokénak vallják a polgárok is, és velünk egyesüljenek. A tanácstere megnyílt, és megtelt néppel! Először. Rövid tanácskozás után a polgárság nevében aláírta a polgármester a 12 pontot, és az alant álló sokaságnak az ablakból lemutatta. Óriási kitörés a lelkesedésnek. Egyszerre az a hír szárnyal, hogy katonaság jön. Körülnéztem, hogy az arcokat vizsgáljam. Egyetlen egy ilyet arcot sem láttam. Minden ajkon e kiáltás. Fegyvert! Fegyvert! Végre választmány neveztetett ki. Událom. A választmány legalább 20 000 ember kíséretében fölment Budára a helytartó tanácshoz, és előadta kívánatait. A nagyméltóságú helytartó tanács sápatvala és reszketni méltóztatott. S 5 percnyi tanácskozás után mindenbe beleegyezett. A katonaságnak kiadatott a tétlenség iránt a rendelet. A cenzúra eltöröltetett, Táncsics börtönajtaja megnyílt, a rabírót diadallal hozta át a töménytelen sokaság Pestre. Ez volt március 10.

0: Sándor naplóján. Politikai életünket távolról néztem, vagy rá sem néztem, amiért részint egyoldalúsággal, részint bűnös egykedvűséggel vádoltak. A rövidlátó. Én tudtam azt, amit ők nem tudtak, és azért szánakoztam a napi politika kúrjogató hősein, s mosolyogtam a fontosságot, melyet maguknak tulajdonítottak. Tudtam, hogy az ő fényes tetteik és fényes beszédeik nem egyéb, mint homokra rajzolt kép, melyet a bekövetkezendő viharnak első lehellete elsöpör. Tudtam, hogy ők nem azon nagy színészek, kik a világszínpadán az újjászületés óriási drámáját eljátszák, hanem csak a dekorátorok és statiszták, kik a függönyöket aggatják, és a színpadra székeket és asztalokat oldanak. Magamba zárkóztam, mint elzárkózik tornyába a csillagász, s a földről az égre vetettem szemeimet, a jelenből a jövőbe. Egyszerre leszakadt az ég a földre, jelenné lett a jövendő. A forradalom kitört Olaszországban. Amint nézték a jövendő mondók a gyermek Jézust a jászolban, oly lelkesedéssel és áhítattal néztem én ezen új meteort, ezen déli fényt, mely születésekor is nagyobb szerű volt minden északi fénynél, melyről meg volt írva lelkemben, hogy be fogja utazni a világot. És úgy lett. Olaszországban tölté gyermekségét, vándorolt fölfelé, egyszerre Párizsban termett, mint férfi, s onnan kikergette Lajos Fülöpöt, miként Krisztus az adóvevőket Jeruzsálem templomából. Ó, mikor én meghallottam, hogy Lajos Fülöpöt elűzték, s Franciaország respublika. Egy Pesttől távol eső megyében utaztam, s ott egy fogadóban lepte, rohanta meg e hír szívemet, fejemet, lelkemet, idegeimet. Vive la République, kiálték föl, aztán némán merően álltam, de égve, mint egy lángoszlop. Amint eszméletemet visszanyertem, egy aggodalom kezdett bántani, a jelszó ki van kiáltva, gondolám. Ki tudja, mi nem történt, vagy történik, még én hazaérek. Nélkülem kezdődjék a forradalom. Nyakra főre siettem a fővárosba, reszketve, lélegzet nélkül értem haza.
1: Hajda János, Petőfi napja. Talán Budapesten is történtek volna erőfeszítések, mint egész Európa minden nagyvárosában. Az akkor oly szédítő varázsú Párizs forradalmának utánzására, de egyet, mint szemtanú, bizonyosnak merek állítani. Tudnélik, hogy Petőfi nélkül a március 15-i nap eseményei nem történnek meg. Még talán csak kísérlet sem történik, hogy forradalmi cselekvés terére ragadják a fővárost, melynek lakossága akkor még csekély, nagyobb részben pedig német és politikailag elszomorítólag éretlen. A párizsi februári forradalom hírének hatása alatt a közvélemény asztala elhatározta, hogy tagjai járjanak szét az egész városban, vendéglők, kávéházok polgárságát igyekezzenek fölvilágosítani a pillanat követelményei felül, és megnyerni a cselekvés céljának.

Egressy Gábor, képek a pesti forradalomról. Március 15-én korán reggel tudtomra esik, hogy a bécsi véres események kebellázító, magyar szégyenítő hírére Petőfi Sándor és Jókai Mór barátim Vasvárival és Bolyockival rögtön elhatárzák a cselekvés csata mezejére gyorsan kilépni. Programot írtak tehát rögtön, melynek kívánatai forradalmilag legyenek kivívandó. Legelőbb is elindultak erőt szerezni, aztán egy nyomdát megrohanni, s a programot néphatalommal kinyomatni. Én futok felkeresésötre. Az iskola felé látom a népet hullámzani, s arra tarték. A március 15-i téren csak ugyan nagyszámú rivalgó sokaságot találok, mely mindig növekszik. Kérdezem, mi történik itt. Azt felelék, hogy az ifjúságot szabadítják iskoláikból, hol tanítóik börtönözve tartják, megtiltván nekiek kicsapási büntetés alatt csoportozni és politizálni. Néhány perc múlva Jókai az ifjak vállain kiemelkedik a sokaságból, a programot fölolvassa, mely a nemzet kívánatát adja elő, reámutat az Isten szabadító kezére, mely a népek felett szemlátomást kiterjeszkedik, tolmácsolja szózatát az időt. A lelkesedés rémítő rivalgásával visszhangoztatik a sokaságaikról. Ekkor Petőfi fölemelkedik, mint egy túlvilági alak, mint megtestesült népszenvedés, mint egy ezer éves tantaluszi szomjúság, mint végítélet halálangyala. Elüvöltik,

újra csendes. Elzúgtak forradalmai. Szégyenél. Lecsendesült és szabadságát nem vívta ki. Magára hagyták. Egy magára gyáva népek a magyart. Lánc csörg minden kézen, csupán a magyar kezében cseng a kard. De hát kétségbe kellene esnünk. Hát búsuljuk-e emiatt? Ellenkező. Ó, hol? Inkább ez légyen, ami lelket ad. Emelje ez föl lelkeinket, hogy mi vagyunk a lámpafény, mely amidőn a többi alszik, ég a sötétség éjjelén. Ha a mi fényünk nem lobogna a véghetetlen égen át, azt gondolhatnák fönn az égben, hogy elenyészett a világ. Tekints ránk! Tekints szabadság! Ismerd meg most a népedet! Midőn más könnyet sem mer adni, mi vérrel áldozunk neked! Vagy kell-e még több? Hogy áldásod ne érdemetlen szálljon ránk. E hűtlen korban mi utolsó egyetlen híveit

Az ostor az igaz, hogy pattog némelykor, és pattogása fáj. Na de...

szép irodalmi szemle, azután Bahot Imre levele, s végre, mi a többiek koronája, levél Petőfitől. Hol veszek erőt megérdemelni ezt? Önnek elveit a nép és költészete felől forró kebellel osztom, hisz nekem önzésből is azt kell tenni. Nemzeti költészetet csak azon túl remélek, ha előbb népi költészet virágzott. Arany János levele Petőfihez. Viszont üdvözlésemet önnek. Ha levelem zavartnak tűnik fel ön előtt, ne csodálkozzék rajta. Parlagi múzsám, mint együgyű pórleány, elpirul a dícséreten, s összefüggetlen szavakat reveg. Február 10-e, ha szabad töprengéseket óriási dolgokhoz hasonlítanom, úgy rohant meg a kitüntetéssel, mint Macbethet a diadalnak. Vaj, ha tévútra ne ragadtassam általam. Előbb a túlságos dícséret a fővárosi újdonságokban, azután a szép irodalmi szemle, azután Bahot Imre levele, s végre, mi a többiek koronája, levél Petőfitől. Hol veszek erőt megérdemelni ezt? Önnek elveit a nép és költészete felől forró kebellel osztom, hisz nekem önzésből is azt kell tenni. Nemzeti költészetet csak azon túl remélek, ha előbb népi költészet virágzik. Mit szólna ön hozzá, ha valaki tisztán népi szellemben és nyelven írt, komoly eposzra vetné fejét? Kiméra lenne ez? Magamról írjak, de mi? Hogyan érdekelhetnék önt az én hétköznapjaim? Nem éppen homályosan futott iskolai pályám derekáról Ábrándim színész csoporthoz vezettek, melynek művészete, mint nyakon öntés jeges vízzel, akárkit is kiábrándított volna. 2 hónap telve odahagytam, s szülőföldemre visszatérve, most jegyzői minőségben hitvány évi bérért, naponként egyre másra 10 órát hivatalban vagyok. A többi időmet részint szeretett nőm s 2 kisgyermekem, részint Homérom és Shakespeare-em társaságában töltöm el. S talán sosem érinték vala lábaim az írói pályát, ha a sors iskola társamat, Szilágyi Istvánt nálam 2 évig mindennapossá nem teszi. De jól tettem, hogy kiléptem. Használtam általa az irodalomnak, használtam magamnak. Az irodalomnak, mert önt egy oly szép vers írására ösztönöztem. Magamnak, mert ön, kit annyira tisztelek, baráti jobbját nyújtá felé. Isten áldja meg önt mindenikért. Áldja meg az Isten ezen a világon, még a másikon is, szívemből kívánom, tisztelve szerető barátja, Arany János.

0: Arany János, Vásárban. Gyékényes, abroncsos alföldi szekér, honnan cipel a sors, s e három egér. Hoztál-e pirosló új búzamagot, mezők üdelelkét, friss szénaszagot? Odakünn már, ugye megért a kalász, rédgyapja lenyírve, foly a takarás, bogják tetejéről egy-egy suta gém néz szét aratóknak vidám seregén. Rég nem látta bizony vidámnak-e nyájt, minden nyara új seb a régire fájt, de talán most te nagy mezei jószág áldást hozad egyszer, szép Magyarország. Legyen is megáldva e föld, Isten maga telke, mint rég ezelőtt, mikor én is markot hajtani kezdtem, s nem sikerült, bárhogy s mint igyekeztem. Így vézna ügyetlen testi dologra, adtam fejem a bölcs tudományokra. Barázda helyébe szántván sorokat, nem kérkedem ezzel, mert az se sokat. De hogy a mezőt, az anyatermészet kebelét elhagytam, sajog egy érzet, holtig sajog itt benne, s tüzesebben vér láttodra, te búzás alföldi szekély.
1: Kutyakaparó, Petőfi Sándor verse.
2: Kívül-belül szomorú csárda ez a kutyakaparó. Éhen szomjan szokott itt maradni a jámbor utazó, mert eledelt nem kap, és hogyha csak rápillant borára, megátkozza Noét, hogy szőlőt is vedd be a bárkába. A kis szobán hosszú, vékony asszal nyújtózkodik végig. Feldöléstől erőtlen lábai már csak alig védik. Ami hosszú az asztal, mellette olyan hosszú a pad. Közepe nem a sok ülés, hanem vénység miatt horpad. Átellenben az ágy. Réges-régen lehetett megvetve, lefekülni beléje nem támad senkinek is kedve. Fejét egyik vállára bocsátá a pufók kevence. Redők gyanán tisztes a homloka meg van repedezve. Mogorva vénember itt a csaklár, szavát sem hallani. Szájat ő csak azért tart, hogy legyen mivel ásítani. Ilyen a csaklár, a vén dömötör, hát a felesége. Ez takaros menyecske lehetett annak idejébe, de az idő a szegény jó asszonyt megviselte rútul. Noha 50-55 esztendőn még nem igen van túl. Bogjas fakó haja beillenék repce petrencének, és melléje mindjárt szörnyű képe madárjesztőnek. Ő sem igen beszél, s ha szól, száját szidalomra nyitja, hogy a vármegye a betyárokat már mind kipusztítja, még mikor a világ ezeké volt, hanem csordul cseppen, de ezek hiával a kereset egészen megcsökken. Odaben a kutyakaparóban így forog a világ, így szomorú. És az ember vidámabb dolgot kívül se lát. Ablaka csak egy van, és annak is üveg csak a fele, fele pedig ókalendárium kitépet levele. Pendelyes gyerek voltam még, mikor az az eső esett, mely falának kétharmad részéről levitte a meszet, s ami rajta imittam ott maradt, az egészen sárga, s korommal írt furcsa figurákkal van telefirkálva. Pózna végén abroncs a cégére. Ha véle összevesz a szellő, mint az akasztott ember, oly búsan lengedez. Jószágból a csaplárnak nem jutott egyéb egy kuvasznál. A ház végén szundikál naphosszat. Nem árt, nem is használ. És amilyen maga ez a csárda, olyan a vidéke, körülötte a homokbuckáknak se hossza, se vége. A mesztelen homokban alig tengegy két gyalogbodza, mely fekete gyümölcsét nyaranként kedvetlenül hozza. A harangszó a távol falukból meghalni jár ide. S az eltévedt madár körülnéz csak, s odább megy ízibe. Még a nap sem sütött úgy, mint máshol, vágyadtak sugára, mintha szánakozva tekintene ez árva csárdára. A csárdától vagy 100 lépésnyire kopár dombtetőn fent, senki által meg nem látogatva áll egy régi kőszem. Ennek is valaki egy kopott tarisznyát akasztott nyakába, mintha mondta volna, menj Isten hírével!

0: Petőfi Sándor, a jó öreg kocsmáros. Itt, ahonnan messze kell utazni, míg az ember hegyet láthat, itt a szép Alföldön, itten élek én most megelégedéssel, mert időm vidáman, boldogságban tölt. Falu kocsmájában van az én lakásom, csendes kocsma ez, csak néha zajlik éjjel. Egy jó öreg ember benne a kocsmáros, áldja meg az Isten mind a két kezével. Van szállásom itten, s ennem innom ingyen. Sohasem volt ennél jobb gondviselésem. Az ebédre nem kell senkit is megvárnom, és mindjárt várnak én, hogyha késem. Csak egyet sajnálok. Az öreg kocsmáros összekoccan néha jó feleségével. No, de amint összekoccan, meg is békül. Áldja meg az Isten mind a két kezével. Elbeszélünk néha a letűnt időkről. Hely, régi bidői boldogak valának. Háza, kertje, földje, pénze, mindene volt. Alig tudta számát ökrének, lovának. Pénzét a hitetlen emberek csalása, házát a Dunának habjai vitték el. Így szegényült el a jó öreg kocsmáros. Áldja meg az Isten mind a két kezét. Alkonyuló félben van már élte napja, s ilyenkor az ember nyugodalmat óhajt. S őre jár szegényre a szerencsétlenség, őre jár mostan mért legtöbb gondot és bajt. Fáradoz napesti, vasárnapja sincsen, mindig későn fekszik, mindig idején kell, mind sajnálom én a jó öreg kocsmáros. Áldja meg az Isten mind a két kezében. Biztatom, hogy majd még jóra fordul sorsa. Ő fejét sóválja, nem hisz a szavamnak. Úgy van, úgy szól késő, jóra fordul sorsom, mert hisz lábaim már a sír szélén vannak. Én elszomorodva borulok nyakába, s megfüröztöm arcát szemeim könnyével, mert az én atyám e jó öreg kocsmáros. Áldja meg az Isten mind a két kezébe. Petőfi Sándor, nézek kifelé az ablakon, ott merengnek szemeim a sírbakon. Jár a faköpönyeg mellett föl s alá, méltósággal, mint valami kis király. Sétifikáltam így én is valaha, mert hogy voltam én is katona. Fekete-sárgára festett fák előtt villogtattam a hatalmas gyíklesőt. Izzadtam a dicső borjú bőr alatt, bájos bakancs ékesíté lábamat. Szájam szörnyű halberdókat kiabált, és söpörtem a kaszárnyékban. Hősi pálya, gyöngyéle. Szégyen rám, hogy számot veték, tevéle, hogy letettem cserkoszorút fejemről, elhajíték puskát, seprőt kezemből. Hely, de megismert az Isten engemet, hogy elhagytam a vitézi életet. Poéta lett belőlem, csak poéta. Ott talán már káplár volni azóta.
1: Petőfi Sándor, első szerepem. Színésszé lettem, megkapám az első szerepet, s a színpadon először is nevetnem kellett. Én a szerepben jó ízű, szívemből nevetek. Pályámon, úgy is tudom,

agg színész. Még egy pár jelenet, s a függöny alá foly, a lámpa kialszik, taps és fütty elhallgat, még egy pár jelenet, s vége. Azután oly néptelen rideg, bús lesz a deszka alkat. A nézők csoportja hazaszéled innét, egy kedvűn felejti mosolyát, vagy könnyét. És a hosszú dráma, melyben színre lépék, a nagy játékrendből ki lesz hagyva végképp. Dal fogytán. Függ már szögén a hárfa, kapcsos könyvem bezárva, mint egy koporsó. Ujjam nehéz a húron, a verset únva írom, eztán utolsó. Mi haszna? Mi haszna? Kél egy hangú panaszra belőlem a dal. Még majd szememre lobban, közölt, ha így bajod van az orvosoddal.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

0: Jaj, nagy idők, nagy embereket kívánnak. Vannak szerény, fel nem ismert hősök, akiket nem dicsőít a történelem, mint Napóleont, akik nem gyújtották fel semmiféle istennő templomát Efezosban, mint az a tökkel ütött Herostratos, hogy bekerüljön a lapokba és az iskolai olvasókönyvekbe. Manapság a prágai utcákat járva találkozhattok egy ütött-kopott férfival, aki maga sem tudja, milyen jelentős szerepet játszott a mostani nagy idők történetében. Szerényen megy a dolga után, nem zaklat senkit, és őt sem zaklatják interjúért az újságírók. Ha megkérdeznétek, hogy hívják, egyszerűen és szerényen így felelne: Schweik vagyok.
1: Az kell, hogy legyek, mert apuskám Schweik volt, anyuskám pedig Schweikné. Soha olyan szégyen nem hozok rájuk, hogy megtagadjam a nevüket.
2: Hát, megölték a Ferdinándot, Schweik úr.
3: Á, neked meg oda van a térdem. Melyik Ferdinándot, Müllerné? Két Ferdinándot ismerek. Az egyik a Prusa drogista szolgája. Tudja, aki egyszer megívott tévedésből egy üveg hajszeszt. Aztán ismerem még a Koposka Ferdinándot, amikor kutyapiszkot szokta összeszedni a házakból. Ha, egyikért se nagy kár. Olyan reuma ez, mint a nap.
2: De Schweik úr, a Ferdinánd főherceget, a kodapistjeit, azt a kövéret, aki olyan vallásos volt.
3: Jézus Mária.
1: Hát ez jó.
3: És hol történt a baj a Ferdinánd őfenségével?
2: Szarajevóban, Schweik úr. Lepuffantották egy revolverrel. Mert ott autóztak éppen ő meg a fenséges asszony.
3: Na ja, Müllerné autókáztak, pláne Szarajevóban. Hiszen az Boszniában van, Müllerné. És sokat kilódott szegény.
2: Az mindjárt kész volt, kérem. Én csak egy egyszerű takarítónő vagyok, de azt azért tudom, hogy egy revolver nem gyerekjáték.
3: Hát nem, az biztos.
2: Amúgykor mi nálunk Nuszréban egy lakó addig játszott a revolverével, amíg agyonlőtte az egész családját, meg a házmestert is, aki felment megnézni, hogy kilövöldözik ott a harmadikot.
3: Hát igen. Tudja, nagyon nehéz egy fenséges urat agyonlőni. Hát az nem úgy megy ám, mint amikor egy közönséges vadorzó lepuffantja az erdészt. Előbb ki kell spekulálni, hogy hogyan férkőzik hozzá. Mert nem mehet oda csak úgy, akármilyen rongyokban. Cilinderben kell menni, hogy a rendőrök még előtte le ne füleljék.
2: Azt mondják, hogy többen voltak.
3: A magától értetődik, Müllerné. Ha maga meg akarná ölni a trónörököst, vagy a császárő fenségét.
2: Jó.
3: Először biztos maga is összedugná a fejét valakivel. Hát több szem többet lát. Meglátja, egyszer még így jár a cár is, meg a cárné. Sőt, ne adj Isten, talán még a császárő fenségét is. Mostanság nagyon kevés a becsületes ember, Müllerné. El tudom képzelni, hogy csalódott a Ferdinánd őfensége abban az illetőben, aki Szarajevóban belelőtt. Mert ő csak azt látta, hogy jön egy úr. Gondolta, na, egy rendes ember. Milyen szép, hogy megéljen ez engem. Az az úr meg egyszerre csak puff! Ugye? És mennyit kapott a fenséges úr? Egyet vagy többet?
2: Az újság azt írja, hogy a Ferdinánd őfensége olyan lett, mint a szita. Minden patront belelőttek, amennyi csak volt.
3: Ó, az ilyesmi szörnyű gyorsan megy, Müllerné. Borzasztó gyorsan. Na, én most elmegyek a kehelybe. Ha jönne valaki azért a Rattlerért, amelyikre előleget adott, mondja meg, hogy levittem a vidéki kutyatelepemre. Ha végzett, a kulcsot adja le a házmesternél.
4: Agyon kéne csapni az összeset.
2: Ellakossál!
4: Szép nyarunk van az idén. Szar se ér az egész.
2: Nem mondom, hogy hallgass.
4: Te hallgass! És eredj innét kifelé a konyhába. Vendéglősnének ott a helye, nem az urak között.
5: Most aztán jó megkaptuk Szarajevóban.
4: Miféle Szarajevóban? Abban a nuszlai kocsmában?
5: Dehogyis. A boszniai Szarajevóban, Palivec úr. Ott lőtték agyon a Ferdinánd ő felségét.
6: Mit szól hozzá?
4: Én az ilyesmiben nem avatkozok bele, Brett Schneider úr. Aki nekem ilyesmivel jön, csókolja meg a seggemet.
5: Azelőtt a császár ő felségének a képe lógott azon a falon. Épp ott, ahol most a tükör lóg.
4: Az. Jól tetszik emlékezni. Ott lógott és leszarták a legyek.
5: Igen?
4: Hát felraktam a padlásra. Mit tudom én, valaki még tehet rá egy megjegyzést, és csak kellemetlenségem lenne belőle. Hát kell az nekem.
7: Egy sört ide, de sötétet, mert máma gyászban áll az egész Bécs is.
5: 10 fekete zászló lenk konopistjén.
7: 12-nek kéne ott lennie.
5: Miért gondolja, hogy 12-nek?
7: Azért, hogy ki legyen a tucat. Az kerek szám, és tucatjában mindent olcsóbban adnak.
4: Itt a sör.
7: Köszönöm. Hát most már odafönn van a mennyországba, Isten nyugosztalja szegény fejét. Azt se érhette meg, hogy császár legyen belőle. Amikor katona voltam, egy tábornok leesett a lováról, és nyugodt lélekkel agyonütötte magát, pedig úgy volt, hogy megkapja a tábornagyi rangot. Egy katonai parádén. Azokból soha nem sül ki semmi jó. Emlékszem, egy parádén nekem is hiányzott az ubbonyomról húzgomb. Be is dugtak 14 napra az egyesbe, és 2 napig úgy feküdtem ott gúzsba kötve, mint egy lázár.
5: Szarajevóban a szerbek voltak a ludasok.
7: Ebben téved, a törökök voltak. Bosznia-Hercegovina miatt. Szereti a törököket, Palivec úr?
4: Ne, egyik vendég olyan, mint a másik. Felőlem lehet török is. Ez az ellen. Az nekem édes mindegy, hogy a Ferdinándot kiintézte el.
5: Jó, jó, jó. De azt csak elismeri, Palivec úr, hogy Ausztriát nagy veszteség érte.
4: Hát...
7: Ahogy nagy veszteség, azt nem lehet tagadni. Borzasztó veszteség. A Ferdinánd helyében mégse rakhatnak oda egy akármilyen hülyét. Csak az a kár, hogy nem volt egy kicsit kövérebb.
5: Hogy érti ezt?
7: Hogy értem? Hát nagyon egyszerű. Mert akkor már korábban megüti a guta. Hát tudja, amikor konopistjébe a vénasszonyokat kergette, akik rőzsét szedtek a vadász területén, és akkor nem érte volna ez a nagy szégyen, hogy így hal meg. Mi nálunk Bugyajovicével leszúrtak egyszer egy marha kupecet. Aztán a fiától senki nem vett több disznót, mert akárhová ment, mindenütt azt mondták. Ez annak a fia, akit leszúrtak. Na, ez is finom alak lehet. Hát mit tehetett szegény? Beúrott a Krumlovi hídról a Moldvába.
5: Hát, magának furcsa hasonlatai vannak. Előbb a Ferdinánd ő felsége, aztán egy marha kupec.
7: Hát, dehogy vannak, Isten őriz. Hát csak éppen nem szeretnék a Ferdinánd ő felsége özvegyének a bőrébe lenni. Hát most aztán mihez fogjon? Hát menjen hozzá egy másik trónörököshöz. Mit ér vele? Megint elkíséri Szarajevóba, és másodszor is özvegy lesz. Hát ahogy az Livi erdész felesége. Azt az erdészt lelőtték a vadorzók. No, az özvegye ott maradt 2 gyerekkel. Hozzáment egy másik erdészhez. Azt is lelőtték neki. És a harmadikat is lelőtték neki, mert az is erdész volt. Aztán Vodnyaniba ment férjhez, az ottani miskárolóhoz, és akkor már 6 gyereke volt. Az a miskároló meg éjszaka agyonverte, és önként jelentkezett a hatóságnál. Amikor píszekbe akasztották, leharapta a paporrát, és azt mondta, hogy nem bánt meg semmit, és még mondott valami nagyon csúnyát is a császár ő felségére.
5: Nem tudja, mit mondott?
7: Azt én nem mondhatom meg magának. De ez nem olyan közönséges felségsértés volt, mint amilyet részegen szoktak a császár ő felségének a fejéhez vágni.
5: Miért részegen? Mit szoktak a császár ő felségének a fejéhez vágni?
7: Mindenfélét. Rúgjon csak be. Húzassa el magának az osztrák himnuszt, aztán majd meglátja maga is, hogy miket kezd beszélni. Pedig az öreg úr igazán nem szolgált rá. Na, ha most kitör valami kavarodás, én önként jelentkezek, és az utolsó csepp véremig szolgálni fogom a császár ő felségét. Háború lesz, nem mondok én egyebet.
5: Ne is mondjon. Na, látja ezt a jelvényt? Le van tartóztatva. Velem jön.
7: Hogy én? Hát én teljesen ártatlan vagyok. Mit követtem el én?
5: Hogy mit? Több mindent.
6: nem utolsó sorban hazaárulást.
1: Napali vec úr, most adjon még egy sligovicát, aztán el kell menjek ezzel az úrral, mert le vagyok tartóztatva.
4: Itt a sligovica.
1: Köszönöm.
8: Pali vec?
4: Igen.
8: Maga nős?
4: Igen.
8: És a felesége el tudja vezetni a boltot, amíg maga távol van?
4: El.
8: Akkor semmi baj, Pali vec úr. Adjon át mindent az asszonynak, aztán este eljövünk magáért.
4: És ugyan miért?
8: Azért, mert azt mondta, hogy a legyek leszarták a császár ő felségét. Majd odabent kiverik a fejéből az ilyen dolgokat.
9: Hát ott te Isten állatkertje. Bohuslav, Bohuslav.
4: Ne bőg! Mit csinálhatnak velem egy szaros Ferenc Jóska kép miatt?
1: Jó estét kívánok, nagyságos uram!
10: Mit bámul? Ne bámuljon olyan hülyén!
1: Sajnos ezen nem tudok segíteni. A katonaságtól hülyeség miatt kiszuperáltak, és egy külön bizottság hivatalosan hülyének nyilvánított. Én kérem, hivatalos hülye vagyok.
10: Amit elkövetett, azt bizonyítja, hogy teljesen épeszű. Hazaárulás, az uralkodóház meggyalázása, bújtogatás nyilvános helyen, és a többi. Mit szól ehhez?
1: Hát ez nem kevés, pedig a jóbó is megárt a sok.
10: Na látja, szóval beismeri?
1: Én mindent beismerek, nagyságos uram. Fő a szigorúság. Szigorúság nélkül nem megyünk semmire se. Emlékszem, egyszer, amikor katona voltam...
10: Fogja be a száját! Akkor beszéljen, ha kérdeznek magától valamit. Érti?
1: Hogy ne érteném. Alázatosan jelentem, hogy értem, és mindent fel tudok fogni, amit mondani tetszik.
10: Kivel szokott érintkezni?
1: A takarítónőmmel, nagyságos uram, a Müller néven.
10: Pársky!
1: Jó éjszakát, nagyságos uram.
10: Jöjjön vissza!
1: Igen?
10: Töredelmesen beval mindent?
1: Ha azt tetszik parancsolni, hogy valljam be, nagyságos uram, akkor bevallom. Mit árthat az nekem? De ha azt tetszik mondani, Schweik, ne valljon be semmit, akkor én kapálózni fogok az utolsó lehelletemig, és semmit nem vallok be.
10: Itt írja alá.
1: Igen. Itt. Igen. Tessék. Csak nem fogok veszekedni a nagyságos úrral az aláírásom miatt, ugye? Tényleg, alá kell még inni valamit? Vagy jöjjek vissza holnap reggel?
10: Reggel magát a büntető bíróságra viszik. Ott majd megvizsgálják a törvényszéki orvosok.
1: Hány órakor, nagyságos uram? Nehogy Isten őriz, elaludja.
10: Márs ki innét!
11: Kérem! Kérem, egy papírkereskedő vagyok!
1: Az nem mentő körülmény.
11: Kérem, én ártatlan vagyok.
12: Én is ártatlan vagyok.
1: Hogyan kérem, uraim? Krisztus úrunk is ártatlan volt. Mindannyian benne vagyunk a pácban. Minek tartjuk a rendőrséget, ha nem azért, hogy megbüntesse, ha sokat jár a pofánk? Manapság az senki nem tudja megmondani, melyik a becsületes és melyik a lókötő. Ilyen komoly időkben? Micsoda méreg, hogy nincs itt egy vekker. Mert engem holnap kora reggel ki fognak vizsgálni a törvényszéki doktorok a Ferdinánd ő felségének a gyilkossága miatt.
12: Azok engem is megvizsgáltak egyszer. Megállapították, hogy gyönge elméjű vagyok. Most elsikasztottam egy gőzgépet, és nem csinálhatnak velem semmit. Tegnap mondta az ügyvédem, hogy ha egyszer már gyönge elméjűnek nyilvánítottak, akkor megfogtam az Isten lábát.
1: Én nem félek az ilyen vizsgálatoktól. Amikor katona voltam, egy állatorvos vizsgált meg, és az is nagyszerűen sikerült.
13: A törvényszéki orvosok mind rohadt dögök. Kiástak a földemen egy csontvázat, ami 40 évvel egy gyilkosság áldozata. Én 38 éves vagyok, megvan a keresztlevelem.
1: Mégis lecsuktak. Minden ember tévedhet. A törvényszéki orvosoknak is megvannak a maguk hibái. Ilyen az emberi természet. Téved, amíg meg nem hal. Hát, mint például az az úr, aki talált egy veszett kutyát félig megfagyva. Hazavitte és oda dugta a felesége mellé az ágyba. Aztán a kutya mihelyt felmelegedett, megharapta az egész családot. A legkisebb gyereket a bölcsőbe meg egyenesen széttépte és felfalta. Vagy mondhatok egy másik példát.
7: Kladnóban a Rotter kapitány rendőrkutyákat tenyésztett, és mindenféle csavargókon próbálta ki őket. Úgyhogy a csavargók már kerülték Kladnó vidékét. Na, akkor ki lett adva parancsba, hogy kerítsenek neki akár a föld alól is valami gyanús egyént. Erre hoztak neki egyet. Elég rendesen volt öltözve, akit a Láni erdőbe találtak. Kivitték a téglaégetőbe, és ráeresztették a nyomára ezeket a kutyákat. Hamar visszahozták. Aztán mindenféle létrán kellett másznia, meg beugrania valami halastóba, hogy a kutyák gyakoroljanak. A végén meg kiderült, hogy ez az ember egy cseh radikális képviselő volt, és kirándulni jött a Láni erdőbe, mert már unta a parlamentet. Szóval az ember téved, akár tanult ember, akár ostoba hülye. Még a miniszterek is tévednek.
13: Én senkinek sem hiszek.
10: Gazember az egész világ.
7: Gazember is kell a világba. Ha mindenki csak jót akarna a másiknak, már rég agyonverték volna egymást az emberek. Na mindegy. Korán kelek, uraim. Jó éjszakát.
14: Uraim, éljen első Ferenc József császár.
5: Teljesen világos eset.
15: Egészségesnek érzi magát, Schweik úr?
7: Nem mondhatnám, nagysajos uram. Reumás vagyok. Sósborszesszel dörzsölgetem magam.
14: És mit szólna ahhoz, ha megvizsgálnánk?
7: Nem vagyok én olyan beteg, hogy vesztegessék a drága idejüket. A rendőrségem már megvizsgált egy orvos, hogy nincs-e tripperem. Meg a bíróságon a törvényszéki doktor urak
15: is. Azért mi mégis megpróbáljuk, Schweik úr. Azok küldték ide. Maga a jegyzőkönyv szerint azt hangoztatta, hogy hamarosan kitör a háború. Magán nem törnek ki néha olyan rohamok?
7: Nem kérem. Viszont egyszer a nyakamat az majdnem kitörtem. Az úgy történt, hogy a Károly téren, amikor...
15: Nehezebb a rádium az ólomnál.
7: Hát azt én még sohasem értem meg, kérem.
14: Hisz maga a világ végében?
7: Azt előbb látni kéne. Hát az biztos, hogy holnapra nem várom.
15: Ki tudná számítani, mekkora a földgolyó átmérője?
7: Azt sajnos nem tudnám. De én is feladhatnék önöknek egy találós kérdést.
16: Beleszületett kretenizmus, amit már az éjjel első Ferenc József császár szavak hangoztatása kellőképpen megvilágított.
15: Pillanat, tanácsos uram. Schweik, mennyi 12.897-szer 13.863?
7: 729.
15: Azt hiszem, ennyi. Tökéletesen elég.
7: Köszönöm szépen, uraim. Ennyi nekem is tökéletesen elég.
14: Én azt hiszem, hogy maga közönséges szimuláns.
7: Kérem, uraim, én egy csöppet sem vagyok szimuláns. Én egy igazi hülye vagyok. Tessék csak utána nézni a Cseszke Bugyajovicei 91. gyalogezred irodájában.
14: Fogyatékos értelmű szimuláns. Dobják ki!
7: Ebéd előtt, nagyságos uraim.
10: Vegye ki a kezét a zsebéből.
7: Menjek le a járdáról, és biztos úr kérem.
10: Hogy a járdáról?
7: Gondoltam, ha le vagyok tartóztatva, nincs jogom a járdán menni.
10: Maga csak fogja be a száját. Játssza a bolondot, aztán cirkus csinál, amikor kidobják a bolondok házából.
7: Azt kérem, mégis egy disznóság, ha az embert ebéd nélkül dobják ki a bolondok házából. Én ebben nem nyugszom bele. Ismertem, Nuszléban egy ember.
10: Pofa be! Majd nem lesz ekkora szája, ha a Brown rendőrfelügyelő úr bevágja magát a karcerbe.
7: El vagyok rá készülve, kérem. Ha jól sejtem, az valami cellát jelent, és az még nem olyan borzasztó. Én az ilyen cellákban mindig nagyon jól szoktam érezni magamat. Manapság kész passzió egy ilyen letartóztatás. Van asztalunk, van lócánk, a kübli mindjárt az orrunk elő.
10: Jobb lesz, ha nem pimaszkodik itt nekem.
17: Itt a hadüzene!
7: Ezt én előre megmondtam, de a bolondok házában még semmit se tudnak róla. Pedig ott igazán első kézből kellett volna, hogy kapják.
10: Hogy érti ezt?
7: Úgy, hogy ott nagyon sok katonatisztúr van bezárva.
18: Sokáig éljen Ferenc József császár! Ezt a háborút megnyerjük!
10: Nem hallgat! Miket beszélünk össze-vissza? Gyerünk innen!
7: Nem hallgat!
18: Még egyszer mondom! Uraim! Ezt a háborút megnyerjük!
19: Terepterek ki! Terepterek ki!
7: Bocsánat, nem tudja véletlenül hány óra van?
19: Nekem az óra nem istenem! Terepterek ki! Terepterek ki! Nem eresztenek!
7: A maga persze most arra kíváncsi, hogy hogy kerültem ide. Nos, kedves uram, engem egyenesen a bolondok házából hoztak ide a fogdába. Mert nem akartam belenyugodni, hogy ebéd előtt dobjanak ki. Én kérem, notorius hülye vagyok.
19: Nem eresztenek! Nem eresztenek!
7: Volt már maga a bolondok házában? Hát igazán nem tudom, miért olyan dühösek a bolondok, hogy ott tartják őket. Ott az ember mesztelenül lepeket a padlóra. Üvölthet, mint a sokáig.
19: Eresztenek ki!
7: Dühönhet és haraphat. Olyan szabadság van ott, ami erről még a szocialisták se álmodtak soha.
19: Egyszerű ki!
7: Maga nem szocialista véletlenül?
19: Nem ereszkedek.
7: Ajaj. Ott az ember azt mondhatja, ami csak a nyelvére jön. Egy illető például Cirilnek meg Metódnak adta ki magát, hogy dupla porciót kapjon. Egy úr meg teherbe esett, és mindenkit meghívott a keresztelőre. Hát egy ilyen magafajta úr. Egy másik meg azt magyarázgatta, hogy a földgolyón belül van még egy golyó, sokkal nagyobb, mint a külső. Tiszta paradicsom.
19: Ereszelek ki!
7: Látja? Pont így lehetett ordítani. Csak aztán kidobtak, hogy szimuláns vagyok. Nem tudja véletlenül, mi lesz az ebéd?
19: Nem. Nincs magánál véletlenül egy szíj, hogy végezzek magammal.
7: Ha a nadrág szíjam megfelel, ezer örömmel állok rendelkezésére. Hát még úgy sem láttam, hogy kötik föl magukat az emberek nadrág szíjjal. Csak az a kár, hogy nincs itten kampó. A legfőbb ezt a Pritchett próbálhatja meg, ha letérdel mellette. Ahogy az Emmauzi kolostorba csinálta egy szerzetes, aki a feszületre akasztotta föl magát egy fiatal zsidó lány miatt. Én szeretem az öngyilkosokat, úgyhogy tessék csak vidáman neki látni.
19: Nekem kicsinyeim vannak. Én részegségért és szemérem elleni vétségért ülök itt. Jézus Mária, szegény szerencsétlen felesége. És mit szólnak majd a hivatalban? Elegszerek ki! A hivatalba akarok menni!
7: Hát onnan alig, ha nem elbocsátják, ha nem tetszik is felakasztani magát.
19: Jézus Mária! Én arra sem emlékszem, mit műveltem. Az osztályvezetőnk a névnapját ünnepelte. Nem meghívott bennünket egy kocsmába, aztán egy másikba, egy harmadikba.
7: Ne segítsek számolni, én ebben nagyon otthon vagyok. Egyszer 28 kocsmát jártam végig. Igaz, sehol se ittam többet három sörnél.
19: Nem tudom, hány kocsma volt. Egyszer csak észrevettük, hogy elveszett az osztályvezetőnk, pedig spárgára kötöttük, és úgy húztuk magunk után, mint egy epecskét. Ezért aztán visszamentünk megkeresni. Nem tudom. Én alig, hanem egy vinohrady éjjeli kávéházba kerültem. Uh-huh. Egy nagyon rendes hely. Ott valami likőrt ittam üvegből. Aztán nem tudom. Itt azt mondták a rendőrséggel, hogy személyrem sértően viselkedtem. Elvertem egy hölgyet, szétkergettem valami női zenekart, egy úrnak beleköptem a fekete kávéjába, összetörtem az asztalnak a márványlapját.
7: Ajaj.
19: Én, aki egy rendes, intelligens ember vagyok, akinek minden gondolata a családja.
7: Az ilyen a legrosszabb. Egyszerre törte össze a márványlapot?
19: Egyszerre.
7: Akkor el van veszve. Magára fogják bizonyítani, hogy készült rá, hogy szorgalmasan gyakorlatozott. Az a kávé, az rumos kávé volt?
19: Rumos.
7: Na hiszen. Az baj, mert úgy drágább. És otthon tudják, hogy letetszik tartóztatva lenni, vagy megvárják, amíg benne lesz az újságokban.
19: Újságokban?
7: Na, az több, mint biztos. Én nagyon szeretem azt a rovatot, amiben az ilyen duhajokról, meg iszákosokról írnak. A múltkor a kehelyben egy vendég nem csinált semmit, csak betörte a fejét egy pohárral. Hát tudnilik földobta és alája állt. Aztán elvitték, és reggel már olvastuk is. Mindegy az, hogy ki az illető. Ha tanácsos, akkor is. Legfőjebb helyreigazítást küldhet a börtönből, hogy nem azonos azzal az úrral, akiről azt írták, hogy stb. És írhat haza, hogy vágják ki ezt a helyreigazítást, hogy azután elolvashassa. Hát ha már leült a büntetését.
19: Lehetetlenné vagyok téve. Vége az előléptetésemnek.
7: Sőt, azt se tudom, talál-e majd másik állást, ha kiszabadul. Hát mert akkor mindenki erkölcsi bizonyítványt fog kérni magától, még a sintér is, ha a szolgálatába akar lépni. És a kedves feleségének lesz miből élni, ülni tetszik? Hát vagy muszáj lesz, hogy koldulni járjon, és mindenféle erkölcstelenségre tanítsa a kicsinyeket.
19: Szerencsétlen gyermekeim, szerencsétlen feleségem, 5 gyerek kérem, a legnagyobb 12 éves, és a cserkészekhez jár.
7: Ó, a cserkészek. Egyszer, amikor Midlovariban, Zliv mellett a klubokai járásban gyakorlatoztunk, a parasztok vadászatot rendeztek a községi erdőbe a cserkészekre. Úgy elszaporodtak. El is fogtak 3-at. A legkisebbik olyan 12 éves lehetett, úgy sikított, hogy még mi katonák se bírtuk nézni. Ez a 3 cserkész, amíg megkötözték, megharapott 8 parasztot. Aztán az erdei táborhelyükön találtak egy métermázsa őzcsontot, mert késsel mentek rá az őzekre a rostáblában. És amikor megsütötték, az egész érett rostábra leégett Rasice mellett.
19: Aj, mit tettem? Vége a jó híremnek.
7: Hát annak vége. Egész életére. Így van. Ne vegye a szívére. Tönkretett hírnévvel 10-szer annyi ember él a világon, mint ahány makulátlan.
20: Svájt! Kihallgatásra!
7: Kérem, én szívesen megyek. De félek, ez az úr megharagszik, ha eléje találok tolakodni.
20: Most! Igulás!
19: Ereszelek ki!
21: Na hát, Svájt!
5: hogy kerül maga megint ide?
7: Ó, egészen mindennapi módon, kérem. Egy biztos úr kísért be, mert nem akartam belenyugodni, hogy ebéd nélkül dobjanak ki a bolondok házából. Minek tartanak engem? Egy utolsó utcalány?
5: Nem akar. Szóval nem akar.
7: Nem, kérem.
5: Végtelenül fájlalom, hogy ön ismét a kezünkbe került. Azt hittük, jó útra fog térni, de csalódtunk.
20: Ne vágjon el azt a képet!
5: Számukra igen kínos kötelesség az ön fogvatartása. Én biztosítatom önt, hogy véleményem szerint az ön bűne nem is olyan nagy. Hiszen kétségtelen, hogy önt a csekély intelligenciájával tév útra vezették. Mondja meg nekem, Schweik úr, tulajdonképpen ki szokta rávenni önt, hogy ilyen ostobaságokat műveljen?
7: Kérem, én nem tudok semmilyen ostobaságról. Az, hogy az embert ebéd nélkül kiteszik az utcára...
5: Hát az nem ostobaság, Schweik úr, hogy ön az önt kísérő rendőr biztos jelentése szerint csődületet idézett elő az utcán a háborús kiáltvány miatt, és ilyen szavakkal izgatta az embereket, hogy soká éljen Ferenc József császár, meg hogy ez a háború meg van nyerve!
7: Ezt én, kérem, nem bírtam tétlenül nézni. Egész kijöttem a sodromból, amikor láttam, hogy mindenki hallja ottan ezt a kiáltványt, és semmi örömet nem mutatnak. Semmi éjjenzés, semmi hurrá, semmi a világon, tanácsos úr, kérem. Hát, mintha semmi közük nem volna az egészhez. Hát, ezt én nem nézhettem tétlenül. Így hát aztán oda kiáltottam, amit kiáltottam, és azt hiszem, hogy ha a tanácsos úr lett volna az én helyembe, akkor éppen úgy tett volna. Hogyha háború van, akkor azt meg kell nyerni. És éjjenezni kell a császár őfelségét. Ezt nekem senki nem veri ki a fejemből.
5: Tökéletesen méltányolnám az ön lelkesedését, ha más körülmények között nyilvánult volna meg. De ön jól tudja, hogy önt egy rendőr biztos kísérte, mi által az ilyen hazafias tüntetés inkább ironikus, mint komoly hatást gyakorolhatott. És kellett is, hogy gyakoroljon a közösségre.
7: Ha egy rendőr biztos kíséri az embert, az egy nehéz pillanat az ember életébe. De ha az az ember még egy ilyen nehéz pillanatban se felejti el, hogy mit illik tenni, amikor háború van, hát az nem is lehet olyan nagyon rossz ember, tanácsos úr, kérem. Most nincs igazam. Ja, én azt nagyon szeretem, ha ilyen jól meg lehet beszélni a dolgokat valakivel.
5: Ördög vigye magát, Schweik. Ha még egyszer ide kerül, egy szót sem kérdek magától, hanem egyenesen röpülni fog a hradcsáni hadbíróságra. Megértette?
7: Isten fizesse meg a jóságát, tanácsos úr. Ha egyszer szüksége lenne valami fajtiszta kutyácskára, csak tessék nyugodtan hozzám fordulni. Jó tét helyébe, jót várj. Én ugyanis kutyakereskedő vagyok,
5: tesszük. Arski!

0: Na, megjött-e Palivecné? Adjon-e pohár sört? Merre van a Palivec úr? Ő is hazajött már?
1: 10 évet kapott egy héttel ezelőtt.
0: Na hát, akkor 7 napot már letudott belőle.
1: De, pedig milyen óvatos volt. Mondta is mindig.
0: Bizony, az óvatosság a bölcsesség anyja. A mai idők olyanok, hogy direkt óvatosságra kényszerítik az embert. Na, nem gondoltam volna, hogy 10 évre ítéljenek egy ártatlan embert.
1: Ugye?
0: Hogy 5 évre olyat már hallottam, de hogy 10 évre, az sok egy kicsit.
1: Amikor az én uram bevallotta, hogy mit mondott itten azokról a legyekről, meg arról a képről, hát azt ugyanúgy bevallotta a bíróságon is. Amikor engem beidéztek a tárgyalásra a tanúnak, akkor azt kérdezték, hogy rokoni kapcsolatban vagyok-e az urammal, mert akkor megtagadhatom a tanúvallomást. És én ettől úgy megijedtem, hogy Isten őriz, még valami ki ne jöjjön belőle, hogy én megtagadtam a tanúvallomást. Szegény uram, amikor elvezették, úgy nézett rám, amíg élek, nem felejtem el a szemét. Aztán ítélethirdetés után úgy meg volt szegény bolondulva, hogy oda kiabált nekik a folyosón, hogy éljen a szabad gondolat!
0: Na is a Bretschneider úr, nem jár már ide?
1: Volt itt egy párszor, hallgatózott, de olyankor mindenki csak a futballról beszélt, ha ő itt volt. Az egész idő alatt csak egy kárpitos ment neki lépre a Spritzna utcából.
0: Az ilyesmi csak gyakorlat kérdése. Nagy marha volt az a kárpitos.
1: Körülbelül, mint az uram. A Bretschneider úr kérdezte tőle, hogy lőne a szerbekre. Azt meg azt mondta, hogy ő nem tud lőni. Bár egyszer volt egy ilyen vásári céllövöldében, és ott ellőtt egy koronát. Szóval koronát, mondta a Bretschneider úr. Elővette a noteszát, hogy na csak megint egy jó kis hazaárulás, és elment azzal a kárpitossal, és az nem is jött vissza többet.
0: Hát lesznek még egy páran, akik nem jönnek vissza. Na, adjon egy rumot.
2: Jó napot! Szép nyarunk van az idén.
0: Á, Bretschneider úr, maga az? Alig ismertem meg. Nagyon rossz nekem a memóriám. Mit csinál mindig? Gyakran jár ide?
2: Máma, éppen maga miatt jöttem. A rendőrkapitányságról tudom, hogy maga kutyákkal kereskedik. Szükségem lenne egy Rattlerre, vagy Spitzerre, vagy valami ilyesmire.
0: Mindegyikkel szolgálhatok. Fajtisztát akar, vagy csak egy akármilyet az utcáról?
2: Fajtisztát inkább.
0: Nem tetszene inkább egy rendőrkutyát akarni? Egy olyat, amelyik minden nyomot kiszimatol. Egy vrsovicai mészárosnak van ilyenje, és kiskocsit húzott vele. Szóval a kutya pályát tévesztett.
2: Inkább Spitzet. Olyat, amelyik nem harap.
0: Szóval egy fogatlan Spitzet. Tudok ilyet.
2: Vagy inkább Rattlert. Hát attól függ, mibe kerül. Nem kaptam elég, szóval nincs túl sok pénzem erre.
0: Aztán hím legyen, vagy szuka?
2: No, az mindegy. Csak szerezze be, holnap este fölmegyünk érte magához. Illetve fölmegyek. Megvesz addigra.
0: Meg. Ez esetben viszont tessék fizetni 30 korona előleget.
2: 30 korona előleget. Tessék. Parancsoljon. Most pedig iszunk egy 1/4 litert. Az én kontomra. Ne féljen, ha nem vagyok szolgálatban. Máma lehet velem politizálni.
0: Én kérem, én sosem politizálok. Az egész politika, kérem, kisgyerekeknek való.
2: Minden gyenge állam pusztulásra van ítélve. Nem igaz? Na.
0: Nem tudom, kérem. Egyszer ki volt nekem adva egy gyenge Bernáthegyi gondozásra, amit komiszkenyérre letettem. Az nekem el is pusztult.
2: Ja. Tudja, hogy én anarchista vagyok. Na, maga szerint akkor melyik szervezetbe kell beiratkozni? Bizony, anarchista. És én a mozgósítást ellenzem, kamerád. Na.
0: Csak tessék vigyázni. Nem vagyunk egyedül, még ebből kellemetlensége lehet magának. Látja, a kocsmárosné már is sír.
2: Ne sírjon, Pali Becné! 3 hónap alatt megnyerjük a háborút. Amnestia lesz! Az ura hazajön, aztán csapunk itt magánál egy jó nagy bulit. 3 hónap és megnyerjük. Vagy nem hiszi, hogy megnyerjük?
0: Mit rágódik folyton ezen? Meg kell nyerni, és lusz. De most már haza muszáj, hogy menjek. Alá szolgálja!

0: Jézus, Atya Úr, Szent József Mária. A nagyságos úr.
1: Igen, Müllerné.
0: Azt hittem, nagyságos úr csak évek múlva tetszik hazajönni.
1: Müllerné, én innét az előbb kidobtam egy embert a babájával.
0: Az nagyságos úr egy éjjeli mulató portása, akit én ide vettem, szánalomból.
1: Igen.
0: Mert háromszor volt nálunk házkutatás, és amikor semmit se találtak, azt mondták, hogy a nagyságos úr el van veszve. Mert nagyon rafinált.
1: Maga meg erre kiadta a lakást.
0: Jézus Mária nagyságos, hát én nem élem túl. Biztos, hogy ezt nem élem túl. Hát én azt hittem. Hát én kiugrok az ablakon. Hát ezt a szégyent, hát bizony Isten, hogy kiugrok.
1: Csak bátran, Müllerné, már kinyitottam magának a szobaablakot. A konyhaablakot nem ajánlom, mert onnan a kertbe esne a rózsákra. A szobából meg pont kiröpül a járdára, és ha szerencséje van, kitöri a nyakát. Ha meg nem, hát összetöri a bordáit, és fizetheti a kórházat.
0: Kiugrok! Mindenképpen kiugrok!
1: Aztán legyen szíves, csukja be az ablakot maga után!
0: Becsuktam, nagyságos úr. A húzat nem tesz jót a kedves nagyságos úr reumájának. Meg tetszik tudni nekem bocsátani.
1: Az nem kérdés, Müllerné. Az nem kérdés. Különben mi újság?
0: A két kis kutya, amit az udvarban tartottunk, megdöglött.
1: Igen.
0: A Bernáthegyi meg megszökött az egyik házkutatáskor.
1: Na.
0: Mert megharapott egy rendőrkomiszár urat, aki a törvény nevében felszólította, hogy jöjjön ki az ágy alól. De nem jött, és akkor kihúzták, és a kutya szét akart őket térni, aztán kiugrott az ajtón, és nem jött többé vissza. Engemet meg kihallgattak, hogy szoktunk-e pénzt kapni idegenből. Én mondtam, hogy ritkán. Legutoljára Brunóból jött egy igazgató tanító úrtól 60 korona egy angora macskára, arra, ami helyett azt a vak foxikölyköt tetszett elküldeni datolyás ládában.
1: Na, tudom.
0: Na, aztán beajánlották nekem ezt a portást az éjjeli mulatóból, hogy ne fejek egyedül a lakásban. Ezt az egyént, akit ki tetszett dobni.
1: Hát, Müllerné. Én nekem folyton csak pechem van ezekkel a hatóságokkal. Meglátja, hányan jönnek most majd ide kutyát vásárolni. Holnap hétre már elő is van jegyezve a Brett Schneider detektív úr egy Rattlerért. És ez még csak a kezdet. Müllerné meglátja, én fogom ellátni kutyával az egész titkos rendőrséget. Na, ha már nem ugrik ki az ablakon, vesse be az ágyat, mert ez a maga portása teljesen széttúrta nekem a vörös hajú babájával. Aztán lemegy nekem sósbor szeszér. Jó?
0: Igen, igen is, nagyságos úr. Az Isten áldja meg a nagyságos urat a jóságáért.
2: Jól. Lakudja. Úgy. Ja. A bevonulók lojalitásának foka 3/C és 4/A között ingadozik. Az intelligencia hangulata 4/C. A 88.992/822 Z számú utasítást, a 721A/F számú rendelkezés alapján végrehajtottam. Kiadás 50 korona, fajtiszta Rattler, Jacekről Wolfra kereszteltem át. Tegnap előtti naptól fogva ellátmány hiány, élelmezni nem tudom, ezért a holnapi...
3: Na! Na, helyedre, Wolfi! Wolfi, nyughass! holnap veszek neked szafaládét. Na! Na! Vissza! Wolfi! Wolfi! Vissza! Na, Wolfi! Segítség! Segítség! Wolfi! Halt! Halt! A törvény nem jön! Segítség! Wolf! Wolf! A torszalatnál! Wolf! Wolf! Segítség!
4: General Windisch Grécz, meg az egész stábja, kiadták az ukázt, gyerünk a csatába, hopp, hopp, hopp, gyerünk a csatába, akinek van lába, Jézusunk Mária, itt legyetek máma, hopp, hopp, hopp.
5: Rosszul van a nagyságos úr?
1: Hogy szó sincs róla, Müllerné. Szó sincs róla. Na jöjjön, üljön le ide az ágy szélére, kicsikét.
5: Uram, Atya Istene.
1: Müllerné, idézést kaptam. Bevonulok.
5: Jézus Mária. És mit tetszik majd ott csinálni?
1: Harcolni fogok. Ausztria nagyon benne van a pácban. Odafönn már egészen Krakkóig, lent meg Magyarországig vagyunk nyomva. Püfölnek bennünket, mint a kétfenekű dobot. Hát nem olvasta magának tegnap az újságban, hogy valami felhők gyülekeznek drága hazánk egén?
5: De hiszen mozogni se tetszik tudni.
1: Az nem számít, Müllerné. Majd maga kölcsön kér egy tolókocsit, és abban fog engem szépen eltolni a hadseregbe. Szerez továbbá egy mankót, vesz egy katonasapkát, egy csokor művirágot a gombjukamba, és azzal meg is vagyunk. Ilyen időkben, Müllerné, amikor Ausztriának szorul a kapcája, minden kripli a helyén kell, hogy legyen.
5: Ne fussak inkább, doktorért.
1: Jaj, ne fusson. De hogy ne fusson, Müllerné, maga most sehova se. Ne fusson, Müllerné, hogy a hídra megyünk, az a híres Pimont nem bír akkor velünk. Hopp, hopp, hopp. Solferino alatt, de sok legény vérzik. Patakba folyt a vér, benne voltunk térdig. Hopp, hopp, hopp.
5: Nagyságos.
1: Mi baj van, Müllerné?
6: Egy nyomorék hazafisága. Tegnap délelőtt a prágai járókelők olyan jelenetnek voltak tanúi, amely ékesen bizonyítja, hogy a nagy és komoly időben a mi nemzetünk fiai is a legragyogóbb példáit tudják mutatni az ag uralkodó trónja iránti hűségnek és ragaszkodásnak. Úgy érezzük, hogy visszatért a régi görögök és rómaiak kora, amikor Muzius Szévola csatába vitette magát tekintet nélkül elégett kezére. A legszentebb érzületeket és indulatokat tegnap megható módon juttatta kifejezésre egy mankós nyomorék, akit betegkocsiban tolt egy öreg anyuka. A cseh nemzetnek ez a fia önkéntesen és satnyaságára való tekintet nélkül a hadseregbe vitette magát. A hadseregbe vitette magát. Hogy életével és vagyonával áldozzon a császárjának. És ha csata kiáltása fel Belgrádra, oly élénk vízhangra talált a prágai utcákon, ez csak azt mutatja, hogy a prágai lakosság mintaszerű példákat nyújt haza és az uralkodóház iránti szeretetből.

0: tábori oltárokat e nagy időkben egy zsidó cég szállította, Móricz Máler Bécsből, amely a legkülönbözőbb misekellékek és kegyszerek gyártásával foglalkozott, így például rózsafűzérekkel és szentképekkel is. Megfelelő fantázia nélkül nem lehetett volna megállapítani, hogy tulajdonképpen mit is ábrázoltak az oltár három részére festett képek. A galambon egészében véve semmit sem ronthatott el a festő. Odamázolt valami madarat, ami épp úgy lehetett galamb, mint fehér gyöngytyúk. Az Atyaisten viszont úgy nézett ki, mint egy vadnyugati rabló vezér, akit valami hátborzongató film mutat be a közönségnek. Ezzel szemben a fiúisten vidám fiatalember volt, csinos kis pocakkal és valami fürdő nadrágszerű ruhával. Sportember benyomását keltette, nagyjából. A keresztet olyan eleganciával tartotta a kezében, mint egy teniszütőt. Messziről azonban mindez összefolyt, és olyan volt, mintha éppen egy vonat futna be az állomásra.
1: Na, mutassa a nyelvét. Nyújtsa csak, nyújtsa, nyújtsa, úgy, nyújtsa csak.
2: Ember jobban, szabadszunk a válaszot szerintem, ennél hosszabb nyelve már nem fel.
1: Mi?
3: Csak hogy ne tessék azt gondolni, hogy én el akarom dugni a nyelvemet.
1: Ne, ha a fene felé teszik, akkor is elbánom magával. Kíváncsi vagyok maga, tengeri disznó, hogy mit gondol most magában.
3: Alázatosan jelentem, hogy én egyáltalában nem gondolkozok.
1: És miért nem gondolkozik maga szijámi elefánt?
3: Azért alázatosan jelentem, mert az a katonaságnál meg van tiltva a katonáknak. Gondolkoznak helyett a feljebb valói. Mihelyt egy...
1: Fogja be a pofáját. Mi a baja?
3: Alázatosan jelentem. Reumás vagyok.
1: Reuma.
3: Igen.
1: Hát magának borzasztó súlyos betegsége van.
3: Igen.
1: Micsoda érdekes véletlen, hogy az ember éppen akkor kap reumát, amikor világháború van, és az embernek ugye be kell vonulni. Gondolom, ez szörnyen bosszantja magát.
3: Stábarcúnak alázatosan jelentem. Tényleg bosszant.
1: Bosszantja. Úgy. Tehát az ilyen ember békeidőben úgy ugrándozik, mint egy bakkecske, de amint kitör a háború, mindjárt reumája lesz. Nem fáj véletlenül a térde?
3: Alázatosan jelentem. Fáj.
1: Szóval fáj. Biztosíthatom, hogy mi itt egészen kiváló eredményeket érünk el reumásokkal. Még 20 év múlva is ordítani fog, ha álmában eszébe jut, hogy én nálam szimulált. Oda feküdni, lábakat fel, szarítész a szokásosat.
4: Parancs, stábarcúr!
5: Add csak, ne sajnáld. Jusson eszedbe az esküvődő. Még ha saját apád feküdne itt, vagy ides testvéred, akkor is beöntés neki, egy szemrebbenés nélkül. Gondolj arra, hogy az ilyen beöntéseken áll, vagy bukik Ausztria, és hogy milyen a győzelem. Ezért minden beöntéskor a császár őrfelsége képe kell lebegjen a szemünk előtt.
1: Őrmester!
6: Parancs! Stábor!
1: Ezt az embert leviszi az irodába, aztán egyenesen a helyőrségi fogdába. Ott majd kiverik a fejéből az ilyen pofázást.
7: Na, te is szépen eljátszottad a jó híredet, ha ide kerültél. Mirán kell a legjobban bírni, hogy el ne szökjünk.
8: Azért vagyunk alsó nadrágban. Veled is megszagoltatta az öklét a szlávik stábfoglaló, mi?
9: Annak tisztára temető szaga van.
8: De te pont jókor jöttél. Olyan cirkusz lesz itt mindjárt, hogy az el se hiszem.
10: Nekünk a legjobb, mert minket mindig ideállítanak a szószék alá.
8: Mindent látunk. Micsoda hetsz, barátom!
10: Ez az Otto Katz, ez a távoli lelki.
8: Hát ezek csuda pofa. Minél részeget annál jobb. A legjobb, amikor elesik az oltári szentségem. Meg a misekrőt.
11: Kamer! Imádhat! Mindenki mondja utánam, amit mondani fogok.
6: Te meg ott hátul, te piszok, lefújd az orrod a markodba. Az Úristen templomában vagy, és rögtön lecsukatlak. Hekergő! Nem felejtettitek még el a mi a csánkod? Hát akkor próbálj! Mi a csánk, ki vagy a mennyi? Jöjjön el a te országod! Jöjjön el a te országod! Jöjjön el, mi a csánk, jöjjön el a te országod! Ki vagy a mennyi? Jöjjön el a te országod! Nem érted, amit mondok? Jöjjön el a te országod!
7: Várjál, csak most mi baj a van. Akármiben lefogadom, és el fog ejteni a monstanciát.
6: Látlan, Gábor. Te gomi.

0: Ezen van még ezer udvarlója, mind bele van bolondulva. Ilyen az én kedvesem. Ki ő? Hát a Szűz Mária. Ti ezt sose fogjátok megtanulni, lókötők. Én amellett vagyok, hogy titeket mind agyon kellene lőni. Bizony! Innen hirdetem ezt, az Isten szent hajlékából, Piszokbanda, mert az Isten olyan dolog, ami nem fél tőletek, és úgy megtáncoltatja az egész társaságot, hogy belekerültök, mert ti nem akartok megtérni Krisztushoz. Inkább a bűnök tövises útját járják. Hey, maga pedig ott hátul, ne gyerítsen! Ezt kikérem magamnak! Hát ló maga? Nem ló! Ha, jusson eszetekbe, marhák, hogy emberek vagytok, és itt minden mulandó, de az Isten örökkévaló! Nekem éjjel-nappal imádkoznom kellene értetek, hogy az irgalmas Isten belebocsássa az ő szent lelkét a ti hideg szívetekbe, de nem imádkozok, majd bolond leszek. A kis ujjamat sem mozdítom, értetek? Nem és nem. Mert az Úristennek esze ágában sincs összeállni ilyen latrokkal. Halljátok olyan? Ti, alsó nadrágosok!
1: Alázatosan jelentjük, hogy halljuk!
0: Nem halljuk hallani! Az élet sötét fellegében vagytok, amiben az Úr mosolya se veszi le a gyászt rólatok. Hülyék! Mert az Isten jóságának is megvan a határa. Lecsukatlak! Mert lecsukatlak! Imádkozni nem tudtok. Azt hiszitek, hogy a templomba járás az egy hetsz? Hogy a színház vagy mozi? De majd kiverem én ezt a fejetekből. Dehogy verem! Ha egy tábornagy vagy egy érsek volna itt személyesen, akkor se javulnátok meg. Pedig egyszer még az eszetekbe fog jutni, hogy oda akartam nektek. Na! Ha! Mindenki vegye példát erről az ember. Mit csinál? Sír. Levő, te! Meg akarsz javulni? Nem megy az olyan könnyen, fiacskám! Sokat kell még gondolkodni az Úristen végtelen irgalmáról és kegyelméről. Tessék, bővni kezdett itt előttünk egy ember, aki meg akar térni. De mit csináltok ti többiek? Tátvészkedtek? Vakarohoztuk? A szátok teli van bagóval, pedig hát itt katonák vagytok, vagy nem, vagy nem, vagy nem, pedig valami marha civilek. Na, gyerünk most már az Úristent keresni, a tetveket majd megkeresitek ott. Hülyék! Na, ezzel be is fejeztem, tekergők, és mindenkit felszólítok, hogy a mise alatt tisztességesen viselkedjen, de hogy úgy legyen, mint a múltkor, amikor ott hátul kincstári fehér nevű cseréltetek kenyérért úrfelmutatás közben.

0: Alázatosan jelentem a feldkurát úrnak, hogy hivatni tetszett.
1: Szól magához. Na, közben én mindent végig gondoltam, és azt hiszem, hogy belelátok a vesétbe, érted, te zsivány?
0: Igenis.
1: Ez az első eset, hogy valaki elbőgte magát nekem a templomba. Volt meg az ember, hogy csak a hec miatt bőgted el magad.
0: Jelentem alásan, feldkurát úr. Gyónom a mindenható Istennek és a főtisztelendő úrnak is, aki Isten helyében van itt. Hogy tényleg csak a hec miatt bőgtem el magam. Én láttam, hogy a tisztelendő úrnak hiányzik a prédikációjához egy megtért bűnös, akit hiába tetszett keresni a prédikációban. Ezért gondoltam, hogy örömet okozok a tisztelendő úrnak, hogy ne tessék azt hinni, hogy már nincsenek tisztességes emberek a világon.
1: Maga tetszik nekem. Miért ül itt?
0: Jelentem alásan a feldkurát úrnak, hogy igazán nem tudom, miért ülök itt. És nem panaszkodok, hogy itt ülök, csak pechem van. Én mindig jót akarok, és a végén minden rosszra fordul. Mind itt ennek a vértanúnak mögöttem a képen.
1: Maga egyre jobban tetszik nekem. Majd érdeklődöm maga után a hadbíró úrnál. Kéne nekem egy puccer. Ezekkel a tiszti szolgákkal sosincs szerencsém. Azelőtt egy könyvelő szolgált nálam, de az folyton csak óvégatott és imádkozott, hogy az Isten oltalmazza meg őt. Hát kiküldtem a frontra egy menet századdal. De most nem diskurálok itt többet magával. Tétem!
2: Te, most te kísérsz minket, vagy mi kísérünk tégedet?
3: Azt sose lehet tudni, barát.
1: Mi kísérünk tégedet? Értetted? Elő kell tégedet állítanom. Te neked itten tényleg gyónni fog kelleni.
3: Tényleg, kamerád. Mert engemet holnap felakasztanak.
1: No.
2: Akkor inkább gyere.
3: Ígyünk még egy pohárra. Ez a feldkurát még várhat.
0: Ne, jeleget ittatok már. Nem foglak benneteket még egyszer fölcipelni az emeletre. Na, itt is vagyunk. Tessék, Otto Katz.
3: Feldkurát.
2: Nem engedem, hogy fölakasszanak.
1: Írd meg denge orzám, feldkurát, az elítélet itt van. Látom, elhozták. Van gyufája. Minden katonánál kell legyen gyufa. Az olyan katona, amelyiknél nincs gyufa, az... Na, milyen az?
0: Az gyufátlan, jelentem alással.
1: Helyes! Na! Nem büdös a maga lába, Svejk?
0: Jelentem, nem büdös.
1: Az is helyes. Iszik maga snapszot?
0: Alázatosan jelentem, hogy snapszot nem iszok, csak rumot.
1: Nagyon jó! Most nézze meg ezt a katonát. A Felbuer őrnagytól kértem kölcsön mára. Főhadnagytól kértem kölcsön. De ez abstinens. Ez nem pucer, hanem egy tehén. Nem sígyeled magad, te marha?
0: Igenis sígyeled
1: fel. Ne érdemelnél egy pár pofont. Kiküldelek a frontra egy menet századdal, ne féljél.
4: Will, meldenge horsam, herr.
1: Ti berúgtatok. Szolgálatban. Én ezért lecsukatlak benneteket. Svejk.
0: Igen?
1: Vegy el tőlük a puskát, és vigyázz rájuk a konyhát.
0: Igen is.
1: Telep.

0: Алло! Да как чё? Én sehogy se tudom megkapni a kaszárnyát, úgyhogy eredjetek haza, és jusson eszetekbe, hogy szolgálatban nem szabad berújni. A Triton!
1: Herr Feldkurát. Herr Feldkurát. Herr Feldkurát. Feldkurát úrnak alázatosan jelentem, hogy itt vagyok.
0: És mit akar itten?
1: Alázatosan jelentem, a Helmich főhadnagy üzent értem, hogy el kell vinnem a Feldkurát urat.
0: Azt mondta, hogy el kell vigyem. És hová megyünk?
1: A Feldkurát úr lakására jelentem alással.
0: És miért? Hát nem ott vagyunk.
1: Jelentem, egy idegen házban tetszik lenni, a lépcsőházban.
0: És hogy kerültem én ide?
1: Látogatóba tetszett lenni a Helmich főhadnagy úrnál.
0: Én? Én nem voltam ott. Maga téved. Én elesek magának.
1: Feldkurátor, kérem!
0: Mi tetszik? Maga kicsoda?
1: Én a Feldkurátor pucerje vagyok.
0: Nekem nincsen semmilyen pucerem. Én nem is vagyok Feldkurát. Én egy disznó vagyok. Hát, ereszel, uram! Én nem ismerem magát. Én nem. Nem ismerem magát, uram. Ismeri maga Otto Katzot?
1: Igenis, kérem.
0: Na, az vagyok én. Voltam az érseknél.
1: Mi?
0: A Vatikán érdeklődik iránta!
1: Ne ord Istenem, rávágok a szádra! Hada megyünk és kuss, nincs duma!
0: Nem bánom. Menjünk, ahová akarom.
1: Na ugye.
0: Csak a Suha bordélyházba ne menjünk, mert ott adós vagyunk.
1: Értettem.
0: Schmeck.
1: Igen.
0: Hol volt maga, Schmeck?
1: Jelentem aláson, elintéztem, amit a Feldkurát úrnak rám tetszett bízni.
0: Ha? Schmeck. Schmeck.
1: Igen.
0: Kiöntött le engemet. Egészen oda vagyok ragadva a bőrdiványhoz.
1: Jelentem aláson, az nem leöntés, hanem egy egészen más dolog. Jelentem, hogy az éjszaka...
0: Csak nem voltam berúgva.
1: Jelentem, az nem kifejezés. Egy kicsit delíriumban tetszett lenni. Szerintem tessék átöltözni és megmosakodni.
0: Jaj, úgy érzem magam, mintha elvertek volna. Nem verekedtem én tegnap?
1: Olyan nagy baj azért nem volt.
0: Szomjas vagyok.
1: Az csak a tegnapi szomjúságtól van. Ismertem egy asztalost. Az először 1910 szilveszterén rúgott be. És másnap olyan szomjas volt, hogy kellett vennie egy heringet. És arra tovább ivott. És azóta így megy ez minden nap, 4 éve. És senki se tud segíteni rajta. Olyan ez, mint a Ringispiel Feldkurát úr, kérem.
0: Ringispiel. Jézusom, de jó lenne egy kis diópálinka.
1: Jelentem alásan. Azt is hoztam.
0: Hogy hozott?
1: Úgyhogy mindent elintéztem, amit a Feldkurát úr rám bízott.
0: Én?
1: Igen. Egyszer egész szépen magához tetszett térni a Feldkurát úrnak. Reggel. És akkor végül se tetszett öntve lenni.
0: Jézusom! És mit intézett nekem, Schmeck?
1: Azt tetszett mondani, hogy vagy a Schnabel kapitány úrtól, vagy a Mahler főhadnagy úrtól, vagy a Fischer kapitány úrtól kérjek 100 koronát. Ha nem megy, akkor Zaciba adjuk az zongorát. És hozzak egy kis diópálinkát is. És a feldkurátumnak mindegy, de üres kézzel ne jöjjek vissza, mert mehetek a frontra. Na hát. Hát először is itt a diópálinka. Két üveg helyett hoztam mindjárt 5-öt. Hát tovább tartson.
0: Miből? Schweik.
1: Abból, hogy gondoltam, egy füst alatt mind a 3 tisztulat elintézem. Elég simán ment. Mert nem abrakra kértem, ahogy mondani tetszett, hanem arra, hogy tartásdíjat kell fizessünk. A Schnabel kapitány előtt térdre is kellett boruljak.
0: Tartásdíjat?
1: Azt fel, kurátúr, kérem. Ilyen apanást, ami a lányoknak jár, ha gyereket csinálunk nekik.
0: Micsoda?
1: Mi nálunk egy Schuster egyszer 5 lánynak fizetett egyszerre, és mindenki adott neki kölcsön, ezért gondoltam, hogy inkább ezt mondom. Érdeklődtek, hogy miféle lány ez, és én mondtam, hogy nagyon csinos, és még nincsen 15 éves. Erre aztán elkérték a címét.
0: Hát ezt jól megcsináltam, Schweik. Megint egy szép kis botrány.
1: Á, nem lesz semmilyen botrány, feldkurát úr, kérem, mert megadtam nekik egy öreg süket néninek a címét, aki ott lakik a mi utcánkban. Alaposan el akartam intézni mindent. Parancs, az parancs. És itt vannak az emberek az zongoráért. A tiszta haszon, ha innét elviszik. A házi úrnak azt mondtam, hogy elszakadtak a drótok, és javítani visszük. És a diványra is itt van már a Handlé, feldkurát úr, kérem. A bőrdiványoknak nagyon jó áruk van.
0: Más nem intézett, Schweik.
1: Igen, jelentem alássan. Meghoztam a püspökileg szentelt olajat az utolsó kenethez. Ez elég nehéz volt, jelentem. Az ilyesmi nehezebb feladat, mint az élet vizének a keresése a Bože na Němcova meséiben. Nagyon el van romulva vallásilag ez a prágai nép, kérem. 3 drogériából kidobtak. 2-be mentőt akartak hívni, de a polák cégnél végre találtam. Prima minőség. Ecset, lak, firnájz, szentelt olaj, minden. Hoztam 10 dekát. Bekelhetünk vele egy egész zászlóaljat.
0: Miféle utolsó kenet? Schweik.
1: Jelentem alásan, azt tetszett mondani, hogy kell mennünk a Károly téri kórházba feladni a kenetet. Csak még csengőt kell szerezni. Feldkurátúr...
0: Csengőt?
1: Csengőt, jelentem alásan, hogy csengessünk, ha megyünk az utcán az Úristennel. Hogy az emberek levegyék a kalapjukat. Zsiskovban egyszer egy plebános elvert egy vakembert, mert az nem köszönt egy ilyen alkalommal. És még le is csukták, mert kiderült, hogy süket néma, nem vak. Én már ki is néztem. A kis kereszt vendéglő ajtaján prima csengő van. Jó lesz az a szent kenethez.
0: Kenet? Tényleg. De az nem ma lesz, Schweik. Jut eszembe, holnap tábori misét megyünk celebrálni.
1: Jelentem alásan, azt is tetszett mondani. De a miséhez mindenünk megvan. Akkor jöhetnek az emberek a bútorokért. Kim várnak az előszobában. Úgyhogy tessék onnan fölkelni, hadd pucoljam le.
0: Schweik. Megint.
1: Jelentem alásan.
0: Megint. Szóval megint berúgta.
1: Valami kávéházban. Nem tetszett tudni pontosan, hogy melyikben. A sárga földig tetszett a feldkurát úrnak.
0: A begyár istenit, Schweik. Hol tanult meg maga ilyen prima grogot főzni?
1: Brémában, jelentem alásan. Egy lezüllött matróztól. Azt mondta, hogy aki gyenge grogot iszik, megfullad, mint egy kutyakölyök.
0: Ilyen grog után, Schweik, passzió lesz a misézés. A tábori mise, az nem olyan vicc, mint a fogházi mise. Ez tényleg jól fel kell kötni a gatyát. Tábori oltárunk van, összecsukható zsebkiadás. Ha. Jesszus Mária, Schweik!
1: No.
0: Mi aztán nagy marhák vagyunk. Tudja, hová tettem azt az oltárt? A bőrdiványba, amit eladtunk.
1: Hát ez nagy penk, jelentem alásan. Igaz, ismertem azt a Handlét, de máma mondta a felesége, hogy lecsukták valami lopott szekrény miatt. És a mi diványunk egy tanítónál van, Vrsovicébe. A legjobb lesz, ha kiisszuk a grogot, aztán megyünk megkeresni az oltárt.
0: Tényleg, csak az oltár hiányzik, Schweik. Különben a gyakorlótéren már minden elő van készítve. Monstranciát kapunk kölcsönbe, Zsevnovból. Kehely pedig. Az nekem van egy sajátom. De hol a fenébe lehet? Mondjuk, hogy elvesztettem. Nem baj, a Wittinger főadnagy a 75-ösöktől ideadja a sportkupáját. Nagyon jó futó. A sportfavorit klubban nyerte. Nagy barom vagyok, hogy mindent az utolsó percre hagyok. Miért nem néztem bele abba a hülye diványba?
1: Na, egészségünkre, felt kurátor.
2: Tessék kérem kinyitni!
3: Na végre.
4: Jó napot kívánok.
2: Maga a tanító?
4: Igen, kérem.
2: Maga vásárolt tegnap előtt egy bőrdíványt?
0: Hát, hol az összecsukható tábori oltár?
4: Jézus Mária! Kérem, én amikor megvettem azt a díványt, álmomban megjelent egy angyal, aki rám parancsolt: Pavlík, nézd meg, mi van a díványban. És én megnéztem, és ez az Atya Úristen rendelése volt, és amikor megláttam a három részes oltárt a miniatűr szentségtartóval, én, kérem, letérdeltem és imádkoztam, és dicsértem az Istent, hogy csoda történt.
0: Ámen. Hol van az oltár?
4: Azt én odajándékoztam a mi vörsovicai templomunknak, a sekrestyéjébe, mert az Isten újja kérem.
0: Minket az nem érdekel. Az ilyen dolgot, ami nem a magáé, a rendőrségre kell vinni, nem valami átkozott sekrestyébe. Öltözöm föl, velük jön!
4: Jézus Mária, én ezzel semmi rosszat nem akartam.
1: Emiatt a csoda miatt még meggyűlhet a bajom.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

foio trovas o sel fut. Daos o diva tutum gime coptar o kerben, hoi comos casam el jupiaro vertam, muque dut mint ei moderne dinamo. Ujjam emlékszik rá, most, hogy hófehér haj szeles telében küzdő szívemet tapintja, mert fáj, milyen üzened zsibong abban is, milyen konok mély raj. Nehéz meghalni, így egy télre is bár, hány zsong bennünk rég tetszhalod gyönyör, hány kín, mely elfeledten is gyötör. Oda a nyár, de lám, holtában is jár. Oda az élet, s mi lettem, ami voltam? Munkám, mit sóváron egy életen behortam, az bár nélkülem tovább él, s éltet fagyban, szélben, hóban. Non omnis moriar. Akad majd ifjú kéz, mely megütögeti letolván havát, szavaim mély álomra gyűlt hadát, s füleli, felel neke bár zümmögéssel. Ó, ha tudhatnám bár magam, mit válaszolnak, mi bennem, mint benned is, több, nagyobb annál, mi múló létemmel vagyok. Fogadj be, kas, örök melegi holnap.

majd ha kifárad az éj, hazug álmok papjai szűnnek, s a kitörő napfény nem terem áltudományt, majd ha kihull a kard az erőszak durva kezéből, s a szent békekorát nem cugarítja gyilok, majd ha baromból s ördögből a népzsaroló dús s a nyomorú pornép emberiségre javul, majd ha a világosság terjed ki keletre, nyugatról, és áldozni tudó szív nemesíti az észt, majd ha tanácsot tart a föld népsége magával, és eget ostromló hangokon összekiált, s a zajból egy szó válik ki dörögve, igazság, s a régvált követék végre leküldi az ég, az lesz csak méltó diadal számodra, nevedhez méltó emlékjel, akkoronád a világ. Thank you.

a Gutenberg albumba. Majd, ha kifárad az éj, s hazug álmok papjai szűnnek, s a kitörő napfény nem terem áltudományt, majd, ha kihull a kard az erőszak durva kezéből, s a szent béke korát nem cudarítja gyilok, majd, ha baromból s ördögből a népzsaroló dús s a nyomorú pornép emberiségre javul, majd, ha világosság terjed ki keletre nyugatról, és áldozni tudó szív nemesíti az ész. Majd, ha tanácsot tart a föld népsége magával, és egetostromló hangokon összekiált, s a zajból egy szó válik ki dörögve, igazság, s e rég várt követét végre leküldi az ég. Az lesz csak méltó viadalszám. Nevedhez méltó emlékjel, akkoron áld a világ.

Gondolatok a könyvtárban. Hová lépsz most, gondold meg, ó tudós. Az emberiségnek elhányt rongyain komor betűkkel, mint a téli éj, leírva áll a rettentő tanulság, hogy míg nyomorra milliók születnek, néhány ezernek jutna üdv a földön, ha istenésszel, angyalérzelemmel használni tudnák éltök napjait. Miért, Elon, hogy mint jó a gyepen legeljünk rajta, s léha tudománytól zabáltan elhenyéljük a napot, az Isten napját, nemzet életét? Miért, Elon? Szagáról ismerem meg az állatember minden bűneit. Erény van írva e lapon, de egykor zsivány ruhája volt, s amott az ártatlanság boldog napjai egy eltépet szűz gyönge öltönyén, vagy egy dühös bujának pongyoláján. És itt a törvény, véres lázadók, hamis bírák és zsarnokok mezéből fehérre mosott könyvnek lapjain. Emitt a gépek s számok titkai. De akik a ruhát elszaggaták, hogy majd belőle csinos könyv legyen, számon kívül maradtak. Ixion bőszült vihartól űzött kerekén, örvény nyomorban, vég nélkül kerengők. Az őrült ágyán bölcsfej álmodik. A csillagászat egy vakkoldus asszony szondráin méri a világokat. Világ és vakság egy hitványlapon. Könyv lett a rabnép s gyávák köntöséből, s most a szabadság és a hősi kor beszéli benne nagy történetét. Hűség, barátság, aljas hitszegők gúnyáiból készült lapon regél. Irtózatos hazudság mindenütt. Az írt betüket a sápat levél halotti képek árhoztatja el. Országok rondja, könyvtára neved. De hát hol a könyv, mely célhoz vezet? Hol a nagyobb rész boldogsága? Mente a könyvek által a világ elébb? Ment, hogy minél dicsőbbek népei, s alakjok annál borzasztóbb legyen, s a rongyos ember bőszült kebele dögvészt sóhajtson a hír nemzetére. Tehát ledöntsük, amit ezredek észnap világa mellett dolgozának, a bölcsek és a költők műveit, s mit a tapasztalás aranybányáiból kifejtett az idő. Hány fényes lélek tépte el magát, virrasztott a szív égő romja mellett, hogy tévedt, sújtott embertársinak irányt adjon s erőt, vigasztalást. Az el nem ismert érdem hősei, kiket midőn már elhunytak, s midőn ingyen tehette, csúfos háladattal kezdett imádni a galád világ. Népboldogító eszmék vértanúi, ők mind e többi ronykereskedővel, ez únt fejek, se megkorhat szívekkel, rossz szenvedélyek oktatóival, ők mind együtt, a jók a rossz miatt, egy mágia üszkén elhamvadjanak. Ó, ne! Ne! Amit mondtam, fájdalom volt, hogy annyi elszánt lelkek fáradalma, oly fényes elmék a sárfiait a süllyedéstől meg nem menthetik. Hogy még alig bír a föld egy zúgot, egy kis virányt a puszta homokon, hol legkelendőbb név az emberé, hol a teremtés ősi jogai e névhez ember advák örökül, kivéve aki feketén született, mert azt baromnak tartják-e dicsők, s az Isten képét szíjjal ostorozzák. És mégis fáradozni kell. Egy újabb szellem kezd felküzdeni, egy új irány tör át a lelkeken, a nyers fajokba tisztább érzeményt s gyümölcsözőbb eszméket oltani, hogy végre egymást szívben átkarolják, s uralkodjék igazság, szeretet. Hogy a legalsó pór is kunyhajában mondhassa bizton, nem vagyok magam, testvérim vannak, számos milliók, én védem őket, ők megvédnek engem, nem félek tőled, sors, bármit akarsz. Ez az, miért csüggedni nem szabad.
Rakjuk le hangyaszorgalommal, amit agyunk az ihlet órákban teremt, s ha összehortunk minden kis követ, építsük egy újabb kor Bábelét, míg oly magas lesz, mint a csillagok. S ha majd benéztünk a menny ajtaján, kihallhatók az angyalok zenéjét, és földi vérünk minden cseppjei magas gyönyörnek lángjától hevültek, menjünk szét, mint a régi nemzetek, és kezdjünk újra tűrni és tanulni. Ez hát a sors, és nincs vég semmiben, nincs és nem is lesz, míg a föld ki nem hal, s meg nem kövülnek élő fiai. Mi dolgunk a világon küzdeni, és tápot adni lelki vágyainknak. Ember vagyunk, a föld s az ég fia. Lelkünk a szárny, mely ég felé viszen, s mi ahelyett, hogy törnénk fölfelé, unatkozzunk, s hitvány madárgyanánt, posvány iszapját szopva éldegéljünk. Mi dolgunk a világon küzdeni erőnk szerint a legnemesbekért. Előttünk egy nemzetnek sorsa áll. Ha azt kivíttuk a mély süllyedésből, s a szellemharcok tiszta sugaránál, olyan magasra tettük, mint lehet, mondjuk térvén őseink porához, köszönjük élet áldomásidat. Ez jó mulatság, férfi munka volt.

Kovalips most gondold meg, ó pirus. Az emberiségnek elhányt rongyain, komor betűkkel, mint a téli kő, leírva áll a rettentő tanúság. Hogy míg nyomorra milliók születnek, néhány ezernek jutna üdv a földön, ha istenésszel, angyalérzelemmel használni tudnák éltök napjait. Miért elom, hogy mint jó a gyepen, legeljünk rajta, s léha tudománytól zabáltan elhenyéljük a napot, az Isten napját, nemzet életét. Miért elom? Szagáról ismerem meg az állatember mindenkit. Erény van írva e lapon, de egykor zsivány ruhája volt. S amott az ártatlanság boldog napjai egy eltépet szűz gyönge öltönyén, vagy egy dühös bujának pongyolája. És itt a törvény, véres lázadók, hamis bírák, és zsarnokok mezéből fehérre mosdott könyvnek lapjai. Emitt a gépek számok titkai, de akik a ruhát elszaggaták, hogy majd belőle csinos könyv legyen, számon kívül maradtak. Ixion bőszült vihartól űzött kerekén örvény nyomorban vég nélkül kerengött. Az őrült ágyán bölcs fej álmodik. A csillagászat egy vakkoldús asszony condráin méri a világokat. Világ és vakság egy hitvány lapon. Könyv lett a rabnép gyávák köntöséből, s most a szabadság és a hősi kor beszéli benne nagy történetét. Hűség, barátság, aljas hitszegő gúnyáiból készült lapon regél. Irtózatos hazugság mind. Az írt betűket a sápat levél halotti képe kárhoztatja el. Országok rongya. Könyvtára nevet. De hát hol a könyv, mely célhoz vezet? Hol a nagyobb rész boldogsága? Ment-e a könyvek által a világ elé? Ment, hogy minél dicsőbbek népei, s alakjok annál borzasztóbb legyen, s a rongyos ember bőszült kebele dögvészt sóhajtson a hír nemzetére. De hát ledöntsük, amit ezredek észnapvilága mellett dolgozának, a bölcsek és a költők műveit, s mit a tapasztalás aranybányáiból kifejtett az idő. Hány fényes lélek tépte el magát, virrasztott a szív égő romja mellett, hogy tévedt, sújtott embertársinak irányt adjon, s erőt, vigasztalást. Az el nem ismert érdem hősei, kiket midőn már elhunytak, s midőn ingyen tehette, csúf háládattal, kezdett imádni a galád világ. Népboldogító eszmék vértanúi, ők, minde többi rongykereskedővel ez únt fejek, se megkorhat szívekkel, rossz szenvedélyek oktatóival, ők mind együtt a jók a rossz miatt egy mágia üszkén elhamvadjanak. Ó, nem! Nem! Amit mondtam, fájdalom volt, hogy annyi elszánt lelkek fáradalma, oly fényes elmék a sárfiait a süllyedéstől meg nem mentheték. Hogy még alig bír a föld egy zugot, egy kis virányt a puszta homokon, hol legkelendőbb név az emberé, hol a teremtés ősi jogai enévhez ember advák örökül, kivéve aki feketén született, mert azt baromnak tartják e dicsők, s az Isten képét szívvel mostanak. És mégis
fáradozni kell. Egy újabb szellem kezd felküzdeni. Egy új irány tör át a lelkeken. A nyers fajokba tisztább érzeményt, s gyümölcsözőbb eszméket oltani. Hogy végre egymást szívben átkarolják, s uralkodjék igazság, szeretet. Hogy a legalsó póris kunyhajában mondhassa bizton, nem vagyok magam. Testvérim vannak számos milliók, én védem őket, ők megvédnek engem. Nem félek tőled, sors, bármit akarsz. Ez az, miért csüggedni nem szabad. Rakjuk le hangyaszorgalommal, amit agyunk az ihlet órákban teremt, s ha összehordtunk minden kis követ, építsük egy újabb korbábelét, míg oly magas lesz, mint a csillagok. S ha majd benéztünk a menny ajtaján, kihallhatók az angyalok zenéjét, és földi vérünk minden cseppjei magas gyönyörnek lángjától hevültek, menjünk szét, mint a régi nemzetek, és kezdjünk újra tűrni és tanulni. Ez hát a sors, és nincs vég semmiben, nincs, és nem is lesz, míg a föld ki nem hal, s meg nem kövülnek élő fiai. Mi dolgunk a világ? Küzdeni, és tápot adni lelki vágyainknak. Ember vagyunk, a föld s az ég fia, lelkünk a szárny, amely ég felé vizen, s mi ahelyett, hogy törnénk fölfelé, unatkozunk, s hitvány madárgyanán posvány iszapját szopva élnek. Mi dolgunk a világon? Küzdeni, erőnk szerint a legnemesbek ért. Előttünk egy nemzetnek sorsa áll, ha azt kivívtuk a mély csüllyedésből, s a szellemharcok tiszta sugaránál olyan magasra tettük, mint lehet, mondhatjuk térvén őseink korához. Köszönjük élet áldomásidat! Ez jó mulatság, férfi munka volt.

Gondolatok a könyvtárban. Hová lépsz most, gondold meg, ó tudós? Az emberiségnek elhányt rongyain komor betűkkel, mint a téli éj, leírva áll a rettentő tanulság. Hogy míg nyomorra milliók születnek, néhány ezernek jutna üdv a földön, ha Isten ésszel, angyal érzelemmel használni tudnák éltök napjait. Miért, te lom, hogy mint jó a gyepen legeljünk rajta, s léha tudománytól zabáltan elhenyéljük a napot, az Isten napját, nemzet életét? Miért, el lom, szagáról ismerem meg az állatember minden bűneit? Erény van írva e lapon, de egykor zsivány ruhája volt, s amott az ártatlanság boldog napjai egy eltépet szűz gyönge öltönyén, vagy egy dühös bujának bongyoláján. És itt a törvény véres lázadók, hamis bírák és zsarnokok mezéből fehérre mosdott könyvnek lapjai. Emitt a gépek számok titkait, de akik a ruhát elszaggatták, hogy majd belőle csinos könyv legyen, számon kívül maradtak. Ixion bőszült vihartól űzött kerekén, örvény nyomorban, vég nélkül kerengő. Az őrült ágyán bölcs fej álmodik. A csillagászat egy vak koldús asszony candráj méri a világot. Világ és vakság egy hitvány lapon. Könyv lett a rabnép gyávák döntöséből, s most a szabadság és a hősi kor beszéli benne nagy történetét. Hűség, barátság, aljas hitszegők gúnyáiból készült lapon regény. Irtózatos hazugság minden. Az írt betűket a sápat levél halotti képe kárhoztatja el. Országok rongya, könyvtár a neve. De hát hol a könyv, mely célhoz vezet? Hol a nagyobb rész boldogsága? Ment-e a könyvek által a világ elé? Ment, hogy minél dicsőbbek népei, salakjok annál harzadtóbb legyen, s a rongyos ember bőszül kebele, dögvét sóhajtson a hír nemzetére. Tehát ledöntsük, amit ezredek ész napvilága mellett dolgozának. A bölcsek és a költők műveit, mint a tapasztalás aranybányáiból kifejtett az idő. Hány fényes lélek tépte el magát, virrasztott a szív égő romja mellett, hogy téve, sújtott embertársinak irányt adjon, s erőt, vigasztalást. Az el nem ismert érdem hősei, kiket midőn már elhunytak, midőn ingyen tehette, csúfos háladattal kezdett imádni a galád virág. Népboldogító eszmét vértanúi, őt minden többi rongykereskedővel, ez unt fejek sem megkorhat szívekkel, rossz szenvedélyek oktatóival, őt mind együtt, a jók a rossz miatt, egy mágya üszkén elhamvadjanak. Nem, amit mondtam, fájdalom volt, hogy annyi elszánt lelkek fáradalma, oly fényes elmék a sár fiait a süllyedéstől meg nem menthetik, hogy még alig bír a föld egy zúgot, egy kis virányt a puszta homokon, hol legkelendőbb név az emberé, hol a teremtés ős jogai enéphez ember advát örökül, kivéve aki feketén született, mert az baromnak tartják-e dicsőt, s az Isten képét szíjjal ostorozzák. És mégis fáradozni kell. Egy újabb szellem kezd felküzdeni, egy új irány tör át a lelkeken. A nyers fajokba tisztább érzeményt, gyümölközőbb eszméket oltani, hogy végre egymás szívben átkarolják, s uralkodjék igazság, szeretet, hogy a legalsó póris kunyhajában mondhassa bizton, nem vagyok magam, testvérim vannak, számos millió, én védem őket, ők megvédnek engem, nem félek tőled, sors, bármit akarsz. Ez miért függetni nem szabad.
Rakjuk le hangya forgalommal, amit agyunk az ihlet órákban teremt. S ha összehordtunk minden kis követ, építjük egy újabb kor Bábelét, míg oly magas lesz, mint a csillagok. Ha majd benéztünk a menny ajtaján, kihallhatók az angyalok zenéjét, és földi vérünk minden cseppjei magas gyönyörnek lángjától hevít. Menjünk szét, mint a régi nemzetek, és kezdjünk újra tűrni és tanulni. Ez hát a sor, és nincs vég semmiben. Nincs, és nem is lesz, míg a föld ki nem hal, s meg nem kövülnek élő fiai. Mi dolgunk a világon? Küzdeni és tápot adni lelki vágyainknak. Ember vagyunk, a föld és az ég fia. Lelkünk a szárny, mely ég felé viszen, s mi ahelyett, hogy törnénk fölfelé, unatkozzunk, sitvány madárgyanánt, posvány iszapját szopva éldegéljünk. Mi dolgunk a világon? Küzdeni erőnk szerint a legnemesbekért. Előttünk egy nemzetnek sorsa áll. Ha azt kivíttuk a mély hűjedésből, s a szellemharcok tiszta sugaránál, olyan magasra tettük, mint lehet, mondhatjuk térvén őseink korához. Köszönjük élet áldomásidat! Ez jó mulatság, férfi munka volt.

tanulság, hogy míg nyomorra milliók születnek, néhány ezernek jutnak üdv a földön, ha istenésszel, angyalérzelemmel használni tudná élt napja. Miért lom, hogy mint lyuk a gyepen legeljünk rajta, s léha tudománytól zabáltan elhenyéljük a napot, az Isten napját, nemzet életét? Miért lom, szagáról ismerem meg az állatember minden bűneit. Erény van írva a lapon, de egykor zsivány ruhája volt, s amott az ártatlanság boldog napjai egy eltépet szűz gyönge öltönyén, vagy egy dühös bujának pongyoláján. És itt a törvény, véres lázadók, hamis bírák és zsarnokok mezéből fehérre mosdott könyvnek lapjai. Nem itt a gépek, számít titkai, de akik a ruhát elszabdaták, hogy majd belőle csínos könyv legyen, számok kívül maradt. Ixion bőszült vihartól űzött kerekén, örvény nyomorban, vég nélkül kerengő, az őrült ágyán bölcsfej álmodik, a csillagászat egy vakkoldús asszony condráin méri a világokat. Világ. Könyv lett a rabnő gyávák köntöséből, s most a szabadság és a hősi kor beszél benne nap történetét. Hűség, barátság, aljas hitszegő bűnyáiból készült lapon regény. Irtózatos hazugság minden. Az írt betűket a sápat levél halotti képek kárhoztak el. Országok rondja, könyvtár a neve. De hát hol a könyv, mely célhoz vezet? Hol a nagyobb rész boldogsága? Ment-e a könyvek által a világ elé? Ment. Hogy minél dicsőbbek népei, salakjok annál borzasztóbb legyen, s a rongyos ember bőszült kebele dögvész sohajtson a hír nemzetére. Tehát ledöntsük, amit ezredek észnapvilága mellett dolgozának, a bölcsek és a költők műveit, s mit a tapasztalás aranybányáiból kifejtett az idő? Hány fényes lélek tépte el magát, virrasztott a szív égő romja mellett, hogy téved sújtott embertársinak irányt adjon, erőt, vigasztalást? Az el nem ismert érdem hősei, kiket midőn már elhunytak, s midőn ingyen tehette, csúfos háladattal kezdett imádni a galád világ, népboldogító eszmék véltalanul. Ők mindet többi rongykereskedővel, ez unt fejek, sem megkorhat szívekkel, rossz szenvedélyek oktatóival, ők mind együtt a jók, a rossz miatt egy mágia üszkén elhamvadjanak. Ó, nem. Amit mondtam fájdalom, hogy annyi elszánt lelk fájdalom, oly fényes elmék, a sár fiait, a süllyedést megnemlemhetik, hogy még alig bír a föld egy zugot, egy kis virányt a puszta homokon, hol legkelendőbb név az emberé, hol a teremtés ősi jogai e névhez ember advák örökül, kivéve, aki feketén született, mert az baromnak tartják e dicsők, s az Isten képét szíjjal ostorozzák. És mégis fáradozni kell. Egy újabb szellem kezd felküzdeni. Egy új irány tör át a lelkeket.

nyer svoju batisztább érzeményt, gyümölcsözőbb eszméket oldani. Hogy végre egymás szívben átkarolják, uralkodjék igazság, szeretet, hogy a legalsó pór is kunyhajában mondhassa bizton, nem vagyok magam. Testvérim vannak, számos milliók. Én védem őket, ők megvédnek engem. Nem félek tőled sors. Bármit akarsz. Ez az, miért csüggedni nem szabad. Rakjuk le hangya szorgalommal, amit agyunk az ihlet órákban terem. S ha összehortunk minden kisköret, építsük egy újabb kor Bábelét, míg oly magas lesz, mint a csillagok. S ha majd benéztünk a mennyajtaján, kihallhatók az angyalok zenéjét, és földi vérünk minden cseppjei magas gyönyörnek lángjától hevültek. Menjünk szét, mint a régi nemzetek, és kezdjünk újra tűrni és tanulni. Ez hát a sors, és nincs vég semmiben. Nincs és nem is lesz, míg a föld ki nem hal, s meg nem kömülnek élő fiam. Mi dolgunk a világon? Küzdeni és tápot adni lelki vágyainknak. Ember vagyunk, a föld s az ég fia. Lelkünk a szárny, mely ég felé viszel, s mi ahelyett, hogy törnénk fölfelé, unatkozzunk, sitvány madár gyanánt, posvány iszapját szopva éldegéljünk. Mi dolgunk a világon? Küzdeni erőnk szerint a legnemesbekért. Előttünk egy nemzetnek sorsa áll. Ha azt kivittük a mély sűjjedésből, s a szellemharcok tiszta sugaránál olyan magasra tettük, mint lehet. Mondhatjuk térvén őseink korához. Köszönjük élet áldomásidat. Ez jó mulatság, férfi munka volt.

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallgatjátok. És a műsor elejében Gutenberg születésnapja kapcsán szimbolikusan Vörös Marti verziókat játszottunk a Gutenberg albumba, és a gondolatok a könyvtárban volt, most pedig utazunk tovább. További hallgatás.

Írónak lenni nem foglalkozás, még csak nem is hivatás, hanem életmód. Semmi egyébben nem törődik, mint abban, hogy tud-e valamit csinálni, vagy nem. Nekem nincs életrajzom, csak munkarajzom. Csak annak értem a tébolyomnak, hogy mit felejtettem el fölírni. És aztán egy dolgon esetleg 2-3 napig gyötre jöttem pokolian, úgyhogy egész belebetegedtem. Folyton ezen törtem a fejem, hogy mi az. Egyébként is ezekből a jegyzetekből lettek életem legszebbjei a versek. Vannak művészek, akik a valóságot figyelik, és vannak, akik a belső tükröt figyelik. Hogy vetül vissza belül a külvilág. Én a belső szemlélők közé tartozom. Móri Zsigmond az ember elment, megnézte a lovat és leírta. Mert nem rosszul, hanem remekül. Tehetség dolga. Ha nagyon tehetséges, hogy csinált, amit akar, abból is kijöhet valami. Az összes iskolák alkalmasak arra, hogy belőle lehessen valami, mint író. Nagyon kevés a tehetsége világon. Vagyis nem úgy van az, hogy kérem, most volt egy óriási tehetség, és 5 perc múlva megint lesz. Nagyon ökonomikus a természetben. Évszázadonként csak nagyon kevés zsenit és tehetséget hoz létre. És protuberanciában teremt, vagyis lángözönök útján. Kivetít 5-6 nagy tehetséget, aztán utánuk 30-40-50 év szünet következik. Arany János és Petri után ugye az epigonok szünetje következett, csupa gyenge fickó. Szóval nem úgy van az, hogy aztán az irodalom permanens, vagyis csupa zseni állandóan rendelkezésre áll. És azoknak csak tanácskörös, akkor zsenik lesznek, szó sincs róla. Nem lesznek zsenik, mert zseniket vagy nagy tehetségeket ritkán termel a természet. Én most már nem igen tudok olvasni a szemeim miatt sem. Azelőtt, ha jó sort olvastam valakitől, fiatal embertől, akkor írtam neki. Azért, hogy ne érezze magát olyan elhagyatottnak, mint mi voltunk annak idején, mert kutya se törődött velünk, a már hírneves írók figyelemre sem éltek. Hát gondoltam, ne legyen ez. Ezért, ha a fiatal ember valami szépet csinált, akkor én írtam neki. Ma már ezt nem tudom tenni, mert nem látok. El is vagyok foglalva, hiszen nagyon soha annyit még nem dolgoztam életemben, mint most. A regényemet 10 óra napi munkával, 7 éven keresztül, a vasárnapokat is beleértve, 40 000 oldal vázlatkézirattal, amiből 6 hétig fűtöttem a 60 literes fürdőkájámat, abból fürdöttem 6 hétig a 40 000 oldal kéziratból. Most a világ legszebb sirató dalát, Némia átvesszük vizsgálatban.

0: nem könnyű, és nem is hálás feladat, mert egyhamar önhitnek tarthatna a hallgató. Ezen azonban nem tudok segíteni, mert 70 éves koromban nem kívánok ebben a legfontosabb ügyemben szerénykedni. Ma már ugyanis tudom, hogy mik ezek a versek. Sokáig nem tudtam, mint hogy igazi értékük felől a külvilágból nem érkezett sok bíztatás hozzám ifjú koromban. Ezen felül mindenféle gyenge legényeket tettek elém, és az ilyesmi elsorvasztja az önérzetet. De ma már oly gyakori tehetségtelen állapotomban csodálkozva tekintem ezt a fiatalembert, aki 21-22 éves korában ezeket a verseket írta. Nem tudom, hogy írta, hogyan írhatta. Az én életem ugyanis a líra dolgában feloszlik tehetséges és tehetségtelen periódusokra. A fiatalkor után volt ugyan még egy-két termékeny periódusom is, de képtelen időszakom annál több. Épp ezért, mikor felszólítottak, hogy ezt vagy azt a nagyságot versben ünnepeljen, kénytelen voltam a következőket felelni. Én nem vagyok versíró, én költő voltam, de az sem mindig. Csak is akkor, amikor voltam. Sok mindent tudnék erről mondani, de helyszűke miatt nem tehetem. Itt áll csak ennyit erről, hogy Mekali szavai úgy látszik testet öltöttek bennem, ő a líráról így nyilatkozott. Szép verset már sokat írtak ezen a világon, de olyat, amelyet alkotásnak lehet nevezni, csak keveset. És az én szervezetem, lelkem úgy látszik, azt követelte tőlem, hogy amit csinálok, alkotás legyen. És ez csak akkor következett be nálam, ha nem az akaratom vezérelt ebben, hanem egész szervezetem.
1: Majd 45 év előtt ez az apró hirdetés jelent meg a Pesti Hírlap házasság rovatában. Szenvedélymentes fiatalember nősülni óhaj. Ez a pár szó nagy derültséget keltett nem csak bennem, hanem összes nőismerőseim körében is. Még a fiatal lányok is harsányan kacagtak, annyira nyilvánvaló volt ez szöveg nevetségessége. Meg is kérdeztem az egyik kislánytól, vajon tudja-e, hogy mi nevet? Egész okosan és nyitkívülen felelt. És ha nem szerelemről van is szó, hanem közönséges lapos házasságról, akkor is minden együtt élés az, amelyben egy csipetnyi szenvedés is. És igaza volt, hát mik a szerelemről van szó. Magam is így gondoltam együtt, hogy minél nagyobb szenvedély fűt ki, annál nagyszerű. Ennél fogva a szenvedély olyan dolog, amelyre még szükség is lehet az ember életben. De várjunk csak, előbb talán tisztáznunk kellene, hogy mi is az a szenvedély, hogy mit is nevezzünk annak. Sajnos ezt nem tudjuk megtenni, mi nem tudjuk pontosan, mit nevezzünk annak. De baj is az. Azért mégis mindenki tisztában van vele, hogy mit értek ezen a szón, és senki se fogja összetéveszteni a szenvedélyt mondjuk egy almafával. Addig a megállapodásig tehát eljutottunk, hogy szenvedélyeire néha nagy szüksége van az emberi lénynek. De ugyanakkor itt, mondom, felmerül a másik nagy kérdés is, hogy miért is üldözték akkor, hogy nagyon a világ legkülönbözőbb népeinek filozófusai a szenvedélyt. A görög és főként római sztoikusok például megvetették, az emberi méltósághoz méltatlannak találták, alacsonyrendűnek, sőt megalázónak, úgy beszéltek róla, mint ami az értelem mérge, de nem csak a szenvedély, hanem még az érzelem is. Még a szánalmat sem engedélyezték embertársainak, mert mindez megalázza a fenséges és büszke értelmet. Igaz ez? Meg kell vallanunk, hogy bizony mindez így igaz. És ami még csodálatosabb, egymástól végtelen távolságban élő kultúráknak bölcselői, mintha csak megegyeztek volna az efféle görög bölcselettel, merőben ugyanilyen tanokat hirdettek. Például Buddha és a buddhisták ugyan más indokolással, de szintén nagyon lebeszélték híveiket, hogy érzelemmel vagy indulattal ne kapcsolódjanak emberekhez és dolgokhoz. De a kínai bölcselkedők szintén, de a katolikus egyházatjáról nem is szólva, vagy a Calvin követőiről. Csodálatos ez az összhang, ismétlen, mintha összebeszéltek, vagy előre megegyeztek volna valamiben. Mi volt az oka ennek? Nyilván az értelemnek, a rációnak túlbecsülése, és mi eredménye volt ennek az életszemléletnek. Minden további okoskodás helyett mondjunk csak annyit, ugyanolyan eredménye volt, mint ami mindig előáll, valánszor az ember elhatározza, hogy elvek szerint fog élni. Az érzelmektől való tartózkodás szélsőséges eseteiben a mesterkértség, tudálkodság, valamint a lelki magatartás melegségének hiánya mindenkor feltűnő ellentétben állt mindazzal, amit az emberi lélek szerencsés vagy természetes harmóniájának szoktunk érezni és nevezni. De fejlesztjük talán tovább a fentigézett nősülni vágyó fiatalember képét szándékain túl. Mert hiszen ő nyilván csak azt akarta mondani szegény, hogy nem szokott se inni, se kártyázni, esetleg dohányozni sem, továbbá, hogy a lóversenyt se szereti. De mi fogjuk szaván, mentesítjük őt az összes emberi szenvedélyektől, és vizsgáljuk meg, hogy is néz ki az ilyen ember. Egy képzelethez bevezetőről arra mégis emlékeztetni kell a hallgatóinkat, hogy vannak emberi tulajdonságok, amelyek alappokukban érik el legfelső pokvat, akkor teljesednek ki igazán. Például a jó embernél jobb nem létezik, mert aki jobb, az már kevésbé jó. Hasonlóképpen a nemesnél nincsen nemesebb, az igazságos embernél nincs igazságosabb. Ha a jelzőket fokozzuk, csak rontunk rajta. Ezzel szemben viszont vannak érzelmeink, ről szóló megnyilvánulásaink, amelyek úgy látszik csak túlzásaikban érvényesek. Ezen azt kell érteni, hogy a világért sem szabad például az értelem bírálatának kitenni őket. Az idézett, szenvedély nélküli fiatalember például ilyesmit mondan a mamájának annak születésnapján. Mamám maga tudja, hogy én magát szeretem, de nem annyira, hogy magamról megfeledkezzem és ne járjak örömök után. Vagy a szerelmének azt mondaná, kisasszony, a bal kezemet szívesen odaadom önért, de a jobb kezemet ezt már nem tehetem. Nem nevetséges az ilyen fickó? Miféle ember az ilyen? Egy szóval vannak dolgok, amelyek csak a szenvedély túlértékelésében igazak. Kisasszony, imádom önt, vagy meghalok önért, ez túlzásában igazak, mint minden más az értelem által mérlegett nyilatkozat. Már most az indulatról is kellene itt most szólnom. Ez oly fogalmat fejez ki, amelyre ismereteim szerint csak a magyar nyelvben van kifejezés, más nyelvekben alig. Mi az indulat? Semmi esetre sem azonos a szenvedéllyel, bár a két dolog egymásra kétségtelenül közeli rokonságban van. Azt lehet mondani, hogy a szenvedély nagyon gyakran az indulatosság képét veszi fel, ez az indulatosság, mint esztétikai könyvemben megírtam, véleményem szerint sok mindenek létrehozója az emberi életben, legfőképpen pedig a művészetek egyik legfőbb faktora, és különösen a líra és drámai művészeti. Ha tehát szót fogadunk a sztoikusoknak, és igyekszünk szenvedélyeinket elhallgattatni magunkban, akkor ez nagy kárára lesz művészetünknek is. De ugyanez a valóságban is elég erős nyomokat hagyna. Én például egyes eszük szerint élő nagyon okos embereket is nem csak szárazoknak, értető, nedű, nélkülvalóknak szoktam jellemezni, hanem még azt is szoktam mondani róluk, hogy olyan emberek, akikben egy szemernyi művészet sincs. Hát most tessék elképzelni egy olyan világot, amelyben mindenki ilyen. El kellene menekülni az ilyen világból. Nem is szólva a szenvedélynek arról a tulajdonságáról, hogy tüze szenvedélyt kelt. De minek szaporítjuk a szót? Elég lesz végezetül azt mondani róla, hogy mint minden adomány az embernek, úgy ez is áldása és átka egyszerre. Tisztába kell jönni azzal, hogy nem lehetünk meg nélküle, viszont ha józan ész helyébe mindenkor a szenvedély lépne, az megint csak elviselhetetlen volna, éppen olyan, mintha örök forróságra volna károsztatva az ember.

Én vacogok már. Én vacogok már minden ormon. Riadalmasan szép a sorsom. Szebb, mint a tiétek pingált akolban, alomban. Rossz álom, február 17. Város, ahol annyi a lángész. Négy kézláb ingó rossz kanok, dicsőségüket csikorogva eszik a véres korpát, női kis kövön kecelnek, pántlik a kalap, fejnél magasabban a far, spucér, szakadék a nyüvesen vigyorok, s kivívja szűz arcom ájulatát. Szememre kiáld egy zöld levelet, kis pajzsot akár a baba tenyér. Volt egykor zöld, a moha volt utolsó, minden gyökérlábú elmenekült. Kőből és korpából csak a kiutat áhítom, de kőfal kelet és nyugat, dél pedig árvíz, daganat a csönk. Éjszakra látló, vasbordás magas, duruzsol éles plézsalukon át. Lépcsők neked a rések, s meg lehet úgy meggyalulnak, torzsát sem marad. Milliméterenként vagyok boldogabb, vagyok rojtosabb is, mit hagytam el. Frontális feszületté átfordulva alátekintek, ó, mennyi zsizsit! De itt, a tűnődés mögött muzsika, mi lenne a tűz? S már fújják is a rések, elérte a láng a képzeletet. Engem is. Nagy udvarú ünnep vagyok. S foltosodom sötéten jövőmhöz. A győ, ti fényes rekeszek ott lent. Pernye bohócként integet személyem. S illetlenül feketén havazok.

0: Azt, hogy gördög vagyok, ki tudod mondani?
1: Nem szoktam kimondani. Hivatalos papírokra szoktam ráírni a foglalkozás rubrikába, hogy író.
0: Nehéz is ezt mondani. Van egy másik ilyen sokat emlegetett és majdnem nevetséges szava a pályádnak, ez, hogy ihlet. Mi az ihlet?
1: Igen, szoktak bennünket csúfolni, ihlet, ezzel a szóval ihletett költő. Most van ihletve. Én ritkán használom. Az ihletet alkalmas lelki állapotnak tartom a versírásra, és az a tapasztalatom, hogy verset is csak jó kedvel, meg erővel tudok írni, olyankor is, amikor esetleg keserű, szomorú verset írok.
0: Például a játékra, a jó kedvben írásról beszélsz, a játékra van-e erőd, képességed, vagy úgy érzed, hogy csak a sorskérdésekkel foglalkozhat-e egy költő?
1: Az igazi költő nem csak azzal foglalkozik. Játékosan is lehet egyébként sorskérdésekkel foglalkozni. Én örököltem játékosságot, humorérzéket. Sajnos nem tudtam eléggé kihasználni ezt. Most, hogy bölcsebb lettem, tudok mulatni magamon, és másokon is. Így is tudok játszani, de magában a versben, a játékot, a vers felépítésében is tudom alkalmazni.
0: Hogyan építed a verset? Hogyan írsz?
1: Én sokszor egy szóból is tudok verset írni. Köréje rántok sok mindent. Köréje tudok rántani. Van Kosztolányinak egy mondata, melyek a legszebb magyar szók. Ilyeneket mondott, hogy vér, gyöngy, kard, szív. Én minden szóból tudnék külön verset írni. Tehát mondom, szóból is lehet. De lehet egy-egy sorból. Egy-egy emlékezetes sorból, amit hordozunk magunkban sokáig, és nem lesz versé. Egyszer csak megérjük azt, hogy a vers építkezik. Például a Ki viszi át a szerelmet című versemet 1954-ben próbáltam megírni, nem sikerült, én csak később, talán 3 év múlva volt olyan, hogy versnek nevezhettem, de később még ezen is javítottam. Van úgy, hogy azonnal megírok egy verset. Főleg fiatal költők koromban történt így. Nem igen javítottam rajtuk, mert azt gondoltam, ez a szűz test, ehhez már nem lehet hozzányúlni. Ezt úgy gondoltam. Később megtudtam, hogy Vörös Márti is javított a legnagyobb verseim, és milyen jó. Például egyszer a cenzúra kedvéért, a Vén cigányon javított, mert nem lehetett ezt a sort megjelentetni, hogy például a Krisztus megfordul a koporsójában. Erre azt itt a Vörös Márti, Isten sírja, reszket a szentünkben. Gyönyörű lett.
0: Ezt a Ki viszi át a szerelmet című versedet tudod kívülről?
1: Létem, ha végleg lemerült, ki imád tücsök hegedűt, lángot ki lehel deres ágra, ki feszül föl a szivárványra. Lágyhan túl mezővé a szikla csípőket kiöleli sírva, ki becéz falban megerett hajakat, verőereket, s dult hiteknek kicsoda állít, káromkodásból katedrálist. létem, ha végleg lemerült, kirettenti a keselyűt, s kiviszi át, fogában tartva a szerelmet, a túlsó partra.
0: Kik hatottak rád? Költőkre gondolok, akiktől a legerősebb hatásokat kaptad költészetedre.
1: Fiatal koromból említem József Attilát, tulajdonképpen az ő versei olvasásakor. Határoztam el magamat, hogy komolyan foglalkozom a verssel. Aztán jött Csokonai Vitéz Mihály a 48-as időkben. Később Ady Endre, és mikor a Taboló és a Mértékes verset próbáltam párosítani, akkor Berzsenyi Dániel, főleg Vörös Martin Mihály. Aztán a külföldiek, hiszen kezdtem már fordítani őket. Whitman, Apolliner, Bloch, de említettem a Bibliát is, és mellette Majakovszkit, Jeszenyit. Mostanában figyelemmel kísérem a világköltészetet jobban, és ezeket olvasom. Én tanulok mindenkitől, tudok tanulni még egy ellentétes irányzattól is. Én szeretem a bátor írókat, a bátor költőket, és sokszor vagyok olyan helyzetben, hogy szükségem van a bátorításra. Ezért az őseimet, ezért olvasom.
0: Szoktál-e álmodni? És ha álmodsz, miket?
1: Különféle különös dolgot álmodok, hiszen az álom maga is különösség. Vannak szép álmaim, csúnya álmaim, rossz álmaim. Például sokszor álmodok nagy, zúgó, piszkos vízzel, hogy zúg el alattam, és csak egy kis ágacskába tudok kapaszkodni. Álmodok szépeket is. 10 évvel ezelőtt azt álmodtam, hogy egy nagy dombról, csupa bársonyos dombról, barátommal, egy szobrásszal, Vig Tamással csúszkálunk befele, seggen. Többször megismételtük, és nagyon vidámak voltunk. A legjobb álmaim azok, amikor a repülésről álmodok. Már gyerekkoromban is sokat repültem. Mostanában is repülök sokat. Különös módon nem úgy, ahogy általában a többi ember, hogy úszva repül. Én állok a földön, a könyökemet oldalra szorítom, öklömet jól szorítom, erősen bezárom, sóhajtok, erőt veszek és szállok fölfelé, függőlegesen. Nagyon magasra szoktam szállni, ilyenkor látom az egész földet talán. Sok mindent látok. És úgy ereszkedek lefelé, hogy elereztem az erőt, és újra leszállok a földre.
0: Varázsolás, babonák, boszorkányok. Volt ez az iszkázi levegőben?
1: Igen. A mesét mi is úgy fogtuk föl, mint valóságot, és éppen ezért is féltünk. Különösen este, vagy éjjel. Ha nálunk zúgott a kémény, a szélsőházban laktunk, akkor mindjárt az ördögökre gondoltam. Boszorkány hírében állt a faluban egy-két ember, asszony. Ezekre is félelemmel néztem. Féltem a gyerek evő disznóktól. Aztán a haláltól. Apám, ha este, késő este elküldött a mezőre, mert ott felejtettem mondjuk a kaszát, akkor féltem elmenni haza, jövet is nagyon féltem, hát ha találkozok ilyen mese alakkal, esetleg egy másik kaszással, a halál. A halál gondolatát nagyon korán éreztem. 6 éves lehettem, mikor egy vasárnap délután elaludtam a réten, a marhák mellett őrizés közben, egy kis dombocskán, amit apám kis bőrcnek, vagyis bércnek nevezett, és alkonyatkor ébredtem föl. És most már tudom, hogy az alkonyati ébredés nagyon szomorú, hát én nagyon szomorú lettem, és hirtelen arra gondoltam, hogy nekem meg kell halnom. Annyira sírtam, bőgtem, ordítottam. Kikelve teljesen magamból, hogy még az állatok is csak bámultak rám. Ilyen érzésem aztán nem is volt később, ilyen hatalmas érzésem. A haláltól ugyan mindig féltem, de ilyen rettenetes indulatot, sírás, zokogás nem váltott ki belőle. Azóta se.
0: Nehéz elképzelni rólad, hogy később sírtál-e?
1: Nagyon ritkán sírtam. Még akkor se sírtam, ha apám megvert. Jól esett volna, de nem sírtam. Sőt, bocsánatot se kértem. Szeptemberében sírtam nagyot, mert elkéstem a vonatot, amelyik Pestre vitt volna fölvételizni a főiskolára. És nem sírtam apám halálakor se, pedig nagyon nehezemre esett. Lementem a műhelybe, dolgoztam. Viszont barátom Kondor Béla, amikor meghalt, akkor hasra fekve nagyon zokogtam. Megemlíthetem az én kiüzetésemet a paradicsomból. Nem nagy koromban történt, hanem kicsi koromban, talán 5 éves lehettem. Egy kis pajtásnőmmel azt játszottuk, azt csináltuk, amit látunk a madaraktól, a földön járó állatoktól, és hát megleptek bennünket, és el is felejtettem volna, ha nem csúfolnak a lánytestvéreim azzal, hogy a kű között, ezt kiabálták rám, és mikor sírtam, akkor még inkább csúfoltak, hogy rő, hegede, macskaléka, fekete. De később is rám olvasták ezt a úgynevezett vétket, holott én nem tartom annak. Nagyon szomorú lélekkel éltem sokáig, és hát gondoltam is ilyesmire, amit ott cselekedtem, nem mertem megcsinálni egy jó ideig. Ez volt az éden elvesztése. Sőt, mondhatnám a gyerekkor elvesztése is. Na, ekkor megtörtént. A normák, az erkölcsi normák nagyon kemények voltak nálunk.
0: Ki szabta?
1: Természetesen a családfő szabta, de ezek a normák betartandók voltak a közösségben is, a faluban is. Hiszen minden együtt volt, az egy egység volt, a munka, az etika, a játék, szórakozás, egyéb egy nagy egységet alkotott. Ha valaki vétkezett valamiben, az nyilvánosan vétkezett, mert mindenki tudott róla, és elítéltetett. Ez a rend, ez a régi erkölcsi rend, ez fölbomlott már. Nagy zavarodást támadt később, most talán helyreáll majd egy más minőségi formában. Tehát itt nálunk az erkölcs volt a legfontosabb, és a munka. A munka az apám, anyám részéről mutatkozott meg, azok voltak a legközelebb hozzám, és tőlük tanultam meg a munka becsületét, és a tisztességesen elvégzett munkának a becsületét. Azóta, ha valami jó megcsinálódott, valaki jó megcsinálta, én azt nagyon tisztelem, akár művészetben látok ilyet, akár a mesteremberek munkái közt, ilyesmit.
0: Istennel meddig voltál függő viszonyban? Hány éves korodig?
1: Nehéz volna megmondanom. Istennel függő viszonyban voltam, pörlekedő viszonyban voltam sokáig. Otthon kezdődött. Én például nagyon haragudtam akkor, ha nem esett eső, amikor kellett volna. Vagy ha nagyon sokat esett már és rohadott minden, akkor is nagyon haragudtam. És ezt az ő számlájára írtam akkor. Anyám is segített ebben. A sok szenvedés, az örök gyötrelem, siránkozás nagyon megviselt engem is. Mármint az anyámé. Én nem szerettem hallgatni, ha sír valaki. Különösen a nő sír, akkor elfog a dűroham. Annyira nem szeretem, annyira bánt a sírás. Mondom, hogy anyám is sokszor kifakadt. Ha van Isten, ezt nem engedhetné meg. Viszont ha valami jó sikerült, akkor mondjuk, hogy van Isten.
0: De azért apád akarata tovább a fejed fölött volt.
1: Apám akarata nagyon sokáig irányított bennünket. Ő elég idős volt már akkor, mikor én Pesten tanultam, és hát a reményei természetesen nem váltak be, és hát ő elaggott, anyám felülkerekedett már akkor rajta, föl tudta emelni apámat, mondjuk ívott egy kicsit, és betette az ágyba. Akkor már nem volt diktatúra.
0: Amikor megszülettél, azt gondolta apád, hogy te leszel az örököse. Mégis tanítatott előtted. Nem tudom, hogy volt-e a családban tanult ember, iskolázott ember.
1: Nem volt. Apám nem tanítatott volna, még akkor sem, amikor már látta, hogy az én lábam nem gyógyul meg. Anyám akarta, hogy én tanuljak, sőt az egész család és a gyerekek tanuljanak tovább, mert mondta már, hogy a bank kezében volt mindenünk, és anyám azt mondta, hogy ha mindenünk a banké, a gyerekek ne legyenek a banké, a jövőjük ne legyen azé.
0: Pestre jöttél azzal az elhatározással, hogy te költő leszel. Hogyan lesz az ember költő?
1: Pestre nem azzal az elhatározással jöttem, hogy költő leszek, hanem hogy művész leszek, festő, illetve grafikus. De akkor már írtam verseket. Verseket írtam kíváncsiságból. Meg kell jegyeznem ehhez, hogy a verset egy magyar sláger szövegen tanulmányoztam először. Mégpedig hogy? Romániából átszökött egy unokabátyám, aki egy magyar sláger szöveget énekelt románul. Magyarul így hangzik, hogy leszek a cselédje, lehozom a csillagot én. Ő románul szokta ezt énekelni, engem izgatott nagyon, hogy lehet a verset lefordítani. 10 éves voltam akkor. Leírtam a román szöveget, a magyar szöveget is egymás mellé, és próbáltam egyeztetni. Arra voltam kíváncsi, hogy a betűk száma egyezik-e. Persze, hogy nem egyezett, mert nem tudtam még a szótagról, hogy az a döntő a verselésben. Tehát az első műfordítási kísérletem is tulajdonképpen ez volt. Tehát mondtam, hogy a kíváncsiság tett költővé, vagy izgatott és adott impulzusokat arra, hogy verseket írjak. Kíváncsiságból, ahogy más mesterségeket is kíváncsiságból próbáltam elsajátítani. Akár az ács munkát, a bognár munkát, a cipészséget. Valamikor megírtam, hogy 45-ben az öcsémnek új cipőt csináltam. Viselte egész téren át. Felső részt is én szabtam. Aztán bádogos munkát is otthon tanultam meg, mert hát tiszteim sokszor elromlott, elégett a sütő. Rossz anyagból készült. Anyámnak olyan sütőt csináltam a tűzhelyébe, hogy most már minden elégett, de a sütő az maradt. De máshoz is a kíváncsiság indított. Nem volt bennem semmi hősi elszántság, hogy olyan költő leszek Petőfi, aki a népért elesik a csatatéren. Nem voltak ilyen szándékaim. Később voltak nagy kollektív érzéseim,

0: Jó reggelt kívánunk, jó estét, nem, na, jó napot, hát nem is szóval, 5 óra van, sötét van, és Tilos Rádió tematikus nap, gyűjtők napja, 2.15.37.73, három remek férfival ülök itt, Bence, Tóth Bence.
1: Szevasztok.
0: Cukrosi Mike.
2: Szép jó estét, szervusztok.
0: Bővíz Feri.
3: Hello.
0: Ferenc, Feri, hogy szólíthatlak?
3: Gyurikával, hogy jól esik.
0: Igen, tessék, három remek ember, az közös bennünk. Én is gyűjtő vagyok, de én hát most itt csak brácsáznék, hogy mindenki gyűjt valamit. Szerintem akkor így menjünk sorba, Bence.
1: Kezdjük talán a vendégekkel.
0: Ferenc.
3: Igen.
0: Mióta? Hát mióta gyűjtesz?
3: Valamit, vagy
0: mit?
3: Bármit?
0: Mit? Mi a fő? Hát te sokféle dolgot gyűjtesz.
3: Igen.
0: Na, valami...
3: Kezdetek?
0: Ja.
3: Szerintem a...
0: Oviba már.
3: Mondjuk iskola. Gyufás doboz. Igen.
0: Hát az szerintem sok embernek volt.
3: De nekem volt egy speciális területe, csak külföldi.
0: Ja, már akkor is ez a nyugat majmolás. Ez orosz is ment
3: vele? Volt benne, de nagyon érdekes volt, hogy valahol akkor döbbentem rá a két tábor különbségére, hogy amikor láttál egy olasz és angol gyufát.
2: Az egyik meggyulladt a másik.
3: Nem. A színessége, a fajtái, a sokrétűsége, a mérete, a sorozatok, míg a szocialista gyufák ilyen egyen és szürke és barnák voltak. Ezek gyönyörű celofánba csomagolt városképekkel, és különböző színű fejekkel. És különböző...
0: akkor megvilágosodott a fejedbe a marxizmus nem, és
3: nem,
0: a liberális
3: ennyire tudatosan, nem, de valahol olyan érdekes volt a különbség nagyon. Tehát ez volt, ez mai napig meg is van, mindenféle, de továbbra is csak a külföldiekbe, és ez mindenféle anyagi haszon és előnyszerzés. Tehát függetlenül ez csak tiszta gyűjtés.
0: De mondjunk egy számot. Hány?
3: Hát olyan 5000 biztosan különböző.
0: Ez kemény.
1: De egyébként az anyagi haszonszerzés az lenne itt motiváló?
3: A gyufában?
1: Igen, az
3: biztos, hát minden.
1: Ennek gondolom nagyobb piaca van, mint...
3: Mint? Szerintem mint, nincs
1: mint
3: már.
1: Mint annak, amit jó,
0: nekem annyi háttértudásom van, hogy a következő lesz a telefonkártya. Tehát a Ferenc az profi is egyben.
3: Ez a 90-es években kezdődött, elmentünk Horvátországba nyaralni, 93-4, és akkor egy ilyen roviny, látképű, színes plasztik lapocskával telefonáltunk haza, és abban én beleszerettem, mert olyan praktikus volt, egyszerű volt, színes volt, szép volt, és akkor tulajdonképpen onnan ered a
0: megszólított
3: telefonkártya gyűjtés, hogy nem bélyeg, mert annál nagyobb, nem olyan sérülékeny, mint a bélyeg, nem olyan nagy, mint egy képeslap, úgyhogy tulajdonképpen azóta
2: arról van szó, ugye, bocsánat.
3: Plasztik lapocskák. Igen, klassz, igen, így van.
1: Ezeknek volt a néha a Blahalúza téri aluljáróban
3: nyugati. Amikor volt az arany időszakban, ott 8-10 álltak egymás mellett.
0: És árultak a cserélyet.
1: Ilyen nagy albumokban, celofánba fűzött, vagy ilyen, mint a...
3: Nyugati, szigorúan nyugati. De olyan, hogy Európa...
0: És az egyik a Feri volt.
3: Nem, én ki nem álltam soha oda, de sokat jártam én is hozzájuk.
0: És így mutassál valami izgit, vagy megvan-e neked a XY?
3: Hát ez egy idő után, ez egy belterjes kör, mint minden gyűjtés, tehát itt volt minden, hogy beszerzési forrás is volt egybe, akár gyűjtésre, akár egyéb.
0: De itt a készpénzért cseréltek gazdát?
3: Bármi vagy, volt itt.
0: Tehát lehet, persze, hogy nekem van két izém.
3: Sőt, itt volt a leasingel telefonkártyák, amikor egy különleges telefonkártyát akartál, vagy szerettél volna, és hogy az legyen üres, mert az volt a lényeg, akkor megtanulták az ottani járók elő emberek, hogy oda mentek ezekhez a gyűjtőkhöz, elkérte a telefonkártyát, lebeszélt egy összeget fel ott a fülkén, és visszavitte, és kifizette a 40-60-80 forintos.
0: De mi, az díjat. Miért érdekes, hogy üres?
3: Hát mert egy komoly értéket visszakapsz, tehát veszel 800 forintért egy telefonkártyát,
0: ja,
3: minek legyen
0: tehát
3: rajta.
0: Tehát gyakorlatilag eladod a telefonási lehetőséget
3: így van,
0: rajta,
3: így
0: és
3: van,
0: neked meg megmarad a...
3: Ennek komoly.
0: És hogyha elszalad vele a csár.
3: Volt. De hát,
0: veszélyes dolog. De
3: egy idő után ez kialakult.
1: És nem volt ennek esélye, hogy az átfordul, hanem hogy pont a érintetlen, vagy le nem beszélt telefonkártya lesz az, ami
3: volt, aki
1: értékesebb lesz.
3: Te voltak. A telefonkártyán az a különbség, mondjuk a bélyeghez képest, hogy a bélyeget látod, le van pecsételve, vagy nincs. A telefonkártyán nincs különbség abban, hogy van-e rajta egység, vagy nincs. Innentől kezdve mai napig, amint van egység, azt csak te tudod maximum, hogy rajta van, kutyát nem érdekel.
1: Ja, és a 96-ban még ezt le lehetett ellenőrizni,
0: ja, és az a szomszéd. De volt rajta 200 forint, ma azért nem nagyon lehet telefonálni.
1: Még nincs telefon, amiben bedughatnád.
2: De ezen többféle képek vannak?
3: Persze.
2: Tárpítózgromok, vagy...
3: Gyönyörű színes képek. Tulajdonképpen színes képek, csak plastiklapon és telefonási lehetőséggel.
0: És neked ebből mennyi van?
3: Telefonkártyából?
0: Hát figyelj,
3: gyűjtemény, vagy mennyiség?
0: Hát miért az két külön dolog?
3: Hogyne. Hát van, ami a gyűjtemény, abból mindegyikből egy, és aztán vannak, amik...
0: Az, ami cserebere
3: eladni jön hozzá. Így van.
0: Mert hogy te jársz ilyen, hogy hívják ezt,
3: bőrzék? Sőt, és akkor is bőrzék.
0: És akkor adsz, veszel.
3: Pontosan.
0: És akkor ez tulajdonképpen egy adott pillanaton tud lenni jövedelemszerző tevékenység.
3: Hát nézd, ha úgy veszük, a gyűjtő is jövedelemszerző tevékenységet végez, mert szeretne a kisebb értékű gyűjteményi darabjáért kapni egy nagyobb értékűt, tehát mindenképp...
0: Hát verját, mint a kollega Szotyi zacskókat gyűjt, eszél, acskókat gyűjt, eszél, az nehezebb.
3: Hát ahhoz cserepartnert találni.
1: Majd ha rám kerül a sor, elmondom.

0: Így. A gyűjteménye szerintem egy olyan 10-20 ezer, de arra van a legkisebb idő mostanában foglalkozni. Telefonkártya mennyiség. Azért nehéz, mert tudom azt a beszélős forrást, tudom, hogy egy kis veszek egyszerre 10 000 darab japán telefonkártyát.
1: De az nem olcsó.
0: Hát a 10 000-et veszel, akkor összességében nem, de darabáron már azért ott lehet. Tehát egy 100 000 darab telefonkártyán biztos.
1: És ez hol lakik, ez a gyűjtemény?
0: Mikor hol? Tehát, hogy a gyűjtemény az otthon van. Tehát
1: na, de ennek már van kiterjedése is.
0: Van. Hát
1: meg
0: van.
1: Hát ezt valahogy katalogizálni kell, tehát van. Ahhoz, hogy elővegyél egy 1996-os milánói nem tudom mit, az tud valami rendszer kell.
0: A gyűjtés ott kezdődik, hogyha valaki rendbe tartja. Tehát nagyon sok olyan gyűjtő van, aki le van rakva stócba, vagy épp cukor egy nagy dobozba, de amikor ez már be van rakva albumba.
2: Akkor mi nem vagyunk rendezni.
3: Szönyek
2: szélére leszünk állítva.
4: Hát nem.
1: Na de ezek, szerint ugye van az amatőrgyűjtő, és van a profi, aki egyben amatőr is, de profi is. Nem? Tehát igen, ez egy könyvtár.
2: Ferenc kifejezetten a profi gyűjtő.
4: Teljesen profi, persze. Hát én most tudtam meg, hogy nem csak én vagyok ilyen defektes, mert most mondta Feri, hogy havonta vagy két havonta van cukorgyűjtőknek ilyen bőrze. Hát én életemben nem hallottam. Hát,
1: azért milyen perspektívák állnak előtted?
4: Nem? Persze. Hát ezt hozta a 21. század.
1: És neked hogy indult ez a cukor dolog?
4: 82-ben vagy 83-ban voltam először külföldön, Bécsben. Az egyik barátomnak a nagybátyja kint lakott, és oda kimentünk ilyen 4-5 napra, és elvitt minket természetesen cukrászdába, kávézóba, és akkor megláttam, hogy vannak ilyen nagyon, nagyon jó pofák. Hát nálunk akkor még szerintem se híre, se hangban nem volt.
0: Mint egy ufával ugyanaz a hely.
4: Igen. És akkor úgy megtetszett, elhoztam, és miután ingyé volt, mert tudjátok, ki van egy hatalmas
1: külliben. Tehát ez, akkor nem nézett oda a pincén, belemarkoltam.
4: Persze, de ez a mai napig megvan egyébként, hogy ezt így kell csinálni, hogy miután most már amúgy se ígatom cukorral a kávét, most már...
1: akkor neked mind tele van. Az üres zacskó az él?
4: Nem, nekem mindegyikben van.
1: Ja, mindegyik.
4: És van a kő, persze. A feleségem meg a lányom neki általán egy fél évvel ezelőtt szelektálták, hogy melyik európai és Európán kívüli.
1: Na várjál, ne rohanj ennyire. Jó. Tehát akkor ugye az a Bécsbe, a kávéházba, ezt rácsodálkoztál, ez hogy a Nyugat-Európa milyen is klassz, hogy ott a saját izéje van, a kávé, nem tudom mi. Uh-huh. És akkor amikor jöttél rá, hogy ez már, tehát hogy a második, a ötödik.
4: Elmentünk nyaralni Olaszországba, az is tulajdonképpen munka volt, mert egy lakókocsit kellett kihúzni tavasszal, és akkor annyi volt az volt a fizetség, hogy én még kint nyaralhattam egy hétig ingyé és bérmentve.
0: Köszönöm, kaptál cukrot.
4: Kifizették, hogy az üzemanyagot, minden franckarikát, nagyon jó volt, és akkor Olaszországban szintén előjött nekem, hogy megint csak vannak. Hát ez a nyugat, ez még mindig nyugat, és akkor ott is a presszókba, kocsmákba.
1: És akkor egyszer csak direkt kezdtél.
4: És akkor egyszer csak így
1: rákattam. Igen, oda menjünk be egy kávéhoz.
4: A barátaimmal sokat jártunk.
1: És belépsz egy ilyen helyre, akkor azonnal így leszkenneled a izét, hogy a pulton.
4: Olyan helyre be sem megyek, ahol nincs ki kávéscukor, mert hát akkor mi a manónak? Hát nem.
0: Azt hagyd kérdezzem meg, hogy hány cukorral a zsebedbe jársz, mert én úgy csinálom, hogy ahova bemegyek egy kávézóba, akkor mindig kell cukrot, mert hát csak 2-3 darabot kapsz, és azt el kell hozni, viszont a kávéba kell cukor, tehát a rendes cukorgyűjtő cukorral megy a kávézóba, hogy elhozhassa a helyi cukrot, és a kávéjába is jusson.
4: Az autóban, a céges kocsi volt, mindig van 4-5 darab.
0: Ismerős.
1: De neked különösen szerencsés, mert ugye a foglalkozásod az utazáshoz köt.
4: Hát amikor még kamionozok, igen, de hát én nagy részben itthon vagyok, Magyarországon görkocsójával, tehát kis autóval járkálok, és szabad csád ideje alatt.
1: Na de hát miért a sátor aljaiján is csíphetsz egy érdekes cuccot?
4: Persze, hát magyar cukraim is vannak, hát nem majmoljuk annyira a nyugatot.
1: Az és körülbelül mennyi lehet a darabszám most így?
4: Hát most, ahogy készültem ide hozzátok, és mint említettem, hogy a gyerekek így bedobozolták meg a feleségem, és külön rakták az európait, meg az Európán kívülit, ilyen cipős dobozokban vannak, és ezért vagyok én amatőr, mert valóban de hát gondolj bele, ezt hogy az ördögbe lehetne belerakni?
0: Tudok albumot hozni neked hozzá.
4: Na de album.
2: Elkezdett egy gyűjteni a cukros.
4: És ezt nézzétek meg, ez egy mutatom a kedves árnyúhallgatóknak, hogy hát ezeket nem lehet.
1: Milyen vagy ez valami oktaéder, vagy
4: alakulat? Látjátok, ilyen különlegesek, szóval nem csak ilyen zacskókat,
3: Bava.

0: vannak, véletlenül hoztam magammal ugye több ezer darabot, és vannak sorozatok, hát gondoljatok bele, látjátok, kedves rádióhallgatók, ezen betűk vannak.
1: És ugye a cukorból is sokféle van, tehát most már van ilyen barna cukor, meg nyírfa cukor, meg nem tudom, milyen
2: nálcukor.
0: Én ezeket sose fogom megtudni.
3: Mi igaz abból a legendából, amit én egyszer olvastam, hogy aki ezt a henger alakú kávé mellé adható kis zacskós cukrot kitalálta, az nagyon csalódott, mert az emberek zöme nem a középen tépi el és roppantja szét, és úgy
1: el
3: akár, este messze mágában, hanem a végét sem lehet cseszegetni, és állítólag ez teljesen ellentétes a feltaláló eredeti szándékaival.
0: Sose törtem ketté.
3: Nem?
0: Én, hogyha bárhol elfogyasztom a cukrot, akkor mindig itt a végén.
1: De most már bizonyos egészségügyi okokból gondolom nem fogyasztasz
0: nem,
1: cukrot.
0: Igen, két hete kiderült, hogy nevében a végzete cukrosünket. Cukros lettem, basszus!
2: És a pirulákat nem gyűjtöd, az édeskéket? Az ugye zacskóban vannak.
0: Van egyébként talán egy egyipteres, tehát egyiptomi légitársaságtól kaptam egyszer olyat, amiben ez a cukorfolt édeskék.
3: Örülj, hogy nem Sántai Mike vagy kérszemélyi kimisze volt a becenevet.
0: Ez itt egy púp.
1: És akkor nyugodtan mondhatjuk cukros Mike, hát jár cukros. És akkor Bence, te hogy kezdődött?
3: Én nagyjából egy kicsit más ez a... még azt akartam megkérdezni Feritől, hogy a gyufa skatulya gyűjtők és a címkegyűjtők az két külön kaszt, ugye? Jól gondolom?
2: Valószínűleg igen. A címkegyűjtők, én a gyufa körökben, mármint se cserepartnere, soha semmi ilyesmivel nem foglalkoztam, tehát igazából nem tudom, de az érdekesség az, hogy pont idén jutottam hozzá egy ilyen banános doboznyi katalogizált magyar gyufa címke katalógusra, amit nem volt szívem otthagyni, ki akarták dobni. Valaki saját kis kacsójával vastag füzetekbe vezette fel a...
0: Vágva?
2: Ezt de megmondom, hogy odáig se jutottam, hogy beraktam, mert mondtam, hogy ez olyan munka van benne, hogy ezt vétek az enyészet.
1: Tehát, hogy legőzölve, vagy kivágva, vagy hogyan?
0: Hát én arra gondoltam,
1: hogy ez komoly szakmai kérdés.
0: És mindszerre körbevágva, vagy...
2: Hát a gyufa címkét áztatták egy időben, ugyanúgy leáztatták a fadobozokról, régen rá volt ragasztva, tehát az áztatós dolog volt, de mai napig lehet kapni ívbe, mint minden
3: nyomdaipari
0: tárgyal.
2: Hol lehet kapni? Persze, mindenféle volt. Tehát ami terautóra leesett, az leesik itt is, tehát föllelhet.
1: Ami leesett, az leesik.
2: Igen, tehát így van. Mondom, ívben mai napig lehet találkozni 30 évvel ezelőtti nyomdaipari.
1: És akkor ezek szerint van cukorgyűjtő bőrze, vagy találkozó, vagy ennek is egy rendszere?
0: Én most hallottam.
2: Először. Van egy magyar, hagyj reklámozzam őket, az a nevük, hogy Huncut. Hunniai Cukorgyűjtők Társasága.
1: Huncut jegyzetelsz?
0: Persze. Most már itt van benne a Winchester katedrából.
2: Balatoni, Balaton Boglár, talán Lellei úr a fő szervezője, ez egy egyesületté is alakultak, ilyen, úgyhogy ők vannak, majd összehozlak velük. Mert...
0: Nézd meg, ez milyen szép, hagyj csak egyek ezzel.
2: Szeptemberben nálunk tartották az országos találkozójukat, amit mondtam neked ebből.
0: Nekem szent meggyőződésem volt, hogy csak én lehetek ilyen defektes. Egyszer próbáltam még.
1: De most ez keresni. Szar
3: én nem akartam.
0: Dehogy is, én örülök neki, kollégák, persze. Mert...
3: Én nekem mondjuk meggyőződésem volt, hogy Imike, tehát a cukrozacskokat sokan gyűjtenek.
2: Hmm. Sok.
1: Te Imike is, amikor ez elhatalmas volt rajtad a szemben, akkor a családod ilyen, hát megértően...
0: Bólogattak és húzgálták a kezüket, ahol...
1: És gondolták, hogy hát igen, figyelj, igen, itt sokat dolgozik.
0: A barátaim is, persze. Ja. Viszont a Szabolcs barátom hozott araboktól is mindenhol. Hozzátartozik természetesen, hogy ezeket nem én, tehát én ezeket csak kaptam, ismerősöktől ismerek.
1: Már azért ma is bemész valahol a külföldön, akkor...
0: Hát ez természetes, az természetes.
1: De ezen dolgoztál, hogy elterjedjen ez, mert én csak nemrég tudtam meg a maratonon.
0: Hát, igen, mert ugye mindenhol úgy mutatkozom, meg az autón is kín van, hogy cukros Imike, és akkor megkérdezik, ahova megyek, hogy miért cukros Imike, és akkor én szeretettel természetesen, mint hogyha nagyon-nagyon erőltetném, de nem, hát mondom, hogy... csukokat gyűjtök, és akkor lehet hozni.
1: Tehát magyarul egy ismerősöd az megy valahova a Tájföldre, igen, vagy nem igen, tudom, akkor hozz három mizét ajándékba. Hát figyelj, azért akkor neki kéne állni ezt így katalogizálni valami kis...
0: Az a baj, hogy...
3: Belépsz az egyesületbe, és el fogják találni, albumokat is tudnak neked biztosítani, és megint egy új közösséget találsz.
1: Mert ez annyira szertágazó dolog, hogy nem valószínű, hogy van teljes katalógus.
0: Hát biztos, hogy nem, hát minden kávézóban
3: akcióznak, úgy gondolod, hogy a Nyugat-Európa cukorgyűjtők acsarognak a kelet.
1: Ha jól értem, például a telefonkártyának lehetnek olyan katalógusai, ami törekszik a teljességre, nem? Tehát, hogy azt mondod, hogy mit adtak ki Olaszországba 78-ba, vagy 89, vagy nem tudom mikor, Burmába, és akkor van egy mint a bélyegnek volt régen. Tehát,
3: hogy... ezek szofisztikáltabb gyűjtések már szerintem gyűjtőszenvedélyek, a bélyeg, meg a telefonkártya.
1: De van valaki?
3: Halló, igen.
4: Sziasztok, csak arról vagyok kíváncsi, szeret. Hogy mi lesz a gyűjteményel Imike halála után?
1: Hát ez minden gyűjteménynél kérdése.
0: A Szabos barátom pálinkát fog belőle főzni.
2: Ez jutott nekem is elősőre eszembe. Hogy...
0: Egyébként nagyon jó pálinkát főz most is, csak úgy jelzem.
3: Halló?
4: Hogy nem lehetne felajánlani a Nemzeti Múzeumnak?
0: A Nemzeti Múzeumnak?
1: A Nemzeti Cukorgyűjtemény.
0: Hát figyelj, hogyha azt
1: egy alapítványt kell létrehozni.
0: Egy alapítvány, igen.
2: Azt soha nem ez a Huncut, ezek valamilyen alapítványi, vagy valamilyen egyesületi
4: halálban. Vagy például a hat történetének.
0: Te hazafelé beszélsz.
1: Szerinted ezzel lőni is lehet.
2: Robbantani.
1: Ez a pálinka jobb vonalnak tűnik.
0: Ugye is hasznosabb. Hasznosabb.
1: Mit gyűjtesz te?
4: Én?
1: Igen.
4: Pészt. Sok dolgot gyűjtök.
1: Hát mondja egyet.
4: Főleg régiségeket. Például nagyon régi káposztagyalukat.
1: Ja, ezt mondtad. Ja. Jó, neked se lehet könnyű. Mert az nagy, nem? Az helyi kell. Az nagy, az helyi igényes cucc.
4: Hát lóg a falon a lakásban.
2: Mekkora album kell ad?
4: Ezt leesett.
1: És van katalógus?
0: Káposztagyűjtő katalóg? Vagy káposztagyalú gyűjtő katalóg?
4: De nemrég megalapítottam az egyesületet, már van egy tagja.
0: És ki a vezér?
4: Hát én.
2: Jó, ki a tag?
4: Én vagyok a tag is.
1: Na jó.
2: Akkor egy hangú döntéseket tudtok hozni.
1: Hello. Szóval akkor neked ér hozni.
0: Nekem ér is.
1: De azért tényleg katalogizálnod kéne. Tehát Burmából van.
0: Burmából szerintem biztos van. Mind a 8000 vagy 10000 darab azért nincs benne a kobakomba, de hogyha valaki hoz nekem valamit, akkor...
1: És akkor van valami rendszeri tájolással, tehát hogy
0: igen,
1: vannak
0: igen,
1: a csehszlovák
0: darabok. Ausztrál, mindenhol nagyon-nagyon sok helyről, minden földrészről van. Az Arktiszról és az Antarktiszról még nincsen természetesen. Úgyhogy ha valamelyik ötök arra megy, akkor...
1: Na és Bence, te hogy
3: cukkant? Én nagyjából olyan 25 évvel ezelőtt kezdtem el. A akkori általános gyűjtőszenvedélyek tárgyai azért azok valamiféle ilyen esztétikai szempontokat vettek figyelembe. Én legalábbis úgy emlékszem, hogy szalvétát, meg akár gyufás címkét is úgy gyűjtött az ember, hogy megragadta azokban megtestesülő szépség. Én meg pont fordítva voltam, a Szotyi Zacskónak a grafikai megoldásai, vagy hogyha néhányat mutatok, akkor talán elhiszitek, hogy az ordinári és a tehetségtelen és az abszurd és a szürreális különböző...
2: Kubai gyufa, csak ennyit mondok.
3: Ja, bocsánat, elnézést. Ja, akkor azzal még nem ismerkedtem meg, és akkor elkezdtem ezeket gyűjteni, és igazából három fő terület van. Csapás, az egyik az a újfehértói, Magyarországnak újfehértó a és szerintem a világnak is a Szotyi fővárosa. Van három albumom, amiben csak Újfehértóról származó.
1: De mindegyik más.
3: Mindegyik más, igen. Illetve a magyar, illetve a többi az a Magyarországon kívüli. Egy-két nap alatt valószínűleg lehetne olyan megfelelő módon kategorizálni, vagy katalogizálni, hogy
1: Ez, amit hoztál, ez itt a kezemben az van, az tele van.
3: Igen.
0: Ezt én hoztam.
2: Üresbe gyűjtöm, vagy telibe?
3: Üresbe gyűjtöm. Igyekszem telibe hazahozni, és akkor meg is eszem, de az a baj, hogy teljesen különböző ízlése van a világ népeinek a szotyi fogyasztást.
0: De ezt máshol is fogyasztják egyébként?
3: Hát természetesen. Amerikában például a barbecue, meg a kovászos uborka ízesítéstől elkezdve...
1: kovászos uborkát nem lehet.
3: De van olyan, van kóser kovászos uborka ízesítésű szotyi is. Valami
1: halál. Ilyen.
3: Megkóstolja az ember egyébként, de aztán...
2: Persze.
3: Tehát én üresen gyűjtöm, de igyekszem mindegyik.
0: Ez nem csak az Magyarországon kívül sehol nem a foci meccseken.
3: De rengeteg helyen eszik. Na, érdekes módon Európának vannak országai, ahol ez nem annyira. Olaszországban például egyáltalán nem elterjed, de Franciaországban, Spanyolországban, Lengyelországban, Ukrajnában, Romániában komoly szotyit.
2: Több magaszlacskóban gyűjtött.
0: És ha te fogsz egy kamionnyi szotyit, és kiviszed Olaszországba egy Udine meccsre, akkor szerinted abból
3: hát lehet megpénzni? Hát
1: meg nem is
3: vagy a meccsre. Prágában is ugye a sörrel meg a virslivel rohangásznak a meccsen a mozgóárusok. Magyarországon tök mag szotyi.
1: De verje, akkor tulajdonképpen szotyi szakértő is vagy, tehát ilyen kovászos, uborkás, kóserizet.
3: Igyekeztem utána járni nyilván, hogy magának a technológiának, igen, a pörkölés, sörkölési módozatoknak, a különböző napraforgómat típusoknak.
1: Olyat is ér, aminek nincs héja.
3: Nem. Tehát
1: a héjas, köpködős.
3: Héj nélküli szotyi zacskót nem gyűjtök. Egyetlen egy van, talán a gyűjteményemben az nagyon szép, egy NATO csillagot ábrázoló, szintén magyar zacskó, ami hát szépsége miatt megragadható.
1: De a designerrel nem vetted fel még a kapcsolatot, hogyha egy helyről nagyon sok származik?
3: Mindegyiket valószínűleg a gyereke rajzolta a pörkölőnek, vagy a nagymama. Tehát olyan felismerhetetlen állatok és arcok, meg figurák
0: és vannak. És ebből hány fél év van?
3: Hát olyan 500 körül. 5-600.
1: És azért,
3: hogy... Egyen 30-40 országból.
1: Kapsz, te is ismernek a haverok?
3: Nem, ez az, amit Ferinek akartam mondani, amikor nagyobb, hogy mondjam, szélesebb kitekintéssel bír a különböző gyűjtőtípusokat, illetve én próbáltam rákeresni az interneten, hogy foglalkozik ezzel bárki még rajtam kívül. Egyszer találtam egy embert, aki magyar volt, akinek írtam, és ő nem hitte, hogy én azt gondolta, hogy én valamivel, vagy nyilván valamilyen tréfát akarok üzni vele.
1: Vagy kölcsön akarsz kérni.
3: Úgyhogy ez egy árva. Árva vagyok, mint az ujjam. Tehát nem tudok én a nyugati pályán aluljáróba kiállni a
1: mások példányokkal. De nem hiszem ezt, ami kitalálható, az kitalálható.
3: Én is azt hittem.
1: Hogy biztos van, nem tudom én hol.
2: A földön kívülek is vannak. Csak nem tudom róluk.
3: Itt van például, talán ez volt az első olyan zacskó, ami
1: ilyen nagy,
3: arra késztetett, hogy elkezdjem gyűjteni. Látod, ez ebben egy csomó motivum megtalálható. Amit mondom, ez egy tyúkba gyógyított, földgömbbe gyógyított Magyarországon belül lehet látni a szotyit.
1: És
2: olasz
1: színek.
3: Kékfej, inkább holland vagy luxemburgi csillagos
2: sávos,
3: és amikor az ember egy ilyet meglát, akkor elképzeli azt a folyamatot, ahogy a szotyi gyártója maga kitalálja, hogy milyen legyen az acskója, és amikor ez sikerült, tehát egy tyúkba oltott, földgömbbe oltott Magyarország, akkor elismerően csettint.
2: Azt figyelj. Az acskot gyűjtöd, amire nincs ráírva, hogy szotyi? Tehát csak napraforgó mag?
3: Igen, minden gyűjtök, a legminimalistább.
2: Nem csak napraforgós.
3: De a pirított legyen az a lényeg.
1: A nem pirított nem ér?
3: Nézd meg, tehát különböző mókusok, amikre, hogy mókus-e
0: vagy sem. Még egy tyúk.
3: Tyúk, igen.
1: De miért a tyúk? Mert szereti a szotyit.
3: Nem? Nagyon érdekes. Ukrajnában, meg Oroszországban nénikével adják el a szotyit, kendős öregasszonyja. Tehát ott valamiért ez...
1: A sportnak van ehhez
3: a
1: valami...
3: A törököknél, meg a japánoknál fiatalasszony, kis csinoska, magyaroknál minden. Tehát itt a lótól,
1: figyelj,
3: a
1: futballistáig, az indiától.
0: Ha visszafogott japánok is szotyíznak, kimennek, mit tudom, meccsket, és köpködnek ott, és utána a tenyérbe, hát felfoghatnak.
3: Például a Csepel SC saját
1: Egyedi széria.
3: Egyedi széria.
1: És az még nem jutott eszedbe, hogy te csináltad magadnak egy ilyen saját szériát?
3: Hát nem, szerintem ugyanúgy lehet saját cukrot is dobozoltatni. Vannak
1: egy cukrosimike feliratú cukor.
3: Erre szakosodott ajándéskártyák,
0: akik... Én deskét vagy stíviát most már, tudod?
1: Nem, de hát ugyanúgy, ahogy nyilván egy egyszerű presszó is ezt le tudja gyártatni, hát te is le tudnál nyomatni.
3: Na itt van például...
1: Egy exkluzív, hogy a 25 éve gyűjtem a cukrot.
3: Ez például egy eléggé minimalista dizájn, de helye van.
1: Ne, ez nem is. Ja, csak hogy ott lehet látni, hogy oda van.
3: Ez a spiritot napra
1: ez egy
3: forgó.
1: Egyszerűen igen, egy
3: lengyelből.
1: Üres zacskó. Ez nagyon minimalista. Figyelj, és nem igen, gondoltad azt, hogy ezt be kéne szkennelni, vagy az elmél?
3: De, sőt, én még arra is gondoltam, hogy egyszer a Tilos Maratonon csinálni egy kiállítást, és 200 forintért megnézhetné az én 500 darab. És az is egy belétel forrás lenne. Hát ilyen sima...
0: Tehát belépő díjat szedni.
3: Belépő díjat szedni.
1: Nem, na de akkor ilyen egyedi, hanem... tehát egy szobába bemehet és lapozgathatja egy,
3: nem, utána, hanem egy
1: fehér szérnakesztyűbe.
3: Falon ki lehetne tenni ezeket ilyen keret nélküli üveg
1: mögé.
2: Hát vannak ilyen mélyeggyűjtőknek kifejezetten ilyen táblák, amire...
1: Demonstrációs.
2: Bemutató.
0: Ezen én is gondolkodtam, hogy ebből jó lenne egy ilyen kiállítást. Hát egy ilyen nagy asztal, üveglappal, tudod, kis gombos üveg megszúrni a tetejét, és akkor...
1: De miért kéne megszúrni?
0: Hát, hogy fölfüggeszteni, vagy mégse így.
1: De akkor megsérül, nem?
0: Hát, az a kis fülecskéje az...
2: Üres zacskóért adsz pénz egyébként, Szotyi zacskóért?
3: Én kész vagyok adni, de még senki nem ajánlott.
2: Megvan a jövő biznisze.
1: Na de hát most tessék, mire jó, olyan egyébként, mire jó hát,
3: vicces jeleneteket azért okoz ez, hogyha egy meccsen a tapucskoló, szurkoló lába alatt matatva, mondom,
0: bocsász, ugorom, meg arra, mondom, mennyi már
3: igen, arra, igen, mondom, ez egy...
1: Ne dobd el!
3: Így van, Gömze Margit 98-as pörkölése. Mióta keresed?
1: Mert akkor ez a sporttal is azért valamennyire összefügg, nem?
3: Azért az a legnagyobb öröm, amikor a
1: hoki
3: meccsen, vagy foci meccsen lelátom, lát az ember egy jó állapotban.
1: De már akkor neked erre rááll a szemed, tehát állsz ott a lelátom, sokan nézik, hogy elhúzások az első, jobb szélső, az
0: izenés. Te jársz olyan stadionban is, ahol bizonyos emberek VIP
3: igazából minden stadionban.
2: Tehát egy híres ember zacskóját elkéred.
3: Nem.
1: Tényleg, hogy ebből mit tudom én a fenyő.
0: Hát tudod, volt, aki a kólás dobozt elvette.
2: Hát az olyan napi működik.
0: Mert hogy ő abból ivott,
1: és elvettem. Tényleg a kólás doboz, meg a sörös dobozok a hősi időkben, mikor azok a nagyszobában, a szekrényen. Hát az
0: csak amikor kedvesemmel összebútoroztunk, akkor Tíme azt mondta, hogy na most másztál.
1: Ez elég, ez a cukros cucc, ez elég, ez most ennyi lesz.
2: A Szotyi zacskóról szabad kérdezni?
3: Igen, neked,
2: ha van rajta dizájnváltás, tehát mondjuk, igen? Mondjuk lejjebb kerül, vagy mondjuk megváltozik ez a felirat színe,
3: az egy új,
2: variáció.
3: Az egy új, így van, az egy új.
2: Lejárati dátum?
3: Lejárati dátum az nem.
2: Az nem.
3: Tehát az nem. Tehát azért ez egy tömegtermék ahhoz, hogy ritkában, gyakrabban változik a lejárati dátum, meg az érvényesség annál, mint sem a dizájn változzon, de például az, hogyha...
2: Oroszlán
3: például,
2: zöld lesz mondjuk.
3: Nem, de az... ezen, hogyha látod, ezen egy BT neve szerepel már, egy újfehértói név, BT neve, amit mutatok ugyanezzel a dizájnnal, azon még Sónyákné papillonnal magát.
1: És azért ismeri a csávó a izéket, nem?
0: Nagyon
1: a beszerzőket, mi?
3: Erre azt keresem.
2: De hogyha a KFT-ből mondjuk BT lesz a cégnevel,
3: az korrekt, az változás.
2: Ez a klasszikus bélyeg.
0: Igen. Itt van
2: variáció.
0: Egy zöldfülű egérke, nagyon aranyos, és egy sajt van a szájában, és napra forgó.
3: Hát, hogy mi van a szájában, azért az kérdés, mert ez például a tipikusan a Szotyi zacskó dizájnnak egy olyan példája, ahol nem tudod eldönteni, hogy mit is látsz valójában, hogy az vajon egy napraforgó mag lehet, egy koldusegér, aki
0: mert itt van mellette, látod a kis dobozka, egyébként lehet, hogy koldusegér. Szegény egér.
3: Például egy méh elől menekülő napraforgó.
1: Melyik a napraforgó? Szerinted ez a nap... Ja igen, tényleg, az... De hát nagyon stilizáltan, hogy finom
3: itt
1: legyek.
3: Van, ez az eredeti ennek az emberarcú oroszlánnak, amit most kaptam.
2: Nem akarják, hogy beporozzák?
1: És ez nem volt meg, amit kaptál?
3: De.
0: Véletlenül.
3: Van.
2: Sonyáné, nem Sonyákné.
3: Sonyákné.
2: Papírra.
1: Azért tudja Sonyákné, hogy te ilyen reklámot olyan képbe vagy?
3: Egyszer elmentem Újfehértóra, direkt
1: na,
3: végig látogatni.
1: Na, ez az.
3: A Mosolygó Ferencet.
2: Na, ha van még itt Ferenc.
3: Tóth László, Papkás Ándor.
1: De tudod, egy ilyen név milyen jó imikes, Mosolygó, mert annak nem lehet nagy baja.
2: Hát az a Mosolygó.
3: Magáról a faluról nem tűnik egyből úgy, hogy ez valami exkluzív.
1: Ez világfőváros.
0: Ezért kellene neki jó díjat fizetni?
3: Persze, hogy kellene, hogy a csodában.
0: És akkor gondolom fizet is.
2: Miért gondolt, hogy nem fizet, ezt adhatok
0: például. Hát gyanítom, hogy 35 forinté, ja nem, 104 forinté adja ugye.
3: A Flintstones. Igen.
1: 104 forint.
2: Nem. Szóval meg kell, hogy vigyem a cukrosokat egy kicsit, mert tuti, hogy van katalógusuk. Tehát látva itt ezt a huncutoknak a forgalmát, mármint hogy azt, hogy küldözgetik egymásnak a képeket, rögtön az első, tehát biztos, hogy csinálják, a katalogizálják különböző cukrokat.
1: De tényleg baromi nehéz lehet, tehát hogy...
2: Hát sok ember
1: kell hozzá. Én hoztam az Imikének, sajnos iszonyúan szégyellem magam, hogy otthon felejtettem, de ezt mindenképp el fogunk küldeni. Mindegy. Mit a Szarajevóból hoztam egy kocsmából. Lefekvés
0: előtt haza, és akkor vissza is jön.
3: Itt van például szintén egy foci tematikájú, nézzétek meg ezt a magát az ember. Ez a tipikus magyar szotyizzacskó, akit valaki olyan tervez,
1: ez az aki, Ebedli, nem?
3: Aki életében először fog plajbászt, hogy...
1: De ez lehet, hogy tényleg gyerekek...
2: Ez a kéztartás, azt nézzük.
1: El van törve neki. Na,
3: mondom, nekem valamit ebben az fog. Egész gyűjtésben leginkább mondom, ez a dizájn volt az első, ami mindig lenyűgözött az új meg az új zacskókon. A külföldi zacskók azok professzionálisak, tehát itt azok között a...
0: Azért onnan látszódik, hogy ez nem mai modern futbolista, mert nincs még agyonvarva, látod, se a keze, se a lába is még agyonvarva, a sírója nincs belőve, ilyen hülye hajú, tudod, mint én, és tehát nem olyan stuccolt haj nincs.
3: Kicsit
0: tehát,
3: Eszterházi ilyen. Mártonra emlékeztet.
1: Figyelj, és ezek a műanyagok nem korrodálódnak, vagy nem
3: ezek róla a festék? Ezeknek az öme azért 20 éves zacskó, és így albumban...
1: Ja, fénytől védve.
3: Itt van például ez a szomorú szemű...
0: Szamurá.
3: Balu Maci egy napraforgó alatt. Ez is egy annyira mikro...
1: Azért ezt én dolgoznom kell, hogy Balu Macit ezen...
3: Maga a Maci.
2: Ezt akarja mutatni, hogy ez a Balu.
3: Igen.
2: Itt a két keze, itt a két lába.
3: Igen, egy korábbi verzióban hát még nem volt odaírva, hogy Balu, de miután...
1: És ez a márka név is, hogy Balu.
2: Ott a feje ez is ott van.
1: Gömze Margéci feje van.
2: Tulipán hasú, mert ez egy ilyen tulip, vagy rózsa
0: hasú. De ő is kétfajta. Nagyon aranyos. Na jó, az egyik jobban meg van pirítva, és ez...
3: Igen, az a baj, hogy már kezdünk belefeledkezni mi magunk ennek a érzésébe, és ez egy rádióműsor, tehát inkább a rádióhallgatók számára is élvezhető aspektusairól beszélünk.
1: Egy kis zenét. Egy kis zenét.
3: Zene után.

0: hallottátok.
1: Tilos Rádió gyűjtők szenvedélyek napja.
2: Én ezeket azt szeretném megtudni gyűjtőtársaimtól, hogy ezeket a számomra beláthatatlan mennyiségeket, ugye 10 000, meg több, neked is 8-10 000.
0: A körül van.
2: Ez mennyire befolyásolja a gyűjtői hozzáállást, hogy tulajdonképpen végtelen az, amit te gyűjtesz is,
0: és abszolút nincs. Nem. Igen, abszolút nem? Nem. Abszolút nem. Hogyha megnézed, tényleg ellentétben az, hogy van, ezeknek gyönyörű a kinézete. Mert különleges alakjuk van.
1: Tehát egy örömet okoz, azt a ilyet még nem láttam, ilyen ez a dizájnban.
0: Igen.
1: Most mint a dizájn.
0: Legutoljára Brazíliából kaptam, és akkor rettentő szép az egész kinézete. Ellentétben kaptam Észak-Koreából is. Az rettentő.
1: Kicsit minimalista.
3: Kobai gyufa, megint.
0: Egy hófehér, és rá volt így, hogy sugár, cukor, és kész.
1: Na hát ez ennyi a másik volt. Vége.
0: Ja, és az rajta volt természetesen, hogy éjszakóra, minden éjszakóra.
1: És vannak ilyen különlegesek, hogy csegevarás, vagy ilyen, akkor éjszak, vagy valamilyen?
0: Hát olyan arcok, akik híres emberek, én
1: nem mennek tudok. Rá.
3: Én tudok neked mutatni, van egy 40 darabos olasz sorozat, az az 20. század híres emberei, Marilyn Monroe-tól, a II. János Pápától.
1: Cukron,
3: igen. Elvis Presley-től, tehát gyönyörű 40 darabos sorozat, a Nelson Mandeláig.
2: És azt egy cukornál nem nehezíti a katalogizálást az, hogy sokkal nehezebb egy cukrot beazonosítani, hogy ez már nem tudom, hogy honnan van meg. Ekkor az is cukron, azért kevésebb információ van.
3: Van egy olyan kategória, hogy beazonosítatlan kategória. Tehát
1: ez egy lényeges dolog, tudod? Tehát ha mondjuk kiveszed azt, hogy honnan van?
0: 90%-ban meg tudom mondani.
1: De mi országig, vagy város?
0: Országra.
1: Mert azt hiszem, mert a nyelv.
0: Meg rajta is van egyébként, hogy a cukrok 90%-án is rajta van, hogy hol gyártották.
1: Na, de azt nem tudod, orosz gyufa, akkor nem tudod, hogy Novoszibirszkből, vagy nem, Leningrádból, nem tudom mi.
0: Nem. Hát ez ugye, mert sok hely nem is étsor.
1: Nem, nem, mikor
0: csak kaptam őket.
1: Amit nem hoztam el neked, az iszonyan gondolkoztam, így összegyűjtöttem egy pár darabot, és akkor most, hogy honnan van most ezt, nem emlékszem, hogy ezt a Szarajevóba a sörgyár izéből hoztam, vagy a izéből, de akkor elég az, hogy Szarajevó.
0: Persze. Albániából is van, úgy eszembe.
1: Melyik a legértékesebb? Van ezt ilyen értelmes kérdés? Mind.
0: Én mindegyiket szeretem.
3: Tudok segíteni neked értékben, minden kisebb az ország, minél messzebb van, annál értékesebb a cukra. Tehát meglepő mondom, például egy indiai cukor, az sokkal, a nagy ország nagyság ellenére elég értékes cukor, mert elég messze van, és nincs olyan kultúrája a kávés cukroknak. De értékes egy San Marinoi vagy egy andorai cukor, de egy osztrák-német az kvázi értéktelen, mert annyi kerül be hozzánk, és olyan mennyiségben, és olyan sok van belőlük, hogy nem okoz.
2: És ennek az értékét ki tudja megállapítani?
0: A gyűjtő.
3: Tudom, értéket nem, én azt szoktam mondani, hogy értéket nem tudom mondani, olyan árat tudok mondani, amennyire vesszük, és amennyire eladjuk.
1: Tehát a piac.
2: Na én például a saját dolgaimmal szemben teljesen zavarban vagyok, fogalmam nincsen.
3: Egy szűk piac van.
1: Tehát mondjuk egy madagaszkári gyűjtő azt mondaná neked, te figyelj, itt ezt a szotyi zacskóért mit tudnál adni akkor?
2: Nem gondolok, de én hogy nem, fantáziálok néha azért erről, hogy valaki ezt a rádióműsort hallgatva hirtelen
1: rálicitál a cuccra, de nem adnád el semmi pénzre.
2: De hát pontosan ezt mondja felül, hogy hát
3: biztos van az a pénz, amit eladnál.
0: Ez nekem eszembe se jutott, megmondom őszintén, hogy ebből pénzt lehetne csinálni.
3: Segítsek az értékében? Az értékében.
0: Nem hiszem, mert akkor esetleg...
3: De mondok neked, alapára cukroknak 10 cent, 25 forint, 30 forint. De gyakorlatilag ennyi.
1: De már a cukorsága, vagy maga a tárgy?
3: Tehát maga a gyűjtőknek szóló ár.
1: Még egyszer mond az összeget?
3: 10 cent egy zacskó cukor, 25 forint. Forint. 25-30 forint.
1: Na, szorozd be, imiket.
3: Ott kezdődik.
1: 10 000-re.
3: Na, szorozd. Tehát nálunk a bőrzén ennyi az alapár. Ki van rakva az 5 kilós doboz, és 25 forint.
2: Figyelj, 1000 forint, eddig 10 000-rel számolva, akkor van egy 1000 fontod, de hogyha azt veszük, hogy biztos van 1000 olyan, olyan cukrod, ami mondjuk fél fontot is megér valakinek, akkor szerintem egy olyan 3000 fonttal számolhatunk.
1: Na figyelj, hazamész, mindjárt más ember leszel, most hazamész, és azt mondja, hogy kifikázta az én gyűjteményemet.
0: Hát a feleségem természetesen, és most már így megyek haza, ilyen dagadt mellekkel.
1: Na, hogy a jövő, tehát valaki nyugdíj alapba teszi a lóvét, meg azzal foglalkozik, hogy nem
0: tudom. De azt elviszik.
1: Jó, és azt elviszik, de ez meg...
0: Ezt nem adom neki.
1: Nincsen ellensége? Mój vagy ilyen természetes ellensége
3: a cukor.
2: De egyébként nem feltétlenül cukorzacskó gyűjtésének, de nagyobb dolgok gyűjtésének van befektetői vonzata. Tehát sokan fektetnek abba, hogy bizonyos, mint veterel autókat, meg különleges egyedi dolgokat azért gyűjtsenek, hogy az értéke sokkal nagyobb legyen akár.
1: Na de várjál, a befektetési rész, az nagyjából értem, tehát azt mondod, hogy megveszem, és akkor ez idővel értékesül. Tehát én például néztem, gyűjtök ilyen fotós könyveket, hát főleg nézegetés céljából, és amelyik minél nagyobb, állati fura, minél nagyobb, a nagyobb könyvekért megnéztem egy ilyen Taschen izébe, hogy annak az értéke nem nő. Tehát, hogy ki $1000 megveszik a Helmut Newton Sumo című albumát, és az most ér 3000-et. Tehát, hogy ezt értem,
2: hát
1: hogy
2: valaki... Az nekem háromszoros ár.
1: Igen, tehát a befektetést értem. De maga a gyűjtés az onnan indul, hogy valami a fejbe egy bogár belemászik. Tehát amikor az első Szotyi Zacsit, azt mondod, úgy ez érdekes.
2: Igen, én nekem, hogy mondjam, a nyerészkedési cél az nem fordult meg jó 20 évig a fejemben, de mostanában már, miután már egy szemmel látható mennyiség van, most már így elgondolkodom, hogy van egyáltalán ember, aki meg tudja állapítani, hogy mit érez? Szerintem nincsen.
0: Én arra lennék kíváncsi, hogy mások szerintetek erre kíváncsiak lennének, mert itt van mellettünk ugye az Iparművészeti Múzeum. Tehát, hogyha itt valahogy összeállnánk 8-10.
2: Szerintem vannak olyan iparművészeti, vagy akár ilyen művészeti szempontból is releváns, vagy értékes gyűjtemények, amiket lehet ilyen szempontból elemezni.
0: A múzeumokkal föl kellene venni nekünk a kapcsolatot, és mondani,
1: hát ez egy nagyon jó ötlet, ez teljesen reális, tehát amit te mondasz, hogy ez a design része, tehát jó trash design, vagy nem tudom, vagy a telefonkártyán,
0: az már művészet.
1: De az Iparművészeti Múzeumban van egy kiállítás, mondjuk van egy fal, amint 10,000 telefonkártya van, azért ez azon érdekes lehet, hogy a
2: én biztos vagyok, hogy például a telefonkártya az már valamennyire találkozott ezekkel a művészeti határterületekkel is. Tehát valószínűleg volt ebből koncept.
3: Csalódást kell okoznom nektek, van az a 10-20-50-100 ember, akit érdekel, és erre igazából nincs. Tehát ez a saját berkeinken belül tud működni.
1: De tök igazon, nekem van egy jó ismerősöm, aki ott komoly ember itt az iparművészetiben, és ezt megkérdezem. Mert ez tényleg iparművészet, tehát hogy a...
2: Alkalmazott grafika.
1: Ja. Hát
0: nyilván nem arról van szó, hogy kiüríteni az egész Iparművészeti Múzeumot, és akkor nem. Cukrosimikének, meg Ferikének elviszik a gyűjteményt.
1: Hát figyelj, azért ebből elég tehát hogy most mi itt ülünk négyen, de hát érted, az egész országban azért nagyon sok olyan lehet, amit el se tudsz képzelni, hogy mind. Tehát azt sejtetted, hogy Szotyi Zacsit lehet gyűjteni.
0: Nem, mert mondom, amikor én ma készültem, hát elolvastam, hogy tényleg hányra kell bejön, és akkor Szotyi Zacskó, hát mondom, ez biztos hülyeség, és valaki a toronyban ott baj van, való. Megszüntette a nap a kollégától.
2: Bocsánat, még ezt a Feri kezében pörgetett kinder tojást hadd fejtessem ki egy kicsit vele, illetve ez az, amire gondolok, hogy ha van valami, ami obligált gyűjtemény tárgya lehet, az a Kinder tojásban szereplő vízbaszok, nem?
3: Mit jelent az obligát ebben az esetben?
2: Akkor, hogy mondjam, vagy az ember, igen, hát magától értetődően gondol arra, hogy ezt valaki gyűjti. Sőt, abban is biztos, hogy ezt rengeteg ember gyűjti.
3: Igen.
2: Ugye?
3: Igen.
1: És én a Ferencet régóta ismerem, igen? És van egy egyszer mutatott, mikor ezt először hallottam, hogy ezt gyűjtik, és én is azt gondoltam, hogy hát azért ez tehát a gyerekek meg minden, és mutatott egy nagyon szép kiállítású, komoly könyvet, ami egy katalógus, igen? És ott volt, hogy a Portugáliában 1979-ben, ha nem tudom milyen, rózsaszín bizilovak sorozatban az a 7, és a tehát ilyen komplett.
2: Igen.
3: A Kinder katalógus az körülbelül ilyen vastag most a katalógus.
1: Hello, van itt valaki?
4: Szervusztok, Gyuri vagyok. Hello. Nekem csak egy ötletem lenne. Erzsébeten a Csili csoport Dávid Fecónak a vezetésével lehet, hogy megcsinálná ezt a kicsibe ugyan egyelőre, de a kiállítást.
1: Remek, remek, felvesszük a kapcsolatot a Csili csoporttal, de én az iparművészetét is megkérdezem.
4: Hát az teljesen egyértelmű.
1: Ja.
4: Nem szabad kihagyni.
1: Oké.
4: Okay.
1: Hello, szia.
0: Hello, szia.
3: Múzeumról csak annyit mondjuk, hogy egy időben a Posta Múzeum foglalkozott a telefonkártyákkal. Volt ott egy agilis hölgy, aki ezt úgy kézbe vette, és magyar kártyáktól a külföldiekig rakosgatta össze, ő valamiért onnan elkerült. Aztán mi lett azzal a komoly gyűjteménnyel, fogalmunk sincsen. Tehát mindig kellene valaki, aki adja hozzá a saját energiáit, ami vagy valószínűleg soha nem fog megtérülni, és azért ezek nem működnek.
0: A matchboxokról volt katalógus egyébként, hogyha emlékeztek, meg 28 forintos matchboxokra, hogyha emlékeztek, vagy valakinek volt ilyen.
3: Most volt egy hír, hogy valami amerikai ember 3 millió dollárt adott az autójáért, és kiderült, hogy a matchbox gyűjteménye ér annyit. Hogy...
2: És ilyen nagy fiókokban mutatták, és csak kék színű kerülnek.
3: Ki az, 3 millió
1: matchboxok.
2: Matchboxok, igen.
1: 3 millió font.
3: Nem, ez egy gyűjtemény volt, gyűjtemény. És dollár, és az egész gyűjteménye ért annyit, hogy...
2: Akkor viszont, bocsánat, a Kinder tojásra visszatérve, akkor annak lehet tudni, hogy pontosan mennyi darab, vagy mennyi
3: típus. Nem, az nem adja ki a gyár, tehát az megint...
2: Nem, hogy egy fajtából mennyi darab van, darabra? Hanem, hogy összesen lehet, eddig mennyi típus.
3: Hozzátőlegesen lehet tudni, nem tudom neked megmondani. Én azért a Kinder...
2: Neked van kedvenc?
3: Én kiestem egy kicsit a Kinder gyűjtésből, sőt a Kinder gyűjtés az nem is igazán volt gyűjtemény, az inkább piszkos anyagiak miatt adtam-vettem a kindereket, de ez 10 éve vége.
0: Istenem, itt mindenki
3: megnézzük, a csokit megesszük, és megnézzük, mi van benne.
1: Sejted a szériát?
3: Nem vagyok, abszolút kiestem bele.
0: Lejöttem a csürgesd meg, és mondd meg, hogy mi van benne.
3: Volt egy időszak, hogy súly alapján látogattuk a Kinder tojást.
2: Én nekem, amikor a gyermekeim, két lányom pont abban a korban volt, amikor a Kinder tojások ilyen sorozatokat tartalmaztak, és emlékszem, hogy Elkap Had Nagy nevű volt egy ilyen sorozat, amiben mindenféle rókák meg.
1: Hát figyelj, valószínűleg a gyerekek, olyan korú gyereke volt, annak mindenkinek volt otthon 30-50, tehát ilyen kis amatőr ízé, tehát azt elrakták az emberek, nem?
0: Manapság a gyerekek gyűjtenek valamit,
2: igen,
0: szerinted?
2: Igen, te hagy a csodában. Hát a Petőfi csarnoknál a zsibin, ott rengeteg
3: Én azt gondolom, hogy a gyűjtéssel kapcsolatban a gyerekek el kell felejteni. A gyerek az nem gyűjtő. A gyerek az nem gyűjtő, a felnőtt a gyűjtő. A gyerek az nem gyűjt, az csak maximum elrakja, mert szép.
1: A gyerek veszi.
3: A Kinder tojás az abszolút felnőtt hobbi. Gyerekek ott nincs, de a Kinderbőrzére a gyerek nem jöhet be.
1: De nem is akar.
3: Nem is nagyon, persze, hát nem kell őket kivezetni, mert el se jönnek, mert menjünk már haza, nem érdekli igazából őket, hogy most a apuka nézi, hogy a vízilónak piros sála van, vagy kék sála van, és a piros sálas az...
1: És akkor azt gondolja,
2: hogy... Csak azt mondod, hogy az ilyen Lutra albumot, meg a foci VB-n a játékos albumokat, meg ezeket azt is kereskedelmi... találták.
3: Nem, az kereskedelmi hobbi, azon keresztül a gyerek, az egy más, az nem igazi hobbi, én szerintem az nem hobbi, az tart addig a 3 hónapig, amíg a Lutra album Motiszlányt osztogatja.
2: Na, post kezdte, pedig sajnos érdekes, nem lenni beszélgetni.
4: Hát kikérem magamnak, hogy a gyerekek nem lehetnek gyűjtők.
3: Nem, egész más, az nem gyűjtő.
4: Mi az, hogy nem lehetnek gyűjtők? Én konkrétan gyerekkoromban voltam igazi gyűjtő.
3: Nem volt igazi. Az csak elrakosgattad.
4: Lényeget, gyűjtöttem telefonkártyát. Hát igen, ez van, hogy nem volt egy... Jött a foci, jött a sport, jött sok minden, de akkor ráéreztem. Tehát akkor volt az a pillanat, hogy nekem úgy gyűjtenem kell a dolgokat. Azóta nem értem el. Azóta hanglemezek
1: jönnek... De akkor várjál, akkor azt kéne definiálnunk, hogy ki a gyűjtő.
3: Úgy van.
4: Hát ki a gyűjtő? Szerintem az a gyűjtő talán, aki ráértett arra a dologra, hogy egy keretet összeállíthat, és azok közt cserélheti és növelheti, és tehát a csere az egy nagyon fontos dolog ebben a gyűjtésben szerintem. Legalábbis nekem az volt.
1: Jó, oké, köszi, csere.
2: Szerintem a szerzés vágy, az izzad akkor, hogyha hall valamiről, ami neki nincs meg, és azt akarja.
3: Ez egy pók.
1: Igen, ez egy fontos dolog lehet, hogy azt mondod,
0: de ezeket régen
1: hogy ügyideges vagy, de jó lenne szó, hogy azt a...
2: Igen, ennek megvan, nekem meg nincs.
3: Olyan is volt, persze, de egy része összeszerelhető, de azok kevésbé értékesek voltak itt, ami a fő terület az a úgynevezett kézzel festettek, a fémek és a pászluk, azok a három standard.
1: Lila műanyag pók, és ez is egy sorozat, amiben van egy kis
3: cetli,
1: tehát eleve ugye megadja azt, hogy próbáld a többit is megszerezni.
3: Valaki csak ezt gyűjti, a papírt.
1: a papír.
3: Csak a papír. Igen, mert ez jó rakható albumba. Tehát ez az a baj, igen. Tulajdonképpen nálam is azért maradt abba, mert rohadt sok helyet foglal el. Tehát
0: és ezt hogy takarítja a feleséget, hogyha
2: porfogó.
3: Nem, hát doboza van. Hát doboza van. Doboz. Meg az első állványom nekem volt szerintem Magyarországon, ahogy üveg úgy gyártattam le, hogy szépen fel lehetett rasztosgatni. Ez olyan 90-es évek közepén kezdődött. Hát itt akkor nagyon jól lehetett régi kindereket még beszerezni. Ezek igen komoly értéket bírnak. Itt van befektetés itt a kinder figuránál. Tehát ha most megveszed, nem mindegyik, bizonyos részét érdemes elrakni, és azért...
1: De mi ez, hogy régi? Tehát azt mondta, hogy az első az, az marha nagy kincs? Vagy?
3: Hát vannak olyan sorok, amikor 100 000
0: forintot csinálnak. Honnan tudod meg a sorozatszámot esetleg?
3: Vagy, vagy, hát, vagy a katalógus, vagy a tudásod jársz a helyekre, és utána nézel.
2: Persze, tehát tudják, hogy melyikből készült kevés, melyiket zúzták be, aztán
1: de akkor rosszul lett festve. Mikor mondjuk azt valakire a gyűjtő? Mert oké,
0: amikor már vagy hozzá egy gyerek. Szerint.
2: Szerintem akkor, amikor energiát és időt és pénzt fetszöl abba, hogy a saját gyűjteménye lehetőleg tökéletes.
3: Mikor arra törekszik, igen, hogy igen, keresi a hiányzó igen. darabokat, megnézi, hogy ez a sorozat, ez igen, ez 4 darabból áll, már másfél éve keresem, nem kapom igen. meg a negyediket, akkor elmegyek a bőrzére, és akkor
1: pénzt is áll. Szóval én például elég sok CD-n van, vagy lemezem meg ilyen, tehát a zenék, de olyanért, tehát azon mindig csodálkoztam, amikor két jazzista beszélget, hogy 17 albumot adott ki a Cannon Bell Adderley Quintet, és nekem nincs meg a 17., csak 16 van, és ideges. Engem ez soha nem izgatott, mert én, engem abból a 17-ből az izgatott, ami amit megvan. Jónak tart. Nem, ami, tehát hogy lehet, hogy meghallgattam, mert ez elég szar felvétel egy klubban, nem tudom mikor, akkor nekem nem kell. De, de tényleg hallottam ilyen izéket, hogy mind a 17, tehát akkor teljes a szert, igen.
3: Akkor egy kicsit vissza kell vennem ezt, hogy a gyerek nem lehet gyűjtő, természetesen is lehet gyűjtő, csak szerintem a gyűjtőnek is van több fokozata. Tehát mint minden gyűjtemény ott gyűjtés ott kezdődik, hogy egy kvázi értéktelen dolgot kezdünk el gyűjteni, és azt próbáljuk minél tovább menni, de aztán átesel, és utána kell menni, keresni kell, mi hiányzik hozzá, és az egy másfajta gyűjtési lépcsőfok szerintem.
1: De akkor az már szenvedély, nem?
3: Hát igen.
1: Valamiféle ilyen, mert ebben van egy ilyen emocionális rész, nekem ezt tetszik, amit a Bence mondta, hogy az ember ízér, hogy igen. De jó lenne az a ízér, mert ha nem tudom, néző.
2: Igen.
1: Tehát, meddig lehet ezt csinálni a gyűjtést? Ez
2: attól függ, hogy mit gyűjtesz. Szerintem tehát én például nem tudom, hogy mire vágyjak a saját ha Szotyi Zacskó gyűjtem.
0: Ezt én sem tudom megmondani.
2: Most csak, hogy ebben mi az, ami kuriózum, mi az, ami ilyen elért. Mert ennek nincs viszonyítási alap.
1: Na jó, de hogyha tegyük föl, hogy kimennél.
2: Pontosan tudja,
3: kimennél hogy... Nem, mert a telefonkártyának vége van.
2: Hát de pont ezért van igen. régi telefonkártya.
3: De ahhoz, hogy a régi gyűjtés gyűjtse, de ahhoz kellene az új dolgok is, tehát azt lehet érezni, hogy a telefonkártya olyan, mint megszűnik, átvette a helyét a bankkártya, a parkolókártya, a ajándékkártya és minden ilyesmi, ami ugyanaz.
1: Na, de ha te mondjuk tegyük föl, kimennél egy Barcelona meccse Barcelonában most egy fapados járattal hirtelen, akkor azért bemennél egy kis boltba és ott megnéznéd a Szotyikat.
2: Hát persze. Hát ja, meg be mondom. Is megyek.
1: Ja, ja.
2: Mint ahogy a barátom, aki meg a foci meccseknek a műsorfüzeteit gyűjti, ő meg megtesz mindent azért, hogy és aminek egyébként hasonlóan nagy, hogy legalább akkor a nemzetközi fórumai vannak, meg...
1: Tehát, hogy nekem megvan a 88-as...
2: Ha van neked egy... Van neked egy
1: angol kupa döntő.
2: Így van, ha annak megvan a vagy jó mondjuk a 1915-ös
3: én tudok sorolni nektek egy-két olyan érdekes hobbit, ami...
1: Várjál, van egy hallgatónk, szia!
5: Jó estét, a Golyós vagyok, sziasztok! Én pont azt akartam volna mondani, amit a Gyuri kezdett elmondani, hogy lehet, hogy ilyen kedvenc városból, vagy kedvenc csapatból, de például lehet olyan, hogy a nemzet leghíresebb szotyizójának a zacskója, amit eldobott.
3: Nemzet zacskója. Nemzet szotyizójának a zacskója.
2: Beszéltünk már erről.
1: Diego Maradona ebből szotyizott, azért az valami
5: lenne. Vagy az Orbán Viktor például.
1: Ja.
0: Erre egyiket sem gondolt hallott.
5: A dísztribűn fölött, és akkor van egy Orbán eldobott, egy Garancsi, egy Csányi.
1: Jó, ezt most nem erről szól. Jó, oké.
3: Ciao. Egy dolgot azt akarom, hogy például csomagolt fogpiszkáló gyűjtés. Igen. Ezt nem tudom,
1: ez érthető, ez nagyon hasonló,
3: a tejszínes kupak tetőgyűjtés. Tehát
1: igen. A kártyalap... mi a tésznecs kupak?
2: Az, amit beleteszel a kis marézi vagy...
1: Ja.
3: Az ott Svájcban, ott olyan gyűjtemények, sorozatok és olyan képi gazdagság van, ez hihetetlen. Tehát láttam, hogy olyan albumok, hosszú méteres...
1: És benne kukizet. Van a tejszín?
3: Nincs, csak a teteje.
0: Aha. Jaj, meg is van. Cseppan. Ezt akkor kasidozott fóriáról beszélünk erről az
3: De a foci egy, mozi egy, most nagyon divat mostanában a BKV, közlekedési egygyűjtés. Tehát meglepő módon az elmúlt 3 évben ennek...
1: Ez is véges lesz, mert átmegy majd mind ilyen digitalizált bankkártyaszerű valami.
3: A sörös relikvia gyűjtés, a kokakólás relikvia gyűjtés.
1: Én nekem azért van egy komolyabb sörös kupak gyűjteményem.
2: Most a műsor befejezése után 3 perccel kezdesz el.
3: Hódít a kóla palack, ez az alumínium palack, igen, az igen. Üveg alak, az most az 2 éve, az hódít. Olyan mennyiségben jelnek meg, és jó, ja, még a bőrzémet elmondhatom?
1: Abszolút. És a, benne van a kóla, vagy nincs?
3: Erre megy a vita a kólás honlapokon, mert egy idő után szétmarja a kóla. Tehát, tehát azt mondják, hogy a kólás a klasszikus palackot 10 évnél tovább ne tárult, mert elkezd szétmarja, és kirozsdásodik, és kifolyik belőle. Az alumínium palacnak még nincs olyan régóta.
1: Ja, még nem tudjuk, hogy hol a
3: igen, régó. Igen, és az erősebb azért, mint a...
1: Na, milyen bőrzét lesz?
3: Jövő hét vasárnappal úgy hívják, hogy telefonkártya és kinder figura bőrze, ahol megjelennek a cukrosok, kártyanaptárosok, képeslaposok, és kicsit ezek ostoha gyűjtemények, tehát nem a numizmatika, nem a bélyek, nem a klasszikus gyűjtési területek.
1: Ez nem lesz. A főáram.
3: Nem a főáram.
1: Hanem és hol lesz?
3: Most már Szotyi Zacskót is nagyon szívesen beleírjuk, hát ez az Atrium Park irodaháza, Váci út.
2: Ha valaki ott megjelenik, mindenképpen szóljatok, akkor a következőre.
3: Ez a Váci úton van. Majd átküldöm a szóról.
1: Küld át
3: a
1: linket is kiraktuk. Nem tudom. És akkor itt ez hány, ez ilyen egész napos?
3: 9-től 2-ig tart.
1: És akkor itt jönnek a komoly emberek
3: cserébe. Olyan mennyiség kinder figura jönnek meg, hogy már azért érdemes kijönni, az látványos. Tehát azt, hogy amit ide kiraknak kindert, az félelmetes mennyiségű. És itt az értékekbe lehet tájékozódni. Hogy
1: és cukrosok is lesznek?
3: Cukrosok is szoktak jönni, egyetlen 6-a jönnek.
0: Ők... Előttem az élet, látjátok?
1: Azért, figyelj, azért ezt nem gondoltad volna
0: nem,
1: még.
0: Persze, hogy nem. Ezért imádom a Tilos Rádió közösségét.
1: Sörös kupak?
0: Mi most dobtunk ki 2 évvel ezelőtt egy ilyen, van egy kerti kiülünk egy szaletli, és nem dobáltuk el természetesen a kertbe a sörös kupakokat, hanem bedobáltuk egy ilyen zöldséges kosárba.
1: És komoly.
0: Komoly mennyiség volt. Csak az át volt rózsdásodat a télen-nyáron
1: ki. Jó, de tudod, én például...
0: Az is valami 3-4 ezer darab.
3: Azt tudni kell a sörös kupakról, hogy hajtatlan kell, hogy legyen. Tehát, hogy
0: az 2 forintossal kellett
3: kinyitni. Hát most 5-10-essel nyitott ki. Katalógusuk van, ez a pezsgős kapszulának a mellékága. Tehát a pezsgős kapszula. Hát a pezsgős parafa dugon, vagy a dugon lévő kis fém kapszulát, az egy igen komoly hobbi Olaszországban, katalogizálják, albumjaik vannak, olyan berakók, ahol ezt
1: belőle rakni. A pezsgőt az egy ilyen ízézerjelés, és ott van egy a
3: tetején,
1: egy háló kis, alatt van egy kis
3: igen,
2: ilyen alumínium, parafa, vagy
1: ón,
2: vagy
1: és azon vannak jelek?
3: Hogyne, gyönyörű. Hát a egyszerű pezsgők azokon nincsen, de onnantól kezdve megint igen, tehát az olaszoknál az nagyon menő dolog, és a sörös kupak is, ennek is albumja van.
2: De most már valószínűleg a csavarzár, az újfajta boros üvegek, tehát a dugót felváltó csavarzár gyűjtése is.
3: Azt még nem láttam boros, tehát tekerős kupak gyűjteményt nem láttam, sörös kupak, pezsgős kapszulat, azt láttam.
2: E felé megy a világ.
1: De például én a sörös kupakot, amik vannak itt sörös kupak, én azokat szeretem, amelyiket én. Tehát, hogy mondja, hoznál nekem nem tudom mi, Madagaszkárról az kevésbé izgatna, tehát, hogy amerre jártam, és akkor
2: itt a következő műsor, Gyurikám. Elbeszéltük
1: ja, az Istenem.
2: Elnézést kérünk minden mindenkitől.
0: Az én Istenem áldjon.
1: Az elmondanám, hogy cukros, simike, cukorgyűjtő.
2: Ja, akkor már, ja, ők ott vannak a műsziben?
1: Ja.
2: Akkor
1: Tóth Bence, Szotyi Zacskó gyűjtő, Bővisz Ferenc.
2: Jöjjön a stream.

0: lesz után.
1: Kert akaró.
2: Jó.
1: Jó. Jó. Jó. Kert akaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass. Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

Szegény. Szegény Edda. Most már Harloff néven él. Ő miatta. Ő kavarta fel Lizzában a szörnyűséget. Megnézte a másik levelet. Vanek úr írta. Ez az ember kis hián sírba vitte a leveleivel. A jó öreg Vanek úr. Lizzában talált rá 2 éve, amikor még földönfutó volt Vanek úr. De ő éppen gazdag lett, tehát Vanek urat örökre megtartotta. A titkára volt, de inkább úgy látszott, mint a ő volna a gazdája Gorcsevnek. Mert megkívánta a feltétlen tiszteletet, és nem tűrt konfidenciát. És Gorcsev, ki tudja miért, sokan így voltak vele, megadta ezt a tiszteletet Vanek úrnak, aki gazdájára olykor rápirított, de különben nem végzett semmiféle munkát. Ezt azonban méltóság teljesen és fennkölten tette. Vanek úr nyárspolgár volt, és úgy érezte, hogy a társadalmat ez kötelezi vele szemben. Lássuk hát, hogy

0: orosz, Párizsban született, viszont az apósával angolul beszél. Ki lát ebben a zavarosban tisztán? Kérdi ő. Gorcse feleségével és gyermekével az apósánál lakott Niccában. Itt egy különös botrányba keveredett, valami klubban. A lapok is megírták, mindenki tudta. Csak van-e kurnem. Ki olvas manapság lapokat? Mindegyik csak ugyanazt írja, mondta számtalanszor, és hitte is. Gorcsevné a gyerekkel és az apjával váratlanul elutazik Svájcba. Biztos a reumás az öreg, vélte a titkár. A szomszédos ház kertészét jól ismerte. Ez úgy este felé azt mondta.
1: Szép alak a maga gazdája.
0: Igen, jó kiállású fiatalember. Az ő korában én is ilyen voltam. Gorcsev végül egy hét múlva ezt mondja neki. Párizsba megyünk, öregem. Vanek a nevem, jelzi kevélyen.
1: Igen, igen, Vanek úr, persze.
0: Volt egy foghíjas vén oroszlányjuk is. A szomszéd gyerekek átjártak hozzá játszani. A főtt húst is alig bírta puszta ínye. Valami afrikai csőd tömegből hozta Gorcsev. Idomítója után nevezték el, és ketrecén megmaradt mindvégig az eredeti tábla. Vendrínel aladár, artista és ragadozó. Vénebb volt, mint Matuzsálem. Csak azért adtották zárva a ketrecét, mert a szomszéd kölykök halálra ijeszgették, ha körötte ugráltak. Párizsban a Boulevard Saint-Honorén egy ódon barokk villában búcsúzott Gorcsev Vanek úrtól anélkül, hogy ő maga egy napig is ott maradt volna. A holmiát lerakta itt, egy porlepte, levendulaszagú régi szobában.
2: Kié a bútor?
0: Kérdezte Vanek úr. Az enyém. Magánál lesznek a kulcsok, tehát vigyázzon jól.
3: Ha rám bízta a holmiát, hát felelek érte.
0: Vanek úr már is elhatározta, hogy megtudja, kié a ház, ismernie kell a tulajdonost. Gorcsev Párizsba érkezése napján megírta Svájcba a családjának, hogy jelentkezik legionáriusnak. Aztán fütyülve felnézett a párizsi égre, amely voltaképpen szülőege volt. Vanek úrra természetesen nem tartozik az olyasmi, hogy ő belép a légióba. Vanek úr legyen házmester. Nagyszerű. Vanek úr, szólt a titkárjához, én ma elutazom oroszlán vadászatra. Minek akkor ez a ház? A falak megfelelőek ahhoz, hogy szép állatbőröket aggassak rájuk. Ön itt marad. Vigyáz a bútorokra, és egy külön szobában lakik. Remélem, amilyen elsőrangú titkár volt, olyan lesz házfelügyelőnek is.
2: Nem fog csalódni bennem.
0: Magam is azt hiszem, felelte szomorú előérzettel Gorcsev. De Vanek úr már is lelkesen, új megbizatásának élt. Mit szólna, vetette fel Vanek úr, ha az egyes lakrészeket kiadnám? Természetesen csak is 50 éven felüli magányos hölgyekről lehet szó.
2: Nem akarok most üzlettel foglalkozni. Mellesleg azonban csodálom, hogy ilyen kifejezett vonzalommal viseltetik 50 éven felüli magányos hölgyek iránt.
0: Uram, én azért ajánlottam ezt, mivel az érettebb korban erkölcsi garanciát látok.
2: Amióta tudom, hogy ön 51 éves, azóta ilyen garanciában nem hiszek, felelte Gorcsev. Vendréner urat helyezze el a párizsi állatkertbe, és látogasson el néha az öreg oroszlához.
0: Búcsúzás közben Vanek úr figyelmeztette Gorcsevet, hogy a pénzt meg kell becsülni. Vasúti ismeretségekkel szemben óvatos legyen, és ha meghűl, akkor azonnal ágyba, aspirint, teát, és izzadni, izzadni. Mi történjék, kérdezte Gorcsev, mivel Vanek úr kifelejtette műsorából egy jó tanácsot, ha megszomjazom egy állomáson, és lemennék a restibe sört inni?
2: Óva intem, kiáltotta rémülten. Ne szálljon le soha útközben a vonatról, de ha mégis megtenné, akkor előbb számolja össze valamennyi bőröngyét, különben a végállomáson észreveszi, hogy hiányzik valamie.
0: Van még valami hasznos jó tanácsa?
2: A legfontosabb? Pénzt ne kérjen, és ne adjon.
0: Köszönöm, felelte Gorcsev.
2: Hát minden jót.
0: És ment. Vanek úr riadtan topogott egy helyben forgolódva, majd utána szólt.
2: Halló, nem adott pénzt?
0: Pénzt nem kérek, és nem adok. Az ön szava szentírás előttem. És ment.
2: Uram! Kiáltotta ilyettel. Jól tudja, hogy kivétel erősíti a szabályt.
0: Gorcsev látszólag csalódottan visszajött, vállat vont, és átadott egy csomó pénzt

0: meg egy évre előre havi lejárattal kitöltött csekkeket. Elismerem, hogy igaza van, de így lehetséges, hogy szabály erősítés céljából vasúti ismeretséget kötök, vagy kidugom a kezemet, amikor izzadnom kellene. Így búcsúztak el, és Gorcsev beállt a légióba. Hogy s mint történt ez, mi volt a régi ügye Nizzában, hogy került éppen az Isten verte Lagrenel erődbe, senki sem tudta, de nem is törődtek vele. Most itt áll egy lámpa mellett az udvaron, kezében a levéllel és a 200 frankkal elgondolkozva. Hirtelen zajt hall az udvar felől.
1: Hát ez mi? Egy szaharián ugrik le a tevéről. Gyors küldönc! Kimondták a tuareg földre a vesztegzárat?
0: Kiáltja az őrmester felé.
1: Úgy látszik, hogy nyomban viszi tovább a hírt, mert nem engedi a tevét elvezetni. Kolera van! Minden erőt 6 embert kiküld járőrbe a rend fenntartására. Menet felszerelésükön felül 5 napi ivóvizet és élelmet kap mindegyik. A szaharián nyomban elvágtatott. Nagy izgalom.
0: Pipettin őrmester később azt mondja az őrvezetőnek, hogy ez a Donald sokat járatja a száját a kantinban. Fél óra múlva sorakozót fújnak. Robin Káplár tűnődve járkál a katonák előtt, mint aki csak úgy találomra válogat.
2: 6 ember tuareg földre indul, és ott van a további parancsig, mert járvány van. Hát majd ez a Gorcsev meg a sába is. Na, mondjuk a Manuel is. Aztán, hogy lelógassák a fejüket útközben, velük megy negyediknek Donald legionárius is, aki vidám beszélgető. Kettők még mindjárt találunk, 5 napi élelemmel és ivóvízzel menetkészen 1 órán belül jelentkeznek az örmesternél. Oszolj!
0: Mindenki némán megy a dolgára. Donald nyugodtan mormolja. Most már olyan mérgesek, hogy az öreg tányért is a földhöz vágják. Sötét este van. Egykedvűen indul útnak a 6 katona. Szökünk, súgja Gorcsev. Szökjetek, súgja Sába. Én majd jelentkezem egyedül a parancsal. Akkor mi is maradunk, feleli Gorcsev. A másik kettő nem szól. Így mennek apró zörrenések ritmusára, egyenesen a kavicsos, rögtönzött műúton. Mire felkel a hold, addigra a sivatagba ér ez az emlékezetes őrjárat, amellyel 6 ember eltávozott Lagrenel erődjéből. Örökre. A járőr vezetésével az őrmester Gorcsevet bízta meg. Kapott egy részletes Szahara térképet, amelyen a legközelebbi oázis a Lagrenel erődtől 1 napi járásnyira volt feltüntetve. Afrika térképei a Szaharát illetően nem éppen megbízhatóak. Olykor valamelyik oázist elviszi az ördög. Felhőkarcolónyi porral belepi a homokvihar, de azért akadnak elegen, akik menetelnek az oázis jeltelen sírja felé, olyanok, akik szentírásnak veszik a térképet. És bizonyos azonosság a sivatagi térkép és a szent... Az oázisnak jelzett ponton a régóta áhított hely vár rájuk, ahonnan nem kell már tovább vonszolniuk magukat, ha hinni lehet a szentírás térképének, és oda át a túlvilágon békében megpihenhet mindenki. Azt ajánlom, szólt Gorcsev, hogy élményeinkről készítsünk feljegyzéseket, és ha 10 év múlva kigyalogoltunk a Szaharából, a mű révén milliómosok leszünk. Az én barátaim között, mondta Sába, író is akad. Ezért nem is olyan üres tréfa, amit mondasz. Így végre egy igazi, életű leírás is megjelenne a légióról. Ne hidd, öregem, az emberek azt akarják olvasni, amit szívesen elképzelnek, és nem szeretik, ha a valóság ellent mond ennek. A te barátaid Párizsban, Londonban vagy egyebütt csak azt írhatják, hogy a Szahara tele van fels alá szaladgáló porfájtlakkal. És eme örökmozgó porfájtlak alatt halad a menetoszlop, amelyből időnként kipotyog néhány közlegény, akiket fekve hagynak a sivatagban úgy, hogy mire a menetoszlop a legközelebbi oázisba ér, már egyetlen egy emberből sem áll.
3: Marhaság, vélte Sába.
0: Nagyon jó megállapítás, szólt az ősz Donald. Az emberek olvasmányaikban legszívesebben saját eszüket csodálják.
1: Az ördögbe. Manuel felbukott.
0: Már régen vérszínű foltokban kavargott előtte minden, mert szemét kikezdte a sivatagi vakság.
4: Na, ez sem a jó sorsa hozta ide, dünnyögte Donald.
3: Elosztották a felszerelését, így képes volt arra, hogy tovább bánszorogjon.
2: Emilien, miért cipeltek? Nem jutok el én Európába, de nem is akarok. Ti fiatalok vagytok. Menjetek. Minek tovább élni?
3: Szegény Brady is itt maradt.
2: Nem sírt, nem gyászolt, nem jajveszékelt. És mégis megérződött a lényén,
3: mélységesen megtörte Brady halála.
0: A térkép nem hazudott. Este elérték az oázist. Eléggé lakott helynek látszott, sok pálmával, duárokkal.
1: Uram, mondta a törzs elöljáró, aki nyomban odament, kaptok mindent, hálóhelyet, élelmet, de beszélnetek kell a csendőrrel.
0: Semmi baj.
1: Járőrök. Csak akkor lennének szökevények, ha letérnek az előírt útvonalról. Jött a csendőr, tisztelegve adta vissza az őrjárat papírjait.
3: Zirzin felé ne induljanak, mondta. Az utat arra felé egy szakasz páhi elzárja. Északnak menjenek, Tuareg földre, és csak forralt vizet igyanak útközben, és ha valakit látnak a Tuareg föld irányából jönni, jelentsék a csendőrnek.
2: Egy napnál tovább tart az előadása,
1: hozasson ki patokat, mondta Gorsev, mert fárasztó állva hallgatni. Tudja, hogy úgyse hiszünk az ilyen forralt ivóvíz babonában, és nem fogunk, mint a bolondok, csendőrt keresni a Szaharában, ha szemben jön valaki Tuareg felől.
0: Azután egy vályok kunyhóba kísérte őket a törzs előjáró. Manuel kisi erőre kapott, evett is valamit. Nyomott hangulatban ültek ott, ez tagadhatatlan. Csak Donald morgott valami komor, angol dalt. Sába amúgy is hallgatag természetű volt, de itt van Gorsev. Váratlanul nagyot üt a combjára.
1: A mindenségit? Hát én bebizonyítom, hogy lesz itt hangulat.
0: Hirtelen mozdulattal benyúlt a zsebébe, és elővett két zárt borítékot.
3: Mindenki, aki jót röhög, kaphat egy levelet hazugról.
0: Ez felvillanyozta Sábát és az öreg Manuelt is. Levél otthonról, a Szahara közepén.
3: Külön elrejtettem rossz hangulat ellen.
0: Manuel kezében rezgett a papír, és fér bajusza időnként megrándult.
2: Szegény asszony,
0: súgta töredező hangon.
1: Kiről beszélsz?
2: Bradyő édesanyja írt, mormolta a spanyol. Nem tudja még, hogy a fiú meghalt.
1: Ismered az édesanyját? Kérdezte Sába.
2: A feleségem.
1: Szóval Bradyő a mostoha fiad volt?
0: A spanyol szomorúan rázta a fejét, és könnyek hullottak a szeméből.
2: A fiam volt. Az édes. Egyetlen fiam volt.
0: Szótlanul ültek ott abban a gömbölyű kis duárban, amit az arab kiürített számukra, ő a kunyhó előtt állt. Féltett lakótársait a szomszédos mimóza ösvényhez kötötte. Az egyik lakótárs kecske volt, a másik teve. Bizony ez nagy szó. A fia volt, és ott szinte előtte. Manuel lehuny szemmel a falnak támaszkodott. Lefeküdni itt senkinek sem ajánlatos.
3: Meséld el, pajtás, hogy mi sorshozott a légióba, kérdezte Gorsev.
2: A spanyol halántékán finom kék erek lüktettek. Por Dios, magam sem tudom, suttogta. Artista voltam, később vendéglős, és tönkrementem. Ez minden.
0: Elhallgatott. Látszott, hogy nem szívesen beszél erről.
2: Én, kezdte Gorsev, szerencsétlen orosz emigráns családból származom. Apám a könnyelmű atya, ügyvéd és háztulajdonos volt, Pétervárott. A gondos orosz atya még idejében a gárdatiszti pályát választotta, vagy legalábbis részt vett Rasputin megölésében, hogy később az emigrációban ne kelljen szégyenkeznie, amikor egyszerű párizsi rikkancsokkal, Jusipaszov és hasonló csodálatos nevű grófokkal érintkeznek a szakmában. Az ő gyermekei meg lesütött szemmel járják az elemi iskola osztályait, ahol a gárdáról és a téli palotáról regélő atya meséire kíváncsiak az iskolatársaik. De mert unoka nővérem könyvei között csak a Taj Mahal nevű hindu sírbort leírását találtam megfelelőnek, hát ezt tanulgattam, hogy osztálytársaimnak elmeséljem Szárszkoje Szeló helyett. Többen ezek közül talán ma is csodálkoznak a téli palota szalonjában nyugvó, bebalsamozott úrinő esetén. Később sok csapás ért bennünket, Húgom Londonba került rokonokhoz, én matróznak mentem, végül vagyonom és pozícióm lett. Sőt, házt felügyelőm.
0: Sábának egy művész barátja írt Párizsból, hogy ott van valami a levegőben. Ne lógassa az orrád Afrikába. Gorcsev, aki még nem bontotta fel Vanek úr levelét, most végre elővette ezt a világ legnagyobb misztériumát, amelynek megoldása logikailag és számtanilag egyaránt lehetetlen. Vanek úr szinte egy időben, illetve alig valamivel későbben többféle fontos üggyel kapcsolatban, apró szögek, a padlás deszkái, átkódorgó szomszédos macskák, stb. Közölte, hogy a házban valamennyi szobát lezárta, kivéve az ő lakószobáját. Hát ebbe bele lehet őrülni. Egyrészt Vanek úr sohasem hazudik. Másrészt a húga átveszi az ő Boulevard Saint-Honoré 27 alá címzett leveleit. Mit lehet itt tenni? Nem írhatja meg, hogy Nedda Harloffot ismeri, viszont mégis szeretné Vanek úrtól tudni, hogy a húga ott lakik-e. Hogy érdeklődhetne egy mérvadó, elfogulatlan személytől felől? Erre nézve bútorai és holmiai iránt aggódva igyekszik körmönfont módon rájönni, hogy húga valóban ott lakik-e a Boulevard Saint-Honorén. Legutóbb ezt írta Vanek úrnak. Nagybecsű soraimmal érdeklődve van szerencsém szíves figyelmét felhívni, hogy tisztelt feleletei sajnálatos módon a köntörfalról elnevezett kevéssé szabatos mondatokat tartalmazzák, cirka elég sűrűn. Szolgálataitól egyébként elkápráztatva írok, mivel valamennyi kérésemnek eleget tett. Csak nem írta le elég pontosan, hogyan él ön a szobájában. Egyebekben a küldeményt megkaptam és köszönöm. A 8 év előtti vasúti menetrend elég izgalmas olvasmány, de a távolsági telefon előfizetőinek betűrendes névsora nem kisé egyhangú. Viszont örömmel vettem a Hegyek alján című dalmű zongora kivonatát. Kívánságára étkezés előtt asztalkendőmmel megtörlöm az evőeszközöket, hogy a dörzspapír szennyező nyomait eltávolítsam. Szíves érdeklődésére nagybecsű tudomására hozom, hogy 3 heti működés után szaldómon 2 lelőtt oroszlán fungál az alábbi részletezés szerint. Egy darab nőstény 2 méter. Egy darab hím vagy udvarló 2,5 méter. Összesen 4,5 méter. A hotelokat tanácsa szerint kerülöm, amint látja egy kaszárnyában, barátomnál, az alezredesnél lakom. Afrika fővárosában, La Grenelle festői kikötőjében. Ismételten bátor vagyok felkérni, hogy postafordultával a legapróbb részletekig menő felvilágosítást adjon. 1. Lakik-e teremtett lélek a házban, Vanek úron kívül? 2. Írja le pontosan mindazt, amit reggeltől estig tesz, és mindent, ami a házban történik. 3. Továbbá levelem vételének elismerését kérem azon reményben, hogy érdeklődésére a jövőben is számíthatok. 4. Zárom soraimat, és vagyok kiváló tisztelettel, Gorcsev Iván. A válasz pontos és kimerítő. Vanek úr Gorcsev kérésére felsorolta a nap eseményeit. Elsősorban közölte, hogy reggel, de legkésőbben, amikor felébred, teát és pirítóst eszik. Ám bár az is megtörtént már, hogy gyűszönyi konyakot reggelizett, ha csak egy csöppel is többet inna, már naphosszat álmos lenne. Megírta azt is, hogy 4-kor ebédel, és megemlítette, hogy a lépcsőházból eltűnt egy lábtörlő. Praktikus lenne ezeket odaláncolni. A volt házmester elvitt a szuterénből néhány szerszámot, azt állítja, hogy az övé. Ami azt a kifejezett kérdését illeti, hogy nincsen-e más lakó a házban, csak azt feleli, hogy nem adott okot eddigi szolgálataival bizalmatlankodásra. A kérdésre tehát, hogy megszegte-e Gorcsev parancsát, és van-e rajta kívül lakó a házban, kereken és egyszerűen azt válaszolja, hogy van. Igenis van. És ezen nincs mit mosolyogni. Ő most nem írja meg a lakó nevét, aki a mosókonyha lakója, igen szerény körülmények között tengődik ott, s az alperes szívéhez rendkívül közel áll. De majd csak akkor írja meg a nevét, ha Gorcsev úr kellőképpen elgalapírozza magát válaszában, mert azt hiszi, hogy ez a lakó Vanek úr jellemén szárad. Addig ő hallgat a nagyobb hatás kedvéért. Csütörtökön délelőtt itt volt a kéményseprő. Mondta, hogy ne használják az etásfűtést, ugyanis a kivezetőcső könyökénél hiányzik egy rész. Érdekes, hogy neki is az iskolában minden kabát kiszakadt a könyökénél. A mai postával feladta a kért könyveket, és úgy érzi,
1: hogy jól kiválogatta azokat, amelyek egy oroszlán vadász érdekelhetnek.
3: McCulley a keresztes hadjáratok és oroszlán szívű Richard. Tyne az ifjú Dickens oroszlán körmei. Ossendowski, ki a világ nyersanyagának oroszlán része.
1: Kupri, cári tisztek, oroszlányok, színmű.
3: Asztronómiai évkönyvek, földünk a vízöntő és az oroszlán jegyében.
1: Külön értekezés a fiastyúkról.
3: Nem hiszem, hogy ön baromfira is vadászik, de kár lett volna ezért megcsonkítani a szép könyvet.
1: Sajnos pénz dolgában kissé szűken van. Azért így végzi levelét. Mielőbbi válaszát különös kínos pénzügyeim rendelkezésére nézve, roppant sürgősen várom, mert elzálogosította már a pecsétgyűrűmet. Amennyiben pénz küld, úgy nem kell nélkülöznöm egy kedvelt ékszeremet, mert kiváltom tisztelettel Banek B. Eduard, házfelügyelő és magántitkár.
2: Hát ez már több a soknál.
1: Most már kezdi érteni. Szegény lány beköltözött a mosókonyhába.
3: Megöli Baneket, hogy ezt a lányt hagyja ott lakni.
1: Csak írhatna neki már, de ki tudja, mikor lehet.
3: Az öreg Donald, aki már régen nem várt és nem írt levelet, elnézte Gorcsevet, amint térdére csapott az összegyűrt levéllel.
2: Nem érdemes dühösködni, mondja. Ilyen a nő.
1: Majd beverem a pipát a szádba. Itt nem olyan fajta nőről van szó, amilyen te hiszel, üvölti Gorcsev.
2: Hát te királynő, úgy szokás, hogy akik együtt mennek meghalni, tudjanak valamit egymásról. Róla mindenki tudja, hogy 10 év előtt odasóztam valakinek egy vendéglőben, és azt hittem, hogy itt jobb lesz, mondta Vénpipás. Ha már elkezdtük az imént, mondjuk tovább.
4: Mellettem mindenkit felfedeznek, dünnyögte Sába. A mennyasszonyomat is felfedezték.
1: Nagy sztár lett.
4: Én meg. Aj, de hagyjuk. Azt hittem, itt sem lesz rosszabb nélkül.
1: Látszott rajta, hogy többet nem bír mondani. A vér arab dúdolt kint, és egy madár is belerikoltozott néha. Az oázis valószínűtlenül fehér izzása mentén dermet pálmák között feszült az éjszakai sötét.
2: Én,
1: mondta Gorcsev, megtörve a csendet, mintha a falon szaladgáló százlábúakra terelődne a figyelme, holott valami különös, belső feszültség miatt lett ilyen.
2: Én belőlem kiütött az ősi vér.
1: Elhallgatott, mutató ujjával megpöckölte a vacsorára maradt kuszkusz morzsáit, néhány kabóca szólalt meg váratlanul, mintha eddig némán figyeltek volna, de most már ők is belefognak éjszakai dalukba.
2: Mintha a miskártyás végeztem, elég biztató pályafutásomat. Egy 3-as pókerjátszma után a detektívek lefoglalták a kártyacsomagot. Én mesés összeget nyertem előzőleg. Nem bizonyult rám, de kaszinókban a suttogás is elég. Hamis kártyás vagyok. Az apám is az volt, és főbelőtte magát.
4: Mi az?
1: Mindhárman felugrottak. A hatalmas Donald, aki talán idősebb volt Manuelnél, könnyedén felkapta a spanyolt, és kivitte a karjaiban. Ez meg fog halni, mondta csendesen Gorcsev. Talán még nem végzetes az állapota, ha megmentjük. Észak felé Marcel Kebírnél esetleg átjuthatunk spanyol területre.
3: Nem szököm, mondta Sába komoran.
1: És azt gondolod, hogy én elszököm onnan, ahol te tovább szolgálsz?
3: Nem szököm.
1: Csend volt. Aztán lánzörgés hallatszott, mint a rabok volnának a közelben. Pedig csak a nyugtalankodó teveszer száma okozta a zajt.
3: Talán 2 hétig bírja még, jött vissza az ősz óriás pipás. Letettem egy pálma mellé.
2: Én elszöknék vele, de egyedül nem bírom vinni az öreget.
4: Barátai meg nincsenek,
1: mondta gúnyosan Gorcsev.
2: De a kutya mindenségedet!
1: Ordított a Sába, ahogy életében talán 3-szor tette. És olyan néma csend támadt ettől a dörgő hangtól, hogy hiéna, kabóca, kakadu percekre elnémultak odakint a sivatagban.
2: Engem te ne ugrass! A lisztes vesse ki! Fej vagy írás!
1: Lisztesnek sűrű hátrafésült ősz haja miatt a veterán Donaldot hívták.
3: Fej, mondta Gorcsev.
1: Donald feldobta a pénzt. Ahogy leesett, Gorcsev villámgyorsan föléje hajolt, aztán odamutatta Sábának. hogy nem fordult-e meg közben az öt szús, az a Szahara örök titka marad.
5: Na, látod, hogy fej?
1: Sába elgondolkozott. Végre is ártatlanul halálba üldözik, és ez a Gorcsev sem olyan legény, akinél ökülöm. Itt arról van szó, hogy az öreg Manuelt megölik miattuk. Hát az is kötelesség, hogy elvigyék.
5: Jól van, hát szökjünk.
1: Ezzel befejeződött a fej vagy írás, és kezdődött egy más játék. Életre halálra. Délben már letértek a parancsban előírt útvonalról. És ekkor a sors bonyolult működésének ellenőrizhető mozzanata volt. Sok ember, továbbá félholtak élők, de általában élhetetlenek, elindultak a Szahara legkülönbözőbb pontjairól, azonos cél irányába, és sejtelmük sem volt arról, hogy visszavonhatatlanul, végérvényesen beteljesedett jövendőjük elé masíroznak, amely egy középpontban vár rájuk. Egy magányos párizsi házban. És sok-sok ijesztő, zavaros, vidám és halálosan veszélyes esemény káosza is útra kelt egy időben ezen emberekkel. Szökevények a Szaharában. A Szaharából jelentik.
5: Mit?
1: Már minden helyőrség megmondta, hogy kiküldött járőrei eltűnnek, viszont megerősített járőr nem mehet felderíteni, mert a létszám nagyobb csökkentése az erőt fennállása óta minden napi parancs szerint szigorúan tilos. Na már most, a mozgó kisebb egységek, amelyek hatékonyak szökevényhordák ellen, általában szahariánokból, szpáhikból, vagy fele létszámban tevékkel gyorsított szenegáli vadászokból állnak. Itt is, ott is találkoznak a szökevények nyomával, ezt jelentik. És itt is, ott is bottal üthetik a szökevények nyomát, ezt nem jelentik. Csak a Szaharából jelentik állandóan erődök és szapőrök és rádió alakulatok. Már valamennyi erőd ideges tőlük. És az a nagy, magas úristen tudná, hogy hol kódorognak a csirkefogók. Látták őket egy hatalmas oázis felé menni. Az oázis valamennyi tagja és elöljárója sírva állította, hogy nyomukat sem látta. Nem. Majd bevallják, hogy itt jártak a kolerások, és erre a hatóság kivágja a pálmákat, elégeti a duárokat, és ki tudja, hová hagyja el a lakosságot. A Szaharából jelentik csúfolódó egyének. Eltűntek, mintha szárnyuk lett volna. Holott? Manuelt összvérkordén szállították. Ezek komótos szökevények. Viszont elsőrangú ötlet Donáltól, három légionista feltűzött szuronnyal, továbbá két csendőr, az voltak éppen egy szabályszerű különítmény az elszököttek ellen. Valakit már el is fogtak, de nagyon öreg. Hát a kordélyban hagyták. Ez Manuel. Manuelnek Gorcsev állandó gondját viseli, mert nagyon szívéhez nőtt az öreg spanyol. Így érnek Razvit vasúti csomópont közelébe, és elhatározzák, hogy őrjáratuk e megerősített helyet elkerüli. De mi a csoda? Ott a leégett csőszlaknál két tűzoltó nagyban méreget valamit. Mit árthat nekik két tűzoltó? Ezeket egy pofonnal elintézi akármelyikük. Majd megtudják tőlük, hogy merre járnak a spáhik. Az őrjárat feltűzött szuronnyal, hivatalos léptekkel közeledik a tűzoltókhoz. És megállnak ott. A tűzoltók teljesen elmélyedve a munkájukban, szinte észre sem veszik a három katonát. A hosszú sovány azt mondja a kicsi kövérnek.
5: Trovacek, maga mérje le a tűzfészektől haránt irányban.
1: Az őrjárat összenéz. Trovacek siet, buzgón és lihegve, az őrjárat pedig leül egy padra, mert fáradtak. Az egyik rágyújt, és nézik, amint Trovacek méri a tűzfészket. Tisztában vannak, hogy szökött legionárusok ezek, akárcsak ők, de nyugodtan ülnek. A hosszú szemüveges, most szórakozott oldal pillantás vett feléjük, és nagyot kiált.
5: Trovacek, a szintező bádogot nem hozta el?
1: Dühös hang hallatszik a ház felől.
5: Én itt úgyse tudok egyedül lemérni mindent, teli van huzallal ez az istenverte tető.
0: Megérkezik a két csendőr. Halkan beszélgetnek az őrjárattal. Aztán csomagból ebédelnek, és figyelemmel kísérik a két tűzoltó buzgó munkáját.
5: Hát nézze, Trobacek! Inkább menjünk vissza a laktanyába, mondja a sovány szemüveges.
0: Oldalt pillant, nyel, és elindul a mezőkön át, nyomában az alacsony köpcös Trobacekkel.
5: Hé! Kiáltja Gorcsev. Jöjjenek csak vissza!
0: A két tűzoltó összenéz, nagy a túlerő, visszajönnek.
5: Csak azt akarom mondani, hogy nálunk véletlenül van egy szintező bádog, ezért kár a laktanyába menni. Sába, add oda neki a szintező bádogot.
6: Köszönöm, de nekünk menni kell.
5: Nézzék, bolondok, mondja Sába. Hát csak magukra néztünk, és már tudtuk, hogy elszökött legionáriusok. Jöjjenek szépen velünk.
0: Hová?
5: Bárcsak tudnánk.
0: Hát ti, álmélkodtak, szökevények vagytok?
5: Miért pont minek? Mondta Klausner, aki közlegény is volt, mészáros is, és jelenleg szökevény csendőrtizedes is egyben.
0: A két ember csatlakozásával némi baj volt. Beszélni most nem lehetett velük, mert két barokkal ettek, és a kövér Trobacek már a lovak oldaltáskájában kutatott utánpótlásért. De a hosszú, akit Jörgensnek hívtak, és Svédországban kántor volt valaha, megsejtette a bajt.
5: Most hogy mentek ti tovább két tűzoltóval? A tűzoltó is olyasmi, mint a katona. De járőrben nem fordul elő. Ne zabálj már, ide hallgass!
0: Ezt Trobacseknek szólt, aki köhögési rohamot kapott, mert valami a torkán akadt, ahogy tömte magát.
5: Különben is baj, mondta Gorcsev, felszerelés nélkül szökni. Mert azért elfoghatnak, és akkor pontosan egy évvel többet kapsz a szökésért.
0: Például, mondta Schmidt, a mi felszerelésünk itt van szépen köpenybe csavarva a nyereg mögött. A puska meg Manuel szekerén.
5: Engem nem érdekel, mondta a kis köpcös, aki különben igen öntelt volt, és olyan kacsázó léptekkel járt, mint egy cowboy. Ide kijöhet az egész gyarmati hadsereg, hogy elfogjon. Egy Trobacekkel állnak szemben.
0: Trobacek elbizakodottsága ellenére nagyon népszerű lett. Bár Gorcsev revolvert fogott rá, amikor az ő táskájában is keresgélt.
5: Itt be kell osztani az ennivalót, hé, mert lelőlek még akkor is, ha egy Trobacekről van szó.
0: Nem volt más megoldás, mint az, hogy a csendőrök lazán megkötözték Trobacseket és Jörgenst, aki Svédországban valaha kántor volt, úgy vezették őket, mint fogoly legionáriusokat. Később Donald kijelentette Klausternek, hogy ő is megadja magát, és felszerelését a csendőr kápájára akasztva szintén kényelmesen sétált hátra kötözött kezekkel. Aztán Schmidt és Klausner minden tiltakozása ellenére megadta magát a járőr másik két tagja is, Sába és Gorcsev.
5: Majd bolondok lesznek cipelni ilyen melegben a felszerelést. És az örökké ideges Schmidt megpendítette, hogy mi lenne, ha ők is megadnák magukat a foglyoknak.
0: Erről azonban szó sem lehetett. Különben kényelmes séta lett volna az egész, nem is szólva arról, hogy később Jörgens megemlített egy nótát, amit természetesen csak az öreg Donald ismert. Ezek az emberek hozzászoktak, hogy fegyveresen menetfelszerelésben kutyagolnak a Szaharában, de hát bármilyen hőség is volt, a pokoli kényelem vidámbá tette őket. Mert bármilyen nehéz is a kápán lógó fegyver, Schmidt és Klausner álmon is sem szoktak olyat, hogy lovon is léptethetnek a sivatagban. Elől ment az óriás, ősz Donald, mintha márványból volna, és harsogta a dalt, amelynek a második szólamát Jörgens énekelte, és amelynek harmadik szólamáról bebeszélte Trobacek, hogy ő tercel, de ez csak addig tartott, amíg Donald torkon nem ragadta.
5: Könnyű egy megkötözött védtelen Trobacekkel, méltatlankodott a kisköpcös, aki muzikalitására igen büszke volt.
0: Hozott is egy kis kürtöt valahonnan, és nagyon lehangolta az általános tiltakozás, sőt a testi fenyítés kilátásba helyezése arra az esetre, ha a kürtöt használatba venné. Lassan elkerülték a vasúti gócpontot, és feltűnt a távolban az oázis.
7: Két óra út,
0: vélte Schmidt. Komótosan haladtak. Egy kisebb oázist ők is elintéznek, ha kell, mert 8 ember már sokat számít. Ez időtájt Robacseken ideg rohamszerű szemtelenség vett erőt, mert kijelentette, hogy a szökevények testvérek egy szív, egy sors mondotta, tehát felváltva használják a csendőrlovakat. Amit Schmidt erre felelt, az részleteiben sem közölhető. De Klausner is üvöltött.
8: Nem elég, hogy térdel köl már a lovakat noszogatni a sok holmi miatt? Talán dobd ki az öreg Manuelt a kocsiból és feküdj oda.
0: Azért még nem kell kidobni őt, úgy hiszem elférünk. Vélte Trovacek. Fogadjunk.
7: Senki sem fogadott vele. Mindössze felajánlották, hogy a melegre való tekintettel elveszik tőle a szintező bádogot.
0: Az ilyen szerszámot nehéz cipelni. Trovacek valami dörmögött a szökött légionisták keserű sorsáról, amit egy Trovacek megadással visel.
7: Miért szöktetek meg? Kérdezi Gorcsev Trovacseket. Nem olyan fiúk vagytok, akiknél egy pár rongyos év számít. Egy Trovacek nem azért áll be a légióba, hogy aztán elszökjön, mert nem állja a sarat, vagyis a port.
0: Hát, megjelölt emberek voltunk.
9: Az őrmester miatt, mondta a köpcös, akit többen is figyelmeztettünk, hogy ne portyázzék velünk a szakadékban, utóvéd nélkül. Ha szembe támadnak, akkor mögöttünk egy géppuskával egérfogóba csalhatnak, mert szűk a bemenet.
8: De ő csak azt mondja, ne pofázzunk, 20 éve szolgál itt a Szaharában.
7: Na hát aztán úgy lett, folytatta Jürgens,
8: és ha egyszer úgy lett, hogy 100-an fűbe haraptak,
7: ami nincs is a Szaharában, akkor egy Trovacek azt megmondja, ha a bizottság kérdezi.
0: Hát sajnos nem vagyok egy Trovacek, mondta búsan a svéd kántor, de én is csak kimondtam az igazat az őrmesterről.
7: Na, aztán elment a bizottság, és Trovacek meg én megtanultuk, hogy jobb, ha az ember nem pofázik.
8: Ha újra kérdezik, hát újra mondom, üvöltött rá Trovacek. Én is újra mondom, üvöltött Jörgensz. De mégis jobb, ha az ember menti a bőrét.
7: Amíg a kapitány meg a hadnagy vissza nem jönnek szabadságukról, a hatalmi tébolytól megveszett örmester mellett senkinek sem biztos ott az élete.
8: Én katonának szerződtem, ordítozott Robacek, és nem sötét zárkásnak, akit csak a teve istáló tisztítására bocsátanak szabadon.
10: Mit jár a szád?
8: Kiáltotta Schmidt. Itt rajtad kívül egyikünk sem egy Robacek, és mindenki megjelölt ember. Azért szökünkben nem bírtuk a 24 órás szolgálatokat, az őrségeket és az istáló pucolásokat. És mindegyikünk úgy vallott, hogy az a Szahara altiszti hagyománya is értette.
0: Gyerekek, mondta Gorcsev,
7: van egy ötletem. Csináljunk mi magunk egy kis hadi törvényszéket.
0: Igen, és mindenki, aki közénk áll, mondja el, hogy miért jött.
7: Mit tettek vele előzőleg a légióban, hogy ezt majd fel tudjuk mutatni, ha elfognak bennünket.
0: Szerintem Afrikában olyan a helyzet, hogy még egy Trovacseket is elfoghatnak.
8: Ha, kötve hiszem.
7: És úgy is volt, mert éppen megkötözve álltott. Gorcsev nagyképűen elővett egy hatalmas vastag könyvet. A raktár részére szólt. Ebben akarta megírni Sába az élményeit. Mondta, mert Sába messze volt és összekötözve.
8: Ne egye fele!
7: Írja az élményeit a Vörös Zsolt könyvbe. Én ide beírom, hogy mi történt velünk, mielőtt idejöttünk, és azt is, hogy mi történt mindenkivel.
0: Még egy Trovacekkel is, dünnyögte Donald. Gorcsev ötletét jónak tartom.
7: Minden egyes esetről jegyzőkönyvet vettek fel a fekete vastag raktári könyvbe, és ez Gorcsev eltette. Sába viszont külön írta a jegyzeteit a piros kincstári Zsolden számolási füzetbe. Manuel állapota a lombokkal védett taligán örvendetesen javult. Délután elérték a Sanga oázist. Az oázis sajnos kissé mozgalmasnak bizonyult, ugyanis nagy gyakorlatok folytak. A gyarmati hadsereg manőverébe ilyenkor belevonják a francia barát portyázó arabokat. Európai legénység nem utánozhatja a benszülöttek harcmodorát, hát igénybe veszik a partizánokat. Ezeket minden jó francia utálja, mivel saját fajtájuk ellen hadakoznak, és sarcolják, rabolják őket. De hát kellenek a gyarmati helyőrség létszámához. Éppen egy ilyen szabad csapat vonult át előttük a különben csendes oázison. A fő csapat néhány embere részegen hever a postán, mert éppen ehelyük kerekedett kedvük egy kis darbézolásra. Egy zöld turbános marabú, doktor, szentember és varázsló, akinek konjunktúrát jelent a hadgyakorlat forgalma, az oázis közepén imákat mormol, trahomásokat gyógyít, orvosságokat árul, és nem hiányzik kosarából az elevett cégér sem. Egy kígyó, amit megpillantja a legionáriusokat a csendőrök nyergéhez pányvázva, rájuk mutat, és eltorzult arccal likácsol.
11: Szökevény rumikutyák, már rég a gyehenna, a sátán vár rátok!
7: Gorcsebb, mint egy társalogba odabeti, hogy ne járassa a száját, és egy tepsi forró kuszkuszt oly ügyesebb pöccint meg cipő orral, hogy az egyenesen a varázsló képébe repül. A marabú ordít és a zöld turbán beszennyezése miatt felháborodott törzs kis hián agyonveri a foglyokat. Ám a próféta inzultált fia sírva és üvöltve visszatartja őket. Na és a két csendőr ágaskodó lova.
11: Áj, ezek a kutyák egy zöld turbános igaz hívőt bántottak. Vakon bolyonganak majd a sivatagban. Rüsslepi a bőrüket, és legyen átkozott minden igaz hívő, aki jobban akarja sújtani őket Allahnál.
7: A nép erre elkotródott, a csendőrök körülnéztek élelemért, és túszokat vittek magukkal. A marabú vad átkokat hintett feléjük. Gorcsef türelemmel végighallgatta, azután így szólt hozzá. Hogy hívják?
12: Ibn Abu Ben Latif Ingmar el Mandur Gosraf Natid Gurin Hogomár.
7: Gorcsef Sábára nézett és vállat vont. Képzelem, amikor ennek a szökött legionárisnak azt mondták a gyakorlótéren, hogy Abu Ben Latif Mandur Hogomár jobbra át. Abban a gazember Borodinban sohasem lett volna annyi udvariasság egy katonával szemben.
11: Allah bolondsággal vert meg,
7: kiáltott a zöld turbános marabú.
11: Hogy ostoba szókkal?
7: Ezeket most már hagyja, intette le idegesen Gorcsev. Egy marabút könnyen meglincselnek, ha két bemélyedés látszik az orra tövén, a szemüveg nyomán. És aki a zöld turbánt hordja, az a próféta törvényei szerint disznóhúst és alkoholt sohasem élvezhet.
11: Ön pedig egész bevéve egy disznó.
7: Mert az oázis légkörét teljesen elrontja rumszagú leheletével. Csodálom, hogy nem veszik észre a benszülöttek. Hogy hívják? A marabú bágyattan mondta.
12: Ibn Abu Be... Csak nem akarja újra felmondani a verset,
7: kiáltotta Sába és Gorcsev. Figyelmeztetem, mondta Donald erélyesen.
12: Magát ne hívják úgy, hogy nekünk a bemutatkozás miatt itt kelljen bevárni az esős évszakot.
7: Pullover vagyok, vallotta megtörten a marabú. Pullover Mark, feltaláló. Azt hittem, hogy jól alakítom a Mohamedán főmufti szerepét. Még kígyóm is van. Egy marabú hatalmát érzem, ha illetéktelenül is. Nem félek a viperától.
12: Akkor miért egy ilyen vacakvízi siklót cipel magával? Kérdezte Gorcsev. Amitől sárfürdőző öregasszonyok sem félnek már.
7: Az különben egész jól tette, hogy nem hagyott meglincselni bennünket. A kígyó valóban nem tartozott a mérges fajtához.
12: Vigye azt a dögöt, ha egy trovacsek mellett áll.
7: Nem folytathatta, mivel megjelent két csendőr, és velük együtt sok arab. Igazi csendőrök. Kezd kínos lenni az ügy.
12: No, gazemberek, mondta az egyik, velünk jöttek a legközelebbi határig.
7: Nekünk már van kísérőnk, felelt a királynő.
12: Ne járasd a szád!
7: És belerugott.
12: De te dirigálsz itt! Észak felé a mi körzetünk következik, tehát átvettünk benneteket. Lóduljatok!
7: Hiába, úgy látszik, a szerencse konokul ellenünk van. Az új csendőrök vitték a három foglyot. Manuelt a targoncán hagyták. A foglyok újra porban kutyagoltak, megkötözve, és csak a távoli homokdombok kecsegtettek némi árnyékkal. Vagy másfél óra múltán elérték a hullámos kanyart, és a csendőrök úgy kerültek mögéje velük, hogy derékszögben folytassák az utat e magas dombok árnyékában. Ekkor csoda történt. Mikor az oázist elnyelte a forduló, az egyik csendőr odajött hozzájuk, és elvágta a köteleiket.
13: Gyújtsatok rá, mondta vigyorogva. Én Dietrich vagyok, és ez itt a barátom, egy Marion nevű olasz.
7: Most ők hápogtak meglepetten.
5: Hihetetlen. Ez a két csendőri szökevény.
7: Ilyen még nem volt, mondta az olasz vidáman. Hemzseg mindenütt a szökött legionárius. Lassanként többen lesznek, mint az állománybeliek.
0: Az a zöld turbános egy jó pofa, mondta Donald. Mint az éjszakra húzó vándormadarak, rajogban menekültek a katonák.
7: Pullover proféta hozzátok tartozik? Kérdi Trovacek.
5: De mennyire?
7: Nagyszerű fiú. Itt fogjuk bevárni, felelte Marion.
0: Miféle feltaláló az?
5: Pontosan mi sem tudjuk. Kétségtelen, hogy feltaláló. Minden helyzetben feltalálja magát.
7: Merre maradt a mi két kísérőnk? Kérdezte Sába.
5: Rongárból jöttünk, csendőrökkel.
7: Dietrich és Marion röhögtek.
5: A posta mögött jól fejbe vágtuk őket. Sokri-buhri, kettőt jól odamérve a nyakszintájára. Aztán usgyi, le a ruhát róluk, de velük az árokba is kész.
7: Az ő ruháikba jöttünk, értetek? Most mit néztek?
0: Szent atyám! Ezek azt hitték, hogy Schmidt és Klausner igazi csendőrök. És elbántak a két kollégával.
5: Hülyék! Üvöltött Gorcsev. Azonnal visszamegyünk. Azok épp olyan légionisták, mint mi.
0: Egy Trovacek nem hagyja cserbe a társait.
7: De mégsem indultak, mivel távolról, tevén, nyargalva feltűnik egy zöld turbános egyén burduszban.
0: Ez a próféta lehet csak.
7: Meghallgatják előbb, tán hírt hoz a kettőről. Veszettül nyargal.
0: Uramatyám, de hiszen ez Schmidt. Rettenetesen összevert, vérző arccal lihegve leugrik a tevéről, és a két megdöbbent csendőrre üvölt.
5: Hülyék! Miért hittétek azt, hogy erre valódi csendőr is jár?
7: Öt száj maradt átva, mintha bezényszóra tennék.
0: Hihetetlenül ellátták a baját, az kétségtelen.
7: Egész lila meg zöld. Elmondta, hogy a dorbézoló partizánoktól Klausner szerzett ruhát és tevét. De a teve a gazdájához van idomítva, és folyton kirúg.
0: Mi ketten, magyarázta Dietrich, az egyik újabb csendőr, a portyázók után mentünk.
7: Éjszaka két magányos beduinról szedtük le a ruhát. Itt most beleütköztünk a portyázók között két csendőrbe.
0: Hát senki se veheti rossz néven tőlünk, hogy fejbe vágtuk őket.
7: Mondta úgy Schmidtnek, mint akit érzékenységében mélyen megsértettek.
5: De miért van rajta zöld turbán? Hol hagytad a marabut?
7: Kérdezi Marion.
5: Suhi neki!
7: Mondja megelégedetten és mérző szája a Schmidt.
5: Én lecsaptam a fejére az oldalfegyverrel. Klausner páros lábbal hasba rúgta, hogy a teve úsztatóba repült, és...
7: Hát, teljes lett a fejetlenség. Kérdezték és vádolták egymást.
0: Össze-vissza kiabáltak. Rohamkést rántottak egymásra.
7: Trovacsek és Donald megakadályozták Dietrichet, hogy leszúrja Schmidtet.
0: Gorcsev és Sába Schmidt mellén térdeltek, és Jörgens kijelentette, hogy ez hallatlan.
7: Kis hián újra kitört a potrány, azon az alapon, hogy a tűzoltók itt ne povázzanak.
0: Egy Trovacsek ezt nem tűrheti.
7: Dietrich közölte, hogy a marabú nélkül nem mozdul, mert Pullover a barátja.
0: Már-már vér folyt, ami ezeknél az embereknél nem ritkaság, amikor elhatározták, hogy két ember visszamegy a prófétáért, és elhozza a tebeúsztatóból.
7: Sába és Gorcsev kijelentette, Donald, Manuel, Trovacsek és Jörgens is, hogy aki nem fogadja el őket vezetőnek, az mehet.
0: Marion dörmögött valamit, hogy ő elfogadja.
7: Dietrich meg nem is szólt, és a két ember nekivágott éjszaka, hogy visszamenjen Pullóverért.
0: A prófétát síralmas állapotban hozták el a teveúsztató mellől.
7: Később három újabb szökevénnyel gyarapodott a társaság. Ezek a hegy felől jöttek, az Atlasz déli nyúlványa irányából. Közben úgy, ahogy összebarátkoztak Pullover, Dietrich, Schmidt, Klausner, Sába, Gorcsev, sőt, Manuel is valamennyiükkel az összvérkordéban, őrizgetve utolsó útján azt a kis egészségét, ami megmaradt. Elsősorban Gorcsev megható, gondos ápolása következtében. Állandóan figyelte, gondozta Manuelt, és az általában szomorúan, mélységes szeretettel nézte. Az ulgai híd táján jártak, amikor feltűnt egy vasúti pályaőr. Olyan apró ember volt. Egy jókora kecskén léptetett, kezében tokos zászló, porrán szemüveg és egy rettenetes bibircsók.
14: Halló! Szólította meg Gorcsev. Honnan?
7: Ez egy dühös ember volt.
14: Maguk is szöktek? Most elmondjam. Hát hülyének néz. Miért?
7: Az apró ember tehát valahol leütött egy vasúti baktert. Emiatt később el kellett bújnia a szembe jövő karavánok elől, mivel egy pályaőr igen feltűnően tarkította volna a csapatot. Aztán rettentő szomorúságára kecskéjét szerencsétlenség érte, miáltal az kimúlt. Nekifutott fejjel valami fatönknek. A kis pályaőr sohasem tudta meg, hogy a fatönk, melynek a boldogtalan pára nekifutott, egy Klausner nevű mészárosnak a kezében volt, és nem is a kecske futott, hanem a fatönk.
14: Egy trovacsek ezt nem tenné, szólt a köpcös.
7: De botrány lett, amikor egy jelszóval meg akarták tagadni a húsadagját.
14: Ho-ho, az a gyilkosságra vonatkozott, és nem a kecske pecsenyéjére.
7: Szóval megették a kecskét. Mivel élelem kevés volt és sehol oázis, később még megették az egyik tevét is. Ez úgy kezdődött, hogy Pullover próféta szerint az állat rakoncátlan, kirúg, és aki nem vigyáz, azt megharapja. Egy ilyen elvetemedett állatot legokosabb még idejében elfogyasztani. Úgy is lett.
14: Hát, furcsa.
7: Furcsa tevét enni.
14: Na, végül is nem rossz a húsa, mondogatták egymásnak.
7: Kevés meggyőződéssel. Azért, mikor a második teve is rakoncátlankodott, ő is követte megboldogult társát. Miután elfogyott, és a nagyétkű Schmidt a néhai állat nyergét fixírozta mélapus tépelődéssel, nem sok hiányzott ahhoz sem, hogy azt is ízletesnek találják. Másodnapja nem ettek. Dietrich megjegyezte, hogy ez az összvér is, amelyik a kordét húzta, teljesen rakoncátlan, és Klausner közölte Marionnal, hogy a bestia éjszaka meg akarta harapni. Pullover próféta megrendülten vizsgálta Klausner karját, és baráti aggodalomtól áthatva hangoztatta, hogy Klausner vére az égre kiált.
14: Valami tenni kell, mert lehet, hogy az összvér veszett.
7: Sába osztotta Pullover véleményét abban, hogy tegyenek valamit a veszettség ellen, és javasolta, hogy tüzes vassal égessék ki Klausner sebét. Erre nem találták a sebet. Befort. Viszont Gorcsev közölte, hogy az összvért nem ehetik meg. Azután magában morgott, hogy ez a Pullover teljesen rakoncátlan, és éjszaka, mint a beleharapott volna, legfőbb ideje, hogy ennek az állapotnak véget vessenek. Ezért Gorcsevet majdnem meglincselték, és a sorsüldözött feltaláló reggelig nem hunyta le a szemét, és kezében két töltött revolverrel várta a hajnalt. Az összvér maga viseletéről többé nem esett szó. Másnap este rendkívül éhesek voltak, és távol néhány duár tűnt fel. Ott valószínűleg egy partyázó törzs tanyázik. Klausner, Sába és Pullover elhatározták, hogy kikémlenik őket.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

Mikor beköszöntött a júliusi hőség, a főnök nem gurult többé szobáról szobára, nem ment be többé az étterembe, hanem a szobájában maradt. Amúgy a jégveremben, ahol a hőmérséklet nem lehetett 20 foknál magasabb. Ám annak ellenére, hogy nem mutatkozott, annak ellenére, hogy nem gurult keresztül Kasula park sétányain, annak ellenére, mintha látott volna minket, mintha mindenható lett volna. A sípjával szolgált fel, a sípjával osztogatta a parancsokat és a tilalmakat, és én úgy éreztem, hogy a sípjával sokkal többet mond, mintha beszélne. Akkoriban 4 külföldi lakott nálunk, valahonnan Bolíviából, és hoztak magukkal egy titkos bőröndöt, amire úgy vigyáztak, mint a szemük fényére, még alvás közben is maguknál tartották. Mind a 4 fekete ruhában, fekete kalapban jártak, fekete harcsabajuszuk volt, meg fekete bőrkesztyűjük. És a bőrönd, amit úgy őriztek, szintén fekete volt, s akárcsak ők koporsóra emlékeztetett. Éjszakai vendégeink pénzszóró vidámságainak és duhajkodásainak vége szakadt. De az új vendégek nyilván nagyon jól fizettek, ha a főnök úr befogadta őket. Ez volt a főnökünk, és egyáltalán az egész cégünk specialitása. Ha valaki egyszer nálunk szállt meg, az ugyanannyit fizetett a fokhagymalevesért, a vizes levesért, a krumplis lepényért, meg egy bögre aludtejért, mintha osztrigát és homárt evett volna, s henkeltrokkennel öblítette volna le. És így volt ez a szállással is. Ha valaki egy heverőn szundított hajnalig, egy egész emeleti lakosztályt kellett megfizetnie. Ez hozzátartozott a mi házunk, a csendesség szálló patinájához. És én egyre csak azt akartam tudni, mi lehet abban a bőröntben. Még aztán egyszer, mikor a fekete csoport vezetője hazatért, zsidó ember volt, Salamon úrnak hívták, szóval akkor megtudtam Zdenyektől, hogy ennek a Salamon úrnak jó kapcsolatai vannak Prágával. Sőt, magával az érsekkel is. És hogy diplomáciai úton kéri őket, szentelné meg a Bambino di Prága, a prágai kis Jézus aranyszoboskáját, a prágai kis Jézusét, aki nagyon népszerű Dél-Amerikában. Annyira, hogy sok-sok millió indián hord a nyakában láncol ilyen kis Jézuskát. És hogy egy szép legenda is kering ott arról, miszerint Prága a világ legszebb városa, és hogy a kis Jézus ott járt iskolába. És hát ezért szeretnék, ha maga a prágai érsek szentelné meg a prágai kis Jézust, ezt a 6 kilós színaranyszobrot. E percről fogva nem is foglalkoztunk mással, csak ezzel az ünnepélyes megszenteléssel. De a dolog nem ment ám csak úgy. Másnap kiszállt a prágai rendőrség, és maga az ügyosztályvezető tudatta nálunk a bolíviaiakkal, hogy a prágai alvilág már tud a Jézuskáról. Sőt, hogy van itt valami lengyel társaság, amely el akarja a bambinót lopni. Összedugták hát a fejüket, és végül úgy döntöttek, hogy az utolsó pillanatig elrejtik az igazi Jézuskát, és a bolíviai köztársaság költségére csináltatnak egy másikat. Egy aranyozott öntvényt, és ezt az aranyozott Jézuskát hordják majd az utolsó pillanatig magukkal, mert ha mégis megtörténne a rablás, akkor lopják el inkább a hamis Jézuskát, mint az igazit. És rögtön másnap hoztak is egy pontosan ugyanolyan kis fekete bőröndöt, és mikor kinyitották, hát, az olyan gyönyörűséges volt, hogy még maga a főnök úr is odajött, kigurult abból a hűtött szobájából, hogy hódolhasson a Jézuskának. És aztán Salamon úr tovább egyezkedett az érseki konzisztóriummal, de az érsek nem akarta megszentelni a bambinót. Mert bambinó csak egy van, és az is Prágában, és akkor mostantól fogva már 2 volna. Mindezt Zdenyektől tudtam meg, mert hogy ő értett spanyolul meg németül. És maga Zdenyek is felettébb izgatott volt. Most láttam először, hogy valami kizökkentette a nyugalmából. Még nem aztán harmadnap megjött Salamon úr, állt az autóban, és már a pályaudvartól látni lehetett, hogy jó hírrel érkezik. Mosolygott és hadonászott, és a bolíviaiak rögvest össze is ültek, és Salamon úr elmondta, hogy jó tippet kapott. Hogy tudnélik, az érsek úr szereti fotografáltatni magát. Így hát Salamon úr azzal állt elő, hogy az egész szertartást filmre veszi, mint a Gumó filmhíradó mellékletét, és akkor az egész szertartást láthatják majd szerte a világon, mindenütt, ahol csak mozi van. Mindenütt ott lesz, nem csak az érsek, de a Jézuska, meg a Szent Vitus székesegyház is. És ezáltal az egyház, miképpen az Salamon úr igen helyesen indít,

Mikor annak idején megnyitották a kincstárat a nyilvánosság előtt, és látni lehetett a koronázási ékszereket is, ők szerpapoknak öltözve jártak keltek a mellékoltár körül, és úgy tettek, mintha imádkoznának, de közben revolver volt a mellkasukra szíjazva, mint Al Capone-nak. És mikor szünet volt, hát kétszer is lefotografáltatták magukat azokkal a koronázási ékszerekkel, prelátusnak öltözve. Egyfolytában nevettek, ahogy felidézték ezt a történetet. És útközben nekem is meg kellett mutatnom a Bambino di Prágát, és végül rábeszéltük egymást, hogy megállunk, és a sövény mögött zgyenek csoportképet készít rólunk a Bambinóval, a gyárosnak álcázott titkos rendőrök fényképezőgépével. Útközben még elmesélték, hogy amikor állami temetés van, akkor meg az a dolguk, hogy mikor ott van a temetésen az egész kormány, hivatlan vendég be ne jusson a szertartásra, nehogy bombát rejtsen a koszorúk közé. És hogy van nekik egy olyan lándzsaféléjük, és hogy ezzel a lándzsával még a szertartás előtt azt az egész zöld rengeteget és virágpompát mind átszurkálják. És hogy ott is lefotografáltatták magukat, és mutatták is a képeket. Ott térdepeltek valami ravatal körül a lándzsáikra támaszkodva, amikkel azt szokták vizsgálni, nem rejtenek-e magukban a koszorúk bombát, vagy legalábbis egy bomba bambinót. És hogy ma is, ezúttal gyárosoknak álcázva, frakban fognak térden csúszkálni a szertartás alatt, úgy, hogy három irányból is vigyázhassanak, nehogy történjen valami azzal a Bambino di Prágával. És így hajtottunk át Prágán, és amikor fölértünk a várba, már ott vártak bennünket a bolíviaiak, és Salamon úr átvette a kis koffert, és végigvitte a székesegyházon, és minden csillogott, villogott, mint egy esküvőn, és zengett az orgona, és színes, liturgikus ruháikban hajlongtak a prelátusok, ahogy Salamon úr elvitte előttük azt a Jézuskát, és zümmögött a felvevőgép, és mindezt fölvette, és aztán jött a szertartás, tulajdonképpen ünnepi mise volt ez, a legájtatosabban Salamon úr térdepelt, mi pedig térden csúszva lassan közelebb lopakodtunk az oltárhoz, és minden vibrált a sok virágtól és aranyozástól, és a kórus ünnepi misét énekelt, és a mise csúcspontján, mikor az operatőr jelt adott, megszentelték a Bambino di Prágát. És a közönséges tárgyból ekképpen kegytárgy lett, amely az érsek által megszentelve eztán majd természet fölötti erőt, szent malasztot áraszt. És midőn a mise véget ért, és az érsek visszavonult a sekrestjébe, Salamon úr a káptalani helynök kíséretében utána ment, majd kilépve a sekrestjéből becsúsztatta a zsebébe a tárcáját. Biztosan valami nagyobb összegről szóló csekket adományozott a bolíviai kormány nevében a templom fenntartására, vagy pedig lehet, hogy a megszentelésnek is megvan a maga tarifája. És aztán láttam a bolíviai köztársaság nagykövetét, hogyan viszi végig ismét a székesegyházon a Bambino di Prágát, megint csak orgonazúgástól és kórusmuzsikától kísérve, és ismét előálltak a kocsik, és becsomagolták a Bambinót, de mi most már semmit sem vittünk magunkkal, és mindenki, a nagykövet úr, meg az egész kíséret a Steiner Hotelba hajtatott, mi pedig hazamentünk, hogy mindent előkészítsünk az esti búcsúlakomához. Amikor aztán este 10-kor megjöttek a bolíviaiak, csak ekkor nálunk sóhajtottak föl megkönnyebbülve. Itt bontottak pezsgőt és konyakot, itt láttak neki az osztrigának meg a csirkének, és éjfélig még 3 autó érkezett, és operett táncos nőket hozott. És ezen az éjszakán annyi munkánk volt, mint még soha. Sosem volt itt ennyi ember, és a rendőrfőnök, aki jól ismerte a szállodánkat, a hamis Jézuskát megint csak feltette a kandalló tetejére az úri szobában, és az igazi Jézuskát titokban hátra vitte a babaházba. És ott minden félsz nélkül tette le a babák, bábuk, ugrókötelek és bádogdobok közé. Aztán mindenki ivott, és a mesztelen táncosnők pirkadatig táncoltak a hamis Bambino di Prága körül, és mikor eljött az ideje, hogy a nagykövet úr visszatérjen rezidenciájába, a bolíviai képviselők pedig a repülőtérre induljanak, hogy hazautazhassanak, akkor a rendőrfőnök előhozta az igazi Bambino di Prágát, és kicserélte az utánzattal. De még szerencse, hogy Salamon úr belekukkantott a bőröntkébe, mert a nagy vidámságban és összevisszaságban a rendőrfőnök egy szép, szlovákói népviseletbe bújtatott babát fektetett bele.

Rohantak is mind a babaházba, és a Bambino di Prága ott hevert egy báldogdob és három baba közt. Hát felkapták azt a megszentelt Bambinót, helyére meg a szlovackói babát állították, és elindultak Prágába. Ám harmadnap hallottuk, hogy a bolíviai köztársaság képviselőinek el kellett halasztaniuk a repülőgép indulását, mert hogy a tolvajukat megtévesszék, ott hagyták a hamis Jézuskát a repülőtér bejárata előtt. És a takarítónő először egy buxusbokorba rakta. Ám mikor a Salamon úr vezette delegáció tagjai, immár a repülőgép fedélzetének biztonságában végre kinyitották a bőröndöt, látniuk kellett, hogy az, ami velük van, nem az igazi, nem az érsek úr által megszentelt Jézuska, hanem az aranyozott öntvényből készült, a nem színarany, a hamis másolat, csak a ruhácskák voltak egyformák. Így hát hanyathomlok futásnak indultak, és pont akkor leltek rá az igazi Jézuskára, mikor a portás ott állt mellette, és a körülötte állókat kérdezgette, kié ez a koffer. És mivel senki sem jelentkezett, ott hagyta a Bambino di Prágát a járdán. És ebben a pillanatban rohantak oda a válogatott bolíviai fiúk, és fogták azt a kis bőröndöt, és ahogy fölemelték és megbecsülték a súlyát, megkönnyebbülve sóhajtottak föl, kinyitották, és látták, hogy ott az igazi Jézuska, és már rohantak is vele vissza a gépre, hogy elrepüljenek Párizsba, onnan meg tovább, vissza a hazájukba ezzel a Bambino di Prágával, aki az indián legenda szerint Prágában járt iskolába, és Prága, ahogy azt ugyanez a legenda mondja, a világ legrégibb városa. Elég lesz mára? Akkor most abba is hagyom. Vendégem volt az angol király. Jól figyeljenek arra, amit most mondok. Az én szerencsém mindig abból ered, hogy valami szerencsétlenségért. Így hagytam el könnyek között a csendességszállót is, mert a főnök azt hitte, hogy én voltam az, aki készakarva felcserélte a Bambino di Prágát az utánzattal, a hamis prágai Jézuskával, hogy az egészet én eszeltem ki, hogy így szerezzem meg azt a 4 kiló aranyat. Holott én ártatlan voltam. És aztán megjött az új pincér, egy ugyanolyan bőröndel, és én elindultam Prágába, és ott már a pályaudvaron rám mosolygott a szerencse, mert belebotlottam Walden úrba. Éppen a körútjára indult, és most is vele volt az a szomorú hordár, a hordár hátán egy ponyvában a 2 gép, a mérleg és a szalámi szeletelőgép. És Walden úr írt nekem egy ajánlólevelet a Párizs szállóba, és újra elbúcsúztunk. Valahogy kedves lehettem a számára, megsimogatott, és egyre csak azt mondta, szegénykém, tarts ki, picike vagy te, vinned kell valamire ebből a piciségből, majd felkereslek, kiáltotta. És én csak álltam, és hosszan integettem utána. A vonat már rég eltűnt, és rám megint újabb kaland. Különben is kezdtem én már félni abban a csendességszállóban. Úgy kezdődött az egész, hogy a mindenesünknek volt egy macskája. És ez a macska mindig csak őt várta, hogy mikor tér már meg abból a fura melójából. Vagy ott ült az udvaron, s nézte, hogyan vágja a gazdája az aprófát, hogy minden vendégünk jól lássa. Szóval a mindenesünknek az a macska az volt a mindene. Vele aludt. És egyszerre csak egy kandúr kezdett járni azután a macska után, és a cicasak dorombolt, és kimaradozott hazúról. És a mindenesünk halálsápat volt, amerre csak járt a cicát kereste, állandóan forgolódott, hogy nem jön-e már az ő mílája, mert hogy ez a mindenes szeretett magában beszélni, és valahányszor elmentem mellette, hát hallhattam, miként válik valósággá a hihetetlen. Eképpen tudtam meg ezekből a monológokból, hogy a mindenesünk börtönben ült. Hogy fejszével összevagdalt egy csendőrt, aki összeszűrte a levet a feleségével, az asszonynak meg szíjjal látta el a vaját, de úgy, hogy kórházba kellett szállítani. 5 évet kapott. És egy zsiskovi gonosztevővel ült együtt, aki sörért küldte a gyereket, és ez a gyerek hazafelé menet elveszített egy 50 koronást, mire az apja begurult, egy tuskóra fektette a kislánya kezét és levágta. És ez volt az első történet, melyben a hihetetlen valósággá vált. A mindenesünk másik börtöntársa pedig olyan ember volt, aki, midőn rajta kapta feleségét egy vigéccel,
baltával agyoncsapta az asszonyt, kivágta a nemi szervét, és halállal fenyegetőzve arra kényszerítette baltájával azt az ügynököt, hogy egye meg az asszony nemi szervét. De az ügynök belehalt az iszonyatba, és a gyilkos föladta magát. És eképpen lett a hihetetlen valósággá másodszor is. A harmadik rab pedig maga a mindenesünk volt, aki annyira bízott az asszonyában, hogy amikor meglátta azzal a csendőrrel, ketté hasította a férfi vállát. De a csendőr átlőtte a lábát, és így aztán a mindenesünk 5 évet kapott, hogy a hihetetlen megint csak valósággá váljon. És egyszer az a kandúr elmerészkedett a mindenes ajtajáig. Az meg a kandúrt egy téglával a falhoz szorította, és baltájával átvágta a gerincét. És a macska hangosan jajveszékelt a kandúrja fölött. De a mindenes úgy beszorította a kandúrt a dróthálós ablakba, hogy 2 napig döglődött a hálóba szorulva. Pontosan úgy járt, mint az a csendőr. A macskát pedig elzavarta. És a macska fel alá szaladgált a fal tetején, de haza már nem mehetett. Aztán el is tűnt. Biztosan azt is megölte a mindenes, mert ő felettébb finom és érzékeny ember volt, és így aztán kényes is. Ezért rögtön baltával támadt mindenkire. A feleségére csak úgy, mint a macskára, mert iszonyúan féltékeny volt a csendőrre. Csak úgy, mint a kandúrra. És a bíróság előtt még sajnálta is, hogy a csendőr vállát hasította ketté, és nem a koponyáját sisakostul, mert sisakkal a fején bújt az asszony ágyába, és a derékszíján ott volt a pisztoly is. És ami a legfontosabb, ez a mindenes találta ki, és ő is mondta el a főnöknek, hogy én akartam ellopni azt a prágai Jézuskát, és hogy csak is azon jár a fejem, hogyan lehetne gyorsan meggazdagodni valami gonosz tett által, és a főnök megrémült, mert amit a mindenes mondott, az szent írás volt. Utána már senki sem mert megnyikkanni, mert annak a mindenesnek akkora ereje volt, mint 5 felnőtt férfinak. És aztán egyszer, majd később szinte minden délután rajta kaptam a mindenest, amint abban a gyerekházikóban ül, amint valamit művel odabent, talán a macikkal, babákkal játszik. Sosem jöttem rá, nem is nagyon igyekeztem. Szóval egyszer azt mondta nekem, nem örülne, ha még egyszer betenném a lábam a gyerekházikóba, ahogyan már egyszer zenyekkel megtettük. És hozzáfűzte, hogy a hihetetlen ismét negyedszer is valósággá válhat. És ezt rögves be is mutatta nekem azon a kandúrón, amely közvetlenül az én szobácskám mellett szenvedett törött gerinccel 2 napig. És a mindenes ahányszor csak arra mentem, a kandúr múmiájára bökve figyelmeztetett, hogy így jár mindenki, aki az ő szemében vétkezett, és 2 ujjával a szemére mutatott. És ha másért nem, hát azért, hogy a babáival játszottam, ha nem is ölt volna meg ott helyben, de legalábbis halálra sebzett volna. Hogy hosszas szenvedés után múljak ki, mint az a kandúr, mely semmiről sem tehetett, csak a mindenesünk macskáját kerülgette. Aztán meg csak most a pályaudvaron jöttem rá, mennyire meghűltem 1/2 év alatt abban a csendesség szállóban. Fütyültek a kalauzok, az utasok beszálltak a helyükre, aztán a kalauz a forgalmistának jelzett a sípjával, én pedig egyik kalauztól a másikig rohantam, és kérdezgettem, parancsol? És mikor a forgalmista kérdőn fütyült, hogy a kalauzoknál minden rendben van-e, hogy bezárták-e az ajtókat, és így tovább, akkor hozzá is odarohantam, és tisztelettel kérdeztem, parancsol? És a vonat elvitte Walden urat, és én átvágtam a prágai kereszteződéseken, és 2-szer is megesett velem, hogy a kereszteződésben álló közlekedési rendőr olyan áthatóan fütyült, hogy odarohantam, leraktam a bőröndömet a lábára, és megkérdeztem, parancsol? És így mentem tovább Prága utcáin, míg oda nem értem a Párizs szállóhoz. Ez a Párizs szálló olyan gyönyörű volt, hogy majd hanyat vágódtam. Annyi tükör, annyi rézkorlát, és rézkirincs, és rézgyertyatartó, és úgy kisuvickolva, hogy az egész valami aranypalotához hasonlított. Amerre csak néztem, piros futószőnyegek és üvegajtók. Olyan volt itt minden, mint valami kastélyban. Brandeis úr rögvest és szívélyesen fogadott, és fölvezetett a szobámba, a olyan kis manzárszobába,
ahonnan olyan gyönyörű kilátás nyílt Prágára, hogy elhatároztam, már csak a szoba meg a kilátás miatt is, igyekezni fogok, hadd maradhassak itt végleg. És mikor fölnyitottam a bőröndömet, hogy felakasszam a frakkomat meg a ruháimat, kinyitottam a szekrényt, és látom, hogy tele van ruhával. Kinyitottam a másikat, az meg esernyőkkel volt tele. A harmadikat pedig felöltők töltötték meg. És az ajtó belső oldalán nagy rajszögekkel felerősített madzagokon százával lógtak a nyakkendők. És miközben összetoltam a válfákat és beakasztottam a saját ruháimat, elnéztem Prágát, azokat a háztetőket. Láttam a csillogó várat, és ahogyan így ezt a várat, a cseh királyok várát elnéztem, hát, patakzott a könnyem. Teljesen megfeledkeztem a csendesség szállóról. Még örültem is, hogy azt hitték, hogy el akartam lopni a Jézuskát, még ha a főnököm ezt nem is hitte el, mert különben most is gerebjézném a kerti utakat, igazgatnám a szénabogjákat, és állandóan rémüldöznék, hogy ki és honnan fütyül. Mert csak most döbbentem rá, hogy biztosan a mindenesnek is volt sípja. Hogy ez a mindenes volt a főnök úr kihelyezett szeme, hogy ő pótolta a főnök úr lábát. Ő figyelt minket, és utána ugyanúgy fütyült, mint a főnök úr. És lementem. És pontosan dél volt, és a pincérek éppen váltották egymást, és ebédeltek. Láttam, hogy krumplinudlit ebédelnek, prézliben megforgatott főt krumplinudlit. Láttam, hogyan szolgálják föl mindenkinek a konyhában a nudlit. És láttam a főnök urat, hogy ő is nudlit kap. Hogy itt fogyasztja el a konyhában, akárcsak a pénztárosok. Csak a főszakács meg a kukták kaptak héjában főtt krumplit. Én is krumpli nudlit kaptam. A főnök úr maga mellé ültetett, és miközben ettem, ő is evett. De valahogy olyan óvatosan. Inkább csak reklámképpen. Hogyha én a tulaj meg tudom ezt enni, akkor ti az alkalmazottaim is megehetitek. És hamarosan megtörölte a száját, és kivezetett a placra. És először az volt a dolgom, hogy a sört hordjam ki. Fogtam hát a söntésben a tele poharakat, és jól megraktam velük a tálcát. És minden sörért egy-egy piros kis üvegkorongot adtam. Ez volt itt a szokás. És az idős, őszhajú főúr, aki úgy nézett ki, mint valami zeneszerző, az állával mutatta, hogy hova vigyem a sört. Aztán már csak a pillantásával utasított, és én sosem mondtam csődöt, mindig oda mentem, ahová ennek a szép főúrnak a tekintete vezetett. Mindig oda vittem a sört, és már egy óra múlva éreztem, hogy az idős főúr tekintetével megsimogat, így adta tudtomra, hogy tetszem neki. Micsoda személyiség volt ez a főúr. Tisztára, mint egy filmszínész. Igazi, frakkos ember, sosem láttam, hogy valakire ennyire illett volna a frakk. És a főúr is jól illett ebbe a tükrös környezetbe. S jól lehet, kora délután volt, itt minden csillár égett. A lámpatestek gyertya alakúak voltak, mindegyik fölött egy-egy égő, s mindenütt csiszolt üvegből való csillárfüggők. Így hát jól láttam magam a tükörben, ahol a világos pilzeni sört iszem. Azt is láttam, hogy valahogy más vagyok. Hogy ezekben a tükrökben meg kell másítanom a véleményemet, hogy csúnya és picike vagyok. Itt jól állt nekem a frak, és amikor a főúr mellé álltam, akinek ősz göndörhaja olyan volt, mintha most jött volna a fodrásztól, akkor azt láttam a tükörben, hogy semmire sem vágyom jobban, mint hogy ezzel a főúrral szolgáljak fel a placon, akiből csak úgy sugárzott a nyugalom, aki mindenről tudott, mindenre odafigyelt, aki kiegészítette a megrendeléseket, és mindig mosolygott, mintha bában lenne, vagy házi mulatságot rendezne. És azt is tudta, ki, hol, melyik asztalnál nem kapta még meg a rendelt ételt. És azonnal közbelépett, és azt is tudta, ki akar fizetni. Senkinek, legalábbis ahogyan eddig láttam, senkinek sem kellett felemelnie a kezét, és csettintenie, vagy a számlát lobogtatnia. A főúr valahogy furcsán nézett. Mintha átnézne azon a sok emberen, vagy mintha valami kilátóból szemlélni a tájat, vagy egy gőzösről a tengert, mintha sehová se nézne. Mert a vendég minden mozdulata, a vendégek minden rezdülése azonnal elárulta neki, mit kívánnak, mit szeretnének.
és én rögtön észrevettem, hogy a főúr nem szereti az ételt kihordó pincét, már a tekintetében leteremtette, hogy összekeverte a rendeléseket, és hogy a hatos helyett a 11-esre tálalta föl a sertéssültet. És mikor már egy hete hordtam ki a sört ebben a gyönyörű szállodában, nagyon is jól láttam, hogy ez a pincérfiú, ahogy viszi az ételt a tálcán kifelé a konyhából, mindig megáll az étteremben nyíló ajtó előtt, és mikor úgy gondolja, hogy senki sem látja, hogy senki sem néz oda, leereszti a tálcát a szeme magasságából szív magasságig, torkos tekintetét végigjártatja az ételeken, és mindig csippent ebből is, meg abból is, picikét csippent, mintha csak az ujját maszatolná össze, mintha csak bele nyalna az ételbe, de mégiscsak csippent. És azt is láttam, ahogyan az a szép főúr rajta kapta. De nem szólt egy szót sem. Csak oda pillantott, az a pincér meg legyintett, vállára emelte a tálcát, és egy rúgással kinyitotta a lengőajtót, és berobogott az étterembe. Ez volt az ő főszáma. Úgy futni, mintha a tálca előre esne, lefelé a válláról. Csak úgy kapkodta a lábát. És meg kell hagyni, senki sem mert annyi tányért kivinni, mint ez a Karel. Mert így hívták a pincért. 20 tányért rendezett el egy tálcán. És kinyújtott karján is, mint valami keskeny kis asztalon, 8 tányért tudott elhelyezni. És további 2 a legyezőként kifeszített ujjai között tartott, a másik kezében pedig még 3 tányért vitt, majdhogy nem artista szám volt ez. És Brandeis úr, a főnök, valószínűleg szerette ezt a pincért, és ezt az ételkihordó mutatványt a hotel büszkeségének tartotta. És a személyzet szinte minden nap krumpli nudlit kapott ebédre. Néha mákosot. Volt, hogy sima nudlit, szósszal leöntve, volt, hogy zsemlekockát adtak hozzá, máskor vajjal öntötték nyakon és megcukrozták, esetleg málna szörppel locsolták meg, de előfordult, hogy apróra vágott petrezselymet tettek rá, alá meg olvasztott zsírt, és a főnök minden alkalommal szintén ott ette a nudlit a konyhában. De mindig csak keveset. Azt mondta, diétázik. De aztán 2 épp ez a Karel nevű pincér bevitt neki egy tálcát, minden ezüstből volt rajta, és a fedőkből ítélve mindig liba, csirke, kacsa vagy vad volt a tálon, aszerint mi volt épp az évszakhoz illő, és mindig szeparéban tálaltak neki, mintha a terménytőzsde tagja vagy alkusza ebédelne ott, mert a tőzsde a tőzsdei termek után mindig nálunk a Párizs szállóban folytatódott. De a szeparéba mindig a mi főnökünk lopózott be minden feltűnés nélkül, és mikor kijött, fény lett az arca, és elégedett volt, és a szája sarkában egy fogpiszkáló fityegett. És pont ennek a Karelnek, ennek lehetett valami titka a főnökkel. Mert mikor véget ért a tőzsde legfontosabb napja, ez általában csütörtök volt, a tőzsde ügynökök hozzánk tértek be, és pezsgői vászattal, meg konyaknyeléssel nálunk ünnepelték a megkötött üzleteket, és minden asztalra tele tálca étel került, mindig csak egy tálca, de úgy megrakva, hogy az kész lakoma volt. És bár még világos nappal volt a lokálban, már ott üldögéltek a szép, kifestett arcú kisasszonyok, olyanok, mint amilyeneket az Édenből ismertem, mikor még az Aranyprágában dolgoztam, és ezek a kisasszonyok csak dohányoztak és nehéz vermutot kortyolgattak, és várták a tőzsde ügynököket. És mikor azok megjöttek, a lányok szétszélettek, már mindegyiknek megvolt a maga külön asztala, már megrendelték őket a chambre separékba, és ahogy arra mentem, a behúzott függönyök mögül kacagás meg pohár csilingelés hallatszott, és így ment ez órákon át, míg aztán este felé a tőzsde ügynökök emelkedett hangulatban szétszélettek. És a szép kisasszonyok is előjöttek, és kimentek a mosdóba fésülködni, meg kiigazítani a szájuk körül szétkenődött, lecsókolt rúst. Megigazgatták a blúzocskáikat, és úgy pislantgattak maguk mögé, hogy majd kitekeredett a nyakuk, csak hogy lássák, vajon az újra fölhúzott harisnya varrása a combjuk közepétől pontosan a cipő sarkukba fut-e. És miután a tőzsde ügynökök már elmentek, sosem volt szabad belépnem, és másoknak sem a chambre separéba, csak hogy mindenki tudta, és én is jó párszor láttam a függöny résein át, hogy Karel kiemel minden kárpitozott párnát. Ez volt az ő üzlete. És kiszedegeti onnan a becsúszott koronákat és bankókat. Néha még gyűrűket és leszakadt óraláncokat is.
És a pénz, amit a tőzsdeügynökök vagy a kisasszonyok maguk után otthagytak, ahogyan vetkőztek, meg öltöztek, és mindenféleképpen helyezkedtek, ami kipotyogott a kabát és nadrág zsebükből, a mellénykék zsebéből, meg az óraláncról leszakadt, az mind az övé volt. És történt egyszer, hogy délben Karel ismét magára pakolta azt a 12 tányért körítéssel együtt, és megint, miként a szokása volt, eláldogált az ajtónál. Kivett egy darabka főtt marhaszegyet, hozzá egy morzsányi párolt káposztát, és édesség helyett egy picurka tölteléket a borjúból, azután, mint egy új erőre kapva az ételtől, a magasba emelte a tárcát, és mosolyogva berontott az étterembe. De az egyik vendég, aki vagy tubálkozott, vagy pedig náthás volt, épp teleszívta az orrát levegővel, valami vidéki ember lehetett, és ahogy beszívta a levegőt, mintha a hajánál fogva húzta volna föl a légvonat, hirtelen fölegyenesedett, és ahogy jó hangosat tüsszentett, beleütközött a tálca peremébe. És Karel, aki előrehajolva követte a levegőben úszó tányérokkal teli tálcát, mint valami repülő szőnyeget, úgy lebegtette végig mindig az étterem légterén az étkeket ez a Karel. Szóval ez a tálca most egyszerre csak fölgyorsult, vagy pedig Karel lába maradt le. Karel utána kapott, mert a tálca az égnek fordított tenyere elé csúszott, hiába meredeztek utána az ujjai, és mindenki, minden szakmabeli, a főnök is, akinek pont látogatói voltak a szálloda tulajdonos, a testületéből, magas Róbek úr is ott ült az ebédnél, és látta azt, ami bekövetkezett, amit előre láttunk. Karel még ugrott egy nagyot, még elkapta azt a tálcát, de két tányér már lecsúszott, és először a pusztatokány darabok, aztán a mártás, és végül a tányér indult útnak. Aztán másodpercnyi késéssel a másik tányér is ugyanezt tette, a mártás, a hús, és végül a knédli elindult, és egy vendégünkre zúdult, aki, mint mindig, most is átrágta magát az étlapon, és miután választott, fölemelte a tekintetét, és rendelt, és közben hosszasan kérdezősködött, hogy nem lesz-e rágós a hús, hogy elég forró-e a mártás, meg omlós-e a knédli, szóval ennek a vendégnek a hátára folyt és potyogott minden. És ahogy amúgy mártásos túl felállt, a knédlik az ölébe csusszantak, s onnan az abrosz alá, egy knédli meg úgy lapult a fején, mint valami sapka, mint a birétum a tisztelendő úr kobakján, mint a sábezdekli arabbi. És amikor Karel, aki a maradék 10 tányért mind megmentette, amikor Karel mindezt meglátta, és meglátta Schróbek urat is, a Schróbek szálló tulajdonosát, hát még magasabbra emelte a tálcát, kissé megdobta, és utána felborította, és mind a 10 tányért a szőnyegre csapta, és mint a színházban vagy pantomimban úgy mutatta, mennyire felbőszítette az a 2 tányér, és ugyanilyen szimpadias mozdulattal leoldozta a kötényét, és azt is a földhöz vágta, és felbőszülve kiment, és civil ruhát vett magára, és elrohant a kocsmába. Én ezt még akkor nem értettem. De mindenki, aki már régebben volt a szakmában, azt mondta az esetről, hogy ha csak 2 tányérral esett is meg a dolog, az ugyanaz, mint a 10-zel. Mert a pincérnek csak egy becsülete van a placon, és ez a becsület hozzátartozik a reprezentatív tálalás szabályaihoz. De ezzel a dolog még korán sem ért véget, Karel úr visszajött, s vadul forgatva a szemét, az étteremnek fordulva leült a konyhában, és hirtelen fölpattant, és magára akarta rántani a hatalmas kredencet, amiben az étterem egész pohárkészlete állt. És egyszerre ugrott föl a pénztáros, meg az összes szakács, és a kredencet, amiből csörömpölve hullottak a poharak, s darabokra törtek a földön, megpróbálták visszanyomni, ám Karel úrnak attól a 2 tányértól akkora ereje támadt, hogy háromszor már a földre döntötte az egész ormótlan szekrényt, de a szakácsok, immár kivörösödve, mind a háromszor szép lassan visszanyomták a helyére. És amikor már mindenki úgy, ahogy kifújta magát, hát Karel úr egy újabb ugrással a konyhai spárheltnál termett. Olyan hosszú volt az a spárhelt, hogyha az ember rárakott a tűzre, a platni szinte kihűlt, mire a sütőig futott, és Karel úr fogta ezt a spárheltet, és akkor átrántott rajta, hogy a füstcsöve kiszakadt a falból, és a konyhát egy-kettőre ellepte a füst, és mindenki köhécselt, és az akácsok nagy ügyjel bajjal visszaillesztették a csövet, és fülig kormosan lerojtak a székre, és nézték, hol van Karel úr. De Karel úr eltűnt. Így hát mindnyájan föllélegeztünk,
ám egyszerre csak csörömpölés hallatszott, és Karel úr kirúgta a tűzhely fölötti világító ablak üvegét, és bezuhant a konyhába egyik lábával gatyaszárig a villás reggelihez tálalt különleges pacallevesben, a másikkal a gombás csikóstokányban kötött ki, és így gázolt a főzetekben, és a szakácsok ájuldoztak, és mindent üvegcserép borított, rohantak hát a mindenesért, egy volt birkózóért, hogy erőszak alkalmazásával vezesse ki Karel urat, mert biztosan valami baja lehet a Párizs szállóval. És a mindenes terpezbe állt, széttárta két tappancsát, mintha fonalat tartana gombolításhoz, és így szólt. Hol vagy, te ökör? De Karel úr akkora bal egyenest húzott be a mindenesnek, hogy az a földre zuhant, és ki kellett jönnie a rendőrségnek, és aztán Karel úr már nyugodt volt, de a folyosón leütött két rendőrt, és a sisakjukat rugdosta, és azok a sisakok a rendőrök fején voltak, így aztán bevonszolták Karel urat egy sámrő szeparéba, és ott aztán adtak neki. Az étteremben ülő vendégek minden kiáltásra összerezzentek, aztán végül elvezették Karel urat, kék-zöld volt az egész teste, de azért odaszólt a ruhatáros nőnek, hogy az a két tányér még sokba fog kerülni. És úgy is lett. Mikor jött a hír, hogy lecsillapodott, hát egyszerre csak betörte a porcelán mosdókagyót, és kitépte a falból a vízvezetékcsövet, és a víz mindent eláztatott, és összefröcskölt a helyiségben a rendőröket is, mire újjukkal sikerült betömni a csövön lévő lyukat. Így lett belőlem pincér. Kint dolgoztam a placon, Skrivánek főúr keze alatt. Ketten voltunk itt pincérek, de csak nekem engedték meg, hogy délután, amikor egy kicsit lazíthattunk, az előtérben az asztalnak támaszkodjon. És a főúr azt mondta, hogy belőlem jó főúr lesz, de hogy még ki kell magamban fejlesztenem a képességet, hogy amint bejön a vendég, már is megjegyezzem magamnak, és tudjam, mikor megy el. De nem délben, amikor nyitva van a ruhatár, hanem délután, amikor a kávéházban szolgálunk föl. Hogy megtanuljam felismerni, ki az, aki csak enni akar, és aztán észrevétlenül fizetés nélkül elmegy. Hogy meg tudjam becsülni, mennyi pénz van a vendégnél, és hogy valóban annak megfelelően költ-e. Mert hogy a jó főpincérnél ez a legfontosabb. És így, mikor jutott rá idő, a főúr halkan magyarázta nekem, milyen vendég érkezett, vagy milyen az, aki éppen távozott. Néhány hét alatt annyira betanított, hogy már magam is mertem tippelni. Már előre örültem a délutánoknak, mintha valami kalandos utazáson vennék részt, olyan izgatott voltam, mint a vadász, aki a lesben vár a vadra, és a főúr vagy dohányzott, hunyorított és elégedetten bólintott, vagy pedig a fejét csóválta és kijavított, és maga ment felvenni a rendelést. És a vendégem bizonyította be, hogy neki van igaza. És mindig neki volt igaza. Tényleg. És egyszer föltettem a főpincér úrnak összegző kérdésemet. Hogy lehet az, hogy maga mindezt tudja? És a főúr kihúzta magát, és így válaszolt. Mert én nekem vendégem volt az angol király. A király! Csaptam össze a kezem. Uram teremtőm, maga az angol királynak is felszolgált? És a főpincér elégedetten bólogatott. És én ekkor hallottam először az angol királyról. És ekképpen léptünk a második korszakunkba, amely lelkesedéssel töltött el. Olyan volt, mint az osztálysorsjegy. Mint mikor azt várja az ember, hogy kihúzzák-e a sorsjegyének a számát. Vagy mint a jelmezbálon népünnepélyen szokásos tombola. Mikor délutánonként bejött egy vendég, a főúr biccentett, beléptünk a tálalófülkébe, és én azt mondtam, olasz. És a főúr nemet intett, és így szólt. Jugoszláv, Splitből vagy Dubrovnikból? És kis ideig egymás szemébe néztünk, és én kiraktam a tálcára egy 20 koronást, és a főúr hasonlóképpen. És kimentem megkérdezni, mit kíván a vendég, és amikor felvettem a rendelést, ahogy visszafelé mentem, a főúr az ábrázatomról olvasva már fel is markolta mindkét 20 koronást, és betette óriási briftasniába, amit a nadrágjában egy ugyanolyan bőrrel szegélyezett zsebben tartott, mint amiből a briftasni készült. És én csak ámultam, bámultam.
Hogyan lehet az, főúr, kérem, hogy azonnal felismeri? És ő szerényen csak ennyit mondott. Nekem vendégem volt az angol király. És eképpen fogadtunk mindig, és én örökké vesztettem, de a főúr közben oktatott is, hogyha jó főpincér akarok lenni, akkor nem csak a kuncsaft nemzetiségét kell eltalálnom, hanem azt is, hogy mit rendel majd. És mikor vendég lépett az étterembe, a főúr csak biccentett, és már hátra is húzódtunk, és ott mindketten kitettünk a tálaló asztalra egy-egy húszast. És én rákezdtem, hogy a vendég gulyáslevest vagy pacalleves különlegességet kér. És a főúr azt mondta nekem, a vendég teát rendel és pirítóst fokhagyma nélkül. És kimentem felvenni a rendelést, és miután jó reggelt kívántam, föltettem a kérdést, mit kíván a kedves vendég? És tényleg teát rendelt pirítóssal, fokhagyma nélkül. És ahogy visszafelé mentem, a főúr már fogta is a két húszast és oktatott. Az epebajost rögtön föl kell ismerned. Nézd csak rá a kedves vendégre, lehet, hogy a mája is kipurcant. Máskor meg azt tippeltem, hogy a vendég majd teát kér vajaskenyérrel, a főúr meg prágai sonkát mondott uborkával és egy pohár pilzenit. És ez is bejött. Fölvettem a rendelést és megfordultam, és amikor a főúr látta, hogyan kullogok vissza, csak rám pillantott, és már húzta is föl a kis ablakot, és nem is hozzám szólt, hanem be a konyhába, egy prágai sonkát, és amikor odaértem, még hozzátette, és egy uborkát, és én boldog voltam, hogy ekképpen tanulhatok. Akkor is, ha ráment minden borravalóm. Mert amikor csak tehettük, mindig fogadtunk, és én mindig veszítettem. De minden alkalommal megkérdeztem, hogyan lehet az, főúr, kérem, hogy maga mindezt tudja? És ő becsúsztatta a két húszast a briftasnyiába, és azt mondta, nekem az angol király volt a vendégem. És így most már sok pincért ismertem. Karel előtt Zdenyek főpincért, aki úgy szerette éjszaka fölverni az egész falut és elverni minden pénzét, mint valami tönkrement arisztokrata. És itt jutott eszembe az aranyprága főpincére is, az én első főuram. Egyszerre csak megjelent előttem. Úgy hívták, hogy Málek. Szörnyen takarékos ember volt, senki sem tudta, hova teszi a pénzét, de mindenki tudta, hogy van pénze, hogy biztosan sok pénze van, hogy alig, hanem valami kis szállodára spórol. És ha már nem lesz többé főúr, akkor megveszi, vagy bérbe veszi azt a kis szállodát valahol a Csehparadicsomban. De persze minden másképp volt. Málek úr egyszer a bizalmába fogadott, becsíptünk egy esküvőn, és ő valahogy ellágyult, és elmondta, hogy 18 évvel ezelőtt elküldte a felesége egy üzenettel a barátnőjéhez. Ő becsöngetett, az ajtó kinyílt, és a nyitott ajtóban egy gyönyörű nő állt. És a nő elpirult. És elpirult Málek úr is. És ott álltak földbe gyökerezett lábbal az ajtóban, a nő kezében hímzés, és a főúr bement, nem szólt egy szót sem, csak megölelte a nőt, az meg hímzett tovább, és aztán lehanyatlottak a kanapéra, és a nő folytatta a hímzést a főúr háta mögött, az meg, ahogyan mondta, magáévá tette, és attól kezdve szerelmes és spórol. És 18 év alatt összegyűjtött 100 000 koronát, hogy kifizethesse és bebiztosíthassa a családját, a feleségét meg a gyerekeit. Jövőre vesz nekik egy házat, aztán felkerekednek. Ő, az őszhajú szerelmes, a szint úgy őszhajú kedvesével, a maguk boldogsága után. Ezt mesélte nekem Málek úr, és kihúzta az íróasztal a fiókját, és ennek a fióknak hátul még egy feneke volt, és ott rakta egymásra ezeket a százasokat Málek úr, hogy egyszer majd megválthassa rajta a boldogságát. És én elnéztem ezt az embert, és ezt sosem gondoltam volna. Elnéztem a cipőjét, a felcsúszott nadrágszárát, hosszú, bokáig érő régi módi alsógatyát hordott, mely a nadrág csücskéhez varrott fehér madzaggal volt a lábszárára kötözve, és ez az alsógatya olyan volt, mint gyerekkorom alsó nadrágjai, amikor nagyanyámnál laktam a városi malomban, amikor a kereskedelmi utazók a Károly fürdő piszoárjának ablakán fehér neműt dobáltak ki. Egyszer egy pontosan ilyen alsógatya állt meg egy pillanatra a levegőben, és széttárta szárait.
És minden főúr más és más volt. És ezt a főúrat, ezt a Máleket az aranyprágából hirtelen ott láttam a Párizs szálló főpincérje mellett. És olyannak láttam, mint egy szentet. Mint Jódlut, a festőt és költőt, aki Jézus Krisztusnak az életét árulta. Aki megállás nélkül levette, fölvette a kabátját vagy a felöltőjét, akit mindig a gyógyszerek fehér pora lepett el, és szája körül karika sárgálott a neuraszteintől. Vajon mi lesz egyszer én belőlem? Így aztán most minden csütörtökön én szolgáltam föl a tőzsde ügynököknek. Karel nem jött többé. És akárcsak a többi gazdag ember, ezek a tőzsde ügynökök is játékosak és vidámak voltak, mint a kutyakölykök. És ha bejött nekik valami üzlet, képesek voltak úgy szórni és osztogatni a bankókat, mint holmi mészárosok, amikor nyernek a ferblin. De a mészárosok, akik ferblizni szoktak, néha úgy jártak, hogy csak 3 nap múlva tértek haza. Ló nélkül, kocsi nélkül, a fölvásárolt jószág nélkül mindent elvesztettek a ferblin, csak az ostorukat vitték haza. Így veszítettek néha ezek a tőzsdeügynökök is. Ők is ott hagyták mindenüket a börzén, ők is csak ültek a Sambrusz-eparéban, és úgy bámultak a világra, mint Jeremiás a lángoló Jeruzsálemre. Még utoljára szórták a pénzt, de már az fizetett, aki a tőzsdén nyert, akinek szerencséje volt. És lassanként a börze végére váró kisasszonyok is bizalmukba fogadtak. Ott várakoztak a kávéházban, hogy aztán kikészítve levonuljanak a Sambrusz-eparékba. Teljesen mindegy volt, hogy délelőtt 11 óra van, vagy délutáni szürkület, vagy késő éjszaka, esetleg hajnal. A Párizs szállóban kora reggeltől égtek a lámpák, az egész hotel egyfolytában fényárban úszott, mint amikor elfelejtik eloltani a csillárt. Leginkább azt a Sambrusz-eparét szerettem, amit a kisasszonyok csak vizitációs kabinetnek, vizitációs pavilonnak, belosztálynak hívtak. Még azok az ügynökök, akik még jó erőben voltak, igyekeztek a lehető leghamarabb leitetni a kisasszonyokat, és aztán szépen lehúzni róluk a szoknyát, meg a blúzt, hogy aztán anyaszült mesztelenül ott hemperegjenek velük a párnázott kanapékon, meg a fotelekben. Ezek az ügynökök végül teljesen kimerültek. Néha úgy néztek ki, mintha szívrohamot kaptak volna a szerelmeskedéstől. Annyira kikészítette őket a szokatlan figurákban való szeretkezés. Addig a belosztályon, avagy a vizitációs pavilonban mindig vidám volt a hangulat. A lányok, akiknek az a feladat jutott, hogy itt mulattassák a vendégeket, ezt mindig igen megbecsülték. Mert, ahogy láttam, itt szakították le a legnagyobb pénzt. És az idősebb ügynökök mindig nevetgéltek és viccelődtek. És a kisasszonyok vetkőztetése itt közös játék volt. Az öreg urak, miközben megállás nélkül szürcsölték és szagolgatták a kristálykelyhekben szervírozott pezsgőt, szép, komótosan, egyenesen az asztalon vetkőztették a kisasszonyt, ahová aztán maga a kisasszony szépen le is feküdt, és a tőzsdeügynökök körbe rakták a testét poharaikkal és tálaikkal, rajtuk kaviár, meg vékonyra szeletelt téli szalámi, föltették a szemüvegüket, és jó alaposan megnézték minden zegét, zugát annak a szép női testnek. És mint valami divat bemutatón, vagy mint a festőiskola műtermében, kérték a lányt, hogy ülne most fel, aztán meg, hogy egyenesedjen föl, hogy térdeljen le, hogy lógassa le lábacskáját az asztalról, és lóbálja, mintha patakban mosná. És ezek az ügynökök sosem veszekedtek azon, hogy melyik végtag forduljon feléjük, melyik testrész legyen az övék, hanem hatalmas lelkesedéssel, mint a tájképfestők, akik azt viszik föl a vászonra a tájból, ami a legjobban izgatja őket, hasonló, szűnni nem akaró lelkesedéssel nézegették ezek az öreg urak közvetlen közelről a szemüvegükön át, hol a behajlított könyököt, hol a kibontott üstököt alulnézetből, aztán a lábfejet, meg a bokát, vagy a sima hasat. Az egyik bekukkantott a popsi két csodálatos girizdje közé, és gyermeki ámulattal merett arra, amit éppen látott. A másik meg lelkesen kiáltozva bámulta a plafont, mintha magának az Úristennek köszönné, hogy benézhet a kisasszony széttárt szombja közé, és hogy kezével vagy ajkával megérintheti azt,
ami neki ezen a testen a legjobban tetszik. És így az a sámbruszeparé nem csak a mennyezetről alácsüngő hólyag papírcsillár fénytölcsérétől ragyogott, hanem az ide-oda mozgó poharaktól, és főleg a négy pár szemüveglencsétől, amelyek úgy mozogtak itt, mint fátyolhalak a kivilágított akváriumban. És amikor már jól lakadták a szemüket, a tőzsdések befejezték a vizitációt, pezsgőt töltöttek a kisasszonynak, ő meg ült az asztal tetején, és kocintott az urakkal. És azok a keresztnevén szólították őt, és a kisasszony azt vett az asztalról, amit csak akart, és az idős urak viccelődtek, és udvariasak voltak, míg a többi sámbruszeparéból harsány nevetés hallatszott, majd a nevetést csend követte. Úgyhogy gyakran arra gondoltam, hogy be kéne rontanom, mert biztosan egy hulla, vagy egy haldokló tőzsdeügynök fekszik oda bent. És azután ezek az én öreg uraim felöltöztették a kisasszonyt, mintha visszafelé pergett volna a film, ugyanúgy öltöztették, ahogy levetkőztették, semmi közönösség, ami később szokott beállni, semmi érdektelenség. Továbbra is ugyanolyan előzékenyek és udvariasak voltak, mint az elején. És amikor fizettek, mindig csak az egyik tőzsdeügynök fizetett, borravalót adtak a főúrnak, én meg egy százas kaptam, és mindig ragyogó arccal, megbékélten, szép képektől eltelve távoztak innen. És ezekkel a képekkel egy hétig be is érték, és már hétfőtől örömmel várták a csütörtököt, mikor egy következő kisasszony mustráját végzik majd el. Mert ezek a vendégek sosem vizitálták kétszer ugyanazt a kisasszonyt, hanem minden alkalommal egy újat. Talán azért, hogy a prágai prostik félvilágában hírnévre tegyenek szert. De a megmustrált kisasszony minden alkalommal ott maradt a sámbruszeparéban, és a várt. És mikor leszettem az asztalt, mikor az utolsó evőeszközökkel kifelé indultam, én már az elejétől kezdve tudtam, hogy ami most következik, az itt bevett szokás. Az a kisasszony olyan sóváran nézett engem, mintha valami filmszínész volnék. Annyira fölizgatták a kisasszonyt azzal a mustrával. Úgy zihált és lihegett, hogy képtelen volt elmenni, és eképpen esett meg először, és utána minden csütörtökön, hogy nekem kellett befejeznem azt, amit az öreg urak elkezdtek. Mindegyik kisasszony mindig olyan szenvedéllyel vetette magát rám, olyan mohón adta nekem a testét, mintha most tenne ilyesmit először. És ez alatt a néhány perc alatt szépnek, magasnak és göndörnek hittem magam. És nem csak, hogy úgy éreztem, nem csak, hogy az volt a benyomásom, de biztosan tudtam, hogy én vagyok ezeknek a szép kisasszonyoknak a királya. De ez csak azért volt így, mert a mustrától annyira felizgult a testük, hogy a pillantásoktól, a kéz és nyelv érintésektől járni sem bírtak. Csak később, mikor már éreztem, hogy egyszer vagy kétszer kielégültek, csak azután elevenedtek meg újra, csak akkorra tisztult ki a tekintetük, akkor tűnt el a hályog, ami addig a szemük helyén volt, a felhő, amibe belehajszolták őket, szertefoszlott, és újra normálisan néztek, és én is újra picike, kis pincér voltam számukra, olyas valaki, aki egy szép és erős embert helyettesítve parancsszóra megteszi azt, amit én minden csütörtökön megtettem. Egyre nagyobb kedvel és rutinnal, mert mindez addig az elődömnek, a kiválasztott pincérnek, Karelnek volt a dolga, akiben megvolt az ehhez szükséges képesség, rátermettség és szerelem, de az bennem is megvolt. És alig, hanem különben is jó lehettem. Mert minden kisasszony előre köszönt nekem, mikor a szállóban vagy az utcán találkoztunk. Már messziről üdvözöltek, mikor megláttak, a kezkenőjüket lobogtatták, vagy a retikűjüket lengették. És ha nem volt a kezükben semmi, akkor barátságosan integettek. Én pedig meghajoltam, vagy széles mozdulattal megemelve a kalapomat hajbókoltam nekik. Aztán kiegyenesedtem, felszegtem az államat, hogy a magam szemében még magasabbnak tűnjek a dupla talpú cipőmben, hogy legalább néhány centivel magasabb legyek. És így kezdtem jobban adni magamra, mint amennyire kellett volna. Amikor szabadnapos voltam, kiöltözködtem, valósággal beleszerettem a nyakkendőkbe. Egy ilyen nyakkendő azt teszi csak a ruhát, a ruha pedig az embert.
és én egyre csak nyakkendőket vásároltam, és láttam, hogy ilyen nyakkendőt viselnek a vendégeink is, de ez kevés volt nekem. És egyfolytában törtem a fejem, és az emlékezés kinyitotta a szekrényt, amiben azok a tárgyak és ruhadarabok voltak, amelyeket a vendégeink felejtettek nálunk, és a szekrényben olyan nyakkendőket láttam, amilyeneket annak előtte soha sehol. Vékony cérnán egy cédula fityeget rajtuk. Az egyiket egy damaszkuszi nagykereskedő, Alfred Carniol felejtette ott. A másikat Salamon Pihovati, Los Angeles-i vezérigazgató. A harmadikat valami Jonathan Schapliner, Lembergi Fonoda tulajdonos. És még sok más nyakkendő volt ott, több tucatnyi. És én csak arra vágytam, hogy megköthessek magamon egy ilyen nyakkendőt. Így aztán csak ezen járt az eszem. Három nyakkendő közül válogattam. Az egyik kék volt, mint az acél, a másik borvörös, és ugyanazon anyagból varták, mint a kéket. Úgy csillogtak ezek a nyakkendők, mint holmi ritka bogarak fedőszárnyai, vagy mint a pillangók szárnya. Egy hanyagul kigombolt nyári zakó, zsebre vágott kéz, és egy ilyen nyaktól derékig kiöltött nyakkendő csodálni való minőség. Mikor próbakép megkötöttem a tükör előtt, a lélegzetem is elállt. De nem a szobámban láttam magamat, hanem a Venceltéren sétálva. Aztán végigmentem a Narodnyit Sridán, s hirtelen megrémültem. Velem szemben én magam közeledtem, és láttam, hogy a többi sétáló, főleg az elegánsan öltözöttek, szintén összerezzenek, szintén meghökkennek az én szép nyakkendőmtől, melyhez foghatót még soha senkin és sehol nem láttak. És én csak mentem hanyagul tovább a kigombolt kabátomban, hadd lássa minden szakértő szem azt a nyakkendőt. Így álltam a Párizs szálló Manzárt szobájának tükre előtt. Lassan kioldoztam a fényes, borvörös nyakkendőt, aztán tekintetem egy másikra tévedt, amit eddig észre sem vettem, és az volt az én szívem nyakkendője. Fehér volt, és valami különleges, vastag, érdes anyagból készült, és ne felejts, kék pöttyökkel volt tele, és ezeket a pöttyöket beleszőtték az anyagba, de úgy néztek ki, mintha oda ragasztották volna őket, úgy csillogtak, mint a vas sziporkák, és a cérnán egy kis cédula lógott. Ezt a cérnával együtt leszedtem, az volt ráírva, hogy ezt a nyakkendőt Hohenlohe herceg felejtette itt, és én megkötöttem azt a nyakkendőt, és amikor megnéztem magam a tükörben, azt láttam, hogy annyira megszépültem attól a nyakkendőtől, hogy az az érzésem támadt, hogy a kravátliból belém szivárgott valami Hohenlohe herceg illatából. És egy picit bepúdereztem az orromat, meg a frissen borotvált államat, és kimentem a szállóból. És aztán csak föl alá sétáltam a Prikópin, és néztem a kirakatokat, és valóban én látnok voltam, mert ahogyan a Manzárt szoba tükrében láttam önmagam, úgy volt a valóságban is. Ugyan már, pénze az bárkinek lehet, akinek különleges nyakkendője, szépen vart ruhája és antilopcipője van, és aki úgy tartja az esernyőit, mint egy lord, de ilyen pöttyös nyakkendője nem volt senkinek. Így aztán betértem egy férfi fehér nemű boltba, és ahogy beléptem, rögtön a figyelem középpontjába kerültem. A nyakkendőm volt a középpont, de én meg is tudtam ám kötni. Úgy, hogy a figyelem középpontjában mégiscsak én álltam. Kértem, és szemügyre vettem jó néhány fehér muszlininget. Aztán, hogy dicsőségemet tovább növeljem, kértem, hogy hozzanak ki nekem fehér zsebkendőket. És megkértem az eladó lányt, hogy a tucatból vegyen ki egyet, és tegye be a zakó zsebembe, úgy, ahogy mostanában hordják. És az eladó lány nevetett, és azt mondta, maga viccel. Maga, aki így tud nyakkendőt kötni? És fogta a zsebkendőt. Most végre láttam, nekem eddig sosem sikerült. Az asztalra tette, és mintha sót venne a sótartóból, úgy csippentett három ujjacskájával a zsebkendő közepébe, könnyedén felkapta és megrázta azt a kis vászondarabot, és az anyagon szép redők futottak végig, és a másik kezével lesimította azokat a ráncokat, összefogta a zsebkendőt, és zakón szivar zsebébe dugta. Megigazította a kiálló csücsköket,
és én megköszöntem, és fizettem, kaptam két kis csomagot, az egyikben szép ing, a másikban 5 zsebkendő, a csomagokat finom aranyszallaggal kötötték át, és aztán még betértem egy férfi ruha szövetet árusító üzletbe is, és a kék pöttyös fehér nyakkendőm meg a fehér zsebkendőm, melynek tölcsérszerű csücskei és az összepöndörödött hársfalevél csúcsára emlékeztető szarvacskái kikandikáltak a zsebemből. Nem csak az eladók tekintetét vonzotta, de két jól öltözött úrét is, akik, mikor mindezt meglátták, meginoktak és kővé meredtek, és eltartott egy kis ideig, míg visszanyerték saját nyakkendőikbe és zsebkendőikbe vetett bizalmukat. És aztán válogattam a ruhaszövetek között. Jó lehet, nem volt nálam elég pénz. Eszterházi kockás angol szövetet választottam, kértem, vigyék ki az üzlet elé, hadd lássam, hogy mutat a napon. És rögtön olyan kuncsaftként kezeltek, aki ért a szövetekhez. És a segéd kivitte nekem az egész véget az utcára. Visszahajtotta az anyagot, hogy kedvem szerint képzelhessem magam elé, miként is fog új ruhám festeni a városi forgatagban. És én megköszöntem, és zavarba estem. De a segéd azt mondta, hogy az olyan kuncsaft, mint én, nagyon is jól teszi, ha meggondolja a dolgot, ha kicsit halogatja a vételt, és hogy holnap is van nap. Ezt az anyagot bármikor megvehetem náluk, a Henrich Piszkó cég e tekintetben egészen nyugodt, mert ez az anyag Prágában csak is itt kapható. És megköszöntem, és átmentem az utca túloldalára, a sok élmény valahogy elkávított, még a fejemet is félre billentettem, és fintorogtam, hogy nemes barázdák szántsák a homlokon, mintha mélyen a gondolataimba merülnék. És ekkor történt valami, ami megerősített abban a hitemben, hogy jócskán megváltoztam ettől a nyakkendőtől. Mert arra jött Vera kisasszony a Sambru szeparéból, az, aki a legutóbbi csütörtökön a Mostra osztályon volt a tőzsdeügynökökkel, aki a kávéházból ismert. Észrevett engem, és én láttam, hogy barátságosan integetni akart a retiküljével meg a fehér kesztyűjével, amit a retikül szíjával fogott össze, de egyszerre csak meggondolta a dolgot. Mintha összetévesztett volna valakivel, nem ismert föl, hogy én vagyok az, akinek maga magát kellett rendelkezésre bocsátania, hogy az öreg uraktól felizgatva egyáltalán haza tudjon menni a szállodánkból. És én úgy tettem, mintha valaki más volnék, ő meg utánam fordult, és aztán ment tovább abban a meggyőződésben, hogy tévedett. És mindezt a zsebkendő, meg az a nyakkendő tette. Ám a lőportoronynál, ahol megint átmentem a túloldalra, hogy mindenképp megint a Prikopin mehessek végig, és mikor már szinte újongtam a kosztumom fölött, amit mindössze néhány kiegészítőnek köszönhettem, velem szemben ősz hajának báránysapkájával koronázva az én főpincérem, Skrivánek úr közeledett. Nem nézett rám, de én tudtam, hogy lát engem. Elment mellettem, és én megálltam, mintha megszólított volna, és néztem Skrivánek úr után, és ő is megállt, megfordult, és visszajött hozzám, a szemembe nézett, és én láttam, hogy csak a nyakkendőt látja belőlem, semmi egyebet. Csak a Prikopin sétáló fehér nyakra valót. És a főúrnak, aki mindent tudott, azt mondta a tekintete, hogy tudja, honnan van az a nyakkendő, tudja, hogy engedély nélkül vettem ki onnan. Csak nézett rám. Én meg lélekben azt kérdeztem, főúr kérem, hogy maga mindezt tudja? És ő elmosolyodott, és fennhangon felelt, már hogy ne tudnám, hiszen vendégem volt az angol király, és ment tovább a Prikopin. És bár sütött a nap, mégis, mintha sötétség szállott volna alá, mintha én egy ragyogó fényű lámpa lettem volna, és a főúr lecsavarta volna a kanócomat. Mintha fölfújt gumiabroncs lettem volna, aminek Skrivánek úr kiengedte a szelepét. Mentem tovább, és hallottam, hogyan fogy ki belőlem a levegő. Láttam, hogy már nem én világítok magamnak az úton, hogy már nem látok. Az az érzésem támadt, hogy akár csak én, a nyakkendőm, meg a zsebkendőm is lekúkadt. Mintha elkapott volna az eső.
És abban a szerencsében volt részem, hogy a legnagyobb esemény és megtiszteltetés, ami az összes szálloda és étterem közül csak egyetlen egyet érhet, az pont a Párizs számot érte. Megállapítást nyert, hogy a Hradzsinban az elnöknek nincs arany evőeszköze, mert a látogatónak, akit úgynevezett hivatalos látogatásra vártak Prágába, az arany volt a gyöngéje. Az elnök főkomornyikja és maga a kancellár úr vették kézbe az ügyet, hogy nem lehetne kölcsönként

Burgban nem csak szállodái, nem csak utcái, meg háztömbrei voltak, de még bankja is. Elképpen aztán minden pályázó kiesett, és végül maga a kancellár úr keresett fel bennünket, és mikor a főnöktől kijött, igencsak haragosnak látszott, és ez jó jel volt. Mindezt a kancellár tudta nélkül, Scrivanek úr olvasta le az arcáról, az, aki az angol királynak is felszolgált. A kancellár úrnak, majd Brandeis úrnak, a Párizs szálló tulajdonosának ábrázatából tudta meg, hogy a főnök nem volt hajlandó kölcsönözni az arany evőeszközkészletét, és ha mégis, hát csak akkor, ha a díszebéd nálunk lesz. Csak is akkor veszi elő a páncélszekrényből az aranykéseit, villáit, kanalait és kiskanalait. Így tudtam meg, és majd hanyat vágódtam, hogy a mi szállunknak egy 325 személyes arany étkészlete van. És igen, a várban úgy döntöttek, hogy a becses afrikai vendég és kísérete számára nálunk a mi szállunkban adnak díszebédet. És az egész szállót takarítani kezdték. Asszonyok jöttek csapatostul, vödörrel meg rongyal, és nem csak a padlót mosták fel, de letisztogatták a falakat, meg a mennyezetet is, és az összes csillárt, és a szálló csak úgy csillogott, villogott, és aztán eljött a nap, mikor meg kellett érkeznie, és el kellett szállásolnia magát nálunk az abeszin császárnak és kíséretének. Egy teherautó egész nap a prágai virágüzleteket járta, hogy felvásárolja az összes rózsát, aszparáguszt, orchideát, de az utolsó pillanatban beállított maga a kancellár úr a várból, és lemondta a szállást. A díszebédet azonban megerősítette. Ám a főnöknek ez mindegy volt, mert az összes szállásköltséget a takarítással együtt felszámította. Így aztán a 300 személyes díszebédre kezdtünk készülni. Pincéreket és főurakat kértünk kölcsön a Steiner szállóból, és arra napra Schróbeck úr is bezárt, és elengedte hozzánk a maga pincéreit, és a várból is érkeztek detektívek. Ugyanazok, akik a Bambino di Prágát szállították velem. És hoztak magukkal 3 szakácsruhát és 2 pincérfrakkot. És rögvest be is öltöztek, hogy gyakoroljanak. És körülszagláztak a konyhában, nehogy valaki megmérgezze a császárt. A pincérnek öltözöttek pedig rögtön áttanulmányozták az éttermet, hogy honnan is lesz a legjobb a magasrangú vendégre vigyázni. De amikor a főszakács a kancellár úrral, meg Brandeis úrral nekiláttak, hogy összeállítsák a 300 embernek készítendő menüt, kerek 6 órán át dolgoztak azon az étlapon. És aztán Brandeis úr telehordatta a jégszekrényeit 50 borjúcombbal, 6 darab levesnek való marhával, 3 darab beefsteaknek való csikóval és egy csődörrel, amiből már tás készül, azután 50 süldővel, mind 60 kiló alatt volt, továbbá 10 malacsal, 300 csirkével, az őzekről meg a 2 szarvasról nem is beszélve, és ekkor mentem le először Scrivanek főúrral a pincénkbe. És a pincemester a főpincér felügyelete alatt megint átszámolta a készleteinket. A bort, a konyakot és a többi páratot. Teljesen elszörnyedtem. Olyan jól feltöltött pince volt az, mintha mi lettünk volna az Opel cég, a híres bor és pálinka nagykereskedés. Életemben először láttam egy egész falnyi, kifelé meredező nyakú henkeltrokkent és gyöngyöző pezsgőt a Wöf Klikótól kezdve a koblenci Deinhardtig. Egész falnyi Martell és Hennessy konyakot. A legkülönbözőbb skót viszkik százait. De láttam én ott nemes mózeli és rajnai borokat, meg hazai morva és cseborokat. Bzenecit, Mennyikit, Zsernoszekit. És Scrivanek főpincér úr, ahogy pincéről pincére járt, mindig megsímogatta az üvegek nyakát. Olyan szépen simogatta őket, mintha alkoholista lenne. Holott sosem ivott alkoholt, sosem láttam, hogy ivott volna. És ott a pincében döbbentem rá, hogy azt sem láttam még, hogy Scrivanek főúr leült volna. Mindig csak állt. Rágyújtott egy cigarettára, de soha sem ült le. És ekkor ott a pincében rám nézett, és kiolvasta a szememből, mire gondolok. Biztos, hogy kitalálta, mert váratlanul azt mondta. Jól jegyezd meg. Ha jó főpincér akarsz lenni, sosem szabad leülnöd, mert megfájdul a lábad, és az egész műszak pokol lesz a számodra. És aztán a pincemester leoltotta utánunk a villanyt, és kimentünk a pincéből.
de még aznap jött a hír, hogy az abeszin császár elhozta magát

A saját szakácsai. És mert nekünk is olyan aranyészkészletünk van, mint a császárnak Abesziniában, pontosan emiatt és pontosan mi nálunk fogják a szakácsai elkészíteni az abesszín specialitásokat. És egy nappal a díszebéd előtt három szakács érkezett. Feketék voltak és fény lett az arcuk, de fáztak. És volt velük tolmács is, és a mi szakácsainknak kuktáskodniuk kellett nekik. De a főszakács levette a kötényét, és arra a napra elment, duzzogott, meg volt sértve. Az abesszín szakácsok azonban elkezdtek főzni. Több száz tojást főztek keményre, és nevettek és vigyorogtak. Aztán hoztak 20 pulykát, és azokat kezdték sütni a sütőinkben. És nagy edényekben valami töltelékfélét kevertek, amihez 30 kosár kifli kellett nekik, és telemarokkal szórták bele a fűszereket, és talicskán hozták a zöld petrezselymet, amit a szakácsaink apróra vágtak nekik, és mind kíváncsiak voltunk, mit fognak csinálni ezek a fekete fiúk. És aztán megszomjaztak, és hordtuk nekik a pilzenit, és ők örömüket lelték abban a sörben, és viszonzásul töltöttek nekünk a saját likőrjükből, amit holmi füvekből főztek, és szörnyen kábító volt, és bors meg őrölt fűszer szaga volt. De aztán megijedtünk, mert két antilopot hozattak. Ki voltak már belezve, gyorsan megnyúzták őket, az állatkertben vették a két állatot, aztán a legnagyobb serpenyőinkben sütötték őket. Egész kocka vajakat dobáltak az antilopok alá, zacskóból szórták a húsra a saját fűszereiket. Minden ablakot ki kellett nyitnunk, olyan gőz volt a konyhában. Aztán az antilopokba beletömködték a félig megsült töltött pulykákat, és az üresen maradt helyet 100 meg 100 kemény tojással töltötték ki, és az egészet együtt sütötték tovább. De aztán kis híján az egész szálló összedőlt. Maga a főnök is megrémült, mert erre ő sem volt felkészülve. A szakácsok egy élő tevét vezettek a szálloda elé, és ott akarták letaglózni. De ettől mi már féltünk. Csak hogy a tolmács megpuhította Brandeis urat, és aztán jöttek az újságírók is, és így esett, hogy a mi szállón került a sajtó érdeklődésének középpontjába, és megkötözték azt a tevét, az meg világosan és jól kivehetően bégetett, hogy ne! Mintha azt akarná mondani, hogy ne vágjátok el a nyakamat. De az egyik szakács kóser késsel elnyisszantotta a nyakát, és az egész udvar csupa vér volt. És már húzták is a tevét a lábánál fogva fölfelé egy csigán, és késsel nekiestek a zsigereinek, aztán az egész tevét kicsontozták, akárcsak előtte a két antilopot, és hoztak 3 szekér tűzifát, és a főnöknek ki kellett hívni a tűzoltókat, azok meg ott álltak készenlétben a fecskendőikkel, és nézték, milyen gyorsan raknak tüzet a szakácsok. Olyan nagy volt az a tűz, mint amikor a faszenet éget. És azon a tűzön, mikor már rángja nem volt, csak az izzó parázs maradt, egy háromlábú állványon nyársra húzva forgatták és sütötték azt a tevét, és mikor már majdnem kész volt, akkor belerakták a két antilopot, azokban meg ott voltak a pulykák, mint egy töltelékgyalánt, és a pulykákban is volt töltelék, meg hal, és az üresen maradt helyeket tojással bélelték ki, és megállás nélkül szórták az egészre azokat a fűszereiket, és itták a sört, mert folyton fáztak, még a tűz mellett is, és hogy fölmelegedjenek, akárcsak a sörgyári kocsisok télen, ők is hideg sört ittak. És ezek a fekete szakácsok, mikor a 300 személyre már meg volt terítve, és az autók már hozták a vendégeiket, és a portás a limuzinok ajtaját nyitogatta, addigra ezek a négerek nem csak a malacokat és bárányokat sütötték meg ropogósra az udvaron, hanem azt is győzték, hogy az üstökben annyi húsból főzzenek levest, hogy a főnök nem sajnálta, hogy annyi készletet vásárolt fel. És azután megérkezett maga Haile Selassie a miniszterelnöknek és a hadseregünk összes tábornokának kíséretében. És ott volt az abesszín hadsereg egész vezérkara is, mind tele voltak aggatva rendjelekkel, de a császár, ahogy megjött, már is belopta magát a szívünkbe, csak egyszerű fehér egyenruha volt rajta, kitüntetés nélkül, amolyan könnyű öltözék. De a miniszterei, vagy talán a törzsfőnökei, azok mind tarka terítőkbe voltak burkolva, némelyiknél hatalmas szabja is volt, de amint leültek, látni lehetett, hogy tudnak viselkedni. Annyira fesztelenek voltak. A Párizs szálló összes termében meg volt terítve.
és minden tányér mellett ott csillogott az aranyevőeszköz, a kés, a villa, a kanál és a kiskanál. És aztán a miniszterelnök szívélyesen üdvözölte Hailét, a császár pedig úgy beszélt, mintha ugatna. És a tolmács lefordította, hogy Abesszínia császára bátorkodik meghívni a vendégeket egy abesszín ebédre. És az egyik ilyen kartonruhás egy több tucat méter vászonba csavart kövér figura tapsolt. És mi feltálaltuk az előételeket, amelyeket a néger szakácsok készítettek a mi konyhánkban. Hideg borjú sült fekete mártással. Épp hogy csak újjal belenyaltam a lecsöppent szószba, s nyomban köhécselni kezdtem, olyan erős kivonat volt az. És ekkor láttam először, hogy mikor a pincéreink elegánsan a helyükre csúsztatták a tányérokat, miként emelkednek föl arany evőeszközeink, 300 aranyi villa és kés ragyogása töltötte be az étterem minden zugát. És a főúr jelt adott, hogy töltsenek a poharakba fehér múzeit, és ekkor jött el az én nagy pillanatom. Mert láttam, hogy magának a császárnak elfelejtettek tölteni. Fogtam az üveget, szalvétába csavartam, és nem is tudom, mi ütött belém, de ahogy a császárhoz léptem, fél térdre ereszkedtem, és meghajoltam, mint egy minisztráns, és mikor fölemelkedtem, hát mindenki engem nézett. És a császár a homlokomra, pontosabban a homlokomba keresztet nyomott, ekképpen áldva meg engemet, én meg töltöttem neki. És mögöttem ott állt a Schróbeck szálló főpincére, aki elfelejtett tölteni. És én izgultam, hogy mit műveltem. És tekintetem Skrivának főpincét kereste, és láttam, hogy bólint, hogy örömetelik abban, hogy ilyen figyelmes voltam. És én letettem az üveget, és néztem, milyen lassan eszik a császár. Éppen csak belemártott a szószba egy kis darab hideg húst. Éppen csak megkóstolta. Bólintott, kumotosan rágott, aztán villájával keresztet rajzolt a levegőbe, jelezve, hogy befejezte. Ivott egy kis bort, és hosszasan törölgette a szakállát a szalvétába. Aztán a leves következett. És ezek a néger szakácsok már megint olyan fürgék voltak, talán azért, mert állandóan fáztak és mert sört ittak, olyan gyorsan merték a levest, hogy nem győztük oda tartani a leveses csészéket. Olyan gyorsan merték egyik kanalat a másik után, hogy még a szakácsruhába öltözött nyomozók is csodálkoztak. És, majd elfelejtettem, ezek a titkos rendőrök emlékbe a néger szakácsokkal is lefotografáltatták magukat. Közben meg a mi szakácsaink az udvaron lassan forgatták az izzó parázs fölött azt a töltött tevét, és időnként megkelegették mentafűcsutak kenőtollal, amit sörbe mártogattak, ezt is ezek a néger szakácsok találták ki. Amikor a főszakácsunknak eszébe jutott a kenegetés, igen megörült, és azt mondta, legalábbis a tolmács így fordította, hogy ezért az ötletért számíthatnak a Mária Terézia rendre. És ezután a fogás után minden szakács és szolgálólány és főúr és pincér megkönnyebbülten felsóhajtott, mert a négerek minden győztek, bár egyik sört a másik után döntötték magukban. Engem pedig az a megtiszteltetés ért, hogy maga a császár, így fordította a tolmács, engem választott ki, hogy a még hátralévő ételeket és italokat felszolgáljam neki. És én minden alkalommal fél térdre ereszkedtem frakkomban, aztán feltállaltam az ételt vagy az italt, aztán visszaléptem, és figyeltem, hogy időben töltsek vagy cseréljek tányért, de a császár olyan keveset evett, éppen hogy szájába illette az ételt, éppen hogy beleszimatolt, mint egy főételkóstoló. Evett egy keveset, kis bort hörpintett hozzá, hogy aztán tovább társalogjon a miniszterelnökkel, és a vendégek címben és rangban egyre távolodtak attól, aki ezt az ebédet adta, egyre többet és egyre mohóbban ittak és ettek. Az asztalok végén, a beszögellésekben, meg a melléktermekben úgy habzsoltak, mintha állandó éhség gyötörné őket. Így aztán még kiflit is ettek. Sőt, az egyik vendég három virágcserépről megsózva, megborsozva lelegelte a ciklánát. A detektívek meg ott álltak, pincérnek öltözve a terem sarkaiban és kiszögeléseiben, behajlított karjukon átvetett fehér szalvéta, és merezgették a szemüket, nehogy lába keljen valaminek az arany étkészletünkből. És eképpen közelgett az ebéd csúcspontja. A néger szakácsok hosszú szabjákat köszörültek, amolyan óriás saktemkéseket,
Aztán két néger a vállára emelte a nyársat, a harmadik megkente a borsment a csutakkal a tedahasát, és bevonultak a szállóba. És végigmentek a tálalón és az éttermen, és a császár fölemelkedett, és a sült tevére mutatott, és a tolmács lefordította, hogy ez egy afrikai és arab specialitás. Az abesszin császár apró figyelmessége. És két segéd egy-egy jókora, disznóüléskor használatos deszkát hozott az étterem kellős közepére, és a deszkákat két ácskapoccsal összeütötte. És erre a hatalmas asztalra fektették a tevét. És késeket hoztak, és hosszú vágásokkal félbevágták az állatot, és azokat a féltevéket újabb felekre hasították szét, és a húsból csodálatos illat áradt. És minden szeletben volt mindig egy darab teve, és egy darab antilop, és az antilopban pulyka, és a pulykában halak és töltelék, és a kemény tojások összesült koszorúja. És a pincérek oda tartották a tányérokat, és a császártól indulva szép sorjában felszolgálták a sült tevét. És én letérdeltem, és a császár intett a szemével, és én feltállaltam a nemzeti eledelüket. És nagyon jó lehetett ez az eledel, mert minden vendég elcsendesedett, és csak azt lehetett hallani, ami a szemet is gyönyörködtette, az arany késeink és villáink csilingelését. Aztán olyas valami történt, ami még nem esett meg sem velem, sem velünk, de talán Skrivánek főúrral sem, mert először a kormány egyik tanácsosa, egy ismert ínyenc, annyira fellelkesült attól az ételtől, attól a tevétől, hogy fölállt és üvölteni kezdett, így üvöltött, és arcán a legnagyobb elragadtatás kifejezése ült, de a teve annyira ízlett neki, hogy még ez sem volt elég, nem érte be a grimaszokkal, mindenféle torla gyakorlatokat mutatott be, mint egy sport ünnepélyen. Aztán a mellét verte, majd vett egy újabb mártásban megforgatott falatot, és most már akkora hatással volt rá az az étel, hogy a néger szakácsok kezükben az óriás késekkel csak álltak, és a császárra pislogtak, de a császár már hozzászokhatott az ilyesmihez, csak mosolygott, mosolyogtak hát a néger szakácsok is, mosolyogtak és bólogattak az értékes kelmékbe bugyolált törzsfőnökök is. A kelméken olyan minta volt, mint a nagymamám kötényén, vagy mint a tarka taft anyagokon, és a tanácsos nem bírta tovább, és kirohant, és a folyosón bőgött tovább, és megint visszaszaladt, és felszúrt a villájára még egy falatot, és ez a falat volt a csúcs, mert a tanácsos futásnak eredt, és üvöltött, kiviharzott a szálló elé, és ott kiabált, és táncolt, és ujjongott, és verte a mellét, és aztán megint berohant, és hangjában ének zengett, és lába hálaadó táncot járt a remekül elkészített töltött tevéért. És egyszerre csak meghajolt a három szakács előtt, jó mélyen, elébb oroszosan, derékszögben, majd le, egész a földig. A másik ínyenc, egy nyugalmazott tábornok, egyre csak a plafont bámulta, és hosszú, sóvárgó hangot hallatott, amolyan gyönyörteljes vonítást. És ez a vonítás kádenciákban hágott egyre magasabbra, ahogy újabb falatot vett a szájába, vonított, és nyöszörgött, és rágta a húst, és mikor aztán egy kis zsernoszeki rizlinget is hörpintett hozzá, akkor fölpattant, és úgy vinnyogott, hogy még a fekete szakácsok is megértették, és örömükben kiáltoztak, yes, yes, samba, yes, és alig, hanem ez lehetett az oka, hogy a hangulat olyan magasra hágott, hogy a miniszterelnök és a császár kezet fogtak, és előrajzottak a fotóriporterek, és mindent lefényképeztek, állandóan villogott az erős, vakító fény, és ebben a bengáli ragyogásban szorongatták egymás kezét a hazai és az abeszin vezetők.

Ma befejeztük negyedi mi szervünk anyagát, s a műhelyt a jól végzett munka gőgje hagyja át. De másnap reggel hová tűnt a termelési láz? Itt Molnár szaki munkahelyet ásít magyarán, ez ácsorog, az amottál, az üzemcsuk.

várhatunk a tervel, hordtam úgy sem berfel, ráhozunk majd minden rendbe jön. Ha egyik szól a másikból, így sajnos így van ez, s ki rákapcsolna, az is bizony mormotává lesz. Himél a szemle húnyó csend, csak rákos keresztúron lengs, egy hónapig nincs itt se zaj, se nez. Benni a műhelyére szőtevet meg 10 dekát, mert mint feléled, hogy eltelt a 3. dekád. S így polnárt, aki meg ilyet, hogy pocakot ered, most kénytelen és kelletlen már mozgolódni kezd, s körötte mások számosan, így ébredeztek álmosan, sőt van olyan,

várhatunk a tervvel, portom úgy sem ver fel, ráhúzunk majd, s minden rendbe jön. De akad józan, akit bánt, hogy múlik napra nap, az egyenletes munka iram vágy a lábra kap. A műhelyben egy szó, mint száz felélet, most a munka lát, hitottam ott a dolog jól halad. És látod hegyek mozdulását, túgó vízözön, a harmadik hó első napja, hogyha beköszön. Mert volnád, aki úgy szikázik, mint a motolla, nem válaszol, így feltűnik, akkor más modora. S bár nincs itt előkészület, de mind-mind fürge nyuszi lett, az ágre hát vidág sasóbora. Ráhúzni bődül bedő, négy hét van rém kis idő. Ha nem állt csülökre, lusta vagy örökre, szegény bedő csupa ráncredő. Mert Jézus sebesen megjő az utolsó dekád, hát egyesek lefogynak 10-90 dekád. Arról szóljon kis dalom, hogy minden csupa szorgalom, s már ez is az is bánja, hogy nem húzott rejá elején, de gyenge voltam.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

az Zsuzsánna egy szép német leány. Bécsben lakik Tiefengráb utcáján. Piros rózsa tündöklik orcáján, szép kalár is tetszik az ajakán. Kit sok vitéz kíván, szép voltát csodálván, de csak heában szeretik sokan. Vagyon ennek egy szép atyafia, kinek neve Víg Anna Mária. Sok jó úrfi csak az síja ríja, mert mint nénye szép, s nincs semmi híja, aranyszínű haja, mint egy gyöngy az foga, tiszta mézzel foly ő édes szava. Egy társammal midőn én ballagnék, szerencsére reájok találék. Rájok nézve ottan felgerjedék, jó társam is szerelemben esék, ők ottan éleszték, kedveket jelenték, velek azért mi megesmerkedénk. Kezet fogván egymással azon túl, házban lépénk mindnyájan utcáról. S mint az méhek, szegfő szép virágról, mézet szedénk egymás ajakáról, minden bánatunktól ott mi esénk távol, hogy szerelmet nyerhetnénk egymástól. Többet szólnom dolgunkról nem szükség, elég, hogy megvolt minden édesség, ölelgetés, csók, tánc, gyönyörűség, ékes beszéd, tréfálás, nevetség, ki ugyan nem elég dús szívemnek, mert ég, de versemben itt legyen immár vég. Kurta oktáván a sovány bőjtben, Pozsony városából kimentemben, szerzém ezeket ilyen versekben, táncnótára egy kis dedénekben, az másfél ezerben és 89-ben, hogy bécsi virág jut a eszembe.

Pan e primo, Pippo Dolhain, Pippo Rosso, Ucsem, Pippo Pomám, de hogyha füstben úszik, már a szobám, azt mondom, cső, de prima, Pippo Dolhain, ez a purzicsán, a purzicsánnak ízes levele van, a pipa száron bívül betele van, de hogyha megpiszkálom, jó tele van, azt mondom, hogyha nincsen szűz dohányom, elszívom a purzicsánom, jó pipának hosszú szára, eldugul a purzicsámba, de az ember mint hiába, mit tehet-e húsvilágba, egyszerű a kérdés, egyszerű a felelet, aki a purzicsán szereti, az rossz ember nem lehet. Jó dohány ma drága, felszökött az ára, de azért semmi baj, mert az inkomám csak

0: szobám. Azt mondom, csíde prima pipa, dohány ez a purzicsán, a purzicsának ízes levele van. A pipa száram bívül, de tele van, de hogyha megpiszkálok, jó tele van. Azt mondom, hogyha nincsen szűz dohányom, elszívom a purzicsánom, jó pipának hosszú szára eldugul a purzicsámba. Mert az ember mint hiába mit tehet e fús világba, egyszerű a kérdés, egyszerű a felelet. Aki a purzicsán szereti, azra szemben nem lehet. Purzicsán egy prima pipa dohány, pipába rosszat úgy sem szivakom át, de hogyha füstben úszik már a szobám, azt mondom, csüde prima pipa dohány, ez a purzicsán. A purzicsánnak ízes levele van, a pipa száram bívül, de tele van, de hogyha megpiszkálom, jó tele van. Hogyha nincsen szűz dohányom, elszívom a purzicsánom, jó pipának hosszú szára eldugul a purzicsámba, mert az ember mint hiába mit tehet e fús világba, egyszerű a kérdés, egyszerű a felelet. Aki a purzicsán szereti, az a szemben nem lehet. Purzicsán egy prima pipa dohány, pipába rosszat úgy sem szivakom ám, de hogyha füstben úszik már a szobám, azt mondom, csüde prima pipa dohány, ez a purzicsán. A purzicsánnak ízes levele van, a pipa száram bívül, de tele van, de hogyha megpiszkálom, jó tele van. Hogyha nincsen szűz dohányom, elszívom a purzicsánom, jó pipának hosszú szára eldugul a purzicsámba, mert az ember mint hiába mit tett e búcs világba, egyszerű a kérdés, egyszerű a felelet. Aki a purzicsán szereti, az a szemben nem lehet. Hey!
1: A tavasz. A tavasz rózsás kebelét kitárva száll alá langyos levegőn mezőnkre, balzsamos fürtjén zefírek repesnek, s illatot isznak. Alkotó ételt lehel a világra, melyre a zárt föld kipihenve ébred, számtalan létek lekötött csirái, s magvai kelnek. Flóra zsengét nyújt mosolyogva néki. Nyomdokin rózsát, s violák fakadnak, a vidám tréfa örömek, szerelmek lejtnek után. Én is üdvözlő dalomat kiáltam, s egy virágbimbót tűzök édes emlén gyenge mellethez. Valamint te oly szép, s mint mű, mulan. Szent címhez.

0: bejárva, hírmegve, dörmögve, de jó a medve kedve.
1: Van mindenem, itt csak szeme, szája kíván, és nincs a barlangjában sem semmiben hiány.
0: A medve, de jó a medve kedve.
1: A medve,

0: veszekbe. Feldörmögött, hogy döntött, nem hagyja magát.
1: Felállt a két lábára, megfente a nyarán.
0: A nyarán,
1: a medve,
0: a dörv,
1: most egyre,
0: medve,
1: hajszolja földre, hegyre.
0: A medve,
1: felhó,
0: a medve,
1: felhó,
0: csak
1: csendesen, csendesen nem ért véget még történeten. Hey! Látja remegve, hogy harcol a medvesvág szörnyű pofán, mindent felejtve, a fegyvert elejtve, fut bokra kolán.
0: A medve, vadkedve, egy veröszre sem ernyedve, hadány.

Kostolányi állatok beszélnek. Medve. Mindig ölelnék mindent. A világot, a fát, a sziklát, a kisgyereket. Vagyok a lompos és otromba jóság. A láncra vert, esetlen szeretet. Nyúl. Bátor vadász, ki átlövöd acéllal, alázatos és tiszta szívemet, tiszteld az én százszor szent gyávaságom, ki meghalok az életért zokogva, mint az egyéves, síró kisgyerek. Hattyú, hogy énekelnek mindenféle fattyúk, pimasz, verék, csicsörke, banka, vattyúk. Mi hallgatunk az űrzavarba, hagyjuk csibogjanak, legyen meg akaratjuk. Csodásan úszunk a csodás halálba, de ottan az igaz dalt megtalálva, az égre sírunk, gőgös néma hattyúk. Kolibri. Kincs voltam, el nem múló fényes ékszer, de szárnyra keltem élni csélcsap ésszel. Bolond is vagy, ha hírrel megelégszel. Csókolni itten nem lehet elégszer. Örjöng, röpülj, s örülj, ha lázban égszel. Japán versek. Csalogánydal. Estente hallani, és éneke mégis oly édes, friss, és hajnali. Légy, ne üsd agyon a kis legyet, nézd, tördeli kezét, úgy kér kegyet. Szent János bogár. Szerelmes tücskök énekelnek, de a kis fénybogár nagyobb, az némával szerel. Ragyog. Sirály. Ha kérdezed, áre, apály van, így víjog a sirály. Kérdezd a víztől, én a fellegekben vagyok király. Pille. Jaj, mi csodás is volna, hogyha egyszer a hópihék közt a fehér idillbe röpülne egy fehér parányi pille, fehér pillangó. Fehér pillangó szállt a gyöngyvirágra, s én szinte félek, nem lélek. József Attila, hangya. A bábok között elaludt a hangya, szél. A bábokat most el ne fújt, különben jó az is. Kis fáradt fejét csillámokra hajtja, és alszik véle csöpp árnyéka is. Egy szalmaszállal fölkelteni szépen. De jobb, ha már indulunk haza, erősen beborult. A bábok között elaludt egy hangya, és hopp, egy csöpp már a kezemre volt. József Attila, a kanász.

Gertin, bokran, színege, szobámba behallik éneke. Asztalom mellett olvasok, asztalomon könyvek, hírlap. Értelek pajtás, színege, azt fütyörézed, mineke. Tisztes a munkát, szeretet, az ágyat fejénél feszület. Nem elég ennyi, mire több, a többire hékán, fütyülök. Igazad van pajtás, színege, egy füty az ember élete, egy pici füty az életem. Elég az gondnak, hogy szép legyen, elég az gondnak, hogy jó legyek mindenkinek, amíg lehetek. Mire nekem bánom igaz-e, bolond-e más, vagy gonosz-e? Ember öröme panasza úgyis az úr neke, igaz-e pajtás, színege. Egy az igazság, kicsikén, egy az okosság, tudom én. Vagyok-e Isten gyereke, mint te kicsi testé, színege.

0: Árpád, elégia egy rekettye bokorhoz. Elnyúlok a hegyen, hanyatt a fűbe fekve. Stömött aranydíszét fejem fölé lehajtja, a csónakos virágú, karcsú, szeléd rekettye. Sok-sok ringó virág, 100 apró légi sajka. S én árva óriásként nézek rájuk, s nehéz szívemből, míg felér bús ajkamra a sóhaj, vihar már nékik az váratlan sodrú vész, s megreszkedt az egész aranyhajóraj. Boldog, boldog hajó, vidám lengők a gazdag nyárvégi délután nyugalmas kék legény. Tűrjétek kedvesen, hogy sóhajjal riaszgatalom, ha óriás, hisz oly borús szegény. Tűrjétek kedvesen, ha lelkének komor bányáiból a búvihetere kereng fel. Ti nem tudjátok azt, mi mondhatlan nyomor aknáit rejti egy árva szörny, egy ember. Ti ringtok csendesen, s hűs ezüst záporok, s a sűrű napsugár forró aranyverése gond nélkül gazdaguló mélyetekig csorog, méz s illatrakománnyal telülvény gyengerése. Ti súlyos drága gyöngyként a hajnal harmatát gyűjtitek, s nem bolyongtok testetlen kincs után, sok lehetetlen vágynak keresni gyarmatát. Az öntudat nem űz, a konok kapitány. Én is hajó vagyok, de melynek minden ízét a kínok vasszöge szorítja össze testé, s melyet a vadhajós őrült utakra visszét, nem hagyva lágyöbölben ringatni búját resté. Bár fájó szögeit már a léten túli lét titkos mágneshegyének szelíd deleje vonza, a néma szirteken békén omolni szét. S nem lenni zordutak hörgő és horzsolt roncsa. És hát a többiek, a testvéremberek, e hányódok, törött vagy undok kapzsibárkák, kiket komisz vitorlák, vagy bús vértengerek rettentő sodra visz, kalózok s könnyes árvák. Ó, a vér s könny modern özönvizébe vetve, mi szörnyű sorsa sok szegény emberhajóé, tán mind elpusztulnak, s nincs közöttük egy se, kit boldog Ararát várhatna, tiszta Noé. Tán mind elpusztulunk, s az elcsitult világon csak milliárd virág szelíd sajgája lenk. Szivárvány lenn a fűben, szivárvány fenn az ágon, egy néma ünnepé. Ember után egy csend, egy boldog remegés, és felpihek sohajtva a fájó ősanyag, immár a kínnak vége. S reszketve megnyílik egy lótusz szűzi ajka, s kileng a boldog légbe a hószín szárnyú béke.
1: Március. A ritkás ágak zöldjén átveti a messzi nap a sűrű sugarat, mint végtelen aranysodront, egy égi vezeték dús hálózatát. S a fák zsonganak, mint a simmenti nyurga póznál, ha rajtuk szárnyas forró hírre. A földnek a tavasz telefonál. És reszket a liget, mint zsenge szűzlány, feszül ezer kis lombkednek keménye. S a város, ez a bús, tüdőbeteg gyári munkás is mozdul. Karjait, a vézna gyárkéményeket kinyújtja, beszippantja a távol illatot, és mámoros, gyulladt dalokba kezd. Ó, gyúlt világ! Ó, drága már! Rügyek, szerelmek, forradalmak évadja. A villámló ablakokban Celsius létráját riadva kúszza az izgatott, rabhigany szál. A vén hűlő világnak újra láza van. Trilláz a fényben reszkető magas tűzfalak közt, mint furcsa és kemény rigóhang. Egy inas száj szurtos füttye, s rekett autótülök, biciklicsengés, sikoltó sin, trappos paták alatt az utcakő gránit feleselése, harang, rikkancsok, anda zongorák skálája a politúros homályból, s az emberi lélegzés halk zenéje szédülten szaporázza a ritmusát. Ó, most minden zugát messzi gömbnek, tág tengerek zöld ínyű habtaréját, folyó parallel partját, ifjú erdők testén az átnyilalló édes allét, a földeken a millió barázdát, és minden városok sűrűn rakott ragyogó házsorát, valami vad vágy feszíti szét, mint megszámlálhatatlan gigászi fogsort, felvonagló ajkat, hogy vélük a sötét föld felrikolcsa örök dalát a titkos végtelenbe. Ó, élet! Élet! Élet! Március! S konok trónusán reszket a hal.

0: Pesti éj.
1: Én így szeretem ezt spaléta nélkül. Mikor keresztet vet rám az ablak keresztlécével, és a hold bekékül szobámba, jaj, hogy éről éjre kapjak a bús mosáshoz, mely lelkemben öblök titkos kékítőt. Ó, bemaraluk! Tiszta éjvize, töltsd színig a csöbröt, és szent alázat oldj belé hamut. Kutyám halódik, és állati kínja hörgését csurrogatva rebesíltett teknébe, olyan a hangja, mint a víz vezetéké, mely csepeg az éjbe. Ó, kínok csepje, mely követ kívánna, vigasztalan sötétség, állati egyedülség. Ha elég mélyre fájna belém keserve, talán, mint aki erős szöggel szögezve egy keresztre, úgy csügnék Isten eleven keresztjén, amelyre minden élet rászögezve kínjaik föloldódnak a keresztény lelkek egyességében. Drága oldás, hol kín a kínnak titkos orvosa, mert egyé, mint a kereket a forgás olvasztja, mind a szívek ritmusa, mely az élet ritmusa. Minden bűnöm oldódjon az életbe. Hújjon, hújjon kereszt ágyamra, lúg szívemre. Szűnjön külön életem kicsi kínja. Múljon a minden élő kínjaiba. Csöpp lesz, melyet az Úr szent tengere lepel. Fű, ember, állat, s a halál se több lesz, mint két ink közt egy mesztelen kereszt.

Március a körúton. Az idő langyosodik, a felhő rongyosodik, itt is, ott is lyukakat éget már rajta a nap, s bár közben zúg az eső, mindnyájan tudjuk, ez ő, ez már az új hatalom, a legszebb forradalom, mely gyógyít, forradalom, mely gyógyít és kicserél, s mindennek jó, ami él, az áll.

és a nők fiatalok, pedig csak az az egész, hogy nézem az eget, és az idő langyosodik, a veréb hangosodik, a felhőn kék lyukakat szakítva perzsel a nap, s én kezdem jól érezni magamat.

Esti sugárkoszorú. Előttünk már hamvassá vált az út, és árnyak teste zuhant át a parkon. De még finom halk sugárkoszorút font hajat sötét lombjába az alkony. Halvány, szelíd és komoly ragyogást, mely már alig volt fények földi mása, s félig illattás csendé szűrte át a dolgok esti lélek vándorlása. Illattás csendé, titkok illata fény lett hajadban, s béke égi csendje, és jó volt élni, mint ahogy soha, s a fényt szemem behitte a szívembe. Nem tudtam többé, hogy te vagy-e te, vagy áldott csipkebokor drága tested, melyben egy Isten szállt a földre le, s lombjából felém az ő lelkereszt. Igézve álltam, soká, csöndesen, és percek mentek, ezred évek jöttek. Egyszerre csak megfogtad a kezem, és alélt pilláim lassan felvetődtek. És éreztem, szívembe visszatér, és zuhogó mély zenével ered meg, mint zsibbat erek útjain vér. A földi érzés mennyire szeret.

Zelk Zoltán, válasz a kérdésre, hová valósít? Hány falvam és hány városom az egyetlen hazában? Ha szabadon, ha bujdosón, ha botolva, ha futkosón, ha látják, ha nem, ott oson majd lelkem s földi árnyam, Biharban és Szilágyban, Budán, Zuglóban, Borsodon,

a poézis, hajdan és most. Halljuk, miket mond a lekötött kalóz. Tündérváltozatok műhelye a világ, mint a poézis pályalakja. Ám de csak egy az igaz, nagy és jó, melyek mosolygó jelcíme lett a szép. Hogy mint a szerelem játszik gyönyör kezén, folytassa titkon a teremtés műve örök folyamát gyönyörrel. Ennek teremtő ihlete alkotá Hellász rózsakorán a vidor életet, midőn mosolygó égieknek innepein lebegett az élet. A szépet érző emberek ajkain, szívből szívbe gyönyört zengve, s vidám erény. Midőn a nyájas áldozóknak nyájas örömbe jelent meg a mely. Ó, a poézis rózsaszín ujjai fonják azt, az öröm gyenge virágiból, örömre intve csalta össze a vadonok ridegült lakóit. Most a halandó, mint a büszke jány, villámfénybe vonult Isten ölén enyész, a szent poézis néma hattyú, s hallgat örökre hideg vizekbe. Szűnj meg te is hát, zárt fületés kebelt a szép ifjú világ bájra inteni, halottas ének szúg felette, mikor Afrika sámjelje, a port az éggel összezavarva dúl, forró porvihara folytja az élet. Ó, a halandó jányka szíve, emberi szép kebelén virulja, mint a mosolygó helleni szép, midőn a félisteneket szülte szerelmében. Gyönyörre nyílt szív nyíladozza a szeretet csuda két virág, a szent poézis és a dicső erény, melyek hajdan örömünnepi vékenék a nagy görög nép boldog éltét, s létrehozzák örök ideálit.

mondhatom el senkinek, hogy merre járok, hogy sírva hol bolyongok én éjfél után.

Költészettel. Zenét minélkül. Csak zenét. Ezért a versed levegőben ragad meg, a lágy levegőben, amin cikházik szerteszi. Ha szókat írsz, csak légy hanyag, és megvetőn dobd a zenének, mert édes a tétova ének, s a kétes olvadó anyag. Fájtlak mögött tüzes szemek, és déli reszkető verőfény, s a langyos őszi ég merő fény, kék csillagok tündöklenek. Mert csak te kell lesz árnyalat, és semmi szín koldusi ékül, ó, fuvolas kürt összebékül e sima álomszárny alatt. A gyilkos csattanó gazúr. Baj lenne, ha versedbe hagynád az ötletet, e durva hagymát, melytől könnyez a szent azúr. Szónoklat, törd ki a nyakát, és jó, ha izmod megfeszíted, pórázra szoktatván a rímet. Mi volna, ha nem volna gát? Ó, jaj, a rím, silány kolom. Süket gyerek, oktondi néger, babrál olcsó játékszerével, s kongatja a szegény dolom. Zenét mi nékünk, muzsikát. Legyen a vers egy meg nem álló lélek, mindig új vágyba szálló, mely új egekbe ugrik át. Egy jó kaland legyen dalom, hajnalban az ideges szélben mentákra üljön, észrevétve. A többi csak irodalom.

Az etikett, az etikett, mire tanít az etikett? Hát arra bármi is adódik, a halat késsel sose ett, de arról megfeledkezett az etikett, az etikett, hogy mi illendőbb az emberüléshez, ágyú, gáz vagy bajonett. Ó, ó, etikett,

az etikett, az etikett. Hát arra, hogy úri társaságban a hölgyeknek csókolj kezet. De arról megfeledkezett az etikett, az etikett, hogy hogyan tisztelj gyerekes anyákat, ha rájuk dől az emelet. Ó, ó, etikett, csak a halott.

0: etikett, az etikett, mire tanít az etikett? Hogy mikor húzd fel a lakcipődet, s az antilop petét esett. Egyről megfeledkezett, az etikett, az etikett, hogy akkor mit is szokás viselni, ha mindkét lábad elveszett. Ó, ó, etikett! Csak a halottak tudnak illemet.
1: Köszönj rám, vers. Köszönj rám, vers. Várj meg a tengerparton este. Tárd felém pálmáit, felső szoknyáit. Mutasd meg nekem a biztos csillagot. Köszönj rám, vers. Emeld meg szalmakalapod az utcán. Incs vissza, ha rád nevetnék. Hiszen téged kereslek minden tájon. Csak érted vállalom ezt a prolongált, gyönyörű nyomorúságot, amit az újságok az egyre biztonságosabb és szakadatlanul fejlődő létnek neveznek. Te tudod legjobban, 20 éves korom óta többször meg kellett volna halnom, és én túléltem a biológia baleseteit, a mikrobák hadjáratait, többször túléltem saját halálomat. S ma már csak puszta ajándék éveimet élem. Mit kapok, mind nem várt ráadás. Ezért csak nevetek ezen a pimasz szerencsén. Amit én élek, halálon túli élet. Azok akarata ez, kik annyi nyomorúság ellenére kénytelenek élni. Az ő tiszteletlen, vigyorgó grimaszuk vagyok én, hogy a szabályszerűek pofájába nevessek, s mocskos kis törvényeiket sértegessem puszta létemmel naponta. Sokan élnek itt lehajtott fejjel. Az ő arcukat emelem fel arcomon. Sokan harapnak ajkukba közöttünk. Azok helyett nyitom ki én a számat. Sokan görnyednek alázatos robot ritmusában. Kell, hogy valaki közülük felálljon egyszer. Nálunk a nép az úr. Azt mondják, hát legalább néhányan közülük. Jártassuk itt a szánkat. Ha már annyian kushadnak közülük, s ha már annyian beszélnek helyette mások, ki beszélne róluk, ha én nem, aki annyiszor meghaltam közöttük, kinek temetésére összegyűltek a tanyai parasztok, súlyos szívüket szánokon hozták a betemetett tanyákról, s akit feltámasztott minden halálból a tanyai parasztok új öröme, új káromkodása. Ki beszélne róluk, ha én nem? Ki meghalt közöttük annyiszor, s ki feltámadott közülük annyiszor, mert fel kellett kelni itt a halottnak is, hogy ne maradjanak némák, akiknek föld tömi száját. A föld fia vagyok, de kiköpöm számból a földet, s most sokak igazsága jár kél szabadon. Feltámad végre egyszer minden, aminek élni kellett volna. A korán haltak élete tovább ég, a koplalók most mindent megkóstolnak. És mindenhez te adtál erőt, vers. Köszönj hát itt is.

Ezer nyelven hallgatok. Ezer erdő zsong bennem ébren, mindent érző levelével. Ezer rét fűszálával érzem, hol jár barátom, ellenségem. Tenyeremben fut mind, tudom ki, hol jár sok ezer úton, ki lopakodik ellenem, lépte visszhangzik mellemen. Ezer lehúnyt pillám alatt millió rögzített adat. Ezer húnyt szemmel őrizem, mit felednek már csendesen. Míg kötözik a csonkokat, egyengetik a sírokat, lehunyom százezer szemem, ellenállok, emlékezem. Ezer arccal rejtőzöm el, arcom viseli százezer, és mind mögül én figyelem előretörő seregem. Ezer arc, ezer pajzs elém, ezer arc mögött várok én, hogy összegyűjjön seregem. Várakozom mindenkiben, szétosztva, mint a szétszedett részenként cipelt lövegek. Ezer nyelven hallgatok, ezer dologról mit tudok, ezer el nem sírt szót tudok, százezer tilos mondatot. Hallgat ezer átok, szitok, fogadalom és esküvés, fogak között ezernyi kés. Megszólal, miről hallgatok, beszélni kezd és dalba fog. Világ hallja e dallamot, beleborzad és feldobog. Ezer elhallgatott dolog kinyitja ajkát és susog, lábak alatt a föld mozog, nyöszörögnek a friss sírok, ökrendeznek a zöld folyók, hörög a kút, a csonkított halott sebe felbugyborog. Nyűszít, sír, miről hallgatok, százezer nyelven hallgatok, piszkos árnyak erdeiben, a horda vonul, nem pihen. Vakkan, szemvillan, szállak és pénztől, vértől mocskos a kéz, őserdők ösztöne üvölt, kitör, borzadva vár a föld. Hatalom, pénz és babonák, fajgők, vallás, politikák tüzelt, vad ritusára ráng, újra elvadított adak árja, a gát már átszakad. Ezer nyelven hallgatok, ezer dologról mit tudok.

0: legkorszak. Íme így termeljük a legmodernebb technológiával a legkülönbözőbb célokra a legazonosabb termékeinket a legkülönbözőbb osztályozásban, de azon belül a legegyformább méretekre, a legéberebben vigyázva, a legérthetőbben, nem de, mivel egy-egy osztályon belül a legkisebb különbözés a legnagyobb zavart okozná, ez csak a legvilágosabban a legérthetőbb, ugyebár. A legnemzetközibb érdek kívánja a legegyedibb szükségletek leguniverzálisabb kielégítését. Ma akkor a legegyénibb valami, ha a legáltalánosabban elterjedt, akkor a legeredetibb, ha a legeslegolyanabb, mint a legeslegkülönbözőbbek legtöbbje. Mindenki leginkább olyan szeretne lenni, amilyen ma már leginkább mindenki. Az a legegyénibb egyéniség, aki a leghasonlóbb mindenkihez, és akihez a legkönnyebben hasonlíthatunk. Az a legeredetibb, ami a legtöbb által a legkönnyebben megvalósítható. Ma az a legellenállóbb, aki a legkönnyebben elfogadható. Az a legellenzékibb, akivel a legkönnyebb a legtöbbnek a legtöbb dologban egyetérteni. Az a legforradalmibb, ami a legkevesebb kockázattal, a legártatlanabb céllal, a leghaszontalanabbul, a legtöbbnek eljátszható. Ma az a leg, ami csupán csak. Ez talán a legérthetőbb, a legkevesebbek előtt is, a leghiába valóbban, ugyebár. Staccato. Ó, hajnali felkelések, ébresztők doppergése, vekkerórák sortüze, az öntudat puskatusa, eszmélet szomorú szélütése, ébredés. Az álmatlanság koronája, a kábulatok sisakja fejünkön. Esdeklés hűs zuhanyokhoz, a friss levegőhöz, a kávévarázsigéi, motyogás, mákonyaink, új mi atyánkjaink, jaj, az ingomb, a reggeli torna, a reggeli hírek, a halottak, földrengés, kolera, lezuhant, feldarabolta, figyelmezteti, forradalmi, kivégzi. Fürdők, tornák, kávék szertartása, undorító italok hordóbűzeti mérgek, porok és ihletek, szánalmas hiúságok rajta, segítsetek élni, rohanni a buszhoz. Tárgyalások ritusai, imamalmai. Igen, az elvtárs, építés, fegyelem, szociális, pénzügyi érdek, találkozók vallásos áhítata, presszók, sekrestje homályai, füst, vita, átok, főpapi méltóságú fotőjök, cigaretták, áhítatos konyakok, uralkodói gőg, államtitkok úrvacsorája, ostyában bevett fogadalmak, kávonalak Deus ex machinája, titkárnők szentpéteri kegyei, napidíjak. Bélájultan az utcán, na végre pihenhetsz. Dehogy, itt jön a költő, a korfia, hősünk, a régi barát, az egykori iskolatárs. Ölelés, ima, csók, hogyne, igyunk rá, az volt az idő, hagyj le, az a tróger, eladta a hazát. Nem közlik a versem. Nincs Isten az égben, rend idelen. Így áll, ha magyar vagy, gyere fel feketére. Mit az a gyűlés? Jaj, tényleg a gyűlés! Villamos, átszálló, balra 2 kilométer, ott kell a kultúrforradalomba avatkozni. Üdvözöljük a döntő súlyponti időben. Mi persze nem olvastuk. A kezdeti nehézségek 20. éve a front szakaszon. Na végre, arra tessék a kijárat, hazadöcöghet a szív. Kerestek ezek és ezek is, hívd őket azonnal. Telefon, humanizmus, vicsorgó mosolyok. 10 óra, barátok, kezdődik előről. A probléma merő hipotézis, a vidék ugyan a nép. Ezt a lemezt újra, imádom, hülye vagy. Nép, ezt a lemezt újra. Nép, ezt a lemezt újra. Imádom, hülye vagy. Tölts még a vesén. Holnap a tárlat... ...ablakokat. Olvasni, de hol kezdjem el? Kihull a kezemből. Jaj, a levél! Haza sürgöny, apám neve napja. A cikk, az anyag, az elemzés, Lajosék is, a röntgen, Marival séta a várban, a kontroll, az orvos, ma is hova lettek, de mikor? És ott az a fasor, nem arra mentem, arra hosszú az út. Végül mit is értem el? Mit is végeztem, tettem e nap? Csak az van eszemben, amit ma megint kiírtottam a szívemből. A bevégzett kis ügyecskék rajzolják ki a dolgaidat, amit tenni kellene itt. A legürcölt robotocskák írják fel a fejfa keresztre, mi az, amihez kezdeni kellett volna nekünk. A felépült házakat többé sose nézzük, csak a fokhíjas telkek kezdenek hangosan ordítani. Te bolond, már összeroskadsz. Végre mondd, mit is akarsz hát, te bolond? Ki biztatott e sorsra itt, hogy szívedet rohamra vidd, és kitárt mellel oda állj, hol a veszély szíven talál? Honnan vetted rá a jogot? Ki volt, ki felhatalmazott, hogy érte és a neviben egy szót is szóljál? Senki sem. Ki választott és kijelölt, hogy ostorozd és védjed őt? Ki kérte forró haragod? Szeretni, kibújtogatott, s hogy felgyújtsd magas éjjelek csúcsán lobogó életed, és élni is kevés erőd úgy szervezd, mint egy haderőt, hadseregek indulatát vezényeld a szíveden át. Mondd, miért becsülted túl magad, hogy fejed így dologra add, és magad olyan ügyre szánd, melyre téged senki se várt? Látod? Már azok, éppen ők, kikért elszórtad szép erőd, megvannak nyugton nélküled. Kivívják győztes ügyüket, sorsukat bizton terelik cél felé időnk medrei. Mi űsz hát mégis? Végre mondd, ez az értetlen hajsza gond, kamasz szerelem, mire kell, hogy izgas, tüntes, énekelj, s országos árulásokon elbőgd magad még? Te bolond! Te hivatlan is érkező, szólítatlan jelentkező, kit minden jó ügy besoroz, a baj magához toboroz, hol nem számítnak rád soha, ott vagy legjobb sorkatona. Lóhátról gúnyolt szuronyos, taposó szívű gyalogos, a homokzsáknak szánt baka, aki hadjárat egymaga. Cselédek fia, drága, szép ügyhöz szegődött hű cseléd, kamaszként már a tanító eljegyzett sorsát álmodó, tanya ügyvédje, mérnöke, történelmünk vadügynöke, paraszt fiúkért szájaló, állásaikért házaló, nyilvános összeesküvő, biztat cinkosod, a jövő. Eszpresszók és tanyák között bújkáló, mindig körözött, népszerűsített lázadó, ki érvet, fegyvert, lázító híreket hordoz, jelszava, járda, villany, gyár, iskola. Te gondok fölött számadó, országügyében utazó, történelmi alkalmazott, irodalmi vándorbotok örököse, zarándoka, te eszmék hivatalnoka, ünneprontó az ünnepen, te országosan szemtelen, feszengve hallgatott pimasz, számon kérő hangú paraszt. Rád szólnak, lásd, leintenek, mosolyognak, legyintenek, hagyják, hogy haragot kiöntsd, nem árt, ha magában dühöng, s halálos indulataid nem érti, kire tartozik. De mondd, kiáltsd, terjezd, dadogd jogos igazad, igaz jogod. Kiáltsz, s nem hallgatnak oda? Te nem hallgathatsz el soha. Elhallgatnak? Légy hangosabb. Nincs jogod, hogy hangot ne adj azoknak, kiknek motyogás a hangjuk meg káromkodás. Verd magad, mint a szív. Zuhogj, ne éltessen már csak egond. Magad értük halálra roncsd, míg össze nem rossz. De bolond.
1: Még nem elég. Nem elég megborzongni, de lelkesedni kell. Nem elég fellobogni, de mindig égni kell. És nem elég csak égni, fagyot is bírjon el, ki acél akar lenni, suhogni, élivel. Nem elég álmodozni, egy nagy-nagy álom kell. Nem elég megérezni, de felismerni kell. Nem elég sejteni, hogy milyen kor jön el. Jövőnket tudni kell. Nem elég a célt látni, járható útja kell. Nem elég útra lelni, az úton menni kell. Egyedül is, elsőnek, elől indulni el. Nem elég elindulni, de mást is hívni kell. S csak azt hívjon magával, aki vezetni mer. Nem elég jóra vágyni, a jót akarni kell. És nem elég akarni, de tenni, tenni kell. A jó szándék kevés, több kell, az értelem. Mit ér a hűvös ész? Több kell, az érzelem. Ám nem csak holmi érzés, de seb és szenvedély. Keresti, hogy miért élj, szeress, szenvedj, remélj. Nem elég a világért, több kell, a nemzetért. Nem elég a hazáért, több kell most, népedért. Nem elég igazságért, küzdj azok igazáért, kiké a szabadság rét. Csak nem látják még, hogy nem elég. Még nem elég.

mint egy hegyomlás. Köd volt, amikor újra látni kezdett. A vízparton feküdt. A nád. Mellette másik test is az iszapban, oly hűvösen nyújtózva, oly hanyatt, mintha külön hó hullott volna rá. Fölkelt mellőle. Egyetlen mozdulattal emelkedett föl, mint a füst, mellőle vagy belőle fölkelt, s oly áttetsző volt, amikor feküdt. Fölkelt, feküdt, egyetlen mozdulattal. És vitte akkor is, mikor elindult. Homályosan a testet vitte még. Elnyúlt ködök visszintesében ment, jobb kezével tartva bal kezét. Amikor én Istent faragtam, kemény köveket válogattam. Keményebbeket, mint a testem, hogyha vigasztal, elhihessem. A csak jó, hogy a csak jó se hal, se hús, én nem vagyok manícheus. Az örök üdvösséget én nem unnám. Eknáton az égben.

0: szép napos délelőttöt, nem az van. A Szakácstól, a Tilas Rádió, 2.15.37.73, és ezúttal hárman vagyunk a stúdióban, de nem a megszokott csapattal, hanem két tudományos fantasztikus vendégem van. Mocsó és Gyula, kérlek szépen mutatkozzatok be.
1: Szerbusztok, én Mótyán Zoltán vagyok, és Alfa Holdbázis rajongó a kezdetektől, gyermekkoromtól. Ez itt létemnek a célja pillanatnyilag.
2: Hóri Gyula vagyok, nekem meg az Orion jutott. Az, hogy életem célja, az persze túlzás volna, de az utóbbi években meglepően sokat kellett foglalkoznom az Orionnal, miután közhelyre tettem, hogy én ezt kedvelem, és honlapot is nyitottam az alkalomra, és most, mint ennek szakértője vagyok itt meghívva tévedésből.
0: Az a végén megmondjuk, hogy tévedés volt, vagy sem. Ugyebár, aki esetleg kevésbé ismeretlen, ismerős vagy alulművelt a műfajban, annak el kell mondjuk, hogy két legendás sorozatról van szó, ami a tévében futott. Azt hiszem, hogy az Orion volt az öregebb, a 70-es évek eleje táján volt. Ez egy német sorozat volt, és 75-ben készült, azt hiszem, az Egyesült Államokban.
2: Nem.
0: Mondjad?
2: Az Orion 66-ban készült.
0: Igen, már régen készült.
2: És nálunk 67-ben bemutatták már.
0: Na mondom, ezt akartam is mondani.
1: Igen, egyébként valószínűleg az Alfával kevered, mert az volt az, ami 75-ben készült, és nálunk mutatták be 77-ben először.
0: Igen, de hogyha valaki esetleg úgy jobban megismeri, mert ilyen auditívan memóriája, akkor néhány taktust bejátszanék nektek, mert az egyik zenét azt sikerült megszereznem, és mindjárt fogjátok tudni, hogy miről is van szó.
3: Sieben, sechs, fünf, vier.

0: Ez volt tehát a Zolian űrhajónak a főcímzenéje és a legismertebb dallama. Melyikről beszéljünk először?
1: Hát szerintem haradjunk időrendben, és akkor az Orion kezdjön.
2: Jó, kezdjük az Orionnal. Aha.
0: Mit lehet azon túl csinálni, hogy az ember megnézi ezt a sorozatot és élvezi?
2: Szeretni lehet.
0: És szereti.
2: Annyira lehet szeretni, hogy ha majd megint megnézi, akkor örül neki, hogy ismét látja. Én ezt az állapotot már sikerült ezt elérnem.
0: És hol lehet ilyenkor újra megnézni?
2: Hát videókazettán mondjuk most már, mert hogy most már föl lehetett venni tévéből, meg hát DVD-n megvehető most már a sorozat is, meg megvehető a sorozatból készült mozifilm is. Ami egy új, egészen új dolog nálunk. Mikor, segítsi, mikor készült a mozifilm? 2003?
1: Tavaly, nem?
0: De az eredeti képek alapján.
2: Az eredeti sorozat anyagából vágtak össze egy mozifilm változatot. Egy nagyon érdekes, különleges kísérlet, ami nem sikerült rosszul.
0: Én nem dicsekedhetek ilyen múltra, mint így, hogy nagy Orion rajongó lennék ma, de annó emlékszem, hogy szerettem és néztem. Viszont azt hiszem, hogy körülbelül egy olyan, nem is tudom, pár hónapja lehetett, amikor eszembe jutott, és kíváncsi voltam, hogy mi lett belőlük azóta, és megnéztem a szereplőket a mai mi voltukban, és megdöbbentem, hogy emlékeztek a, hát Nanahotti emlékeztek, volt az a Tamara Jagello nevű szőke hölgy, aki mondjuk a szép nő volt a filmbe, ami minden kalandfilm elmaradhatatlan szereplő, vagy aki minden.
2: Igen, a hős jutalma.
0: Igen, elmaradhatatlan szereplő. Na most jóval 70 fölött is egy nagyon szép nő, és mindig egy kis pekingi palota pincsét tart a jobb kezében, mint egy táskát, tényleg úgy is fog egyébként, így megmarkolva. Szinte minden képen rajta, teljesen mindegy, hogy a tévében nyilatkozik, az utcán sétál, vagy bemegy egy bisztróba, mindig ezzel a képen mutatják, és tényleg egy szép nő. A többiek egy kicsit megzuhantak, hogy láttam a férfi a pasik.
2: Hát sajnos vannak egy pár főbb szereplők közül is, akik már meghaltak, hiszen ez egy annyira régi sorozat, és akkor is középkorúak voltak a filmben sokan, és hát eltelt az idő.
0: Aha. Kicsit a tudományos fantasztikus dolgoknak a lélektanáról, ha kérdezhetnék titeket, és nem is konkrétan a filmről. Ugyebár ezek mesék. Tulajdonképpen az én számomra én úgy konvertálom a mai életre, hogy a hétmérföldes csizmának és az egyéb csodatörténeteknek, meg a repülőszőnyegnek igazából a mai verziói. És hogyha lekopasztjuk róla sokszor a technikai dolgokat és a furcsaságot, meg a lehetetlenségeket, akkor szokványos emberi történetek, háborúk, békék, ármánykodások és szerelmek vannak ugyanúgy, mint minden más történetben, de kétségtelenül, hogy az izgalmát és az érdekességét mégis ezek a furcsa technikák, ezek a jövőképek, ezek a ma még elképzelhetetlen csodák adják. Ti is érzitek ezt?
1: Igen, természetesen. Tehát a sci-fi rangjogó az attól sci-fi rangjogó, hogy ezeket a különlegességeit veszi figyelembe a filmnek leginkább. Tehát mindaz, ami nem fér bele egy normális, hagyományos regény formában kifejthető történetnek. És
0: ez egy ilyen interaktív műsor, ugye?
1: Igen, most telefonálok éppen be.
0: Igen, hello!
3: Sziasztok, a Golyos vagyok.
0: Szia.
3: Hadd kérdezzek már felmérő jelleggel, hogy a műsor vendégei hány évesek voltak akkor, amikor ezek a sorozatok mentek a tévében?
2: Kezdem én, az Orion 67-ben volt Magyarországon, akkor 5 éves voltam.
3: Ez nagyon király.
1: Az Alfa az, igen?
3: Igen?
1: Az Alfa az 77-ben volt, és én akkor voltam 8 éves.
3: Aha. 8. Ez nagyon klassz. Jól van, mert azt hittem, hogy arról beszéltek, amikor még nem is értetek aztán.
1: Jaj, ne, hát ennyire fiatal a hangunk.
3: Jól van. Igen.
1: Ennek örülök.
3: Még egy mondat hadd legyen, még egy mondat, hogy én azt hittem, hogy a mai sci-fi nap az azt jelenti, hogy minden zeneszám ilyen bugyborékolva fog megszólalni. Az Arthur Gilberto, meg ezek is.

0: 70-ben készült a Antal Imrével a Halló, ez fantasztikus című film. Azt hiszem a Halló fiúk, Halló lányokhoz kapcsolódott valami módon ez a dolog, és abban egy nagyon vicces öltözékekben és nagyon futurisztikus körülmények között fiatalok beszélgettek arra, hogy hogyan fogunk élni 2000-ben. Hát igen, tehát nem úgy élünk.
1: De nagyon vicces volt. Mindig tévedett, igen.
0: Tehát visszatérve a sci-fire, igen, tehát ez a hétmérföldes csizma, ez egy talán egy kicsit rossz példa, mert
1: szerintem nagyon jó példa van. Hát, jó, persze nem tudom, te mit akarsz kihozni.
0: Igen, igen, azt akarom kihozni, hogy ugye ugyanennek a vitának egy másik oldal például, hogy szoktak erről beszélgetni, hogy mi különböztetett még a fantazit, meg a sci-fit. Hát akkor ez esetben a hétmérföldes csizma az inkább a fantasy témakörbe tartozik. Elsősorban szerintem a különbség a kettő között az abban van, hogy milyen elemeket, illetve milyen hangulati elemeket alkalmaznak. Tehát hogyha úgymond a film vagy a regény az a tudományosság, nem azt mondom, hogy tudományos, de a tudományosság látszatát kelti, akkor nevezhető sci-finek, tehát űrhajók vannak benne. A lézerkard is belefér még természetesen, hogy aktuálisak is legyünk. Tehát igen, tehát az hétmérföldes csizma az nem egészen ide tartozik szerintem.
1: Na akkor én viszont kontrázom, mert nekem meg megtetszett a hétmérföldes csizma és a repülőszőnyek példája, mert mind a kettő egy eszköz.
0: Igen.
1: Az akkori viszonyokban meg nem valósítható álmokat beteljesítő eszköz, aminek ma megvannak a megfelelői, ma mindenféle űrhajók, szuperjárművek, egyebek vannak. Akkor arról álmodott az ember, ma meg a szuperűrhajókra álmodik az ember, de a rokonságot én nagyon érzem.
0: Ebben teljesen igazad van.
2: Azt kell mondani nektek, hogy idefelé az is késtem el, mert persze bringával is elkések, én egy időre késő vagyok, úgyhogy utólag is tőletek is mindenkit elnézést kérek. A Kosztolányi tér előtt álltam a pirosnál, a 28. pirosnál, és úgy ezt nem soha nem fog elindulni, és akkor a kis jegyzett fizetem, ami gondolatányat szoktam jegyezni. Elkezdtem összeírni, elég csúnyán írtam, hogy utána néhányat fel tudok olvasni, hogy a tudományos fantasztikus filmekben, könyvekben, novellákban milyen nagyon fontos, ilyen ma még megvalósíthatatlan és de nagyon vágyott eszköz létezik. Nem mindegyik nagyon vágyott, de mindegy, de és állandó szereplője.
1: Van, aki esetleg vágyik arra is, igen.
2: Tehát az időgép, a furcsa és nagyon nagy hatású és ma még ismeretlen fegyverek, a térugrás, ugye, hogy
1: majd
2: beszéltünk később, hogy mit értünk, az a hibernálás, illetve az időben való utazás úgy, hogy valójában megtörténik az út időben, térben, de mi nem veszük észre, mert valamilyen módon megfagyasztva, vagy mit tudom, milyen vegyszerekkel kezelve, vagy lélektanilag befolyásolva, mi ezt nem érzékeljük, és nem is öregszünk közben. Aztán a csoda gyógyszerek, a bármiféle sebb, szerv, betegség, gyógyítása, cseréje, felújítása, stb. És miközben ezen törtem a fejem, az is eszembe jutott, hogy a háborúskodás, tehát az Ivanhoe, Robin Hood, háború és béke epizódjai tulajdonképpen megjelennek a tudományos fantasztikus filmekben. Majdnem mindig attól is érdekes, vagy nagyon sokszor, hogy ezek az idegen lények, az idegen intelligenciák, a mások, ezek nem akarnak velünk túlságosan barátságosak lenni, sőt egymással is hadakoznak, ha többen vannak. És egy ilyen, mint ahogy a görög mitológiában is minden isten mindenkivel ármánykodik, rosszba van, összefog, háta mögött ügyeskedik, vagy nyíltan háborúzik, ugyanez van a tudományos fantasztikus filmekben, és ez elmaradhatatlan kivetítése az emberi kultúrának, hogy bármikor csak úgy tud elképzelni dolgokat, hogy küzdelem, harc, háború?
1: Azt szerintem ennek a kérdésnek része az is, hogy végig filmekről beszélünk. A sci-fi-nek csak egy része az, amit a filmekben látunk belőle. Mert az irodalom része a sci-fi-nek tágabb körű, szélesebb spektrumú, sokkal többféle dologról van általában benne szó, meg sokkal kifinomultabban kibontható benne egy-egy elmélet vagy ötlet, mint amit a filmben meg lehet osztani. A film az másfél-két és fél óra most már, ahogy egyre jobban nyúlnak a filmek, és abban nagyon egyszerű dolgokat lehet csak végigvinni.

0: És a dramaturgia kötelezi a rendezőt arra, hogy a végén befejeződjön a történet, és nem mehet a néző ki a moziból néhány kivételtől eltekintve, mint mondjuk a Mátrix második része volt, úgyhogy nem tudja, hogy most mi az ördög történt, és most meddig kell még várnom, hogy látom a harmadik részt. Tehát a filmben leegyszerűsített történeteket és több sémát látunk, mint ami a sci-fi irodalomban általában jelen van. De hát a filmekre ez azért többé-kevésbé jellemző, azt hiszem jó a felmérés.
1: Igen, de ugyanakkor meg azt is vegyük figyelembe, hogy ugye valamiféle konfliktusnak kell lennie, tehát akkor is, hogyha magas irodalomról van szó, akkor is valamilyen konfliktusnak kell szerepelnie a műben. Na most a harc és a Robin Hoodozás az végülis egy fizikai formája a konfliktusnak, ugyanakkor ez lehet lelki szinten is folyhat egy ilyen, tehát most tehát az erőszak fogalma az eléggé relatív, most képzeljünk el egy olyan társadalmat, ahol ténylegesen nincs már fizikai erőszak, akkor ebben az esetben egy erőteljes párbeszéd is minősülhet adott esetben ebben a kulturális környezetben egy erőszakos tevékenységnek.
2: Egyébként hát én is teljesen tisztában vagyok azokkal a dolgokkal. Szoktam is így intőleg mondani, hogyha valami kiránduláson valami rossz történik velünk, vagy elmegyünk valahova, és mit tudom én, az autó belecsúszik az árokba, aztán na most mi a fenét csináljunk, hogy semmi baj, gyerekek, ezt majd valahogy meg fog oldódni, most én is nagyon ideges vagyok, de milyen jót lehet majd erről anekdotázni. Mert ugye amikor süt a nap, jó idő van, szépeket láttunk, napoztunk, finomakat ettünk, fagyiztunk, aztán hazamentünk, ezek úgy összefogják, mikor volt ilyen, hány ilyen volt. De amikor ellopták a fényképezőgépet, belecsúsztunk az árokba, megverték a Sanyikát, meg mit tudom, ilyesmi, ezekről aztán akkor rossz, de egy-két héttel később a bulin, na és akkor képzeld el, és fülig ér mindenkinek a szája, hatalmas a történet. Hát nyilván ilyen konfliktusokról, csatákról lehet a jövőben is, jövőre is emlékezni, viccbe, hogy mondjam.
0: Hát igen, hogyha ha nézőcsalogató érdekes filmet akarnak csinálni, akkor kell valami olyasmi, ami a nézőket érdekli, és a jelenlegi séma szerint a nézőket valamilyen konfliktus, annak megoldás érdekli, közte valamilyen kegyetlen küzdelemmel, ahogy az idő múlik, egyre kegyetlenebb küzdelemek láthatók a filmekben, és ez most a sémának része. De nem minden sci-fi film ilyen, néha látni kivételeket, és magam részéről azt kell, hogy mondjam, hogy néha azok az érdekesebbek, amikor eltérnek a hollywoodi sémától, a szokásos kalandfilm sémától.
2: Na akkor térjünk egy kicsit akkor a Orionra rá, jó?
0: Mennyi?
2: Bevezetőnek annyit mondanék, hogy ugye talán azt lehet mondani, hogy ha nem is egész biztos, hogy vele kezdődött, de úgy tömegméretekbe és úgy a köztudatban Vernéhez kötjük a tudományos fantasztikus irodalom megjelenését. Amennyit ő összefantáziált, és sok-sok könyvét ilyennek vehetjük, hát ez tényleg elképesztő. Olyannyira, hogy egy 400 oldalas tanulmányt írt, egy francia fizikusból lett író, azt hiszem Valixnak van éve a neve, hogy milyen tévedései voltak, vagy milyen olyan dolgokat regélt meg, vagy jövendőlt meg Verne, ami soha nem lesz meg, hiszen technikailag ez így nem működik, vagy lehetetlen. Amiben már az is nagyon szép, hogy egy fizikusnak ennyire megmozgatta a fantáziáját, hogy egy 400 oldalas műbe ezt össze is foglalta a kifogásait. Képzeljük el, mi lehetett, amivel egyetértett. És hát sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy még Verne példájában, hogy már az én gyerekeimnek is hát kellett bizonyos narráció a Verne könyvek, ez már nem érezték olyan izgalmasnak, mint mondjuk én, mert hogy nekik már ez az űrhajó, meg ez a ilyen ágyú, meg olyan ágyú, hát a tévében 20-szor ilyet mutatnak, hát mi van ebben olyan nagy fantázia. Ha az Oriont nézed mai felnőtt érett szemmel, akkor találsz benne olyat, amire azt gondolod, hogy hát ez ilyen kicsit már nevetséges, hogy akkor így képzelték el, nem is olyan pár évtizede?
0: Persze, többet is nyugodtan lehet találni. Ez azért nem nehéz, mert 30-35 év a filmben nagyon sok időnek számít, és egy akkor futurisztikusnak elképzelt valami ma már tényleg nagyon nevetséges tud lenni. A díszlet, az egész koncepciója a díszletnek, a gépek kezelése, a gépek szerkezeti megjelenítés, ami éppen van, az voltam túlhaladott. Aztán persze nem tudjuk, hogy a film, mert az kb. 3000 táján játszódik a film történet, a megírt történet szerint, addig még sok minden változhat. Lehetséges, hogy akkor majd ez a forma, meg ez a design, meg ez a kezelési technika számít majd korszerűnek, de most nevetségesnek érzik, ez kétségtelen.
2: Azt is gondolom, hogy a német filmesek vagy sorozatkészítők a mondjuk egy Csillagok háborújának képest zseppénzből csinálták ezt.
0: Úgy hát is van, igen. Olcsó filmet kell csinálni, egy olcsó tévésorozatot. Hát úgy is néz ki sokszor, de azért leleményes, és ahhoz képest, hogy olcsó, én a mai szemmel úgy látom, hogy fantáziadús a filmnek a megjelenítése. Ez az, amiért még szerintem most is tetszik sokaknak, nem csak az idősebbeknek. Emlékszem, micsoda nagy letolást kaptunk Novától a fórumon, hogy miért mondjuk, hogy csak az idősebbeknek tetszik. Egy fiatal lány kikérte magának, hogy hát már pedig ő neki ez szintén tetszik, pedig hát ő még csak 10 éves. Hát van, akinek megragadja a fantáziáját, vagy egyszerűen az esztétikai érzékét kielégíti a filmben látható.
2: Néhány szóval lehet tudom mondani a szinopszisát, hogy mi köré fonódik ez a történet?
0: Nagyon egyszerű a történet. 3000 táján a föld föld középpontú ilyen naprendszerre kiterjedő birodalom űrcirkálói a űrben járkálnak. Az egyik űrcirkálón McLean parancsnok és személyzete kószál, és mindenféle olyan dolgokat csinálnak, amiket nem lenne szabad, ilyen helytelenkedéseket, kísérletezéseket, szóval rendetlen banda, és ezekért a kiágásokért büntetésbe helyezik őket, járőrszolgálatba küldik őket 3 évre, és a járőrszolgálatot megfejelve a hajóra helyeznek egy biztonsági tisztet, Tamara Jagálló hadnagyot, akinek az a dolga, hogy a körmükre nézzen. És mehetnek járőrszolgálatba, és az első járőrszolgálaton rögtön belebotlanak az eddig még ismeretlen ellenségbe, a varangyokba. Csillagközi lények, nem tudják honnan jönnek, nem tudják mit akarnak, de az biztos, hogy ártanak, mert rögtön az első tevékenységük azt, hogy ott az egyik űrállomás személyzetét megölik. És akkor innen jönnek a galandok, mindig lesz valami, ami veszélyezteti a Földet, ez a veszélyben a Föld, ez egy ilyen visszatérő szlogen az Orionban, meg kell menteni a világot, ez azóta is így szokott lenni a filmekben, és McLeannek mindig sikerül, meg a csapatának mindig sikerül megmenteni a világot.
1: Igen. Ezt szabad hozzáfőznem valamit, hogy ugye beszéltünk erről, hogy a szépek azok mindig a fegyveres konfliktusokról szólnak, hát ez is ugye arról szól, de hát ugye az Orion az egy ilyen, végülis egy ilyen kis szórakoztató film, bár kétségtelen hangulatos, és itt azt érdekes megjegyezni, hogy milyen tökéletesen alkották az ellenségképet. Tehát itt vannak a varangyok, akiket igazából nem tudjuk, hogy micsodák, kicsodák honnan jönnek, teljesen arctalanok, tehát még nem hogy az arcukat, de a testüket sem nagyon látni, mert ilyen átlátszó valamik. Tehát gyakorlatilag tudjuk, hogy ellenségesek, nem tudjuk, hogy kicsodák, mit akarnak, mit gondolnak a világról, tehát nyugodt, tehát semmiféle elkismert furdalást nem kell az iránt éreznünk, hogyha kinyírjuk őket.
0: Nem kell, igen. És az Orionról egy megjegyzést hagyták még most, ez eszembe tud, hogy ez érdekes azoknak, akik nem ismerik, az Orion sorozat 7 részből áll összesen. A Star Trek sorozat nem tudom már hány részből áll, csak abban a szériában, azóta a tévésorozatok rengeteg epizódból állnak, az Orion összesen 7 epizódból állt, és ez szerintem az egyik erénye volt, mert nem futott ki.
2: Ezt most komolyan mondod, hogy összesen 7-ből állt?
0: Igen, persze.
2: Én is 7-et láttam?
1: Igen, 7-et láttam.
2: Így megesküdtem volna, hogy legalább 2 évig néztem.
0: Hát többször megismételték, de összesen 7-et
2: készült belőle. Nem, úgy emlékszem, amikor szombat délután, vagy összem este 6 vagy 8, és akkor arra jön űrhajó.
1: Na jó, egy gyerekkorunkban a nyári szünetek is nagyon hosszúnak tűntek. Most meg ugye pillanattal terül.
2: Tehát ha mondjuk sok pénzt kellett volna, vagy lehetett volna most nyerni, vagy veszteni, elég sokat tettem volna arra, hogy jóval több mint 7.
0: Pedig összesen 7 rész készült el belőle, sehol a világon nincs belőle, nincsen más epizód, amit mi még nem láthattunk. Nem, ennyi készült el.
2: Aha. Azt el kell mondjam, hogy amit nézegettem a szereplőket, ahogy mondtam nektek, meglepve tapasztaltam, hogy hiába telt el azóta sok évtized, hiába szerepeltek azóta sok filmben, színházban, sőt, hogyják ezt a hölgyet, Eva Plug, aki a Tamara Jagellót játszotta, egyébként a legnagyobb német szinkron színésznőnek tartják, tehát Eva Gardnertől kezdve a híres amerikai nagyoknak mindig ő volt a német hangja. Mondjuk ő volt mint már Magyarországon a Dalos Szilvia, aki legalább 2 évtized, vagy 3 évtizeden keresztül Sofia Lorentől kezdve mindenkinek hangját adta, tehát ő volt a nagy német szinkron, viszont akárhogy is kerestem a szereplőket, ugye a kép keresőkben 10 kép közül 9 az Orion űrhajó belül szerepüket ábrázolta. Tehát ők be is katujázódtak egybe, és életük nagy dobása volt ez.
0: Hát ez a sorozat a németeknek egy nagy dobása volt. Az egyik nagy nemzetközi elismerést hozó sorozatuk volt, olyan nagyon sok nem lehetett azóta sem, mert ez a Tethely, meg a Derrick, meg a többi ilyen sorozat, amit most kapásból föl tudnánk sorolni ilyen német sorozatokat, azon kívül nem nagyon tudnánk mást. Az Orion a... Hát én nem tudom, hát ez 67-ben volt az előtt, hogy hány német tévésorozat, vagy egyáltalán hány német műsor került a magyar tévébe, azt most én el sem tudom képzelni, nagyon sok már akkor sem lehetett, és azóta sem lenne igazán.
2: Így van. Akkor zenéljünk egy picit, jó? Zenéljünk. Bugybarékolunk egy kicsit, hogy a golyos neked.
1: Igen, szeretem a bugybarékoltat.

0: Hát igen. Ez a zsárnak, hogy az oxigénet hallottuk, ez egy nagy fegyver, egy ténye volt szintén a 70-es éveknek. És hát szerintem
1: 77-es lemez volt emlékszem.
0: Vagy 78-as, nem tudom, vagy igen, valami is még az adom. És hát igen, tehát sokunk gyermekkorát megborzongatta ez a zene, épp úgy, mint a korai szépig.
2: Igen, hát ő az elektronikus zene egyik nagyja volt, nagyon fiatalon csináltak önben. Hát az én legalábbis úgy érzem, hogy utána már csak önmagát ismételgette, mert az oxigén volt az a nagy dobás, és ugyan...
0: Hát ha meg ismételgette volna, de nem ismételgette sajnos, hanem más dolgokba fogott.
2: Ja. Egyébként hát kérdezze meg, az életben mivel foglalkoztok?
0: Én programozó vagyok, de hát mind a kettőt programozok.
1: Mind a programozó vagyunk, igen.
0: És pillanatnyilag számítógépes játékok fejlesztésével foglalkozott cégnél dolgozom, és hát igyekszünk elsősorban sci-fi témára fókuszálódni.
2: Milyen érdekes, hogy tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ahogy mondtam, hogy Vernével kezdődött minden, legalábbis így a mai köztudat számára. Így azt is hihetnénk, hogy az emberek azelőtt nem gondolkoztak rajta, vagy nem fantáziáltak, hogy mi lehet az időn téren túl, mi van mi lesz a jövőben, milyen eszközeink lesznek, amit sajnos, mivel az a kor nagyon alul dokumentált, nincsenek fotóink, videóink, kevés írásos emlék van, így azért csak a legfontosabb ilyen államköziratok, kódexek és egyebek alapján tudunk tájékozódni, illetve hát szentírásokból. Minden esetre tulajdonképpen még a Bibliában is van olyan dolog, egy-két olyan részlet, amit így sokszor mi bele is kapaszkodnak, így tudományos, fantasztikus dolgokkal foglalkozó Denikenek, meg Nemerék, meg egyéb közírók és ilyen érdekes dolgokat föltárók, vagy fejtegetők. De végül is azért azt lehet mondani, hogy Leonardo furcsa szerkezetei óta és Verne még furcsább írásai óta foglalkozunk ezekkel a dolgokkal. A titeket is érdekelnek-e az olyan még megfejthetetlen dolgok, hogy mi volt a Tunguz meteor valójában, hogy az egy UFO volt, egy atomrobbanás, vagy tényleg csak egy aszteroid becsapódása. Érdekelnek-e titeket az ilyen, mondjuk Denikenek által földobott magas labdák, hogy keletkezett az, amaz, miért nem rozsdásodik, kiírta oda azt a feliratot, stb. Stb. Ilyenekkel is foglalkoztak?
1: Hát foglalkozni érdekel bennünket persze, de a magam részéről inkább csak olyan, szóval megelégszem azzal, hogy jó lenne, ha tudnánk, de én most nem állok neki fejtegetni, mert úgysem fogom tudni megfejteni. És itt a hisztériát igyekszem akkor megkerülni, mert néha kicsit túlságosan nagy hisztériát lehet tapasztalni ilyen téma, vagy ilyen írások körül. Az időgép, igen, az egy időszerű dolog lenne végre föltalálni, igazán dolgozhatna már, amit valaki, nem igaz, hogy ennyi idő alatt nem lehet megcsinálni. Oda kéne menni, meg kéne végre nézni, mert én legalábbis nem a jövőbe mennék megnézni, az egyébként is hipotetikus kérdések vannak még arról, hogy a jövő megtekinthető lenne, de a múltat nagyon meg kéne már nézni, mert egy csomó érdekes dolgot lehetne ott végre látni, ilyeneket.
2: Mire gondolsz?
1: Mondjuk az, hogy most akkor ha valamilyen legendás, vagy nagyon, nagyon nehéz körülmények között felépített építményről, akkor utána utólag elterjesztjük mostanában azt, hogy idegenek építették régebben, isteneket, más természetfölti lényeket képzeltek ilyen mögé, mindig a kor színvonalának megfelelően igyekeznek az emberek a fantáziákat kihasználni. Le lehetne zárni a vitát, meg kell nézni, hogy épült, oda lehetne menni, és vagy ha nem oda menni, akkor valamilyen képernyőn keresztül meg lehetne tekinteni a folyamatot, meg lehetne nézni régi eseményeket, hogy most akkor hogy is történt, ki szúrt, ki nem szúrt, ki lökte, ki nem lökte, mi történt akkor, amikor valaki meghalt, valaki trónra került, valaki valami érdekes dolgot csinált. Ma a történészek kénytelenek találgatni mindenféle töredékes dokumentumokat nézegetni, meg a portban kapirgálni, hát találnak egy darab csontot, vagy egy fakanálnak a maradványát, amiből majd következtetéseket lehet levonni. Ez keservesen szomorú dolog, hogy ma erre készülünk, mert sok egyszerűbb lenne végre megnézni, de hát sajnos nem tudjuk.
0: De hát ha ezt meg is tudnánk tenni, akkor is csak a tényleges anyagi történés szintjét tudnánk ezeknek a dolgoknak.
1: Én ez van megelégedni.
0: Tehát, hogyha mondjuk, igen, tehát mondjuk, ugye régen is nekett tulajdonítottak a dolgok, meg én ma nem tudom, miket tulajdonítunk, akár idegeneket, akár ismeretlen dimenziókat, de hogyha visszamennénk egy ilyen helyre, akkor is valószínűleg csak annyit látnánk belőle, amennyit az akkori emberek, tehát nem tudnánk mögé látni, nem látnánk azt, ami mögötte van. Tehát nem biztos, hogy a lényeget meg tudnánk ragadni.
1: Mindenre nem kapnánk választ legfeljebb.
2: Akkor ilyen merengés után térjünk rá a másik filmre, az Alfa Horbázisra, amelynek a szakértője tőlem jobbra. Mityu, ugye?
0: Motyó.
2: Azt kérném tőled is, hogy néhány szóval szintén meséld el, hogy mi az alaptörténete a sorozatnak.
0: Az alaptörténet az elég érdekes, amit végülis hát hiába. Én mindig erre a sorsa jutok.
2: Igen.
3: Halló.
2: Szervusz, Helénke.
3: Szervusztok, ne haragudjatok, hogy zavarlak benneteket.
2: Dehogy haragszom.
3: Csak a Darvas Józseftől a 20 órában az egyik szereplőnek a mondása jutott eszembe arról, hogy miért kezdje el, úgyse tudná befejezni.
2: De azt nem Darvas
3: szóval
2: írta.
3: Szóval az érintett. Szólaljon meg az érintett.
2: De nem Darvas írta a 20 órát.
3: Sánta?
2: Hát inkább.
3: Akkor összetévesztettem. Na, szuma szumárom, ott mondja az egyik szereplő, hogy vetni kell, mindegy, hogy ki arat. Mert nagyon öreg az illető, és hát ott van már annak a küszöbén. És ez a mondás jutott most eszembe erről, hogy minek úgyse tudnám befejezni.
0: Ja, nem, elnézést, ezt félretetszett érteni valószínűleg.
3: Nem tetszettem én félreérteni, én így értelmeztem, nem félreértettem, én így értelmeztem.
2: Jó van, Helénke, Koszké, mi meg akkor most megvilágítjuk a dolgot. Köszönjük szépen, folytasd kérlek.
0: Ja, tehát az alfabetizés az egy elég különleges alapötleten alapul, amit így más sci-fi-ben nem nagyon fordult eddig elő, azt hiszem. Arról szól, hogy 1999-ben vagyunk, ahol ebben az időben már az űrt nagyjából kezdi meghódítani az emberiség, és a Holdon egy állandó nagyméretű holdbázis létesül, elsősorban tudományos célokkal. Ugyanakkor ugye a 70-es éveknek, amikor az a film készült, egy elég nagy problémája volt ugye a radioaktív hulladéknak az elhelyezése, illetve hát ez még most is probléma. És a film egy olyan megoldást mutat be erre, hogy ezt gyakorlatilag a teljes hulladékot azt kiszállítják a Holdra, és akkor ott eltemetik ilyen nagy gödrökben. Na most a film alap konfliktus helyzet az abból fakad, hogy az egyik ilyen nagy hulladéktároló az valamilyen oknál fogva felrobban, és egy ilyen rakétahajtóműként gyakorlatilag kilöki a Holdat a Föld körüli pályájáról. Szerencsétlen legénység az nem tud visszatérni a Földre, semmilyen módon, úgyhogy kénytelenek együtt utazni a Holddal. Tehát amellett, hogy gyakorlatilag egy bázison vagyunk, és teljesen helyhez kötött a legénységnek a működése, amellett maga a Hold ez egy hatalmas űrhajóként működik, és az univerzumban a különféle idegenekkel és mindenféle konfliktus helyzetekkel szembe találkoznak. Most természetesen ez így önmagában elég abszurdnak tűnik, akár mai szemmel, akár akkor is szemmel, hogy akár a Hold így kiszakadhat egy ilyen robbanás következtében, akár az, hogy a holdbázis lakói azok minden héten találkoznak egy idegen civilizációval, mert ugye valóságban az történik, hogy az első 1 millió évben nem történik semmi, mondjuk, de ezt leszámítva maga a film az eléggé tudományos alapossága készült, tehát akár a bázist nézzük, akár az űrhajókat, amik az utolsó szögén vannak tervezve. Tehát hogyha nézi az ember a filmet, akkor nyugodtan el tudja képzelni, hogy ilyen lett volna egy holdbázis, hogyha a 70-es években nem szakadt félbe mondjuk a holdprogram.
1: De ez a Stephennek egyébként ez az igazán jó tulajdonsága, igen, hogy nem kell most feltétlenül azzal törődnünk, hogy megtörténhet-e ez. Mi történt volna, ha tényleg kilökte volna a holdról, a holdat a földkörüli pályáról? Tegyük fel, hogy kilökte, tegyük fel, hogy utazunk, és akkor most ott vagyunk, akkor vajon mi történhetne? És akkor ilyen kis eseményeket el lehet képzelni. És aztán játszunk a gondolattal.
2: Igen. Ez ugye 70-es évek közepén készült, ugye?
0: Igen.
2: És 99-ben játszik, tehát a szereplők azok most élnek éppen.
0: Ugye? Hát gyakorlatilag, igen.
1: Valószínűleg.
2: Sőt, akik ott születtek, azok most 5-6 évesek.
0: És akkoriban, igen, tehát akkor joggal gondoltuk, hogy bizony 2000 környéken már meg lesz a holdbázis, és tevékenyen részt vesz az emberiség az ilyen űrkutatási dolgokban, hát ez sajnos ez egészen
1: a szakemberek is megosztósulták, hogy ez meg fog történni eddigre, csak aztán lelassult az egész folyamat.
2: Egyébként hát tökéletesen jó mondtátok, és valóban a szakemberek azt mondták, hiszen amikor 69-ben a holdra szálltak az amerikaiak, akkor hogyha csak fele olyan iramba, te tovább ment volna ez a program, akkor már bőven túl lennénk a holdbázison. Mert
1: Elmúlt a versenyhelyzet. Elmúlt a hajtóerő, sajnos.
2: Illetve nyilvánvalóan az is közrejátszik, hogy a különösebb értelmét nem találták, hogy most, és akkor mi, hogyha a holdra megyünk, ott mit fogunk aztán csinálni, azon kívül, hogy ott vegetálnak emberek, meg bizonyos kísérleteket elvégeznek még, de hát ez nyilván osztottak-szoroztak, hogy olyan rejtetesen drága ennek az egésznek a fenntartása és a létrehozása, hogy próbálkozunk olyan mással.
1: Olyannyira, hogy már mehet közben megkurtították az Apollo programot, mert 20, tehát az Apollo 20-ig ment volna el a holdrepülések sorozata, és végül is a 17 volt az utolsó Apollo űrhajó. Közben megnyibálták a költségvetést, vissza kellett fogni.
2: Igen. A legnagyobb bánatomra ennek a filmnek nem tudtam megszerezni a zenéjét, de így, ahogy nézegettem, bocsánat, igen.
4: Halló, én vagyok az megint.
2: Szervusz, Elenke.
4: Megint bejött egy gondolatom, ha együttműködésbe ment volna ez a téma, akkor lettünk volna a 21. században ott, ahol egyesek álmodták. Hogy az űrbe jár a gyerekiskolába, mondjuk.
0: Hát ezt nehéz megítélni utólag.
4: Tehát, ha nem versenyhelyzet, hanem nem, de ez csak egy ötlet.
0: Igen, ez elképzelhető, de nem tudom, az emberi történelem inkább azt mutatja, hogy az ilyen durva versenyhelyzetek. Igen?
4: Mert ez a gyors, mit tudom én, megy a gondolatod. Ez nagyon jó, én ezzel nagyon is együtt tudok haladni, de itt azon van a lényeg, hogy a verseny az nem mindig viszi előre a dolgokat, az együttműködésen alapuló dolgok sokkal jobban haladnak előre.
2: Helénke, a nemzetközi űrállomás az eléggé együttműködő.
4: De különböző gondolkozású emberek és különböző tudású embereknek a tudomány így épül fel, Arisztotelésztől kezdve a matematika, például, hogyha visszavezetjük az ókorra, hát nem ott teremt, ott elkezdődött. Úgy, mint a csillagászat is. Kuszillag benneteket.
2: Kuszi, szia.
0: Hello.
2: Szóval a nemzetközi űrállomás az azért egy elég jó példája annak, hogy valóban lehet együttműködni, és ottan váltják egymást amerikai, orosz és egyéb stábok. Meg
1: de arra is például, hogy ha csak együttműködés van, akkor meddig jutunk vele, mert mindenki szeretne valahogy kifarolni ebből az űrállomásból most már, és nem tudják még megtalálni a módját, hogyan lehetne ezt csendesen befejezni.
2: Azt hiszem, ez olyan dolog, hogy mind a két oldalnak megvan a nagy igazsága, mert egészen igen, biztos, hogy a magasugrás világcsúcsa nem lenne 240 centi fölött, hogyha nem versenyhelyzetben próbálták volna újra és még jobban, még magasabbra. De például a Cambridge-i Egyetemnek a matek tanszéke az úgy néz ki, hogy a kollégiumokban is mindig többen laknak egy szobában, tehát ott nincsenek egyágyas szobák, és még a WC-be is föl vannak téve fekete táblák, meg kréták, mert tudják, hogy a WC előtérbe például szeretnek cigizni, beszélgetni, és ha valakinek eszébe jut valami gondolat, vagy beporzódik valaki másnak egy szavától akár, akkor gyorsan föl tudja jegyezni, és meg tudja vitatni az eszébe jutó dolgokat, és az egész matek tanszéknek a topográfiája a közösségi létre van megteremtve, tehát hogy mindig beszéljenek, találkozzanak egymással, vitatkozzanak, és hogy így szülessenek a nagy dolgok.
0: Hát itt valószínűleg
1: hatékony is.
0: Igen, hatékony is, de itt is azért gondolom van egyfajta versenyszellem ott a diákok között, tehát hogy kiköpi be először azt az ötletet, vagy stb. Tehát ilyen szelidebb formában mindenképpen.
2: Igen.
0: De egyébként igazad van természetesen.
2: Tehát valószínűleg, hogyha ennek a megfelelő egyensúlyát meg igen, tudjuk igen. találni, hogy együttműködés is legyen, és egészséges, jó, mindig hozzá is tesszük, hogy egészséges verseny, igen. akkor nagy dolgok tudnak igen. születni. Na szóval ott tartottam, ugye, hogy ennek a zenéjét én nem tudtam megszerezni. Egy Gustav Holst nevű ember, Planéták című műve, tulajdonképpen a holdbázisnak a zenéje. Most ennek az érdekessége, hogy ő ezt 1934-ben halt meg, és ő ezt az első világháború idején írta, de ez egy nagyon korszerű mű volt, és sok minden mást is írt, kórusműveket és akár még egyházi darabokat is, de van ez a leghíresebb műve, a Planéták, ami tulajdonképpen egy ilyen önmagán és idején túlmutató történet. Jól mondom?
0: Mármint, hogy ő
2: az ő zenét használták a film alá festő.
0: Nem tudok erről. Nem tudok erről, de amint meghallom, szerintem akkor többet nem tudok mondani.
1: Lehet, hogy a téma egyezik, feldolgozás.
2: Az nyilván nem a 1914-es változatát játszották a filmbe, de hogy a műzenét ő írta, és az ő zenéiből állították össze. Sajnos vadásztam rá, de nem sikerült megtalálnom egyelőre. De megígérem nektek, hogy lehet, hogy ti nem lesztek itt, de valamelyik következő adásban mindenképpen ezt a restanciát pótolni fogom. Mit tudunk a szereplőkről? Ott is milyen legendás alakokká váltak a főhősök, vagy kevésbé?
0: Hát természetesen, tehát ez minden sorozatra igaz, tehát aki szereti a sorozatot, annak a szemében a főszereplő az mindig legenda. Nem tudom, tehát nem, talán nem olyan jellegűek ezek a karakterek, mint az Orionban, tehát nem annyira kalandfilm jellegűek. Tehát a főhős az nem annyira nőcsábbász, a főhősnő az nem annyira kacér, stb. Tehát itt inkább ilyen szigorú emberekről van szó. Maga a film is eléggé humortalan és eléggé sötét hangulatú. Tehát nem
2: és uralmas.
0: Igen, hát ez... erről nem tudok nyilatkozni, tehát én...
2: Bocsánat.
0: Én nem tudom idézni a filmet, de igen, tehát... De egyébként erről a Gyulával is már erről értekeztünk erről a témáról, hogy kinek mi jön be. Gyula számára szintén unalmas egyébként az Alfa Holdbázis.
2: Én nekem nem azért, csak mondom, mások az a kifejezés hiányzott, hogy mondtam, hogy mindjárt ez jön.
0: Igen, és én igazából nekem erről az elméletem, hogy itt arról van szó, hogy egyrészt mit láttunk legelőször annak idején, másrészt, hogy hány éves korunkban láttuk, és hát gyakorlatilag nekem ez volt az első sci-fi, amit láttam, tehát ez olyan mértékben égett be az agyamba, hogy gyakorlatilag ezt nem is tudnám unalmas filmként nézni, vagy nem tudok újra nézni, mint egy rossz film.
1: Ez az első szellem teória, ez itt is társulott, aztán a beszélgetések során úgy néz ki, hogy ez lehetett a döntő.
2: Van olyan effektusotok, hogy a film az a jó film, bármilyen témája, nem csak hogy a tudományos fantasztikus, amelyik túllép önmagán, és mindenféle gondolatokat indukál az ember fejébe, tovább élnek bizonyos részletek, gondolatmenetek, filozófiák, újra formálódnak, másokba beoltódnak, beporoznak más történeteket, és más dolgokat kezdenek az ember fejébe. Ezek a szerintem a jó eltalált írások, filmek, gondolatok. És például én számos olyan tudományos, fantasztikus novellára emlékszem, olyan filmre, amelyek akár évtizedeken keresztül sem hagytak nyugodni. Már nem emlékeztem a történetre, már nem tudom pontosan, hogy szomorú volt, vidám volt, nem érdekes, de van valami epizód, ami örökre ott marad egy kis csíra a fejembe, és így tovább gondolod. Mondok egyet, például, hogyha ti ennek a két sorozatnak vannak a tudósai, én a Vissza a jövőben nek lettem szakértője akaratlanul, és mivel a kisgyerekem naponta kétszer megnézte, és hát rengetegszer meglátta, azt hiszem, hogy 28-szor láttam végül is. És de 28-szor végig élveztem, és elképesztő agymenéseim voltak, és azóta is sokszor eszembe jut, próbáltam hibát keresni a logikában.
1: Ez egy nagyon exakt film. Abban nem nagyon lehet hibát találni.
2: És nem nagyon lehet hibát találni, pedig ilyen idő összecsavarodásokból ugye lehet olyat mondani, hát, hogyha ezt csinálta volna, akkor ez nem így lesz. Nem, mindenre gondoltak. Nektek is van ilyen? Tehát mondjuk a Orionból, meg a Holdbázisból támadnak számos gondolatok?
0: Itt valószínűleg a két film ebben elég különböző, tehát az Orion az nem sértelek meg azzal, hogy egy kicsit könnyedebb hangvételű, tehát inkább egy szórakoztató film, bár kétségtelenül megvannak az ő hangulatai, és az Alfa inkább az, amiből ilyen, hát ilyen filozofikusabb gondolatokat lehet meríteni. Hát az így is van megírva, legalábbis az első része.
1: Nekem egy kicsit talán azért nehéz ez így, mert hát az Alfa is, meg az Orion is kevés újat talált fel, tehát a sci-fi irodalom létezett már akkor, amikor ezek megszülettek, és ezekből az irodalmi ötletekből rengeteget felhasználtak mind a két sorozatban, tehát nem mondhatjuk azt, hogy ők van olyan forradalmi találtak volna ki a történet, az elmélet szempontjából, ami olyan emlékezetes lett volna, hogy még évtizedek múlva is azon rágódom, hogy tényleg mi lett volna. Inkább a film, a megjelenés szempontjából voltak ők forradalmiak, meg hát hogy nálunk láthatóak voltak, mert nem voltunk akkor még elkényeztetve.
2: Azt hiszem, hogy jó időben jelentkeztek ebben ezzel a témával, és minket ezt eléggé aktív életkorunkba érintett. Az aktívat nem feltétlenül személy szerint, hogy 5 éves, 8 éves, hanem a mi kis magyarországi világunkat ezt jókorta.
1: Az űrhajózás kezdődött ígyősége idejében, nagyon kapóra jött szerintem is néhány ilyen film, igen.
2: Mutatok nektek egy illusztrációt. Lehet, hogy először hogy nem is fogjátok megmondani, mi ez, nem rejtményként mondom, mert de érdekes. És valóságos zörejeket, zajokat játszunk. Ez nem más. Ez már nem tudományos, fantasztikus dolog, hanem maga a tudomány és a realitás. Az emberiség örök társkeresésben és intelligencia keresésben a világűrben, és ez a híres SETI programnak a, hát mit tudom, a auditív megjelenése. Ugyebár számos rádió távcsövet irányítanak a világűr különböző pontjaira, galaxisok és égitestek felé, és az onnan jött rádiójeleket elemzik, hogy van olyasmi, ami intelligencia üzenetére konvertálható, vagy annak vélhető. Mivel borzasztó nagy ez a vállalkozás, és az erőforrások korlátozottak, nem tudom, ti biztos tudjátok, de talán a hallgatók közül van, aki nem, hogy van egy ilyen összefogás, hogy a világ számítógépeit, otthoni PC-t használhatják ennek az elemzésére. Nevezetesen nem képernyővédő fut a gépen mondjuk, hanem ez a program. Egyszerűen le lehet tölteni az internetről, és onnantól kezdve, aki ezt megcsinálja, az ő maga is részt vesz a programban, nem vesz észre, de a gépe vizsgál egy bizonyos program alapján, egy algoritmus alapján elemzi a beérkezett és számára kiosztott jeleket, jelsorozatokat, és próbál bennük intelligens vonásokat felfedezni. Amit most hallottok, ez egy összeállítás, ez az űrből jön, és így hangzik pontosan. Gyula mondja halkan, hogy benne van, mesélj róla, licsős pár szót.
1: Igen, a SETI at Home nevű nemzetközi projekt. Én nálam is akkor, hogyha a gépet magára hagyom, vagy hogyha a képernyővédő bekapcsolódik, akkor ez a program indul el, és időnként az internetről letöltök egy újabb adag munkát, és a gépem abban keresi a részletesebb elemzésre méltó, gyanúsnak tűnő jelcsoportokat, és azt hiszem tegnap küldtem el a gépemben a 70. ilyen munkaegységet az elmúlt másfél év alatt. Úgyhogy én csak egy jelentéktelen része vagyok ennek a gépezetnek, de sok ilyen jelentéktelen részletből összeáll egy akkora géppark, amivel el tudják végezni azt a munkát, amire egyébként nincsen máshol pénzük.
2: Azt hiszem, ez is az együttműködésnek egy,
1: igen, nagyon találó
2: példája.
1: Engednek, hogy annyit hozzátegyek, hogy a rádiótávcsövek nem ebből a célból vizsgálják az eget, csak ha már a rádiótávcsövek képeket készítenek az égboltról, rádióforrásokat, rádió kisugárzású galaxisokat, kvazárokat, egyebeket keresgélve, akkor azt a már felvett jelet, ha már megvan, elemzik ilyen szempontból is. Tehát nem költenek erre külön pénzt.
2: Illetve, hagyj pontosítsalak, most éppen nem költenek, mert volt, amikor költöttek, de kell, hogy tudjátok, hogy ezek a rádiótávcsövek, ezek nagyon-nagyon drága dolgok. Tehát ez nem egy olcsó kis hobbi. Egy-egy ilyen távcsőnek a létrehozásából azt hiszem 15 budapesti hidat lehetne építeni, de lehet, hogy többet. és ráadásul ezek a tárcsövek elképesztő számítástechnikai és infrastruktúrális dolgokon vannak megtámogatva, ma már rendszerben vannak kötve, tehát több távcső irányul az ég azonos pontjára, és ez a több távcső a végül is egy összegzésre kerül, és olyan, mint hogy egy képet azoknak a részleteit láthatnánk. Tehát megnő a távcső átmérője, azt
1: aki
2: lehet mondani.
1: A Kapcsolat című filmet látta a Jodie Foster főszereplésével, abban egy ugyanilyen távcsőházatot láthatott, ami egyébként egy sci-fi film.
2: Így van, így van.
0: Igen, és tehát igen, nyilván a költségek mellett szerepet játszik az is, hogy ez a Kontakt című film is látható volt, illetve valószínűleg így volt ez az elmúlt évtizedekben is, hogy valamiféle ellenérzés kíséri ezt a kis zöld elmekre keresése című programot, úgyhogy végül is
1: nem lesz. Meg, akkor sosem találunk.
2: Igen. Olyannyira, hogy az Egyesült Államok kongresszusában komoly felszólalók voltak, akik és vannak, akik azt mondják, hogy na nehogy már költségvetésből $3 többet áldozunk erre a baromságra.
1: Igen, mindenki azzal jön, hogy még nem találtunk semmit, de már akár 50 éve is vizsgáljuk a világegyetemet. Hát ez aztán tényleg borzasztó hosszú idő, ennyi idő, aztán tényleg rá kellett volna akadnunk egy szomszédos zöld embernek az üzenetére, ez tényleg nevetséges, türelmesen kell csinálni, keresni, egyszer lehet, hogy találunk, akkor meg fogja érni.
2: Igen, hát aki egy kicsit is beleássa magát így a tér és az idő és az űrkutatás világába, az könnyen érezheti, hogy mennyire igaz, amit most mondtál. A hozzánk legközelebbi tejútrendszerszerűség, az Andromeda köd, ez tőlünk durván 2 millió fényévre jön, erősen közeledünk egymáshoz, egyszer össze is fogunk ütközni, mi ezt már nem fogjuk megérni. Na most, ha az Andromeda ködről veszettől több száz bolygóról is intelligens jeleket sugároznak a Föld felé, direkt irányítva, hogy figyeljetek már ide, az 2 millió év múlva fog ideérni hozzánk. Mi most azt látjuk és azt halljuk, hogy mi volt 2 millió évvel ezelőtt az Andromeda között. Hogyha még messzebbre nézzünk, már pedig kénytelenünk még messzebbre nézni, ha galaxisokat keresünk, mert mindegyik messzebb van, akkor már esetleg milliárd évekkel ezelőtti állapotról beszélünk. Talán nagyobb esélyünk van a saját tejútrendszerünkben kutakodni, hiszen durván 100 000 fényév az átmérője. Nagy esélyünk van, hogy közelebbi égitestet találunk. Hát a legközelebb is az Alpha Centauri, a Centaur csillagkép Alpha legnagyobbja, az 4,5 fényévnyire van tőlünk. Tehát 4 év alatt ér onnan ide a jel.
0: Igen, hát nyilván elsősorban, amikor itt idegen civilizáció keresésről van szó, akkor nem más galaxisokban kutakodunk nyilván. De ezzel szerintem más problémák is vannak, tehát most lehet, hogy ez a rádióhullámok keresése az éterben, ez olyan, mint az ókorban a szélsusogásából akartak volna megfejteni, hogy van a szomszédos földrészen valaki, tehát ez a rádióhullámok használata az a mi civilizációnkra jellemző, és egyáltalán nem biztos, hogy bárki más pont erre jut, vagy már túlhaladottról eső, és arról még nem is beszélve, hogyha mondjuk tegyük fel, hogy már itt vannak az idegenek, mert az UFO jelenség ez tényleg hozzájuk tartozik, vagy tényleg ők generálják, akkor viszont tökéletes paródia az egész SETI kutatást.
1: És ráadásul mivel, ha tényleg találkozunk velük?
0: Igen, akkor nem tudom.
1: Az Isten mentse meg bennünk, akkor találkozunk velük, hát ha nem tetszik nekik az ábrázatunk.
2: Igen, erről szólnak a tőle. Ez, amit mondtam, hogy általában a lények nem szeretnek minket, és mi nem szeretjük őket, nagyon csúnyák. Erről nagyon csúnyáról azt szeretném, hogy természetesen ugye miért ne pont ezzel is foglalkoznak tudósok, hogy egy idegen civilizált lény feltehetőleg hogy néz ki. És hogy feltesszük azt is, hogy durván földi körülmények, tehát hasonló gravitációs körülmények között levő bolygón alakulhat ki ez, aminek mind megvan a logikája, körülbelül a központi égitestől ilyen távolságra kell lenni. Ha túl közelebb lenne, akkor túl nagy hő vagy sugárterhelés érné, ha ennél messze van, túl hideg van, stb. Tehát nyilván van az élet, legalábbis úgy tűnik, hogy ha a biológiai élet hasonlít a földihez, akkor hasonló körülmények között ez egy jó kis melegház, hogy itten, vagy inkább inkubátor, hogy itten van ideje kifejlődni. És ha már civilizált lesz, akkor feltehetőleg van neki olyan érzék, vagy olyan szerv, amivel munkát tud végezni, feltehetőleg vannak érzékszerve, és hát nyilván a fizikai jelenséget tudja ő is, tehát hőt, fényt, stb. Érzékelni. Ennek a érzékelőnek feltehetőleg az agy közelébe kellene, hogy hamar odaérjen, tehát lesz neki is egy feje, ahol az agya lesz, és ott lesznek a közelben az érzékelők, hogy minél gyorsabban tudja reagálni, hiszen az élete múlhat rajta. Végül is egy embert ér le végül az elemzés, hogy nagyjából ilyen emberszerűnek kell lenni ahhoz, hogy intelligens.
1: Óvatosan kell bánni az ilyen bestésekkel. Mindig csak a saját időnk és a saját tapasztalataink alapján tudunk becsülni.
0: Igen. De ezt a sci-fi sorozatok nagyon jól megoldják egyébként, mert ott mindig kitalálják, hogy mit tudom, van voltam ősi faj, aki szétszórta a génjeit, és akkor azért mindenki emberhez hasonlít, és még akkor is, hogyha hüllőszerű, akkor is emberhez hasonlít. Tehát ezt tök jól meg szokták oldani.
1: De a fórumon azt hiszem, hogy egyszer ezt elmondtam, egy klasszikus példa arra, hogy mennyire szűk látókörű, mennyire rövid látó tud lenni még a tudós is, hogy amikor a léghajó volt a légi közlekedés új csodája, akkor a távoli jövőt úgy képzelték el a járműközlekedést, hogy hatalmas léghajók fognak közlekedni a Földön, közben pár év múlva már egészen új technika jelent meg a repülőgép, és azóta pedig már ez a léghajó ez alkalmatlanak látszik gyakorlatilag használatos sajnos.
2: Így fogunk egyszer nézni a mai Space
0: Sajtőre, igen.
1: Arra már most.
0: Arra már most vigyázzuk, igen.
2: Bármilyen fura is, de ez is űrhang, amit most hallatok. Kicsit összekeverve a jobb részek, de mindegyik motivum az űrbe jött. De azért mellé mutatok egy másik zenét is. Ő is egy kicsit az űrről szól, és talán emlékeztek rá.

0: Red and Dark Side of the Moon, Pink Floyd. Ennek nem tudom, megfigyeltétek-e? Sok Pink Floyd lemeznek vannak ilyen kis finomságai, amikor vége van a lemeznek, és előjön a lemezindító szívdobogás megint, és aztán elhalkul, akkor nagyon-nagyon-nagyon halkan még lehet hallani egy embernek a néhány szavát. Uh-huh. Még talán mégis mutatom nektek. Nem biztos, hogy megtalálom. Ha nagyon felerősítitek a rádiót, akkor lehet hallani. Azt fogja mondani az illető, már jóval a lemezen túl, tehát igazi volt, már levesszük a tűt, vagy levettük a tűt, és leállítottuk a magnófelvételt, és azt mondja halkan, hogy a holdnak valójában nincsen sötét oldala, de az igaz, hogy az egész teljesen halott. Úgyhogy majd ezt a...
1: Igen, ez egyébként egy érdekesen asszociálható az alfabetváltáshoz, ugyanis ott is úgy kezdődik a film, hogy rögtön egy ilyen hát egy ilyen kis hibáskát vételnek, és az van kiírva, hogy 99. szeptember, akárhányadik a hold sötét oldala. És akkor erre persze mindenki rákattant, hogy ilyen nincsen. A hold túlsó oldalát akartak mondani, csak hát elrontották.
2: Angolul mindig ezt mondják, ez már ezt jelenti.
1: Igen. És akkor ebben most sok elemzés is született, tehát például maga Asimov is írt ehhez, megírta a kis kritikáját. És természetesen elsőként említi ezt a kis hibát, úgyhogy ez nagyon rosszul sült el.
0: Tényleg milyen érdekes, a sci-fi műfa is kitermelte a nagy klasszikusait.
2: Ajjaj.
1: Hát meg vagy. Igen.
0: Akár mondjuk most például a Gyűrűk ura is, hát végig is ez is egy tudományos fantasztikus mese. Ti nem annak tartjátok?
2: Én nem. És te?
1: Tudományos fantasztikus? Az semmiképpen.
0: Jaj, bocsánat. Most lesz ez a... Most vége a felvételnek. Igen? Nagyon felvestem. Hallottátok?
1: Nagyjából igen.
0: Bocsánat, tehát visszatértünk, tehát Gyűrűk ura nem.
2: Gyűrűk ura, hát ez egy általánosan tapasztalatú, az én szememben tévedés, hogy ezt is a sci-fi-re sorolják. Az egy külön műfaj, az a fantasy. Igen. Az egy másik műfajcsoport.
0: Igen.
3: Halló, rádió a naprendszerből. Nem, semmiféle kép, már a... Fú. 90-es évek elején, 80-as évek végén ketté vált a fantasy és a science fiction, és már Magyarországon is, fanzin alakban is volt önálló
1: magazin. Hát külföldön gondolom még korábban szétvált, tehát ez hát, csak nálunk volt így összekeverő.
3: Igen, de aztán egy darabig a galaktika helyt adott ennek is, annak is, és mit tudom én, 80, amikor ilyen nagy alapú lett, tehát megszűnt a számtól kb. És akkor valahol ott megjelentek a fantasy fanzinok, és szerintem a Gyűrűk ura igazából fantasy.
1: Igen, ez így van.
3: Hát nem science fiction, csak ennyi.
2: A kellékei és a megjelenése is elég jellegzetes, és eléggé...
3: Ilyen arhaizáló, láttam, ez a lovakkorhoz kötődő testi harc, és
1: igen. Jó, igen, tehát meg általában...
0: Akkor bocsánat, a tudatlanságon jön visszahod.
1: De egyébként vannak nagyon ilyen határművek, én például ide sorom a Dűnét, amiről hát igen, azért nehéz igen. Eldönteni, hogy fantasy vagy sci-fi. De akár ide lehet sorolni, most persze nem akartunk erről magasztélni, de hát elég aktuális a Csillagok háborúja, ami ugye szintén néhány gyerekkorának egy nagy meghatározója volt, hát ott bizony szintén űrhajók és minden egyebek vannak, de meglehetősen misztikus elemek is előfordulnak.
2: Mind a két oldal híve megtalálja a maga kapaszkodóját benne.
0: Akkor lassan sajnos lejár az időnk, de egy fontos kérdést azt mindenképpen szeretnénk nektek föltenni. Én emlékszem, amikor gyerek voltam, akkor apukám legendákat mesélt a Tarzanról és Johnny Weissmullerről, egy kicsoda nagyon-nagyon jó film.
1: Igen.
0: És én aztán láttam mindenféle kalandfilmeket és ilyen Tarzan utánzatokat vagy utánérzéseket, amik hát nagyon profi módon, nagyon meg voltak csinálva, nagyon izmos pasikkal, gyönyörű csajokkal, szép állatjelenetekkel, egyebeket dzsungerekkel. És amikor alkalmam volt látni azt a bizonyos legendás Tarzant, akkor nem akartam hinni a szememnek, és hát szerintem azt mondtam, hogy ez a szar. Hát ez valami botrányosan gyenge és primitív és hihetetlen. Na most számotokra van-e valami ilyesmi, nem ilyen jelzőkkel, olyan beütés, hogy azok a filmek, amiket egyébként így kultikusan imádtok, hogy azért megfáradtak egy kicsit már. És hát már nekünk, a gyerekednek nem és a gyerekednek tudod-e ajánlani ugyanazzal a lelkesedéssel?
2: Nézd, a 40-es években készült filmet nem ajánlhatunk most egy fiatal srácnak. Hát attól még ez egy művészeti érték tud lenni, attól még akár szórakoztató is tud lenni, érdekes tud lenni. Azért, mert réges eszközökkel, vagy Isten, bocsássa meg, fekete-fehérben készült, attól még az lehet egy kitűnő film, és érdemes lehet megnézni. Hát, ezek a filmek is olyanok igen. lehetnek, hogy kihagyni kár. Egyébként,
1: de én ez, igen.
2: Én nem azt mondtam, hogy unalmas. Én csak azt mondtam, hogy nem tetszett annyira, amennyire reméltem.
1: Én ez ugye nem vagyok ennyire optimista, tehát szerintem ez úgy van, hogy mi szeretjük ezt a korszakot, mert akkor nőttünk föl, és minden, aminek a hangulata ebbe a korszakba illik, azt mi szeretjük.
0: Igen, hello.
4: Szervuszok, én csak azt szeretném megkérdezni, hogy a SETI-hez egy URL tudsz nekem adni?
2: SETI at home.
4: Ennyi?
2: Ezt erre kell kerested, nem tudom az URL-t pontosan, de ha ezen a nyomon indulsz, meg fogod találni.
0: Várj, ezen a CD-n nincs rajta, mert valahol.
4: És akkor még egy kérdésem lenne, hogy amikor te kapsz egy ilyen adagnyi, feldolgozandó információt, akkor ez nagyjából, ha kilobájtban akarnánk kifejezni, akkor ez mekkora meleg?
2: 300 kilobájt körül van, aha. annyit láttam, és az én kb. 2000-es sebességű processzoromnak 18-20 órányi munkát jelent.
4: Aha.
2: Tehát ez akkor viszonyítása adnak jó. Aztán ez kiderült a videókártyától is függ, mert a munkafolyamat megjelenítések közben eléggé használja a videókártyát, ami kicsit tulajdonképpen szamáság elveszi a munka erő egy részét a megjelenítésre, de az a jó benne, hogy nagyon szelíd, nem erőszakoskodik a rendszerbe, ha képernyővédőgét alkalmazod, akkor amint megpöcíted ezeket, megnyomod a kontrollt, akármit, abba adja, kiszáll és nem teheri a gépedet.
4: Jó, nagyon szépen köszönöm, rá fogom
2: nincs
4: keresni.
2: Köszönjük,
4: sziasztok.
0: Mi is köszönjük, hogy rákeresel. Hello, szia.
1: Szóval, tehát befejezem kicsit az eltogatlanat, tehát ez szerintem ez korfüggő, mármint hogy életkorfüggő, mert például, hogyha én meglátok egy filmet, amit eddig nem ismertem, de ugyanazok az elemek, ugyanazok a zenék, ugyanazok a hangeffektek vannak benne, mint azokban, amiket én gyerekkoromban láttam, akkor az már is megmelegeti a szívemet, és már is sokkal jobban befogadom, mint hogyha egy akármelyik másik korból származna. És ugyanakkor fordítva, nem vagyok optimista, tehát nem biztos, hogy a mai gyerek számára.

0: Részben az is igaz természetesen, de én nagyon meghatározónak tartom, hogy melyik korban nőtt fel az ember, tehát ezt továbbra is ezt mondom. Természetesen...
1: Tehát egy olyannak, akinek nincs érzelmi vagy múltbéli kötődés, hogy vajon eladható?
0: Attól függ. Ez attól függ. Szerintem ez még epizódról epizódra is változik. Tehát azért, igen, tehát ma már másképp fogalmazok meg a problémákat.
2: Próbáljátok vele szerencsét. Hát most éppen van ez a sorozat, meg lehet nézni.
1: Pudding próbálja az erős, az igaz.
0: Igen.
1: Na jó, köszönöm, ciao.
3: Egyébként, szia. Ugye azt mondtam, hogy vannak a fokozatok. Tehát van, amit az ember nagyon szeretett, előveszi később, és rájön, hogy már ő maga is túlhaladott ezen, tehát már nem látja meg az értékeket. Van, hogy ő maga még szívdobogást kap, de már nem tudja elhitetni másokkal, mondjuk az utódaival. Igen, hello.
4: Sziasztok. Szerintem ez nagyon függ a történettől, tehát mondjuk egy Andromeda törzs, vagy egy 2001-es ülődeszi, az nem hiszem, hogy el tud kapni. Igaz, hogy
2: visuálisan
4: kicsit már öreg, tehát a technikája, bár mondjuk a 2001-es ülődeszi azért nagyon korrekt, még mai szemmel is, tehát gyönyörű film.
0: Ez teljesen korrekt, de ott érdekes, hogy ott fordította lenne, mert ott a maga korábban volt az, hogy kimentek a moziból az emberek, mert nem bírtak egyszerűen végülni, és ma meg már kultuszfilm.
4: Igen, de mondjuk például a Solaris is egy ilyen darab. Tehát aminek jó az alaptörténete, vagy izgalmas az alaptörténete, és egy jó rendező megfogja, szerintem az ugyanolyan örökbecsű darab lehet, mint bármilyen más film.
2: De akkor őszintén szóval olyasminél tartunk, hogyha valakit érdekel egy film, akkor neki egy régi film is lehet érdekes, ha meg egyszerűen csak odaül és valami tévézni akar, vagy moziba akar menni, egy kis popcorn rákcsálni, akkor meg egy ilyen filmmel őt már nem lehet megragadni.
4: Nem, de viszont ha meg úgy nézzük, akkor általában a science fiction nem ragadja meg az embereket. Tehát amiben nem kardoznak, lőnek, pufogtatnak és üldöznek űrhajót, tehát ez a filozófikusa vagy lemesebb science fiction, az valamiért nem nagyon közkedvel.
2: Sajnos ez így van.
4: Tehát igazi science fiction szerintem a mozikban nagyon kevés van.
2: Az igazán baj, hogy most ha a moziban nincs, mert a moziban más stílusú filmeket akarnak csinálni, akkor meg más nincs, mert már olvasni nem nagyon lehet ilyesmit. Valahogy pusztulóban van a science fiction irodalom, sajnos.
4: Nem tudom. Mondjuk én most az utóbbi időben Jan Banksbe futottam bele, aki nekem például nagyon tetszik, és ha visszaugornék egy kicsit a fantasy versus science fictionbe, hogy ő is ezt a két világot keveri, mint a Herbert ugye a Dűnében. Tehát, hogy van egy ilyen nagyon kitalált high-tech világ, ami végül is egy kicsit archaikusan működik. Szerintem azért próbálkoznak, meg hát a cyber világ, Gibson is azért nagyon jókat talált ki, igaz, hogy mondjuk az már 20 éves
3: dolog. Milyen érdekes, hogy mondtad a Solariszt, és ezzel kapcsolatban sajnos azt kell mondanom, hogy Tarkovsky és én tökéletesen jobb és baloldalt, vagy inkább tűz és víz vagyunk, mi egymást képtelenek vagyunk megérteni, egészen pontosan én őt, és aggódva szeretném tudni, hogy az úr szín elé, mikor oda került, ugyan el meghalt szegény, hogy őt jobbra vagy balra küldték, mert engem biztos, hogy a másik irányba fognak majd.
4: És neked az új Solaris tetszett?
3: Nem, azt nem ismerem.
4: Azt nem ismered az Odenberg félét?
3: Nem, azt nem láttam.
4: Érdekes, meg kell.
0: Igen, mind a kettő filmet érdemes megnézni, bár kicsit másról szólnak.
4: Igen, tehát de hogy nagyon bátor volt az Odenberg, és teljesen más irányból közelítette meg. Szóval szerintem a science fictionnek azért annyira nincs vége. Igaz, hogy a filmek hiányoznak. Nem tudom, esett-e szó már a Battlestar Galacticáról?
0: Nem esett még szó.
4: Ami egy nagyon érdekes sorozat, és nagyon jó világot. Szerintem egy nagyon jó világot talált ki magának.
3: Tudod, mi lehet, amire te gondolsz? Tehát a science fiction az olyan szempontból örök nyerésben van, mint a vallások, mivel végső megoldást valószínűleg soha nem fogunk tudni, tehát a vallásoknak mindig lesz bizonyos, egészen biztos, hogy lesz muníciója, és a science fictionnek is mindig lesz muníciója, viszont egy jó sorozatot már ellőttek belőle, tehát ez az egyszerű űrhajó, meg ilyen találkozunk idegenekkel, és akkor szeretjük, vagy üldözzük egymást, erről már lerágtak minden csontot, tehát nyilvánvalóan lehet, és vannak nagyon izgalmas témák, csak mondjuk...
4: Na jó, tehát akkor ezzel az előbb azt is mondhatnánk, hogy az irodalom is kifúj, mert hát végül is a szerelemről, barátság, ellenségről...
2: Jó érv, nehezen megfelfogható. Jó érv.
4: Tehát egyébként az is nagy kérdés, hogy a science fiction az irodalom, vagy nem irodalom?
2: Szerintem az nem kérdés.
3: A gyerekem is így gondolkozhat, mert ezért nem olvas.
0: Valószínűleg azon belül is, inkább azon belül is lehetne szétosztani ponyvára és irodalomra. Tehát most mondjuk Philip K. Dicknek a regényét hova sorolt például?
4: Kinek?
0: Dicknek. Igen.

0: Azt mondanám, hogy szürrealista irodalom.
1: Na, tessék. Tehát irodalom.
0: Igen, egyfajta irodalom. Mondjuk például Asimov nekem nem annyira irodalom.
1: Az valóban nem annyira.
2: De miért nem irodalom? Csak megfér, nem tetszik.
1: Hát igen.
0: Tehát ahogy megközelíti a dolgokat, vagy a nyelvhasználat, bár igaz, hogy én nem tudom ezt angolban olvasni.
1: Igen, ő egyfajta ilyen nagyon tudományos világnézetet közvetít szerintem a könyvén keresztül.
0: Igen, tehát ezért. A nyelvezete nem igazán irodalmi.
2: Nem kifrázza, maradjunk inkább ennyiben.
3: Hű, Jézusom, 7 perccel lejárt a műsoridőnk. Mi kérünk elnézést, köszi szépen, és köszönjük mindenkinek, aki hallgatott minket. Elfelejtettem, hogy most nem délig van a műsor, mint szokásosan, mert egy másos szállítás jön, de nem bírom ki, hogy gyorsan nem mondjam el azt a kis egyszerű, körülbelül egyoldalas vagy másféloldalas egykora galaktikából olvasott történetet, amit a nagy Marx György írt, akkor még 50 éves se volt. Arról szól a történet, gyorsan összefoglalom, hogy összehívják a birodalom, vagy a ország legjelentősebb tudósait, és levetítenek nekik egy filmet, hogy képzeljék el, hogy itt járt egy ember, egy feltaláló, aki a antigravitációs szerkezetet feltalálta, és lejátszák, hogy hát, film is készült róla, amikor bemutatta, a demonstráció volt, és egy ilyen hátizsákszerű vackot föltett a hátára, aztán bekapcsolta, és szép halkan mindenféle csinadrata nélkül fölemelkedett, és 3 méter magasan lebegett, és aztán egyszer csak paf, fölrobbant, és eltűnt, és minden megsemmisült, és nem tudjuk reprodukálni, hogy ez egy olyan csont lenne, ezt meg tudnátok csinálni, úgyhogy minden pénzt megkaptok, és minden rá van áldozva, csak ez nekünk kell, hogy elsőnek sikerüljön. És akkor hát a kutatóintézetek, erőforrások, minden rászáll erre a dologra, és akkor eljön, mint egy év múlva a számadás ideje, és hát nem egy hátizsákszerű szerkezetet, hanem egy repülőgép anyahajban akkora az ő antigravitációs cuccuk, és nem emelkedik föl 3 méter magasra, csak 1/2 méter magasra, és nem 3 perc múlva robban föl, hanem 10 másodperc múlva. De hát sajnos ennyit elt az ő elejéből, és akkor azt mondják nekik, hogy semmi gond, jó úton vagytok, az, amit mi bemutattunk filmet, meg itt az egy kamu volt, semmi nem volt igaz az egészből, de ha mi azt mondjuk nektek egy évvel ezelőtt, hogy kezdjetek el antigravitációs cuccon gondolkozni, akkor kiröhögtök minket, és nem megy. De így elhittétek, és biztatok benne, és lám csak. No. Erre gondoltam.
1: Volt egy ez hasonló novella, és nem tudom, ez van-e még idő?
3: Azt hiszem, már egy pofátlan voltam, de ezt láttam, hogy te nagyon bólogattál közben, vagy
2: Zajszint, az a novella címe, emlékszem rá.
3: Igen?
2: Én nekem is kedvenc novellám, igen.
3: Aha. Akkor köszönjük, hogy hallgattatok minket, és köszönjük a két vendégünknek, hogy eljött, és a Orionis holdbázis és egyéb történeteit, érdekességeit megosztott velünk.
1: Köszönjük a meghívást.
3: Szakács Tóvalt hallottátok, jövő héten megint csak. Sziasztok!
2: Sziasztok!

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

0: Három vakegér, nézd csak, hogy szalad! Nézd csak, hogy szalad! Futottak a gazdasszonyka után, levágta késsel a farkukat ám. Ilyet nem pipáltál még soha tám, mint a három vakegér. Prológus. Dermesztő hideg volt. Az égen komor és a le nem hullott hótól terhes felhők gomolyogtak. Egy férfi sötét felöltőben, sálba bugyolált arccal, szemébe húzott kalapban végigment a Carver Street-en, és fölment a 74-es számú ház lépcsőjén. Megnyomta a csengőt, mely élesen fölberregett az alaksorban. Mrs. Casey, aki épp a mosogatással bajlódott, törődötten így szólt. Fene a csengőbe! Én mondom, nincs az embernek egy csöpp nyugta se! Lihegett egy sort, majd fölcaplatott az alaksorból, és ajtót nyitott. A kint álló férfi alakja kirajzolódott a fenyegető szürkületből. Mrs. Leon? Kérdezte suttogva. Második emelet, mondta Mrs. Casey. Nyugodtan fölmehet. Várja magát. A férfi tétován nemet intett a fejével. Menjen csak föl, és kopogjon! Utána nézett a férfinak, amint az fölfelé haladt az elrongyolódott szőnyeggel bevont lépcsőn. Később azt állította, furcsa érzése volt vele kapcsolatban. Valójában persze azt gondolta csupán, jó rendesen megfázhatott, hogy ennyire berekedt, meg hogy ilyen időben ez nem is csoda. A férfi a lépcsőfordulóhoz érve halkan fütyörészni kezdett. A három vakegér dallamát fütyülte. Molly Davis visszalépett az utcára, és fölnézett a kapu melletti frissen pingált táblára. Monksfell udvarház vendégfogadó. Helyeslően bólintott. Úgy fest, tényleg úgy, mintha szakember készítette volna. Na jó, egyesek talán azt mondhatják, majdnem úgy. A vendégfogadóból a V egy kissé fölfelé dőlt, az udvarház szó végén pedig enyhén összezsúfolódtak a betűk. Mégis egészében Giles remek munkát végzett. Giles kifejezetten ügyes volt. Rengeteg mindent meg tudott csinálni. Molly mindig fölfedezett valami újat a férjében. Mivel Giles annyira keveset beszélt magáról, a nő csak fokról fokra ébredt rá, milyen sokoldalú is a párja. Egy volt tengerész mindenhez ért, ahogy mondani szokták. Ami azt illeti, Gilesnak szüksége is lesz minden tehetségére, most, hogy új vállalkozásba fogtak. Hiszen náluk tapasztalatlanabbakat keresve se lehetett találni a fogadóüzemeltetés terén. Minden esetre jó mókának látszott, és a lakás problémájukat is megoldotta. Molly ötlete volt az egész. Amikor Catherine néni meghalt, és az ügyvédek írásban tájékoztatták arról, hogy nagynénje ráhagyta a Monkswell udvarházat, a fiatal pár elsőként az eladásra gondolt. Giles azt kérdezte. Na, és milyen? Molly így felelt. Ó, hát egy hatalmas, rossz beosztású régi ház, tele dohos és ódivatú Victoria korabeli bútorokkal. A kert egészen szép, de a háború óta szörnyen benőtte a gaz, mert csak egyetlen egy öreg kertész maradt, aki ápolja. Tehát úgy döntöttek, túladnak a házon, és épp csak annyi bútor tartanak meg maguknak, amennyivel egy kis házikót vagy lakást berendezhetnek. De egyszerre két nehézséggel is szembe kellett nézniük. Először is egyáltalán nem találtak kis házikót vagy lakást, másodszor pedig a bútorok egytől egyig ormótlanul nagyok voltak. Akkor hát, szólt Molly, mindent el kell adnunk, ugye el fognak kelni. Az ügynök biztosította őket afelől, hogy manapság bármit el lehet adni. Nagyon valószínű, tette hozzá, hogy szállónak vagy fogadónak veszi majd meg valaki, a teljes bútorzattal együtt. Szerencsére a ház igen jó állapotban van. A néhai Miss Emory közvetlenül a háború előtt alaposan rendbehozatta és korszerűsítette, s lényegében azóta se romlott le. Igen, kifejezetten jó állapotban van. És ekkor jött Molly ötlete. Giles, mondta, miért ne üzemeltethetnénk benne fogadót mi magunk? A férje először csak gúnyolódott ezen, ám Molly kitartó volt. Nem kell sok vendég, legalábbis egyelőre. A ház igazán alkalmas fogadónak. Hideg-meleg víz a hálószobákban, központi fűtés és gáztűzhely. Lennének tyúkjaink, meg kacsáink, és persze tojásunk, és termeszthetünk zöldségeket. és kivégezné el az ezzel járó munkát. Nem túl nehéz személyzetet találni? Ó, hát mi csinálnánk mindent? De bárhol élnénk is, ez akkor is így lenne. Néhány alkalmi kisegítővel sem mennénk sokkal többre. Esetleg szerezhetnénk majd egy bejárónőt, ha tényleg beindul az üzlet. Még ha csak 5 ember szállna meg nálunk, és mindegyik 7 guineát fizetne hetente... Molly valamelyes derülátó fejszámolgatásba merült. És gondolj csak bele, Giles, fejezte be mondókáját. Ez a ház a sajátunk lenne, a saját dolgainkkal. És ahogy elnézem, évekbe telne, mire találnánk magunknak lakóhelyet. Ez bizony, Giles egyetértett vele, igaz volt. Kutyafuttában kötött házasságuk óta oly kevés időt tölthettek együtt, hogy már nagyon szerettek volna otthonra lelni és megállapodni. A nagy kísérlet ideje vészesen közeledett. Hirdetéseket tetettek be a helyi újságba, meg a Times-ba, melyre érkeztek is különféle válaszok. És most a mai napra várták az első vendég érkezését. Giles korán lement, hogy bemelegítse az autót. Katonai dróthálót szándékozott venni, amit a megye másik végében kínáltak eladásra. Molly bejelentette, besétál a faluba, hogy még utoljára beszerezzen néhány apróságot. Az egyetlen zavaró tényező az időjárás volt. Az utóbbi 2 nap csípős hidege után még a hó is elkezdett esni. Molly a kocsi úton szaporázta lépteit, esőkabátját és fényes göndörhaját kövér hópelyhek lepték el. Az előrejelzés kivételesen kemény időjárási viszonyokat jósolt. Erős hózápor volt várható. Molly a vízvezeték miatt aggodalmaskodott, remélte nem fog befagyni. Igazán nem lenne szép, ha rögtön a megnyitás után minden elromolna. Az órájára pillantott. Vége a teaidőnek. Vajon Giles visszaérte már? S kíváncsi lesz-e arra, hogy ő merre járt? Megint be kellett mennem a faluba valamiért, amit elfelejtettem megvenni, fogja mondani Molly. És a férje nevetve kérdezi majd. Még néhány konzervért? Gyakran viccelődtek a konzerveken. Állandóan újabb doboz ételekre vadásztak. Most arra egész tisztességesen föltöltötték a kamrát, fölkészülvén az inséges időkre. Molly elfintorodott, amint fölnézett az égre, és azt gondolta, ezek az inséges idők úgy látszik, igen hamar rájuk köszöntenek. Üres volt a ház. Giles nem jött még vissza. Molly először a konyhába ment, aztán föl, hogy körbejárja a frissen előkészített hálószobákat. Mrs. Boyle a déli szoba a mahagóni bútorokkal és a mennyezetes ágyjal. Metcalf őrnagyé a kék szoba a töltyfa berendezéssel. Mr. René az ablakfülkés keleti szoba. Mindegyik nagyon jól mutatott. Micsoda szerencse, hogy Catherine néninek annyi csodás vászonágyneműje volt. Molly megigazította az egyik ágytakarót és lement. Csak nem besötétedett már. A házban hirtelen síri csönd és kongó üresség támadt. Az épület elhagyatottan állt, 2 mérföldnyire a falutól, 2 mérföldnyire, ahogy Molly megfogalmazta magában, mindentől. Azelőtt is sokszor volt egyedül a házban, ám ez igazán csak most tudatosodott benne. A hó lágyan záporozva ütögette az ablaküveget. Kellemetlen, susogó hangja volt. Mi lenne, ha Giles nem tudna hazajönni, mert hogy az autó a vastag hóréteg miatt képtelen volna tovább menni? Mi lenne, ha egyedül kellene maradnia, egyes egyedül, akár több napon át? Körbenézett a terebélyes és nyugalmat árasztó konyhában, mely valósággal kiáltott egy terebélyes és nyugalmat árasztó szakácsnőért, aki az asztal főn ülve, állkapcsát ritmikusan föl-alá mozgatva, ropogós kekszet enne, s hozzá fekete teát inna. Egyik oldalán egy magas, idősecske szobalány ülne, a másikon meg egy rózsás képű, gömbölydett cselédlány, és az asztal másik végében ülő konyhalány rémült szemmel lesné följebb valóit. És mindezek helyett csak ő volt itt egymaga, Molly Davis, olyan szerepben tetszelegve, mely egyelőre nem állt túlságosan közel hozzá. Ebben a pillanatban az egész élete valószerűtlennek látszott, Giles-t is beleértve. Molly szerepet játszott, csupán szerepet. Árny suhant el az ablak előtt, s ő fölugrott. Valaki közeledett a havon. Zárt csörgést hallott az oldalajtó felől. Az idegen ott állt az ajtóban, s lerázta magáról a havat. Egy ismeretlen férfi sétált be az üres házba. És akkor egyszeriben szerte foszlott a képzelgés. Ó, Giles, kiáltotta Molly, úgy örülök, hogy megjöttél. Szervusz, édesem, micsoda ronda idő, Istenemre majd megfagytam. Dobbantott a lábával, és belelehelt a tenyerébe. Molly gépiesen fölszedte a kabátot, amit férje amúgy Giles módjára ledobott a töltyfa komódra. Válfára rakta, a kitömött zsebekből kivett egy sálat, egy hírlapot, egy kötek spárgát és a reggeli postát, amit Giles trehányul begyömöszölt. A konyhába tartván az újságot letette a konyhaszekrényre, és fölrakta a gázra a teáskannát. Megvetted a dróthálót? Kérdezte. Olyan sokáig voltál távol. Nem volt számunkra megfelelő. Egyáltalán nem tudtuk volna használni. Elmentem egy másik telepre, de az ottani se volt jó. Hát te, mit csináltál ez alatt? Gondolom nem jött még senki. Ha már itt tartunk, Mrs. Boyle csak holnap érkezik. Metcalf őrnagynak és Mr. Wrennek még ma itt kellene lennie. Metcalf őrnagy küldött egy lapot, hogy holnap jön. Hát akkor csak Mr. Wren maradt, aki ma velünk vacsorázik. Milyennek képzeled? Derék, nyugalmazott köztisztviselő, ez az én tippem. Nem hiszem, szerintem művész. Ebben az esetben, mondta Giles, jobban tesszük, ha előre elkérjük az első heti bérleti díjat. Ugyan már, Giles, hiszen hoznak magukkal podgyászt. Ha nem fizetnek, megtartjuk a podgyászukat. És mi van akkor, ha újságpapírba csomagolt kövek vannak bennük? Az igazság az, Molly, hogy halvány fogalmunk sincs róla, mit is ró ránk ez a vállalkozás. Remélem nem tűnik föl nekik, mennyire kezdők vagyunk. Mrs. Boyle-nak egész biztosan föltűnik, mondta Molly. Az a fajta nő. Honnan tudod, hiszen nem is láttad, ugye? Molly elfordult. Újságpapírt terített az asztalra, elővett egy darab sajtot, hogy lereszelje. Mi készül? Érdeklődött a férje. Sajtos krumpli, tájékoztatta Molly. Kenyérbél, tört krumpli, meg egy icike-picike sajt, hogy méltó legyen a nevéhez. Még mondja valaki, hogy nem vagy leleménye szakácsnő, igaz? Mondta a feleségét csodáló férj. Mondhatná. Egyszerre kizárólag egyfélét tudok készíteni. A műveleteket összehangolni, na, az kíván csak igazán nagy gyakorlatot. A legnehezebb a reggeli. Miért? Mert minden egy időben készül. A tojás, a szalonna, a forró tej, a kávé és a pirítós. Vagy a tej fut ki, vagy a pirítós ég meg, vagy a szalonna pöndörödik össze, vagy a tojás főkeményre. Az embernek olyan ébernek kell lennie, mint a leforrázott macskának, aki egyszerre figyel mindenfelé. Holnap reggel majd észrevétlenül lelopódzom és meglesem ezt a leforrázott macska imitátort. Forra tej a víz, szólt Molly. Bevisszük a tálcát a könyvtár szobába, hogy hallgathassuk a rádiót. Mindjárt híreket mondanak. Úgy látszik, jóformán minden időnket a konyhában fogjuk eltölteni. Ide is vennünk kéne egy rádiót. Hát igen, milyen barátságosak is a konyhák. Szeretem ezt a konyhát. Szerintem messze a ház legszebb helyisége. A tálalószekrény és a tányérok is tetszenek, de az egyszerűen fantasztikus, hogy az ember már is nagy stílűnek érzi magát, ha egy ilyen hatalmas tűzhely van a birtokában. Persze, hálát adok az égnek, hogy nem kell főznöm rajta. Gyanítom, az egész évre való fűtőanyagunk elfogyna egyetlen nap alatt. Az bizony könnyen meg lehet, de képzeld el azokat a jókora pecsenyéket, marha hátszínt és ürügerincet, amik benne sülhettek. Vagy az óriási részbefőző lábasokat, tele házi szamóca lekvárral, sok-sok kiló cukorral. Milyen nagyszerű és nyugodt is volt a viktoriánuskor. Nézd meg a fönti bútorokat, hatalmasak és masszívak, mégis cifrán díszítettek. És Istenem, az a mennyei kényelem, s bennük a rengeteg hely az ember ruháinak. Ráadásul a fiókok mindegyike könnyedén kihúzható és betolható. Emlékszel arra a modern lakásra, amit kibéreltünk? Minden beépített és tolóajtós volt, csak éppen a tolóajtók mindig beszorultak. Ha betoltad, hogy bezárd őket, nem maradtak csukva, vagy ha igen, akkor nem nyíltak ki. Hát igen, ez a legrosszabb ezekben a szerkentyűkben. Ha nem működnek, az embernek elmegy tőlük a kedve. Gyere, menjünk, hallgassuk meg a híreket. A hírek főleg az időjárásra vonatkozó riadalomkeltő előrejelzésekből, a külügyi tárgyalások szokásos megfenekléséről, a szenvedélyes parlamenti civakodásokról szóltak, valamint egy a Paddington Carver Street-en történt gyilkosságról. Mondta Molly, mindig csak a baj. Nem fogom újra és újra végighallgatni a fűtőanyag takarékosságra vonatkozó felhívásokat. Mégis mit várnak tőlünk? Üljünk és fagyjunk meg? Azt hiszem, nem télen kellett volna megnyitunk a fogadót. Várhattunk volna tavaszig. És egészen más hangon folytatta. Vajon milyen lehetett az az asszony, akit meggyilkoltak? Mrs. Leon? Így hívták? Kíváncsi vagyok, ki ölhette meg és miért. Talán egy egész vagyon tartott a padlódeszka alatt. Mikor azt mondják, a rendőrség mielőbb kikívánja hallgatni azt a férfit, akit a környéken láttak, azt jelenti, ő a gyilkos? Szerintem általában igen. Csak éppen udvarias megfogalmazásban. A csengő éles hangjára mindketten felugrottak. A bejárati ajtó az, mondta Giles. Lépjen be, a gyilkos, tette hozzá tréfálkozva. Úgy is lenne egy színdarabban, persze. Siessünk, ez biztosan Mr. Rell lesz. Most meglátjuk, melyikünknek van igaza vele kapcsolatban, neked vagy nekem. Mr. Wren, akárcsak az őt kísérő hózápor rohamszerűen érkezett. A könyvtár ajtajában állva, Molly csak a hófehér háttérből kirajzolódó árnyát látta a jövevénynek. Milyen egyformák is a férfiak, gondolta, a civilizációt jelképező egyenruháikban. Sötét felöltő, szürke kalap, sál a nyakban. A következő pillanatban Giles becsukta az ajtót, kirekesztvén ezáltal az elemeket. Mr. Wren letekerte a sálat a nyakáról, ledobta a bőröngyét és elhajította a kalapját. Úgy tűnt, mindezt egyszerre műveli, és közben még beszélt is. Magas és éles, szinte nyafogó hangja volt, és ahogy ott állt a halban, a lámpa fénye egy kócos, napszitta hajú, zaklatott, fakó tekintetű fiatalembert világított meg. Ez igazán rettenetes, kezdte. Az angol tél a legrémesebb fajtából, éppen mint Dickensnél. Scrooge és Pici Tim meg a többi. Az embernek szörnyen szívósnak kell lennie, hogy ellenálljon neki. Nem gondolják? És iszonyú volt, mi keresztül utaztam az országot Wales-től egészen idáig. Ön Mrs. Davis? És milyen elragadó. Csontos ujjai egy gyors mozdulattal megragadták Molly kezét. Egyáltalán nem olyan, mint amilyennek elképzeltem. Tudja, úgy láttam magam előtt, mint egy indiai tábornok özvegyét. Félelmetesen zord és olyan memsahib, és olyan penaresi miaszösz, egy igazi viktoriánus miaszösz. Csodás, egyszerűen csodás. Vannak viaszvirágaik? Netán paradicsom madaraik? Ó, akárhogy is, én mindenképpen imádni fogom ezt a helyet. Attól féltem, tudják, hogy túlontúl régi módi lesz. Úgy értem, egy nagyon-nagyon vidékies udvarház, leszámítva persze a belaresi részholmikat. És ehelyett minden káprázatos, csupa vérbeli viktoriánus előkelőség. Mondják, van maguknak olyan mahagóni, szilva, kékes, lilás árnyalatú mahagóni pohárszékük, amin nagy vésett virágok vannak? Ami azt illeti, mondta Molly, aki csak nem lélegzett, visszafojtva hallgatta ezt a szóáradatot, van. Ne mondja, megnézhetem, most azonnal, ide bent van. Fürgessége már-már nyugtalanító volt. Elfordította az étkező ajtó gombját, és meggyújtotta a lámpát. Molly, a balján álló Giles rosszalló arckifejezésének tudatában bement utána. Mr. Wren végigfuttatta hosszú, csontos ujjait a súlyos bútordarab gazdagon vésett mintázatán, és közben elismerése jeléül aprókat csikkantott. Majd szemrehányó pillantással fordult kísérője felé. Nagy mahagóni étkező asztaluk nincs is? Inkább ezeket a kis asztalkákat szórták szét mindenfelé? Azt gondoltuk, az embereknek így jobban fog tetszeni, mondta Molly. Persze, tökéletesen igaza van, drágám. Csak magával ragadott a kor hangulata. Természetesen egy ilyen asztalhoz nagy család is dukál, aki körbeülik.
1: Szigorú, jókiállású, szakállas apa, dolgos, hervatag anya, 11 gyerek, zord nevelőnő, és még valaki, akit csak szegény Harrietnek szólítanak. Ő a szegény rokon, aki mindig mindenben segít, és borzasztóan hálás, hogy ilyen remek otthonra talált. Nézze azt a tűzrostét! Képzelje el, amint a kandallóban lobogó lángok szegény Harriet hátát perzselik!
2: Fölviszem a kofferjeit, mondta Giles.
3: Keleti szoba?
0: Igen, válaszolta Molly. Miközben Giles fölfelé tartott, Mr. Bren ismét a halban termett.
1: Van benne mennyezetes ágy, apró rózsa mintás vászonhúzattal?
2: Nem, nincs,
0: mondta Giles, és eltűnt a lépcsőfordulóban.
1: Azt hiszem, a férje nem fog kedvelni engem,
0: mondta Mr. Bren.
2: Hol szolgált? A tengerészetnél?
0: Igen.
2: Gondoltam.
1: Kevésbé béketűrőek, mint a gyalogságnál vagy a légierőnél.
2: Mióta házasok?
1: Nagyon szerelmes belé?
0: Talán szeretne följönni, hogy megnézze a szobáját.
2: Igen, ez pimasság volt a részemről,
1: de komolyan szeretném tudni. Úgy értem, maga szerint nem lenne érdekes mindent tudni az emberekről? Mármint azt, hogy mit éreznek vagy gondolnak, és nem csak azt, hogy kik ők és mivel foglalkoznak.
0: Ha nem tévedek, mondta Molly higgadt hangon, ön Mr. Uren? A fiatalember hirtelen megállt, mindkét kezével beletúrt a hajába, és megcibálta.
1: Igazán rémes, sosem a legfontosabbból kezdem a dolgokat. Igen, Christopher Wren vagyok, most ne nevessen.
0: A szüleim romantikus hajlamúak voltak, azt remélték építész lesz belőlem. Így kiváló ötletnek tartották, hogy Christophernek kereszteljenek.
1: Azt gondolták, ez már tulajdonképpen fél siker.
0: És ön építész? Kérdezte Molly, és nem tudta palástolni mosolyát.
2: Igen, az vagyok, közölte Mr. Wren diadalmasan.
1: Legalábbis majdnem az.
0: A képzésem még nem fejeződött be, de csak ugyan figyelemre méltó példája vagyok annak, amikor a vágyálmok egy csapásra valóra válnak.
1: Jegyezze meg!
2: A név valójában hátrányt is jelenthet. Én soha nem leszek a Christopher Wren.
0: Azért a Chris Wren-féle előre gyártott építőelemek még sikert arathatnak.
2: Giles lejött a lépcsőn, Molly pedig így szólt.
0: Most már tényleg megmutatom a szobáját, Mr. Wren.
2: Amikor Molly néhány perccel később lejött, Giles azt kérdezte tőle. Nos, megnyerte tetszését a gyönyörű tölgyfa berendezés?
1: Nagyon szeretett volna mennyezetes ágyat, ezért a rózsaszín szobát adtam neki.
2: Giles fölmordult és dörmögött valamit, ami úgy végződött, hitvány suhanc.
1: Na, ide figyelj, Giles, komolyodott el Molly. Ez nem estély, ahol szórakoztatnunk kell a vendégeinket, ez üzlet. Akár kedveled Mr. Brent, akár nem.
2: Nem kedvelem, szólt közbe Giles.
1: Ez egyáltalán nem tartozik ide. 7 guineát fizet hetente, és kizárólag ez számít.
2: Mármint, ha kifizeti.
1: Beleegyezett, hogy kifizeti. Nálunk van a levele.
2: Te hurcoltad át a bőröngyét a rózsaszín szobába?
0: Természetesen ő vitte át.
2: Roppant gáláns.
0: De nem szakadtál volna bele.
2: Az nem is kérdés, hogy nem újságpapírba csomagolt kövek vannak benne. Annyira könnyű, hogy még azt is elképzelhetőnek tartom, hogy semmi sincs benne.
1: Csitt! Itt jön!
0: Figyelmeztette Molly.
2: Christopher Brent betessékelték a könyvtárszobába, amely Molly szerint igazán tetszetős volt, köszönhetően a nagy székeknek és a kályhának. Vacsorázni, tájékoztatta Mr. Brent Molly, úgy fél óra múlva fognak. Kérdésére válaszolva elmondta, jelen pillanatban nincs más vendégük rajta kívül.
0: Ebben az esetben, mondta Christopher, mi lenne, ha bemenne vele a konyhába és segítene neki?
1: Készíthetnék omlettet, ha szeretik,
0: ajánlotta föl barátságosan. A további teendők elvégzésére a konyhában került sor, ahol Christopher a mosogatásban is segítkezett. Molly úgy érezte, egy hagyományos panzió megnyitásának valahogy nem éppen ez lett volna a megfelelő módja. Gilesnak pedig egyáltalán nem tetszett ez az egész.
1: Nos jó, gondolta Molly, mielőtt elaludt. Holnap, ha a többiek is megérkeznek, minden másképp lesz.
0: Sötét eget és havat hozott a reggel.
2: Giles komornak tűnt. Molly elkedvetlenedett. Az időjárás kezdte igencsak megnehezíteni a dolgokat. Mrs. Boyle hóláncol ellátott taxival érkezett, melynek sofőrje az utak állapotáról tartott borulátó beszámolót.
1: Estére hófúvások várhatók!
2: Mrs. Boyle maga semmit nem tett annak érdekében, hogy föloldja a kialakult rossz hangulatot. Nagy darab, rideg külsejű asszony volt, zengő hanggal és parancsoló modorral. A természetéből adódó agresszivitást csak növelte háborús karrierje, melyet kitartó és harcos tenni akarásának köszönhetett.
1: Ha nem hittem volna, hogy ez egy működő vállalkozás, soha nem jöttem volna ide,
2: jelentette ki.
1: Természetesen úgy gondoltam, hogy ez egy bejáratott panzió, amely tudományos megalapozottsággal rendben üzemel.
2: Nem kötelező itt maradnia, ha nincs megelégedve, Mrs. Boyle, mondta Giles.
1: Valóban nem. Ha így lesz, eszem ágába se fog jutni ilyesmi.
2: Esetleg, mondta Giles, szeretne telefonon taxit rendelni? Még járhatók az utak. Ha valami félreértésről van szó, tehát jobb lenne, ha máshova menne. Annyi szobafoglalásunk van, hogy egy-kettőre be tudjuk tölteni a helyét.
1: Csak ugyan, a jövőben magasabb árat fogunk felszámolni a szobákért, tette hozzá.
2: Mrs. Boyle élesen rápillantott.
1: Természetesen nem megyek el addig, amíg meg nem tapasztaltam, milyen is a hely. És nagyméretű fürdőlepedőt kérek, Mrs. Davis. Nem vagyok hozzászokva, hogy zsebkendővel törülközzem meg.
2: Giles rávigyorgott Mollyra a távolodó Mrs. Boyle háta mögött.
4: Drágám, csodálatos voltál, mondta Molly, ahogy szembeszálltál vele.
1: A nagyszájúak rögvest meghátrálnak, ha a saját fegyverüket fordítod ellenük, mondta Giles.
4: Ó, egek, kíváncsi vagyok, hogy fog kijönni Christopher Wrennel.
1: Sehogy.
2: És tényleg, Mrs. Boyle még aznap délután megjegyezte Mollynak jól kivehető nem tetszéssel a hangjában.
1: Rendkívül furcsa fiatalember.
2: A pék úgy festett akár egy sarkutató, amikor megérkezett, és azzal a figyelmeztetéssel adta át a kenyeret, hogy a következő két nap múlva esedékes szállítás meghiúsulhat.
5: Minden akadozik, közölte. Remélem, van bőségesen élelmiszerük, ugye?
4: Ó, igen, válaszolt Molly. Rengeteg konzervünk van, bár az lesz a legjobb, ha veszek még lisztet.
2: Halványan rémlett neki, hogy az írek csinálnak egy szóda kenyérnek nevezett valamit. Ha minden kötél szakad, esetleg azt el tudná készíteni. A pék az újságokat is behozta, melyeket Molly a halban lévő asztalon terített szét. A külügyek háttérbe szorultak. Az időjárás és Mrs. Leon meggyilkolása került a címlapra. Molly a halott asszony arcvonásait tanulmányozta az elmosódott fényképen, amikor Christopher Wren szólalt meg a háta mögött.
1: Elég mocskos gyilkosság, nem gondolja? Egy ronda nő egy ronda utcában. Az ember el sem tudja ugyebár képzelni, milyen történet volt a háttérben. Nem kétlem, horkant föl Mrs. Boyle, hogy az a teremtés csak azt kapta, amit megérdemelt.
5: Ó! Oh!
2: Mr. Wren mohol lecsapott Mrs. Boyle válaszára, s odafordult felé.
1: Szóval azt gondolja, hogy egész biztosan szexuális bűntény történt, nem de bár? Semmi efélét nem állítottam, Mr. Wren.
5: De hiszen megfojtották, nem?
1: Azon tűnődöm, és kinyújtotta hosszú fehér kezét, milyen érzés lehet megfojtani valakit? No de, Mr. Wren!
2: Christopher közelebb hajolt hozzá, és lehalkította a hangját.
4: Belegondolt már, Mrs. Boyle, milyen lehet, amikor megfojtják az embert?
1: No de, Mr. Wren!
2: Ismételte meg Mrs. Boyle, még jobban fölháborodva. Molly kapkodva fölolvasta. A sötét felöltőt és világos puha kalapot viselő férfi, akit a rendőrség mielőbb kikíván hallgatni, közép, magas és gyapjú sál volt rajta.
1: Valójában, mondta Christopher Wren, pont úgy nézett ki, mint akárki más.
4: Igen, helyeselt Molly, pont úgy, mint akárki más.
2: Parmintőr felügyelő Scotland Yardi szobájában így szólt Kane nyomozó őrmesterhez.
1: Jöjjön az a két munkás.
4: Igenis, uram.
1: Milyenek?
4: Tisztességes munkás emberek, kissé lassú felfogásúak, megbízhatóak.
1: Rendben,
2: bólintott Parmintőr felügyelő. Ekkor két zavartnak látszó férfit vezettek be, akik a legjobb ruhájukat viselték.
4: Parmintőr gyors pillantással fölmérte őket. Jól értett az emberek megnyugtatásához.
6: Tehát olyan információ van a birtokukban, amely fontos lehet számunkra a Lyon üggyel kapcsolatban, mondta.
4: Kedves önöktől, hogy elfáradtak. Foglaljanak helyet. Cigaretta? Megvártam, míg elfogadták, és rágyújtottak.
6: Szörnyű az idő odakint.
5: Úgy van, uram.
4: Nos, hát akkor vágjunk bele. A két férfi összenézett, és most azért jöttek zavarba, mert tudták, nem lesz könnyű előadni a mondókájukat.
5: Kezdjed el, Joe,
4: mondta kettejük közül a nagyobbik. Joe neki kezdett.
6: Nézze, az úgy volt. Nem volt gyufánk.
4: Hol történt ez?
6: A Jarman Street-en, ott javítottuk a gázvezetékeket.
4: Parmenter felügyelő bólintott. Majd később visszatér az időpontra és a helyszínre vonatkozó részletekre. Tudta, hogy a Jarman Street a Culver Street közvetlen közelében van, ahol a tragédia történt.
6: Nem volt gyufájuk, ismételte meg bátorítólag. Nem, pont kiürült az a doboz, ami nálam volt, a Bill öngyújtója meg nem működött. És akkor megszólítottam egy pofát, aki arra jött. Uram, tudna adni egy szál gyufát, mondok. Nem gondoltam én semmi különöset, akkor még nem. Csak arra járt, mint sokan mások, és én éppen őt kérdeztem meg.
4: Parmintőr ismét bólintott.
6: Szóval gyufát azt adott. Nem szólt egy szót se. Kegyetlen hideg van, mondta neki a Bill, ő meg csak olyan suttogásféle hangon felelte.
5: Az bizony.
6: Légcső hurutja van neki, gondoltam. Ja, és rendesen be voltam bugyolálva. Köszönjük, uram,
4: mondok, és visszaadom a gyufáját, és ő rögvest elhúz, olyan gyorsan, hogy amikor észreveszem, hogy elejtett valamit, majdnem túl késő, hogy visszahívjam.
6: Egy kis notesz volt, amit biztos akkor húzott ki a zsebéből, amikor elővette a gyufáját. Hé, uram! Szólok utána. Elejtett valamit!
4: De mintha nem hallaná,
6: begyorsít, és mire a sarokhoz ér, már fut is. Igaz-e, Bill?
5: Igaz hát,
4: helyeselt Bill.
5: Iskolt, mint a nyúl.
6: A Hero Road felé futott, igen, az volt az, és nem igen értük utol ott se, bár nem is mentünk olyan gyorsan, mint ő, és különben is eléggé későre járt. És hát csak egy kis könyv volt, nem pénztárca vagy ilyesmi, bár nem is volt fontos.
5: Fura pofa, mondok.
6: Állig be van gombolkozva, a kalapja meg a szemébe húzva, pont mint a gazfiszkók a képeken, mondok a Billnek. Igaz-e, Bill?
5: Ezt mondtad,
4: helyeselt Bill.
6: Furcsa, hogy ezt mondhattam, hiszen akkor még nem gondoltam semmi ilyet. Csak az járt a fejemben, hogy siessek haza. Nem törődtem én ő vele.
5: Nem akármi hideg voltám. Nem akármi,
4: helyeselt Bill.
6: Szóval, mondok a Billnek,
5: nézzük már meg azt a kis könyvet, hogy meglássuk, fontos-e.
6: Nos, uram, én megnéztem.
5: Csak egy csomó cím,
6: mondok a Billnek. A Carver Street 74, meg valami Isten verte udvarház.
5: Puccos!
4: Horkantott föl rosszallóan Bill. Joe érezhető lelkesedéssel folytatta a történetet, most, hogy a végéhez közeledett.
5: Carver Street 74, mondok a Billnek, hisz az csak egy sarokra van innét. Ha leléptünk, majd arra kerítünk.
6: És akkor meglátom, hogy valami írás van a lap tetején.
5: Hát ez meg mi?
4: Mondok a Billnek.
6: Erre elveszi és felolvassa.
5: Három vakegér. Nincs ki mind a négy kereke, annyi szent,
6: mondja, és ebben a pillanatban, igen, éppen ebben a pillanatban, uram, meghalljuk, hogy egy-két utcával odább egy asszony azt sikoltja, gyilkosság.
4: Joe drámai csúcspont után hatásszünetet tartott.
5: Nagyon is nagyot sikoltottám, igaz-e?
4: Folytatta.
5: Nosza,
6: mondok a Billnek, szaladjál már oda.
5: Mikor végre visszajön, mondja, hogy nagy a tömeg, és a rendőrség is ott van, és valami nőnek elvágták a torkát, vagy megfojtották, és hogy a ház tulajdonos nője találta meg, és az kiáltott rendőrér is. Hol volt ez?
4: Mondok neki.
5: A Carver Street-en, mondja. hanyas szám? Kérdezem tőle, mire ő azt mondja, hogy nem figyelte meg rendesen.
4: Bill köhécselt, ide-oda rakosgatta a lábát, olyan szégyellősen, mint aki nem tett meg mindent tőle telhetőt.
5: Szóval, mondok, elnézünk arra, hogy megtudjuk. És amikor megtaláljuk, hogy a 74-es szám az, megbeszéljük a dolgot, és a Bill azt mondja. Lehet ám, hogy a címnek a notezban nincs is semmi köze hozzá. És én mondok, hogy mi van, ha igen?
4: És amúgy is, miután megbeszéltük, és halljuk, hogy a rendőrség ki akarja hallgatni azt a férfit, aki abban az időben jött ki a házból,
5: no, akkor eljöttünk, és megkérdeztük, hogy nem találkozhatnánk-e azzal az úriemberrel, aki az üggyel foglalkozik. És hogy biztosan nem tartjuk föl hiába. Vagyis hát, remélem.
4: Nagyon jól tették, mondta Pármintől elismerően. Elhozták magukkal a noteszt?
5: Köszönöm.
4: Most akkor kérdéseit fürgén és szakszerűen tette föl. Birtokában voltak immár az időpontokra és a helyszínekre vonatkozó adatok. Az egyetlen, ami nem volt még a birtokában, annak a férfinak a személy leírása, aki elejtette a jegyzetfüzetet. Ehelyett megkapta ugyanazt a leírást, amit a kiborult házi néni adott róla. Szemébe húzott kalap, begombolt kabát, a fél arcot eltakaró sál, jóformán csak suttogó hang, kesztyűs kéz. Mikor a férfiak eltávoztak, a felügyelő még mindig az íróasztalán fekvő nyitott könyvecskét bámulta. Most majd az ezzel foglalkozó ügyosztály is megvizsgálja, kinek az új lenyomata van rajta, ha van rajta egyáltalán, ami kézzel fogható bizonyítékul szolgálna. Azonban most a két cím kötötte le a figyelmét, valamint fölötte, a lap tetején, azaz apró betűkkel írt sor. Fejét a belépő Kén őrmester felé fordította. Jöjjön ide, Kén! Nézze meg ezt! Kén megállt mögötte, s miután elolvasta, halkan füttyentett egyet.
5: Három vakegér! Hát ez döbbenetes!
4: Az! Pármintőr kihúzta az egyik fiókot, és kivette egy fél levélpapírt, amit lerakott az asztalán lévő jegyzetfüzet mellé. A cédulát a meggyilkolt asszonyra gondosan rátűzve találták meg. A következő állt rajta. Ez az első. Alatta a három egeret ábrázoló gyerekes ábra, és egy ütem nyikotta. Kane elfütyülte a dallamot.
5: Rendben, ez az. A gyilkos szignálja.
4: Őrült, nem de uram?
5: Az.
4: Pármintőr összevonta a szemöldökét.
5: A nő személy azonossága biztosan helytálló?
4: Igen, uram, itt van a jelentés az új lenyomat vizsgáló részlektől. Mrs. Leon, ahogy nevezte magát, valójában nem más, mint Maureen Gregg. Két hónapja szabadult a Holloway-ből, minthogy letöltötte a büntetését.
5: Pármintőr hangosan gondolkodott. Maureen Leon néven lakott a Carver Street 74-ben. Alkalmanként iszogatott, és hébe-hóba egy férfit vitt föl magához. Nem mutatta, hogy félne bármitől vagy bárkitől. Nincs okunk feltételezni, hogy veszélyben érezte magát. Ez a férfi becsönget, őt keresi, és a házi néni azt mondja neki, menjen föl a második emeletre. Nem tud pontos leírást adni róla, csupán annyit, hogy középmagas volt, és úgy tűnt, nagyon meghűlt és berekedt. Visszament az alaksorba, és semmi gyanús természetű dolgot nem észlelt. Nem hallotta elmenni a férfit. 10 perccel, vagy valamivel később teát vitt föl a bérlőjének, és fölfedezte, hogy megfojtották. Ez nem hirtelen felindulásból elkövetett gyilkosságként. Alaposan kitervelték. Szünetet tartott, majd váratlanul folytatta. Vajon hány házat hívnak Angliában Monkswell udvarháznak?
4: Valószínűleg csak egyetlen egyet, uram.
5: Nem lehet ilyen szerencsénk, de igyekezzünk. Nincs vesztegetni való időnk.
4: Az őrmester elismerően nyugtatta tekintetét a jegyzetfüzet két bejegyzésén. Carver Street 74, Monkswell udvarház. Megszólalt.
5: Tehát azt hiszi...
4: Pármintőr nyomban rávágta.
5: Azt, maga nem?
4: Lehetséges. Monkswell udvarház, na, hol is?
5: Tudja, uram, a fejemet teszem rá, hogy láttam valahol ezt a nevet mostanában.
4: Hol?
6: Éppen erre próbálok visszaemlékezni. Várjon egy percet. Újság. Times. Hátsó oldal. Várjon egy percet. Szállodák és panziók. Fél pillanat, uram. Egy régebbi szám. Keresztrejtvényt fejtettem benne. Kirohant a szobából, és diadalmasan tért vissza. A felügyelő követte szemével az őrmester mutató ujját. Monksfell udvarház, Harpleden, Berkshire megye. Magához húzta a telefont. Kapcsolja a Berkshire-i megyei kapitányságot. Metcalf őrnagy megérkeztével a Monksfell udvarház rutinszerűen működő vállalkozássá vált. Metcalf őrnagy nem volt félelmetes, mint Mrs. Boyle, sem szeszélyes, mint Christopher Wren. Egy katonáson elegáns, egykedvű, középkorú férfi volt, aki nagyrészt Indiában szolgált. Úgy látszott, elégedett a szobájával és a berendezéssel, és bár Mrs. Boyle-al nem bukkantak közös barátokra, ismert néhányat a hölgy barátainak unokatestvérei közül. Yorkshire-jágon, kint Púnában. Podgyásza, két súlyos disznó bőrkoffer, míg Giles eredendő gyanakvását is elaltatta. Az igazat megvalva, Molly és Giles nem igen ért rá morfondírozni a vendégeken. Ők ketten főzték meg és szolgálták föl a vacsorát, s miután mindenki evett, el is mosogattak mindent. Metcalf őrnagy megdicsérte a kávét, Giles és Molly fáradtan, de győzedelmesen nyugovóra tért. Ám hajnali kettőtájt szűnni nem akaró csöngetés verte föl őket. A fene egye meg, mondta Giles. A bejárati ajtó az. Mi a csuda? Siess, mondta Molly. Eredj és nézd meg! Giles szemrehányóan pillantott rá, majd belebújt a hálóköntösébe, és lement a lépcsőn. Molly hallotta a zár kattanását, meg a sutyorgást a hal felől. A kíváncsiságtól vezérelve azonnyomban kimászott az ágyból, és odament leskelődni a lépcső tetejéhez. Lent a halban Giles egy szakállas idegenről segítette le a hóborította kabátot. Mullyhoz csak beszédfoszlányok jutottak el. Brrr! Ilyen ropogósan csak külföldi ejthette ki. Annyira hidegek az ujjaim, hogy nem is érzem őket. A lábam pedig... dobbantást lehetett hallani. Jöjjön be ide! Giles kitárta a könyvtárszoba ajtaját. Itt meleg van. Jobban teszi, ha itt várja meg, míg előkészítek önnek egy szobát. Tényleg szerencsés vagyok, mondta udvariasan az idegen. Molly mohó érdeklődéssel kandikált ki a korlát mögül. Kis, fekete szakált viselő, mefisztói szemöldökű, idősebb férfit látott. Egy őszülő halántékát meghazudtolóan fiatalos és könnyedjárású férfit. Giles becsukta mögötte a könyvtárszoba ajtaját, és sietve fölment a lépcsőn. Molly fölemelkedett a guggolásból. Ki az? Kérdezte türelmetlenül. Giles elvigyorodott. A fogadó újabb vendége. A kocsija fölborult egy hóbuckán. Kikászálódott belőle, és minden erejét összeszedve elindult az úton. Hallgass csak, még mindig őrítő a hóvihar, amikor megpillantotta a hirdető táblánkat. Azt mondta, úgy érezte, az imája meghallgattatott. Gondolod, hogy minden rendben van körülötte? Drágám, a betörők nem az ilyen éjszakákon teszik meg szokásos körútjukat. Külföldi, ugye? Igen, Paravicininek hívják. Láttam a pénztárcáját, szerintem szándékosan mutatta meg. Egyszerűen tömve volt bankjegyekkel. Melyik szobát adjuk neki? A zöldet. Rend van benne és készen áll, csak az ágyat kell fölhúzni. Gondolom, kölcsön kell adnom neki az egyik pizsamámat. Mindenhol mi a kocsiban maradt. Azt mondta, az ablakon kellett kimásznia. Molly lepedőket, párnahúzatokat és törülközőket szedett elő. Míg sietve megágyaztak, Giles azt mondta. Egyre sűrűbben esik. Ki se látszunk majd a hóból, Molly. Teljesen el leszünk vágva a világtól. Valamiképpen még izgalmas is, nem? Nem is tudom, mondta Molly bizonytalanul. Szerinted tudok én szóda kenyeret sütni, Giles? Persze, hogy tudsz. El tudsz te bármit készíteni, mondta a lojális férj. Még soha nem próbáltam kenyeret sütni. Az ember természetesnek veszi, hogy van. Lehet friss, vagy lehet száraz, de a pék hozza, az biztos. Ám ha belep minket a hó, akkor pék se lesz. Se hentes, se postás, se hírlapok, sőt, lehet, hogy telefon se.
4: Kizárólag a rádióból értesülünk majd róla, hogy mi a teendő.
5: Bármi történjék is, saját magunk is tudunk villannyal világítani.
4: Holnap újra be kell indítanod a generátort, és a kazánt is jól meg kell rakni.
5: Gyanítom, a következő szénszállítmányunk nem fog megérkezni, pedig már igen fogytán van.
4: Ó, a csodába, Giles! Úgy érzem, rettenetes idők várnak ránk. Siess és keresd meg para... Hogy is hívják ott? Én megyek és visszafekszem.
2: A reggel igazolta Giles bal sejtelmeit. Kint 5 láb magasnyira tornyosult a hó, eltorlaszolta az ajtókat és az ablakokat is. Még mindig havazott. A világ fehér volt, csendes, és valami megmagyarázhatatlan módon fenyegető. Mrs. Boyle leült, hogy megreggelizzen. Rajta kívül nem tartózkodott más az étkezőben. A szomszédos asztalt, Metcalf főrnagyét már leszették. Mr. Wren asztala még reggelihez volt terítve. Alig, ha nem egy korán és egy későn kelő. Mrs. Boyle tisztában volt vele, hogy a reggeli elfogyasztásának egyetlen alkalmas időpontja létezik. A 9 óra. Mrs. Boyle végzett pompás omlettjével, és erős fehér fogai közt pirítóst ropogtatott. Haragos, ugyanakkor bizonytalan volt. A Monkswell udvarház egyáltalán nem olyan volt, mint amilyennek szerinte lennie kellett volna. Azt remélte, lesz Bridge, meg néhány roskatag vénkisasszony, akiket elkápráztathat társadalmi rangja és kapcsolatai révén, s akik előtt célozgathat titkos és fontos háborús működésére. A háború befejeződése úgy érintette Mrs. Boyle-t, akárha kitették volna egy lakatlan szigetre. Mindig is tevékeny asszony volt, aki egyfolytában hatékonyságról és szervezésről papolt. Erélyes és energikus természete miatt az emberek meg sem kérdőjelezték, hogy csak ugyan jó vagy hatékony szervezője. A háborús ténykedés tökéletesen illett az egyéniségéhez. Irányította az embereket és zsarnokoskodott fölöttük, zaklatta az osztályvezetőket, ám azt el kell ismerni, soha nem kímélte magát. A szolgálatában lévő nők föl-alá rohangáltak, és már attól megrémültek, ha alig észrevehetően összeláncolta a homlokát. És ennek az izgalmas, sürgő, forgó életnek egyszeriben vége szakadt. Újra magánemberként élt, ám a korábbi életének nyoma sem volt már. Háza, amelyet kisajátított a hadsereg, alapos javításra és átalakításra szorult. Ez a tény és a személyzet hiánya mindenféleképpen lehetetlenné tette az azonnali visszaköltözést. Barátai jó részt szétszélettek, szétszóródtak. Idővel meg fogja találni az őt jogosan megillető helyet, erről azonban még várnia kell. Egy szálloda vagy panzió jelenthette a megoldást. Ő pedig a Monkswell udvarházat választotta. Lekicsinylően pillantott körbe. A legtisztességtelenebb az, mondta magában, hogy nem közölték velem, hogy még csak most nyitottak. Eltolta maga elől a tányérját. A tény, hogy a reggeliét remekül készítették el, stálalták föl, nem is szólva a kitűnő kávéról és a házi narancslekvárról, valami furcsa módon még jobban bosszantotta. Ugyanis megfosztotta attól, hogy jogos panasszal hozakodjon elő. Ráadásul az ágya a hímzett ágyneművel és a puha párnával rendkívül kényelmes volt. Mrs. Boyle szerette a kényelmet, csak hogy szeretett gáncsoskodni is. A kettő közül az utóbbi szenvedélye bizonyult erősebbnek. Méltóság teljesen fölemelkedett, és elhagyta az étkezőt. Az ajtóban amellett a nagyon különös, vöröshajú fiatalember mellett haladt el, aki ezen a reggelen epezöld kockás nyakkendőt, gyapjú nyakkendőt viselt. Nevetséges, mondta magában Mrs. Boyle, kifejezetten nevetséges. És az sem tetszett neki, ahogy ránézett, oldalvást azzal a fakó szemével. Volt valami zavaró, valami szokatlan abban az enyhén gunyoros pillantásban. Egyáltalán nem lepődnék meg rajta, ha kissé zavarodott lenne az elméje, gondolta Mrs. Boyle. A férfi cikornyás meghajlását kis fejbólintással viszonozta, és bevonult a nagy szalomba. Itt kényelmesek a székek, különösen az a széles rózsaszínű. Jobban teszi, ha mindenkinek értésére adja, ez az ő széke. Óvintézkedés gyalánt rárakta a kötését, és odasétált a fűtőtesthez, hogy rátegye a kezét.
4: amint azt gyanította, csak meleg volt, nem forró. Mrs. Boyle szeme harciasan fölvillant. Ezt feltétlenül meg kell említenie. Kitekintett az ablakon. Rémes idő, kifejezetten rémes. Nos, úgysem marad itt sokáig, ha csak nem érkeznek új emberek, akik szórakoztatóvá varázsolják ezt a helyet.

tornagyakorlat, mondta Metcalf őrnagy. Muszáj minden nap tornáznom, hogy megmaradjon a kondícióm, tudja. Tehát az őrnagy a testgyakorlás megszállottja volt. Giles aggódott is emiatt, ugyanis 7:30-ra kérte a reggeliét. Az őrnagy, mintha csak olvasott volna Giles gondolataiban, így szólt. Nagyon kedves a feleségétől, hogy ilyen korán elkészítette a reggelimet. És az is jól esett, hogy frissen tojt tojást kaptam. Giles a szállodavezetés követelményeinek megfelelően 7 óra előttre időzítette a fölkelést. Ő és Molly főtt tojást tettek és teát ittak hozzá, aztán nekiláttak a nappali szobák rendbehozásának. Minden tökéletes volt. Gilesnak akaratlanul is az járt a fejében, hogyha vendég volna a saját fogadójában, amíg csak tehetné, nem kelne föl senki kedvéért egy ilyen reggelen, mint a mai. Ezzel szemben az őrnagy már fönn volt, megreggelizett és a ház körül kószált. Nyilván rengeteg energiáját próbálta levezetni. Rendben, gondolta Giles, hó akad bőven, amit ellapátolhat. Oldalról rápillantott a társára. Nem igazán tudta, hova tegye. Kemény kötésű, középkorúnak már rég nem mondható, s a szemében valami szokatlan éberség tükröződött. Egy olyan ember, aki semmit nem árul el magáról. Giles azon tűnődött, vajon miért jött a Monkswell udvarházba. Alig hanem leszerelt katona, és nincs munkahelye, ahová bejárjon. Mr. Paravicini késő jött le. Kávét és egy szelet pirítóst, szerény kontinentális reggelit fogyasztott. Egy kissé zavarba hozta Mollyt, mert fölállt, amikor az bevitte neki a tálcát. Eltúlzott hajbókolással üdvözölte, és így kiáltott föl. Az én bűbájos háziasszonyom? Eltaláltam-e, vagy nem találtam el? Molly meglehetősen kurtán közölte vele, hogy eltalálta. Ezen a korai órán nem volt ínyére az udvariaskodás. És miért van az, mondta, miközben oda se figyelve bepakolta az edényeket a mosogatóba, hogy mindenki más időpontban reggelizik, azért ez így elég nehéz. Rádobálta a tányérokat a tartóállványra, és fölsietett, hogy rendbe tegye az ágyakat. Ma reggel nem várhat segítséget Giles-tól. Neki a kazánházhoz és a tyúkólakhoz vezető utakról kell lepucolnia a havat. Molly villámgyorsan és, valljuk be, fölöttébb hanyag mozdulatokkal vetette be az ágyakat. Elsimította a lepedőket, és amilyen sebesen csak tudta, elrendezte az ágytakarókat. A fürdőszobát takarította éppen, amikor megcsördült a telefon. Molly először szentségelt, hogy megzavarták, ám egy kicsit megkönnyebbült attól, hogy a telefon még mindig működik, és lerohant, hogy fölvegye. Kifulladt kissé, mire leért a könyvtárszobába, és fölemelte a kagylót. Igen? Egy erőteljes hang, enyhe, de ízes tájszólással azt kérdezte. Ez a Monkswell udvarház? Monkswell udvarház vendégfogadó. Beszélhetnék kérem Davis parancsnokkal? Attól tartok, most nem tud a telefonhoz jönni, mondta Molly. Mrs. Davis vagyok, ki beszél kérem? Hagben főfelügyelő a Berkshire-i rendőrkapitányságtól. Mollynak egy pillanatra elakadt a lélegzete. Aztán megszólalt. Igen? Mrs. Davis, meglehetősen sürgős ügyről van szó. Telefonon nem szeretnék sokat mondani róla, de leküldtem önökhöz Trattor detektív őrmestert. Most már bármelyik percben ott kell lennie. Csak hogy nem fog eljutni idáig. Beborított mindent a hó. Tökéletesen beborított mindent. Az utak járhatatlanok. A hang magabiztossága mit sem csökkent a vonal túlsó végén. Trattor rendben eljut önökhöz, mondta. És kérem, emlékeztesse arra a férjét, hogy nagyon figyelmesen hallgassa meg Trattor mondandóját, és fenntartás nélkül kövesse az utasításait. Ennyi az egész. De hát, Hogben főfelügyelő, mi... Határozott kattanás hallatszott. Hogben világosan elmondta azt, amit akart, és letette. Molly megrázta még párszor a telefonkagyló villáját, aztán feladta. Az ajtónyitódásra megfordult. Ó, Giles, drágám, hát itt vagy? Giles haját belepte a hó, az arca pedig jócskán össze volt kenve korommal. Fölhevültnek látszott. Mi az, édesem? Föltöltöttem a szenes vödröt és behoztam a fát. Aztán enni adok a tyúkoknak és megnézem a kazánt. Jó lesz így? Mi a baj, Molly, riadtnak látszol? Giles, a rendőrség volt az. A rendőrség, hitetlenkedett Giles. Igen,

0: Ide küldenek egy felügyelőt, vagy őrmestert, vagy mit. De miért? Mit követtünk el? Nem tudom. Gondolod, hogy amiatt a 2 font vaj miatt lehet, amit Írországból kaptunk? Giles összevonta a szemöldökét. Úgy emlékszem, megkaptam az engedélyt a rádióra. Vagy lehet, hogy mégsem? De, igen, ott van az íróasztal fiókban. Giles, az öreg Mrs. Bidlack 5 élelmiszerjegyet adott azért az ózsdi tweed kabátomért. Gyanítom, hogy ez nem helyes, ám abszolút méltányos. Egy kabáttal szegényebb lettem, hát miért ne tarthatnám meg a jegyeket? Te jó ég, akkor hát mit csinálhattunk? A minap kis híján koccantam a kocsival, de vitán felül a másik fickó volt a hibás. Vitán felül! Valamit elkövettünk, nyöszörögte Molly. Az a baj, hogy manapság voltaképpen minden illegális, amit tesz az ember. Ezért van örökösen bűntudata, mondta Giles komoran. Egyébként szerintem azzal kapcsolatos, hogy fönntartjuk ezt a helyet. A panzió vezetés feltehetőleg rengeteg olyan buktatót rejt, amiről életünkben sem hallottunk. Azt hittem, hogy az alkohol az egyetlen, ami számít. De mi senkit nem kínáltunk ilyesmivel. Máskülönben miért is nevezhetnénk úgy a panziónkat, ahogy nekünk tetszik? Tudom, ez így is jól hangzik. De ahogy mondtam, többé-kevésbé minden tiltott mostanában. Ó, jaj, sóhajtotta Molly. Bárcsak sose fogtunk volna bele. Napokra be fog temetni bennünket a hó. Mindenki ingerült lesz, és megeszik az összes tartalék konzervünket. Föl a fejjel, édesem, mondta Giles. Most rossz idők járnak ránk, ám a végén minden jóra fordul. Kissé szórakozottan megcsókolta felesége fejebúbját, és miután elengedte, más hangon folytatta. Tudod, Molly, gondolj csak bele. Ennek valami egészen komoly dolognak kell lennie, ha egy rendőrőrmestert küldenek ide, aki ilyen körülmények közt kénytelen megtenni ezt a nagy utat. És a kinti hóesésre mutatott. Majd hozzátette, nagyon sürgős dolognak kell lennie. Miközben egymást bámulták, kinyílt az ajtó, és bejött Mrs. Boyle.
1: Ah, megvan végre, Mr. Davis, mondta Mrs. Boyle. Tud róla, hogy a szalomban a fűtőtest tulajdonképpen jéghideg?
0: Sajnálom, Mrs. Boyle, igencsak fogytán van a szenünk, és Mrs. Boyle könyörtelenül közbevágott.
1: Heti 7 guineát fizetek, 7 guineát, és ezért elvárom, hogy ne fagyjak meg.
0: Giles elvörösödött.
2: Megyek és megrakom a kazánt,
0: vetette oda szűkszavúan. Kiment a szobából, Mrs. Boyle pedig odafordult Mollyhoz.
1: Ha nem bánja, hogy ilyet mondok, Mrs. Davis, lakik itt maguknál egy fölötté furcsa fiatalember. A szokásai és a nyakkendői, és soha nem fésülködik.
0: Nagyon kiváló építész, mondta Molly.
1: Hogy mondta?
0: Christopher Wren, építész, és...
1: Kedves asszonyom,
0: csattan föl Mrs. Boyle, természetesen hallottam Sir Christopher Wrenről.
1: Hát persze, hogy építész volt. Ő építette a Szent Pál katedrálist. Úgy tűnik, maguk fiatalok azt hiszik, hogy műveltség kizárólag a tankötelezettség bevezetése óta létezik.
0: Úgy értem, ez a Wren. Christophernek hívják. A szülei azért adták neki ezt a nevet, mert azt remélték, építész lesz belőle. És az is lett. Vagyis majdnem. Úgyhogy jól sült el a dolog. Horkantott Mrs. Boyle.
1: Meglehetősen zavarosnak találom ezt a történetet.
2: Ha a maga helyében volnék, tudakozódnék felőle. Mit tud róla?
0: Éppen annyit, amennyit őrről, Mrs. Boyle. Mindketten 7 guineát fizetnek hetente. Igazából ez minden, amit tudnom kell, nem? Ugyanakkor ez minden, ami rám tartozik. Nem számít, hogy kedvelem-e a vendégeimet, Molly nem vette le a szemét Mrs. Boyle-ról, vagy sem. Mrs. Boyle mérgesen kifakadt.
1: Maga fiatal és tapasztalatlan, és meg kellene fogadnia egy olyan ember tanácsát, aki több ismerettel rendelkezik magánál. És mi van azzal a fura külföldivel? Ő mikor érkezett?
0: Az éjszaka kellős közepén.
1: Igazán, roppant különös. Nem éppen szokványos időpont.
0: A tisztességes utazók elküldése törvénybe ütköző cselekedetnek minősül, és még kedvesen hozzátette. Erről talán nem volt tudomása.
1: Nem mondhatok más, ez a
2: Paravicini, vagy minek nevezi magát, olyan, mintha...
0: Óvatosan! Csak óvatosan, drága hölgyem! Farra festi az ördögöt, és...
1: Mrs. Boyle úgy hátrahőkölt, mintha csak ugyan maga a sátán szólította volna meg. Mr. Paravicini, aki oly nesztelenül tipegett be, hogy a két nő közül egyik sem vette észre, nevetett, és közben dörzsölte a tenyerét. Egy öregedő ördög vigadhat így.
0: Megijesztett, mondta Mrs. Boyle. Nem hallottam, hogy bejött.
2: Lábújhegyen jövök be azért, világosította föl Mr. Paravicini. Soha senki nem hallja meg, ahogy járok kelek. Ez nagyon szórakoztató.
1: Néha meghallok dolgokat. Ez szintén szórakoztat. És diszkréten hozzátette.
2: Azonban sohasem felejtem el azt, amit hallok.
1: Mrs. Boyle erejét vesztve csak ennyit mondott.
0: Igazán?
1: A szalomban hagytam a kötésem. Érte kell mennem. Sietve távozott. Molly ott állt és tanástalanul tekintett Mr. Paravicinire, aki jóformán odaszökelt mellé.
2: Az én műbájos háziasszonyom zaklatottnak látszik,
1: és mielőtt az elháríthatta volna, megfogta a kezét és megcsókolta.
2: Mi a baj, drága hölgy?
1: Molly hátrébb húzódott egy lépésnyire. Nem volt meggyőződve róla, hogy kedveli Mr. Paravicinit. A férfi úgy fixírozta őt, akár egy kivénhet szatír.
2: Ma reggel minden olyan nehéz, mondta Molly, a havazás miatt.
0: Igen.
1: Mr. Paravicini megfordította a fejét, hogy kinézzen az ablakon.
2: A hó annyira megnehezít mindent, nem de?
0: De meg is könnyítheti a dolgokat.
1: Nem tudom, mire céloz.
2: Nagyon sok minden van, amit nem tud. Példának okáért úgy látom, nem tud túl sokat a vendégfogadó vezetésről.
1: Molly harciasan felszegte az állát.
2: Kétség kívül nem, de feltett szándékunk, hogy megpróbáljuk.
0: Bravo! Bravo!
1: Végtére is, Molly hangja izgatottságról árulkodott, nem is vagyok olyan rossz szakácsnő.
2: Kétség nem fér ahhoz, hogy ön elbűvölő szakácsnő, mondta Mr. Paravicini.
1: Jaj, te kellemetlenek ezek a külföldiek, gondolta Molly. Lehet, hogy Mr. Paravicini olvasott a gondolataiban, minden esetre megváltozott a viselkedése. Halkan és meglehetősen komolyan beszélt. Elfogadna tőlem egy aprócska figyelmeztetést, Mrs. Davis? Önnek és a férjének nem szabad túlságosan jó hiszeműnek lennie, tudja. Informálódott a vendégeiről?
2: Ez a szokás?
1: Molly nyugtalannak látszott.
2: Azt hittem, a vendégek csak úgy jönnek.
0: Mindig ajánlott egyet és más tudni azokról, akikkel az ember megosztja a hajlékát.
1: Előrehajolt, és fenyegetőleg megveregette Molly vállát.
0: Vegyünk például engem. Megjelenek az éjszaka közepén. Azt mondom, az autóm fölborult egy hótorlaszon. Mit tud ön rólam?
1: Egyáltalában semmit.
0: Talán a többi vendégéről sem tud semmit.
2: Mrs. Boyle...
1: Kezdte Molly, de nem folytatta, mivel maga a hölgy lépett be újfent a szobába, kötésével a kezében.
0: A szalomban túl hideg van. Itt telepszem le.
1: És elvonult a kandalló irányába. Mr. Paravicini fürgén elépertült.
0: Engedje meg, hogy fölpiszkáljam önnek a tüzet.
1: Molly akárcsak előző este megütközött a férfi lépteinek fiatalos könnyedségén. Föltűnt neki, hogy a férfi ügyel rá, hogy mindig háttal legyen a fénynek, és most, ahogy ott térdelt, hogy megkotorja a tüzet, úgy érezte, rájött, hogy miért. Mr. Paravicini arca ügyesen, de határozottan ki volt készítve. Ezek szerint a vén bolond megpróbálta fiatalabbnak álcázni magát, mint amilyen, igaz?
2: Hát nem sikerült neki. Annyinak néz ki, amennyi, vagy még többnek.
1: Csupán ez a ruganyos járás volt megtévesztő. Tán az is a gondos szerepjátszás része. Mollit töprengéséből a rideg valóságba a mozgékony Metcalf főrnagy belépése rángatta vissza.
0: Mrs. Davis, attól félek, a lenti mellékhelyiségben,
1: valamelyest lejjebb vette a hangját,
0: befagytak a vízcsövek.
2: Ó, jaj, nyögött föl Molly, micsoda szörnyű nap, először a rendőrség, aztán a vízcsövek.
1: Mr. Paravicini nagy csörömpöléssel ráejtette a piszkavasat a tűzrostéra. Mrs. Boyle abba hagyta a kötést. Molly ránézett Metcalf őrnagyra, és egészen összezavarodott annak dermet mozdulatlanságát és leírhatatlan tekintetét látván. Nem tudta mire vélni ezt az arckifejezést. Mintha minden érzelem elszállt volna belőle, és csak a faszobor merevsége maradt utána. Az őrnagyból egészen rövid, staccato hangok törtek elő.
2: Azt mondta rendőrség?
1: Molly rádöbbent, hogy a férfi viselkedésének e dermet mozdulatlansága mögött heves érzelmek dúltak. Az mindegy félelem, óvatosság vagy izgatottság, de biztos, hogy volt valami. Ez az ember, mondta magában, veszélyes lehet. Az őrnagy újra megkérdezte, ám ezúttal csak árnyalatnyi kíváncsiság hallatszott a hangjában.
2: Mi van a rendőrséggel?
1: Telefonáltak, mondta Molly, az imént, hogy közöljék, egy őrmestert küldenek ide. Az ablakra tekintett. De el sem tudom képzelni, hogy valaha is ide ér, tette hozzá reménykedve.
2: Miért küldik ide a rendőrséget?
1: Az őrnagy tett egy lépést Molly felé, ám mire az válaszolhatott volna, kinyílt az ajtó, és Giles rontott be.
2: Ennek a nyomvat Coxnak több, mint a fele kő,
1: mondta dühösen. Aztán hirtelen megkérdezte.
2: Valami baj van?
1: Metcalf őrnagy odafordult hozzá.
2: Hallom, ide tart a rendőrség, mondta. Miért?
1: Ó, minden rendben lesz, válaszolta Giles.
2: Senki sem képes átvergődni ezen, mármint az öt lábnyi hóbuckákon. Eltorlaszolták az utat. Ide ma nem jön senki.
1: És ebben a pillanatban, jól kivehetően, három kopogás hallatszott az ablak felől. Mindannyian megdöbbentek. Egy-két másodpercig nem tudták eldönteni, honnan jön a hang. Olyan volt, mint egy kísérteties jelzés, amely nyomatékosan fölhívja figyelmüket a veszélyre. És ekkor Molly fölkiáltott, és a francia ablakra mutatott. Egy férfi állt ott az ablaküveget veregetve. Érkezésének rejtélyére fényderített az a tény, miszerint sílécet viselt. Giles kiáltott egyet, miközben áthaladt a szobán, ügyetlenkedett a zárral, majd kinyitotta a francia ablak mindkét szárnyát.
2: Köszönöm, uram,
1: szólt az újonnan érkező. Némiképp közönséges, vidám hangja és alaposan lebarnult arca volt.
2: Trotter, detektív őrmester,
1: mutatkozott be. Mrs. Boyle rosszallóan méregette a kötése mögül.
2: Maga nem lehet őrmester,
1: adott hangot nem tetszésének.
2: Túl fiatal hozzá.
1: A férfi, aki valóban roppant fiatal volt, sértődöttnek látszott e kritika hallatán, és valamelyest bosszús hangnemben válaszolt.
2: Nem vagyok olyan fiatal, mint amilyennek látszom, hölgyem.
1: Végig járatta tekintetét az ott lévőkön, és Giles szemelte ki.
2: Ön, Mr. Davis? Levehetném a sílécemet, és berakhatnám valahová?
1: Természetesen. Jöjjön velem. Amint becsukódott mögöttük a hall ajtaja, Mrs. Boyle rosszmájúan megjegyezte.
2: Feltételezem, ezért fizetjük manapság a rendőrségünket, hogy utazgassanak, és mindeközben a téli sportoknak is hódolhassanak.
1: Paravicini közel lépett Mollyhoz. Szinte sziszegett, amint halkan és gyorsan megkérdezte.
3: Miért szólt a rendőrségnek, Mrs. Davis?
1: Molly egy kissé távolabb húzódott tőle, látván a szeméből sütő gyűlöletet. Ez egy új Paravicini volt. Mollyt egy pillanatra hatalmába kerítette a félelem. Kétségbe esetten így szólt.
3: Én nem szóltam. Én nem.
1: Ekkor Christopher Wren zaklatottan belépett az ajtón, és magas éles hangján azt suttogta.
3: Ki az a férfi a halban? Honnan érkezett? Olyan szörnyen erős és tiszta hó.
1: Mrs. Boyle hangja a kötőtűi csattogásán is átzengett.
2: Ha hiszik, ha nem, ez az ember rendőr, egy síelő rendőr.
1: Ahogy ezt mondta, mintha csak arra gondolt volna, hogy ezzel végképp elérkezett az alsóbb néposztályok széthullásának ideje.
3: Metcalf őrnagy odasúgta Mollynak. Bocsásson meg, Mrs. Davis, de használhatnám a telefonjukat?
1: Hát hogyne, Metcalf őrnagy. Amint odament a készülékhez, Christopher Wren sipítva megjegyezte.
2: Irtó jó képű, nem gondolják? Mindig is az volt a véleményem, hogy a rendőrök iszonyúan vonzóak. Halló?
1: Halló! Metcalf őrnagy ingerülten rázta a telefont. Mollyhoz fordult. Mrs. Davis, a telefon süket, teljesen süket.
2: Az előbb még jó volt, én...
1: Félbeszakították. Christopher Wren magas, rikácsoló, csak nem hisztérikus nevetésben tört ki.
2: Szóval most tökéletesen el vagyunk vágva a világtól. Tökéletesen mókás, nem igaz?
1: Egyáltalán nem találok rajta semmi nevetnivalót, mondta Metcalf őrnagy kimérten.
2: Nem, valójában én sem, mondta Mrs. Boyle.
1: Christopher még mindig majd megpukkadt a nevetéstől.
2: Ez az én különbejáratú viccem,
1: mondta.
2: Csitt!
1: És az ujját a szája elé tette.
2: Jön a hekus!
1: Giles Trotter őrmesterrel tért vissza. Az utóbbi megszabadult a sílécétől, és lekefélte magáról a havat, a kezében pedig egy hatalmas jegyzetfüzet volt, meg egy ceruza. Magával hozta a törvényszéki eljárások ráérős hangulatát.
0: Molly,
1: mondta Giles, Trotter őrmester szeretne kizárólag kettőnkkel szót váltani. Molly kiment utánuk a hallból.
0: A dolgozószobába megyünk,
1: jelentette ki Giles. Bementek a hal mögötti parányi helyiségbe, amelyet ezzel a megtisztelő névvel ruháztak föl. Trotter őrmester gondosan becsukta maga mögött az ajtót.
2: Mit követtünk el, őrmester?
1: Kérdezte Molly síránkozva.
2: Hogy mit követtek el?
1: Trotter őrmester nagy szemeket mereztett Mollyra, majd szélesen elmosolyodott.
0: Ó, mondta, semmi ilyesmiről nincs szó, hölgyem. Sajnálom, ha bármifajta félreértés történt.
1: Nem, Mrs. Davis, valami egész más az, amiről szó van. A dolog inkább a rendőri védelemmel függ össze, ha értik, mire gondolok. A legkevésbé sem értették. Mindketten érdeklődő tekintettel néztek rá. Trotter őrmester folyékonyan beszélt tovább.
2: Mrs. Leon, Mrs. Morrill Leon halálával kapcsolatos, akit két napja Londonban gyilkoltak meg. Talán olvastak az ügyről?
1: Igen, mondta Molly.
2: Elsőként arra volnék kíváncsi, hogy ismerték-e ezt a bizonyos Mrs. Leont?
0: Sose hallottunk róla,
1: válaszolt Giles, Molly pedig egyetértően mormogott.
2: Hát, tulajdonképpen erre számítottunk, de ami azt illeti, a meggyilkolt asszony eredeti neve nem Leon volt. Szerepel a rendőrségi nyilvántartásban, és az aktájában megvan az új lenyomata is, így minden nehézség nélkül tudtuk azonosítani. A valódi neve?
0: Greg volt. Maureen Greg. Néhai férje John Greg a nem messzi Longridge farmon gazdálkodott.
1: Esetleg olvastak is a Longridge farm esetről. A szobában nagy volt a csönd. Az egyedüli, ami megtörte ezt a csöndet, az a kintről jövő, lágy és váratlan hang volt, amit a tetőről lecsúszó és a földre lezuppanó hó okozott. Megfejthetetlen, majdnem hogy vészjósló volt.
2: Trotter folytatta. 1940-ben három evakuált gyermeket szállásoltak be Gregékhez a Longridge farmra. Nem sokkal ezt követően az egyik gyermek végzetes gondatlanság és bántalmazás következtében elhunyt. Az ügy meglehetősen nagy szenzációt keltett, és Gregéket letöltendő szabadságvesztésre ítélték. Greg a börtön felé menet megszökött, lopott egy autót, és karambolozott vele, amikor a rendőrség elől menekült. Ott helyben meghalt. Mrs. Greg letöltötte a büntetését, és két hónappal ezelőtt kiengedték.
0: És most meggyilkolták, mondta Giles. Mit gondolnak, ki tette?
1: Ám Trotter őrmester nem hagyta magát sürgetni.
2: Emlékszik az esetre, uram?
1: Kérdezte. Giles megrázta a fejét.
0: 1940-ben tengerész kadétként szolgáltam a földközi tengeren.
1: Trotter átpillantott Mollyra.
2: Én emlékszem. Hallottam róla, azt hiszem, mondta izgatottan Molly. De miért jött hozzánk? Nekünk mi közünk van mindehez?
1: A probléma az, hogy veszélyben vannak, Mrs. Davis.
0: Veszélyben?
1: Kérdezte Giles kétkedően.
2: Ez a helyzet, uram. Találtak egy jegyzetfüzetet közel a büntet helyszínéhez. Két cím volt beleírva. Az első a Calvert Street 74.
1: Ahol az asszonyt megölték? Vetette közbe Molly.
2: Igen, Mrs. Davis. A másik cím? a Monkswell udvarház volt.
1: Micsoda? Molly hangja hitetlenkedést árult el. Tehát ez elképesztő.
2: Az. Haugben főfelügyelő ezért találta fontosnak kideríteni, hogy van-e tudomásuk valami kapcsolatról maguk, vagy a házuk és a Longridge Farm ügy között.
1: Nincs. Egyáltalán nincs, mondta Giles. Ez csak valami véletlen egybeesés lehet.
2: Trotter őrmester óvatosan így szólt.
1: Haugben főfelügyelő véleménye szerint nem véletlen egybeesés.
2: Ő maga jött volna, ha ez lehetséges lett volna. Az időjárási feltételek miatt, mivel tapasztalt síelő vagyok, engem küldött, azzal az utasítással, hogy készítsek részletes jelentést a ház összes lakójáról, számoljak be róla telefonon, és tegyek meg minden intézkedést, ami elősegíti az itt lévők biztonságát.
1: Giles élesen megjegyezte.
0: Biztonságát? Te jó ég ember, csak nem gondolja, hogy valakit itt fognak megölni?
2: Trotter mentegetőzve válaszolt. Nem akartam fölzaklatni a hölgyet, de igen, Haugben főfelügyelő is éppen így gondolja.
0: Mégis mi az ördög lehet az oka?
2: Giles hirtelen abba hagyta, Trotter pedig így szólt. Ezért vagyok itt, hogy kiderítsem.
0: De úgy, ahogy van, őrültség az egész.
2: Igen, uram, ám éppen mert, hogy őrültség azért veszélyes.
1: Molly azt kérdezte, ugye... Van még valami, amit eddig nem mondott el, őrmester?
2: Igen, hölgyem. A jegyzetfüzetben a lap tetejére az volt fölírva, 3 vakegér. Az asszony holttestére pedig egy papír volt rágombos tűzve ezzel a felirattal, ez az első. És alatta egy rajz volt a 3 egérről, meg egy ütemnyi kotta. A 3 vakegér kezdetű mondóka dallama volt.
1: Molly lágyon énekelni kezdett. Három vakegér, nézd csak, hogy szalad. Futottak a gazdasszonyka után, félbehagyta. Ó, hiszen ez iszonyatos. Iszonyatos. 3 gyerek volt, igaz?
2: Igen, Mrs. Davis. Egy 15 éves fiú, egy 14 éves lány, és a 12 éves fiú, aki meghalt.
1: Mi történt a többiekkel?
2: A lányt azt hiszem adoptálta valaki. Még nem tudtuk megtalálni. A fiú még csak 23 körül lehet. Elvesztettük a nyomát. Azt mondták róla, egy kissé mindig is furcsa volt. 18 éves korában belépett a hadseregbe. Később dezertált. Azóta eltűnt. A hadsereg elmeorvosa határozottan állítja, hogy nem normális.
0: Úgy gondolja, ő volt az, aki megölte Mrs. Leont?
2: Kérdezte Giles.
0: És hogy mániákus gyilkos, aki valamely ismeretlen okból itt is fölbukkanhat?
2: Az a véleményünk, hogy az itt tartózkodók valamelyikének egész biztosan köze van a Longridge Farmon történtekhez. Amint meg tudjuk állapítani, hogy kiről van szó, fölkészülhetünk.
1: Na most, azt állítja, uram, hogy nincs semmi köze az ügyhöz.
2: És ugyanez érvényes őre is, Mrs. Davis?
1: Én... Hát persze. Igen.
2: Esetleg elmondanák pontosan, kik is tartózkodnak még a házban?
1: Megadták a neveket. Mrs. Boyle. Metcalf őrnagy. Mr. Christopher Wren. Mr. Paravicini.
2: Beírta őket a noteszébe. Alkalmazottak?
1: Nincsenek alkalmazottaink, mondta Molly. Jó is, hogy eszembe jut. Muszáj mennem, hogy fölrakjam a krumplit.
2: Se szó, se beszéd. Elhagyta a dolgozószobát. Trotter Gileshoz fordult.
1: Mit tud ezekről az emberekről, uram?
2: Giles megakadt. Aztán így szólt csöndesen.
0: Voltak éppen semmit se tudunk róluk, Trotter őrmester.
1: Mrs. Boyle egy Bournemouthi szállodából írt, Metcalf őrnagy Limingtonból, Mr. Oren egy Dél-Kensingtoni penzióból. Mr. Paravicini egyszer csak mind derült égből, még inkább borult égből villámcsapás úgy tűnt föl. A kocsija elakadt egy hóbuckán. Bár feltételezem, van személyigazolványuk, élelmiszerjegy, füzetük meg hasonlók, ugye? Természetesen minden ilyesminek utána nézek. Ha így nézzük, még szerencse is, hogy ilyen borzalmas az idő, mondta Giles. Ilyen időben nem igazán tud a gyilkos csak úgy megjelenni, ugye? Talán nincs is rá szüksége, Mr. Davis. Hogy érti ezt? Trattőrőrmester tétovázott egy pillanatig, aztán azt mondta. Azt is tekintetbe kell vennie, uram, hogy netán már itt is van. Giles rámerett. Hogy érti ezt? Mrs. Greggett 2 nappal ezelőtt gyilkolták meg. Minden látogatójuk azóta érkezett, Mr. Davis. Igen, de előzetesen foglaltak szobát, valamivel korábban. Kivéve Paravicinit. Trattőrőrmester felsóhajtott. Fáradtnak tűnt a hangja. Ezeket a büntényeket előre kitervelték.
4: Büntényeket?
1: De eddig még csak egy büntény történt. Miért olyan biztos benne, hogy lesz következő? Meg fog történni. Vagyis nem. Remélem, meg tudom akadályozni. De meg fogják kísérelni.
4: De hát akkor, ha igaz, amit mond, Giles izgatottan beszélt,
1: csak is egyetlen személy lehet az. Csak is egyetlen személy megfelelő korú. Christopher Wren.

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallgattátok, és benne Agatha Christie, a három vakegér című krimiét, amit a jövő héten folytatunk. További jó tilosozást!

Szép jó reggelt kívánok, a Tilos Rádiót hallgatjátok a 90.3 MHz-en. A Drágám, hol a vacsorák, nőjogi aktivisták műsora kezdődik és tart egészen délig. A szokásos műsoridőnkben szólunk, de most persze a szokásosnál is tudatosabban fogunk foglalkozni a Tilos Rádió téma hetének a tartalmával, ugyebár diszkriminálni tilos címen tematikus hét folyik jelenleg a Tilos Rádióban, amelyről természetesen a tilos.hu-n bővebben tudtok tájékozódni. A mai témáink ennek megfelelően, az első témánk az a kötődni fog egyrészt a nők politikai képviseletéhez, amelyik hát ugye egy képviseleti demokráciában mindenképpen az egyik fokmérője a különböző társadalmi csoportok politikai képviselete, hogy valóban mennyire demokratikus ez az ország. Egyrészt ugye közelednek a választások, és a következő pár adásban a választásokig figyelni fogjuk számotokra azt, hogy a különböző politikai pártok milyen retorikában keretezik a nemek egyenlőségét, vagy hát ez lehet, hogy időnként túlságosan túlzott elvárás úgy tűnik, hogy egyáltalán a nőket milyen tematikában keretezik, vagy egyáltalán előkerülnek-e, hát erre most csak egy valamit mondanék, utánam srácok, aki tudja, mit jelent, az tudja, aki nem, az keresse rá a neten. Beszélgetni fogunk a múlt héten lezajlott Választók neme című igen érdekes konferenciáról, illetve egy másik a diszkrimináció tilalmához, vagy a hátrányos megkülönböztetéshez kötődő témát fogunk körüljárni, ami egyébként is egy nagy kedvencünk, és ez az úgynevezett politikai korrektség, vagy PC témája, és persze hát az, hogy mégis Magyarországon mi is a helyzet ezzel kapcsolatban. Beszélni sokat beszélünk róla, de vajon csináljuk-e egyáltalán, olyasmit kritizálunk-e, ami tényleg létezik. Ezek lesznek nagyjából a mai témák, meg hát persze néhány kis színes

0: There are a lot of things we don't understand either.
1: Tilos Rádió, drágám, ahol a vacsorámat halljátok. Ugye most a Tilos Rádió Diszkriminálni Tilos című tematikus hete alkalmából kifejezetten igyekeztünk olyan témákra kihegyezni, amik valamilyen módon a diszkriminációval, annak hiányával szól. És az első témához sok szeretettel üdvözlöm a vonalban Juhász Borbálát. Szia, Bori! Aki itt vagy, Bori? Ó, úgy tűnik, hogy nem hall minket ezek szerint. Megoldjuk a technikai problémát. Akkor egy rövid technikai szünet, elnézést, amíg újra hívjuk, mert ezek szerint megszakadt a vonal.

0: Szóval a Tilos Rádiót halljátok, elnézést, eltartott egy ideig, amíg helyre tudtuk állítani a kommunikációs csatornákat. Bori, most vonalban vagy?
1: Igen, igen, hallok.
0: Jaj, de jó, hát akkor sok szeretettel üdvözlöm Juhász Borbálát, akivel a Választók Neme című konferenciáról szeretnénk beszélgetni pár szót. Azért Borival, mert Bori a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség elnökségi tagjaként részt vesz a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Nők a politikai döntéshozatalban című munkacsoportjában. Egy picit erről is, hogyha mondanál néhány szót, hogy mégis hogy kell elképzelni egy ilyen minisztériumi munkacsoportot, hogy kerülnek oda civilek, mivel foglalkozik, és utána pár szót váltanánk erről a konferenciáról. Ugye mind a ketten ott voltunk, és kíváncsi lennék a te meglátásaidra azzal kapcsolatban. Volt néhány érdekes dolog szerintem, de először beszéljünk néhány szót a munkacsoportról magáról.
1: Jó, tehát néhány évvel ezelőtt, amikor az Európai Unió pontokba foglalta, hogy szerinte a nemek egyenlősége területén miken kéne még dolgozni. Ezt elnevezte nemek egyenlősége úti tervnek, gyakran angolul hivatkoznak rá, ez a gender roadmap. Ezt a tagállamok vagy felvállalták teljesen, vagy nem. Magyarország azt vállalta, és hogy ennek a témának a felelőse a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, a mindig változó nevű Szociális és Munkaügyi Minisztérium, hogy munkacsoportokat hoz létre. 6 ilyen téma van, és ezek egyike a nők a politikai döntéshozatalban. Hogy még milyen döntéshozatal van, például a gazdasági, az egy másik munkacsoport. És ebbe külső szakértőket hívtak meg, tehát vagy olyan embereket, akik a szakmájuk miatt a nemek egyenlőségének, vagy a politikának, vagy a gazdaságnak, vagy a médiának a szakemberei, illetve civileket. És így én a női érdek részéről delegálódtam ebbe a munkacsoportba. Tagja még dr. Ilonszky Gabriella, aki a Budapesti Corvinus Egyetemen politológus, és foglalkozik a női kvótával, meg a női képviselőkkel. Hámor Szilvia független újságíró, és Sáfrány Réka a MONA alapítványtól, aki ugyancsak a női érdeket is képviseli. Tehát így vagyunk 4 ebben a munkacsoportban. Mindegyik munkacsoport az önállóan dolgozza ki az éves munkatervét. Mi már egyszer produkáltunk egy kis képkönyvet, a kvótavitát elemeztük. Ugye 2007-ben benyújtottak egy törvényjavaslatot a Magyar Parlamentben, hogy a listákon legyen 50%-os női kvóta, méghozzá egymást váltó arányban, tehát hogy férfi-nő, így legyenek a pártlistákon. Ezt aztán elvetette a parlament, de akkor nagyon érdekes vita bontakozott ki arról, hogy pró-kontra kiérvelt a kvóta mellett, ki ellene, és ezt elemeztük egy kis könyvben. Most pedig megszerveztük ezt a Választók Neme című konferenciát.
0: Térjünk is hát akkor erre, hogy pontosan, hogy mi volt ennek az apropója, vagy egyáltalán hogy jött az ötlet, hogy legyen egy ilyen konferencia, és hogy egyáltalán milyen, ami mindig fontos, vagy legalábbis számomra fontos, de nem annyit beszélünk róla, hogy mégis mit próbált elérni, vagy milyen céllal jött létre ez az esemény. Hát legalábbis titokban reménykedem, hogy nem az volt kizárólag a cél, hogy elköltsön egy kis adófizetői pénzt a minisztérium.
1: Igen, igen, nem csak a bakonyi sertésszelet elfogyasztása volt a cél, hanem ugye ez a 2010, itt most már a választások jegyében ég mindenki Magyarországon, és még például a 2002-es, tehát a legutóbbi rendszerváltáskor, akkor a nő téma az eléggé az előtérbe került, talán amiatt is, mert még az uniós csatlakozás előtt volt Magyarország. Tehát sokat beszéltek erről, politikusok ezzel járták az országot, és mondták, hogy a női esélyegyenlőség az így fontos, úgy fontos. Most azt vettük észre, hogy teljesen elférfiasodott a beszéd stílus is, tehát állandóan harcról, fociról, stb. Van szó már előre a politikusok beszédében, vagy hogy a legutóbbi gyöngyszemre utaljak, hogy a szocialistáknak a szombati nagy gyűlésén az volt a szlogen, egy régi magyar gyerekfilmre utalva, hogy utánam srácok. Hát nem tudom, mi van a csajokkal. És arra gondoltunk, hogy így a választások előtt talán meg lehetne célozni a politológusokat, a politikai elemzőket és a médiát, illetve azokat a fiatal egyetemistákat, akik majd ilyen szakmában helyezkednek el, tehát ők fognak majd elemezni egy választást, vagy bemutatni a tévében, hogy hívjuk egy kicsit, hát nem mondom, hogy tetemre, de hát hívjuk elő a politikusokat, hogy mi a mondani valójuk ma erről a kérdésről, a nemek egyenlőségéről, a nők egyenlőségéről, az esély egyenlőségről, van-e a pártjuknak erről mondani valója, ők személy szerint mit gondolnak, illetve, hogy ez egy fontos kérdés, tehát a választási gyűléseken, vagy a kampány során kérdezzenek rá az emberek, a politológusok erről is beszélgessenek. Hát nem tudom, hogy ez mennyire volt sikeres, minden esetre elég sok ember eljött, ami nem mindig mondható el ezekről a konferenciákról, és aminek én nagyon örültem, hogy sok fiatal is volt ott, sok egyetemista is.
0: Te talán tudod arról, hogy kik jelentkeztek be konkrétan a konferenciára, mert mondjuk az nekem feltűnt, hogy így az arcoknak egy körülbelül olyan egynegyede az ismerős az elmúlt tizenvalahány év magyarországi nő mozgalomkájából, mondjuk így, hogy sikerült ezeket a célcsoportokat elérni? Tehát politikai elemzőket, politológusokat,
1: hát én azt hiszem, hogy a politikai elemzőintézetek nem igazán delegáltak senki, tehát onnan nem feltétlenül jöttek el, ahogy láttam, mert azért ott nagyon sok férfi dolgozik, és hát itt még mindig kevés volt az előadók, kevés volt a közönség soraiban a férfi.
0: Hát szerintem egy kézen meg lehetett számolni. Abszolút. Abszolút egy kézen meg lehetett számolni. Igen, mondjuk a moderáló, tehát a politikusok beszélgetését moderáló politológus férfi is jelezte, hogy az ő szakmájában is nagyon alul képviseltek a nők, tehát valóban így ilyen deduktív alapon kikövetkeztethető. Ezt nem azért kérdezem, hogy na meg vagytok, mert ez azt gondolom őket minősíti, tehát a lehetőség megvolt. Azt én remélem, hogy tudtak arról, hogy lett volna ez a lehetőség, hogy itt legyenek, de mondjuk igazából ezzel csak persze ráerősítettek arra, amit aztán később a politikusok is mondtak ezen az eseményen. De kétségtelen, hogy érdeklődés az eléggé jelentős volt, ami viszont nem jellemző tipikusan, tehát hírből vagy személyesen már néhány ilyen minisztériumi nőügyi rendezvényt már megtapasztaltam, és általában nagyon-nagyon alullátogatottak, tehát ebből a szempontból azt gondolom, hogy ez az átlagosnál is jobban sikerült.
1: Hát két dolgot emelnék ki, amivel próbáltuk egy picit biztosítani azt, hogy tényleg jöjjenek emberek. Az egyik egy apró technikai dolog, de szerintem nagyon fontos, pont az ilyen témájú konferenciáknál. Ugye ezek napközben vannak. Igen. Hétközben, napközben, amikor az emberek dolgoznak, vagy mondjuk a gyesen levő szülők, azok meg gyesen vannak a gyerekeikkel. Nyilván azért vannak akkor, mert a köztisztviselőknek ez munkaköri kötelessége, vagy egy politikusnak, hogy elmenjen egy ilyen fórumra és ott felszólaljon. Mi most itt elértük, hogy volt gyerekfelügyelet, hogyha valakit azt tartott volna otthon, hogy nem tudja hova tenni a kisbabáját, akkor ettől el tudott volna jönni. Illetve, hogy megpróbáltunk egy kicsit, bár nem mi voltunk a szervezők, mi csak az ECSZ-géberek voltunk, megpróbáltunk diplomáciai eseményt faragni a dologból azzal, hogy elhívattuk a svéd nagykövetasszony, Cecilia Björnert, ugye a svéd elnökség volt most januárig, és hát a svédek amúgy is elég jól állnak nemek egyenlősége szempontjából, erre komoly állami stratégiájuk van, nem csak a viking vér dolgozik ott, hanem komoly technikákkal érik el, hogy ez javuljon náluk, és eljött a spanyol nagykövet is, ugye most spanyol elnökség van, illetve a belga konzul. Ez ugye azért fontos, mert most már a trió elnökségben, elnézést, egy év múlva Magyarország lesz az elnöke az Európai Uniónak. Ez is nyilván azért vonzott közönséget.
0: Igen, és azt gondolom, hogy legalábbis a svéd nagykövetet például hallottam, és az ő előadása mindenképpen elég érdekes volt, és hát aztán később a mi politikusaink reagáltak is rá. Azt hiszem, hogy elhangzott a nem szabad figyelmen kívül hagyni a kontextust, vagy valami hasonló ilyen bevezetést azzal kapcsolatban, hogy miért reménytelen, hogy Magyarországon ezt megvalósítsuk. Ugye svéd nagykövet az többek között arról beszélt, hogy ők már tényleg sokat elértek, de hát ez még messze nem elég, és hogy például most ők is Norvégiától óhajtanak példát venni abban, hogy bevezessék azt, hogy a bizonyos méretűnél nagyobb cégeknek a felügyelő bizottságában, vagy az igazgató tanácsában kinek milyen van, abban is nemi kvóta legyen, ami ugye Norvégiában már adott, a svéd kormányzat az egyelőre csak álmodik erről.
1: Igen. És hát a politikai kvótán meg a svédek már túl is vannak, mert hát volt igen. Egy idő, amikor volt ilyen pártkvóta, most már nincs rá szükség, mert 45 százaléka a képviselőknek az nő a svéd parlamentben.
0: Hát ugye ők már tényleg abban az állapotban vannak, amikor egyszerűen olyan a társadalmi közeg, hogy nagyon-nagyon kínos lenne egy pártnak, amelyik nem így indul. Tehát rettenetesen kellene próbálni

0: most ezt direkt úgy szerveztük, hogy egy nő, egy férfi, egy nő, egy férfi jöjjön el. Végül is csak két párt szerepelt, a két nagy párt, tehát két MSZP-s és két fideszes politikus volt ott, és az elemzők is egy fiú volt és egy lány. És hogy hát a közönség is igen, mondjuk nemek egyenlősége barát volt, azt elmondhatom, és ahogy az elején elindult egy kicsit nekem ilyen rossz ízű jópofizás a férfi politikusok részéről, hogy hát nem szolgálták fel őket kávéval a női politikusok a szünetben, akkor most ugye megengedi a közönség, hogy ők szolgálják fel a kedves politikus kolléganőket kávéval, és akkor volt egy ilyen kis játék, de ezen nem nevetett senki igazán, vagy csak kényszeredetten, és nagyon érdekes volt figyelni, ahogy az egész beszédmód, meg a viccelődések egy másfajta irányba mentek. És hát mindenkiről kiderült, hogy bár maga a kvóta javaslat szerintük akkor politikai formájában hát nagyon rossz volt és káros volt, de hát egyébként természetesen a nőknek helye van a politikában, és ez nagyon fontos, és hát ha valaki nem is értett egyet ezzel, de ő egyébként megszavazta, tehát hogy attól, hogy nők, férfiak egyenlő, pontosan egyenlő arányban ültek ott kint, szerintem egészen másként beszéltek. Nem tudom, hogy erről mi volt a véleményed.
1: Hát én azt is gondolom egyébként, hogy az, hogy ennyire másképp beszéltek, abban rendkívül nagy szerepet játszott az is, amit ők maguk is említettek, hogy a politikusokról a közvélemény azt tudja, amit a médiumok tematizálnak velük kapcsolatban. Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy amikor éppen valamiben, és egyébként ez elég gyakran előfordul, hogy különösen ilyen technokratább dolgokban meglehetősen nagy az egyetértés a parlamentben, akkor arról nem tudósít a sajtó. Tehát, hogyha egy bizottsági ülésről úgy lép ki az elnök és az alelnök, ugye, aki ugye tipikusan két ellentétes irányzékú pártnak szokott lenni a képviselője, hogy megegyeztünk, kisimítottuk a problémákat, és mindannyian támogatni tudjuk, akkor ez nem jelenik meg a hírekben. Tehát egyrészt kifejezetten a médiumok is a politikai botrányokra buknak, és gerjesztik azt a fajta elképzelést, hogy itt ilyen rettenetesen egymás embernek farkas a magyar politikai életben. És nyilván erre megreagál is a magyar politikai élet azzal, hogy ha így lehet bekerülni a médiumokba, akkor nyilván ebből kell többet mutatni. És hát eznek egy ellentétes helyzetét láttuk itt most szerintem, ahol ezek a politikusok is pontosan tudták, hogy ez nem nagyon számíthat média érdeklődésre. Én a legelején nem tudtam ott lenni, nem tudom, hogy akkor csattogtak-e kamerák, meg ilyesmik.
0: Hát kamerák ott nem, fotózott valaki, aki gondolom, hogy az SMM-nek a fotósa volt.
1: Igen, tehát erre gondolok, hogy nem jelent meg újságírók hada, aki mikrofonokat és nyomott az arcukba, és vakukkal villogtatott, tehát ebből ők is pontosan levették, hogy ez itt most nem lesz, ez egy korlátozott nyilvánosságnak készül, és ezért viselkedhettek úgy, ahogy nagy valószínűség szerint általában szoktak egymással emberek, akik egyébként igen hosszasan be vannak zárva egymással általában fizikailag egy helyre, és a büfében meg a WC-n is összefutnak, tehát így nem lehet folyamatosan ilyen haj meg utállak szemét, vagy bunkó, vagy üzemmódban működni természetesen, vagy nem mind ilyen természetesen, úgyhogy ez nagyon jól lejött ez a része a dolognak. Sokkal lájtosabban kampányoltak is, azt gondolom, mint tették volna, hogyha azt gondolják, tehát a picit azért ment, hogy persze A párt mondta, hogy ők most mennyire jól csinálják, B párt mondta, hogy ők mennyire másképp csinálnák, de nem volt annyira konfrontatív, és azt gondolom, hogy ez a fajta minőség is átjött. Ami nekem azért is volt érdekes, ha így belegondolok, mert hogy nagyon gyakran elhangzik az én általam nem túl kedvelt érvelés a nők politikai részvétele mellett, hogy ez egy minőségi különbséget jelentene, mert hogy a nők azok...
0: Igen, hogy lágyabbak,
1: igen. És hogy...
0: Megváltoztatja az egész beszéd stílust.
1: Igen, és egyrészt azt gondolom, hogy az önmagában is diszkriminatív, hogyha valami külön feltételt szabunk a nők politikai jelenlétének, mert hogy láthatóan a férfiak politikai jelenlététől nem várja el senki, hogy attól valamilyenebb legyen a politikai élet, hanem az adott, hogy ők vannak, és ez önmagában diszkriminatív, hogyha a nők esetében ez felmerül. Másrészt pedig látható, most számomra ez világossá vált, hogy az bőven elég, hogyha nem nincsen annyi kamera, meg nem azokat az embereket küldik, akiknek az a szerepe, vagy a szerepleosztása is a párton belül, hogy ők legyenek a úgymond a pitbullok, mert mindegyik párt tart ilyet ezekre a média fellépésekre is.

0: Még egy, ha már ugye a Tilos Rádió is egy médium, akkor tematizáljuk azért azt is, hogy számunkra a legörömtelibb esemény az volt, hogy az Európai Női Lobbinak, az EVL-nek az elnöke el tudott jönni erre az eseményre, és megismerhette őt a magyar közönség, Brigitte Trinz, egy német asszony, aki az EVL-nek a vezetője, és előadta, hogy az Európai Unióban mikért lobbizik ez a civil ernyőszervezet, milyen helye van ott az európai intézmények között, milyen témák futnak most. Hát én nagyon remélem, hogy ezt sokan levették. Mi nagyon szerettük volna, hogyha európai parlamenti képviselők is, egy férfi, egy nő, mind a két nagy kinti pártból részt vesz ezen az eseményen. Sajnos ez nem így történt, mert hát ők azért eleve alapvetően az európai parlamenti képviselőkkel dolgoznak az EVL-nek a brüsszeli titkársága, és mi lennénk azok, akik itthon a terepen pedig dolgozunk a mi kis magyar képviselőinkkel. Nem tudom, neked mi volt a véleményed az előadásáról, vagy hogy hogyan fogadták szerinted a...
1: Hát azt gondolom, hogy vagy úgy tűnt, hogy ezért jó, hogy ez így a tisztázódott számukra, hogy pontosan mi ez a szervezet, mert hogy így eléggé megfoghatatlan többek számára. Bennem így önös érdekként még most így azt tartom fontos információnak, hogy Brigitte nem csak, hogy egy német, de a K német eredetileg, tehát én számomra például nagyon fontos, hogy most olyan elnöke van az Európai Női Lobbinak, aki az újonnan csatlakozott, sőt konkrétan a posztszocialista országoknak a valóságáról egy picit így saját bőrön több információval rendelkezik, mint mondjuk mások.
0: Hát úgyhogy, igen, ebben teljesen egyetértek.
1: Azt gondolom ez is. Bár ő ezt ott nem hangsúlyozta, vagy nem mondta semmilyen módon, szerintem egyébként nem lett volna rossz, de hát megértem azt is, hogyha nem gondolja ő, hogy ezzel kellene neki ottan, vagy nem, nyilván ő nem a saját személyét képviselte, hanem egy szervezetet. Hogy is mondjam, azt akartam még csak kérdezni, mert ugye voltak a végén ilyen kerekasztal beszélgetések is, ahol már be tudtak lendülni a résztvevők is, és aktívabban részt venni, és arra lettem volna még kíváncsi, hogy arról tudnál-e pár szót mondani, hogy mert igen, talán hát egy picit ilyen... jobban kiderült, hogy a résztvevőknek milyen folyamatai voltak egész nap.
0: Ezt én sikernek könyvelem el, hogy az ebéd után, ami sok volt és finom, nem rohant el mindenki, mert általában ez jellemző, sőt, a politikusok közül is az egyik az ott maradt a szekciókra. Három ilyen szekciót terveztünk, a nők és férfiak a médiában, nők és férfiak a politikában, illetve gender mainstreaming az EU-ban. Ugye ez a gender mainstreaming, ez a nők és férfiak egyenlőségének a stratégiai elve az államigazgatásban és mindenféle tervezésben, meg végrehajtásban. Ezt a szekciót vezettem én, ezt az utolsót, a gender mainstreaming az EU-ban, és sokan voltak mind a három szekcióban. Uh-huh. Nagyon sok fiatal, aztán beültek civilek is, de pénzügyminisztériumból is ült nálam például két köztisztviselő, akkor a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől is beült valaki, tehát hogy szakemberek is jöttek. És itt leginkább egyébként arról beszélgettünk, hogy a trió elnökség alatt milyen témák fognak felmerülni, és amikor Magyarország lesz az elnök, akkor a felmerülő két nemek egyenlősége témát, a káros sztereotípiák elleni küzdelem, illetve a munka-magánélet összeegyeztetése, ezt milyen formában próbálja majd Magyarország abszolválni, arról azért nem tudtuk meg túl sokat, mert egyelőre még a tervezés fázisában van ez a dolog.
1: És volt itt is, aki esetleg a résztvevők között aggódott, hogy a káros sztereotípiák elleni fellépés az azzal járna, hogy betiltják majd, hogy a kislányok az óvodába szoknyát hordjanak? Vagy...
0: Azt hiszem, hogy ez múlt csütörtökön volt ez a konferencia, szerintem ez a hír, ez akkor, hogy később jött elő, és akkor ott azért úgy láttam, hogy értő fülek vannak, tehát ha ez már hír lett volna, akkor is reggel valaki olvasta volna az újságban, akkor se biztos.
1: Hát én feltételeztem, hogy önállóan is juthat valaki erre az elképzelésre, hogy...
0: Nem, azt hiszem, hogy itt úgy tűnik, hogy a sztereotípia szót azt értették annak eredeti jelentésében, mi szerint az nem
1: hasznos.
0: Egy jelleget jelent, hanem valamiféle rossz, káros dolgot, ami akadályozza az embereket, nem pedig olyat, ami hát Istenem,
1: és ami
0: szeretem, akkor rózsaszint és szoknyát akarok hordani, hogy nyugodtan hordjak szoknyát.
1: És ami rendkívül fontos, hogy nagyon gyakran képezheti diszkrimináció alapját, vagy egész pontosan ürügyévé válhat a valamilyen fajta diszkriminációnak az ilyen, azért többek között ezért károsak ezek a sztereotípiák.
0: Még egy dolgot jegyeznék meg, igen? Ha már itt a gender mainstreamingről beszéltünk, amit teljesen téves interpretációban olvas Magyarország 50%-a, amit nagyon sajnálunk, hogy az én tudtommal ez a konferencia volt a debütálása a nők és férfiak társadalmi egyenlőségét elősegítő nemzeti stratégiának, ami egy 10 éves program, egy kormányhatározat formájában lett nyilvános 2010. január 21-én a Magyar Közlöny január 21-i számában meg lehet nézni, és nem tudunk mi arról szakértők, vagy így női civilek, hogy ezt bárhol tartottak volna erről sajtótájékoztatót, mert ez a minisztérium dolgoztatta ki. Uh-huh. Tehát a Szociális és Munkaügyi Minisztérium több éves munkafolyamata volt ez, amiben civileket is bevontak.
1: Hát ilyen szerények ezek szerint, nem, nagyon szerények, nem verik nagy dobra.
0: Igen, és itt az, államtitkár, aki az esélyegyenlőségért felelős, sőt Rauch Editnek hívják, ő beszélt erről részletesen, uh-huh. illetve a miniszter Herzog, miniszter úr is utalt erre, mert hogy ennek is egy fontos részét képezi ez a gender mainstreaming, de nem ezt a szót használták már, hanem ezt a bizonyos nemek egyenlőségének a stratégiai elve, ami egy elég jó fordítás egyébként.
1: Én épp akartam mondani, hogy rendkívül üdvözlöm, mert én már számtalanszor láttam embereket, akár csak a gender vagy gender szó hallatán is teljesen és totálisan és véglegesen bezáródni, tehát ez az ország nem az az ország, ahol bár meddig el lehet jutni idegen szavakkal, hogyha csak az nem valamilyen trendi márkanév, ami éppen menő valakiknek
0: hát
1: a körében.
0: Igen, igen, én örültem, hogy ezt kitalálták, mert nagyon bonyolult körülírása volt igen. egészen mostanáig, tehát az a nemek egyenlősége stratégiai elv. Egyébként ez egy államigazgatási technika, tehát nem egy... Most nem is fogom akkor megismételni ezeket a káros sztereotípiákat, hogy mi is lenne az a gender mainstreaming, ami nem, de hogy nem, hát a lányok majd továbbra is, ha akarnak, akkor járnak szoknyába. De kifiúk meg valószínűleg majd csak akkor, hogyha az már mainstream divat lesz, hogy a fiúk is járjanak szoknyába, de hogy nem teszi a minisztérium ezt kötelezővé.
1: Igen, ez meglepő is lenne, azt gondolom, ha ilyet tenne. Ennél szebb végszót azt gondolom nem is lehetne. Nagyon szépen köszönöm Juhász Borbálának, hogy megosztotta velünk a Választók Neme című konferenciájának a tapasztalatait, és hát további hasonlókat kívánok
0: így van.
1: Neked
0: köszönöm
1: és magunknak
0: szépen.
1: Is. Viszont szia!

0: a Tilos Rádiót halljátok a 90.3-an. Azon belül is a drágám hol a vacsorámat, ahol mielőtt áttérünk a következő nagy témánkra, még van egy apróság is, ami kötődik az előbb emlegetett konferenciához, és ezt majd mindjárt meg is beszéljük. Halló, hallgató!
1: Halló! Sziasztok, vagy jó napot kívánok, Bárdos Dálkági vagyok.
0: Szia!
1: Csak annyit szeretnénk mondani az előzőekhez és az előző, elsősorban az előző megszólalóhoz, aki az interjúban, vagyis a telefonba bejelentkezett, ki volt ő?
0: Juhász Borbálának hívják, és ő a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség egyik elnökségi tagja.
1: Nagyszerű. Tehát én azt mondom, hogy tök mindegy, hogy nő vagy férfi van ott azon a helyen, ahol van, hogyha demagóg. Tehát például ilyen, hogy pozitív meg negatív sztereotípia, ez egy akkora baromság. Tehát mi az, hogy negatív sztereotípia? Mi az, hogy 2002-es újabb rendszerváltással? Őszintén szólva, én azt mondom, hogy gondolkodó emberek jöjjenek, akik végig is gondolják azokat a dolgokat, amiket mondanak. Hát én kíváncsi lettem volna, hogy egy nemzetközi konferencián mondjuk mit szólnak, hogy 2002-t rendszerváltásnak hívja valaki, nem kormányváltásnak. És így tovább, de ez a negatív sztereotípia, az meg teljesen, nézze már meg valaki, hogy az internet, hogy mi az a sztereotípia, könyörgöm. Tehát az ilyen apróságok fölött én nem siklanék el, mert ez nem apróság.
2: Akkor köszönjük, hogy te nem siklottál el.
0: Hát jó.
2: De ez olyan mediász rész lett vége, de nem van.
0: Igen, nem tudom, megszakadtam, nem mi szakítottuk meg, esküszöm.
2: Ha csak a Béla a titokban.
3: Sohasem.
0: Nem, meg... Minden esetre akkor azt ott tartottunk,
2: köszönjük,
0: hogy
2: szépen
0: köszönjük szépen a hozzászólást egyrészt. Szerintem egyébként káros sztereotípiákról volt szó.
2: És neked hát abszolút vannak pozitív sztereotípiák, tehát az, hogy igen, a nő kurva jó fejek, ez egy pozitív sztereotípia lenne, mert nyilván pozitív dolgot állít egy csoportról, viszont tehát értelmetlennek értelmetlen, meg sztereotípia.
0: Igen. Na jól van. Ott tartottam az előbb, hogy ehhez a témához kötődik, hogy beesett a postaládámba a Geo magazinnek a legfrissebb száma, amelyiknek a társadalom tudományi szekciója az ezúttal kifejezetten a nemek egyenlőségével kapcsolatos különböző témákkal foglalkozik. Notabene két nagy cikk van, és a címlapcikk is egész pontosan a nők politikai részvételével foglalkozik. Hát annak persze egy ilyen, hogy is mondjam, maradjunk a poptudományos megfogalmazásnál. A nők, amikor kormányoznak címmel, gyakorlatilag a
2: hajóskapitányokról.
0: Nem, természetesen nem a hajóskapitányoktól, hanem Hatshepsuttól, aki ugye a korábbi női fáraó volt, mert Kleopatra egy sokkal későbbi volt, de a Hatshepsut fáraó nőtől egészen Jadranka Kozor horvátországi miniszterelnök nőig felsorolja gyakorlatilag. Ami szintén fontos, hogy nagyon sok kontinensre kiterjedően, tehát az Amerikák, Távol-Kelet, Közel-Kelet, Európa, tehát amiről csak egyáltalán van valami fogalom, arról felsorolja, egyrészt összefoglalja a nő politikát. Erika kicsit fanyalgott ezen, itt a szünetben. Én azt gondolom, hogy azoknak, akik nem nagyon rendelkeznek ismeretekkel ezekkel a témákkal, az egy ilyen nagyon kellemes összefoglalás, és nagyon-nagyon korrektul írja le tényleg egyrészt a nőtörténelemnek a politikai vezetéssel kapcsolatos részét, és nagyon jó példákat hoz arra, hogy valóban történelmi példákat hoz arra, hogy egészen azokban a korokban is, amikor elvileg még elképzelhetetlen lett volna, hogy egy nő bármi más csináljon, mint hogy házi munkát végezzen, meg a gyerekneveléssel foglalkozzon, hogy már azokban a korokban
2: hát nem,
0: is.
2: Szerintem ebben pont ez volt, vagyis hogy bocsánat, hogy így nem, de nem csak, vagy főleg nem, hanem szerintem ami ebben érdekes volt, az, hogy első Erzsébet az elsősorban nem nő volt, hanem az uralkodó osztály tagja. És hogy maga ez az egész koncepció, hogy a nők az egy társadalmi csoport, ez értelmetlen volt akkor, amikor a társadalmi berendezkedés fő szervezőelve az az osztályhierarchia, meg a, tehát hogy a nyilván a feudális államrend volt, és nem az volt, tehát hogy egy jobbágynő, meg egy arisztokrata nő között semmi azonosságot nem fedeztek föl. Nyilván tudta mindenki, hogy mind a kettő vérzik, meg szül, meg szoptat, de ez nem volt része a mindennapi témáknak, mert egyszerűen lényegtelen volt, mert az, hogy ki vagy, az azt, nem azt jelentette, hogy mi van a lábad között, hanem hogy hova születtél.
0: Igen, én azt gondolom, hogy ez egy mind a kettő szerepet játszhatott, illetve a különböző társadalmakban nyilván különböző mértékben, mert különben nem kellett volna egy-egy férfi uralkodónak olyan nagy harcot vívni azért, hogy amikor világos volt, hogy csak női leszármazottja lesz, akkor ugye az majd átvehesse a trónt.
2: De hogy másképp, tehát hogy a házasodás miatt volt az egész buli, hogy meg az adott osztályon belül, persze, hogy ne lettek volna nők férfiak közötti hatalmi különbségek, csak hogy nem úgy volt, mint ma, tehát hogy nem egy demokratikusan választott, és a nők azért ne legyenek, mert irracionálisak, vagy ilyesmi, hanem akkor teljesen más dolgok.
0: Nem, ez számomra csak arra egy jó empirikus példa, hogy ha valaki ma azt mondja, hogy a nők erre alkalmatlanok, akkor számtalan példa van arra, hogy nagyon is alkalmasak voltak számosan, tehát hogy így a történelmen és földrészekre nézve is számtalan helyen ott voltak. Az például megint csak egy nagyon érdekes dolog, ugye, hogy említettem pont Hatshepszutot, mint a legkorábbit, aki a Krisztus előtt 1479-1458-ban volt fáraó, hogy például az ő esetében egy érdekes aspektus ennek, hogy a saját idejében, saját maga által állítatott szobrok nagy részében ő férfiként van ábrázolva, vagy vannak ilyen átmeneti figurák, tehát hogy eleinte nem, és aztán ahogy stabilizálni próbálta a hatalmát, vagy valami egyéb oknál fogva. Úgyhogy ezek ilyen érdekes aspektusok persze.
2: Ez egész tök érdekes, meg tök hasznos, csak azt a nagy liberális hitet képeseli, hogyha valami tényeket leszögezünk, akkor attól megváltoztak az attitűdök. Miközben Magyarország eddig sem volt titok, hogy első Erzsébet az egy királynő volt Angliában. Eddig sem volt titok, hogy Nagy Katalin egy cár volt Oroszországban, és mondjuk Magyarországon Mária Terézia még csak olyan iszonytatóan távoli múltba sem vész, hogy ne lehetett, tehát hogy az az állítás, hogy a nők alkalmatlanok a politikára, eddig is rendkívül csuklóból megszáfolható volt.
0: Ez kétségtelen tény. Én nem tudom egyébként, hogy mennyire akarnak, vagy persze lehet, hogy ez lenne az elképzelés, hogy ezzel emberekre, hát én azt gondolom, hogy ez inkább, és nyilván azért is ebben a műsorban ajánlatom, ez inkább olyanoknak tud hasznos lenni, akik találják magukat olyan személyes beszélgetésben, ahol ez fölmerül, hogy kapjanak, amit zsigerből tudnak, hogy ez hülyeség kap.